0: érdekében jön a Diákok Hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csak nem 1 200 000 diák közülük, mintegy 100 000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a kormány az oktatást és az egészségügyet helyezi a középpontba, mert csak egy tudásalapú ország lehet sikeres. Mától adómentesek a vényköteles gyógyszerek, a szabály a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerekre, valamint a patikákban elkészített emberi gyógyászati célú készítményekre vonatkozik. A NAV felhívja a figyelmet arra, hogy vény nélkül is megvásárolható orvosságok még akkor sem adhatók ki 0%-os áfakulcssal. Az orvos felírja azokat receptre azért, hogy a TV támogatással olcsóbbak legyenek. A gyógyszerekre vonatkozó áfamentesség részletes szabályairól a NAV oldalán lehet tájékozódni. Mostantól a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatal felé, ez több tízezer vállalkozást érint. A kötelezettség a kézi papíralapú nyugta tömböt használókra és a számítógépen vagy mobileszközökön futtatott nyugtázó programmal előállított bizonylatokra vonatkozik. Nincs tennivalójuk azoknak, akik online pénztárgéppel dolgoznak, vagy a jövőben e-pénztárgépet használnak majd. Esetükben ugyanis automatikusan megtörténik az adatszolgáltatása NAV felé. Megdőlt a fővárosi melegrekord, hétfő délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet, az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben. Végül az időjárásról is néhány szóban, reggelig előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar, aztán felszakadozik a felhőzet és túlnyomóan napos száraz idő lesz, az éjjeli 14-21 fok után napközben 27-32 fok várható. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de a hajnalok hűvösek lesznek. Hírekkel legközelebb 3 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

kerékpározás közben megláttam ezt a táblát, nem akartam hinni a szememnek, hogy Fekete István itt Kunszentmártonban. Valóban arról a Fekete Istvánról van szó, akinek a könyveit olvastam gyerekként is, kamaszként is, és megtöbbentem, hogy miért nem tudunk erről, miért nem beszélünk erről, amikor egy város erre csak büszke lehet, hogy egy ilyen

0: bár ő remeteségnek, kis számüzetésnek érezte ezt a 2-3 évet, amit Kunszentmártonban töltött, de a Halászat című tankönyve törte meg a publikálási tilalmat, amit rámértek a zsellérek miatt. Tehát ez a pár éves sorsfordító volt az író Fekete István életében.
1: Jó estét kívánok, Bicsák Eszter vagyok. Köszöntöm Önöket a mai szerkesztő Burkert Rudolf nevében is. A vándorló madár elindul valahonnan valahová. Az ősi ösztönök pókhálója abban a pillanatban összeköti az életnek, a földnek, a szívnek és gyomornak ezt a két helyét, s erről letérni épp úgy nem lehet, mint a vonatnak a sínekről. Ezt a Keléből idéztem. Mai helyszínünkön reményeink szerint összekapcsolódunk így a természettel az előbb idézett Kele, rajtuk kívül Lutra, Vuk és Tutajos segítségével. Kiderül, miért és hogyan lett egy íróból egy időre patkányírtó is. Mert Fekete István tanítói munkájának helyszínét, a kunszentmártoni Fekete István emlékházat látogatjuk meg. Kísérőim Mártonfi Benke Márta, festőművész, művészeti íróház alapítója, és dr. Barna Gábor, néprajzkutató. Itt állunk egy olyan fal előtt, ahol egy csomó Fekete István regénynek az általam is ismert címlapja ki van állítva. Melyikük, melyik főhős bőrébe bújna, hogyha most lehetne ezt eldönteni?
2: Talán a Vuk.
1: Gábor?
0: Lutra.
1: Lutra, a kíváncsi és a világot felfedező vidra fiú, jól választott szerintem. Egyébként én Kele lennék, bár ugye a nem az nem stimmel, mert Kele egy hímgója volt, de ezért kipróbálnám azt, hogy milyen az, amikor az emberrel összeismerkedik egy vadállat. Kezdjük a legelején, hogy hogyan is került Fekete István ide, Kunszentmártonra. Mert én igyekeztem utána olvasni, és úgy tűnt, hogy nagyon sokan sokáig ennek a ténynek a létezéséről sem tudtak.
0: Sánta Gábor ezt már megírta a legjobb Fekete Istvánról szóló könyvében, de valóban úgy köztudatba nem ment bele. 1949-ben Fekete István munkanélküli lett, és 3 évig patkányírtó, hajókísérő, rakodó munkás, favágó, és ki tudja még mi volt. Minden esetre az egykori földművelésügyi minisztériumi munkatársak, én gondolom, tehát ezt leírva, másoktól megerősítve sose láttam, gondoskodtak arról, hogy 3 év ilyen munkanélküliség után legyen egy fix jövedelme, állása, és akkor indította el a minisztériumit Kunszentmártonban a halászmester képző iskolát, hiszen addigra már a halászatban is ugye a szocializmus győzedelmeskedett, és a TSS-ítés elérte a halászatot is, és bizony az új halászati szövetkezetek dolgozóinak 18-tól 60 évesig szüksége volt valamiféle szakismeretre. És erre találták jónak Fekete Istvánt, aki gazdatisztként és horgászként is, horgászként ugyan kevésbé ismerjük az irodalom alapján, inkább vadászként tartják számon, de jól ismerte a halak életét, és ide megtették oktatónak, hal élettan tanított, és halászat mesterségét is tanította, és az előadásaiból itt írta meg aztán a Halászat című tankönyvét.
1: 49 utáni időszak Fekete István életében azért ez nem ok nélkül való volt. Hát őt nem véletlenül tiltották be, ugye a zsellérek volt ennek a fő oka.
0: Így van, és hát az egyetlen oka az volt ugye, hogy a dicsőséges tanácsköztársaságról a valóságnak megfelelően írt, és hát ez nem tetszett az akkori elvtársaknak, akik folytatták azt, amit a tanácsköztársaság Lenin fiúi megkezdtek. Ezért került ő nagyon is a parkolópályára, és tiltották el valóban a publikálástól, kizárólag a két katolikus újság, az Új Ember című heti lap és a Vigília című havi folyóirat közölte az írásait, és ebből jutott neki valamilyen jövedelem.
2: Szeretnék visszatérni arra, hogy Fekete István ide került az 50-es években, és hogy ez a tény nem volt annyira ismert, olyannyira nem, hogy én itt születtem, itt jártam alsó tagozatba, iskolába, középiskolába, és soha nem hallottam arról, hogy Fekete István itt élt.
1: Hát ön is csak felnőttként tudta meg.
2: Felnőttként tudtam meg, a Városvédő Egyesületnek köszönhetően, akik egy emléktáblát állítottak 1989-ben. Itt van a falunkon ez a tábla, és amikor kerékpározás közben arra tévedtem, megláttam ezt a táblát, nem akartam hinni a szememnek, hogy Fekete István itt Kunszentmártonban?
1: Következő kérdés, hogy ez az a Fekete István?
2: Ez is felmerült bennem, hogy valóban arról a Fekete Istvánról van szó, akinek a könyveit olvastam gyerekként és kamaszként is, akkor kezdtem utána nézni, hogy valóban így van-e, és megtöbbentem, hogy miért nem tudunk erről, miért nem beszélünk erről, amikor egy város erre csak büszke lehet, hogy egy ilyen író itt élt.
1: Így lett aztán ennek jóval később emlékháza, mert hát azért vagyunk most itt. Tehát azt már tudjuk, hogy miért került ide Fekete István. Én pedig annak néztem utána, hogy mit alkotott itt, mert az előbb említett kedvencem a Kele például egészen biztosan itt született, meg azt hiszem az ön által választott Lutra is, ugye?
2: Mind a két mű itt született, ő egy nagyon szorgalmas író volt, miközben tanított, nappal, éjszaka ért, és itt született ez a két regénye, valamint tudomásunk szerint itt kezdte el a Tüskevár című regényét.
1: Ezért is lett a ház neve is Tüskevár?
2: Egyrészt ezért, másrészt meg ez egy nagyon ismert regénye, és rögtön lehet azonosítani a Tüskeváról, hogy miről szól ez a ház, vagy ki ez a ház.
1: Ha már emlegettük, akkor hallgassunk bele Fekete István regényének rádió változatába. A Tüskevár történetét 1980-ban Zirkuli Péter alkalmazta rádióra. A rendező Gotár Péter volt.
3: Hol van az a kölyök? Hadd ölelem meg! És a bizonyítványát is látni akarom!
4: Alszik, szegénke, fáradt, most jött haza.
3: Hát nem csoda, amit ezektől a szerencsétlenektől mostanában követelnek, sok lenne gyökörnek is. Hát piroskám, angyalom! Meg lehetne fürdeni?
4: Persze, a ruhád meg addig kivasolom, pihenhetsz egy kicsit utána. Majd Gyulával együtt ebédeltek.
3: Én lefekszem pár percet, csak úgy ülve lógattam a fejem a vonaton. A hivatalos dolgokat már elintéztem, megebédelünk, aztán elviszem a fiút, veszek neki egy svást. Nem tudod, mihez van kedve?
4: Egyél neki valami könyvet, amiben állatok vannak, úgy értem, állattörténetek, aha, meg madarak, aztán vegyél neki valami egyszerűbb horgász felszerelést. Hát ez a vágya, ám bár az apja ostobaságnak tartja.
3: Az öcsét, piroskám, mindent ostobaságnak tart, ami nem gőz, meg gáz, meg fogaskerék, marhaság. Na, hát még?
4: Védj neki egy pár jó erős szandált, meg valami zoknit.
3: Zoknit a fenét, hát ebben a korban én mezitláv jártam. Szandát veszek, zoknit nem veszek. Bicskája van?
4: Nincs.
3: Na látod, edzeni kell a gyereket. Olyan hosszúra nőtt, mint a krumpli csíra a pincébe, de nincs benne vér, és az első szél feldönti. De majd én kézbe veszem. Teljes horgászfelszerelést kérek a fiúnak. Kérem úgy csomagolni, hogy vidékre lesz.
5: Nagyon, nagyon köszönöm, István bácsi.
3: Megérdemled, egy szót se többet. Add azt a hosszú csomagot.
5: Viszem.
3: Add csak ide, az ilyen hosszú, irodai vonalzókra vigyázni kell.
5: Mi?
3: Szamár vagy. Hát ha apád megtudná, hogy horgászbotot vettem, még lefújná a nyaraláson. Ebben a csomagban tehát mik vannak? Irodai vonalzók.
5: Igenis, irodai vonalzók.
3: És a bicskásra igen mutogasd. Szandállal és könyvekkel nem lehet sem szúrni, sem horgászni. Azokat megmutathatod.
1: Említettük már, hogy oktatni jött ide, alapvetően pedagógusként dolgozott néhány évig, amíg fel nem számolták az iskolát, mert ha jól emlékszem, akkor a képzés szűnt meg, mikor ő elment, ugye?
0: A képzést áthelyezték Szarvasra, és ő már nem akart Szarvasra menni innen, illetve kihasználta azt, hogy hát olyan handicappel élt, hogy nem volt egyik szeme.
1: Ezt ugye az AVH-nak köszönhette?
0: Ezt nem tudjuk egész pontosan, minden esetre, tehát beteg volt a szemére, vesélyére is, és akkor kérte a rokkant nyugdíjazását. Meg is kapta, és attól kezdve már csak az írásaiból élt, és az írásainak élt.
1: Emlegettük ezt a halászati könyvet, esetleg megkereshetnénk? Mert valahová úgy emlékszem, hogy ide raktam le a másik szobába. Ugyanis ez egy oktatókönyv lenne, ha nem Fekete István írta volna. Mert hogy így kezdődik, hogy ha a halászat történelmére visszapillantunk, szinte az emberiség történelmére nézünk vissza, túl az írott, rajzolt vagy kőbevésett emlékeken is. Hát nem így kezdődik egy tankönyv emlékeim szerint.
0: Igen, és úgy emlékszem a leveleiből, hogy kifejezetten büszke volt rá, sőt talán biztatták is arra, hogy ne száraz tananyagot írjon, hanem egy kicsit olvasmányosabb, fogyasztható tankönyvet, és ezt nyilván sikerült is. Sőt, egykori tanítványaitól származó levelekből azt is tudjuk, hogy bizony ez az órai előadásaira is jellemző volt, tehát ott is nagyon színesen beleszőtte egy-egy halászati, horgászati, vadászati, vagy egyáltalán természetjáró élményét az előadásaiba, és ezért nagyon szerették a tanítványok.
1: Fekete István maga is mesélt a természethez fűződő viszonyáról 1967-ben. A riporter Kovács Júlia volt.
6: Nagyon mély kapcsolat van ön és a természettel.
7: Igen. Én ugye majdnem egész Magyarország területén heteket töltöttem el az állatoknak a megfigyelésében. Ami tulajdonképpen akkor nem is volt megfigyelés, szórakozás. A megfigyelés közben ugye természetesen meglőttem volna azt a, ha jó őszbak jön. Meglőttem volna azt a vaddisznót is, de nem volt érdekes ez benne. Érdekes volt az, hogy hogyan, mit és miért csinálnak.
6: Úgy tudom, hogy nem is írónak készült.
7: Úgy van. Hát én ugye Óvárt végeztem, diplomás gazda vagyok, egy nagy uradalmat vezettem ugye 15 évig, és csak azután kerültem a Földművelési Minisztériumba.
6: Hogyan fogadta ezt az igazán nagy népszerűséget?
7: Tudtam, hogy az nem rossz, amit írtam. Szívből írtam, őszintén írtam, igazat írtam. Tehát én vártam a sikert, és amit vártam, azt meg is kaptam.
6: Mi az az alapvető gondolat vagy cél, ami miatt ír? Azon túl, ugye, hogy nyilván gyönyörűséget jelent a munka.
7: Az, hogy valaki elkezd írni, az nem ő maga határozza meg. Ez szinte benne van a gondolkodásában, az egész lényében, az életében. Aki írónak született, az író is lesz.
1: Térjünk vissza a Fekete István emlékházba Mártonfi Benke Mártához és dr. Barna Gáborhoz. Márta, segítsen nekem, az itt telt években milyen viszonya volt az itteniekkel Fekete Istvánnak? Én úgy olvastam, hogy Kis Árpádékkal nagyon jóban volt, és hogy itt a Körös part volt az ő kedvence, amitől nem vagyunk messze, és sokat horgászott.
2: Így van.
1: De közben azt is mondta pont ön, hogy elég zárkózott ember volt.
2: Igen, és ez egy kis csoda, hogy Kis Árpádékra ráleltünk. Amikor ezt a házat megvásároltuk, fogalmunk nem volt, hogy a mellettünk lévő házban tartózkodott rendszeresen Fekete István.
1: Mert hogy tisztázunk akkor valamit. Vagyunk egy épületben, amely nem az a ház, amelyben Fekete István élt. Annak a képét itt a hátunk mögött látjuk, egy nem túl jó állapotban lévő, de egy tanári szolgálati lakás tulajdonképpen, és onnan járt át vendégségbe Kis Árpádékhoz, ide a szomszédba.
2: Így van, mivel együtt horgáztak ezzel a fiatal emberrel, akinek két lánya volt, felesége, és a horgászat után meghívták őt vacsorára, és esténként itt beszélgettek ebben a házban. Ez később derült ki, tehát mi már megvásároltuk ezt a emlékháznak tervezett, elképzelt házat, és csak később Gábor kutatásai nyomán derült fény arra, hogy itt tartózkodott sokat. Egyébként nem volt nagyon társasági ember, még a saját kollégái se tudták, hogy ő kicsoda. Később, mikor visszatért egy könyv megjelenése kapcsán, akkor szemére hányták a volt kollégák, hogy miért nem árult el, hogy ő az a Fekete István. De valószínű, hogy ez nem csak az akkori társadalmi közegből adódott, hanem ő egy ilyen személyiség volt. Attól függetlenül, hogy rendkívül humánus, emberszerető személyiségről van szó.
0: Néhány kiséghez írt levelében utal arra, hogy amikor vacsora után ment haza a sáros, sötét utcán, ugye az otthonába, nem érezte különösebben jól magát. Tehát egyik oldalról ez van. Ugyanakkor kiséknél megtalálta megtalálta azt a helyet, ahol jóságot, megértést és szeretetet kapott a reménytelenségben. A leveleiben például kiderül, hogy itt mesélte el a lutrát, a kelét, és ír a levélben, hogy most olvashatják Marikáik is azt, amiről esténként beszéltem.
1: Ezek szerint előre letesztelte a közönségén, hogy hogyan tetszene a történet, ez jó?
0: Igen, és hát hál' Istennek meg is kaptuk, elolvashatók a levelek, kinyomtatva és laminálva, illetve hát a QR kódok alatt is ott vannak, és mutatják azt a bensőséges kapcsolatot, amit Fekete István a kis családdal ápolt.
1: Részlet a Kelet című regény 1983-ban készült rádióváltozatából, amelyet Varsányi Anikó rendezett.
8: Hallottátok, mi történt?
9: Na, mondd már!
8: Vendég érkezett hozzánk.
9: Kicsoda, kicsoda!
10: Én tudom, hosszú lábú Kele a mi udvarunkat látogatta meg.
8: Ugyan már Kele, mi keresne is Kele.
11: Hallgassatok, csönd legyen! Figyeljetek rám, verebek! Ha hosszú lábú Kele hozzánk jött, annak oka van. Beszélni kell vele. Láttuk érkezésed, Kele, és örülünk, hogy nálunk pihensz meg a hosszú út előtt. Tudod, mi nem vándorlunk, mert erős nép vagyunk, de megértjük a vándorlókat is, mert ugye kinek a búza, kinek a béka, és van olyan
12: is, aki akarsz?
11: Esetleg... Csak... Annyit, hogy ez jó ház, nyugodt ház. Itt megpihenhetsz, amíg akarsz. A mi népünk erős, és itt mindenki tisztel.
12: Jól
11: és...
12: van, értem.
11: Bocsáss meg, már megyek is, megyek.
1: Vissza Mártonfi Benke Mártához és dr. Barna Gáborhoz.
0: A másik kapcsolat az az orvosokkal volt, ezek is láthatók itt a kiállításban, sőt az ő író mi voltát is egy orvos fedezte fel a közösség számára, Kátai Pál István, ő volt a mi családunknak is a házi orvos a gyerekkoromban, és miután Fekete István mélyen hívő vallásos katolikus ember volt, nyilván járt templomba. Akkoriban még működött a lakóháza közelében a Kármelita rendház, és ott a Kármelita szerzetesekkel, mert néhányat itt hagytak, az egyház megye átvette plébániaként a rendházat, tehát még kármeliták vezették, jóba volt a főplébánia vezetőjével, Kis Péter préposttal, és 1951-ben, pont 75 évvel ezelőtt ide Budapestről körülbelül 200 embert telepítettek ki. És ide a Kis Árpádék házába is jutott egy kitelepített ezredes, Nyitó Ferenc, ő neki a képét is látjuk. Tehát amikor Fekete István eljött ide Kis Árpádékhoz, itt akkor ez a 50-es évek elejének, a Rákosi korszaknak a helybeli megnyomorított kulák, mert az kis család is pékként, Kis Árpád édesapja, Mária Nosztrán már akkor halott volt, mert valami elszámolás miatt, hiány miatt 10 hónap börtönre ítélték, 8-at tudott ebből kitölteni, meghalt, mai napig Mária Nosztrán van eltemetve. Tehát itt mindenki találkozott a deklasszált elemek közül, a elbocsátott író, a kitelepített katonatiszt, és így tovább a szélnek eresztett szerzetes. Ez volt Fekete István szűk kis társasága, ahol ő mondjuk így, hogy elfogadhatóan érezte magát.
1: Azt hiszem, tényleg van itt még mit kutatni, és a másik, aminek a képét meg akartam nézni külön, az Bogáncs. Mert hogy ő egy neves állat, olyannyira, hogy az újratemetés után a Göllei temetőben úgy tudom, hogy a kereszten alul Fekete István és felesége neve alatt lejjebb ott van, hogy és Bogáncs.
0: Igen, és az áthelyezéskor, az exhumáláskor a budai Farkasréti temetőből Bogáncsot is exhumálták és elvitték Göllébe.
1: Ez nagyon szép.
0: Akkor viszont nagyon érdekes, hogy Bogáncs is kunszentmártoni szülött. Itt van egy levele, egy hosszú idézet 1960-as évek közepéről, két pécsi főiskolai tanárnak írta, Fekete István.
1: Körös áradásáról szól, és arról, hogy egy kicsit élve megérkezett egy kiskutya.
0: És a diákjaival lent volt, éppen figyelte a vizet, nyilván magyarázott nekik, tanította őket, és akkor kifogták a félig megfulladt kiskutyát, kinyomkodták belőle a vizet, és rögtön örökbe fogadták, és elnevezték Csutaknak, de aztán tovább írja, hogy aztán más pulik és pumik is hozzájárultak Bogáncs alakjának megformálásához. De ezt az ember örül ilyenkor, amikor ugye a kunszentmártoni életét vagy vonatkozásait akarja Fekete Istvánnak feltárni, megmutatni, hogy akkor talál egy ilyen levél részletet, hogy a bogáncs is jó részt vagy részben kunszentmártoni élményhez kötődik.
1: És itt van egy fotó, ugye Fekete Istvánról, amint ül egy nagy fotelban, és a jobb keze, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy a jobb keze, bogáncs, az eredeti bogáncs fején nyugszik.
0: Igen, hát ez a budai otthonában készült kép, a nagy fotelban, háttérben a nagy könyvtára. Hát ez a lakás szűnt meg most pár évvel ezelőtt, ifjú Fekete István felszámolta végleg, de a berendezés az aztán a különböző Fekete István emlékhelyekre, Ajkára, Dombóvárra, részben Göllére elkerült.
1: Következzen egy rövid részlet a Bogáncs című regény 2019-ben készült rádióváltozatából.
9: Egyél, Bogáncs!
12: A kutya előbb leült, megnyalta szája szélét, aztán odament Jancsihoz, és kisé idegenkedve tűrte, hogy megsimogassa. Pár pillanat múlva azonban elsiklott a keze alól, és besurrant a szalma alá, ahonné csak fényes fekete szeme villogott ki.
11: Köszönöm a tejet, de most már egyedül akarok maradni a fiammal.
12: 3-4 nap múlva Bogáncs már többször otthagyta fészkét. Előbújt szájában a fényesre nyalt kis szőrcsomóval.
9: Szép, kövér. És milyen nehéz. Na, most visszaviheted.
12: Bogáncs végtelen óvatosan vette szájába vinnyogó kölykét. Bevitte a lyukba, aztán farcsóválva jelent meg újra a teljes lábos mellett. Ebben az időben a kölyök talpra állni még nem tudott. Csak úgy hason csúszkált ide-oda. De a farka már tétován megmozdult, jelezve, hogy fontos eszköze lesz a mondani valóknak, a hangulat kifejezésének. És az életet, bár nem tudta mi az, állandó farkcsóválással helyeselte.
1: Ide álljunk Fekete István évszámokban mért életrajza elé. Hogyha végignézzük az írónak ezt a szerencsére viszonylag hosszú életrajzát, hol, hogyan jelenik meg a művei között az életében ez a kunszentmártoni két év?
0: Bár ő remeteségnek, kis számüzetésnek érezte ezt a 2-3 évet, amit Kunszentmártonban töltött, de a Halászat című tankönyve végül is ezt törte meg a publikálási tilalmat, amit rámértek a zsellérek miatt. És párhuzamosan még nem jelent meg a

0: lapon ő vele. Másrészt az az erkölcsi tartalom, az a humánum, a teremtett világ iránti tisztelet, szeretet, ami megnyilatkozik az írásaiból, abszolút mutatja, hogy nem csak gyerekeknek szól, gyerekeknek is, hiszen legalább valami értékes anyagon nőnek fel, de a felnőttek számára is példát mutathat.
1: Ha már említette, hogy szépen írt, ismét egy idézet. Az idő múlhat, a szépség és a jóság, a szeretet és az igazság nem múlik el az évszakokkal, nem múlik el az emberekkel. Ez is Fekete István. Én köszönöm, hogy segítettek körbejárni a Kunszentmártoni Tüskevár emlékházat, kísérőm Mártonfi Benke Márta festőművész, művészeti író, a ház alapítója, és dr. Barna Gábor néprajzkutató volt. Ennyi volt mára a hely, ezt az adást 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én köszönöm figyelmüket a szerkesztő Burkert Rudolf nevében is, Bicsák Esztert hallották.

0: Évszázadok üzenete. Újra rendezett állandó kiállítással nyílt meg a felújított Keresztény Múzeum Esztergomban. Vendégünk Koncsek Ildikó művészettörténész, az intézmény igazgatója. Párizsi elegancia és balatoni fények. Vaszari János újonnan felfedezett remek művei Balatonfüreden. És tárlatvezetése a Fővárosi Hagyományok Házában a Tulipán és Zsája című kiállításon. A mai adást Kádár Dóra szerkesztette. Jó napot kívánok, Nánási Anikó vagyok. Tartsanak velünk a következő fél órában. Az Esztergomi Keresztény Múzeum Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteménye, és az ország harmadik legjelentősebb festészeti gyűjteménye, amely meglepő lehet sokaknak. Több hónapos felújítás után július 1-én nyitott újra a múzeum. Koncsek Ildikó művészettörténészt, az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatóját köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok!
1: Én is üdvözlöm a hallgatókat!
0: Talán nem haszontalan elmondanunk, de kíváncsi vagyok a véleményére, hogy a Keresztény Múzeum ugyan szakrális vagy a liturgiához kapcsolódó alkotásokat őriz többnyire, de ezek olyan értékek, amelyek a szakralitásuktól függetlenül is gyönyörűek és értékesek. Nem felejtjük el ezt olykor?
1: Kifejezetten templomi használatú tárgyak,

0: pedig nincsenek is a gyűjteményben, hiszen azt Esztergomban, a Bazilikában, a Főszékesegyházi Kincstárban tekinthetik meg a látogatók. Nálunk alapvetően képzőművészeti és iparművészeti tárgyakat láthatunk, ugyanúgy, ahogy ha művészettörténetet tanulunk, akkor az első évszázadokban keresztény tematikával találkozunk, nincs ez másképpen keresztény múzeumban sem, de nagyon sok érdekes, a kereszténység határait kiebb feszítő tárgyat is találhatunk a gyűjteményben, tehát alapvetően sokkal inkább egy szépművészeti múzeumhoz, nemzeti galériához vagy iparművészeti múzeumhoz hasonlít a gyűjtemény összetétele.
1: Említhetjük az érdekességek közül rögtön például a világhírű késő gótikus remekművek közül a titokzatos MS mester Pasió képeit.
0: Igen, 4 tábláról van szó, Selmezbányáról származnak, a selmezbányai Szent Katalin templom főoltára volt, amelyet az újkorban szétszedtek, és aztán műkereskedelem révén került a múzeumban 4 tábla ebből, és nekünk az a szerencsénk a múzeumban, meg a művészettörténet tudománynak is, hogy a feltámadás tábla alsó részén olvasható a dátum, 1506, és ez a titokzatos monogram, amit mindegyre megpróbálnak feloldani.
1: Igen, most is nyomoznak még utána, és által Bécs felé vezetnek a szálak, de ez egy másik műsor témája lesz. Viszont ott van például a Garam Szent Benedeki úrkoporsó, ami már csak azért is érdekes, mert 1480 körüli, és egy monumentális kerékre szerelt alkotás, ezt mire, mikor használták?
0: Ezt nagypénteken vették elő, addig nem is volt látható a templomban, ebbe jelképesen eltemették Jézusnak egy szobrát, amelyet előzőleg keresztről vettek, lebecsukták a karjait és eltemették bele. Majd a feltámadási körmenet előtt dicsőségesen ezt eltávolították, ezt a halott Jézust ábrázoló szobrot, és az úrkoporsót körbehúzták a templomban. Óriási élmény lehetett a híveknek, hiszen ők egyébként nem nagyon láttak sem színházi előadást, sem ilyen díszes műtárgyakat.
1: Tehát ilyen érdekes történetek kapcsolódnak a műtárgyakhoz, de említhetjük a gazdag itáliai képtárukat is, ez nemzetközi szinten is kiemelkedő?
0: Hogy kiemelkedő-e, azt nem tudom, de jelentős, hiszen az itáliai kollégák is folyamatosan érdeklődnek a tárgyaink után. Ez egy 19. századi gyűjtés, amikor már darabokra szedett oltároknak egyes elemei kerülhettek a Keresztény Múzeumba, illetve magánszemélyek által még évszázadokkal ezelőtt vásárolt darabok, amelyek sokszor nagy művészeknek az életművét egészítik ki, vagy segítenek egy-egy lukat betömni, hogy így képletesen fogalmazzak, mert hogy ezeknek a műveknek általában a reneszánsz korban, a kora reneszánszban még nem ismerjük az alkotóját, hiszen nem írták rá a nevüket minden tájra, és sok-sok kutatás, hasonlítgatás, természettudományos módszerekkel, bölcsész módszerekkel, forráskutatással visz minket egyre közelebb a megfejtéshez.
1: Tehát nem csak középkori, nem csak magyar anyaguk van, hanem honnan merítenek még? Európából többfelől is, ugye?
0: Az említett területeken kívül német területről, osztrák területről, Németalföldről is vannak tárgyaink.
1: Folytatjuk hamarosan a beszélgetést a Keresztény Múzeumról. Emlegettük már MS Mester Pasió képeit, most látogassunk el az Országos Múzeumi Restaurálási Központ épületébe Budapestre, ahol középkori tárgyakat restaurálnak. Az egyik szakértővel, Mikó Edittel, a műhelyben beszélgetett Pintér Edina.
2: Karnyújtásnyira tőlünk egy gyönyörű táblakép még restaurálásra vár.
3: Igen, ez a Liptó Szent Máriai oltárnak a középképe.
2: Mennyire összetett ez a munka? Hányféle restaurátor szakma dolgozik itt együtt?
3: Minden anyagtípusra külön specializáció van már az egyetemen. Más tudást, meg más háttér információkat és eszközöket, anyagokat igényel egy-egy különböző anyagtípusnak a kezelése.
2: Vagyis a fa, a fém, a textil.
3: Igen, papír, szilikát, ez az üveg és a kerámia. Mi most egyébként egy festőrestaurátor műhelyben vagyunk, de azért itt is többféle anyagcsoport képviselteti magát, hiszen van ugye vászonra festett olajfestmények, illetve amikről most szót ejtettünk, ezek az oltárképek, ezek pedig ugye fára festett, általában temperatechnikával készített és aranyozott felületek, tehát igen sokfélék a feladatok.
2: Az előbb besétáltunk a restaurátor műhelybe is, hát egy asztalos műhely elbújhat mögötte, hiszen olyan remekül felszerelt, és az egyik asztalon Szent Anna feküdt, egy fa szobrot restauráltak éppen, néhány lépésre tőle egy Erzsébet szobor volt éppen munkában, végtelenül változatos képet mutat, hogy önök éppen mivel dolgoznak. Hogyan lehet hozzáfogni mondjuk egy ilyen minimum 5-600 éves alkotásnak? Nem remeg meg az ember keze?
3: Tény, hogy ezek nagyon komplex feladatok. Egy vászonra festett olajkép azért kevésbé számít érzékeny tárgynak, mint egy fára festett, és egy oltár tekintetében pedig még inkább fokozódik ez, hiszen az sokkal több elemből áll össze, amíg valamilyen módon kapcsolódnak egymáshoz, és adott esetben mindegyik elem máshogy fog reagálni a környezeti változásokra, mert ezt el kell mondani a fával kapcsolatban, hogy a környezetének a relatív páratartalma, illetve a hőmérséklet az elég nagy változásokat tud okozni magában az anyagban. Az még tovább bonyolítja, hogy ez a tér különböző irányaiban nézve különböző mértékű. És hogyha erre a fára ugye felkerül egy alapozó réteg és arra festék réteg, ezek elég nagy sérüléseket tudnak szenvedni attól, hogyha nem megfelelő környezetben volt tárolva ez az oltárelem, vagy szobor, vagy egész oltár, és ugye mi ezzel szembesülünk most, hogy egy korábban egy templomi, hát elég zordnak mondható környezetben milyen sérülések alakultak ki évszázadok alatt.
2: Mennyire etikus kiegészíteni ezeket a régi tárgyakat? Még ha szabad szemmel nem is nagyon látszik, festmény maradványok, színek beazonosíthatók. Ki lehetne egészíteni, mert tudjuk, hogy körülbelül hogy nézett ki, vagy sejthetjük, kiegészítik, vagy inkább csak egy jelzést kap.
3: Kitalálni nem szeretnénk ugye semmit, csak olyan dolgokat egészítünk ki, ami így biztosan tudható, hogy milyen volt, tehát inkább csak kisebb hiányokat, kopásokat retusálunk, vagy egy szobor esetében plastikailag egészítünk ki, de nagyobb formai hiányokat, akár egy drapéria, akár egy arc esetében nem igazán szokás már kiretusálni, mert az tekintető akár már így a meghamisításának is egy műtárgynak, és ez már nem követendő példa.
2: Most hogy állnak a szárnyas oltárok, hiszen ez az egyik legkülönlegesebb műfaj, ami igazából a galériában, hatalmas teremben is látható, itt pedig az asztalra kerülnek, hiszen folyamatosan restaurálják őket, egészen rendkívüliek.
3: Folyamatban van a kisszebeni Szent Anna oltárnak a restaurálása, már egészen közeledünk a végéhez. Egy restaurálást általában ilyen 30-40 év után azért felül kell bírálni és meg kell ismételni.
1: Itt a stúdióban a 150 éves esztergomi keresztény múzeum új kiállításáról beszélgetünk vendégünkkel, Koncsek Ildikó igazgatóval. Mi változott az állandó kiállítás újra rendezésével? Tehát ezzel esetleg új érdekes összefüggéseket is be tudnak mutatni?
0: Átrendeztük a kiállítás gondolatmenetét egy olyan új térbe, ahol reményeink szerint mindenki azonnal elfelejti azt a mára már elavultnak számító enteriőrt, amibe korábban 50 éven keresztül beléphettek az érdeklődők.
1: És milyen lett az új enteriőr?
0: Az új enteriőr, egyrészt visszahoztunk sok mindent a régiből, 19. századi hangulatot a visszaalakított nyilázárokkal, padlóval, illetve a falak elegáns megjelenésével, az ablakok láttatásával próbáljuk megjeleníteni, és elkezdjük most az itáliai gyűjteménnyel, az 1280-ban festett legrégebbi festményünkkel, és az első két teremben csak itáliai műveket láthatunk egészen a barokkig, majd a harmadik terem, amit egészen bombasztikusnak gondolunk, a tekintetben, hogy ott látható számos középkori darab, egészen más gondolatmenettel, mint korábban, de azt hiszem, hogy jól követhető a koncepció, hiszen nem vettük szét a földrajzi területek szerint a tárgyakat, hanem egy kicsit az összefüggésekre szeretnénk a hangsúlyt helyezni, illetve kilátunk az ablakon az esztergomi király érseki várra és a bazilikára is. Így egybe láthatjuk a különböző művészeti ágakat.
1: Tehát a belső építészetben a történelmi hűségre is törekedtek, viszont a technikát modernizálták, ez ma már elengedhetetlen, igaz? Főleg, ha a fiatalokat is be akarják hívni.
0: Így van, műtárgyvédelmi szempontból is ez fontos volt, de a megjelenésünk azt hiszem, hogy egészen korszerű.
1: És a 150 éves múzeum küldetése ma is ugyanaz, amit annak idején a múzeum alapító Simor János bíboros megfogalmazott? Vagy ma már a 21. században másra is kell figyelniük?
0: Az ő koncepciója az volt, hogy kifejezetten jó minőségű régi műtárgyak szemlélésén, megismerésén keresztül segítse a kortársakat, a papokat, a híveket és a művészeket, hogy a saját korukban és hasonló kiváló alkotásokat hozzanak létre, ami nem csak másolást jelent, sőt, kifejezetten nem másolást, hanem korszerű szemléletet, és ezt mind a mai napig követjük, hiszen amíg Simor még 19. századi műveket vásárolt, aztán később a múzeum hozzájutott 20., sőt, most már újabban 21. századi művekhez is, úgyhogy be tudjuk tölteni ezt a feladatot ma is.
1: És esetleg önöknek van-e olyan küldetésük, hogy a nem hívő embert is megszólítsák?
0: Ez egészen egyértelmű, mert hogy a keresztény jelző az igazából ebben az esetben egy nagy befogadást jelent. Még a felekezet sincsen ilyen értelemben benne, a művészet az, ami minket összeköt, olyan embereket, akik szeretnénk a világunkat új nézőponton, vagy éppen minőségi szemüvegen keresztül megismerni.
1: A múzeum állandó kiállításának része a Bazilika szomszédságában található Szent Adalbert központ épületében berendezett a Vallási élettárgyai című kiállítási egység is, amely az Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutató kezdeményezésére létrejött gyűjteményt mutatja be. Itt mi látható?
0: Jó 10 éve nyitott meg ez a tárlat is, jelenleg bejelentkezésre látható. A vallási élettárgyait mutatjuk be. A népi vallásosságot itt is tágan kell értelmezni, ez egy szociokulturális egység. A 80-as években beküldték ezeket a tárgyakat egy felhívásra, néhány év alatt számos tárgy érkezett be, és a legérdekesebb az, hogy ha statisztikailag nézzük, akkor Budapestről küldték be a szobrokat, imakönyveket, imalapokat, szentképeket, apászamunkákat, papi hagyatékokból is kerültek be darabok, tehát a néprajzot ilyen értelemben nagyon tágasan kell értelmeznünk, mindaz, ami a hívek birtokában volt abban az időben.
1: A népművészeti alkotások, mert valószínűleg ilyenek is akadnak ezek között, gyakran használnak díszítésként virágmotívumokat, illetve virágszimbolikát, és ezt most azért mondom, mert van egy érdekes kiállítás a Hagyományok Házában, ahol szombaton tárlatvezetés lesz. A Tulipán és Zsája című kiállításon a kurátorral, Cinger Szilviával beszélgetett Kádár Dóra.
4: Virágnyelven, de talán azt is mondhatnám, hogy hét nyelven beszél ez a kiállítás, amely gyönyörű atmoszférát terem, szinte minden érzékszervünkre hat. Illatokat is érzek itt, hangokat is hallok, de a látvány magáért beszél, de mit is árul el?
5: A kiállítás abból a gondolatból indul, amit Jean-Jacques Rousseau, a francia felvilágosodás egyik legnagyobb alakja mondott, hogy vissza a természetbe. 1760-as évek végén mondta ezt, és gondoljunk csak bele, hogy már ő azt mondta, hogy lassítsunk, nagyon szeretett botanikus kertekbe sétálni, és azt mondta, hogy a test és a lélek megnyugszik, ha valaki belép egy kertbe. És a kiállítást is mi úgy alkottuk meg, hogy egy picit mi gondolkodjunk el a 21. század elején, hogy mi hogy is vagyunk a természettel. A Magyar Népi Iparművészeti Múzeum tárgyait végignéztük, és 90%-ban növények, virágok vannak a tárgyban.
4: Tehát virágzó a folklóra, szó valós és átvitt értelmében is.
5: Egyrészt szerettünk volna nagyon szép tárgyakat megmutatni, másrészt a kiállítást úgy alkottuk meg, hogy a különböző korok kert kultúrái hogyan hatottak a népművészetre, vagyis a kiállítás elindul a középkortól a koroskotor kertek növényeivel, találkozunk a reneszánsz kert kultúrával, a török korral, a barokkal, a francia és angol kerttel, és a végén pedig belecsöppenünk egy parasztkert milliójébe, tesszük mindezt a tárgyakon keresztül.
4: Használati tárgyak, kiegészítők és egyebek is láthatóak itt?
5: Fő szempont az az esztétika volt, de vannak itt nagyon izgalmas tárgyak, például egy jerikói rózsa, gyönyörűen hímzett lepedővégeket is lehet látni.
4: Mellettünk vannak szőttesek, párnák, fejdíszek.
5: Így van, azt próbáltuk megmutatni, hogy tulajdonképpen a paraszti kultúrában minden tárgyon valahogy a virág. megjelenik.
4: A kiállítás címében két növény neve szerepel, a tulipán és a zsája. Miért éppen ezeket választották? Kérdezem ezt azért is, mert a molino, amely mellett állunk, egyébként még 12 jellegzetes növényt felsorol a népművészetből. Köztük gondolom a gyógyító növényeket is.
5: A rózsa, a tulipán, illetve ami a középkori kertkultúrából jön, a zsája és a rozmaring, ami két nagyon fontos növénye a paraszti kultúrának, ugye hát egy esküvőt rozmaring nélkül nem lehet elképzelni. Bajelhárító növényként is használták.
6: Szóda. Szóda. Pezsgő kultúra.
1: Az Esztergomi Keresztény Múzeum új kiállításán kevesebb a néprajzi tár, de iparművészeti remekek helyet kaptak bőséggel a festmények mellett. Továbbra is itt van velünk Koncsek Ildikó, igazgató művészettörténész. Szóba hoznám az Esztergomhoz szorosan kötődő Babits Mihályt, ugye neki háza volt az Előhegyen, és ő egy írásában kiszúrta az Esztergomi Múzeum gyűjteményében például azt az érdekes kis szelence gyűjteményt, ami tulajdonképpen a világi gyűjteményük. Ezt szeretik a látogatók is, ugye? Miért olyan érdekes, hogy még Babits is felfigyelt ezekre?
0: Az iparművészeti gyűjtemény most is az állandó kiállítás vége felé kerül sorra, tehát a sok súlyos tartalom után könnyebb vizekre is tudunk evezni, és a látogatók ezt nagyon szokták értékelni, mi magunk is szeretjük, és most külön vitrinekbe helyeztük el a szelencéket is, hagyományos vitrinekbe, amelyekben 1920-as években is voltak, amikor megérkeztek a múzeumba. Ez egy nagyon speciális virág, kisebb-nagyobb tárgyakról van szó.
1: De mit tartottak ebben?
0: Tubákot, vagy illatszeretek, púdert is természetesen. Van, amelyik olyan formájú, hogy különböző eszközöket lehet benne, kis ollót, kis csipeszt elhelyezni.
1: Ez a nemeseké volt nyilván.
0: Nem feltétlen, nemesek is. Attól függ, nagyon sokféle anyagból készülhettek. Ezek ajándéktárgyak voltak, amivel megtisztelték, vagy meglepték a megajándékozottat, és attól függ, hogy kinek milyen lehetősége volt, üzenetek voltak rajta. Néha portrék, néha titkos leveleknek látszódó figurák is vannak rajtuk, van amelyiknek a formája kifejezetten boríték alakú, és rejtélyes szöveget írtak rá, amit ma nem is tudunk megfejteni, de nyilván aki ezt annak idején megkapta, akkor tudta, hogy ki üzent
1: valami
0: neki.
1: Valami titkos szerelmi üzene?
0: Például igen.
1: Ha már Babitsot emlegettük, érdekes összefüggések vannak itt, ugyanis Babits, mint tudjuk, szerkesztője volt a Nyugat folyóiratnak, amelynek szerzője volt Vaszary János festőművész is, bár ez meglepő lehet, és Vaszary kötődik Esztergomhoz, majd mindjárt elmeséljük, hogy hogyan. A balatonfüredi Vaszary galériában most a festő csaknem teljes életművét bemutatja egy új kiállítás, sőt olyan képeket is láthatunk, amelyek évtizedekig a Magyar Nemzeti Galéria pince raktárában lapultak. Felszegi Csaba interjúja következik Füredről.
7: Nagyon izgalmas, mert ugye sokan úgy gondolják, hogy Vaszary János festőművészről kapta a villa a nevét, ami nem teljesen így van, hanem az ő nagybátyjáról, Vaszary Kolosról, aki egy nagyon jelentős egyházfi volt a 19. század végén, és ő építette ezt a villát, és tulajdonképpen Vaszary János karrierjének, pályájának az indulása az nagyon szorosan összefonódik Kolos életével, hiszen ő szerezte tulajdonképpen az első megbízásokat János számára, és most ez egy nagyon szerencsés véletlen vagy nem véletlen, hogy Vaszary János festőművész képei ide kerültek a Vaszary villába.
8: Ezek a képek ugye teljesen véletlenül kerültek elő.
7: 2016-ban, amikor már nagyon erőteljesen elkezdődtek a Magyar Nemzeti Galériában az előkészületek arra, hogy kiköltözzenek az épületből, a várbeli épületből, akkor a raktárrendezés során a Dexions alagú polcok mögött egy befordított szekrényt találtak, amiben két tekercsben 20-20 Vaszary festmény lapult.
8: Melyik korszakából valók ezek a festmények?
7: Vannak közte korai képek is, és ezek a rá nagyon jellemző ilyen árdekós stílusú művek is előkerültek.
8: Ahogy is sétálunk a festmények között, nagyon jó állapotban vannak, restaurálták őket?
7: Igen, igen. Itt 24 kép került kiállításra ebből a 40 festményből, és ezek mind egyértelműen restaurálásra szorultak, hiszen hosszú évtizedeken keresztül feltekercselve voltak. Ugye amikor kibont bontják ilyenkor a műveket óhatatlanul is. Ennek a nyomai meglátszódnak, és hát tisztításra is sor került.
8: De ezeket aztán kiállították Budapesten, és aztán később így kerültek ide most Balatonfüredre?
7: Igen, ez a kiállítás részben már látható volt a Magyar Nemzeti Galériában 2022 év végén, 2023 év elején.
8: Ikonikus festmény előtt állunk, Vaszlavéh János Éjszakai fények a párizsi világkiállításon 1937 csodálatosan elmosódott kék-fehér impressionista kép nekem laikusként. Szakértőként mit lát benne?
7: Ugye egyrészt azt nagyon szépen tükrözi ez a kép, hogy Vaszari milyen világpolgár volt. Tehát ő nem csak Magyarországon tartózkodott, hanem Európa szerte nagyon szívesen töltött időt. Ugye azt tudjuk, hogy az olasz tengerparton újra és újra megfordul, de ilyen visszatérő úti cél volt számára Párizs is, ahol először a 19. század végén fiatal festőként tanulni érkezett, majd újra és újra visszatért, és 1937-ben, amikor a világkiállítást felkereste, akkor már egy teljesen másik millióbe csöppent bele, mint annak idején a századfordulón. Egy zsongó nagyváros volt, nem az a kávéházi elvonult művészi közeg fogadta őt, hanem a mulatóknak a világa, és ez egyrészt inspirációt is jelentett ismételten a festményei számára, másrészt pedig teljesen ledöbbenve állt előtte. Úgyhogy ezen a képen az éjszakai fényeknek a vibrálása, a reflektorok fénysugarai jelennek meg. Nagyon sok finom tükröződés, apró-apró kis részlet, ami egy-egy kis festékfoltból kerül a vászonra.
8: Aztán, ha tovább sétálunk, Tatai interior, hát lehet, hogy ez már egy kicsit Art Deco?
7: Egyértelműen benne van az Art Deco, a divat és a különféle kis keleti dísztárgyaknak a megjelenése. A kályha tetején ugyanis például ott van egy Buddha szobor, vagy a falon ilyen dísztányérok, amik ezt a japános, keleties, egzotikus érzést hozzák be a képbe, és hát a Tatai villának a harmóniája 1910-es évek elején építetett Vaszari János Tatán egy műteremvillát, ahova a fővárostól visszavonulva alkotott, és ez a nyugalom színhelye volt számára, ahol a kertbe kivonulva sok-sok kerti tájkép, kertben megjelenő női aktok, illetve virágcsendéletek sora született meg.
1: Sipos Annát, a Vaszari Galéria művészettörténészét hallottuk a balatonfüredi Vaszari kiállításról.

0: A stúdióban pedig Koncsek Ildikóval, az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatójával folytatjuk a beszélgetést. Vaszary János nagybátyja és mecénása az említett Vaszary Kolos esztergomi érsek volt, és a bazilikának pedig éppen évfordulója van.
1: Igen. A mai nap az a bazilika életében minden évben, sőt az egyházmegye életében fontos, hiszen 1856. augusztus 31-én szentelték fel a bazilikát, akkor vették használatba mai szóval. A Vaszary család pedig úgy kötődik a bazilikához és Esztergomhoz, illetve a Keresztény Múzeumhoz is, hogy a híres nagybácsi az ifjú unokaöccsét különösen a pályája kezdetén megbízásokkal támogatta. Kapott megbízást templomi feladatok ellátására is, tehát festett oltárképet is, de amit a kiállításon láthatunk, az állandó kiállításon is szerepel, festett portrékat is, festett a nagybácsiról egyébként többet, nálunk egy van kitéve, és a káptalan tagjairól is készített portrékat, kettőt is, amelyeket tavaly állítottunk ki. Ezeknek az az érdekessége, hogy a hagyományoktól egy kicsit eltérőek. Máshova helyezi a modern művész, már az ifjú művész is, szerintem ezek ilyen apró fricskák a pályája elején. Később aztán nyilván már egyértelműbb, hogy ő nem hagyományos nézőpontból látja a világot, de egy olyan
0: műfajban... De milyen fricskái vannak ezeken a képein?
1: Az látszik, hogy például, amikor ő megfest egy kanonokot, annak a feje vagy a portré jellege nem annyira fontos, megfest egy fejet, de közben a kép nagy részén egy hatalmas testet látunk, amelyen a kitüntetések, illetve az ő kicsit mondhatnánk, hogy a hatalmi szimbólumai kerülnek előtérben.
0: Vajon mit szóltak az alanyok ehhez?
1: Nem tudom, nincs erről adatom, de most meglepve láttam, hogy a festés technika is egy kicsit más, mint a szokványos. Mindenképpen egy mai művészettörténésznek, vagy mai érdeklődőnek ezek különösen érdekesek lehetnek.
0: Vajon Vaszary ezeket az egyházi műveit a nagybácsi nyomására festette, hiszen őre nem így gondolunk, hanem elsősorban a világi élet, a tengerpartok, párizsi korzók vagy aktok festőjeként elsősorban. Hogy fért meg benne ez a kettő?
1: Egy pályakezdőnek, meg egy szakmáját gyakorló festőnek ez nem meglepő, hogy különféle megbízásokat kap, de ez egy lehetőség mindig. Én azt gondolom, hogy ő is élt ezekkel a lehetőségekkel.
0: Viszont van egy nagyon megrázó és szép műve, a Budapest Kálváriája. Az nem önöknél van, hanem egyébként a Nemzeti Galériában, de most Füreden látható. Ugye ezen a Krisztus, a keresztet nem a történelmi helyszínen, hanem a nyüzsgő budapesti belvárosban hordozza. Nyilván itt már ott lehetett a világháború előszele, amire ő utal ezzel a képpel.
1: Egyértelmű, ez az új szemlélet, ez egy kortárs festőnél jelen van. Nyilván ilyenkor aztán a hagyományos szemlélő az azt mondja, hogy miért lépett ki a keretek közül, és ezzel emiatt számos kritikával is illették. Volt olyan portré is, amit aztán nem fogadtak el tőle, és mindenféle vádakkal illették. Ez belefér, azt hiszem, ezekbe a modern életművekbe.
0: Egyébként ez a kép is a raktár mélyén lapult, tekercsekben, és nemrég restaurálták. Önöknél a Vaszary képek azok mind láthatók, vagy ott is van még munka, amit el kéne végezni?
1: Van még munka, pont ezeken a kanonok, portrékon, azokon lennem itt. Én itt nem is szerepel most az állandó kiállításon, időszakosan bemutattuk, de mivel hozzá kellene nyúlni, most egyelőre azt nem láthatja a közönség.
0: És óriási munka lehetett ez a felújítás, mi volt a legnehezebb? Most a hónapokig tartó felújításban egy ekkora gyűjteményt illetően.
1: A legnehezebb összességében az volt, hogy a kiváló új fények, amiket most alkalmazunk, láthatóvá tettek nagy tömegben olyan képeket, amit tényleg restaurálni kellene, ha más nem, legalább a fedő réteget meg kellene újítani, a korábbi beavatkozások nyomai is, úgyhogy megláttuk a feladatot a jövőre nézve.
0: Újra rendezett állandó kiállítással nyílt meg tehát a felújított Keresztény Múzeum Esztergomban. Koncsek Ildikó művészettörténész, az intézmény igazgatója volt a vendégünk. Köszönjük, hogy eljött.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Hallgatóinkat holnap is várjuk 14:30. A Szódát ma Kádár Dóra szerkesztette, hangmérnökünk Hajósi Bence volt, a felelős szerkesztő Bödő Anita. Nánási Anikót hallották.

0: 3 óra. Hírek következnek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Mikja György. A teljesült feltételek után 10 milliárd eurónyi uniós forrás érkezhet Magyarországra. Két holttestet találtak a Grand Canyont érintő villámárvíz után. Reggelig még lehetnek záporok, majd újra kisüt a nap, és most következzenek a részletek. Magyarország a határidőig minden feltételt teljesített az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően Brüsszelből 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán megköszönte mindenki munkáját. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a törvénynek a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5 lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előzőleg tervezett 4,1%-kal. Szeptember második felében kezdődnek a jövévi bértárgyalások a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselői között. A munkáltatók szerint a gazdaság teljesítménye miatt kérdéses, hogy tartható-e a korábban tervezett minimálbéremelés. A szakszervezetek viszont a keresetek további felzárkóztatását sürgetik. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani, míg ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok Hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csak nem 1.200.000 diák, közülük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a kormány az oktatást és az egészségügyet helyezi a középpontba, mert csak egy tudásalapú ország lehet sikeres. Eddig két holttestet találtak meg az arizonai Grand Canyont érintő hétvégi villámárvíz után. Összesen 62 embert mentettek ki az áradás által érintett övezetből. 15 eltűnt után még mindig kutatnak. A térségben a hirtelen lehullott nagy mennyiségű eső komoly károkat okozott. Megrongálta a környéket ellátó vízvezetéket, a lezúduló víz túralétesítményeket is elmosott. Szakemberek szerint ez volt Arizona történetének legsúlyosabb villámárvize. Itthon megdőlt a fővárosi melegrekord. Hétfő délután Újpesten 35,8 fokot mértek, eddig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben. Végül néhány szóban a várható időjárásról is. Reggelig előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat erős széllel kísért zivatar. Aztán felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Az éjjeli 14-21 fok után napközben 27-32 fok várható. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de a hajnalok hűvösek lesznek. Hírekkel legközelebb 4 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Ez tehát a nap témája. Jó estét kívánok, én Tessári Nóra vagyok. Ma hallhatnak milliárdokat érő influencer kampányról és a hétvégi időközi választásokról is. Kezdjük az utóbbival. Enyingen, Hajdúböszörményben, Hajdúbagoson és Sárváron volt időközi önkormányzati választás vasárnap. 3 helyen polgármestert, egy településen pedig önkormányzati képviselőt választottak. 4-ből 4 helyen nyertek a Tisza által támogatott jelöltek. Vendégem Miketz Dániel, a Politika Tudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Jó estét!
3: Jó estét kívánok!
2: Na most minden a Tisza által támogatott jelölt kétharmados győzelmet aratott. Ez mit jelent? Hogy kell értékelnünk?
3: Ugye ez egy ilyen közhely, hogy azért az ilyen, főleg az ilyen kis települési időközi választásokból azért ilyen hosszú, nagy trendeket nem lehet levonni, de azért az talán árulkodó, hogy a egyébként maga Orbán Viktor is az előző választási kampányban, amikor időközi választási eredmény volt, és ott a Fidesznek kedvezett, akkor például ők hivatkoztak arra, hogy lám-lám nyer a fideszes jelölt. De abban talán tud árulkodni ez az eredmény, ha arra nézve, hogy azért ami egy nagy jelentőséggel bírt az áprilisi választások során, hogy azért jellemzően azokban a kisebb települési választókerületekben, illetve magukban a kisebb településeken is, ahol nagyon sokáig azért a többség a Fidesz támogatta, és a korábbi ellenzéki pártok nem voltak arra képesek, hogy valamilyen választási áttörést elérjenek, ott a Tiszának ez sikerült, és hát hogyha ezekben a településeken ugyanúgy megmarad ez a fajta arány, akkor mutatja azt, hogy azért ez nem csak egy pillanatnyi hatás volt, de hát összességében egyébként a közvéleménykutatási adatokból lehet azt látni, hogy azért nem csak egy győzteshez húzás volt, de hogy azért a Fidesznek is jócskán megcsapant a szavazóbázisa, és hát tulajdonképpen ezek a tendenciák, amiket mutattak a kutatások, ezek jelentkeznek ezekben az eredményekben.
2: Tehát akkor mondhatjuk, hogy árad a Tisza, mint a továbbiakban is, vagy azért inkább itt erősebben a helyi történetekről van szó?
3: Nehéz ezekből általánosítani még egyszer, inkább arra alkalmasabb ez, hogy egy sajátosabb demográfiájú társadalmi helyzetben lévő választócsoportnak a preferenciára talán lehet következtetni, meg az, hogyha esetleg ezeket egymás mögé tesszük, hogy akkor korábban hogyan szerepeltek a helyi politikusok ezekben a településeken, de hát azért is kellett több helyen tartani egy új választást, mert hogy korábban a Tisza a korábban mandátumot nyert, tehát a 24-es önközi választás során mandátumot nyert politikusok, aztán országgyűlési mandátumot kaptak, tehát hogy tulajdonképpen több helyen azért ez a fajta tiszás támogatottság már a 24-es önkormányzati választásokon megjelent.
2: Na most a tiszás támogatottságról beszélünk, a Tisza által támogatott jelöltek többsége nem a Tisza logó alatt indult, ez nem rossz jel, mert nem hozott a pártukra nézve soha jót, amikor a jelöltek igyekeztek a logókat elhagyni, a plakátjaikról mondjuk.
3: Hát nagyjából az önkormányzati választásokon induló képviselők és polgármestereknek nagyjából a 60%-a függetlenként indul, tehát azért a kisebb településeken nagyon jellemző az, hogy nem pártlogóval indulnak el a jelöltek, hogyha egy nagyobb településen ez megjelenik, és azért erre is van példa, akkor már lehet gyanakodni, hogy valószínűleg azt érzékeli a helyi politikus, hogy magának a pártnak nincs akkora támogatottsága, mint akár neki lehet. Mivel, hogy ilyen kisebb településeken a helyi szint az sokkal közelebb van az állampolgárokhoz, sokkal ritkább az, hogy nem ott lakik a polgármester, vagy nem ott lakik az önkormányzati képviselő, találkoznak vele. Ezért ezeknek a személyes ismertségeknek sokkal nagyobb szerepe van akkor, amikor valaki tájékozódni akar arról, hogy mi is lehet az agendája, az elképzelése, a politikája a helyi jelöltnek, míg azért a nagyobb településen maga a logó segít abban, hogy azért az valahogy tájékozódjon a választópolgár, hogy mire számíthat.
2: Apropó tájékozódás, mekkora volt a részvétel? Még választási lázban égnek az emberek, lehet azt mondani?
3: Az az igazság, hogy én kifejezetten a részvételt nem néztem meg, azt néztem meg, hogy milyen arányban győztek a nyertesek. Jellemzően azért kisebb a választási részvétel, és persze azért az gyakran elhangzik, hogy ugye ez egy kirívó 80%-os részvétel volt az országgyűlési választáson, és talán akik a médiában dolgoznak, ugyanúgy érzékelik azt, hogy van egy ilyen fajta fokozott érdeklődés a közéleti témák iránt, de én például azt néztem meg, hogy a nagyobb hírportáloknak hogyan változott a látogatottsága, és én azt regisztráltam, hogy ott azért az áprilisi, májusi, nyár elejé időszakhoz képest azért csökkent, de hát azért a nyári hónapokon általában az emberek kevésbé foglalkoznak önmagában is a közélettel, és hát nyilvánvalóan ez megmutatkozik az időközi választási részvételekben is.
2: Magyar Péter úgy értelmezte ezt az eredményt, hogy a magyar vidék kitartotta a korábbi politikai döntés mellett. Hát nem túlzás az egész vidékre általánosítani ebből a négy esetből?
3: Hát a politikusi beszéd az másmilyen, mint a kutatói vagy elemzői beszéd, és ahogy ugye beszéltük azt, hogy azért nem lehet a óriási hosszú tendenciákat akkor abból ezekből meghúzni, ezekből az eredményekből, tehát arra valóban alkalmas lehet, hogy azért nem mutat valamilyen fordulót az áprilisi tendenciához képest, hogy akkor most mi történt, de még hogyha más is lett volna az eredmény, az se jelentette volna az, hogy akkor nem tudom, elfordult volna a vidék, hát inkább úgy fogalmazom, hogy a kistelepülési szavazók a megválasztott kormánypártól. Ez azért majd Hát ugye még jó sokáig lesznek választások Magyarországon, tehát 29-ben lesz önkormányzat és európai parlamenti választás, de hogyha esetleg több időközi választást összerakunk, megnézzük azt, hogy előtte milyen eredmények voltak, abból egy kicsit azért hosszabb távon lehet arra következtetni, hogy hogyan változnak a választói preferenciák.
2: Na és a TISZA tulajdonképpen mire következtethet ezekből az eredményekből, tehát nem akarja esetleg megváltoztatni a rendszert, a TISZA?
3: Választási rendszert? Hát erről volt szó korábban, és itt ugye az lehet, vagy hát olyan fajta vélekedések voltak, hogy már csak azért, hogy ne kelljen megvárni a 29-es önkormányzati választást, hanem hogy ha már megvan ez a rendszerváltó lendület a magyar társadalomban, akkor miért ne lehetne előre hozni ezeket a 29-es választást? Hát azért ennek megvannak a maga kockázatai. Uh-huh. Magyarországon most van, nem tudom, 3200 önkormányzat nagyjából. Most, hogyha összeveszünk, hogy mennyi polgármester, önkormányzati képviselő van, hát ez egy 30-40 ezres szám. Tehát ennyi ember kellene ahhoz, hát nyilván nem mindenki tiszás lenne akkor sem, de hogy egy ekkora, ha belegondolunk, hogy ez milyen óriási jelenlétet igényel a társadalomban, és hát persze megvan már, meg létezett ez a TISZÁ-nak, de hát ez akkor is kihívás most, amikor áll föl a kormány, és azért még azért vannak olyan feladatok, hogyha átadok az önkormányzati választási rendszer, akkor az miért történne meg korábban, mint az új alkotmány? Vagy miért választanánk korábban akkor önkormányzatokat, hogyha volt egy ilyen mondás, hogy akkor majd a közösségi elnököt is lehet választani? Tehát, hogy ezért az is maga ez az alkotmányozási folyamat, és az legalább másfél-két év, és akkor már is ott vagyunk 29-ben, tehát, hogy most nem igazán az lenne valahogy a racionális döntés, hogyha akár csak mondások szintjén meg lenne az, hogy akkor változtassunk, és akkor legyen előrehozott választás az önkormányzati szinten.
2: Világos. A 2022-es országgyűlési választásokon a Fidesz elsőpr ugye 54% feletti listás eredményt ért el. Az azt követő időközi választáson mennyire tudta ezt a politikai fölényt így helyszinten is megőrizni, és összevethető-e mondjuk a mostani 4 TISZA támogatott győzelmével ez akkori tendencia?
3: Hát most nekem itt előttem egy adatsor, hogy ezt így hogyan lehetne megnézni, de hát azt azért tehát nagyon változó tud lenni az, hogy azt lehet mondani, hogy azért például az időközi választásokról van szó, akkor akár az országgyűlési képviselői választások jobban leképeznek tendenciákat. Tehát emlékezhetünk arra, amikor Veszprémben akkor Kéz Zoltán nyert, és az, jól emlékszem, azt hiszem, 15-ben volt, és akkor el is vesztette a kétharmadot a Fidesz egy időre, illetve akkor, hogy a Dunaújvárosban hogyan tudott az ellenzék nyerni. Tehát ilyenkor a nagyobb településeken lehet az, hogy akkor valahogy jobban megjelenik egy ilyen elégedetlenség a kormánypárttal, azért a kisebb településeken, ahol olyan szempontból egyébként egy másfajta társadalmi háttérrel élők vannak, mint a nagyobb településeken. Ezt láttuk, hát a magyar politika úgy nagyjából erről szólt, és hát nem csak a magyar, de hogy a kortárs politikákban az országokban lehet látni ezeket a klasszikus törésvonalak, ezek most is léteznek a kisebb település, a nagyobb települések között. Tehát, hogy inkább ezeknél a ilyen önkormányzati időközi választásoknál kisebb településen arra lehet következtetni, hogy akkor ebben az adott demográfiában mennyire van elégedettség, vagy mennyire van elégedetlenség az adott kormánnyal szemben, és sokkal inkább érvényesült akár a Fidesz alatt is, hogy az olyan fajta támogatások azok jobban rezonáltak ezekben a kisebb településeken, amelyek lehet, hogy nagyobb településen annyira nem érződnek, mint például a nyugdíjemelés, vagy olyan fajta közvetlen ösztönzők, amelyek talán a helyi szinten sokkal úgy érezhetik a választók, hogy azt inkább a helyi polgármestertől, a helyi önkormányzati képviselőtől kapják meg, mint ahogy ezt érzékelheti egy nagyvárosi lakó. Mm.
2: De és végezetül mondhatjuk-e azt, hogy a TISZA most gyorsabban, vagy nem is tudom, mélyebben épít befolyást vidéken, mint ahogy a Fidesz meg tudta őrizni a 22-es fölényét?
3: Hát ugye az a Fidesznek a 22-es fölény elvesztésében azért nagy szerepet játszott az, hogy eltűnt sok fejlesztési forrás, uniós forrás, és hogy tulajdonképpen azok a fajta klientúra hálózatokon keresztül, ahogy meg lehetett fogni bizonyos választói csoportokat, ezek az erőforrások eltűntek. És amikor gyakran volt erről szó, hogy hogyan vesztette el a Fidesz például a vidéki középosztályi réteget, ebben lehet-e szerepe annak is, hogy eltűntek azok az erőforrások, amellyel azért az a fajta vidéki középosztály kitartott a kormány mellett. Itt most azért én kevésbé érzékelem, hogy ennek lenne szerepe, hiszen az uniós források még ugyanúgy nem érkeztek meg, majd ezek megérkezhetnek. Inkább, hogyha van valamilyen fajta, pont ebben a vidéki középosztályban támogatottság a Tisza felé, annak inkább valami a jövőbe vetett bizalom, vagy valamilyen fajta más elköteleződés lehet az alapja, mint azok a fajta közvetlen ösztönzők, amelyeket a Fidesz a NER használt.
2: Miketz Dánielnek, a Politika Tudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársának köszönjük szépen, hogy
3: eljött. Én köszönöm a meghívást.
2: Budapest, te csodás! 2024 májusában több tucatnyi külföldi influencer, vagyis véleményvezér kapott meghívást Budapestre. A cél az volt, hogy a nekik szervezett programok során érezzék jól magukat, és az élményekről posztoljanak a közösségi média felületeiken, hogy a világ lássa, milyen jó hely a magyar főváros. Az esemény szervezett formában zajlott, a költségeit több mint 3 milliárd forintot, tudtuk meg most, pedig a magyar adófizetők állták. Biztos jó reklám volt, gondolhatjuk, de mi ezzel a baj? A telefonban Sápi Márton, a Star Network influencer ügynökség értékesítési vezetője. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
2: Legelőször is vezessen be minket egy kicsit, legyen kedves, hogy mi ez az influencer marketing, mert nem biztos, hogy ez mindenkinek annyira világos, tehát miből áll ez, mit jelent tulajdonképpen?
4: Alapvetően hírességekkel, népszerű emberekkel már régóta reklámozzák a márkák a termékeiket, tehát ez attól függ, hogy ki honnan számítja, de legalább 100-120 évre már visszavezethető ez a dolog, ez a jelenség. Gondolhatunk akár csak popsztárokra, színészekre, sportolókra, hogy velük készült tévéreklámok, hirdetések, azok futattak már abszolút a 20. század elejétől kezdve. Ez a kifejezés viszont az elmúlt 10 évben lett népszerű, amikor is megváltoztak a médiafogyasztási szokások, és a közösségi média ennyire előtérbe került. Születtek olyan hírességek, akik elsősorban az internetről ismertek, annak kapcsán lettek népszerűek, hogy a közösségi média platformokra tartalmakat gyártanak. Először a YouTube videó készítők körében találtak a márkák olyan karakterekre, akikkel szívesen népszerűsítették a termékeiket, majd utána az Instagram vagy a TikTok is abszolút előtérbe került. És influencer marketingről akkor beszélhetünk, hogyha legalábbis a mi szakmai definíciónk szerint, hogyha egy közösségi médiában népszerű, ott követőtáborral rendelkező tartalomgyártó saját maga készít tartalmakat, amiben a márkáknak megjelenési lehetőséget biztosít.
2: Tehát akkor már van egy kapcsolódás az influencer, illetve egy márka között. Nyilván a márkának meg kell, hogy érje ez a kapcsolat, de mitől lesz valakinek akkora követőtábora, hogy ő maga milliókat érjen, vagy a vele való szerződés?
4: Egy közösségi média tartalomgyártóval való együttműködés nem csak akkor lehet értékes, hogyha valakinek milliós követőtábora van, különös tekintettel mondjuk egy olyan kicsi piac esetében, mint a magyar piac, hogy ugye 15 millióan beszéljük ezt a nyelvet, tehát hogyha valaki ezen a nyelven gyárt tartalmakat, akkor nyilván csak ezt a létszámot tudja egyáltalán megpróbálni megszólítani, szemben mondjuk az angol szász, vagy a spanyol ajkú, vagy a távol-keleti tartalomgyártókkal, akik ugye a több százmilliós piachoz, vagy akár milliárdos piachoz is szólnak ezen a bolygón. Akkor is értékes lehet egy tartalomgyártó, hogyha csak néhány ezer ember ad az ő véleményére, de mondjuk egy olyan témának a szakértője, amivel kevesen foglalkoznak, ami egy kisebb, de jól beazonosítható réteget érdekel.
2: Na most a turizmus az azt gondolom, hogy tágakat érintő dolog, tehát akkor itt nagy elérésről lehetett szó. Reálisan ön szerint egy ilyen kampány, amire ugye meghívták ezeket a külföldi véleményvezéreket, mennyibe kerülhet? Tehát reálisan mondhatunk egy összeget?
4: Ezt így a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján, illetve az alapján, ami még ma nyilvánosságra került a sajtóban, ezt nem lehet ennyire pontosan megmondani. Itt azért egy sokkal komolyabb piacelemzést kellene csinálni, hiszen ugye itt nem csak magyar tartalomgyártókról volt szó, hanem több száz influencer érkezett külföldi országokból, és alapvetően azt is látjuk, hogy a magyar tartalomgyártókhoz képest mondjuk tőlünk nyugatabbra az influencerek arányosan is sokkal magasabb díjszabással dolgoznak. Itt, ami kirívó ebben az eddigi információk alapján az az, hogy úgy tűnik, hogy az influencereket szinte kizárólag luxus helyszínekre vitték el, luxus éttermekbe, luxus szállodákba, miközben pedig alapvetően olyan tartalomgyártókról is beszélünk, akiknek a követő tábora adott esetben olyan fiatalokból, vagy olyan hétköznapi emberekből is állhat, akik ezt a fajta életmódot nem feltétlenül engedhetik meg maguknak. Tehát első ránézésre, ami kirívó benne, az talán az, hogy nem teljesen világos, hogy kinek szólhatott ez a kommunikáció.
2: Épp ezt akartam kérdezni, hogy a hírek szerint a Z-generáció célozták meg velük, de mondjuk a Villás reggeli a Párizsi udvarban, ami az egyik programpontként szerepel, az nem tudom, hogy mennyire elérhető cél, vagy vonzó programpont egy Z-generációsnak.
4: Hát igen, ez ugye attól függ, hogy mondjuk ez a bizonyos fiatal milyen családba született, de igen, azért alapvetően a Z-generációt megszólító kampányok, legalábbis amelyeken mi dolgozunk, ritkán szólnak luxus termékekről és luxus szolgáltatásokról.
2: Hogy lehet egyébként mérni azt, hogy ez most eredményes volt vagy nem?
4: Hát nagyon sokféle célt ki lehet tűzni egy influencer kampány tervezése során. Alapvetően ezek a kampányok leginkább márkaépítésről szólnak, és márka alatt nyugodtan érthetjük egy városnak a márkáját is, tehát a Budapest mint márka, uh-huh. vagy Magyarország mint vonzó turisztikai célpont szintjén egy márka. Tehát alapvetően a márkaismertség növelés az elsődleges célja általában az influencer marketing kampányoknak. Másodlagos célja lehet valamiféle fajta direkt konverzió, ami alatt értünk mondjuk vásárlást, vagy weboldalra látogatást. Hogyha végeztek kutatást például a márka ismertségéről, a Budapest város ismertségéről, vagy mint potenciális desztináció a célcsoport körében, a kampány előtt és a kampány után, és mondjuk nőtt a város ismertsége, vagy nőtt az ide utazási kedv, akkor ez például lehet egy olyan cél, ami mérhető. Hogyha volt egy weboldal, ami turisztikai információkkal látja el a közönséget, és mondjuk erre a weboldalra tereltek ezek az influencerek, akkor ez is lehet egy cél. De gyakori szokott az lenni, hogy a közösségi média tartalomgyártók arra buzdítják a követőiket, hogy próbálják ki ők is azt a terméket, jelen esetben látogassanak el esetleg ők is ide, készítsenek erről tartalmat, és hogyha mondjuk az ilyen témájú, vagy az úgymond ilyen hashtaggel ellátott tartalmak nőttek az adott vizsgált időszakban a közösségi médiában, és erre is megvannak az eszközök, hogy hogyan lehet ezt mérni, figyelni, akkor ez is lehetett egy cél.
2: Szóval, és hogyan lehet ezt mérni? Mert hogy az elég rejtélyes, hogy kik voltak azok, akik aztán ugye meghívást kaptak, annyi információnk van, ugye, hogy a Budapest Influencer Tripre több mint 10 nemzetközi küldőpiac, mint egy 50 bloggerét, illetve további 100 hazai tartalomgyártót meghívtak, de volt amerikai, szlovák, német, olasz, spanyol, holland, norvég, brit, de brazil és ausztrál is. Uh-huh. közöttük. Uh-huh. Önnek nyilván van rálátása erre a piacra, úgy tud neveket, akik tényleg nagy szó, hogy ide jöttek?
4: Voltak köztük nagy követőtáborral rendelkező népszerű tartalomgyártók. Mi ugye elsősorban inkább az európai piacot figyeljük, hiszen oda szoktunk mi magunk is dolgozni, de én azt gondolom, hogy önmagában az, hogy ők ide jöttek, azt még így külső szemlélőként megítélni, hogy most ez egy sikertörténet, vagy nem sikertörténet, ezt nem lehet megmondani. Ismerni kellene, hogy mi volt a kampánynak a pontos célja, milyen célokat állítottak föl, és aztán, hogy milyen mérőszámokat használtak, mert mondom, számtalan módon lehet mérni egy-egy ilyen kampánynak a sikerességét, csak ehhez mélyebben bele kellene látni az anyagokba.
2: Mondjuk azt a 444-nek kellett kiperelnie, hogy egy végső összeg rendelkezésre álljon a nyilvánosságnak, és a teljes költséget nettó több mint 3000 milliárd forintot említettek, illetve az influencerek felületén történő médiavásárlás több mint másfél milliárd forintot tett ki. Most az árérték arányos, mérhető valahogy mégis, hogy ez
4: Igen. Bocsánat, de ha jól tudom, 3 milliárd forint, nem 3000 milliárd forint.
2: Ja, persze, bocsánatot kérek. Igen, 3,1 milliárd, igen.
4: Na most ennek az összegnek valószínűleg jelentős része mehetett el az utazásra, illetve a szállásra, illetve az ellátásra. Ugye az látható, hogy ahogy már korábban beszéltük, hogy a luxus körülmények között tartották, úgymond csúnya szóval élve ezeket az influencereket, vagy látták vendégül, inkább így helyes. Szóval biztos, hogy nagyon nagy része ennek az összegnek erre ment el. És hát ha arról beszélünk, hogy itt voltak Nyugat-Európából, meg a tengeren túlról is, tehát más kontinensről is nagykövető táborral rendelkező tartalomgyártók, akiknek egyébként a szokásos árán felül valószínűleg meg kellett fizetni azt a több napig tartó rendelkezésre állást is, amikor is ők mondjuk más munkát nem tudtak elvégezni. Ez mókásra hangozhat, hogy minthogyha jaj, szegények, hát de rossz dolguk van, hanem de azért ezt látni kell, hogy egy-egy ilyen tartalomgyártóért sok márka versenyez, sokan szeretnének velük együtt dolgozni, előfordulhat, hogy elesnek ilyenkor más együttműködési lehetőségektől, ezt ilyenkor mind-mind beárazza az ő menedzsmentjük, tehát biztos, hogy ennek is jelentős költsége volt.
2: Bocsánat, van ennek egy másik oldala is, hogy számon kérhető ő, hogyha nem ad érte cserébe semmit? Azt olvastam, hogy volt olyan, aki egyszerűen Prágának nevezte a magyar fővárost.
4: Hát természetesen, hogy ne. Itt egy piaci alapon működő együttműködés esetében nagyon szigorú szerződéses követelmények kötik a tartalomgyártót, és meg van határozva, hogy mi az, amit kötelezően el kell mondania ezekben a tartalmakban, mi az, amit kötelezően meg kell jelenítenie, és hogyha hibázik, akkor ködbérezhető és számon kérhető. Tehát ehhez vannak ők is hozzászokva, amikor mondjuk multinacionális márkákkal dolgoznak együtt, legyen az akár egy üdítőital, vagy egy sminkmárka, vagy adott esetben éppen egy országnak a turisztikai hivatala.
2: Ön rálát arra végezetül, hogy ez a szakma hogy működik, vagy a legnagyobb sztárok mit csinálnak, az ideérkezettek közül tud-e olyanról, vagy látta valakinek a posztját, ami kifejezetten ehhez a kampányhoz kapcsolódik?
4: Akkoriban, amikor ezt az ügyet először felkarolta a sajtó, akkor láttam ilyen tartalmakat, igen.
2: És úgy érzi, szint ugye szakemberként, hogy ezek valóban velős tartalmak voltak, olyanok, amik elérhetik ezt a mágnes hatást, amit reméltek tőle?
4: Nekem akkor is az tűnt fel, amit már most is említettem, hogy nem volt világos nekem, hogy ki ennek a kampánynak a célcsoportja, mert hogyha kifejezetten csak a luxus életmódban fürdőző, vagyonos, tehetős emberek, akkor el tudom képzelni, hogy mutattak olyan célpontokat itt az influencerek Budapesten belül, ami nekik vonzó
2: lehet. Hát bízunk benne.
4: Hogyha nagy általánosságban csak a fiatalok, akkor

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.

0: színész ott ül 2 méterre a közönségtől, szövegkönyv a kezében, és olvas. Apró jelzései mutatják a szituációt, még az is lehet, hogy téveszt. Mégis imádja a közönség. A felolvasó színház egyre több nézőt vonz, de nem csak ezért fontos tere a mai színházi világnak, hanem azért is, mert egyfajta műhely és dobbantó is lehet a kortárs szerzők számára, hogy a kőszínházakban színpadra kerülhessenek. Erről beszélünk ma itt a Szabad Polcban. Jó estét kívánok, Olá Andrea vagyok. Aki szereti a színházat, kíváncsi arra a folyamatra, ahogyan megszületik egy előadás. Próbákra ugyan nem lehet bemenni, de van egy köztes műfaj, amely megadja a mintha érzést. Vendégeim a műsorban Perce Lenikő és Blastik Noémi, 2 kiváló dramaturg. Ők azok, akik megálmodták és 3 évvel ezelőtt létrehozták az Óbudai Társaskör felolvasó színházát. A beszélgetésünkből kiderül, hogy ez nem csak egy különleges kaland számukra, hanem immár felelősség is. De vajon milyen szempontok szerint választják ki azokat a szövegeket, amelyekből felolvasó színház lehet? Blastik Noémi az egyik legfontosabb tényezőt említi először.
1: Hát van egy gazdasági szempont, hogy hány embert tudunk fölkérni erre, fellépő művészeket. Uh-huh. Ugye szereplőknél meg tud lódulni nagyon helyesen az írók fantáziája, viszont nekünk limitáltak a lehetőségeink, úgyhogy jelenleg arra tudunk vállalkozni, reméljük, hogy ez változni fog, hogy 2 vagy 3 szereplős darabokat adjunk elő ebben a formában, illetve olyan darabokat, amiket meg lehet oldani 2-3 szereplővel. A másik limit

0: Az az, hogy a próbaidő az a normál színházi próbákhoz képest, ami mondjuk 6-7, nagyon privilegizált helyzetben 2 hónap. Ehhez képest nekünk másfél-két napunk van arra, hogy összerakjuk. Arra tudunk koncentrálni, hogy milyen emberi viszonyok vannak, milyen kapcsolódások vannak, milyen ellentétek vannak, milyen alap karakterjegyek vannak. Úgyhogy tulajdonképpen, ami mondjuk látványra épül, vagy mozgásokra épül, vagy néma játékokra épül, vagy nagyon-nagyon begyakorolt, időzített poénokra, vagy adott esetben nem is verbális poénokra, hanem fizikai poénokra, az nem a mi pályánk. Nagyon szeretjük, de ebben a formában, a felolvasó színházban ez nem igazán szerencsés választás.
1: Noémi tökéletesen összefoglalta a korlátainkat és a szabadságunkat is egyben, mert tulajdonképpen ez egy szabadság is, hogy ilyen felolvasó színházi próbákon, meg előadáson sokkal jobban ki lehet nagyítani egy pillanatot, el lehet túlozni érzéseket, gesztusokat, lassabb tempókat lehet diktálni, tehát szerintem ez egy nagyon jó játék lehetőség.
2: Milyen darabok voltak igazán sikeresek az Óbudai Társas Körben az elmúlt években?
1: Szabó Borbálával kezdtünk az Álmok Kusza kertjei, tehát nagyon állásak vagyunk a Borinak, hogy első szavunkra jött. Az is egy speciális színdarab, mert 3 szereplője van, de csak 2 színész kell hozzá. Ugyanis az egyik szereplő skizofrén, tehát rögtön 2 szerepet játszik. Nagyon izgalmas volt a felolvasó színházi este. Ezt még a kisteremben mutattuk be, és elmondhatjuk, hogy a rákövetkezendő évadban már a nagyterembe át kellett költöznünk. Annyira népszerű lett a sorozat, hogy 130 ember kíváncsi rá estéről estére. Rengeteg olyan visszajelzést kaptunk, hogy ez a kedvenc színházi vagy ilyen kulturális sorozatuk Óbudán.
2: De mit mondanak, hogy miért? Azért ez egy rendhagyó színházi előadás, egészen mást kapnak, másként vannak benne a darabban, másként látják a színészeket.
0: Először is megvan az az élményük, hogy olyan darabokhoz nyúlunk, amikkel először találkozik a közönség. Ez persze lehet, hogy marketing szempontból megnehezíti a dolgot, hiszen nem tudjuk azt mondani, hogy, mint a macskáknál, hogy 20 éve megy a Broadway nagy sikerrel, vagy nem tudom, 600 éve szerepel a színházak repertoárján, mint a Hamlet, tehát, hogy ismeretlen darabok, de igenis létezik egy olyan közönség, amelyik szereti az újat, a kortárs magyar irodalmat. A másik, ami szerintem nagyon komoly vonzerő a közönségnek, hogy ez olyan, mintha egy picit a kulisszák mögé pillanthatnának be, mintha egy próbán lennének. Hiszen a színészek civil ruhában vannak, kezükben a szövegkönyv, ez egyébként még egy korlát, mert kelléket viszonylag limitáltan tudunk használni, hiszen egyik kezükben a szövegkönyv, másik kezükkel lapoznak, ugyanolyan székeken ülnek, mint a közönség, és ettől lesz egy ilyen sokkal közvetlenebb hangulata, picit megszűnik az a távolság, ami normál esetben a színpad és a közönség között van. Tehát picit ilyen kettős a dolog, mert nem csak a szerepet látják és a színdarabot, hanem a színészt is, ahogy dolgozik, ahogy éppen megszületik a figura. Mert még a színészeknek is nagyon friss a karakter.
2: Azt kérem, hogy soroljatok föl olyan szerzőket, akiktől megjelentek ezek a művek, és azt mondja Noémi, hogy először találkozik a közönség ezekkel a szövegekkel, tehát kifejezetten számotokra írt szövegek ezek?
1: Ezek olyan szövegek, amelyeket valamikor megkaptunk ezektől a szerzőktől, akikkel rendszeres kapcsolatban állunk, tehát mindig érdeklődünk, hogy van-e valami szöveged, vagy szeretnél-e valamit kipróbálni, ugye az is nagyon fontos küldetés ennek a sorozatnak, hogy az írók itt ki tudják próbálni a szövegeiket, tehát hogy hogyan működik. Ugye ez egy intenzív másfél-két nap a színészekkel, akik feltesznek olyan kérdéseket, ami se egy dramaturgnak, se egy írónak, se egy rendezőnek soha nem fordulna meg a fejében. Tehát egy olyan nagyon izgalmas workshop tulajdonképpen az írónak, hogy ennek hatására át tudja dolgozni az esetleges részeket. Szabó Bori darabja után Dés Enikő Anyakovász című darabját mutattuk be, ami szintén az e-mail fiókunkban hevert, mondjuk így. Erre is kifejezetten büszkék vagyunk, mert most lesz a rendes színházi bemutatója szeptember 29-én, az Orlai produkció bemutatójaként a Jurányi házban Fullajtár Andrea és Barta Ági szereplésével maga Désenikő rendezi, ami szerintem nagyon-nagyon klassz dolog. Sok mindenkinek ismerős lesz. Egy nagyon intenzív, toxikus anya-lánya kapcsolat. Ennyit mondok. Maros Andrásnak a Rugos Katicájából is mond el, hogy milyen fantasztikus előadás született. Az a második darab, amiből előadás született.
0: Igen, a Rugos Katica annyiból speciális, hogy ott az Andrásnak volt egy rövid próza kötete, a Játszótéri pillanatok. És igazából ott nekünk az volt eredetileg a tervünk, hogy ezeket a kis rövid prózákat, amik tényleg pillanatok, tényleg nagyon rövid prózaszövegek, ezeket felolvastatjuk két férfi színésszel. Beszéltünk erről Andrással, ő is nagyon kedveli ezeket a színészeket, és akkor András egyszer csak fölhívott, hogy ő megírja ezt a darabot. Hogy ő ír két karaktert, bele lesz foglalva a Játszótéri pillanatok néhány sztoria, de hogy ő meg akarja írni kimondottan ennek a két színésznek. Megszületett a darab, megtartottuk a felolvasó színházi bemutatót. A felolvasó színházi változatot már meghívta a tavalyi Vidor Fesztivál off programba, ami nagyon nagy elismerés volt nekünk, meg az egész sorozatnak, és július 1-én be is mutattuk az igazi előadást, ami már nem a felolvasó színházi változat.

0: a felolvasó színháztól a hagyományos színházi előadásig. Milyen lehetőség ez egy szerző számára? Ezzel folytatjuk a beszélgetést most. Maros András író előadását említették az előbb a vendégeim. A Rugós Katicát kezdettől nagyon kedvelte a közönség, és valódi nagy találkozás volt ez a szerző számára a játszótéri apukákat alakító művészekkel.
1: Rögtön tudtuk, hogy kire szeretnénk ezt a két szerepet osztani. És ez a szerző számára ez egy óriási könnyebbség, mindkettőket imádom, és nagyon-nagyon hálás feladat számukra szöveget írni. Katona László és Hajduk Károly, aki játssza a két apukát. Hajduk Károly, ő egy budapesti apuka, Katona László pedig egy Paksról felköltözött családban, ő a családfő, és a kisfiával jár erre a játszótérre.
0: Ez ugye egy szórakoztató előadás, és mégis meg kell kérdeznem, hogy nevezhető ez társadalomkritikának? Mennyit mutat meg a mai világunkban?
1: Szerintem lehetséges, van ilyen rétege, igen. Ugye elhangzik az egyik szereplő szájában, hogy a játszótér nem játszótér, hanem csatatér. És hogy kikivel van konfliktusban, hogy gyerek a szülővel, egyik gyerek a másik szülővel, másik szülő az egyik. Szóval igen, tehát a konfliktusok tere tulajdonképpen a játszótér. És a két apuka két különböző háttérrel behozza a maga kis csomagját ebbe a térbe, és ezek ütköznek össze, és fejtődnek ki bizonyos akár nevelési elvek, bizonyos magánéleti problémák, a gyerekekhez való viszonyuk, és hát ezek vannak tulajdonképpen kitéve és ütköztetve, és a két férfi kapcsolata ezek mentén hol épül, hol rombolódik, és van egy ilyen nagyon érdekes hullámzó íve ennek. A könyv keletkezéséről csak annyi, hogy én jártam a kisebbik lányom a játszótérre, és egyáltalán nem gondolkodtam azon, hogy elkezdjem gyűjteni, hogy ott még minden történik. Egészen addig a pontig még totálisan abszurd jelenet nem játszódott le az orrom előtt. Megérkezett egy nagymama, ilyen hatalmas operettes belépővel, és ott volt egy mászóka, ami egy csúszdában végződött, és a csúszda alján ott állt az anyuka, és várta a gyerekét, hogy lecsusszon, de megérkezett nagymama, aki harsányan jelezte, hogy ő is megjelent, és oda ment a csúszda alá, és mondta, hogy jaj, mikor csúszik le az én kicsi Timikém, mi gyere, gyere, gyere. Lecsúszott a kislány, nagymama fölkapta, mondta, jaj, de hiányoztál, édes kislányom, jaj, puszi, puszi. És akkor az anyuka szólt, hogy nem, most fog lecsúszni csak a Timi. És hát ezt láttam, ezt a jelenetet, és akkor gondoltam, hogy itt érdemes máshogy jelen lenni, és így kicsit jegyzetelget még jobban figyelni. És apukaként, akárcsak a darabban az egyik apuka, én is keveredtem nagyon furcsa beszélgetésekbe, mert jellemzően anyukák körében találtam magam, és hát mondjuk úgy, hogy az anyukák szemszögéből értelmezett problémákba vonódtam bele, például a kézi vagy gépi fejés témaköre, amiben valahogy így az én véleményem is egy ponton érdekes lett számukra. Ez benne van a darabban.
0: Meg a vitaminok.
1: Persze, hogy akkor valaki milyen immunerősítőket szednek, hogy akkor nem kell az, mert mi az immunrendszerhez magától épül, de nem, hát ott is ilyen többféle iskola csapott össze. Miközben az apuka csak ott le akar csücsülni és nézni a gyereket, vagy még csak az se, hanem a saját gondolataiba merült. Szóval igen, nyilvánvaló, hogy a saját tapasztalataim is be szűrődtek.
0: Ugye Rugós Katica az előadás címe, és itt ez egy játék, amiről az egyik apuka nem nagyon tudja lehívni, leszedni a saját gyerekét, a kislányát, Dalmát, és azon gondolkodtam, hogy ez az eszköz, ez a játék többe, mint egy tárgy.
1: Nem látjuk konkrétan a tárgyat, magát a Rugós Katicát, amihez ez a különleges kötődése van ennek a kislánynak.
0: Sőt, a kislányt se látjuk.
1: Hát, a kislányt se látjuk, igen. Szerzőként nehéz erről beszélni, hogy egy konkrét tárgyon túl valami szimbolika is van benne. Ezt tényleg a nézőre szeretném bízni.
0: Tehát nem volt szándékod ezzel?
1: Nem volt szándékom, de azzal igen, hogy a különféle kapcsolódások, meg a különféle szülő-gyerek viszonyoknak a bemutatására, mondjuk úgy, hogy egy ilyen furcsa a játszótéri tárgyhoz kötődő gyereken keresztül elég jó utakat lehetett bejárni.
0: Milyen hozadéka van annak, hogyha van lehetőség felolvasó színházban kipróbálni egy darabot, mielőtt hagyományos színházi előadás lesz belőle, mondjuk azon túl, hogy a közönség reakcióit már meg lehet tapasztalni?
1: Hát a szerzőnek ez rengeteget tanít. Olyan tanulságokkal szolgál egy felolvasó színházi előadás, ahol tulajdonképpen tét nélkül lehet kísérletezni, és ez, hát szerzők számára ez egy óriási lehetőség, hogy ott van. És azon kívül, hogy otthon hangosan felolvassa magának a szerző négy fal közt a darabot, profi színészek teszik meg ezt helyette, és az ő részükről is, tehát egyrészt hallja az ember a saját szövegét felolvasva, már ott kiviláglanak lehetőségek a változtatásra, és hát a színészek részéről jönnek visszajelzések, mondható, nem mondható, sok, kevés, arányok, nem működik, ki van mondva, amit el tudunk játszani, ez egy nagyon-nagyon értékes visszajelzés, mert ugye hát sokkal erősebb valami eljátszva, mint kimondva, és ezt a színész sokkal jobban látja. Tehát közelebb kerül a szerző egy lépéssel a színházhoz, egy felolvasó színházi előadás által. Ez egy teljes mértékben bejáratott út, olyannyira, hogy nekem szerintem ez a harmadik vagy negyedik olyan darabom, ami színpadra került, és felolvasó színházi előadás előzte meg. Van a Színházi Dramaturgok céhének egy nyílt fórum nevű programja, ami most éppen szünetel. Annak keretében ott kortárs szerző darabjait gyűjtögetik be, illetve darab kezdeményeit, és az arra alkalmasnak ítéltekkel dolgoznak együtt színházi emberekkel a szerzők, és a darab fejlesztés végén egy felolvasó színházi előadás születik. És ideális esetben ez jól sikerül, és akkor megtalálja a színpadát a mű, és az egy tovább lépést.

0: Következzen most egy rövid részlet a Felolvasó Színházból, a Rugós Katica előadásból, csak hogy a hangulatát meg tudja mutatni.
1: Még nem láttalak itt. Nemrég költöztünk ide, innét két utcára. Hopp, Paks. Paks, az jó, béke. Én már láttalak ideket. Pedig mi sem régóta járunk ide.
2: Ja, a kislány akkor is a katica bogarat hajtotta.
1: Szereti.
2: Jó a rugózása, nem?
1: Kiváló. De.
2: És amikor lejött róla, emlékszem, csak kis időre is, ment vissza hamar.
1: Így szokta.
2: Kötődése van hozzá.
1: Jézusom, könyörgöm, nem mondd, hogy kötődés, légy szíves.
2: Mert?
1: Mert kikészít ez a pszichológus duma?
2: Nem, tényleg nem annak szántam, én csak látom.
1: Olyan, mint a szeretet nyelv, meg a bántalmazó kapcsolat, szeretet megvonás, asszertivitás. Egyébként, ha csatlakoznál ilyen pszichoönképző körhöz, jó helyen jársz, itt van olyan. Ott tartják a gyűléseket, a bocimászók a tövében.
2: Bocsánat, milyen gyűléseket? Kicsodák?
1: Az anyucik. Rengeteg anyuci, majd meglátod.
2: Pasi hatalmas kínú, csak pasit megfogják, elkapják, neveresztik.
1: Olyanokat mindenképpen mondj majd, hogy nekem az a megélésem, ha így kezdesz el egy mondatot, mindenki odafigyel.
0: Katona László alakítja az egyik játszótéri apukát az előadásban. Vajon mi a legizgalmasabb számára ebben a szerepben?
3: Nagyon szeretem az olyan szerepeket, ez mind filmben, sorozatban, színházban is, ami nem annyira kiszámítható. Tehát itt azt látjuk, hogy egy játszótéren két apuka elkezd beszélgetni, az egyiknek ott a lánya, a másiknak ott a fia, először a gyerekekről, és utána egyszer csak kiderülnek bizonyos dolgok mind a két apukáról, és egyre érdekesebb, durvább, különlegesebb dolog derül ki a két apukáról, és ezért szerintem nagyon érdekes játszani, mert ugye a nézőben ez lehet, hogy úristen, ez mi lehet ebben a két paliban. A másik, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen kvázi barátság is, találkozás is, mert ez a két apuka teljesen más típusú karakter, és valahogy mégis a végére egymásra hangolódnak.
0: Tehát akkor a titkok azok, amik szerethetők ebben a szerepben?
3: Így van, mert valahogy még az előadás közepén is van az, hogy derülnek ki dolgok. Tehát például a Karesz által játszott figuránál már az elején kiderül, hogy valami nem stimmel vele, viszont az én karakterem az, ami kb. Egész normálisnak tűnik, egyszer csak a második felvonás közepére kiderül, hogy ebben a figurában is van valami csavar. És szerintem ez néző szempontból is érdekes, meg színész szempontból is.
0: Mi lehet vonzó, mi lehet izgalmas egy színész számára a Felolvasó Színházban?
3: Kihívás úgy játszani, és tulajdonképpen érdekes módon én több Felolvasó Színházat csináltam, és általában azt érezzük, hogy ugye mivel nem tudjuk a szöveget, és közben olvasjuk a szöveget, ezért a színészi játékban ez köt minket, vagy hogy korlátoz, de mégsem. Tehát sokszor az van, hogyha elkezdünk, mondjuk megcsinálunk egy felolvasó színházban egy előadást, mondjuk kétszer-háromszor, és utána elkezdjük csinálni rendesen, ha úgy döntünk, hogy ezt megcsináljuk, akkor a próba szakasz első felében hiányzik, hogy fogjuk a füzetet, érdekes módon, vagyis a példányt. Ezt általában úgy szoktuk csinálni, hogy két-három napot mondjuk próbálunk, tehát nagyjából a szituációkat felrakjuk, egy kis mozgás, tehát nem csak feltétlenül az van, hogy a színészek körbeülnek, mit tudom, egy 3-4 szereplősnél és felolvassák a szöveget, hanem van egy asztal, van egy szék, bizonyos szituációk, és azokat tulajdonképpen az egyik kezünkkel fogjuk a példányt, de a másik kezünkkel akár gesztikulálhatunk, és azt kell, hogy mondjam, hogyha általában a felolvasó színházban nem jön ki, vagy az olvasásnál nem jön ki a darab humora, vagy a figuráknak, vagy a szituációknak a humora, akkor ez nagy valószínűséggel, hogyha megcsináljuk rendesen, akkor sem fog kijönni. És ugye ezt általában a színészek szokták érezni. Tehát a drámaíró és a színészek között mindig szokott lenni egy ilyen kisebb feszültség, hogy ugye nagyon jól megírtad ezt a szöveget, de ez valahogy az életben így nem mondjuk, vagy nem így kommunikálunk. Itt pedig pont az volt, hogy mi a Karesszel mondtuk azt, hogy ezt meg kellene csinálni, mert nagyon jól működik.
0: Az egy sikertörténet, ha a Felolvasó Színházban népszerű darabra felfigyel valaki, és tovább dolgozik az alkotókkal, hogy hagyományos színházi előadásként immár rendszeresen láthassa a közönség. Talán, amikor az Óbudai Társaskör felolvasó színházát elindították, Blastik Noémi és Percelenikő dramaturgok nem számoltak az ezzel járó felelősséggel. Rajtuk is múlik, és néhány más tényezőn is, hogy mi kerül végül tőlük egy kőszínház színpadára.
4: Vagy egy színész beleszeret abba a szerepbe, vagy eljön, hogyha sikerül megszólítanunk rendezőket és színházigazgatókat, ami nagyon nehéz, akkor mondjuk valaki lát benne fantáziát, és tulajdonképpen nekünk ez a küldetésünk, hogy egyszerűen a figyelem, ami feléjük irányul, az hozza majd magában az újabb felkérést, tehát hogy ez nagyon sok ajtót megnyithat számukra, ami nekünk meg nagyon nagy öröm.
5: Meg hát, hogyha repertoárra kerül egy darab, akkor sokkal több emberhez jut el.
4: Azért nehéz kortárs szerzőként ettől csak bekerülni a színházi közegbe, a színházi működésbe, és nehéz elérni egy igazi bemutatót. Mind a ketten dolgoztunk közszínházi hierarchiában. Nagyon nehéz keresztül vinni egy darab ötletet, vagy egy új szerzőt. Nehéz a színpadig eljuttatni. Tehát így, hogy a magunk urai vagyunk, hát ez egy paradicsomi állapot tulajdonképpen, és ezért nem lehetünk elég hálásak Vas Lajosnak és az Óbudai Társaskörnek. Meg hát tulajdonképpen, hogyha végignézzük, hogy ezekben a darabokban, és majd mindjárt beszélünk a további szerzőinkről, ezekben olyan női szerepek vannak megírva, amelyek a világ dráma irodalmából hiányoznak. Bizonyos életkorú női szerepek nincsenek megírva.
5: Tehát van a tünde szerepkör, a naiva, és van a mirigy, vagy a Júlia és a Dajka. A kettő között, tehát a már felnőtt, virágba borult nő, az ő minden problémájával és minden örömével nagyon-nagyon-nagyon ritkán fordul elő a drámairodalomban. Általános probléma, amikor mondjuk egy színházvezetőnek szerepet kell osztania, és remek színésznők vannak a társulatban, hogy nincs annyi női szerep. És ezért imádják azokat a darabokat, amiben sok jó női szerep van, ami többféle korosztálynak kiosztható. Tehát, hogyha megnézi az ember, akkor nagyon sok olyan férfi szerep van a drámairodalomban, ami tulajdonképpen 30-tól 70-ig eljátszható. Nem feltétlenül a főszerepek, de nagyon jó szerepek. A női szerepek viszont általában valakinek a függvényében léteznek. Valakinek a lánya, valakinek az anyja, a felesége, a dajkája,
6: szeretője.
5: A szeretője, a cselédje, és ez behatárolja az életkort, behatárolja az alkatot, úgyhogy nagyon nagy öröm a színházaknak, amikor van olyan darab, ahol lehetőséget lehet adni a saját társulatukban lévő remek színésznőknek.
0: Zsuskatival láttam egy nagyon szép felolvasó színházi előadást nálatok, az pedig még egy másik generáció, akiből szintén keveset látunk a színházban, nem?
5: Nekem személyesen nagyon nagy öröm volt, hogy lehetőségünk volt Zsuskatival dolgozni, ahogy egyébként Vándor Évával is most legutóbb. Ők olyan színésznők, akiket nagyon régóta csodálok nézőként. Szinkronban találkoztam velük, de így, hogy együtt dolgozhatunk, beszélgethetünk karakterekről, élethelyzetekről, ráadásul mind a ketten olyan előadásba jöttek, ami nem egy munkás dolog. Van humora mind a két darabnak, de mind a kettő egy nagyon nehéz élethelyzetet dolgoz föl.
4: Van Horgas Ádámnak az Átjáró című darabjában,
5: amiben Zsús Katival és Ágoston Katival dolgoztunk együtt. Ez ilyen életvégi helyzet.
4: Egy átkísérés.
0: Egy búcsú az élettől.
4: Egy búcsú is az Ágoston Kati, tehát a fiatal lánynak pedig egy bevezetés az életbe.
0: És a másik?
4: Ez a Maros Andrásnak a Masszívan megy itt a jövő és menés.
5: Egy anyalánya viszony, és a demencia van a fókuszban.
4: Nagyon megrendítő volt az az este is. A felolvasás után volt egy hölgy néző, aki nem tudott felállni a székről. Hangosan kimondta, hogy ugye nem hagyjuk magára, mert ő így nem tud hazamenni, hogyha nem beszélgethet, ha nem vezetheti le ezt az estét.
5: Ez fontos. Szoktunk tartani beszélgetéseket a felolvasások után a nézőkkel és az alkotókkal, ahol tulajdonképpen a nézők nem kell, hogy elvigyék magukkal azokat a kérdéseket, amik fölmerültek bennük, hanem föltehetik őket a szerzőnek, a színművészeknek. És ezért is nagyon fontos szerintem ez a sorozat, amit csinálunk, mert azonnali visszajelzéseket kapunk, ami kőszínházban, repertoárszínházban nagyon-nagyon ritka.
6: A kísérletezés tere tehát tulajdonképpen minden résztvevő számára ez a sajátos színházi forma, viszont nem hagyható figyelmen kívül az a hatás, amit esetleg a drámairodalomra gyakorol.
5: Mindenféleképpen beszéljünk a Kovács Ikrekről. Kovács Dominik és Kovács Viktor, nagyon fiatalok. Amit akartunk, ennek a darabjuknak a címe, amit bemutattunk. Amikor először találkoztunk velük a Dramaturg Cég Nyílt Fórum nevű projektjében, ami egy kortárs drámafejlesztő projekt, akkor 20 évesek voltak, úgyhogy 10 éve követjük nyomon az ő pályafutásukat, az írói fejlődésüket, fantasztikusak. Ez a darabjuk, amit bemutattunk, picit a Vízkereszt dramaturgiai elemeit felhasználva, egy abszolút önálló színű, ahol az 50-es években egy ember, aki söprögeti a falu művelődési házának mozitermét, és egy szovjet film vetítésére készíti fel a termet, ő söprögetés közben elkezdi felidézni az elmúlt évtizedeit. Ami hát ugye a 20. század közepe világfelforgató dolgok történtek ott, és ezt egy teljesen hétköznapi embernek talán mondhatjuk, hogy béka perspektívájából látjuk. Tehát a történelemnek a tényleg egész Európát és az egész világot felforgató viharait, azt olyan szemszögből, ahonnan nagyon-nagyon ritkán, nem a politikusok, nem a harcmező, hanem egy falusi ember és a falu. A gazdagok, a szegények, a nincstelenek, a kivételezett helyzetben lévők történet mozaikjaiból áll össze ez a darab. Nem lesz könnyű dolga annak, aki be akarja mutatni, mert ráadásul a nagy része verses szövegben íródott, de azt mondom minden színháznak, hogy érdemes energiát fektetni bele. Nagyon-nagyon kevés olyan darab van, ami arra vállalkozik, hogy arra a múltra, amiről még vannak élő, emlékező embereink, hogy arra a múltra visszatekintsen. Tehát a kortárs darabok nagyon sokszor, és nagyon jogosan kortárs problémákkal foglalkoznak. De nagyon-nagyon hiányzik, azt gondolom, a drámairodalomból ez, hogy még több ilyen darab legyen, ami az elmúlt 100 évnek bizonyos élethelyzeteit megvizsgálja közelebbről.

Tóth a Felolvasó Színháztól a Hagyományos Színházi előadásig. Ez volt ma a téma a Szabadpolcban. Mint kiderült, a Felolvasó Színházra nem csak egy köztes állapotként, hanem egy kivételes pillanatokat adó, népszerű, különálló műfajként is gondolhatunk, amely remek lehetőséget ad a fiatal szerzőknek a bemutatkozásra. Az adásban a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa volt. Köszönöm a figyelmüket, a műsorvezetőt Ola Andreát hallották.

0: 4 óra hírek következnek itt a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. Mától adómentesek a vényköteles gyógyszerek, teljesültek a feltételek az uniós források hazahozatalához. Reggelig még lehetnek záporok, majd újra kisüt a nap. És most következzenek a részletek. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok Hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csak nem 1.200.000 diák, közülük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra. Mától adómentesek a vényköteles gyógyszerek, a szabálya kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerekre, valamint a patikában elkészített emberi gyógyászati célú készítményekre vonatkozik. A NAV felhívja a figyelmet arra, hogy vény nélkül is megvásárolható orvosságok még akkor sem adhatók ki 0%-os áfakulcssal, ha az orvos felírja azokat receptre azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A gyógyszerekre vonatkozó áfamentesség részletes szabályairól a NAV oldalán lehet tájékozódni. Mostantól a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatal felé, ez több tízezer vállalkozást érint. A kötelezettség a kézi papír alapú nyugtatömböt használókra és a számítógépen vagy mobileszközön futtatott nyugtázó programmal előállított bizonylatokra vonatkozik. Nincs tennivalójuk azoknak, akik online pénztárgéppel dolgoznak, vagy a jövőben e-pénztárgépet használnak majd. Esetükben ugyanis automatikusan megtörténik az adatszolgáltatása NAV felé. Magyarország a határidőig minden feltételt teljesített az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően Brüsszelből 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán megköszönte mindenki munkáját. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a törvénynek a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. Az új dokumentumban a hiány cél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5 lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előzőleg tervezett 4,1%-kal. Végül néhány szóban a várható időjárásról is. Az éjszakai záporok, zivatarok után hajnaltól északnyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A csapadék egyre inkább a Tiszántúlra tolódik át, majd reggel ott is megszűnik. Ezt követően napközben napos, gyengén felhős időre van kilátás számottevő csapadék nélkül. Az északnyugati szél éjszakai időszakosan megerősödhet, az Észak-Dunántúlon néhol viharossá fokozódhat. A hajnali 14-21 fok után napközben 27-32 fok várható.
1: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene korán.

kedves hallgatóink! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten az úgynevezett két boldog asszony közötti időszak szokásait mutatjuk be. Zenei összeállításunkban Martin György és Kallós Zoltán gyűjtéseiből hallhatnak válogatást. Pénzes Géza vagyok. Az augusztus közepétől szeptember elejéig tartó bő három hét kiemelkedően fontos volt a földművelő parasztság számára. A kezdetét jelölő nagy boldogasszony napján tartották az aratás záró ünnepét, a másik határnap, szeptember 8-a, kis boldogasszony pedig a vetés megkezdésének idejére figyelmeztetett. Arra, hogy nőalakok állnak a természet színe változásának hátterében, máshol is találunk példát az európai hagyományban. A legismertebb talán Déméter és Perszefóné története a görög mitológiából, amelyben a termékenység istennője az alvilágba került lányát gyászolja. Emiatt a földek terméketlenek lesznek, és csak akkor válnak újra termővé, amikor Hádész megígéri, hogy Perszefóné az év nagyobbik részét az élők között töltheti. A régi magyar gazdálkodók számára a két asszonynap időpontja és elnevezése szintén a gabona földi létének határait jelezte. Mária mennybe menetelének napján a búza aratásét, kisasszonykor Mária születésének napján pedig a búza elvetését. Ezt az időszakot egykor a női munkák tekintetében is fontosnak tartották. A gazdasszonyok ekkor ültettek tyúkokat, hogy azok jó tojók legyenek, és az összes tojásukat kiköltsék.

általánosan elterjedt volt az egész magyar nyelv területen, hogy a két boldogasszony közén kell az ágyneműt, a téli holmikat, a ruhafélét is kiszellőztetni, így a moly nem tesz kárt azokban. A két asszonynap közötti időszak végéhez közeledvén a gazdák előkészítették vetésre szánt magvaikat, amelyek szeptember első heteiben kerültek a földbe, attól függően, hogy mikor volt erre alkalmas időjárás. Sok helyütt tartották azt a szokást, hogy kis boldogasszony napja előtt egy ponyvára szórták a gabonaszemeket, és éjszakára szabadban hagyták őket. A harmat által meghintett magokat ezután a többi vetőmag közé keverték, így igyekeztek megóvni a búzát az üszkösödéstől. Az első vetésnek egyébként is kiemelkedő jelentőséget tulajdonítottak egykor. Gyakran megszenteltették az elvetendő szemeket, a gazda pedig tiszta ruhába öltözött, és ilyenkor nagy illetlenségnek számított munka közben a káromkodás. Számos vidéken ez volt a cselédfogadás ideje is. A falusi lányok ez időtájt álltak munkába az őket felfogadó tehetősebb gazda családokhoz. Az ipolymenti községekben kis boldogasszony napjához különös hagyomány kapcsolódott. Az asszonyok közösen vonultak ki a környező dombokra, hogy együtt nézzék meg a napfelkeltét. A hiedelem szerint ugyanis ilyenkor megláthatták benne Máriát és az őt körülvevő rózsákat. Ha viszont felhős, ködös idő fogadta őket, akkor az elkövetkező vetési időszakra esős napokat jósolhattak.

Kedves hallgatóink, a Hagyományok háza műsorában az úgynevezett két boldogasszony közötti időszak szokásait mutattuk be. Zenei összeállításunkban Martin György és Kalló Zoltán gyűjtéseiből hallhattak válogatást. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom, a műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Bereki Anikó vagyok. Mai műsorunk tartalmából. Szombaton megtartották a szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitóját. Szeptember 8-áig várják a beiratkozókat a nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetemen. Most következzenek a részletek. Ökumenikus istentisztelettel kezdődött a szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepsége szombaton. Hagyomány, hogy minden évben más országrész templomában tartják a tanévnyitót. Az ideire Bodrogszerdahely görögkatolikus templomában gyűltek össze a pedagógusok, a diákok, a magyar oktatás szakértői és a főszervező pedagógus szövetség vezetői. Haják Szabó Mária összeállítása.
2: Fekete Irén, a pedagógus szövetség elnöke szerint az új tanévben rendkívül sok változáshoz kell alkalmazkodniuk az iskoláknak, miközben a minimális osztálylétszámokra vonatkozó jogszabály miatt a felvidéki magyar iskolák háromnegyede veszélybe került.
3: Innen, Bodrogszerdahelyről, a szlovákiai magyar iskolák 26. országos tanévnyitójáról kötelességem felhívni a figyelmet, hogy a szlovákiai magyar iskola hálózat egzisztenciális veszélybe kerül. A minimális osztálylétszámok eddigi mentességének eltörlése, a méretszorzók 3 éven belüli kivezetése a magyar iskoláink 71%-át sodorják a szakadék szélére. A kiegészítő állami támogatás elvesztése már a most induló tanévben is erejükön felüli feladat elé állít számos fenntartót. A települések vezetőinek, a szülőknek és az iskolák közösségeinek sziklaszilárd, közös fellépésére van szükségünk, mert az elszigetelt küzdelmekre a jövőben már nem alapozhatunk.
2: Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke is egyetértett a Pedagógus Szövetség elnökével, aki szerint az iskolák védelmében a települések vezetői, a szülők és az iskolák közösségei részéről közös fellépésre van szükség. Gubik László úgy fogalmazott, a magyar óvodák és iskolák megóvása a nyomásgyakorlás különböző formáinak alkalmazását is szükségessé teheti. Az ünnepségen felolvasták Lannert Judit magyar oktatási miniszter levelét. A magyar nyelv és kultúra adja azt a biztos identitást, amely képessé teszi a fiatalokat arra, hogy otthonosan mozogjanak a saját közösségükben, Európában és a világban egyaránt, írta a magyar szakminiszter. A felvidéki alapiskolák augusztus végéig 3193 iskola kezdőt regisztráltak a Rákóczi Szövetség magyar iskola választási programjának online felületére. A végleges számot szeptember 15-e után közli

0: a pozsonyi szaktárca.
1: A nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetemen maradt még néhány tucat hely alap- és mesterképző szakon, amelyekre szeptember 1-e és 8-a között lehet beiratkozni. A magyar kormány által fenntartott intézménybe nem csak Párciumból, hanem Magyarország keleti részéből is érkeznek a diákok. Derül ki Ionescu Nikolett riportjából.
2: Melyik szakokon van megmérettetés? Nyíri Enikő kommunikációs referens.
3: Felvételi vizsga a grafika, a magánének szakon van, valamint a tanítóképzőn van egy elbeszélgetés, az nem tárgyi tudást mér, csak alkalmassági vizsga. A kántó szakon ugye ott mindenképp az ének tudást mérjük, ott van egy könyvészet is, amiből kell készüljenek a jelentkezők. A grafika szakon pedig szintén van egy rajzvizsga, egy több órán keresztül zajló felvételi, valamint egy kreatív teszt. Ott még egy portfóliót is le kell adjanak a beiratkozók.
2: Hány helyre várják az érdeklődőket?
3: 12 alapszak és 6 mesterképzésre várjuk a jelentkezést, ingyenes és tandíjas, de általában minden szak esetében a helyek több mint fele ingyenes.
2: Milyen irányt követ a Párciumi Keresztény Egyetem?
3: Továbbra is a régió egyetemének valljuk magunkat. Bihar, Szatmár, Szilágy, Arad és a Párcium régiót még kiegészítve is, mert Temes megyéből is vannak diákjaink, Máramarosból is vannak ugye diákjaink, valamint Székelyföldről is mindig vannak diákjaink, és a határ túloldaláról is várjuk a jelentkezőket, Magyarországról, ugye a határmenti településekről is várhatóak felvételizők. Ők is nagyon szeretnek jönni hozzánk, és ugye mindig elmondjuk, és az a szlogenünk is, hogy tanulj tovább magyarul Nagyváradon, tehát a magyarországi diákoknak sem jelent az problémát, hogyha nem ismerik a román nyelvet. Természetesen van olyan képzésünk, ahol szükséges, mert az a célunk, hogy az itteni diákokat úgy tanítsuk meg, hogy a diplomát megszerezve ne külföldön próbáljanak boldogulni, hanem itt a helyi munkaerőpiacon keressenek állást.
2: Milyen százalékban sikerül ez?
3: Szerencsére a hallgatóink itt Romániában próbálnak megboldogulni. Most van egy olyan EU-s pályázatunk is, a szakmai gyakorlatos pályázat, ami arra hivatott, hogy még jobban erősítsük a munkavállalók és a hallgatók közötti viszonyt. Már az egyetemi évek alatt ugye szakmai gyakorlatra mennek, van egy applikációnk, amit kifejlesztettünk ebben a pályázatban, és az applikáción keresztül a diák kiválasztja azt a helyszínt, ahol szeretne gyakorlatozni, és egyre több visszajelzés érkezik, hogy a gyakorlat után nagyon sok helyen felajánlják számukra, hogy az egyetem elvégzése után jöjjenek vissza dolgozni.
2: Kollégiummal is várják az érdeklődőket.
3: 190 férőhelyes kollégiumunk van itt az egyetemi kampusz keretében, és mindig elmondjuk, hogy anyagilag sem mellékes egy ilyen 650 lej per hónap ebben a szállás, és munkanapokon egy ebéd van benne. Úgy érzem, hogy ez a mai árakhoz képest egy elfogadható és nagyon sok családnak megengedhető összeg.
2: Miért választotta a Párciumi Keresztény Egyetem mesterképző szakát? Ele Krisztina Szaládról.
4: Már alapképzésen is itt voltam, és nagyon megtetszett maga ez a légkör, és nyilván barátokat is szereztem a 3 év alatt, és együtt döntöttünk úgy, hogy továbbra is ezt szeretnénk választani, ezt az egyetemet.
1: Az erdélyi Szeben megye magyarsága a történelem folyamán mindig kisebbségben volt, a bizonyos korokban többségi 100 nemzet mellett. Ma már a szászok is alig vannak, és a magyarok száma is megcsappant. Éppen ezért a magyar nyelvű oktatás Szeben megyében csak alig 1-2 településen biztosított. Veresemese Gyöngyvér nemrég Vizaknán beszélgetett egy magyar családdal.
5: Én vagyok Ács Dominik, és 10 éves vagyok. Én vagyok Ács Krisztián, és 8 éves vagyok.
6: Itt nincs magyar iskola, de ti nagyon ügyesen tudtok magyarul írni, olvasni. Honnan?
5: Otthonról, és a könyvekből.
6: Dominik, úgy tudom, hogy te magadtól tanultál meg. Amikor megtanultad a román betűket, akkor elkezdtél magyarul is olvasni?
5: Igen.
6: Ki segített?
5: Anya.
6: Azt is tudom, hogy nagy sportolók vagytok. Ráadásul, Dominik, te most nemrég Budapesten versenyeztél. Mit és milyen helyezést értél el?
5: Karaténál versenyeztem, és 3. lettem.
6: És előtte is voltak versenyeid?
5: Voltak, csak Romániába.
6: És ott milyen helyezéseket értél el?
5: 3, 2 és 1.
6: Krisztián, te sportolsz?
5: Igen. Karaté, bicikli.
6: Itt van velünk az édesanyja is.
7: Ács Erzsébet vagyok.
6: Fel sem merült önökben az, hogy esetleg a gyerekeket bevigyék Nagyszebenbe, magyar iskolába?
7: Felmerült, csak kicsit komplikáltnak tűnt a helyzet reggel korán ébreszteni őket, vinni, ingáztatni, délbe utánig menni, visszajönni. És akkor így maradtunk helyben a román iskolában.
6: De ugyanakkor mindent megtesznek a gyerekeknek a magyarság tudatáért és a magyar nyelvért, úgy éreztem, hiszen még a település neveket is tudták a gyerekek magyarul a környékből.
7: Persze, ez nálunk nem volt kérdés, nem tudtam elfogadni, hogy tiszta magyar családból ne tudjanak írni és olvasni magyarul. Persze, amikor megkezdte Dominik az iskolát, attól féltem, hogy nem fogja érdekelni, vagy mondja, hagyjál, most már tanulok eleget románul, nem. De nagyon kíváncsi volt, és jött, és kérdezte, ez milyen betű, ez hogy, ez mi. És lassan, anélkül, hogy észrevegyem, és megtanulta a betűket, és kezdett olvasni. Utána vettünk énekeskönyvet a templomba, hogy nektek van, én is kérek, és akkor követte az énekeket, meg ezt, meg azt, és lassan, most már oda jutottunk, hogy elolvasott egy 100 oldalas magyar könyvet tiszta egyedül, csak jött, hogy itt van a könyv, tessék, elolvastam. És utána persze Krisztián is, hogyha Dominik nekifogott és látta, hogy olvas, akkor érdekelte őt is.
6: Ha nem értetek vagy egy szót abból, amit olvastok, akkor anyától kérdezitek meg, vagy azért most már esetleg rákerestek az interneten is. Dominik?
5: Többször anyát kérdezzük.
6: Anya két lábon járó szótár.
7: Hát igen, anya két lábon járó szótár, mert anya magyarul végezte az iskolát Szebenbe, annak idejében mikrobuszunk volt, és még utánunk jöttek, és vittek, és hoztak, sokkor ebből a szempontból az én szüleimnek abban az időben könnyebb volt az ingáztatás, hogy na, tudták, hogy valaki jön utánunk, és nem feltétlenül ők kellett vigyenek.
6: Ha nagyobbak lesztek majd felsőbb tagozaton, akkor esetleg ti szeretnétek magyar iskolába menni, vagy nehéz lenne? Bemennél Szebenbe, Dominik?
5: De.
7: Már nehéz a változás, de a jövő majd megmutatja, hogy mi lesz és hogy lesz, de mindenképp otthon beszélünk és írunk, olvasunk, amit lehet.
6: Az osztálytársaitok hogy néznek rátok magyarokként egyébként?
5: Mintha románok lennénk.
7: Ebből a szempontból azzal szerencsésebbek ők, mint annak idejében mi voltunk, mivel mikor én 1-4-et jártam, akkor itt magyar osztály még volt. Mikor mi kimentünk szünetbe, akkor minket csúfoltak. Ők, mivel hogy már az óvodát román tagozaton kezdték, akkor ők valahogy beolvadtak így az osztályba, és akkor ritkán mondják rá, hogy te magyar vagy így vagy úgy. Na persze, Krisztiánon lehet, hogy azért van egy picit ilyen csúfolódás, nem hiszem, hogy épp csúfolódás, de na mondjuk megjegyzések, mivel hogy nehezebben ragóz. És akkor még elszúr egy-egy változatot, és akkor kikacagják, de ezek ilyen gyerek dolgok.
6: Viszont az egyháznál is foglalkoznak velük rendszeresen, tehát azért kapnak még egy pluszt itt helyben is.
7: Dominik ezelőtt 6 évvel kezdett járni, mikor a tiszteletes úr ide került, mert akkor volt abba a korba, hogy megkezdje a vallásórákat, és mindig mondják, hogy soha nem hagyják ki akármit, de szombaton tudják, hogy ez a program. Mindent úgy tervezünk, hogy reggel vallásorák. Most már 2-3 éve akkor szerencsénk van a Petőfi programosokkal, hogy van egy plusz segítség, és megtanultak ők is magyar énekeket, megtanultak magyar társasjátékot, anyák napi ünnepélyeket, verseket. Igyekszünk minden foglalkozáson részt venni. Magyar foglalkozásokon bebejárunk Szebenbe is, ide-oda, és nagyon sokat számít.
1: Egy utazóláda, néhány régi tárgy és egy rendkívüli élet története. Brunswick Teréz alakja elevenedett meg a beregszászi kárpátaljai magyar drámai színházban. Az Angyalkert című előadás a magyar óvodai nevelés egyik legmeghatározóbb alakjának életét, küzdelmeit és szellemi örökségét mutatja be. További részletek Iváncsik Attilától.
8: Az Angyalkert című előadásban Brunswick Teréz vezeti végig a nézőt saját történetén. Az utazóládából előkerülő tárgyak egy-egy emléket idéznek fel, a martonvásári gyermekkort, családi kapcsolatokat, szerelmeket és veszteségeket, valamint azokat a találkozásokat, amelyek később egész életének irányt szabtak. Brunswick Terézt Kakasi Dóra alakította.
9: Amikor mondtam azt a részt, amikor aggódik ugye a háborús helyzetben, hogy visszajön a szerelme, ott éreztem, hogy ennek itt van egy sajátos jelentése itt ebben a közegben, ezeknek a mondatoknak. Valóban egy speciális helytállást igényel a nők részéről. A háború helyzete, amit én ugye csak elképzelni vagy az elmeséléseitekből tudok, kicsit férfiasabb feladatok várnak ilyenkor a nőkre, hiszen azt hiszem, hogy az apák helyett vagy férjek helyett is meg kell csinálni egy csomó olyan dolgot, amit lehet, hogy valaki férfi feladatnak gondolna. azt hiszem, hogy sokszor érezheti magát egyrészt magányosnak, másrészt megerősödöttnek egy nő ezekben a helyzetekben, ahol nincs alkalom arra, hogy leálljon gondolkodni azon, hogy ezt most akarom-e csinálni, vagy nem akarom, vagy ez az én dolgom-e, vagy nem az én dolgom, hanem egyszerűen csinálni kell, mert az élet megkívánja ezekből a helyzetekből adódóan. Meg vagyok illetődve a helytől is, a helyzettől is, és hálás vagyok, hogy elhozhattuk ide ezt az előadást. Nagyon nagy élmény pont ezek miatt, mert a színpadról is érezzük azt, hogy itt mást jelentenek ezek a mondatok.
8: Sinedina, a Beregszászi Színház igazgatója kiemelte, teátrumok a háborús körülmények között is működik és fejlődik.
10: A nyár egy-egy színház életében leginkább a fesztiválokról, az új előadások létrehozásáról szól, éppen ezért egy picit el is tűnik egy-egy közszínház a nézők látóköréből. Mi ezt a jelenséget próbáltuk egy kicsit most visszafordítani, és augusztus közepén már igyekeztünk a nézőinkhez, a kárpátaljai magyar színházjáró közönséghez szólni. Nagyon örülünk, hogy vannak olyan előadók, akik a háborús helyzet ellenére is beutaznak Kárpátaljára, vállalják az ezzel járó kockázatot, és tudnak szólni a helyi magyarokhoz és a magyar közönséghez. Mindezt tették most Brunswick Teréz életén keresztül, az ő példamutatásán keresztül, hiszen az Angyalkert című előadás Brunswick Terézről szólt, arról a tevékenységről, amelyet ő a kisdedóvók létrehozásával, az óvodák létrehozásával teremtett meg és hagyott maga mögött a mindenkori magyarság számára. Látjuk, hogy rengeteg jó példa van előttünk, meríthettünk is ezekből a példákból, ebből a példából itt most a háború 5. évében mi nők, mi asszonyok, mehetünk tovább ezzel felvértezve, ezzel gazdagodva, nem mellesleg pedig egy kitűnő színházi estén vagyunk túl, köszönhetően Cseh Judit író rendezőnek, illetve Kakasi Dóra és Gulyás Herman Sándor előadóknak. Reméljük, hogy hasonló élményben lesz még részünk az előttünk álló 2026-27-es színházi évadban is.
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap ismét várjuk Önöket a készülékek mellé, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra, Határok nélkül.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Vers napról napra.
2: A nagy költők nem váratlanul szólalnak meg, nem derültékből, mint az isteni kinyilatkoztatások. A népek életében messze visszamenőleg meg lehet állapítani, mikor estek vajudásba, hogy megszüljék a rendkívüli fiút. A nemzet, a nagy család előre készülődik az eseményre. Írt a Petőfi Sándorról Ijés Gyula, a költőről írt életrajzában. Ő volt, akire vártak, akit a történelem kiszemelt. Mi lesz belőle? Bár tudjuk, izgatottan kísérhetjük végig még egyszer a sorsát. Boldog vagyok, hogy írhatok róla, tette hozzá. Petőfi Sándor virtuózitása, játékossága, géniusza a legegyszerűbb témáit is a halhatatlanságba emelte. Az ő verseiből válogattunk.
3: UB kisasszonyhoz. Szép mulatság téged néznem, szőke kis jány, te kis bimbó az ifjúság rózsafáján. Elnézném én szemecs ajkad untalan, ajkadon szíved, s szemedben lelked van. Szíved, lelked, mind meglátom, ha rád nézek. Csendes még az, mint a téli madárfészek. Várj csak, várj, ha majd eljő a kikelet. Mi is zajos néppel telik meg kebeled. És az szép, legszebb idője életünknek, amidőn a szív először népesül meg. Amidőn kíséretével benterem a hatalmas nagy király, a szerelem. Kísérői öröm, bánat, könny, mosolygás, kétség, remény, és ki tudja, mi minden más. E sok vendég úgy megtölti a szívet, hogy ez szegény szinte megreped, és ez a nép egyre lót, fut, föls, lenyargal, nem nyugosznak, dörömböznek éjjel-nappal, és nekünk ez zaj, mely soha nem szűnik, oly nagyon fáj, és oly nagyon jól esik. Mit mosolygasz? Mit mosolygasz, csintalanyány? Amit itten magyaráztam, már tudottán? Ó, nem, ezt még nem teszem fölfelülled, de ha így van, annál jobban becsüllek.
4: Jön az ősz, megy a gólya már. Jön az ősz, megy a gólya már. Hideg neki ez a határ. Röpül más országba, hol jobban süt a naprája. Hely van oka a gólyának, hogy más hazát néz magának. De galambom, hogy elhagytál, nem tudom, mi okot találtál. Hív voltam én hozzád mindig, elejétől utoljáig. Nem volt szívemben ősz, tavasz, érted, mint a nyár égett az. S vajon akihez röpültél, nem lesz-e annak szívén tél? Megeshetik, szép galambom, noha neked nem kívánom. Mert a gólya, ha visszaszáll, virító szép tavaszt talál. Hely, de mire te visszaszállsz? Csak puszta sírhalmot találsz.

0: Mi haszna, hogy a csorosszja? Mi haszna, hogy a csorosszja? Az ugart fölhasogatja, hogyha magot nem vetsz bele, csak kóróval leszentele. Hely, kis leány, pillantatod, mélyen a szívembe hatott, mint a földet a csorosszja, azt keresztül hasogatta. De hiába hasogatta, azért csak búterem rajta. Ültesd bele szerelmedet, úgy nő rózsa tövis helyett.
1: Petőfi Sándor verseit Jordán Tamástól, Udvaros Dorottyától és Garas Dezsőtől hallották. A műsor Duba Szilvia, Lajer Rita és Pintér Edina készítette.

0: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Folytatjuk szólásmondásaink eredetének jelentésének megfejtését. Mai műsorunkban a fekete lesz a főszereplő. Itt van például az a helyzetmondat, hogy hátra van még a fekete leves. De vajon mi lehet ez a fekete leves? Erre a kérdésre is választ kapunk Forgács Tamás nyelvésztől. A Szegedi Tudományegyetem magyar nyelvészeti tanszékének egyetemi tanárával Takács Tibor beszélgetett.
1: Mi is ez a fekete leves? Úgy emlékszem, hogy többféle magyarázat is született erre.
2: Igen. Az eredetét sokan a fekete kávéhoz kötik, tehát úgy gondolják, hogy a fekete leves nem más, mint a fekete kávé, és ezt arra alapozva teszik, hogy Arany János is ír a Török Bálint című balladájában arról a történetről, ahogy elfogják ugye Török Bálintot, le van írva ez a jelenet az Egri csillagokban is, meghívja a szultán ugye a sátrába a Török Bálintot és a társait, akik elmennek ebédelni, és állítólag, mikor mentek volna, úgy tartóztatták le őket, úgy fogták le őket, hogy mondták, hogy ne menjenek, még hátra van még a fekete leves, tudnélik a kávé. És ez benne is van Arany János balladájában így, hogy hosszú ebéd a török szultáné, hátra van még a fekete kávé. Aztán van ennek a történetnek egy másik változata, ami ugyanerről szól, csak nem Török Bálintos, hanem Tököli Imrének az 1685-ben a váradi basa által való elfogatásához kapcsolódik, de ugyanezzel a történet, hogy a fekete kávé miatt nem jöhettek el, és akkor ez a fekete leves.
1: De ha jól tudom, akkor a fekete leves az nem a fekete kávé, hanem valami más.
2: Az elmúlt században, 1930-ban Csefkó Gyula nevű elég ismert nyelvészünk, aki itt Szegeden dolgozott, ő kimutatta, hogy ez egyáltalán nem így van, a fekete leves az egy mártásféle, és a fekete színét azt részben a beletört szilvabélből, tehát főtt szilvabélből, részben a beletört főtt vértől kapta, és attól volt így ilyen nagyon sötét árnyalata, és ezzel a sült, illetve főtt húsokat, hát mondhatni így nyakon öntötték, ebben úsztak ezek a húsok, mikor feltállalták őket, de hát persze a magyar ember azért szereti a jót, és először kiette a tálból a mindenféle húsokat, és a végén ott úszott ez a lé, és akkor mondták, hogy de hát ha a húsát megettétek, akkor most már a levét is igyátok meg rá, tehát innen van az is, hogy megissza a levét valaminek, hát így volt hátra a fekete leves, tehát hogy így volt hátra valaminek még a kevésbé jó része, a kellemetlenebb része, ez volt a fekete leves.
1: Aztán itt van az, hogy fekete karácsony, fehér húsvét, ezt mire mondták?
2: Egyrészt a közmondásban, vagy hát ez inkább ilyen időjárási regula, itt maga a fekete karácsony, illetve a fehér húsvét az arra vonatkozik, hogy fekete olyankor a karácsony, amikor nincs hó. A fehér húsvét viszont azt jelenti, hogy hó van húsvétkor, tehát ugye a régiek azt figyelték meg, hogy ha karácsony idején enyhe az időjárás, tehát nincs hó, akkor majd nagyon sokáig fog tartani a tél, és fehér lesz még a húsvét, ami hónapokkal később van, de hogy olyankor bizony nagyon sokszor húsvétkor is még esett a hó.
1: És mit jelent az, hogy fekete kéz, fehér pénz?
2: Ez egy régi közmondásunk, hogy itt is ezt az ellentétezést látjuk, mint a fekete karácsony fehér húsvétnál, de itt arra vonatkozik, hogy fekete kézzel lehet fehér pénzt csinálni, tehát ha munkásként, vagy pláne földművesként ugye valaki dolgozott, akkor nem volt hófehér a keze, hiszen hát a földtől óhatatlanul összepiszkolódott meg a mindenféle kétkezű munkától, ettől fekete lett a keze, akár egy kovácsnak is, de bármilyen más munkánál is. Tehát az a lényeg, hogy fehér, tehát tiszta pénzt, amit nem csalással, vagy lopással, vagy valamilyen módon szerez valaki, azt fekete kézzel lehet szerezni, még adott esetben fehér kézzel fekete pénzt lehetne, mint ilyen fehér galéros bűnöző például, ugye nem piszkítja be a kezét, de a pénz, amit csinál, az adott esetben illegális módon kerül hozzá.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is!
3: A műsor visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Műsorajánló.
1: Napközben.
2: Szeptember végén megszűnik a kamatstopp. Mit tehetnek most a lakáshitelesek, hogy ne érje őket váratlanul a törlesztő részlet emelkedése? És tényleg az a helyes, ha azt mondjuk a gyereknek, húzd ki magad, állj egyenesen? Iskolatáska, testtartás, gerincvédelem. Szeptemberben újra megtelnek az iskolák környékei autókkal, kerékpárokkal és rollerekkel. De mi lenne, ha reggel 7:30 és 8 között az autók helyett a gyerekeké lenne az utca? Hogyan működnek az iskola utcák és hogyan lehet biztonságosabb az iskolába vezető út?
1: Napközben. Ma délelőtt 9-től 11:30-ig a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hajnaltáj.
0: A koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Reggel 5 és 6 óra között.
3: 5 óra van. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. Mélyreható válságot él át a hazai sertéságazat. Most ott tartunk, hogy a tavalyi értékesítési árak 60-65%-át kapják meg a termelők, vagyis a hiány gigantikus. Számítások szerint a teljes veszteség év végére elérheti a 100 milliárd forintot. 6 óráig jövünk a részletekkel.
4: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Mikhe György, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Mától adómentesek a vényköteles gyógyszerek. Teljesültek a feltételek az uniós források hazahozatalához. Ismét 30 fok közelében lesz a napi csúcs. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok Hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csak nem 1 200 000 diák közülük, mint egy 100 000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra. A tanév kezdetével egy időben több fontos változás lépett életbe, mától már adómentesek a vényköteles gyógyszerek. Ez a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek mellett a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Mostantól a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. A kötelezettség a kézi, papíralapi nyugtatömböt használókra és a számítógépes programmal előállított bizonylatokra is vonatkozik. Mától érvényes a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megbízatása, az Alkotmánybíróságon pedig komoly személyi változások jönnek. Az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárának visszaállítása miatt az elnök Polt Péter és 3 alkotmánybíró is távozik a szervezettől. Magyarország a határidőig minden feltételt teljesített az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően Brüsszelből 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán megköszönte mindenki munkáját. Eddig 2 holttestet találtak meg az arizonai Grand Canyont érintő hétvégi villámárvíz után. Összesen 62 embert mentettek ki az áradás által érintett övezetből, 15 eltűnt után még kutatnak. A térségben a hirtelen lehullott nagy mennyiségű eső komoly károkat okozott. Megrongálta a környéket ellátó vízvezetéket, a lezúduló víz túralétesítményeket is elmosott. Szakemberek szerint ez volt Arizona történetének legsúlyosabb villámárvize. Itthon megdőlt a fővárosi melegrekord. Tegnap délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet, az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben. Ma az éjszakai záporok, zivatarok után hajnaltól északnyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, a csapadék egyre inkább a Tiszántúlra tolódik, majd reggelre ott is megszűnik. Ezt követően napközben napos, gyengén felhős idő van kilátás, számottevő csapadék nélkül. A hajnali 14-21 fok után napközben 27-32 fok lesz. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de a hajnalok hűvösek lesznek. Hírekkel 17:30-kor jövünk legközelebb.
0: Műsorajánló.
1: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy Hatvani Tóth Erikával.
0: Műsorajánlót hallottak. Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
3: 5 óra múlt 5 perccel. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Szeptember 1-e kedd van, ma van egyed napja, melyről elődeink úgy tartották, hogy aki egyed napján veti a búzát, bőtermésre számíthat, de időjárás jósló nap is a mai, hiszen ha megnyílnak az égi csatornák, akkor esős ősre jósoltak, ellenkező esetben szárazra. Boldog névnapot, és nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a műsor első fél órájában. Ezen a nyáron lett 35 éves a pécsi állatkert hím csimpánza Joy.
5: Természetben 35 évet ritkán élik meg a csimpánzok, mert általában vagy egy betegségben, vagy egy harcban, vagy valamiben. Ilyenkor már azért mondjuk azt, hogy túl vannak erejük teljén.
3: Aztán medvenyomokat találhattak Eger külterületén.
6: Nekem gyerekeim vannak, és iskolába járnak. És már a 15 éves, ő egyedül jön haza, és attól félek, hogyha jön fölfenne, hogy találkozzon vele.
3: Nagy a riadalom, mivel közel van a városhoz, sokan járnak arra kirándulni, kutyát sétáltatni vagy kerékpározni. Fél hat előtt jönnek a részletek. Ha írnának nekünk, a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter. Sok állatbarát panaszolja, hogyha valahol állatkínzás történik, vagy rosszul bánnak az állatokkal, a hatóságok semmit sem tesznek. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy ahhoz, hogy egyáltalán elinduljon egy eljárás, először is bejelentést kell tenni. Arra nem szabad várni, hogy majd valaki más megtegye. Ha a bejelentés megtörtént, adatokat kell adnunk, és jó, ha bizonyítani is tudjuk az igazunkat egy fotóval vagy videóval. A Herosz székesfehérvári állatotthonától nagyon sokan kérnek segítséget ilyen ügyekben. Benkő Andrea Krebs gyöngyi zoológussal, az állatotthon vezetőjével beszélgetett erről.
7: Volt olyan már, hogy önök is egy esetről gyűjtöttek bizonyítékokat, és hogy nem tudott tovább menni pont azért, mert hogy nem volt igazán jó bizonyítási lehetőség az, amit összegyűjtöttek?
8: Igen, ugye itt az embernek türelemmel kell lennie, van helyszíni szemle, kikérdeznek szomszédokat, tanukat keresnek, stb. A maga a hatóság az utána továbbadja az ügyészségre, és van olyan, hogy az ügyészség azt mondja, hogy ennek nem kell tovább mennie. Nyilván nem mindig értünk mi ezzel egyet, de hát azért annak olyan esetek, aminek tényleg az a vége, hogy az elkövetőt felelősségre vonják. Ugye az emberek sokszor azt mondják, hogy én azért nem fogok bejelentést tenni, mert visszaadja a gazda, vagy tehát, hogy félnek. Nem kell félni, mert a hatóságnak, hogyha van egy ilyen kérés a tanú részéről, hogy zártan kezeljék az adatait, akkor ezt nagyon komolyan kell venni. Tehát, ha bárki bármi olyat lát, ami aggasztja, akkor jelentse be. Egy Facebook posztba kiírnak valamit, a hatóság annak nyomán nem tud elindulni.
7: Azt mondja, hogy be kell jelenteni, talán sokan nem tudják, hogy hova.
8: Tehát az lehet rendőrség, lehet az állategészségügyi hatóság, lehet a jegyző, az önkormányzat, bármi. Ha egy hatósági személy kap egy bejelentést, akkor ő azt mondja, igen, ez az én ügyem, én foglalkozok vele, vagy azt mondja, hogy hát ez nem hozzám tartozik, de kötelessége átadni az ügyet a megfelelő helyre.
7: Dr. Lorászkó Gábor, egyetemi docens, igazságügyi szakértő azt mondja, az ügyek nagy része nem a hatóságok munkája miatt bukik el, hanem a bizonyítékok nem megfelelő volt miatt.
9: A fényképek és a videó felvételek a legjobbak. A videónak különös értéket ad, hogy hangot is rögzít hozzá. Egyrészt csináljunk többet, de ennél még fontosabb, hogy gondolkodjunk, hogy mit akarunk fényképezni.
7: Mire fókuszáljon az, aki szemtanúja egy ilyen esetnek?
9: Például egy állatbántalmazásra nyilvánvalóan a videó felvétel a legjobb. Menjünk közelebb, hogy a kép jó legyen. Álljunk olyan irányba, hogy mögöttünk legyen a fény. Googoljunk le, kerüljük ki a fát vagy a bokrot, menjünk a kerítéshez közel és a kerítés résein keresztül videózzunk, mert különben a kerítés lesz elsősorban éles mögött elmosodott, és így tovább. Utána vegyük a fáradtságot, és nézzük meg, hogy mit csináltunk. Újabb és újabb felvételeket kell készíteni, minél jobb legyen.
7: Az igazságügyi szakértő azt mondja, jó, ha a bizonyítéknak szánt fotózás előtt saját kutyával is gyakorolunk, és aztán a fotókat megmutatjuk másnak is, hogy ő ugyanazt látja-e, mint mi. Ha magyaráznunk kell, biztosan nem sikerült a felvétel.
3: Most a Kárpát-medence aktuális időjárásával folytatjuk. Bécsben 18 fokos a hajnal, még Grazban 17 fokot mértek. Pozsony erősen felhős idő és 19 fok, Kassa 24, Kolozsvár 21, Arad 23, Újvidék 25, Zágrábban 23 fokos a hajnal. Ljubljana erősen felhős idő mellett 23 fokot mértek, Csíkszereden hűvös hajnal van, mindösszesen 13 fok. 9 perccel múlott 5 perc, ez továbbra is a hajnal tájadása. Lovastáb 9 perccel múlott 5 óra, bocsánat, ez továbbra is a hajnal tájadása. Lovastábor szervezett a 16-szoros országos bajnok fogadhajtó Rákóczi Gergő és felesége Andrea a partiumi Érköbölkúton. Amellett, hogy megtanítják a gyermekek számára a lovaglás alapjait, nem titkolt szándékkal utánpótlást is keresnek. Akár folytatja, akár csak egy tábor erejéig ismerkedik a lovaglás titkaival egy gyermek, az állat közelsége életre szóló élményeket, tapasztalásokat ad, hiszen magabiztosságot épít, fejleszti az empátiát, az egyensúlyt, és persze a tartást is. A narrátor Ionesco Nicolette.
10: Miért választottad ezt a sportot? Miért lovagolsz? Székely Bernadett Bihardi Összegről.
11: Mert nagyon szeretem a lovakat, és szerettem volna megtanulni lovagolni. Nincsen lovunk otthon, de szeretnék egyet. Látták apáik, hogy szeretnénk egy lovat, és akkor elvittek minket lovagolni.
10: És azóta itt ragadtál. Mennyi ideje ennek?
11: Úgymond 2 éve ide járok, és ez a 3. éve. Boldogságot érzek, meg hogy szeretem, hogyha tiszták a lovak, meg hogy szépek, és szeretek rajtuk lovagolni. Az a célom, hogy lovasoktató szeretnék lenni, meg lovas íjász.
10: Mióta lovagolsz? Szőcs Emma Karola Kolozsvárról.
12: Nekem ez a 6. éve, hogy lovagolok.
10: Miért kezdtél el ide járni?
12: Hát mi vettünk itt egy házat Köbölkúton, és sétáltunk így az utcában, és felfedező úton voltunk, és akkor ide is bejöttünk. És megtetszett, és elkezdtem járni ide lovagolni.
10: Vannak lovaitok?
12: Nincsenek.
10: Mi az, amiért maradtál?
12: Nagyon szeretek a lovak közelségében lenni. Úgy megnyugtatnak, és így kizárok minden más zajt, és mindent, ami zavart addig. Szeretnék tudni lovagolni, hogy azt mondhassam magamról, hogy tudok lovagolni.
10: Mi a nehézség a lovaglásnak?
12: Amikor már fáradt a ló, egy kicsit nehezebb irányítani, és nem figyel rád annyira.
10: Ugye nem csak ebből áll, hogy ráülsz a hátára és lovagolsz, mi egyéb munkával jár, és ezt elfogadod-e, szereted-e?
12: Fel kell szerszámozni, le kell csutakolni, de én ezt is szeretem, mert hozzájár, és ez is a ló közelségében van.
10: Ismét lovastáborokat szerveztek az Érköbölkúti Lovasiskolába. Immár hagyományos ez a tábor, és nagyon nagy népszerűségnek örvend. Mi az, amit továbbra is a legfontosabbnak tart, hogy megtanítsa ezeknek a gyermekeknek? Rákóczi Andrea lovasedző.
13: Megtanítsuk, hogy hogyan kell ülni a lovon. Nagyon sok egyensúlyi gyakorlatot teszünk bele ezekbe az órákba. A lovaglás nem arról szól, hogy eljövök, felülök a lóra, hanem hogyan közelítem meg a lovat. Hogyan látom el a lovat? Ugye, mit teszik a ló, szénát is adunk neki, tehát mi etetjük az iskola lovakat, amikor itt vannak, figyelünk arra, hogy mindig tiszta vízük legyen, és ennek örülök, amikor már saját maguk ugye felmérik, hogy elfogyott a széna, akkor azt pótolni kell. Ha koszos az itatóvíz, akkor azt ő maguk tudják, hogy szólnak, ezt most ki kell cserélni, és akkor új vizet, friss vizet teszünk a lovaknak. Tehát, hogy megfelelően gondoskodjunk a lovakról. Különböző játékos feladatok keretében megtanítjuk nekik, hogy milyen szemes takarmányt teszik a ló, hogy felismerjék azt, mit nem ehet a ló, milyen betegségek alakulhatnak ki, hogyha mondjuk túl sokat teszik egy nem megfelelő takarmányfajtából a ló.
10: Több éve részt vesz a lovasiskola tevékenységében, ön is lovagol, és rovasterápiával is foglalkozik. Most ebben a táborban segít. Tőként vesz részt. Ön hogy látja a gyermekekre, milyen hatással van az állat? Makai Dimény Judit pszichoterapeuta.
14: Eleve egy természeti környezetben történik, ahol a mobiltelefonokat nem kell elkérjük, és nem kell dobozba zárjuk, hanem maguktól leteszik, hiszen mobiltelefonnal a kezemben nem tudok megközelíteni egy lovat, és hogy fokozatosan alakul ki ez a kapcsolat vagy kapcsolódás, hiszen van olyan gyerek, aki nagyon szorong és fél a lótól, de bevállalja ezt a tábort, és ilyen értelemben ahány gyerek annyiféleképpen kapcsolódik, egymástól is tudnak tanulni, illetve ahogyan elkezdik kialakítani a lovakkal a kapcsolódásukat, az a kapcsolat kialakítás az visszafoghatni arra, ahogyan egymás közt is kapcsolatokat ki tudnak alakítani. Ezek élmény alapú táborok, ahol eleve egy tapasztaláshoz juttatjuk, és ennek a tapasztalásnak van testi lenyomata, hiszen a testükkel dolgoznak, és a testben az idegrend rendszerben, az izmokban ott marad valami újnak a lenyomata, illetve valami régi felülíródik, például lovon megtanulja, hogy hátul leengedett vállakkal kell ülni, hozzájut egy olyan tapasztaláshoz, hogy másképp is tudok bánni, tudatosabban tudok bánni a testemmel, tehát egyfajta tudatosodás is történhet, illetve maga az élmény, amit megtapasztalok, és nem csak beszélek róla, vagy hallok róla, az felül tud írni korábbi élményeket. Ezek nem terápiás táborok, tehát ide élményért jöttnek, ugyanakkor minden ilyen élmény alapú foglalkozásnak van terápiás hatása, ami azt jelenti, hogy valami egy picit változni fog.
3: Ha egy tűzeset miatt nem kapnak bele a lángok a Mátra Mindszenti önkormányzat gyümölcsösébe, még több szilvához juthattak volna a falubeliek ingyen. De így is családonként 5 kg ringló szilva ajándékként került mindazokhoz, akik a napokban sorban álltak a Mátra lábánál fekvő településen a friss gyümölcsért. Az itt termett szilva ráadásul a régió vulkanikus tápanyagban gazdag talajának és a mikroklímának köszönhetően rendkívül zamatosra, lédúsra és mézédesre érik, vagyis kiváló lekvár készülhet belőle. A riporter Tarnóczi László.
15: Szilvát kaptunk.
16: Jó lesz, hogy hurra, megpakolva jön.
15: Igen, 5 kilót kaptunk egy háztartásba, örülünk neki.
16: Mi lesz a szilvából?
15: Azt még egyelőre nem tudjuk, lehet, hogy lekvar, lehet, hogy csak el lesz téve, nem tudjuk még. De hátak, nagyon köszönjük.
16: Unokák vannak?
15: Oly, még dédunoka is. Örülnek majd neki.
16: Patika mérlegen mérik itt a szilvát.
17: Köszönöm.
16: Önök önkormányzati dolgozó?
17: Én vagyok önkormányzati dolgozó, igen.
16: Hosszú sorok kígyóznak itt a szilváért, kapós a szilvájuk.
17: Igen.
16: Fiatal embert is hadd kérdezni.
18: Igen.
16: Meg fogják dicsérni, hogyha hazaviszi a szilvát?
18: Nem hiszem. No. Hát, hogyha én nem mentem volna, akkor ezt mondod asszony.
16: Önöknél mi fog készülni a szilvából?
18: Szerintem lekvar.
16: Igen, cefrének ez kevés lenne.
18: Cefrének hízik, nem hízik senki alkoholt. Vagy jogosítvány, vagy itál, a kettő együtt nem.
16: Önök szeretik a szilvát?
17: Igen.
16: Van a kertjükben szilvafa?
17: Nincs.
16: Akkor jól jön ez a kis segítség.
17: Igen.
16: Megéri a sorban állás? Hadd kérdezzem.
15: A kertjünkben nincs szilva. Kiszorodnak a fa. Itt a hegyen meg, ami van, ami gyönyörű. Ilyenek voltak el.
19: Már nincs gyümölcsfa.
15: Valamikor katlan szabra főztük a lekvart a kertekből. Most van nincsen. A szabra sok bér.
19: Még ami van, is kiszorod. Mert megfonyad rajta. Azt nem veszi le. Ez van nem jó. De ez most szép. Gyümölcslevesben is nagyon jó.
15: Gyümölcslevesben nagyon jó.
16: Milyen gyümölcsök teremnek meg itt Mátra Mindszenten?
15: Virsalma,
17: szőlő, időjárás függő.
16: Szilva milyen volt az idén?
17: Jába, hogy locsolódott, tehát be otthon is a kerti kútró, de akkor is lepogyogott.
15: Megéri sorban.
16: Önöknek segítség ez a családonkénti 5 kiló?
20: Igen, segítség.
16: Megeszik nyersen, vagy
20: megeszik nyersen valami? Anyuka van, szétfelezem a szóval.
16: Mátra Mindszent önkormányzata korábban már közösségi disznóvágással is fölhívta magára a figyelmet, hiszen a polgármester, alpolgármester és képviselőtestületi tagok dobták össze azt a pénzt, amiből disznót vettek, közösen dolgozták fel, és aztán szétosztották a falubeliek között egy közös nagy vacsorán. Horváth János polgármester pedig most a szilva adományok átvételénél tüsténkedik. Honnan a szilva?
21: Vissza kell nyúlni 2015-re, akkor volt közmunkavastalt programunk, és akkor üzemelte az önkormányzati konyha, és gondoltunk egyet, hogy zöldség meg gyümölcsöt is jó lenne termelni, és itt a közmunkaprogramban csináltunk egy gyümölcsöst, ami 1 hektáros és 450 darab fa van benne.
16: Mindegyik szilva?
21: Nem mindegyik szilva, ugye itt a hagyományos fák voltak, a szilva, körte, alma. Sajnos most majdnem napra pontosan 2 hete tűz volt, és így a gyümölcsösünknek közel 40% az megsemmisült. Így most az a szilva van kiosztva, ami éppen megmaradt. Egyébként még sose volt ekkora jó termés. Ha nincs ez a tűzeset, akkor valószínűleg dupla mennyiséget tudnánk szétosztani. A hatóság feladata kideríteni, hogy mi történt.
16: A fogadtatás kedvező, erre számítottak?
21: Igen, volt már ilyen, de mondom, ilyen jó termésünk még sose volt, mint most, és akkor most jóval több embernek jut. Tehát 5 kilóba maximalizáltunk az elvitelét, hogy minél több embernek tudjunk adni.
16: Mi lesz a következő közösségi akciójuk?
21: Mátra Mindszenten 12. alkalom lesz megtartva a helyi bányásznap, és erre készülünk. Ez hagyomány, most már ez is 2015-től, csináltuk itt a hivatalú egy bányászemlék helyett, és itt van megtartva, meg kell becsülni az öreg bányászokat, mert sajnos már nem sokan vannak, és mindenképpen alkolni kell a hagyományokat.
3: Ezen a nyáron lett 35 éves a pécsi állatkert hím csimpánza Joy. A természetben ennyit valószínűleg nem élne, ám a számára stressztől mentes állatkerti környezet, valamint a mindig elérhető táplálék meghosszabbítja az életét. A pécsi állatkert dolgozói ajándékkal kedveskedtek neki, és közben igyekeztek információkkal ellátni a látogatókat is. Az például fontos, hogy Jane Goodall, a híres csimpánzkutató felfedezte, nem csak az ember használ eszközt, hanem a csimpánz is, azaz jóval fejlettebbek, mint régebben gondoltuk. A Jane Goodall nyomában sorozatunk mai epizódjában Mitchell Kesterrel a pécsi állatkertbe látogatunk.
7: Ahol most állunk, az a csimpánz kifutó melletti rész, és egy tulajdonképpen Jane Goodall sátor vagy kutatósátor van itt berendezve?
5: Csimpánzok melletti teraszunkon vagyunk.
7: Varga Tamás, a pécsi állatkert gyűjteményi és nevelési igazgató helyettese.
5: Itt adtunk át most egy emléktáblát éppen a Jane Goodall Intézet Magyarország főtitkárával, felavattuk Jane Goodall emléktábláját, és eszünkbe jutott, hogy ha már megemlékezünk ilyen szempontból is Jane Goodallról, akkor miért is ne tehetnénk ezt egy kicsit autentikusabb módon. Gyorsan összeeszkábáltunk itt egy korabeli sátrat, korabeli berendezések, kutatóeszközökkel.
7: Nagyon jó kis távcsövekkel, fényképezőkkel, kulacsokkal.
5: Írógép is van benne, úgyhogy próbáltuk egy kicsit reprodukálni azt, hogy milyen lehetett a csúcs. Ugye Jane Goodall csúcsnak hívta a központi bázisát. Jött az ötlet nekünk is, hogy mi lenne, hogyha már itt amúgy is magasan vagyunk, és itt vannak közel a csimpánzok, akkor miért ne lehetne egy csúcsot berendezni itt is. Engem is meglepett, hogy milyen nagyon jól rendezték be a kollégák, és hogy milyen kreatív lett ez a kis kutatósátor.
7: Most lett Joey hány éves, és születésnapját ünnepeltük.
5: Így van, a 35.
7: 35. születésnap az mit jelent csimpánz életkorban nagyjából? Egy ilyen középkorú, vagy erős középkorú?
5: Természetben ez már egy idős csimpánznak számít. Természetben 35 évet ritkán élik meg a csimpánzok, mert általában vagy egy betegségben, vagy egy harcban, vagy valamiben. Ilyenkor már azért mondjuk azt, hogy túl vannak erejük teljén. Nyilván Joey-nak a folyamatos takarmányellátás, illetve a stresszmentes környezet miatt megvannak még azok a jellemvonásai, amik őt egyértelműen alfahimmé teszik.
7: Nem is szokta szeretni, ha túl sokan állnak ugye a kettőc közelében.
5: Így van, ezek azok a szociális viselkedések, hogy alapvetően ha Joey-nál megjelenik egy rakás ember a betekintőveg előtt, akkor ők egy rivális csoport, és hogy a rivális csoportnak ő neki meg kell mutatni azt, hogy ő mennyire erős, és miért ő a főnök itt.
7: Ilyenkor jön a meldöngetés, meg a dobálás.
5: Így van, és ilyenkor van az, hogy üti a üveget, és ilyenkor van az, hogy ugrál neki az üvegnek, és hogy tehát erre kapjuk gyakran azt a megjegyzést látogatóktól, hogy hát megőrült a csimpánzunk.
7: Hogy kicsi helyen van, és emiatt szegény megbolondult.
5: Így van, nagyon fontos megérteni, hogy a csimpánzoknál ez egy teljesen természetes erőfitoktatás, egy ilyen show-off-nak hívja ezt a szaknyelv, hogy ilyenkor megmutatja, hogy miért ő a főnök, és mindenkinek megmutatja. Joey-nak az ilyen típusú viselkedései nyilván azért emberek irányába mennek, mert hogy egyébként ember nevelte. Ezekkel egyébként nagyon nehéz is kezdeni valamit, de ugye a célunk az, hogy ezeket a viselkedéseket, ezeket minél inkább visszacsatornázzuk csimpánz-csimpánz viszonylatban, mint hogy csimpánz-ember viszonylatban történjenek ezek.
7: Kádár András, a Jane Goodall Intézet főtitkára. Már eltűntek a csimpánzok, de maguk után hagyták a csomagoló anyagot. Ilyen ügyesen bontanak mindig ajándékot?
2: Igen, van is egy ilyen játékunk, hogy ügyesebb vagy-e, mint egy csimpánz. Hát igazából ugyanazokkal a készségekkel rendelkeznek, mint mi emberek. Ugyanúgy ki tudnak bontani egy csomót mondjuk, vagy egy dobozt.
7: Azt szokták mondani, hogy egy néhány éves gyerek szintjén biztosan van.
2: Igen, igen. Meg hát ugyanúgy az agyuk berendezkedése is hasonló, meg a gondolkodás. Cselekedeteik persze egy kicsit különböznek, de hasonlóan viselkednek, mint az emberek.
7: A Jane Goodall Intézet mivel tudja itt tanítani a pécsi állatkertbe látogatókat? Joey születésnapját ünnepeltük, valamint azt, hogy jó adag pénzt sikerült összegyűjteni arra, hogy különböző eszközök és fejlesztések fognak megvalósulni a pécsi csimpánzok érdekében.
2: Elsősorban a Jane Goodall-nak a csimpánz kutatásai kezdődtek el 1960, ugye júli 14, ez a csimpánzok világnapja. Emlékezzünk egyrészt arra, hogy mit köszönhetünk Jane-nek, másrészt a csimpánzoknak, és ezeket a kutatási eredményeket igyekszünk átadni játékos formában a látogatóknak. Ezért van hangyahorgászás, ki lehet próbálni a csimpánz csörgőket, amit a csimpánzok használnak az erdőbe, a lepotyogó diótermést rázogatják, ezeket használják, illetve a termést, a termésburok. Azt pedig a ivásra használják, csinálják a patakból, azzal merítik ki a vizet.
7: Hát ez eszközhasználat.
2: Igen, és ugye mind a kettő vagy három az eszközhasználat, amit ugye korábban a tudósok nem feltételeztek csak az emberről, de Jane volt az, aki ezt felfedezte. Akkor kezdődött el tulajdonképpen az, hogy megnyitotta az utat a többi kutatónak is.
3: Medvenyomokat találhattak Eger külterületén az elmúlt napokban a galagonyás dűlőben, ráadásul a területen két juhot is elvitt egy nagy ragadozó. Nem csoda, hogy nagy a riadalom, mivel közel van a városhoz, sokan járnak arra kirándulni, kutyát sétáltatni vagy kerékpározni. Ezért a polgármester fokozott óvatosságra inti a lakosságot. A Bükki Nemzeti Park szerint azonban nincs ok aggodalomra. Pilisi Csenge információi.
1: Rengeteg vad bejár, tehát itt a temető környékén is őzek, szarvasok, meg vaddisznók, de medvéről soha nem hallottunk.
4: Mondja egy lakó.
1: Életemben nem se szüleimtől, senkitől. Féltem a családomat, közel van az erdő valóban. Ha látnék, szerintem meghalni, de biztos, nem bírnám ki.
4: Ilyenkor azt mondják, nem szabad futni.
1: Így van, meg a szemében nézni, ezt olvastuk.
4: A napokban az egri galagonyás dűlőben medvére utaló nyomokat észlelhettek. A területen két juhot is elragadott egy nagy ragadozó.
22: Nem lehet fogni, vagy befogni. Mert addig még tragédia nem történik, hát ez a kapu úgy jön át rajta, ahogy akar.
23: Attól félek, hogy nekem gyerekeim vannak, és iskolába járnak. És már a 15 éves, ő egyedül jön haza, és attól félek, hogyha jön fölfenne, hogy találkozzon vele. Rókánk volt, sündisznónk, ilyesmi állatok már voltak, de medvével még mi nem találkoztunk, nem is szeretnék.
4: Hogyan lehet védekezni ellene?
23: Szerintem ezzel sehogy. Sehogy, mert most kilőni szegény nem lehet. Végülis mi is tolakodók vagyunk, hogy már ők alkalmazkodnak az emberekhez.
4: De tesznek óvintézkedéseket, mert látom, hogy mondjuk a kukát nem hagyják kint.
23: Reggelente szoktuk kihúzni, mikor viszik. Hát amikor mérges voltam, mert volt pluszban egy fekete zsákom, mert ezt most vettük. Ketté volt hasítva.
4: Akkor azért elmaradék lehet, hogy benne van, és ez lehet, hogy csábító.
23: Így van, és nem tudom, hogy most kivágta ki a zsákot. Félek attól is, hogyha este nem rakom ki a kukát, reggel a kukások elviharoznak. Kimerjük rakni, nem merjük kirakni. De hát most, ha kiborítja a kukát esetleg, összetakarítjuk, hát más nem tudunk. Csak ide be ne jöjjön.
24: Az, hogy ilyen gyakorisággal egy miért így szakma kérdés. Nyilván, hogy nem szerencsés a város határába szemétkupacokat tartanak, ez a medvéknek felhívás táncra. Figyelmeztet minket, hogy végig kell gondolnunk, hogy vesszük el az életterét az állatoknak.
4: Wagner Ákos, Eger polgármestere a közösségi médiában hívta fel a figyelmet, hogy a terület viszonylag közel van a városhoz, és sokan járnak arra kirándulni, kutyát sétáltatni, vagy kerékpározni, ezért fokozott óvatossággal közlekedjenek a környéken.
25: A tó környék az északi oldalon, Cserépfalusi részen, ott látták, és állítólag le is fényképezték, de elszaladt fölfelé.
4: Idén nyár elején Eger környékén a Bogácsi horgásztónál, majd Novajun és Ostoroson is láttak medvét. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága szerint ezúttal semmilyen konkrét tárgyi vagy objektív bizonyíték, például nyom vagy kamerafelvétel nem támasztja alá, hogy medve jelent volna meg Eger közelében.
26: A medve veszélyes állat, nem játék, ahogy számos közhelyben is ugye szerepel, viszont alapvetően az embertől nem akar semmit.
4: Mondta korábban Gombkötő Péter, a Bükki Nemzeti Park zoológusa.
26: Kiránduló egy erdőjáró hogyan védekezhet a medve ellen, és a társaságban megy angusszóval, ugye tartják egymással a kapcsolatot, séta közben is.
4: És az itt lakók mondjuk mit tudnak tenni, vagy aki állatot tart?
26: Aki itt a közelben állatot tart, volt már olyan gazdálkodó, akinek konkrét segítséget is tudtunk nyújtani. A Nemzeti Park igazgatóság egy villanypásztorrendszer tudott kölcsönadni, amit 3 évre gyakorlatilag ingyenesen használ. A gazdálkodó a védekezési lehetőségeit gyakorlatilag ezzel meghatványozta. Számos gazdálkodó nem is gondol arra, hogy egy fix éjszakai szállás mennyire fontos egy ilyen esetben, amikor cserjékből, levágott gajból van egy akol, mondjuk úgy, hogy kiváltva, és felügyeletet nem kap a juhállomány, nyilván ott törvényszerűen bekövetkeznek nem csak a medve által, hanem akár a kisebb ragadozók által okozott károk is.
4: És a városban lakók azzal, hogy mondjuk ételmaradékot nem hagynak az utcán, vagy a kuka környékén, az már elég lehet?
26: Nagyon fontos lenne az, hogy ezeknek a konfliktusoknak elejét vegyük, tehát a megelőzésre tenném én inkább a hangsúlyt, különösen ott, ahol a település erdővel, erdőszegéllyel találkozik, nyilván ott fokozottabban kéne erre ügyelni.
3: Friss információk a vonattal közlekedőknek, a vonalban itt van velünk Bugáti Bence, jó reggelt kívánok!
27: Jó reggelt kívánok! Helyreállították a tegnap megrongálódott felső vezetéket Tata térségében. A vonatok ismét mindkét vágányon közlekednek, korlátozásokra nem kell számítani. Felső vezetéki zárlat okoz fennakadást Balaton-Szentgyörgy és Nagy

0: a megszokott menetrend szerint járnak. Jó utazást kívánok!
1: Köszönjük szépen! Fél hat lesz egy perc múlva, ez továbbra is a hajnal tájadása. Hamarosan arról is hallhatnak műsorunkban, hogy a tartós kánikula és a csapadék hiány nem csak a növénytermesztést, hanem az állattenyésztést is rendkívül nehéz helyzetbe hozta. Ezzel is foglalkozunk tehát 6 óráig.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Mikja György, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ma kezdődik az új tanév, több változás is életbe lép. Teljesültek az uniós források hazahozatalához szükséges feltételek, és ismét 30 fok közelében lesz a napi csúcs. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A köznevelési intézményekben és szakképzésben összesen csak nem 1.200.000 diák, közülük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta, idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra. A tanév kezdetével egy időben több fontos változás lépett életbe. Mától már adómentesek a vényköteles gyógyszerek. Ez a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek mellett a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Mostantól a nyugtadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. A kötelezettség a kézi, papíralapú nyugtatömböt használókra és számítógépes programmal előállított bizonylatokra is vonatkozik. Mától érvényes a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megbízatása, az Alkotmánybíróságon pedig komoly személyi változások jönnek. Az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárának visszaállítása miatt az elnök Polt Péter és három alkotmánybíró is távozik a szervezettől. Magyarország a határidőig minden feltételt teljesített az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően Brüsszelből 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán megköszönte mindenki munkáját. Itthon megdőlt a fővárosi melegrekord, tegnap délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet, az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben. Ma északnyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, a csapadék egyre inkább a Tiszántúlra tolódik, majd reggelre ott is megszűnik, ezt követően napközben napos, gyengén felhős időre van kilátás számottevő csapadék nélkül, napközben 27-32 fok várható. Most pedig részletes időjárás jelentést hallanak Balogh Tamástól.
1: Köszönöm szépen. Budapesten 22 fokos a hajnal, még Győrben 17 fokot mértek. Mosonmagyaróváron, Sopronban, Szombathelyen és Pápán 16 fokos a hajnal, Veszprémben 18 fok van. Székesfehérvárról nem érkezett adat. Szentgotthár 15, Zalaegerszeg 16, Keszthely 17, Nagykanizsa ugyancsak 17, Kaposváron 18 fokos a hajnal, Siófok 20 fok, Balaton vize pedig 24 fokos. Pécs 19, Paks 20, Baja 19, Kecskemét ugyancsak 19, Egerben 21 fokos a hajnal, Széchenyi 23, Miskolc 24, Szolnok 18, Karcak 17, Debrecenben erős nyugati szél mellett 18 fokot mértek. Nyíregyháza 19, Záhony 21, Szeged 20 fok van, Békés Csaba erős északnyugati szél mellett 20 fokos a hajnal, Kékestetőn pedig 17 fok van.
3: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
1: Fél hat múlt 3 perccel. Jó reggelt kívánok, ez a Hajnaltáj. A mikrofonnál Balogh Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. Mélyreható válságot él át a hazai sertéságazat.
4: Óriási a veszteség, a mi számításaink szerint ez elérheti évvégére a 70 és 100 milliárd közötti értéket, amelyet veszteségként realizál a sertéságazat.
1: Aztán ismét keresik Magyarország legszebb birtokait.
5: Nagyon szép birtokokat láttunk, és kimegyünk, zsűrizünk egy jót, zsűrizés alatt kérdezünk, rengeteg mindent tapasztalunk, tanulunk. Idén sok borász volt fiatal gazdaként.
1: Ebben az évben egyébként több mint 30 jelölés érkezett, és ezekből választotta ki a zsűri a 12 esélyest. Hamarosan jövünk a részletekkel, ha írnának nekünk a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltáj@mtva.hu.

0: szerkesztő ma hajnalban, Gyarmati Péter. Nem egyszerű eligazodni manapság a paradicsomfajták között, mert óriási a választék, ha a növekedési típust, formát, színt és felhasználási módokat nézzük. Aki előrelátó, ilyenkor nyár végén összesíti a tapasztalatait és kiválasztja a legjobb fajtákat tavaszra. Érdemes az édesízű paradicsomokat is megismerni, hiszen hatalmas a kínálat ezekből is. Részletek Bozsik gazdától.
1: Felfigyeltem erre a kecskeméti jubileum paradicsomra. Többet szeretnék róla megtudni, legalább annyit, hogy ez savas-e, vagy savanykás, vagy milyen fajta paradicsom, mert én a savanykás paradicsomot nem tudom enni, mert én is allergiás vagyok, az orrom kisebesedik tőle, kipirosodik, kisebesedik el, érdekes. Csak a fürdös paradicsomot tudom megenni, abba is csak, ami az édes.
2: Van olyan kedves hallgatónk, aki szeretne édes paradicsomot enni. A Csizmadia család kertjében többféle paradicsomot látunk, és Emőke mondta nekem, hogy a paradicsom ivóli készítésénél nem mindegy, hogy mikor tesszük el, mert maga a paradicsom egy adott fajta is változik ilyen édesség, savasság tekintetében, amelyet korábban kedves hallgatóink fölvetettek.
3: Ez így igaz, egy-két hűvös éjszakára, ha kimarad, az édesüze átmegy savanykásba, és akkor már...
2: Tehát ugyanaz a nem, fajta?
3: Ugyanaz a fajta.
2: Savanyúbbá válik.
3: Savanyúbbá válik. Savasabbá válik, már nem olyan jó ízű. Én is most fogom elrakni, most már nagyon szépen érik folyamatosan, volt sok meleg napsütés, rengeteg van rajta.
2: És szerencsére betegség viszont nincsen rajta, mert kedves hallgatóink, nagyon sokféle betegségről beszámolnak a paradicsomvésztől elkezdve. A különböző gombás betegségekig, baktériumos betegségekig több fajtát termesztenek. Mindegyik fajtára jellemző ez, hogy az édesből átmegy savasba.
3: Mindegyikre, ez mindegyikre jellemző, igen.
2: Milyen fajtákat termesztenek itt?
3: Az egyik a kecskeméti jubileum, az egy gömbölyű, leveses, szaftos, vékony helyű paradicsom. A másik pedig úgy hívják, hogy marmand, ez egy ilyen hosszúkás, fürtökben van, 4-5 van egy fürtben. Ez keményebb hús, ez például szállítani, utazáshoz, nyaraláshoz az ember elviszi. Igen jó ízű, sűrű húsú. Mind a kettő nagyon jó, ez a sűrű hús annyiból még jobb, kevesebb ideig kell főzni, mert kevesebb íznek kell lepárolni belőle.
2: A paradicsom levet külön-külön fajták szerint készíti? Egyik fajta, másik fajta, vagy vegyesen?
3: Nem, vegyesen csinálom. Azért olyan faxit nem csinálok, hogy külön csináljam. Vegyesen csinálom, és van a befőző paradicsom, amit a főzéshez használok, és van az ivólé, amit hát egy kicsit átszűrök, és ezáltal az ritkább lesz a leve.
2: Milyen a receptúra?
3: Én ízesíteni szoktam. Zeller leveleket teszek bele, nem sajnálom, mert nagyon jó ízt ad neki.
2: Kis, kell bele cukor is, só
3: kis
2: is?
3: Cukor, kis bors, igen, kis só, 10 literes fazékhoz egy 3-4 paprikát is még belefőzök, és ettől egy olyan fantasztikus ízvilágú, nagyon finom ivólé lesz.
0: Ha önnek is van kérdése Bozsik gazdához, küldje el e-mailben a hajnaltájkukac@mtva.hu címre. A tartós kánikula és a csapadék hiány nem csak a növénytermesztést, hanem az állattenyésztést is rendkívül nehéz helyzetbe hozta. A vajdasági juhászok dolgát a kiégett legelők mellett a vízhiány és a perzselő hőség nehezíti. A tenyésztők inkább kora reggel terelik ki az állatokat, napközben pedig igyekeznek árnyékos helyet és ivóvizet biztosítani számukra, a lehetőségek azonban korlátozottak. A narrátor Bíró Tamara.
4: A rendkívüli hőség miatt az Alföldön a juhtenyésztők kénytelenek voltak változtatni a napi rutinon. Kora reggel 5 órakor terelik a nyájat, 8-9 óra körül pedig már be kell hajtaniuk az állatokat a perzselő nap elől. A juhokat legeltetés közben a közeli csatornáknál, a delelés idején pedig a karámokban itatják. A vajdaságban is tapasztalt rendkívüli szárazság egyetlen előnye, hogy a száraz talajon minimálisra csökken a fertőzések kockázata, így hatékonyan megelőzhető a juhok körében gyakorinak számító sántas kialakulása, magyarázta Balázs Tibor tenyésztő.
5: 40 fokos meleg, ami ránk jött, főleg az idén. Ennyi ide már eső nélkül, tehát mutassa ki saját magát, hogy ki vannak a legelők égve. Na, most az egyedül egy jó, sok rosszba, hogy a birka az nagyon szereti a szárazságot. Sőt, akármilyen rossz idő van, csak szárazság legye. Ő neki nem számít, hogy a jászol az meg van pakolva, nem, csak ő szárazság legye, akkor nem fogja a sántaság meg az egyéb betegségek. Amilyen most az időjárás, most már azért kezd meglátszani a amik idősebb birka, vagy amik jobb bárát nevet, azok már azért kezdik követelni a plusz etetést, ami nagyon nehezen megoldható, mert tudjuk, hogy a télire valót is alig-alig tudjuk beteremteni locsolás nélkül ebben az időszakban. Ugye locsolásra még kevesen vannak ráva, még nagyon drágába kerül.
4: A takarmány hiány miatt többen már most a kukoricasilózásra hagyatkoznának, ám a táblákon a tengeri nagy része már feladta a harcot a forrósággal szemben. A száraz száron alig akadt cső, ami igazi tápértéket adna. Fehér Csaba tenyésztő szakaszos legeltetéssel igyekszik beosztani a megmaradt zöld felületet, de ezt a szabályt kevesen tartják tiszteletben. A vemhes anyajuhok tápanyag és energiahiánya súlyosan veszélyezteti az ellés biztonságát és a magzatok fejlődését. Csökken a bárányok születési súlya és ellenálló képessége, az anyánál pedig anyagcsere zavarok léphetnek fel.
6: Az itatást egyáltalán egy helyen tudjuk megoldani, de szinte ott is veszekedve kell itatnunk, mert mindenki, aki bemegy elsőbb, az ott szeretne maradni, ott árnyék is van. És akkor a kanisai helyi közösséget próbáltuk már ez véget többszörösen is kérni, hogy valamit próbáljanak, hanem is útkutakat, de bár hogy több helyen le tudnának menni ezen a Tiszaduna kanálison a birkák inni, de sajnos sose mifelénk hajlanak. Voltak több kéréseink is, voltak olyan kéréseink is tőlük, hogy ez a legelő meg kell nézni, hogy mennyi jószágot bír el, mert sajnos a vidéki juhászok bejönnek. Nem az a problémánk nekünk, hogy bejönnek a vidéki juhászok, hanem mi jószágainkat se bírja el ez a legelő, mivel hogy nincs eső. Nem azt kell nézni, hogy mekkora terület van, nem azt kell nézni, hogy elbírja ezt a mennyiségi jószágot, ami itt van, mikor nincs eső. De viszont ha nem lettek volna ezek a vidéki juhászok itt, akkor csak maradt volna még egy kis szárazfő, de plusz 2-3 ezer birka, ami ide bevándorolt, bizony, hogy azok lerágtak mindent, most elmentek nekünk, itt maradt a nagy semmi.
4: A juhtenyésztők abban reménykednek, hogy a közeledő ősz hoz némi csapadékot és enyhülést, máskülönben a kényszerű kiegészítő etetések miatt a téli takarmánytartalékok már a hideg hónapok beállta előtt elfogyhatnak.
0: Sok támadást kaptak az elmúlt években a vadászok. Az egyik visszatérő mondat, hogy csak pusztítják a vadakat. A forró nyári hónapokban azonban folyamatosan itatják az állatokat, és ha kell, már most etetik is őket. Vízhiány idején létfontosságú a vadállomány itatása, hiszen ha az állatok a tartós aszály miatt nem találnak természetes vízforrást, azaz egész állományra nézve katasztrofális következményekkel járhat. A dagonyák vízzel való feltöltése közben készült Zsoldos Barnabás helyszíni riportja.
7: Kisbé Zoltánnal, a Hunor 96 vadásztársaság vadászmesterével vizet hoztunk ki a homokos területre, hiszen a vadásztársaságnak van a Tisza-Kraszna környéki terület, ahol van természetes víz, és van a homokos, a nyírségi oldal, ahol bizony gondoskodni kell a vadról. Itt azért többfajta dagonya van, amit fenntartanak, vízzel látnak el.
8: Olyan világban élünk, ahol az aszály és a vízfelenség az élővilágra, a vadakra, de beleértve a madarakat kihatással van. A homokon egyáltalán nincs víz, régen a kora hajnali pára megoldotta, és abból föl tudott venni a vad, meg az élővilág annyi víztartalmat, hogy eltartotta magát. Sajnos most már még ez sincs. Kilométerenként természetes dagonyákat alakítottunk ki, és ebbe naponta hordjuk kifelé a vizet.
7: És hogy a vad mennyire él ezzel a lehetőséggel, az akácfa törzsén ott van a dörzsölés, látogatják.
8: Szépen mutatja a jeleket, a víz környéke, az egyiket itatónak szánjuk, a másikat dagonyának. A dagonyába a szarvas, a disztó belefekszik, az itatót megpróbáljuk mindig tisztán tartani, almaecettel vagy mésszel fertőtlenítjük.
7: Persze nem csak a hosszúlábú vadállatokra gondolnak, hanem a szárnyas és szörmés vadakra is.
8: Természetesen vannak olyan dagonyák, amik be vannak kamerázva, és a kamera folyamatosan pittyeg, mert a berepülő madarakat érzékeli, a mozgásérzékelő, és ezen keresztül meg tudjuk tapasztalni azt, hogy milyen sokrétűen veszik föl a vizet a dagonyákból. Nagyon szépen megfigyelhető, hogy éjszaka táplálkozik a vad, reggel még nyugovóra, tehát oda megy 5-6 magasságába a vízhez, telissza magát, és úgy megy el lefeküdni.
7: Hány ilyen dagonyát vagy töltenek meg nap? naponta vízzel, mert többfajta megoldásuk van.
8: Itt a homokon kilométerenként alakítottunk ki egy dagonyát, van, ahol a természetes dagonyát töltjük föl, van, ahol mesterséges dagonyát építettünk, és van, ahol az apróvadnak, a madaraknak pedig 200 literes betonvájú süllyesztettünk el a földbe, amit folyamatosan naponta töltünk és ellenőrzünk.
7: Tudom, hogy önnek azért van a beregítésségre rálátása, hiszen a Felső-Tiszavidéki Vadgazdák Szövetségének is vezetője volt. Ez a szemlélet, ez érvényes az egész beregítésség vadászaira, vadásztársaságaira.
8: Mindig mondom, hogy a legjobb természetvédő a vadász, mert a vadász tudja, hogy télen etetni kell, nyáron itatni kell, kint vagyunk a természetben, és mi a természettel együtt élünk, vagyis nem csak lőjük a vadat, hanem ápoljuk, gondozzuk, óvjuk és védjük.
7: Az afrikai sertéspest is helyzetét szóba kell hozzam. Mennyire van jelen itt ebben a térségben?
8: Sajnos megjelent a román és ukrán határszélen, most már érezhető a pestisnek a hatása, pillanatnyilag mi nem érezzük. Van egy népikes határozatunk, részben pedig a jó fölfogott érdekünk az, hogy minimálisra csökkentsük a disznó állományát, hogy a fertőzést ne vigyük tovább. Azt, amit régen nem tettünk meg, miután a malacok leválasztották magukat a kocáról, most már megpróbáljuk a kocákat is mértékkel lőni.
0: Egészen pontosan már 4 dunántúli házi sertés állományban igazolták az afrikai sertéspest is az ASP vírusának jelenlétét. A betegség terjedése kapcsán gyakran merül fel a vadászok felelőssége, ám a helyzet szakmailag jóval összetettebb egyszerű bűnbakkeresésnél. Mivel a vaddisznók az ASP fő vírusgazdái és terjesztői a természetben, a hatóságok és az agrárágazat elvárják a vadásztársaságoktól az állomány radikális csökkentését. Viszont ha egy térségben fellángol a járvány, sokan úgy vélik, a helyi vadászok nem lőttek ki elég vaddisznót, vagy nem teljesítették a szigorú állami kvótákat. Ezzel kapcsolatban már is dr. Kemenszky Pétert, a Vadászkamara Somogy megyei területi szervezetének titkárát kérdezem. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok!
0: Mit jelent az afrikai sertéspest is a vadállományra nézve?
9: Az afrikai sertéspest is az ugye a vadállományon belül a vaddisznót érinti. Nekünk vadgazdálkodóknak nyilván egy ugyanakkora mumus, mint a házi sertés tenyésztőknek. Tehát ez egy olyan vírus, amely képes bizonyos területeken, bizonyos időre, de sajnos visszatérő módon a vaddisznó állományt teljes mértékben nullára redukálni.
0: Mit szól ön és mit szólnak a vadászok a hibáztatáshoz? Ugye van, aki azt nyilatkozta, hogy túl lassú az állománygyérítés, és így a vaddisznókról átterjedhet a házi sertés állományokra a vírus.
9: Nyilván ez egy összetett kérdés, és röviden akarnák válaszolni rá, ha nem szabadna magunkra venni ezt, de nyilván ezt azért valamilyen módon szakmailag is indokolni kell. Ugye 2019-20-21 ekkor indult az ASP akcióterv, az ASP elleni aktív védekezés, amikor a vadászok bevonásával tulajdonképpen a döntéshozók deklarálták, hogy a vaddisznó állomány csökkentésével lehet a pestis vírus terjedését megakadályozni. Ez egyébként így teljesen igaz is, hiszen a vaddisznó az a vadfaj, amelyik Magyarországnak szinte az egész területén előfordulva tulajdonképpen egy vektorként vihetné ezt a vírust jobbra-balra. Ezt Észak-Kelet-Magyarországon most már 2019 óta folyamatosan látjuk, és most jelent meg ugye a tavalyi évben a déli határunkon, és ez érinti a délnyugat, illetve a Dél-Dunántúlt. Tehát ilyen szempontból nekünk egy állandó készültség van tulajdonképpen 2019 óta, 2020-21 óta a 19-20-as bázis évből kiindulva annak a terítéknek a 150%-át kellett ugye elejteni. 5 éves akcióterveket kell a vadászatói jogosultaknak csinálni a vaddisznó létszám redukciójára. Ez most már egyszer lejárt, most már kell csinálni a másodikat is, és tulajdonképpen a vaddisznó állományát gyakorlatilag a vadászok szorították vissza. Mondhat bárki bármi, de ettől még így van.
0: Mit lehet elmondani, mekkora veszteséget, mekkora károkat jelent ez a vadásztársaságoknak?
9: Egyrészt azt kell mondjam, hogy a magyar állam ehhez nagyon tisztességesen áll hozzá, hiszen ezt a veszteséget megpróbálja a vadgazdálkodóknak kompenzálni. Ezen felül ugye a vadhús értékesítés szenved csorbát, Már csak azért, mert a közepes kockázatú területről még szabadon értékesíthető a vaddisznó, például a vadfeldolgozók irányában, de már csak az ország középső és nyugati része az, amelyik közepes kockázatú. A magas kockázatú vagy fertőzött területeknél ez már korlátozás vagy tiltás alá esik. Itt egyszer van egy vadhús árbevétel kiesés. A másik, hogy a nagy vaddal gazdálkodó vadász területek esetében a téli vaddisznóhajtások bevételei azok tulajdonképpen vagy lecsökkentek, vagy részlegesen lecsökkentek, vagy teljesen megszűntek, pont azért, mert vagy nincs vaddisznó, vagy korlátozott a társas vadászat. Tehát ez egy nagyon-nagyon jelentős kiesés. Azt nem tudjuk mondani, hogy de persze, mert akkor nincs is a vaddisznónak kára a mezőgazdaságban, és akkor ez mennyire pozitív. Ez nem igaz. Egy őshonos faj esetében nem lehet az cél, hogy ez eltűnjön a földszínéről ez a faj. Ez sokkal nagyobb veszteség lenne. Nyilván a létszámát kordába tartani, az a legfontosabb járványvédelmi intézkedés, és ehhez a vadásztársaságok elengedhetetlen partnerek. Nekem ez a meggyőződésem.
0: Kitartást kívánok akkor a további védekezéshez, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk.
9: Köszönjük szépen.
0: Viszonthallásra.
9: Viszonthallásra.
0: Dr. Kemenszky Pétert, a Vadászkamara Somogy megyei területi szervezetének titkárát hallották, és vaddisznók után házi sertések, hiszen mélyreható válságot él át a hazai sertés ágazat, melynek hátterében a világpiaci helyzet, a magas önköltségek, a járvány okozta problémák és a takarmánypiac átalakulása áll. Most ott tartunk, hogy a tavalyi értékesítési árak 60-65%-át kapják meg a termelők. Ez azt jelenti, hogy az első fél évben 15-20 ezer forint veszteséget szenvedett el az ágazat hízónként. A gigantikus, számítások szerint a teljes veszteség évvégére elérheti a 100 milliárd forintot. Gyarmati Péter információi.
10: Külön szakmai konferenciát szenteltek a múlt héten a 35. Debreceni Farmer Expo-n a hazai sertéságazat gondjainak. Volt miről beszélni, de megoldás alig van. A válság okai: Európában túltermelés alakult ki, az afrikai sertéspestis fertőzések miatt automatikusan bezáródtak a harmadik országbeli export lehetőségek. Közben itt van az olcsó import hús, és ezzel együtt visszaestek a felvásárlási árak. A Hajdúböszörményi Béke mezőgazdasági Kft. Évente 30 ezer hízót értékesít, 1000 kocától. Jelenleg tisztán veszteséges a termelés, mondta Szabó Zsolt ügyvezető.
11: Ha összerázom a tavalyi évet, most egy gazdasági évről beszélünk, az még nyereséges volt. Nem extra profittal, de még éppen nyereséges volt. Tavaly előtti nyereségre mondhatom az, ami már okot adott arra, hogy esetleg tovább gondolkodjál és beruházásra is jusson. Ez az év borzasztó veszteség. Azt mondom, az elmúlt két évnek a nem nagy jövedelmét ez az év egy az egyben viszi, inkább többet, sajnos.
10: Megéri-e várni, technológiai fejlesztéseket csinálni, vagy abba hagyják? Hogy látják most?
11: Egy rossz év, vagy néha egy-egy rossz év nem okozhatja azt, hogy megálljon a fejlődés. Hosszú távon kell gondolkodni, 5 éves, 10 éves ciklusokban gondolkodunk, fejleszteni fogjuk. Nem kapacitás bővítés, viszont a telepeinknél, ahol szükséges, azokat a szükséges beruházásokat elvégezzük, és tovább is hiszünk a magyar sertésbe.
10: Egyelőre kitartanak a sertéstartók, de ha még sokáig marad a válság, akkor annak beláthatatlan következményei lesznek, lehetnek, mondta a Kossuth Rádiónak Fitos Gábor, a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének ügyvezető igazgatója.
12: 25. szeptember, októberre volt az az időszak, amikor a hazai sertéságazatnál ez a lejtmenet elkezdődött.
10: Egy éve
12: nagyságrendileg, így van. Akkor azt tapasztaltuk, hogy egy rendkívüli túlkínálat keletkezett az Európai Uniós piacon. Ennek egyik legfőbb oka az elhibázott Európai Uniós politika, amely a villanyautókra, a villamosautókra adott vámokat. Kína ezzel behúzta a féket, és nem vásárolt az Európai Unióból, majd megérkezett az afrikai sertéspest is egy pontszerűen Spanyolországba, amely egy nagyon komoly exportőr volt, így ő elveszítette a piacait, és gyakorlatilag ezek jelentős mennyiségek az Európai Unióban maradtak és ragadtak, és ez természetesen hozott magával egy jelentős áresést. Ott tartunk ma, hogy nagyságrendileg a termelők a tavalyi értékesítési átlagárakhoz képest 30-35%-kal értékesítenek alacsonyabban.
10: Forintban,
12: hogy mondjuk a 650-700 forintos árról az év első felében 400 és 420 forint között értékesítettek a termelők. Most egy kicsit javult az ár, de ezekkel az afrikai sertéspestises kitörésekkel ismét megakadt az a tendencia, hogy esetleg egy kicsit javulna az értékesítési árunk. Élő árról beszélek, és az önköltség, csak hogy akkor ezzel is legyünk tisztában, valahol 550 és 600 forint között van termelőtől függően. Tehát masszívan ma azt mondjuk, hogy 15-20 ezer forint veszteséget szenvedett el hízonként a sertés ágazat az első fél évben. évben. Óriási a veszteség, a mi számításaink szerint ez elérheti évvégére a 70-100 milliárd közötti értéket, amelyet veszteségként realizál a sertés ágazat.
13: Van itt megoldás? Van itt ebből bármilyen kiút?
12: Meg kell keresni azokat a partnereket, akikkel együtt tudok dolgozni, és közép-hosszú távon át kell gondolnunk azt a stratégiát, amelyet kidolgozunk, annak érdekében, hogy az ilyen és hasonló típusú jövőbeni válságokat tudjuk valahogy kezelni. Ebbe természetesen beletartozik az, hogy a vágóhidakkal meg kell egyezni, nem a vágóhidak alá tenni, mert egyébként a vágóhidaknak is tavaly rossz volt, most a sertéstartóknak rossz. Középtávon, hosszú távon ezek kezelhetetlenek már ezek a helyzetek. Itt az ideje együttműködni, elgondolkodni azon, hogy hogy tudunk egyre jobb kapcsolati rendszert kiépíteni hazai történetben, a hazai forrásokból, vágóhidak, sertéstartók, termelők, és természetesen a kereskedelem bevonásával.
14: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban reggel 5 és 6 óra között.
0: Több ezer megtett kilométer országszerte és külhonban, 12 helyszín bejárása, 100-nál is több zsűritaggal. Ismét mozgalmas volt a júliusa azoknak a felkért szakembereknek, akiknek része volt abban, hogy kiknek a gazdaságáról lehessen idén elmondani, övék Magyarország legszebb birtoka. Ebben az évben több mint 30 jelölés érkezett, és ezekből választotta ki a zsűri a 12 esélyest. A bevált gyakorlat szerint a 6 kategórián belül a 2-2 legjobbat látogatják meg júliusban. Elkezdődött a közönségszavazás, és szeptemberben gála műsor keretében adják át a díjakat. Juhász Zsolt információi.
15: Az állattenyésztő birtok kategória döntőse a Tisza Eszlári Kocsis tanya. Telepvezetője Kander Lajos. A tanya története 1986-ra nyúlik vissza. Először vízi szárnyassal kezdték, majd mangalica tenyésztésével folytatták.
16: Vállalkozásunk három generációs vállalkozásnak nevezhető, ahol apósom, sógor én, illetve gyermekeink. A célunk az, hogyha a termelési tevékenységünket, az élelmiszergyártásunkat próbáljuk fokozni. Az üzemünk alkalmas arra, hogy akár a kistermelő élelmiszergyártásból tudjunk lépni a Európai Uniós engedéllyel rendelkező hús üzemek irányába, és egy bővebb, nagyobb piacok irányába tudjunk lépni.
15: A szántóföldi növénytermesztő birtok kategória döntőse a Barcsi Dráva Coop ZRT, amely a Dráva partján 3000 hektáron gazdálkodik. Rideg Gábor termelési igazgatót halljuk.
17: Termelési adottságaink közül a legmeghatározóbb az, hogy a természeti környezetünkben a Dráva közelségével számolni kell, ami pára dús környezetet jelent. Kétségtelen, hogy az elmúlt időknek a kevés csapadék és az alacsony vízállás okozhat olyan jelenséget is, hogy a talajokba való vízmozgás az ellentétes irányú, és nem szolgálja a termelést, hanem gyakorlatilag kiüríti a Dráva medre a növények gyökérzónáját. De a Dráva sokkal jobban támogatja a termelésünket, mint amennyire akadályozza.
15: Mátrai Zoltán ötletgazdát, a Magyarország legszebb birtoka létrehozóját a jubileumi 10. kiírás mellett arról is kérdeztem, hogy ezekben a nehéz években hogyan tudnak megbirkózni a gazdálkodók a környezeti kihívásokkal.
18: Kivis ültetvény ritkán lát az ember, nem sokan az országban. Ilyenre is volt módunk, és volt módunk olyan birtokot is látni, ahol kimentünk, és 4,5 méteres kukoricanövények voltak haragos zölden, három csőt nevelve. Az utoljára egyetemista koromban láttam ilyen, ahol mutogattak ilyen szép ültetvényt, ritkán lehet látni ilyen barcs mellett. Szerencsék volt, a Dráva kobzéltek, jó földjeik vannak, és ott van csapadék még. Nagyon szép birtokokat láttunk, és kimegyünk, zsűrizünk egy jót, zsűrizés alatt kérdezünk, rengeteg mindent tapasztalunk, tanulunk. Idén sok borász volt, fiatal gazdaként. Az is nagyon érdekes volt, hogy melyik borászat, hogy üzemel, kisebb, nagyobb, kinek milyen kommunikáció, kinek milyen marketing tevékenységei vannak. Ebben a szárazságban ki, hogy alakul, és szerintem lassan kezdenek hozzászokni az emberek ehhez, hogy szárazságban, és annak megfelelően művelnek. Azért mondom a Dráva kobzéltet, a növénytermesztés ideje azért tetszett rettenetesen, mert egyrészt igen, láttunk már olyat, hogy egy gazdaságban még a fű is haragos zöld volt kint a határban, azért mostanában ilyet ritkán látni. Másrészt mind a mellett, hogy én szerintem a szántóföldi tevékenység messze nagyon rentábilis. Emellett van állattartási tevékenység is, de külön érdekes, hogy gyógynövénytermesztéssel foglalkoznak. Ugye az, akinek van 3000 hektár művelt területe, hogy amellett még van 120 hektár gyógynövény, amit művelnek, az egy egész más attitud gyógynövényt termelni. Megcsinálták mellé a szárítóüzemet, tehát olyan szenzációs volt, vagy a másik a közönségdíjas részese a kocsis tanyaik mangalica tartók. Odaértünk a telepre, még zárva volt az üzem. Először is nincs disznószag. Másodszor olyan rendezett területen voltunk, hogy nem tudtuk, hol ott a disznó, szintük másik telephelyen van a disznó. Azt közben ott voltak a disznók a telepen, ráadásul ugye félig meddig szabadtartásos módszerrel, istálózottan, de nagy karámmal. De megélnek, valahogy megtalálják a módszert arra, hogy mégiscsak gazdálkodnak, és szerintem ez a kulcsa a száraz gazdálkodásnak, amire mostában fel kell készülnünk, hogy megszoksz vagy megszöksz. Mert ugye manapság az a divatos, hogy mindenki arra készül, hogy öntözéses gazdálkodás lesz. Csak nem tudom, számoltak-e, ugye 4 millió hektár szántóföld van. Én úgy tudom, hogy az a szám, amit öntözni tudnak, ma be vannak rendezkedve rá, az durván 200 000 hektár. Amit valójában öntöznek, az 80-100 000 hektár, nem több. Ha minden jól megy, és ha mindent be lehet rendezni, akkor lesz mondjuk 500 000 hektár. A másik 3,5 millió, az mit fog csinálni öntözés nélkül? Tehát arra készülni, hogy majd az öntözés megold valamit, azt szerintem hiú ábránd. Tehát vagy megtanulunk száraz gazdálkodásban termelni, vagy baj lesz, és mást kell csinálni, mondjuk erdősíteni, amíg még van valamennyi csapadék azokon a területeken. Én azt a reményteli helyzetet látom, a gazdálkodóknak ezért meglátogattunk, hogy kezdenek fölkészülni arra, hogy szárazságbeli gazdálkodás van, tehát száraz gazdálkodás van.
0: Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, hamarosan kezdődik a Felkelő című új hírműsorunk, várja önöket a műsorvezető 60 Tóth Erika. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk, a mai adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Kollégáim Szőlősi Éva, Bényi Csaba, Füredi Zsolt és Gyarmati Péter nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Szép napot kívánok, Balogh Tamást hallották.

0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: 6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. szeptember 1-én, kedden, 62 Erika vagyok. Ma elkezdődik az iskola, ezzel is foglalkozunk később a műsorban, de most pár szó az időjárásról. Napos, gyengén felhős időre van kilátás, nem lesz számottevő csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között lesz. Most pedig hallgassák meg a legfrissebb híreket, következik a Krónika.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, a szerkesztőt, Bánáti Bencét hallják, a bemondó Garami Zsuzsa. Főbb híreink először röviden.
4: Kezdődik a tanév, csak nem 1.200.000 diák ül be az iskolapadba.
3: Mától áfamentesek a vénykötelező gyógyszerek.
4: Napos idő várható, 27-32 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Következnek a részletek. Kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. Összesen csak nem 1.200.000 diák ül be ismét az iskolapadba.
4: Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. A kormány iskolakezdési támogatással segítette a családokat. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart. Az iskolák emellett 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként. A tanév június 18-án ér véget.
3: Országos tanévnyitót tartottak tegnap Nagykanizsán, a dr. Mező Ferenc gimnáziumban rendezett ünnepségen részt vett a miniszterelnök és az oktatási miniszter is.
4: Magyar Péter kormányfő hangsúlyozta, Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra. Lannert Judit az együttműködő kreatív iskolák szerepét emelte ki.
5: Eldöntöttük, hogy olyan oktatást szeretnék Magyarországon, ahol nem dirigálunk. Nem azon törjük a fejünket, hogyan tudunk még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogyan tudunk olyan közös fejlődési utakat együtt kijelölni, amely pedagógusokat és gyermekeket egyaránt szolgálja.
4: A kormányfő és az oktatási miniszter bejelentette azt is, hogy hamarosan ismertetik a nevelést és az oktatást közvetlenül segítők béremelését.
3: A pedagógusok demokratikus szakszervezetének ügyvivője reméli, hogy már a héten kiderül, milyen mértékben emeli a kormány a nevelést és oktatást közvetlenül segítők bérét.
4: Nagy Erzsébet a Krónikának elmondta, azt szeretnék, hogy az oktatási intézményekben dolgozó takarítók, portások és karbantartók bérét is rendezze a kormány. A szakszervezet első körben legalább 25, összességében pedig 40%-os emelést szeretne elérni. Nagy Erzsébet hozzátette, abban érdekeltek, hogy elkerüljék a munkabeszüntetést.
6: Hogyha olyan ajánlatot kapnak, ami nem elfogadható, akkor onnantól kezdve nyilván tárgybizottságban kell erről a témáról tárgyalnunk, és az egyeztetés alatt már tartható legfeljebb 2 órás figyelmeztető sztrájk is. De mi mindig csak akkor szervezünk sztrájkot, hogyha előzetesen felmérjük, hogy nagy a sztrájk hajlandóság. Ezt ma még nem tudjuk.
3: Jelentős bérrendezés várható a rendvédelemben. Elkészült a javaslatcsomag, amelyben az illetményemelés mellett szerepel például a preferált települési pótlék is.
4: Pusvai Gábor belügyminiszter közölte, a bérrendezés mellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életút program kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása is. A javaslatokat a kormány elé terjesztik, a konkrét összegeket azonban csak a végleges döntés után hozzák nyilvánosságra.
3: Szeptember 2. felében kezdődnek a jövő évi bértárgyalások a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselői között. Szabó Imre foglalkoztatás politikai helyettes államtitkár szerint a kormány érdeke a megállapodás.
7: A kormánynak az az érdeke, hogy a munkaerőpiaci szereplők megállapodjanak, és ezt követően szülessen majd meg a kormányrendelet, hiszen kompromisszum birtokában lehet értelmesen beszélni minimálbérről és garantált bérminimumról is.
4: A munkáltatók szerint a gazdaság teljesítménye miatt kérdéses, hogy tartható-e a korábban tervezett minimál béremelés. A szakszervezetek viszont a keresetek további felzárkóztatását sürgetik. Az őszi tárgyalásokon a bérek mellett a munkatörvénykönyve, a fizetések átláthatóságának szabályai és más munkaerőpiaci kérdések, valamint a munkavédelmi előírások változtatásai is napirendre kerülhetnek.
3: A Az összes jogalkotási feltételt teljesítette a kormány az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
4: Vitézi Dávid elmondta, csak ebből 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés.
8: A helyzet az, hogy az összes olyan mérföldkövet és szupermérföldkövet, ahogy ezt az Unióban mondják, Magyarország teljesítette, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós erre forrásokat, és ezáltal egyébként a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt a mintegy árfolyamtól függően 5500-6000 milliárd forintnyi Európai Uniós forrást hazahoztuk.
4: Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán azt írta, a kormány határidőre teljesített minden feltételt az uniós források hazahozatalához. Megköszönte mindenki munkáját és úgy fogalmazott, jöhetnek a brüsszeli pénzek.
3: Benyújtotta az idei költségvetés módosítását a kormány az országgyűlésnek. A hiány cél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett.
4: A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság idén 2%-kal bővülhet, szemben a korábban tervezett 4,1%-kal. Az előterjesztés szerint a módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze és erősítse a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét.
3: Rózsán és Sát Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettesnek pedig Sisák Attillát választották, közölt a pénzügyminisztérium.
4: A vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni.
3: A nyugtaadásról is kötelező mától adatot szolgáltatni az adóhivatal felé, több tízezer vállalkozás érintett.
4: A kötelezettség a kézi, papíralapú nyugtatömböt használókra és a számítógépen vagy mobileszközön futtatott nyugtázó programmal előállított bizonylatokra vonatkozik. Nincs tennivalójuk azoknak, akik online pénztárgéppel dolgoznak, vagy a jövőben e-pénztárgépeket használnak majd. Esetükben automatikusan megtörténik az adatszolgáltatás a NAV felé.
3: Mától áfamentesek a vényköteles gyógyszerek.
4: A rendelkezés kizárólag az orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerekre, valamint a patikában elkészített emberi gyógyászati célú készítményekre vonatkozik. A NAV felhívja a figyelmet arra is, hogy a vény nélkül is megvásárolható orvosságok még akkor sem adhatók ki 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek.
3: Elindult a közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon.
4: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közölte, hogy több mint 100 szakmai javaslat érkezett a közmédia jövőjéről indított egyeztetésre. Közben a közmédia bejelentette, hogy feljelentést tesz a korábbi törvénytelen irányítás miatt.
3: Meghalt Berenté Iván kossuthdíjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke.
4: Több ország tudományos akadémiájának tagja volt. 14 évesen túlélte a Dachaui náci koncentrációs tábort. Főkutatási területe Európa gazdasági és társadalom története volt. Az MTA elnöki posztját 1985 és 1990 között töltötte be. Berenté Iván 95 éves volt.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. Bejelentette visszavonulását az argentin válogatottól Lionel Messi. A 39 éves játékos 2005. augusztus 17-én Budapesten mutatkozott be hazája válogatottjában, de 47 másodperc után piros lapot kapott Magyarország ellen. Messi azóta 207 mérkőzésen lépett pályára a felnőtt válogatottban. A 8-szoros aranylabdás játékos idén nyáron 6. világbajnokságán vett részt. 2022-ben Katarban az aranyérmet is megszerezte hazája, nemzeti 11 évvel. Jelenleg az Inter Miami játékosa. Eladta a legértékesebb játékosát a Ferencváros. Az izraeli élvonalban érdekelt Maccabi Tel Aviv hivatalos felületein közölte, hogy szerződtette a zöldfehérektől Gabriel Kanikovskit. A labdarúgó MB2 hatodik fordulójának záró mérkőzésén a 11. helyezett Szeged 1-1-es döntetlent játszott a veretlenül 4. Kazinc Barcikával. 4 helyen változott az isztambuli selejtezőhöz képest a pénteken kezdődő női kosárlabda világbajnokságra utazó csapat összetétele. Nem utazik Lackósára, visszakerült azonban a keretbe Kányási Veronika, Széki Barna Judit és Studer Ágnes is. Ezek voltak a sporthírek.
0: Közlekedés.
4: Letért az útról és árokba hajtott egy kamion a 61-es úton, a 9-es kilométernél az M6-os autópálya közelében félpályás lezárásra kell készülni. Hídépítési munkák miatt lezárták az M1-es Budapest felé vezető oldalán az átterelt sávot, a 61-es és a 35-ös kilométer Tata és Bicske között, így a szakaszon csak egy sávon halad a forgalom, és az átterelt sáv csak a 35-ös kilométer után használható.
0: Időjárás.
4: Napos, száraz, gyengén felhős idő lesz ma, az éjszakai záporok, zivatarok után északnyugat felől csökken a felhőzet, mindenhol eláll az eső. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható, a héten nyáriasan meleg időre számíthatunk hűvös hajnalokkal.
3: Kedves hallgatóink, krónikánkban egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy az összes jogalkotási feltétel teljesült, 10 milliárd eurónyi uniós forrás érkezett.
4: Benyújtotta az idei költségvetés módosítását a kormány.
3: Jelentős béremelés jöhet a belügyi dolgozóknál. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 6:30 krónikával legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
0: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
10: Spórolás, környezettudatosság, az alternatív stílus divatja. Megmutatjuk, miért virágzik a használt ruhák piaca. Örülnek a penészlekiek, hogy Gulyás Márton és a Partizán stábja oda költözik. Mit vár a kis szabolcsi falu a pestiek megjelenésétől? És bemutatjuk azt a magyar középiskolás lányt, aki a svéd koronahercegnőtől kapott díjat környezetvédelmi fejlesztéséért.
0: Netszes. Ma délután 4-től 5:30-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: 6:45 lesz 3 perc múlva. Most lássuk, miről hallhatnak a mai műsorban. Határidőre teljesítettük a feltételeket. A brüsszeli ellenőrzések után Magyarország várhatóan megkapja az uniós helyreállítási alapforrásait. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter lesz a vendégünk 7:45 körül. Változások az alkotmánybíróságon. Milyen irányba mozdulhat most a testület? Sólyom Péter alkotmányjogásszal beszélgetek 6:30 után. Mi lesz az egészségügyi szakdolgozók béremelésével? Mikor kaphatnak több pénzt, több pihenőidőt és nagyobb megbecsülést az ápolók? Sós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke lesz a beszélgetőtársam 7:30 után. 8 előtt pedig az iskolakezdésről, az oktatási rendszer előtt álló kihívásokról kérdezem Szűcs Dórát, a Parlament Oktatási Bizottságának elnökét. Ameddig tudnak, tartsanak velünk ma reggel.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
2: 95 éves korában, augusztus 30-án Los Angeles-i otthonában elhunyt az európai gazdaság és társadalom történet kimagasló gondolkodója, a Magyar Tudományos Akadémia 1985 és 90 közötti elnöke, Berend T. Iván, aki akadémiai elnöksége után az Egyesült Államokba költözött, és 2015-ig a Kaliforniai Egyetem professzora volt. 8 nappal halála előtt így búcsúzott blogjában olvasóitól. Beteg vagyok és gyenge, súlyos betegségem és elgyengült állapotom nem engedi, hogy tovább folytassam az írást, ami, nem túlzok, az életet jelentette számomra ebben a pár elmúlt évben. Szeretettel búcsúzom kedves olvasóimtól, köszönöm, hogy velem voltak ezekben az utolsó években. Megígérem azonban, hogy amikor már ott vagyok, hírt fogok adni, vagy a mennyországról, vagy a pokolról, egy rövid blogbejegyzésben. Ocsovai Gábor 1987-ben készített vele interjút a Kossuth Rádió Gondolatjel című műsorában Helyünk Európában kötetéről. Berend T. Ivánt hallják, a magyarság történelmi helyzetéről, Európában elfoglalt szerepéről.
11: Nagyon fontos, hogy egyfajta pontos magyarságtudatunk és helytudatunk legyen, hiszen ez a szomszédos népekkel való kapcsolat szempontjából is lényeges. Pontosabban, hogy mi a szomszédos népekkel való kapcsolatunk, az a helyünk meghatározására való gondolatunkat is megszabja. És mondjuk egy nagyon ellentmondásos életpályát képviselő és gondolatrendszert képviselő Szabó Dezső a 20-as évektől, 1920-as évektől, vagy ugyancsak meglehetősen ellentmondásos gondolatrendszer és fejlődési úton átment Németh László nagyon erőteljesen kelet-európaiságunkat hangsúlyozta, miközben a kutatók egy jelentékeny része ma is a legnagyobb nyomatékkal közép-európaiságunkat emeli ki. Az nem földrajzi kérdés, mert földrajzilag evidens Magyarország helye, ami Európa valóságos közepe, tehát nyilvánvalóan közép-európa abban az értelemben, hogy az Európát ketté szelő, pontosan földrajzilag ketté szelő hosszúsági fok, az majdnem a Duna mellett fut. Ez körülbelül a Dubrovnik, Kecskemét vagy Budapest között Gdanskig felfutó vonal, amely a Dunántúlt Nyugat-Európához, a Dunatisza köze zömét és a Tiszántúlt Kelet-Európához, és az egész országot úgy, hogy van Közép-Európához kapcsolja, de itt egy történelmi tudat problémáról van szó. Milyen térség és régió fejlődéshez hasonlít leginkább, milyen karakterisztikumok fejlődtek ki a történeti fejlődésben leginkább a magyarság történeti útján. A progresszív politikai gondolkodás mindig hangsúlyozta az európaiság problémáját is, tehát, hogy van egyfajta európai lét, és egyfajta európai felelősség és összetartozás is. Azt hiszem, hogy ezen belül természetesen nagyon-nagyon lényeges, hogy merre felé akar tartani egy ország. Itt a térségben a 20. században rendkívül sok új zavaró elem lépett be az első világháború nyomán, a második világháború véres konfliktusai következtében, és sajnos hozzá kell tenni, hogy nagyon-nagyon sok megoldatlanság és zavaró elem keveredett még ebben a legutóbbi 40 évben is e történeti folyamatokban. Mindez nem veheti el a kedvünket, az önmegismerés, a helykeresés és a sajátos történeti folyamataink megismerése révén egyfajta történelmi azonosulástudat építésétől nem várhatunk itt pár év vagy pár évszed alatt fordulatot, mert ezer éves léptékű kérdésekről van tulajdonképpen szó. Nem lehet népben, nemzetben önállóan gondolkodni, hogyha régióban és Európában nem gondolkodunk, ugyanis a magyar glóbus nem ad magyarázatot a magyar folyamatokra, a magyar határokon belülről nem lehet a magyar határon belül lejátszódó dolgokat megérteni és megmagyarázni. Ez a történelmi tudat, hogyha ezt a kifejezést akarjuk használni, nélkülözhetetlen az igazi, megalapozott magyarság tudat kialakításához. Tehát ez a keret az, amiben a saját belső dolgainkat egyáltalán megérthetjük. Érdekes módon ugye megdöbbentenek bennünket azok a hasonlóságok néha, amelyek környező országok gondolkodásában is jelentkeznek.
2: 4:07 Telefon nélkül ma már sok felnőtt is nehezen bír ki akár egy órát, hát még a gyerekek. Mennyi képernyőidő fér bele egy egészséges gyerekkorba, és lehet-e egyáltalán megtanulni jól használni ezeket az eszközöket? Erről beszélgetett dr. Nagy Péter gyermek- és ifjúságpszichiáterrel a tegnapi kulcskérdésekben Benyó Rita.
12: Mi történik az agyunkban, amikor kézbe vesszük a telefont? Mi az, amiért újra és újra nemhogy kézbe vesszük, hanem talán le se tesszük?
13: Alapvetően valamilyen módon örömmatok, az a kompozitorom, mert sok minden történik. Képernyő használt, az nem egyféle tevékenység, az lehet, hogy egyszer valamilyen kikapcsolódás, ahol néz az ember valamilyen videót, lehet, hogy információt szerez, akkor egész más történik az agyában, lehet, hogy másokkal van kapcsolatban, akkor megint azért más területeket mozgat be. De alapvetően, amiről szó is volt a bevezetőben, meg ami a probléma, az öröm központot, a motiváció központot tudja úgy befolyásolni, hogy okoz egy olyasmi örömet az újra meg újra érkező izgalmas inger, ami hasonlít a droghatáshoz. Nem olyan, mert messze nem olyan intenzitású, és nem is okoz olyan szintű függőséget, mint egy valódi intravénás drogozás például, de a mechanizmus nagyon hasonló. És főleg az a megoldás, ezt most, hogy bevallják-e valaha a Facebook, mit tudom, vagy Instagram, TikTok, hogy ezt direkt így tervezték-e, vagy nem, ez kérdés, de az biztos, hogy mindenképpen úgy tűnik, hogy igen, mert ez a fajta képernyő használat, ahol mindig jön valamilyen új inger, és nem lehet tudni, hogy a következő az milyen lesz, és mindig kell, hogy kell valami új, és akkor egyszer csak lesz megint egy nagyon jó, az ember feldobja, és arra készíti, hogy keressem újra a következőt. Ez nagyon hasonlít ahhoz a módszerhez, ahogy az emberek a drogra rászoknak, vagy a szerencsejátékot például ezzel hagyják abban.
12: Mivel, hogyha jól tudom, akkor ön azért kicsit ADHD specialista is, egy kicsit hagy kérdezzek rá erre a részére, hogy mi mivel függ össze, tehát hogy mi okozza, mi minek az okozója. Ugye sokszor látni azt, hogy mondjuk egy ADHD-s gyereket könnyebb lekötni, vagy ott lehet tartani kicsit nyugalomba a telefonnal, de az mondjuk mennyire fogja újra fölpörgetni, vagy mennyire lesz aztán az, hogy aki mondjuk nem lenne ennyire túl ingerlékeny, azt is végül is erre az útra viszi rá.
13: Inkább vagyok főleg egyébként ADHD-s kezelés, de ugye itt a kórházi területen azzal foglalkozunk, ami a tényleg kórházi szint, és azért szerencsére azért a képernyő használat az nem, ez lehetnek olyan következményei, de azért önmagában az, amiről beszélünk, képernyő használat területen, azért az minden gyereket érint, és minden családot érint, ADHD az pedig a gyereknek egy kicsi 3-4-5%-át körülbelül. Mondjuk egy nyilván itt a kutatások állandóan zajlanak, és mindig jönnek új adatok, de mai napig olyan adat nem született, mert azt igazolná, hogy az ADHD-t az képernyő használat okozná. Az azt jelenti, hogy ha megnézzük az ADHD előfordulását, az körülbelül a gyereknek az 5%-ára jellemző, és ez így volt 80-as években is, és ez így van most is. 2020-as években, és közben azért rengeteg minden történt, és a képernyő használat egészen átalakult. Ez úgy tűnik, hogy nem befolyásolja a tényleg klinikailag megállapító ADHD-nek a gyakoriságát. Viszont az biztos, hogy az embernek az agya minden területen villámgyorsan tud alkalmazkodni. Ezt tapasztaljuk olyankor, hogyha belépünk valahol, mint olyan kellemetlen szag van, és az ember pár perc múlva már nem érzi. Vagy belépünk világos hely, sötét szobába, és az ember először semmit nem lát, vagy kilépünk egy világos helyre hirtelen, az ember szinte elvakult. Pár másodperc és hozzászóljuk. És ez mind azt tükrözi, hogy az agy alkalmazkodó képessége az nagyon gyors és nagyon ügyes mindenféle helyzethez. És amikor a gyerekeknek az agya mondjuk azt tapasztalja, hogy mondjuk gyerek hazamegy és elkezdi otthon mondjuk a TikTokot pörgetni, ahol egy-egy videó az néhány másodperc, percekben már nem is érdemes talán mérni, akkor a gyerekek agya azt feltételezi, hogy ezek szerint a világ az ilyen mostanában, hogy minden inger az nagyon intenzív és gyorsan egymástól követi egyik a másikat, és akkor ehhez fog alkalmazkodni, és hogy minél több órát tölt az ember így, annál jobban trenírozza erre az agyat, hogy erre kell készülni.
12: Épp ezért mondjuk egy 45 perces tanórában már nem képes
13: elmélyedni. Utána, ha ez a gyerek beviszi ezt az agyat a matek órára, vagy a földrajzra, ott ez képtelen lesz figyelni, ez úgy tűnhet, és pedagógusok ezt jelzik, hogy szerintük a gyerekek ma nem tudnak figyelni, de ez nem azt jelenti, hogy figyelemzavar alakult ki, nem egy ADHD alakult ki, hanem az agy alkalmazkodott ahhoz, amire órákon keresztül trenírozta a gyerek délután. De hogyha ezt visszaszorítjuk, akkor a figyelem is újra elkezd javulni, ez nem egy valódi változás, nem tartós.
12: Ugye holnap kezdődik a tanév, ezért nyilván most a gyerekek sokan úgy indulnak be az iskolába, hogy van előttük egy nyár, amikor lehet, hogy sokkal szabadabban használhatták mindent. Ilyenkor érzékelik-e, hogy évkezdéssel nehezebb dolguk van, vagy nehezebb visszarázódni, vagy igazából teljesen mindegy, hogy az év mely szakaszában vagyunk, mert a szülők mindig ugyanúgy vagy felelősséggel, vagy nagyon szabadon állnak hozzá.
13: Biztosan érzékelik, de az a meglepő dolog talán egyébként, amit a gyerekek így nem fogalmaznak meg, de a felnőttek mindig tapasztalják, hogyha keresztül viszik, hogy gyerekek egyébként minél kisebbek, annál inkább, de sérülőkorban is bőven, nagyon igénylik a struktúrát, meg a kereteket. És lehet, hogy a gyerekek úgy érzik, hogy jó, borzasztó vége a nyári szünetnek, de egyébként, hogyha nem egy trauma az iskola, ahol bántják őket, mert nem tanulnak, jöntem, hanem hogy önmagában csak az, hogy van egy időpont, amikor fel kell kelni, és van egy kiszámítható rendje a napnak, az egyébként a gyereknek ad egy biztonságot, hogy önmagában ez nem egy katasztrofális változás, ebben a helyzetben, ahol ki van töltve a napjuk mindenfélével, nem feltétlenül tűnik az fel az egészen végletes ezeket kivéve, hogy kevesebb idő maradt képernyőre, mert nem unalommal telik a nap, hanem tartalmas dolgokkal.
12: Mikor mondja ön azt szakmailag már gyermekpszichiáterként, hogy hogy ez nem egyszerűen csak sok telefonozás, hanem azon túl vagyunk.
13: Ez jó kérdés, én ezt sosem mondanám, és azért nem mondanám egyébként, mert azért erről nagyon sok kutatás van, tényleg nem arról van szó, hogy ezt a területet, ezt aztán rengetegen kutatják, bárki, aki ezen a területen valamit fel tud mutatni, azt idézni fogják, szóval a tudományos világban ez egy nagyon nagy dolog, hogy tudunk-e publikálni, és fogják mások idézni, úgyhogy mindenki nagyon erős a verseny, hogy valaki valami újat mutasson ki. És a rengeteg adat ellenére, vagy rengeteg adat nyomán sosem sikerült igazolni azt, hogy létezne egy olyan típus függőség, amit úgy nevezni, mondjuk, hogy telefonfüggőség vagy tabletfüggőség. Van egy-két ilyen digitális köbe tartozó terület, a játékfüggőség fogalma az megjelent a szakirodalomban, de önmagában ezt, hogy eszközfüggőség nem. És ennek az egyik oka az, hogy nem sikerült igazolni, hogy létezne egy ilyen külön kórkép, a másik oka pedig az, hogy ha bár ez emlékeztethet mondjuk egy ilyen drogos tevékenységre, de azért ez nagyon messze van attól a biokémiai változásoktól, amit egy valódi droghasználat okoz.
12: Bocsánat, hogy közbevágok, de akkor miért van az, hogy mondjuk egy kisgyereknél könnyű tapasztalni azt, hogy akár egy mesét is, hogyha lekapcsol az ember, miközben nézhetett mondjuk pár órán keresztül, akkor hisztit kap, hogyha játszhatott, és utána elveszik tőle a kütyüt, akkor utána kezelhetetlenné válik. Tehát, hogy közben a szülői tapasztalat sokszor az, hogy van összefüggés.
13: Mindenképpen van összefüggés, de az olyan fontos, hogy az, hogy hisztit kap, és az, hogy kezelhetetlen, az két nagyon különböző dolog, és avval kettő szülőknek tisztában lenni, és azért is mondom, hogy ez nem egy szakemberként azt mondom, hogy nincs olyan, hogy ez már betegség, mert hogy ez abszolút otthoni helyzetben ez megoldható. Valóban, hogyha valaki eddig szabadjára enged dolgot, és megpróbálja visszafogni otthon valami keretet szabni, az biztos, hogy ellenállásba fog ütközni, de ennyi, ellenállásba fog ütközni, majd lehet, hogy a gyerek kiborul, amíg meg nem szokja az új szabályra, aztán utána nem fog kiborulni. De azért nagyon más helyzet, nem kezelhetetlen, kezelhető, lehet, hogy nehezen bizonyos helyzetekben, de abszolút kezelhető, nem kell elkezdeni keresni szakpszichológust erre, aki csak ezzel foglalkozik, vagy kórházban, és nagyon nehezen fognak ezt hozzájutni szülők, de másrészt ezen a területen pont nem is szükséges.
12: Most én látom magam előtt az amúgy önmagának felmentéseket kereső szülőkben a megnyugvást, hogy hallgatják önt, és azt mondják, hogy jaj, hát akkor nincs is itt semmi tennivaló, hát hogyha ez nem valódi függés, akkor majd néha rászólok a gyerekre, és ennyi pont elég.
13: Olyan szempontból jó, hogyha megnyugszanak szülők, hogy nem kell azt gondolni, hogy gyerekük az beteg lett a telefontól, olyan szempontból talán kevésbé lehet megnyugodni, mint egy betegségnél, vagy nem lehet a felelősséget másra áttenni. Ez tényleg 100%-ban azon múlik, hogy otthon milyen keretek vannak. Főleg most már az iskolába is le van tétve, azt se lehet mondani, hogy az iskolában rosszat tanul. Ami a telefon használt, azt mindent a gyerek otthon szedi fel. Volt egy nagyon fontos kutatás Magyarországon, azt se lehet mondani, hogy ez külföldi adat, hát ha nem igazi. Ez Magyarországon történt, ahol azt nézték egy reprezentatív mintán, ami az lakosság egészét leképezi, hogy a gyereknek a képernyő használta az mivel függ össze, 1000 paramétert néztek, mi az, ami gazdasági helyzet, lakóhely Magyarországon belül. Egyik se volt szignifikáns, egyetlen egy volt szignifikáns a szülőeszköz használata. Szóval ilyen szempontból azért nem mondanám, hogy a szülők dőjenek nyugodtan hátra, mert nagyon sok múlik rajtuk az, hogy a gyerek mennyire lesz képes ebbe az életbe eligazodni, meg iskolával haladni, meg barátokkal tartós kapcsolatot, meg tartalmas kapcsolatot építeni. Azért az elsősorban azon múlik, hogy a szülő otthon mennyire korlátozza az üres, fölösleges képernyő használatot, és nem csak a gyerekét, hanem a saját magáét, mert úgy tűnik, hogy ez még fontosabb tényező, mint a szabályok, az, hogy mit lát a szülőtől a gyerek.
12: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye a PER kapcsán is, most a MetaPER kapcsán leginkább az került elő, hogy az a probléma, hogy szándékosan úgy építik föl ezt a rendszert, hogy valamiféle függést, még hogyha ez tudományosan másként is fogja most nevezni, de valamiféle függést vagy állandó inger keresést újra és újra kapjon és adjon a gyerek a közösségi médiából. Ez a probléma, hogy sok idő marad ott, és ezáltal másból esik ki, vagy az a probléma, hogy ez a sok idő, ez a személyes interakcióból veszel, és le is szoktatja, vagy nem is tanítja meg mondjuk a gyereket arra, hogy hogy kell egy másik ember szemébe nézni, arcába nézni, hogyan kell kommunikálni, vagy konkrét idegrendszeri problémák.
13: Ez életkortól függ. Mindenképpen a legnagyobb probléma az, hogy indokatlanul sok időt elvisz, és az mindenképpen valami másnak a rovására megy. A legegyszerűbb egyébként az, hogy az unalmat veszi el, és én azt sem támogatnám egyébként, és nagyon sok szakember nem támogat. Unalom az egy hasznos dolog. Az unalom az, ami az egész világon minden egyes ember átér unalmat, tehát ez azt jelenti, hogy valamiért ez egy globális

0: mikor gyakorlatilag minden készség kialakul, megszületik a gyerek, semmit, csak rá se tud nézni a születetek, semmi, szó szerint semmit nem tud. Két év múlva az gyerekkel tudok labdázni, beszélgetni, nevetni, játszani. Ez egy hihetetlen fejlődés történik, ami azután már két év alatt sose történik az életben, és ez mind az összes fejlődés a nullából az ideig eljutó fejlődés, az mind a szülővel való kapcsolatból történik. A szülőtől tanul meg a gyerek beszélni, a szülőtől tanulja meg az érzéseket azonosítani, a szülőtől tanul meg kapcsolódni másokhoz, nem úgy, hogy a szülőlevél is oktatja, mint egy iskolában, hanem egyszerűen a kapcsolatból tanulja meg a gyerek az összes ilyen dolgot, és minden olyan óra, amit nem kapcsolattal töltünk a gyerekünkkel az első két évben, hanem egy képernyő előtt mondjuk, az csökkenti a fejlődésnek a lehetőségét. Az agya nem fog sérülni, nem attól kell tartani, hogy baja lesz, de attól komolyan kell tartani, hogy lemarad a beszédfejlődésbe, vagy a mozgásfejlődésbe, vagy a társas készségek fejlődésébe, vagy egyébként például érdekes módon az érzelem szabályozásba. Azt lehetne hinni, hogy pont erre jó a tablet, mert gyerek hisztizik, lerakom el a tabletet, akkor abba hagyja. És azt kutatások igazolják visszatérően most már, hogy minél több eszköz használ a gyerek az első két évbe, óviskorba, annál kevésbé tudja az érzelmeit szabályozni, annál hisztisebb lesz pont. Szóval, hogy minden képernyővel töltött fél óra, óra, az a fejlődéstől vesz lehetőséget ebben az életkorban.
1: Dr. Nagy Péter gyermek és ifjúság pszichiáterrel beszélgetett Benyó Rita.
2: Közlekedés.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát, és azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásra kell készülni. Az Árpád hídi lehajtón újra minden sáv járható, és a visszaforduló buszsávot is megnyitották. Ismét lehet balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra. A Pacsirtamező utcai visszaforduló a továbbiakban nem járható. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: Időjárás.
4: Jó reggelt kívánok! Az éjszaka átvonult hideg front nyomában több felé előfordul eső, zápor, zivatar, kiadós mennyiség viszont csak lokálisan esett. Ma tovább csökken a felhőzet, és a reggeli órákban a keleti határszélen is megszűnik a csapadék. A nap további részében mindenütt napos, gyengén felhős időre van kilátás, zápornak már kicsi az esélye. Az északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható. Kunter Molnár Anna, Hungaromet.
1: Fél hét múlt 2 perccel a rövid hírek következnek.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Kezdődik a tanév, 1.200.000 diák indul ma iskolába. Elkészült a költségvetés módosítása, a valós adatok alapján csak nem duplájára nőtt a hiánycél. Túlnyomó napos száraz idő lesz. Több változást és újdonságot hoz a ma kezdődő tanév. Az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani, és még szeptemberben lesz Diákok hangja témanap a fiatalok véleményének megismerésére. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben tanuló csaknem 1.200.000 diák között mintegy 100.000 elsős van. Az óvodák és iskolák környékén idén is ott lesznek a polgárőrök. A jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik a biztonságos átkelést, emellett a drog megelőzési feladatokban is részt vesznek. Magyarország a határidőig minden feltételt teljesített az uniós források hazahozatalához, ennek megfelelően 10 milliárd euróra, átszámítva mintegy 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök mindenkinek megköszönte az elmúlt hónapokban végzett munkát. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a büdzséről szóló törvénynek a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. A hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett, a gazdaság pedig 2%-kal bővülhet idén az előzőleg tervezett 4,1%-kal szemben. Több fontos változás lépett életbe mától. A vényköteles gyógyszerek adómentesek lettek, ami az orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek mellett a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Szintén mától a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Mától fokozatosan megszűnnek az energia- és vízkorlátozások a fővárosban. Korábban a hőség és a szélsőséges asszály miatt Budapest takarékossági intézkedéseket vezetett be, melyek érintették például a parkok öntözését és a díszkivilágítást. Megdőlt tegnap a

0: A fővárosi melegre könt. Újpesten 35,8 fokot mértek, az augusztus utolsó napjára vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, melyet szintén Újpesten jegyeztek fel 2015-ben. Ma is napos, száraz, gyengén felhős idő lesz, az éjszakai záporok, zivatarok után északnyugat felől csökken a felhőzet, és mindenhol eláll az eső, délután 27-32, este 17-24 fok várható. Krónikával 7 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: 5:07. Mától megváltozik az alkotmánybíróság összetétele, az alaptörvény módosítása alapján elhagyja a testületet Polt Péter elnök és három másik alkotmánybíró. A személyi átrendeződés mellett egyéb szabályokban is lesz változás. Például az elnök kiválasztásában a jövőben maga a testület választhatja meg saját elnökét a tagjai közül, és az alkotmánybíróság mozgástere is jelentősen bővülhet, Márta Renátó összeállítása.
3: Polt Péter elnök távozásával az alkotmánybíróság irányítását átmenetileg Cine Ágnes elnök helyettes veszi át. Ő novemberben tölti ki saját mandátumát, így addig, illetve az új elnök megválasztásáig vezetheti a testületet. Az alkotmánybíróság még augusztusban döntött arról, hogy kitölti be az elnök helyettesi tisztséget. Az alaptörvény 17. módosítása jelentős mértékben rajzolja át az alkotmánybíróság személyi összetételét. 70 évnél idősebb tagja ugyanis a továbbiakban nem lehet az alkotmánybíróságnak. A törvényi passzus világosan fogalmaz. Az az alkotmánybíró, aki az alaptörvény módosításának hatályba lépésének napján már betöltötte a 70-et, annak megbízatása a következő hónap 1-jével megszűnik. A 15 tagú testületben egyszerre több hely is megüresedik, emellett a következő időszakban újabb változások is várhatók. A parlamentnek több új alkotmánybírót, valamint új elnököt is választania kell. Az alkotmánybíróság szerepe az elmúlt másfél évtizedben megváltozott. A Válasz Online elemzése szerint a 2010 utáni alkotmányozás egyik fontos következménye az volt, hogy a testület hatáskörei egyre szűkültek, miközben a bírák kiválasztásának szabályai is úgy módosultak, hogy a kétharmados parlamenti többségnek jóval nagyobb befolyása lett az új alkotmánybírák megválasztására. 2013-ban például az alkotmánybíróság elveszítette az alaptörvénymódosítások tartalmi felülvizsgálatának lehetőségét. Tehát a testület főszabály szerint nem mondhatta ki egy alkotmánymódosításról, hogy annak tartalma alkotmányellenes. Elsősorban az elfogadás eljárási szabályait vizsgálhatta. A változás egyúttal egy korszak végét is jelezheti. Az alkotmánybíróság összetételének átrendeződésével újra felmerül a kérdés. A testület mennyire tud valódi alkotmányos ellensúlyként működni a mindenkori kormányzati hatalommal szemben?
2: Itt van a stúdióban Sólyom Péter alkotmányjogász, a Hunren Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, aki a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Karának tanszékvezetője is. Jó reggelt kívánok!
4: Öreget kívánok!
2: Nagy változások következnek tehát, de honnan indulunk? Hogyan lehet jellemezni az Alkotmánybíróság 2026 előtti tevékenységét?
4: Az Alkotmánybíróságnak a sorsa, a jövőbeli sorsa a jogállami helyreállításnak egy kulcs kérdése lesz, mert elvileg ez volt, lett volna, hogy az a testület, amelynek a elmúlt évtizedekben a magyar jogrendszert, alkotmányos rendszert valamilyen módon a polgárok jogainak és a hatalommegosztási rendszer védelmének az érdekében őriznie kellett volna. Hát az az általános ugye, tapasztalatunk, hogy ebben a alkotmányos feladatában kudarcot vallott ez az intézmény 2026 előtt, hogy általában erről a kudarcról hogyan vélekedjünk. Én két szempontot javaslok arra, erre az általános értékelésre. Ugye egyfelől lehet egy tartalmi értékelést adnunk. A tartalmi értékelésnek a szempontja lehet az, hogy ez az intézmény mennyiben teljesítette azt az alkotmányos küldetését, hogy biztosítsa az a polgároknak és az egyéneknek az önrendelkezés lehetőségeinek és a jogok védelmének a eljárási garanciáit, illetve hogy őrizte hatalom megosztásnak a kiegyensúlyozottságát. A másik, hogy akkor ebben a munkájában milyen hatással tudott fellépni, tehát az erejére, a működésének, hogy képes-e volt ezeket az alkotmányos szempontokat érvényesíteni. És hogyha ezt a képességet és a tartalmi célokat nézzük, 2026 előtt mind a két szempontból mély csalódást okozott a bíróság. Egyfelől legfőképpen azért, mert a hatásköreinek a gyakorlása közben, melyek voltak, széles hatáskörei voltak még a 2026-os előtt is a bíróságnak, ezeket nem a polgárok jogainak kiszámítható védelmére használta föl, hanem ugye a kormányzó hatalmon lévő többségnek tulajdonképpen a hatalmának a biztosítására, és ezt úgy tudta elérni, hogy pont a polgárok mondjuk önrendelkezési lehetőségeinek az elzárásával, csökkentésével, például népszavazási ügyekben, ahogy határozott, választási kampányokban, ahogy ugye a választásokon az esélyegyenlőség elvét hogyan nem védelmezte ugye az Alkotmánybíróság. Tehát, hogy pontosan az alkotmányos céljaival ellentétesen működött a bíróság. Úgyhogy éppen emiatt érdekes, hogy ezt a korszakot, amikor is ugye így van egy bíróság, amely inkább ahelyett, hogy a hatalom megosztás rendszerében a hatalmi ágak kiegyensúlyozottságát védelmezte volna, illetve a polgárok jogait védelmezte volna, az, és úgymond egy autokratikus rezsimnek a szolgálója volt, az hogyan tudja átalakítani a gyakorlatát egy ilyen változáskor.
2: Hogyan viszonyul ez a legutóbbi időben tapasztalható alkotmánybírósági tevékenység a korábbi, a 90-es években kezdődő alkotmánybírósági tevékenység.
4: Így van, nagyon fontos, hogy van mihez viszonyítanunk, tehát hogy ez a csalódottság az alkotmánybíróság teljesítményében, ugye ennek a csalódottságnak az alapja, hogy láttuk már a 90 és 2010 között, hogy azért ennek az alkotmánybíráskodásnak lehet egy más módja is. Ugye abban a korszakban sem volt egyáltalán vitán felül a bíróságnak a teljesítménye, de abban kétségtelen konszenzus volt, hogy a bíróság az a magában, ugye az alkotmányos feladatai szolgálatában, ugye a hatalommegosztási egyensúly keresésben játszik szerepet, és a polgárok alapvető jogainak a szélesítésében volt érdekelt. És tulajdonképpen képes volt egy ilyen közpolitika formáló szerepet betölteni ez a bíróság, úgyhogy alapvetően ugye az alkotmányos rendszer a polgárok érdekében védelmezte. Na most, hát valami ilyesmit ugye kellene várunk el az új testülettől, hogy legalább ezt a szerepfelfogást követve alakuljon, vagy éledjen újra ez a testület. Meglátjuk, hogy a mostani politikai feltételek között erre milyen lehetősége lesz.
2: Nem túlzást azt állítani, hogy a testület tekintélye sem a régi. Hogyan kaphat újra tekintélyt?
4: Hát így van, azok, amiket elmondtam, tehát hogy azok a tartalmi kritikák, amik a testület tevékenységét érintették, azok nagyon rossz hatással voltak az általános szakmai és társadalmi tekintélyre a bíróságnak, és hát ezt kellene valahogyan újra felépíteni, ez nyilván a bíróságnak a hitelességének a visszaépítését jelenti, hogy képes-e elhitetni a szakmával, illetve a polgárokkal, hogy ő az alkotmányban rögzített feladatainak és küldetésének ezekért fogja a tevékenységét folytatni. Hát meglátjuk, hogy mennyiben tudja visszaszerezni ezt a hitelességét a testület.
2: Hogyan kell elképzelni az Alkotmánybíróság tevékenységét az új lehetőségeivel, amit a mostani módosítással kap?
4: Az egyik nagy sérelem volt már 2010-es évek végétől kezdve, hogy abban a hatalmi küzdelemben, ami 2010 és 2012 között az akkori alkotmányozó többség és az alkotmánybíróság között volt, abban ugye a akkori alkotmányozó többség ugye ezt a hatalmi harcot részben azzal zárta le, hogy korlátozta az alkotmánybíróság hatáskörét, általános norma, jogszabály felülvizsgálati hatáskörét a közpénzügyekkel kapcsolatos kérdésekben, illetve ugye volt az a függőben lévő kérdés, ennyiben korrigálnám a felvezetőt, az alkotmány módosítások alkotmányos felülvizsgálatának kérdése az mindig vitatott volt, és inkább az volt a többségi álláspont, hogy a tartalmi felülvizsgálatra nincs hatásköre az alkotmánybíróságnak. Nyilván ebben az alkotmányos küzdelemben felmerült az igény rá, hogy legyen tartalmi felülvizsgálat, de ez a hatásköri értelmezés sohasem rögzült. Úgyhogy a negyedik alaptörvény módosítás csak végleg lezárta ezt a kérdést, hogy bár nyitott volt ez a kérdés, onnastól kezdve ez nem volt nyitott. Nem, ez egy, most is egy nyitott kérdés, hogy vissza kell-e szerezni, egyáltalán akkor rendelkeznie kellene az új testületnek ezzel. Én még ezt egy korai kérdésnek tartom, hogy itt inkább azt érdemes, ugye, először azzal szembenézni, hogy milyen veszélyei vannak még, és akadályai vannak annak a hitelesség visszaszerzésének. Az egyik akadálya a jelölési eljárás változatlansága, azért továbbra is a 2010 nyarán megváltoztatott rendszer szerint jelölik az alkotmánybírókat, amit egy egypárti jelölést tesz lehetővé a jelenlegi és az parlamenti feltételek között. Ez egy legitimációs probléma. A másik történet, hogy ami pedig a mozgásterét, az alkotmánybíróság mozgásterét jelenti, továbbra is kormány, alkotmányozó kormánytöbbség van a parlamentben, tehát ha a kormánynak nem tetszik a parlament, vagy az alkotmánybíróság döntése, minden lehetősége meg, vagy fölülírja az alkotmánybíróság döntését, tehát ezek a úgymond a hatalmi körülmények, ezek nem változtak, úgyhogy nyilván ezen körülmények között kell valahogy az alkotmánybíróságnak a hitelességét és a mozgásterét visszaszerezni, ami nem lesz egyszerű.
2: Egy mondatban mit várhatunk az új alkotmánybíróktól?
4: Hát, az egy jó kérdés. Inkább azt lehet, én úgy fordítanám meg a kérdést, hogy milyen elvárásaink vannak az új alkotmánybírák személyével kapcsolatban. Ugye nagyon fontos, hogy itt két... hogy olyan alkotmánybírákat fognak-e jelölni, akik alkalmasak lesznek arra ennek az autonómiának az erősítésére, vagy olyan alkotmánybírákat fognak jelölni, inkább abban érdekeltek, hogy a régi alkotmánybírák, akik ott vannak, valamennyire ugye komfortosan érezzék magukat. Úgyhogy itt ez egy nagyon érdekes kérdés lesz a személyi javaslatok világossá tétele után, hogy milyen várakozásokkal élhetünk az új testülettel.
2: Sólyom Péter, köszönöm szépen.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Augusztus végén szűnt meg a Matthias Corvinus kollégium, és vele együtt az egyetemieken kívül az összes közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, azaz a KEKVA. A parlament még júniusban szavazta meg azt az alaptörvénymódosítást, amely előkészítette a vagyonkezelő alapítványok megszüntetését. Az Orbán kormány jóvoltából az MCC hatalmas vagyonnal gazdálkodott, a beruházásait pedig többnyire kormányközeli cégek végezték. Hegedűs Katalin és Varga Tünde összeállítása.
6: Amikor az Orbán kormány átadta a KEKVÁ-knak, ugye ezeknek a vagyonkezelő alapítványoknak a különböző épületeket, ingatlanokat és egyéb juttatásokat, akkor az MCC-nek annyi pénz jutott, meg hát amúgy is az MCC-be 2010 óta jelentős állami vagyon csatornázott. Tehát az alapítvány saját tőkéje az 500 milliárd forint is meghaladta.
7: Mondta műsorunknak Katus Eszter, az átlátszó.hu újságírója. Hozzátette, ehhez még hozzájön a MOL és a Richter részvények osztaléka, ami évente több 10 milliárd forintot jelentett. Az MCC kiterjedt ingatlan portfólióval is rendelkezik vidéken, a fővárosban, sőt még külföldön is, Bécsben és Brüsszelben. Az MCC ezeket állami vagyonjuttatásként kapta meg, vagy maga vásárolta meg. A felújításukra jelentős, a projekttől függően 1,4 milliárdtól egészen 18 milliárd forintig terjedő összegeket fordítottak. Katus Eszter elmondta, hogy a közbeszerzési eljárásokat jellemzően kormányközeli cégek nyerték.
6: Az egyik ilyen az, amit az AIV nyert el, ez a Somlói úton álló épületeknek a bontására kiírt tender volt, amit végül is Mészáros Lőrincékhez tartozó cég 1,6 milliárdos ajánlattal nyert el. Elég sok cég jelentkezett, 11 cég, viszont Mészáros Lőrincék cégétől olcsóbb ajánlatot adott 5 másik cég, és őket aránytalanul alacsony ára hivatkozva kizárták, az ő ajánlatokat érvénytelen nyilvánították, és egy 1,6 milliárddal pont Mészáros Lőrincnek a cége nyert, ebből ugye az volt az érdekes, hogy vajon hogy találhatta el pont azt az összeget, ami nem volt már túl alacsony, de még nem is volt magas, ugye a többiek magasabb ajánlatot tettek.
7: A győri a helyiek által gyakran kis Hiltonként emlegetett hotelkonferenciát 2021-ben kapta meg a Matthias Corvinus kollégium. Az épület felújítására akkor nettó 2 milliárd forintot szántak. Végül 6 cég adott be ajánlatot, ám a történetből a projekteknél már megszokott módon aránytalanul alacsony árajánlat miatt 2 pályázót kizártak.
6: Itt ugye mindig az történik, hogy felkérik a gazdasági társaságokat, hogy hát bizonyítsák be, hogy ezen az áron el tudják végezni a beruházást, ezt ugye árindokolásnak hívják, és hogyha ezt nem tudják úgy megtenni, hogy az bizonyított legyen, hogy ezen az áron el tudják végezni, akkor ugye az ajánlatokat érvénytelenné nyilvánították, és itt is ugye ez történt 2 cég esetében, és hát végül is a REAG Invest Kft. Lett a nyertes, hogy nagyjából 2 milliárdos ajánlata.
7: Ugyancsak a Matthias Corvinus kollégium kapta meg a Réf-Fülöpi tábort is, amelynek felújítására 12,7 milliárd forintos szerződést kötöttek. A munkálatok elvégzésére a Magyar Építő Zrt. És a Fárosz 95 konzorciuma nyert el a megbízást. Utóbbi név a NER-hez köthető közbeszerzésekből lehet ismerős, a cég ugyanis a focipálya építések egyik kiemelt kedvencének számít, emelte ki Katus Eszter.
6: Hát az volt az érdekes, hogy a nyertes és a második legolcsóbb ajánlat között mindössze 11,5 millió forint volt a különbség, ami ez egy ekkora 12,7 milliárdnál, az egy nagyon kicsi különbségnek számít. És hát a nyertes cégek alvállalkozóként itt is bemondták többek között az ájévat, ami meg ugye a Mészáros Lőrincnek a cége.
7: A fideszes káderképzőként is ismert MCC csak 2024-ben több mint 40 milliárd forint pénzügyi bevételhez jutott. A MOL-tól 20,4 milliárd, a Richtertől pedig 8 milliárd forint osztalékot kaptak, amit a banki kamatok és az árfolyamnyereség tovább növeltek.
8: A Matthias Corvinus Kollégium Tehetséggondozó Központ 2021-ben nyitotta meg Zalaegerszegi Oktatási Központját. Akkor a Zalai megyeszéke egyik irodaházának emeletén béreltek ideiglenes irodákat és tantermeket. A terv sokáig az volt, hogy később a város egy patinásabb helyszíne, az egykori városháza épülete lesz az állandó székhely, a rossz állapotban lévő ingatlan felújítását követően. A közbeszerzési eljárás 2022-ben meg is indult, ám a rekonstrukció végül elmaradt. 2024. szeptemberében a város polgármestere Facebook posztjában számolt be róla, hogy megújul a város fontos történelmi múltú épülete, miután az MCC megvásárolta a helyi védettség alatt álló egykori Kummer kávéház, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal korábbi épületét, valamint a mellette lévő kis családi házat is, amely épület együttes a külső és belső felújítás után a Matthias Corvinus Kollégium Zalaegerszegi Képzési Központjának otthona lesz. 2025. decemberében a Magyar Építők online lap részletesen számolt be a tervekről, miután előtte nap megjelent az erről szóló felhívás az uniós közbeszerzési értesítőben. A tervek szerint az első emeleten egy 150 fős konferenciaterem kapott volna helyet, tantermeket, irodákat, közösségi teret alakítottak volna ki, illetve nyelvi labor, vendégapartmanok lettek volna, de a park és a kertépítési munkák is szerepeltek a felújítási tervben. Kerestem az MCC Zalaegerszegi Központjának vezetőjét, aki interjút nem adott, és a kommunikációval foglalkozó kollégához irányított. Tőle egy rövid közleményt kaptam, ebben a jelenlegi helyzetre utalva hangsúlyozzák, hogy az ingatlan fejlesztéssel és a beruházásokkal kapcsolatos feladatok a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz kerültek, most mindkét fél azon dolgozik, hogy a tehetséggondozó program folytatódhasson Zalaegerszegen is, áll a közleményben.
2: Itt van a telefon túloldalán Güth Ervin, a Telex pécsi munkatársa, a Mecseki Müzli alapítója. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Pécsen is van egy MCC ingatlan. Hol is van ez? Melyik részén Pécsnek?
9: Hát ez egy pécsi belvárosi ingatlan, Király út, a Pécs főúta és Sétáló utcájának a gyakorlatilag a közepén a Pécsi Nemzeti Színházzal szemben. A régi, hát több neve is volt ennek a patinás épületnek az elmúlt 130-140 évben. Fegyverős erőklubja nemzeti tisztikaszinóként működött eleinte, és hát ez került az MCC-hez 2020-ban.
2: Ezt, tehát 2020-ban kaptak kitől az alapítvány?
9: Hát akkor ez az állami tulajdon volt. Ezt az évtizedek során többször próbálta megszerezni a város. A fideszes önkormányzat, fideszes vezetés, a városvezetés is megpróbált hozzájutni, mert hogy ez a honvédséghez tartozott, de aztán végül vagy ingyenes vagyonütetésként az államtól ezt az MCC kapta meg ekkor.
2: És most mi a helyzet ezzel az épülettel? Mi történik?
9: Hát a napokban jártam arra, és az építkezés az zajlik, tehát hogy folyamatosan dolgoznak a munkagépek, daruk, nehéz gépjárművek, folyamatosan dolgoznak a helyszínen, halad a projekt.
2: Mit csinálnak vele? Egyszerűen felújítják mondjuk ilyen korhűre ezt az épületet?
9: Ez egy egészen új épületegyüttest is kialakítanak, amellett, hogy megőrzik a Király út, a Sétáló utca felüli részen ezt a patinás épületnek a homlokzatát, mellette egy egészen nagy átalakításba kezdtek. Ez egy ilyen, ha jól emlékszem, 9 milliárd forintos beruházásról van szó, amit a Fehérvár ZRT nyert el, és hát a Király utca és egy párhuzamos utca közötti egészen nagy területről van szó. Oktatási feladatokat szántak itt ennek az épületkomplexumnak elsősorban, illetve egy 125 fős kollégium is így lesz alakítva, mély garázssal, közösségi terekkel, oktatótermekkel.
2: Így, hogy a tulajdonos megváltozik, a beruházás ez tovább folyik más tulajdonos megbízásából? Szerződéseket adnak át?
9: Hát, hogy pontosan hol tart a folyamat, azt egyelőre nem lehet tudni, tehát, hogy próbáltunk már korábban is érdeklődni a minisztériumnál, amikor kiderült, hogy az építési és beruházási minisztériumhoz kerülnek ezek az ingatlan fejlesztési projektek. Hát zajlik az átadás átvétel, én úgy tudom, legalábbis ez az utolsó információ, és hát itt gyakorlatilag, mivel a szerződések folyamatosak, és hát jogfolytonosság lesz, tehát ameddig nem történik változás a kivitelezési vagy bármilyen szerződésben, addig ezek a projektek zajlanak.
2: Oktatási célra akarják használni, ahogy az elhangzott, van szüksége Pécsnek egy újabb oktatási intézményre, kollégiumra feltételezem, igen, mert minden magyar városnak van, főleg az egyetemi városoknak, de mit építenek oda, milyen oktatási intézményt?
9: Hát ugye az MTC-nek a tehetséggondozási programjáról van szó, és ha jól emlékszem, ha jól tudom, hogy utoljára ilyen 300 pécsi diák vett rendszeresen részt ezekben. Szóval, hogy igen, tehát hogy van erre igény, de hogy a mellette nem csak az MTC-s diák vehetnék részt programokon, kávézó kialakítása, illetve hát az MCC-nek amúgy is vannak olyan programjai, ami mindenki számára nyitottak, tehát és ezek is ezen az új helyszínen lennének. 2027 februárjára tervezték ezt az egészet átadni. Hát mondom, a napokban jártam ott, én ezt nem tartom valószínűleg, de ráadásul a Pécsi belváros ingatlan fejlesztések szempontjából egy ilyen érdekes helyszín, mert hogy nagyon nincsen kapavágás római kori vagy középkori lelet nélkül, tehát ez is hátráltathatja a munkálatokat, de azok haladnak.
2: Foglalkoztatja a pécsieket ez a beruházás, ez az építkezés téma ez a városban?
9: Persze, folyamatosan nem is nagyon lehet nem téma, mert hogy ugye a mondjuk közlekedési, hát nem is problémákat, de hogy a közlekedés változását mindenképpen magával hozza az, hogy a belvárosban, a szűk utcákban forgalomkorlátozások vannak a munkagépek szállítása miatt, de amúgy is igen, de leginkább talán abban az időszakban, amikor kiderült, hogy ez az MTC-hez kerül ez az ingatlan, ami akkor már 20 éve használaton kívül volt, és tényleg lerohadt, hogy az MTC kapja meg, akkor volt ebből elég nagy felháborodás. Most szerintem inkább mindenki ilyen kivár, hogy mi lesz végül itt ennek az ingatlannak a sorsa. Hát a funkcióját azt ugye nehéz lesz már megváltoztatni, de az, hogy az MTC-hez kerül, azt azért többen kétlik.
2: valószínűleg, és esetleg az önkormányzat bejelentkezik rá?
9: Hát az önkormányzat nem tudom, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben az önkormányzat egy újabb ilyen létesítménynek az üzemeltetését át tudná venni, de hogy a szándék az valószínűleg lenne, nyilván akkor, hogyha egy állami segítséggel működhetne, akkor igen. Én nekem inkább az egyetem jutott eszembe, mint lehetséges új gazda, vagy új üzemeltető, vagy működtető.
2: Gőt Ervin, köszönöm szépen.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
1: Reklámot hallottak!
2: 7 óra van, a krónika következik.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
11: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, a szerkesztőt, Bánáti Bencét hallják, a bemondó Karami Zsuzsa. Főbb híreink először röviden.
12: Több mint 1 millió diáknak kezdődik meg az új tanév.
11: 1000 milliárdos közvagyon kerül vissza az államhoz.
12: Napos nyáriasan meleg idő várható, 27-32 fok között alakul a hőmérséklet.
11: Következnek a részletek. Kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. Összesen csak nem 1 200 000 diák ül be ismét az iskolapadba.
12: Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. A kormány iskolakezdési támogatással segítette a családokat. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli december 19-től január 3-ig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-ig tart. Az iskolák emellett 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként, a tanév június 18-án ér véget.
11: Az iskolakezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos magyar háztartás 107.500 forintot költ a tanévkezdésre, gyermekenként pedig csak nem 67.000 forinttal számol, derül ki egy friss kutatásból.
12: A legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak. Füzetet, tollat vagy más taneszközt az iskoláskorú gyermeket nevelő családok 76,1%-a szerez meg. Ruházatra és sportfelszerelésre csak nem 57, egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-uk költ. Laptopot, tabletet vagy mobiltelefont a tervek szerint kevesebben vásárolnak.
11: A magyar kormány konstruktív szereplő az Európai Unióban, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli, erősítette meg a miniszterelnök Szlovéniában a Bledi Stratégiai Fórumon.
12: Magyar Péter hangsúlyozta, az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni.
13: Nem igazságos, hogy Magyarországnak napi 1 millió eurós büntetést kell fizetnie az európai határok védelme miatt. Nehéz megmagyarázni a magyaroknak, hogy miért bánnak az országgal igazságtalanul Brüsszelben. Nem nagy feladat konstruktívabbnak lenni, mint korábban voltunk, de ez nem jelenti azt, hogy nem fogjuk minden pillanatban védeni a magyar érdekeket, a magyar nép érdekeit. Ez a miniszterelnök és minden tagállam feladata megvédeni saját érdekeit az Európai Unióban.
11: Magyarország teljes mértékben elkötelezett az Európai Unió nyugat-balkáni bővítése mellett, jelentette ki a magyar külügyminiszter Szlovéniában a Bledi Stratégiai Fórumon.
12: Orbán Anita elmondta, hazánk a Nyugat-Balkán minden fővárosában szakértőt jelölt ki, hogy segítse a fogadó országot a csatlakozási folyamatban, emellett külön megbízottat is kinevezett a Nyugat-Balkán ügyeinek kezelésére.
11: Az összes jogalkotási feltételt teljesítette a kormány az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
12: Vitézi Dávid elmondta, csak ebből 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. Az energetika és gazdálkodásfejlesztés területén több mint 3 milliárd eurónyi forrás nyílt meg, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy hogy a forrásokat, a többi közt a villamosenergia hálózat fejlesztésére, okosmérők telepítésére, a vállalkozások fejlesztésére, valamint bérlakások és kollégiumi férőhelyek létrehozására használják.
11: Több mint 1000 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével, közölte a miniszterelnökség.
12: Emlékeztetnek, hogy lezárult 16 felsőoktatási tevékenységet nem végző KEKFA felszámolása. Hozzátették, hogy ezzel egy fontos akadály is elhárul az uniós források hazahozatala elől.
11: Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, már a lélegeztetőgépek beérkezésekor is tudta, hogy több ezer gép minőségével baj van, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára.
12: Velkei György László közölte, ennek ellenére később több mint 7800 gépet megfelelőnek minősítettek, és kórházakba, valamint szociális intézményekbe kerülhettek. A külügy feljelentést tett a 300 milliárd forint értékben beszerzett lélegeztetőgépek ügyében.
11: Szeptember második felében kezdődnek a jövő évi bértárgyalások a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselői között. Szabó Imre foglalkoztatáspolitikai helyettes államtitkár szerint a kormány érdeke a megállapodás.
14: A kormánynak az az érdeke, hogy a munkaerőpiaci szereplők megállapodjanak, és ezt követően szülessen majd meg a kormányrendelet, hiszen kompromisszum birtokában lehet értelmesen beszélni minimálbérről és garantált bérminimumról is.
12: A munkáltatók szerint a gazdaság teljesítménye miatt kérdéses, hogy tartható-e a korábban tervezett minimálbéremelés, a szakszervezetek viszont a keresetek további felzárkóztatását sürgetik. Az őszi tárgyalásokon a bérek mellett a munkatörvénykönyve, a fizetések átláthatóságának szabályai és más munkaerőpiaci kérdések, valamint a munkavédelmi előírások változtatásai is napirendre kerülhetnek.
11: A nyugtaadásról is kötelező mától adatot szolgáltatni az adóhivatal felé, több tízezer vállalkozás érintett.
12: A kötelezettség a kézi papíralapú nyugtatömböt használókra és a számítógépen vagy mobileszközön futtatott nyugtázó programmal előállított bizonylatokra vonatkozik. Nincs tennivalójuk azoknak, akik online pénztárgéppel dolgoznak, vagy a jövőben e-pénztárgépet használnak majd. Esetükben automatikusan megtörténik az adatszolgáltatás a NAV felé.
11: Mától fokozatosan megszűnnek az energia- és vízkorlátozások a fővárosban, jelentette be a főpolgármester.
12: Karácsony Gergely emlékeztetett, Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli hőség és az asszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKV és a BKK csökkentette energia- és vízfelhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi díszkivilágítást is. Hangsúlyozta, a helyzet enyhülésével az iskola kezdésre helyreállt a megszokott rend.
11: Letartóztatták azt a férfit, aki ellopott egy kis repülőgépet szombaton Kalocsáról.
12: Engedély nélkül szállt fel a géppel és Paks térségébe repült, majd később Gerjen közelében kényszerleszállást hajtott végre. Ezután el akart menekülni, de elfogták. A rendőrség jármű önkényes elvitele és rablás kísérletének gyanúja miatt hallgatta ki.
11: Véget ért a BRFK és a BKK közös vakáció akció elnevezésű közlekedésbiztonsági akciója. Az ellenőrzések legnagyobb eredménye, hogy tavalyhoz hasonlóan idén sem történt olyan halálos baleset a közösségi közlekedésben, amelynek gyermek lett volna az áldozata, mondta Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője.
15: A BKK szakemberei jelölték ki azt a 10-15 helyszínben álló listát, ahol azt láttuk, hogy itt valószínűleg nagyobb eséllyel fognak gyerekek feltűnni nyáron játszóterek, sportpályák, uszodák közelében, és arra kértük a BRFK kollégáit, hogy itt fokozott ellenőrzéseket végezzenek. Emellett az edukációra is figyeltünk.
12: A hatóság továbbra is fokozott figyelmet kér a közlekedőktől a gyerekek védelme érdekében az iskola kezdés miatt, különösen az oktatási intézményeknél.
1: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
16: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. Bejelentette visszavonulását az argentin válogatottól Lionel Messi. A 39 éves játékos 2005. augusztus 17-én Budapesten mutatkozott be hazája válogatottjában, de 47 másodperc után piros lapot kapott Magyarország ellen. Messi azóta 207 mérkőzésen lépett pályára a felnőtt válogatottban. A 8-szoros aranylabdás játékos idén-nyáron 6. világbajnokságán vett részt. 2022-ben Katarban az aranyérmet is megszerezte hazája, nemzeti 11 évvel. Jelenleg az Inter Miami játékosa. Eladta a legértékesebb játékosát a Ferencváros. Az izraeli élvonalban érdekelt Maccabi Tel Aviv hivatalos felületeink közölte, hogy szerződtette a zöldfehérektől Gabriel Kanikovskit. A labdarúgó MB2 hatodik fordulójának záró mérkőzésén a 11. helyezett Szeged egy-egyes döntetlent játszotta a veretlenül negyedik Kozinc Barcikával. Négy helyen változott az isztambuli selejtezőhöz képest a pénteken kezdődő női kosárlabda világbajnokságra utazó csapat összetétele. Nem utazik Lackósára, visszakerült azonban a keretbe Kányási Veronika, Széki Barna Judit és Studer Ágnes is. Ezek voltak a sporthírek.
1: Közlekedés.
12: Kamion és személyautó ütközött az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az M0-as csomópontja előtt. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, torlódásra kell készülni. Letért az útról és árokba hajtott egy kamion a 61-es úton. A 9-es kilométernél az M6-os autópálya közelében félpályás lezárásra kell készülni.
1: Időjárás.
12: Napos, száraz, gyengén felhős idő lesz, az éjszakai záporok, zivatarok után északnyugat felől csökken a felhőzet és mindenhol eláll az eső. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható, a héten nyáriasan meleg időre számíthatunk hűvös hajnalokkal.
11: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 10 perc. Krónikánkban egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy továbbra is kiemelten képviseli a nemzeti érdekeket a magyar kormány az EU-ban.
12: A nyugtadásról is kötelező mától adatot szolgáltatni az adóhivatalnak.
11: Mától fokozatosan megszűnnek az energia és vízkorlátozások a fővárosban. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 7:30-kor, krónikával legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
5: Műsorajánló.
1: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap 12:30-tól a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
5: Műsorajánlót hallottak.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: 4:48 lesz 4 perc múlva, ma kezdődik az iskola. A közlekedésben ez mindig rémálom szokott lenni, de szerencsénkre itt van Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Jó reggelt kívánok!
17: Jó reggelt kívánok!
2: Aki első kézből el tudja mondani, mi a helyzet ma reggel a közlekedésben.
17: Az országos közlekedésben lekopogom, itt szerencsére van fa a stúdióban, de egész jól állunk. Magam sem hittem nyár közepén, hogy el tudunk oda jutni, hogy az összes volánbuszt kiadjuk szeptember 1-én, de így történt. Hiánytalanul mind a 4969 darab volánbusz reggel elindult menetrend szerint az utakon. Csak hogy ez miért volt ekkora gond, amikor átvettem a tárca irányítását, gyakorlatilag egy válsághelyzetet örököltünk a volánnál. Több mint 300 alkatrész hiány miatt tartósan leállított busz volt a telephelyeken, és sorban álltak le a volánbuszok. Nem írták ki a szükséges tendereket, nem volt alkatrészellátás, és több olyan volántelep volt, ahol elfogytak a szükséges alkatrészek. És egész nyáron azon dolgoztak a kollégáim, a MÁV volánccsoport vezetői, hogy megpróbáljuk stabilizálni ezt a működést, és hát azt a célt tűztük ki, hogy szeptember 1-én az iskolakezdés napján minden busz kimenjen, de erre mindenki ingatta a fejét még júliusban is, hogy ez nem biztos, hogy összejön. Jelentem összejött, úgyhogy ezt nagyon köszönöm mindenkinek. Nyilván ilyenkor vannak dugók, vannak nehézségek, az iskolakezdés első napjai sosem könnyűek, de mind a MÁV-nál, mind a hévüzemben, Budapest körül, mind az országos volánbusz üzemben minden járművet kiadtunk, és amikor az interjút elkezdtük, akkor menetrend szerint jártak a járatok országszerte.
2: Egy kicsit kapcsolódunk még a közlekedéshez, mert egy trolibusz átadó sajtótájékoztatón hangzott el az, hogy újra létrehoznák a kormány és a fővárosi vezetés közötti egyeztető fórumot, a fővárosi közfejlesztések tanácsát. Évekig küzdött egymással a főváros és az előző kormány, vita zajlott szolidaritási adóról, Lánchíd projektről, számos más témáról is. Hogyan képzelik el ezt a testületet?
17: Ugye az FKT-nak van egy történeti előképe, 150 éve ilyenkor Budapest fejlesztését egy olyan testület a Fővárosi Közmunkatanács irányította, amit Andrássy Gyula miniszterelnökként, Podmanicki Frigyes a főváros fejlesztésének irányítójaként közösen vezettek, és gyakorlatilag sok politikai vita volt akkor is, de az ország egyetértett abban, hogy Budapest fejlesztés az egész országot felfelé húzza. Nyilván akkor Bécssel szemben zajlott egy konkurencia harc a monarchián belül, egy egészen más politikai kontextus volt, mint ma, de gyakorlatilag a világ egyik legjobban fejlődő városa lett Budapest, mind a mai napig arra a történeti városszövetre vagyunk büszkék Budapesten. Ezt jönnek a világ minden tájáról megnézni a turisták, ami ekkor létrejött. Én nagyon hiszek abban, hogy Budapest fejlesztése egy országos közügy, hiszen mindenki, aki Budapesten dolgozik, tanul, vagy első, vagy második, vagy harmadik generációban valahol az ország más tájáról származik, vagy legalábbis nagyon nagy számban ez a helyzet. Bármely pontján éljen valaki az országnak, valamely családtagja Budapesten érintett, és Budapestre jár, vagy ügyet intézni, vagy tanulni. Tehát, hogy ez egy olyan ország, hogy itt egymásra vagyunk utalva. Az a fajta az embereket egymás ellen fordító politika, amit az előző kormány Lázár János nevével fémjelezve csinált, hogy a vidéket és a Budapestet megállás nélkül próbálták egymás ellen uszítani, ennek semmilyen értelme nincsen. Egyébként gazdasági szempontból sem, hiszen azért mégiscsak a magyar GDP kb. 40%-át Budapesten, és hogyha az agglomerációt nézzük, akkor több mint 50%-át a központi régióban teremtjük elő. Éppen ezért a kormány arra jutott, hogy érdemes a budapesti nagyügyekre létrehozni újra ezt a tanácsot. Ezt egyik oldalról a miniszterelnök és az érintett miniszterek fogják képviselni kormányzati oldalról, másik oldalról pedig nyilván a főpolgármester és a fővárosi közgyűlés, illetve a kerületek képviselői, és szeretnénk egy olyan operatív testületet létrehozni, ami a nagy budapesti fejlesztési ügyekbe képes döntéseket hozni, képes az irányokat közösen kijelölni, hogyha vannak vitáink, mindig vannak és lesznek, akkor azokat egy asztal körül meg tudjuk beszélni, Budapest finanszírozásáról, működéséről, és ha pedig elhatároztunk egy fejlesztést, akkor utána annak legyen egy gyorsító sávja, hogy az meg is valósuljon. Tegnap a főpolgármesterrel ezt jelentettük be közösen, hogy ez elindul, és a törvényjavaslatot a mai napon be is nyújtjuk az országgyűlésnek erre.
2: Milyen projektek vannak ebben?
17: Ugye a tegnapi napnak a szerintem legnagyobb híre az, hogy az uniós pénzek hazahozatalában egy komoly mérföldkövet elértünk, és ugye azáltal, hogy uniós fejlesztési források elérhetők, Budapesten is több olyan kiemelt beruházás van, ami el tud indulni. Illetve itt Budapestet mondunk, de valójában ez a központi régiót érinti. Ugye gyakorlatilag Magyarországnak a demográfiai értelemben egyetlen igazán növekvő térsége az a budapesti agglomeráció. Itt gyakorlatilag évtizedenként egy debrecennyi lakosság költözik be, hiszen Budapest vonzereje, gazdasági munkahelyek, felsőoktatás az megvan, és nyilván az ország más részeiről sokan keresnek egy előrelépési lehetőséget a központi régióban, ez nem újdonság Magyarországon.
2: Tehát közlekedésben kell gondolkodni?
17: És közlekedés, lakhatás és zöldügyek, akármennyire is most a nyár nem erről szól, de mégiscsak árvízvédelemben vannak még teendőink Budapesten, ezekre koncentrálunk, és a közterületek és az utak megújítása, és a regionális szinten gondolkodunk, része ennek a hévek megújítása, új hévvonatok beszerzése, erre most a hazahozott uniós pénzek fedezetet jelentenek, a hév pályáinak megújítása a Csepel-Ráckeve Szentendrei vonalon, elővárosi vasúti fejlesztések, villamos fejlesztések, a hármas metró meghosszabbítása Rákospalota Újpestig. Nyilván mi az egész országban gondolkodunk, és az ország számos táján indulnak hasonló projektek, de Budapest egyszerűen annyira egy komplex helyzet, ugye több szintű önkormányzat van, ilyen máshol nincsen, kerület, főváros, és eleve a méreténél, komplexitásánál fogva, meg akkora projektek nyilván, hogy itt érdemes egy ilyen külön intézményrendszert létrehoznunk és működtetnünk.
2: Említette is már az uniós pénzeket, a kormány és az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához. Ezeket majd Brüsszelben nyilván még ellenőrzik a hátralévő időben. A határidő, ami most előző éjfélkor járt le, ez nagyon gyors munkát követelt, és nagyon szerte ágazót is. Tehát milyen uniós feltételeket kellett teljesíteni, és azért, hogy megkapjuk a helyreállítási alapból a mennyi pénzt is?
17: 10 milliárd eurót, tehát ez mai árfolyamon átszámolva 3600 milliárd forint, és ez még fölölt további 6 milliárd eurót, ami már korábban járó pénzekből volt befagyasztva, tehát összességében így jön ki az 5500 milliárd, most árfolyamtól függően valahol 5500 és 6000 között mozog, de euróban számolva 16 milliárd euró, amit Magyarország ismét megkap az elmúlt három hónap kormányzati munkájának eredményeként. Én emlékszem arra, amikor itt ült ebben a székben Orbán Viktor miniszterelnök a szokásos pénteki Kossuth rádiós interjújában egy évvel ezelőtt, és azt mondta, hogy ez a pénz már meg sincs, ezt már rég elvitték Ukrajnába. Ez nem volt igaz. Az se volt igaz, hogy be kell lépni a háborúba, hogy migránsokat kell beengedni, hogy nem tudom, óvodásokat kell átműteni, mert ilyeneket mondtak itt egy évvel ezelőtt a magyar embereknek, ebben a stúdióban is gyakran, hogy hogy emiatt nincsenek uniós források Magyarországon, és ebből egy szó nem volt igaz, és ezt most már tényszerűen igazoltan ki lehet jelenteni, hiszen az összes feltételt teljesítettük, ami miatt az uniós pénzek be voltak fagyasztva, és az alapvetően arról szólt, hogy ne lopják el ezeket az uniós pénzeket, arról szólt, hogy olyan korrupció ellenes intézkedéseket hozzunk, amik azt garantálják a legkülönbözőbb területeken a vagyonnyilatkozatok ellenőrizhetőségét, hogyha valaki elfelejt bevallani egy kastélyt vagy egy jaktot, akkor legyen olyan hatóság, ami ezt ki tudja mutatni és ellenőrzi, az európai ügyészséghez való csatlakozásig, különböző átláthatósági szabályokig, a magántőke alapoktól a közbeszerzésekig, amiket meg kellett tennünk, ezeket hívják ilyen brüsszeli szakzsargonban szupermérföldköveknek, ezeket kellett megvalósítanunk és a magyar jogrendbe átültetnünk, több mint 100 jogszabályt módosítottunk az elmúlt 3 hónapban ennek érdekében, egyikben sem szerepel a migrációval, az Ukrajnával, a háborúval, a bármiféle életmóddal kapcsolatos kérdés, alapvetően korrupció ellenes és az átláthatóságot szolgáló jogszabályok, és ez tette azt lehetővé, hogy azokat a pénzeket, amik járnak Magyarországnak, és amik ennek az országnak a fejlesztését szolgálják, új trolikat, új hévkocsikat, az energiarendszerünk korszerűsítését, hogy nagyobb kapacitás legyen, és például a napelemek által előállított energiát tudjuk tárolni és használni, hogy lakhatási programokat tudjunk indítani a magyar nagyvárosokban, és lakásokat tudjunk építeni, hogy zöldíteni tudjuk a nagyvárosainkat, hogy az egészségügyi rendszerünket fejlesszük, rendelőket újítsunk meg, kórházakban beruházásokat fejezzünk be, a szakképző centrumoknak a felújításai befejeződjenek. Tehát nagyon szertágazóan, szinte minden ágazatot érintően nagy digitalizációs projektek vannak ebben, hogy például a szélessávú internet Magyarország legkisebb településein is elérhető legyen. Ezt a forrást kellett most hazahoznunk. Ennek valóban ez úgy indult, hogy ugye ezek a pénzek be voltak fagyasztva teljesen. Ezek miatt a korrupció ellenes intézkedések hiánya miatt. Első körben kellett egy politikai megállapodás, erről szólt Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök megállapodása májusban Brüsszelben. Ugye akkor használtuk először, ezt hazahoztuk, és gyakran az emberek megkérdezik, hogy most akkor mi történik itt hónapokon keresztül.
2: Igen, csak, láttam én is olyat, hogy ismét hazahozták.
17: Igen, hát ez egy folyamat, ugye ekkorhoz született meg a politikai megállapodás, hogy akkor mik azok a feltételek, amiket még lehet ennyi időt teljesíteni. Itt azt érdemes látni, hogy ez egy speciális alap, ez a 10 milliárd euró, ez a COVID utáni európai helyreállítási alap. A COVID miatti gazdasági károk orvoslására jött létre. Mind a 27 tagállam kap, tehát nem csak a szegényebb, nem csak a később csatlakozott országok, de mondjuk a spanyolok vagy a franciák is kapnak ilyen pénzeket. Mind a 27 tagállamban augusztus 31-én tegnap éjfélkor kellett ezeket lezárni. Az összes többi országban 6 évig dolgoztak azon, hogy ezt elköltsék és felhasználják szabályosan, nekünk 3 hónapunk maradt, mert az előző kormány nem csinált semmit.
2: Mozogtak-e valamilyen kényszerpályán, egyrészt a gyorsaság miatt, másrészt az RRF céljai miatt?
17: Rengeteg kényszerpályán mozogtunk. Egyrésztről a kényszerpálya az volt, hogy miután augusztus 31-ig ezt le kell zárni, ami projektet az elmúlt években valamilyen módon megépült dolgokból be lehetett tenni, azt betettük, mert az költségvetési mozgásteret teremt. Tehát például a trolik, amiket tegnap átadtunk, azokat a főváros megvette saját pénzből, mert az előző kormány nem adta neki oda a máshonnan a forrásokat. Most ezt úgymond beforgattuk, ez a szakszó. Így most például a fővárosnak is több pénze lesz más fejlesztéseket finanszírozni a fővárosban. Csak egy példa, de tegnap pont ezt adtuk át. Ugyanez a helyzet több más vidéki városban is. Tehát vannak olyan projektek, amik már valameddig eljutottak, és most meg tudtuk őket finanszírozni, és így szabad forrást teremtettünk, és nagyon sok új indítású is van, ebből van a több. Tehát például, amikor azt mondom, hogy új hévkocsikat veszünk, hogy országszerte új intercity motorvonatokat veszünk, hogy közlekedési miniszterként hadd jöjjek ezzel a példával, az egy új pénz, és az új forrásokból indul most el. De nyilván meg kellett találnunk azokat a módokat, hogy ennyi idő alatt ezt a pénzt meg lehet menteni. Azért most így ma reggel szeptember 1-én szerintem van olyan közmédia Európában, ahol politikusok arról magyarázkodnak, annak, hogy 6 évük volt rá, hogy miért buktak el pénzeket, és miért nem teljesítették ezeket az úgynevezett mérföldköveket, még szomszédos országot is tudok ilyet, ahol egyszerűen a helyi politika összeveszett saját magával, vállaltak egy reformot ebben, abban, amabban a területen, és végül nem tudták megcsinálni, nem szavazta meg a parlament, összeveszett a kormány, és a végén komoly uniós pénzeket buknak el, követem ezeket a híreket. Nálunk ilyen nincs. 100%-ra minden olyan úgymond mérföldkövet teljesítettünk, ami kell, és egy eurócentet sem hagytunk benn. Itt nem az van, hogy Magyarország kapja ezeket a feltételeket, és nekünk, mint valami jó tanuló, meg kell felelni. Az olasz kormány, az osztrák, a portugál, a lett, a litván ugyanebben a logikában használja fel az uniós pénzeket ebben a speciális helyreállítási alapban. Magyarország, annak ellenére, hogy csak 3 hónapunk volt, 100%-ra hazahoztuk az uniós pénzt. Valóban, ahogy mondta, még ennek zajlik egy ellenőrzése, és az utalás utána jön, de nyilván...
2: Ezt akartam kérdezni, tehát csak egy mondatban, mikor jön a pénz?
17: December 31-ig utalják ezt a 10 milliárd eurót, és nem mondanám azt, hogy 100%-ra teljesült, hogyha nem lennék abban biztos, hogy ez így is van. Tehát nyilván ezeket előzetesen egyeztettük az elmúlt hetekben az Európai Bizottsággal, hogy tényleg ők is úgy látják-e, hogy minden teljesült, és minden jogalkotás, minden szükséges projektmunka megvan. Én úgy látom, hogy ez a helyzet. Gyakorlatilag több ezer ember a kormányzatban azon dolgozott egész nyáron, 8 nappal alá téve, hogy minden uniós pénzt hazahozunk az ország fejlesztése érdekében, és ez sikerült.
2: Sok minden történt, éjfélkor visszakerültek az államhoz a KEKVÁK, vagyis a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, kivéve az egyetemieket, és ezeknek vagyonelemei. 7:30 előtt hosszú összeállítást hallhattak a rádióhallgatók az országszerte megtalálható MCC ingatlanokról. Mi lesz ezekkel és általában a KEKVÁKtól visszakerülő vagyonelemekkel? Mi a kormányterve?
17: Ugye a két dolog összefügg, hiszen amikor azt mondtam, hogy vannak ilyen korrupcióellenes mérföldkövek, amik a feltételei voltak az uniós pénzek hazahozatalának, ezeknek az alapítványoknak az átalakítása is ilyen. Tehát azért tegnap éjfélkor valósult meg ez is, mert ez is egy mérföldkő volt. Ugyanis azt látta az Európai Bizottság, és valóban ez a helyzet is, tehát ezt jól látták, hogy itt valójában közvagyont szerveztek ki úgy, hogy azokat magán érdekek mentén lehetett hasznosítani. Tehát amikor mondok egy nagyon egyszerű példát, az államnak volt részesedése a MOL-ban, ami egy profitábilis cég, ez egy óriási részvénypakett, és azt odaadta az MCC-nek, és ott a korábbi miniszterelnök stábja, politikai igazgatója ezt az abból származó osztalékot, jövedelmet, azt aztán elköltötte politikai célokra, politikai propaganda újságot finanszíroztak, politikai rendezvényeket, akár pártkampány rendezvényeket tartottak belőle, és ezáltal valójában közpénzből pártpénz és magánpénz lett szabálytalan módon. Hogy mondjak egy kisebb példát, de mondjuk aminek a felszámolását a mi tárcánk végezte. Van ez a Millenáris nevű park a Buda közepén, amit a kormány közpénzből a korábbi kormány felújított. Ott rendezvényközpont van, ez jövedelmet termel, ez egy profitábilis cég, és ennek a profitját egy olyan kuratórium költött el, amit Szent Király Alexandra volt, vagy jelenlegi fideszes országgyűlési képviselő volt, fővárosi frakcióvezető vezetett. Na most, ugye mi volt itt a szándék? Az volt a szándék, hogyha esetleg el is bukják a választást, és a Tisza megnyeri, de nem kap 2/3 a magyar emberektől, akkor valójában a közpénzt továbbra is ők költsék, annak ellenére nem ők vannak kormányon. Csak ugye 2/3 lett az uniós pénzek hazahozatal elindult, ezek az alapítványok most megszűntek, és az összes közvagyon, a MOL részvény, az ingatlan, egyébként sok 10 milliárd forintnyi készpénz visszakerült állami tulajdonba, 1284 milliárd forint fölfoghatatlan szám. 1284 milliárd forintnyi vagyon volt, amit így magánkézbe adtak, és most ez visszakerül a vagyonkezelő alapítványoktól. Nyilván a készpénz az befolyik a költségvetésbe, és abból tudjuk a Tisza kormány vállalásait is finanszírozni, például az iskolakezdési támogatás finanszírozása az is ez hozzájárul, ami éppen ugye most az iskolakezdés apropóján kerül kifizetésre. Vannak részvényelemek, azok nyilván bekerülnek a nemzeti vagyonkezelőhöz, és a jövedelmük ezentúl szintén a magyar államot, és azáltal a közszolgáltatásokat, a közfeladatokat finanszírozza. Az ingatlanok esetén pedig egyesével végig kell mennünk, nyilván van, ami elműködik, hiszen már föl van újítva, például a Millenáris ilyen, azon nyilván figyelnünk kell, hogy továbbra is jó állapotban legyen.
2: És amelyik ebben éppen most zajlik a felújítás, hiszen Pécsen van egy ilyen ingatlan, éppen az imént beszélgetünk.
17: Sok ilyen van, határon túl is rengeteg ilyen van, ezeket a mi tárcán kapta meg, és most egyesével át fogjuk világítani, ez most kezdődik mától ez a folyamat. Tehát az MCC nem volt annyira együttműködő abban, hogy minden információt átadjon, vagy legalábbis nehezen ment ez egy ponton. Valójában ma reggeltől van az állam abban a helyzetben, hogy ezen MCC-s ingatlanok fölött például tulajdonosi jogot gyakorolunk. Ennek az átvilágítása most a mai naptól fog elkezdődni.
2: Még egy témára van időnk. Rákos rendezőn az egyik legfontosabb kérdés most már nem az, hogy megépül-e majd az arab befektető által tervezett óriás projekt, hanem hogy mi történik a területtel. Megkezdődött a bontás. Milyen problémák vannak a területen?
17: Hát az arab befektető az már ugye nincs. Szerencsére nincs. Ott az egy Maxi Dubai, az egy rossz elképzelés volt, amit azt gondolom, hogy egy nagy siker, hogy sikerült megállítani. A főváros ezt a területet megvásárolta, de a régi mávos ingatlanokban beköltöztek olyanok, akiknek ott nincs keresnivalójuk, mondjuk így, és itt a rendőrség beavatkozására volt szükség, a rendőrség sok embert előállított az utóbbi hetekben, hónapokban ott a közbiztonsági problémák miatt, és az a döntése született a fővárosnak, hogy a kerülettel együttműködve lebontják ezeket a használaton kívüli épületeket. A MÁV-hez minden együttműködést és hozzájárulást megad, de a főváros megvette, tehát az állam eladta, még a korábbi kormány is, mi nem tudjuk lebontani helyettük, mert nem a miénk, de minden támogatást megadunk. Rákos rendező fejlesztése pedig az, hogy ott egy zöld, európai színvonalú új lakónegyede legyen Budapestnek. Ez szerintem közös érdek, hiszen az, hogy a város csak szétterüljön, és egyébként ez nem csak Budapestre igaz, minden agglomerációval rendelkező nagy megyejogú városunkra, hogy az egy egészségtelen helyzet, hogy a városaink stagnálnak, és folyik szét a város szerkezet, és agglomerációs kis településekre megy be a lakosság növekedés, Szeged körül is, Miskolc körül is, Debrecen körül is, és a végén csak egyre nagyobb dugók, egyre élhetetlenebb város szerkezet jön létre. Nekünk a városainkat is fejleszteni kell, mert azért annak van haszna, hogyha egy kompakt, jól működő városként működik egy közösség. Budapesten ennek a legnagyobb lehetőség a rozsdövezetekben, a fölhagyott vasúti ipari területeken van, ahol új városnegyedeket lehet létrehozni. Rákos rendező ebből a legnagyobb potenciállal rendelkező. Tegnap is beszéltünk arról a főpolgármesterrel, hogy a keretes szerkezetbe foglalva az interjút, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első ülésén, amint a parlament elfogadja a jogszabályt, Rákos rendezői fejlesztést szeretnénk napirendre tűzni, hogy hogyan tud a kormány és a főváros együttműködni, hogy ezt felgyorsítsuk.
2: Egy icipici időre kilógnék még ebből a keretből.

0: választásokat pénteken fölemelték az előleget 20-ról 98%-ra, és a korábbi kormányhoz közel álló építési vállalkozónak kiutaltak összesen majdnem 100 milliárd forintot. Ezt arányosan visszaköveteltük. Szintén megemelték a vállalkozási díjat. Ezt is visszaköveteljük. Ez még éppen most ezen a héten kerül kormány elé. És szintén több más emberuházás van, amit átütemeztünk, felülvizsgáltunk. Ebből létrejött egy jelentős megtakarítás. Ezek olyan beruházások, amik vagy túlárazottak voltak, vagy eleve átgondolatlanok voltak. Azokból a közszolgáltatásokból, amiknek a fejlesztését vállaltuk, abból nem engedünk, és nincs is ilyen szándék, hogy illusztráljam azt, hogy mi a különbség a kettő között. Éppen ma reggel indult újra a vasúti közlekedés Miskolc és Tiszaújváros között. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5. legnagyobb városában Lázár János 3 éve bezárta a vasúti közlekedést, miközben arról papoltak, hogy most a vidék jön, leépítették a magyar vidék vasúti közlekedését. Mi ezt ma reggel éppen Tiszaújvárosban újraindítottuk, egy hónappal ezelőtt ilyenkor Komlón indítottuk újra a vasúti közlekedést, és nyilvánvalóan szeretnénk javítani a vidéki városaink közszolgáltatásait, tehát ebből nem engedünk, de tehát a túlárazott beruházásokból viszont nyilván vissza fogunk lépni.
1: Tehát egy szóval úgy érzékeli, hogy a megszorítások nem fogják a tárcáját érinteni.
0: De nincsen ilyenről szó. Arról van szó, hogy ahol loptak, ahol túláraztak, ahol teljesen felesleges közbeszerzések vannak, ott ezeken spórolunk, ahogy ezt ígértük. Erről szól ez a fajta költségvetési racionalizálás. Nem a közszolgáltatásokon, nem a magyar emberek által érzékelt közszolgáltatások színvonalán szeretnénk spórolni, egyáltalán nincs ilyesmiről szó.
1: Vitézi Dávid, köszönöm szépen.
0: Köszönöm.
2: Közlekedés.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kassák-Lajos utca közelében a Váci út felé, illetve Kispesten a Nádasdy utcában a Vasgereben utcánál. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budai alsó rakparton a Rákóczitól észak irányban, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton a Barostértől, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Schilling Zsolt, BKK Info.
4: Fél nyolc múlt 2 perccel, rövid hírek.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Kezdődik a tanév, 1.200.000 diák indult ma iskolába. Kiterjedt orosz drón és rakétatámadás érte hajnalban Kijevet. Túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. A csaknem 1.200.000 diák között mintegy 100.000 elsős van. Az őszi, téli és tavaszi szünet mellett az iskolák 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként. Ezeken például kirándulásokat vagy egyéb programokat lehet szervezni. A tanév június 18-án ér véget. Lejárt 4 alkotmánybíró megbízatása, miután visszaállították a 70 éves felső korhatárt. Távozik a testületből Polt Péter elnök, valamint Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán. A rendszerváltáskor megállapított korhatárt a II. Orbán kormány idején 2013-ban törölték el, és idén nyáron az alaptörvény 17. módosításával állították vissza. Kiterjedt orosz drón és rakétatámadás érte hajnalban Kijevet és környékét. Legkevesebb 3 ember meghalt, 5 megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Újabb orosz felderítő repülőgép közelítette meg tegnap a lengyel légteret a Balti-tenger térségében. A lengyel vadászgépek visszafordították Oroszország felé. Augusztus elején néhány napon belül 3-szor riasztották a lengyel légierőt. Robbantásokkal próbálnak kiszabadítani több 100 föld alatt rekedt munkást a nepáli Villámárvíz helyszínén. Egy erőmű dolgozóit keresik, akik közül sokan egy alagútban lehetnek. A múlt heti katasztrófának már több mint 900 halálos áldozata van. Még 1 embert keresnek a Grand Canyonban a hétvégi villámárvíz után. A hatóságok korábban 2 holttestet találtak és 82 embert mentettek ki. A szombati áradás jelentős károkat okozott az egyik legismertebb amerikai nemzeti parkban, megrongálódott a vízvezeték és gyaloghidak semmisültek meg. Késsel támadt járókelőkre egy nő a New York-i Times Square-nél. Egy 68 éves férfit és egy 32 éves nőt hasba szúrt, utóbbi belehalt sérüléseibe. A rendőrök lelőtték a késsel, a rendőrség szerint a nő mentális.

0: és a problémákkal küzdött. Itthon napos, száraz, gyengén felhős idő lesz, már csak helyenként esik az eső, délután 27-32, késő este 17-24 fok várható. Krónikával 8 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő, hírek induláshoz.
2: 7:08. Feljelentést tesz az MTV a átmeneti vezetése. Az intézmény átvilágításakor kiderült, hogy milyen módokon és kin keresztül szólt bele a politika a mindennapi működésbe és tartalmakba. Itt van a stúdióban Magyari Péter, a Kossuth Rádió főszerkesztő helyettese, oknyomozó újságíró. Szia, jó reggelt! Hogyan, miből derült ki számotokra, hogy hogyan zajlott a politikai irányítás?
3: Szia, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat! Történik egy nagy átvilágítás az intézményben, itt számos szerződést, eddigi működési rendet néznek át az erre hivatott szakemberek, és ennek keretében egyrészt visszanéztek régi dokumentumokat, többek között olyan levelezéseket, amelyek hát az intézmény tulajdonát képezik, tehát ezek nem magánlevelezések, hanem hivatalos iratoknak számítanak ebben a minőségükben. Ugye mi is, amikor ide beléptünk, aláírtunk egy szerződést, ami szerint a levelezésünk, mármint amit a hivatalos címről intézünk, az a céghez tartozik, az a itt keletkezett dokumentumok, hát ezeket a munkához használjuk, tehát itt nem magántitkokban való turkálás történt, illetve meghallgattak rengeteg embert, aki itt dolgozott korábban. Ezek interjúk voltak, beszélgetések voltak, ahol felmérték, hogy mi és hogyan ment. Így derült ki, hogy a itt dolgozók hívták, létezett egy úgynevezett ötödik szint, egy ötödik emelet, ami ugye azért érdekes, mert jelenleg is egy négy emeletes, négy szintes épületben vagyunk. Mi lehet az ötödik szint? Ebbe az irányba indult egy kutatás.
2: Az ötödik szint egy ember volt?
3: Igen, ez derült ki, hogy az ötödik szint egy ember volt, mégpedig Várhegyi Attila, aki Orbán Viktor régi, jól kipróbált szövetségese, volt egy időben a Fidesz pártigazgatója, volt szolnoki polgármester különböző pozíciókban. Ő hivatalosan a Duna Média Szolgáltató tanácsadója volt. Neki volt egy tanácsadói szerződése, nek az volt a fő pontja, hogy ő szóbeli kommunikációs tanácsokat ad a Duna Média Szolgáltató vezetőjének. Ehhez képest az derült ki, hogy ő gyakorlatilag mindenben, egészen mikroszinten és irányította a közmédiát. Szinte minden döntésbe bevonták, sőt, olyan utasításokat találtunk, ahol azt mondja a média korábbi vezetője, például Papp Dániel a kollégáinak, hogy jó, ő támogatja a döntést, ami megszületett, de azért várjuk meg Attilát. Ez egy nagyon tipikus gesztus volt, hogy mindennel megvárták, hogy ő döntsön, sőt, hetente értekezleteket is tartott Várhegyi Attila az intézményben.
2: Milyen konkrét példákat tudsz még mondani?
3: Nagyon sokféle példákat is kigyűjtött az átvilágítással foglalkozó csoport itt a közmédián belül, és ezeket különböző témakörök szerint rendezte, és ezek ki is kerültek a sajtóhoz, már több cikk is megjelent a témában. Előfordultak olyanok, hogy gazdasági ügyekben döntött. Például ad abszurdum olyan részletkérdésben, hogy egy adott film szinkron hangjának a jogait mennyiért lehet eladni az RTL klubnak. Ez ugye nem egy politikai befolyást mutat, hanem ez azt mutatja, hogy a mikromanagementnek milyen alacsony szintjére szállt be. Politikai ügy, amikor azt mondja, hogy ad abszurdum, a itteni televíziónál dolgozó nemzetiségi műsorokat készítő stábnak volt valamilyen panasza, akkor azt mondja, hogy ő azt majd becsatornázza a kormány felé.
2: De jól érzékelem, hogy ezek nem tanácsadói feladatok.
3: Nem, egyáltalán tanácsadói feladatok, nagyon praktikus döntéshozói feladatok voltak. Előfordult, hogy ő döntött el, hogy például az intézmény működését érintő sajtó megkeresésekre milyen válaszok menjenek ki, mi legyen a válasz a Telexnek, a HVG-nek, vagy bármelyik másik sajtóterméknek.
2: Mi a feljelentés alapja?
3: Feljelentés alapja az részben az, hogy nyilvánvalóan túlmutatott az ő működése a kijelölt hivatalos hatáskörén. A feljelentésben benne van az is, hogy ő olyan szolgáltatásokat vetett igénybe a cégnél, amit még cégen belül is leplezni próbáltak. Ad abszurdum, rendelkezésére bocsájtottak egy gépjárművet sofőrrel, de a sofőrt rendezvényszervezőként foglalkoztatta hivatalosan az intézmény, ezzel is elrejtve az ő valódi szerepét. És hát, ami még nagyon fontos, itt az elmúlt években is előírta a törvény a politikától való függetlenséget, a pártatlanságot, és azért nagyon komolyan kiderült, hogy kifejezetten politikai igények mentén próbálta meg a műsorokat irányítani, a tartalmukat is befolyásolni, hogy más ne mondjak, a kampány idején előírta azt, hogy minél több szót kell ejteni a háború veszélyeiről.
2: Ezt levelekben látjátok ennek a nyomát, hogy ő kéri ezeket?
3: Teljesen egyértelmű. Tulajdonképpen tartalma szerint javaslatnak is tekinthető, de a további következmények alapján látszódik, hogy ezek valójában utasítások voltak.
2: Arról is, hogy kit vegyenek fel?
3: Előfordult ilyen is, hogy megvitatták vele, hogy kit vegyenek fel, és itt előfordult, hogy nagyon keményen, akár trágár szavakat használva utasított el egy leendő kollégát, aki, ha jól tudom, nem is lett kolléga.
2: Hivatalos levél címeken.
3: Így van, így van. Tehát ezek nem informális csacsogások voltak.
2: Magyari Péter, köszönöm szépen.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Több időt, energiát és pénzt ígér az egészségügynek a miniszterelnök. Magyar Péter Nagykanizsán azt mondta, csak akkor lehet sokkal sikeresebb Magyarország, ha az oktatás és az egészségügy elsőbbségét elismeri. Az egészségügyi rendszer átalakítása összetett munka számos tényezővel, ezek egyike, hogy a szakdolgozók megbecsültségét emeljék. A telefonban Sós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szerint legalább 20-25%-os béremelést kell adni az egészségügyi szakdolgozóknak. Önök egyet értenek ezzel?
5: Hát természetesen mi szeretnénk ennél többet is, de azt gondoljuk, hogy a 25%-os béremelés az egy olyan mérték, ami komoly jelzés, és hát jelentős felzárkóztatást is létrehoz részben a más területeken, nem egészségügybe dolgozókhoz képest, ahol megint lemaradtak már a szakdolgozók, illetve hát az orvosi bérekhez képest. Egy 25%-os béremeléssel egy átlagos egészségügyi szakdolgozó alapbére elérné az orvosi átlagos béreknek az 50%-át. Ugye ez egy fontos szempont. Igaz, hogy nem ez a legfontosabb benne, hanem az, hogy a szakdolgozók a munkájuk alapján magasabb elismerésben részesüljenek, hiszen az itt dolgozóknak magas szakképzettségi szinten kell rendelkezniük, folyamatos továbbképzésekben kell részt venniük, és az általános munkakörülmények, a stressz, a megterhelés minden fizikai értelemben is, a felelősség szintje sokkal magasabb, mint nagyon sok más munkaterületen. Az Európai Unió felmérései szerint itt az összesített munkakörülmény index a legmagasabb az egészségügyi ágazatban. Ezt azért a béreknek is kifejezésre kellene juttatnia. Egyébként nem fogják a fiatalok ezt a szakmát választani, vagy akik itt vannak, külföldre mennek dolgozni, vagy elhagyják a szakmát. Ezt mindenképpen bérekkel valamilyen mértékig lehet egyensúlyozni, amellett, hogy más körülményekben is változtatásokra van szükség.
2: És mi a helyzet a létszámhiánnyal? Mert hogy nem csak az alacsony bér a gond, van egy OECD jelentés, amely szerint 1000 lakosra kevesebb, mint 3 ápoló jut Magyarországon. Finnországban ez a szám 23, Ausztriában is a magyar átlag kétszerese 6. Mi kell tehát a béremelésen kívül ahhoz, hogy meg is tudják tartani az ápolókat?
5: Hát egyrészt kell béremelés, hogy egy fiatal, aki szakmát választ, azt lássa, hogyha ide jön dolgozni, akkor versenyképes bére lesz ahhoz képest, mint hogyha más szakmát választana. Az is kell, hogy ne csak egy egyszeri induló bér legyen magasabb, vagy egy aktuális bér, hanem legyen egy hosszabb távú előre látás abban, hogy a bére folyamatosan emelkedni is fog. Nagyon fontos, és a fiataloknál meg, ha lehet, még fontosabb az, hogy milyen a munkaidőbeosztás. Jelenleg a munkarend nagyon sok esetben nagyon rigid, nagyon rugalmatlan, és ez is sokakat visszafog attól, hogy ide jöjjenek kell dolgozni, hiszen a családi feladatokkal is össze kellene egyeztetni mindenkinek a munkavállalással kapcsolatos kötelezettségeket. Tehát ebben is szeretnénk, hogyha változás lenne. Ugye a létszámhiánnyal összefügg az is, hogy vannak olyan munkakörök, munkaterületek a létszámhiány miatt, nagyon magas a túlmunka, az ügyelet aránya, mértéke a rendes munkaidőhöz képest. Nem ritka, hogy 250-260 órát, de még az is előfordul, hogy havi 300 órát dolgozik egy egészségügyi dolgozó, sehol máshol ez nincs megengedve sem. A jogszabályok ezt nem teszik lehetővé, és hát a gyakorlatban sincs ilyen, tehát ezen is szeretnénk, hogyha változás lenne, hogy annak arányában, hogy tudunk új embereket felvenni, vagy vonzóbbá tenni a szakmát, visszahozni a szakmahagyókat, a ledolgozható munkaidő törvényi kerete is csökkenne, és hát a valóságban meg szintén elérni azt, hogy ne legyen ez több, mint heti 48 óra, ez az európai irányelv, amit általában be is tartanak Magyarországon, sajnos eddig ez nem sikerült.
2: Ennek a béremelésnek az összege ugye nincsen a költségvetésben, ezt évelején önök kifogásolták is, és a sztrájk lehetőségét is komolyan felvetették. Változott ebben az álláspontjuk?
5: Hát még nem látjuk, hogy hogy a 27-es költségvetésben mi van, azt nyilván még nem fogadták el, nem látjuk. A 26-os költségvetés beterjesztésre kerül, de ugye mivel már 26 második felében tartunk, tehát ennek a költségvetési kihatása, ha mondjuk novemberben lenne egy béremelés, amire látszik azért reális esély, annak az idei költségvetési kihatása nem olyan borzasztóan nagy, hogy azt ne lehetne az idén kigazdálkodni, tehát úgy gondoljuk, hogy erre a költségvetési fedezetet, ha ténylegesen akarja ez a kormány, akkor ezt meg tudja teremteni, annak ellenére, hogy hát mi is érzékeljük, hogy komoly nehézségek vannak, látható volt, hogy elszállt a költségvetés, tehát mindenképpen azt szeretném, hogy ez a béremelés már az idejébe elinduljon. Az eddigi tárgyalásaink, amit a tárcával folytattunk, arra ad alapot, hogy ez meg is történjen. Nagyon nehéz.
2: Tehát bizakodó a szakszervezet és az ápolók nevében?
5: Igen, igen. Tehát mi tárgyalunk erről most már hónapok óta a tárcával. Nehéz új bértáblát csinálni, hiszen az elmúlt két évben semmilyen nem volt, és akkor emiatt a munkáltatók nagyon eltérő béremeléseket osztottak, a bérarányok nagyon felborultak, de az is egy fontos dolog, hogy egy bértábla szülessen, amiben jelenlegihez képest több a szakképzettségi fokozat, és ezzel is ösztönözni az ott dolgozókat, hogy tanuljanak, magasabb képzettséget szerezzenek, hiszen itt azért nagyon fontos, hogy megfelelő tudással lássák el a betegeket, és az is fontos, hogy amikor valaki 20 évet eltöltött a pályán, akkor érezze azt, hogy az a tapasztalat, ami szintén egy többlet tudás is egyben, az kifejezésre jut, tehát a vértáblába újra megjelennének ezek az életkori sávok, ami elsősorban jelzésértékű, hogy 4 évenként, a mostani javaslat szerint 4 évenként azért lenne egy automatikus béremelés, de értékmegérzés is kell. Tehát nem elég, hogy van egy bértábla, ami azért nem fejezi ki mindig pontosan az arányokat, hanem az is kell, hogy ez minden évben napirendre kerüljön, hogy infláció van, hogy más ágazatokban béremelés van, és ez az ágazat sem fog lemaradni. És hát nem csak a szakdolgozók, ugye mi a műszaki gazdasági területen dolgozókért is kiállunk, és én személy szerint nagyon fontosnak tartanám a rezidenseknek is egy rövid időn belüli béremelést, mert az ő béreik is most már nagyon sok más diplomás kezdőbérétől elmaradnak.
2: Köszönöm szépen, Sós Adriannának, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnökének a beszélgetést.
1: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora. Felkelő.
2: Nem újabb terheket, hanem az érdeklődés felkeltését ígérte a diákoknak az országos tanévnyitón az oktatási miniszter, az intézményeknek pedig nagyobb önállóságot és segítséget a gyermekközpontú oktatás kialakításában. Itt van a stúdióban Szűcs Dóra, a Tisza országgyűlési képviselője, az Országgyűlés Oktatási Bizottságának elnöke. Jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
2: Mikorra lehet egy átlagos magyar iskolában elérni ezeket a változásokat?
6: Én nem egy határidőt, hanem egy folyamatot szeretnék hangsúlyozni. Nyilvánvaló ez egy hosszú távú terv, hosszú távú stratégia mellett kívánja mind a minisztérium, mind ugye a Tisza képviselői is átalakítani az oktatási rendszerünket, de igazából azt mondanám, a gondolkodást, az attitűdöt kell leginkább átgondolnunk, áterveznünk. Igen, ahogy a miniszter azt mondja, nagyon sokszor szokta hangsúlyozni, hogy a gyerek legyen a fókuszba, a kritikus gondolkodás, a kreatív gondolkodásnak a fejlesztésére kell összpontosítanunk, és egy nagyon fontos elemet emelnék még ki, amit a miniszterelnök úr mondott tegnap a tanévnyitón, hogy hagyjuk a gyerekeket kérdezni, merjenek kérdezni, még azok figyeljünk a társaikra, figyeljenek a társaikra, és a kérdezésnek az ereje, az érdeklődésnek az erejét kell igazából többek között az oktatásban is fejleszteni.
2: Mégis leghamarabb min kellene változtatni?
6: Hát elindult a változás, ezért azt mondom, hogy a nyár folyamán a törvénykezésbe is, hiszen én ugye az országgyűlés részéről figyelem, támogatom a képviselőtársaimban az oktatást, elindult a változás. Hangsúlyoznám a köznevelés és törvény módosítását, amikor az iskolai autonómiának a megerősítése irányában mozdultunk el. Az igazgatók ugye a munkáltatói jogukat visszakapták a tantestületek a véleményezési jogukat. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy most már a tantestület alakítja ki az iskolának a pedagógiai programját, ők választják, ők szavazzák ezt meg, és ez miért fontos? Azért fontos, mert hogy bár nyilvánvaló mondjuk egy nemzeti alaptantervnek az átdolgozása az egy hosszabb folyamat, de ennek a leképezése most már leképezésére valójában szabadabb kezet kaptak az iskolák, és ez is abban az irányban mozdul el, ami az eredeti kérdése volt, hogy hogyan tudjuk lépésről lépésre átalakítani a gondolkodást, az oktatásügy működését.
2: Jelente valamit a visszatérő tankönyvszabadság a korábbi nemzeti alaptanterv mellett?
6: Hú, ez egy nagyon érdekes kérdés, és én korábbi életemben, vagy a munkám során érintett is voltam ebbe. Igen, azt gondolom, hogy nagyon fontos. Egyrészt, ahogy említettem az előbb, a nemzeti alaptanterv átdolgozása az egy hosszabb folyamat. Vannak tankönyvek, amik jelenleg ugye a piacon vannak, voltak az eddig kötelezően használandó tankönyvek, amik épített ugye a nemzeti alaptantervnek a struktúráját követték, de voltak azért a piacon, és ezt tudjuk, legyünk őszintén, olyan tankönyvek, itt most említhetném akár a Mozaik kiadónak a tankönyveit, amit azért a pedagógusok használtak a munkájukban. Most a tankönyvszabadság, ez többek között ezt jelenti, hogy azok a tankönyvek, és nem csak tankönyvről beszélnék, taneszközről, hiszen vannak digitális taneszközök is a piacon, hogy ezeknek a használata most lehetségessé válik, illetve én nagyon bízom abban, hogy ez egy ilyen piacélinkítő hatással is fog bírni, hogy azok a kiadók, akik már föladtak a tankönyvkiadást, vagy azok a digitális tartalomfejlesztők, taneszközfejlesztők, akik korábban aktívak voltak a piacon, most újra életre kelljenek.
2: Van arról ismerete, hogy az újonnan is használható alternatív tankönyveknek az ellátottsága milyen? tehát hogy megkapják azok az osztályok, azok a gyerekek, azok az iskolák, akik az alternatív könyvekből akarnak
6: tanítani. Hát én ezeket az alternatív, igen, az államilag kiadott könyvekhez képest, alternatív könyveknek. Pontos számokat nem tudok, nyilvánvaló vannak keretei az iskoláknak, van ugye a kelló keretszerződés, hogy most melyik iskolában hogyan használták föl ezeket a...
2: Nem is anyagilag kérdezem. Vannak még ilyen tankönyvek? Vannak. Hiszen az elmúlt időszakban akkor ezek raktárokban álltak?
6: Igen, vannak olyan kiadók, ez egy nagyon fontos kérdés, amit, és erről mi is gondolkodunk, vannak olyan kiadók, és ezért emeltem ki a Mozaikot, akinél vannak, hiszen ezeket a tankönyveket azért használták az elmúlt időszakban is, tehát ők azért tudtak tervezni a kiadással. Nyilvánvaló vannak olyan tankönyvek, amiknek a megjelentetése hosszabb idő, tehát átfutási idő, de vannak kész kéziratok, vagy kész könyvek, hogy ezek a kiadók mikor tudnak megjelenni a piacon, erre nekem most nincs rálátásom, de hangsúlyoznám is, ez egy sokkal gyorsabb folyamat, a digitális taneszközök és tananyagoknak az alkalmazása, mert belőlük azért van a piacon, és ezeknek az alkalmazása az oktatásban talán ennek gyorsabb az átfutása, mint mondjuk egy papíralapú tankönyvnek a nyomtatása.
2: Azért én itt is látok egy kis ellentmondást, mert miközben elveszik a gyerekektől az iskolákban a telefonokat, a tanárnál lehet digitális eszköz, de elegendő ez ahhoz, hogy a mindennapi oktatásban segítse a gyerekeket?
6: Hú, ez egy érdekes kérdéskör, ez egyáltalán a digitalizáció, a digitális tartalmaknak, eszközöknek a használata az oktatásban, ez egy külön beszélgetést, ezt gondolom megér. Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy szükségszerűen a tanórai munkába kell ezeket az eszközöket használni, vagy tartalmakat, akkor inkább így mondanám, hanem mint háttértudásbázis, mint háttér tananyagot, akár is tanórán kívül tudják a gyerekek alkalmazni. A digitális eszközöknek a tára azért az túlmutat ugye a telefonokon, már ugye említett, hogy a telefonokat elvették a gyerekektől. Azért egyre több iskola, vagy reméljük, hát nyilvánvalóan ez is majd egy folyamat lesz, rendelkezik olyan más digitális tábla, projektor, informatikai terem, tehát azért sok más felület is van, ahol ahol a gyerekek a digitális tartalmakkal, tananyagokkal tudnak találkozni.
2: Reméljük, a pedagógusok megtalálják ezeknek a formáit, hogy a tankönyveket ezekkel hogyan helyettesítsék, amíg nincsenek nyomtatott tankönyvek, és akkor a pedagógusokra térjünk is rá. Tudja-e, hogy mennyi pedagógus hiányzik ma a magyar rendszerből?
6: Hát különböző számokat szoktak erről említeni, van, amikor 2000, tehát több ezres számban is beszélnek erről. Ugye a pedagógus szakszervezetének az elnöke Totyik Tamás beszélt erről pár napja, azt hiszem, egy interjúban, hogy nagyon falsok ezek a számok, mert ugye vannak a hivatalos AKSH adatok, amik 2000, nem tudom pontosan hány pedagógusról beszél, viszont nagyon sok olyan pedagógus állás van, és akkor ez itt kérdés, hogy ez hiány vagy nem hiányhoz számoljuk, ahol, amelyek nyugdíjasok által vannak betöltve, vagy olyan helyettesítésekkel oldják meg az oktatást, ami nem mindig ugye való pedagógus végzettségű szakemberek végzik.
2: Mi kellene ahhoz, hogy több fiatal menjen pedagógusnak? Mitől lesz újra vonzó a pálya?
6: Hát szerintem a pedagógus szakmának a megbecsültsége, és itt nyilvánvalóan az anyagi megbecsültségről is beszélünk, ez már azért elindult ugye a pedagógus béreknek a rendezése, de én azt gondolom, hogy a szakmai megbecsültség nagyon fontos, a pedagógus autonómiája, a szakmai autonómiája egy olyan széleskörű társadalmi megbecsültségének kéne lenni ismét, azt gondolom, a pedagógus pályának, ami vonzóvá teszi a fiataloknak, hogy ezen az úton elinduljanak, illetve azt is mondanám, nem csak, hogy elinduljanak a pedagógus képzés irányába, hanem ott is maradjanak. Mert hogyha megnézzük a számokat, szép számmal mennek fiatalok pedagógus képzésre, tanító, tanár, vagy felsőbbfokú képzésre, de nem mindig maradnak ott, a szakmában. Tehát nagyon sokszor van az, aki, ha látjuk, hogy elvégez egy pedagógus képzést, és utána nem az oktatásban helyezkedik el. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt népszerűsíteni is lehetne akár ennek a szakmának a szépségeit, az erősségeit, illetve a társadalmi megbecsültséget kell erősíteni.
2: Szűcs Dórának, a Tisza országgyűlési képviselőjének, az Országgyűlés Oktatási Bizottságának elnökének köszönöm szépen a beszélgetést. Hamarosan folytatjuk krónikával a ma reggelt, de lesz még Sportextra, és Grácsó Krisztián is ad egy ajánlót a hétre, most pedig krónika.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
7: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztőt, Bánáti Bencét hallják, a bemondó Garami Zsuzsa. Főbb híreink először röviden.
8: Kezdődik a tanév, csak nem 1.200.000 diák ül be az iskolapadba.
7: Újra létrejön a kormány és a főváros közötti egyeztető fórum, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
8: Napos idő várható, 27-32 fok közötti alakul a hőmérséklet.
7: Következnek a részletek. Kezdődik a tanév, országszerte ezekben a percekben csöngetnek be az iskolákban. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csak nem 1.200.000 diák ül be ismét az iskolapadba.
8: Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. A kormány iskolakezdési támogatással segítette a családokat. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli december 19-től január 3-ig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-ig tart. Az iskolák emellett 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként, a tanév június 18-án ér véget.
7: Országos tanévnyitót tartottak tegnap Nagykanizsán, a Dr. Mező Ferenc gimnáziumban rendezett ünnepségen részt vett a miniszterelnök és az oktatási miniszter is.
8: Lannert Judit az együttműködő kreatív iskolák szerepét emelte ki, míg Magyar Péter kormányfő azt hangsúlyozta, hogy Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy hamarosan ismertetik a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelését.
9: Mindig arra van forrás, amire az adott kormány szeretne forrást. Mi pedig nem csak mondjuk, hanem komolyan is gondoljuk, hogy a prioritás az oktatás, az egészségügy, természetesen a gazdaság újjáépítése, egy stabil költségvetés fenntartása mellett. Nyilván ezt mi próbáljuk pótolni, nem lehet egy lépésbe ezeket bepótolni, ezért próbálunk egy perspektívát és egy életpályát felfesteni.
7: A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a Kossuth Rádió reggeli műsorában.
8: Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, egy válsághelyzetet örökölt a Volán busznál, ezért egész nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. A miniszter arról is beszélt, újra létrehozzák a kormány és a főváros közötti egyeztető fórumot, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát. Az erről szóló törvényjavaslat ma kerül az országgyűlés elé. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, Budapest fejlesztése országos közügy.
10: Éppen ezért a kormány arra jutott, hogy érdemes a budapesti nagyügyekre létrehozni újra ezt a tanácsot. Ezt egyik oldalról a miniszterelnök és az érintett miniszterek fogják képviselni kormányzati oldalról, másik oldalról pedig nyilván a főpolgármester és a fővárosi közgyűlés, illetve a kerületek képviselői, és szeretnénk egy olyan operatív testületet létrehozni, ami a nagy budapesti fejlesztési ügyekbe képes döntéseket hozni, képes az irányokat közösen kijelölni, hogyha vannak vitáink, mindig vannak és lesznek, akkor azokat egy asztal körül meg tudjuk beszélni. A Budapest finanszírozás működéséről, és ha pedig elhatároztunk egy fejlesztést, akkor utána annak legyen egy gyorsító sávja, hogy az meg is valósuljon.
7: A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője reméli, hogy már a héten kiderül, milyen mértékben emeli a kormány a nevelést és oktatást közvetlenül segítők bérét.
8: Nagy Erzsébet a Krónikának elmondta, azt szeretnék, hogy az oktatási intézményekben dolgozó takarítók, portások és karbantartók bérét is rendezze a kormány. A szakszervezet első körben legalább 25, összességében pedig 40%-os emelést szeretne elérni. Nagy Erzsébet hozzátette, abban érdekeltek, hogy elkerüljék a munkát. A beszüntetést.
11: hogyha olyan ajánlatot kapnak, ami nem elfogadható, akkor onnantól kezdve nyilván tájbizottságban kell erről a témáról tárgyalnunk, és az egyeztetés alatt már tartható legfeljebb 2 órás figyelmeztető sztrájk is. De mi mindig csak akkor szervezünk sztrájkot, hogyha előzetesen felmérjük, hogy nagy a sztrájk hajlandóság. Ezt ma még nem tudjuk.
7: Benyújtotta az idei költségvetés módosítását a kormány az országgyűlésnek. A hiány cél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett.
0: A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság idén 2%-kal bővülhet, szemben a korábban tervezett 4,1%-kal. Az előterjesztés szerint a módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze és erősítse a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét.
7: A nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni mától az adóhivatal felé több 10 000 vállalkozás érintett.
0: A kötelezettség a kézi, papíralapú nyugtatömböt használókra és a számítógépen vagy mobileszközön futtatott nyugtázó programmal előállított bizonylatokra vonatkozik. Nincs tennivalójuk azoknak, akik online pénztárgéppel dolgoznak, vagy a jövőben e-pénztárgépet használnak majd. Esetükben automatikusan megtörténik az adatszolgáltatás. A NAV kommunikációs vezetője Linzmeier Szilvia a Krónikának elmondta, az év végéig átmeneti felkészülési időszakot biztosít a hatóság, addig nem bírságolnak.
12: Nyugtát minden értékesítésről, illetve szolgáltatás nyújtásról ki kell állítani, de például a fodrászok, műkörmösök, villanyszerelők, szobafestők vagy a piaci árusok jellemzően papírnyugtát használnak, és mivel a NAV eddig ezekre az adatokra nem látott rá semmilyen módon, csak akkor, hogyha egy ellenőrzés keretében éppen ellenőrizte, hogy ad-e nyugtát a vállalkozás, vagy nem. Ezért most ezekről a nyugtákról is adatot kell szolgáltatni szeptember 1-től.
0: Linzmeier Szilvia felhívta a figyelmet arra, hogy a vállalkozások segítséget kérhetnek az ügyfélszolgálatokon, illetve a 18-19-es telefonszámon. Emellett a NAV honlapján egy videó is elérhető a kötelező nyugtaadatszolgáltatásról.
7: Az őstermelők és kisvállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentését sürgeti a Mi Hazánk.
0: Dulcs Dávid alelnök bírálja, hogy mától az őstermelőknek és a kisvállalkozásoknak is 3 napon belül be kell jelenteni ők az általuk kiállított nyugták adatait a NAV-nál. A politikus szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben sok érintett nem tud eleget tenni ennek a kötelezettségnek.
7: Üdvözli a Vízi Közmű Szövetség a hazai ivóvízhálózatok megújítását célzó programot, amelyet nemrég jelentett be az élő környezetért felelős miniszter. Az 51 milliárd forint keretösszegű pályázatra szeptember közepétől jelentkezhetnek az önkormányzatok, vízi közmű szolgáltatók és más fenntartók.
0: Az országos ivóvízhálózat az 50-es években épült ki teljesen, de vannak még olyan használatban lévő csövek, amelyek több mint 100 évesek. A mostani forrás döntő részét a hálózati szakaszok kicserélésére és felújítására fordítják majd. Németh Zsolt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának docense hangsúlyozta, az ilyen aszályos időszakokban különösen hatalmas pazarlás, hogy elszivárog az ivóvíz.
13: A hálózati veszteség most átlagosan Magyarországon olyan 25%, ami elég magas. Ezzel az Európai Unióban valahol az utolsó harmadában állunk a mezőnynek. De vannak olyan országrészek, ahol ez a veszteség 50, sőt több százalék. Ez azt jelenti, hogy minden 100 liter vízből, amit a szolgáltató bead a csőbe, 50 liter jut csak el a fogyasztóhoz, vagy még annyi sem, mert a többi elszivárog a talajba, vagy elfolyik.
7: A magyar kormány konstruktív szereplő az Európai Unióban, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli, erősítette meg a miniszterelnök Szlovéniában a Bledi Stratégiai Fórumon. Magyar Péter hangsúlyozta, az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni.
0: A miniszterelnök beszélt arról is, hogy büszke a kormányra, mert több válsághelyzetet is megoldott. Példaként említette az időjárás okozta energiaellátási nehézségeket, amit az összefogásnak köszönhetően sikerült megoldani.
1: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
14: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. Bejelentette a visszavonulását az argentin válogatottól Lionel Messi. A 39 éves játékos 2005. augusztus 17-én Budapesten mutatkozott be hazája válogatottjában, de 47 másodperc után piros lapot kapott Magyarország ellen. Messi azóta 207 mérkőzésen lépett pályára a felnőtt válogatottban. A 8-szoros aranylabdás játékos idén nyáron 6. világbajnokságán vett részt. 2022-ben Katarban az aranyérmet is megszerezte hazája nemzeti 11-ével. Jelenleg az Inter Miami játékosa. Eladta a legértékesebb játékosát a Ferencváros. Az izraeli élvonalban érdekelt Maccabi Tel Aviv hivatalos felületein közölte, hogy szerződtette a zöldfehérektől Gabriel Kanikovskit. A labdarúgó MB2 hatodik fordulójának záró mérkőzésén a 11. helyezett Szeged 1-1-es döntetlent játszotta a veretlenül 4. Kazinc Barcikával. 4 helyen változott az isztambuli selejtezőhöz képest a pénteken kezdődő női kosárlabda világbajnokságra utazó csapat összetétele. Nem utazik Lackósára, visszakerült azonban a keretbe Kányási Veronika, Széki Barna Judit és Studer Ágnes is. Ezek voltak a sporthírek.
1: Közlekedés.
0: Kamion és személyautó ütközött az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az M0-ás csomópontja előtt. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás már meghaladta az 5 kilométert. Letért az útról és árokba hajtott egy kamion a 61-es úton, a 9-es kilométernél az M6-os autópálya közelében félpályás lezárásra kell készülni.
1: Időjárás.
0: Napos, száraz, gyengén felhős idő lesz, ma délután 27-32, késő este 17-24 fok várható. A héten nyáriasan meleg időre számíthatunk, hűvös hajnalokkal.
7: Kedves hallgatóink, krónikánkban egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy elkezdődött a tanév, csaknem 1.200.000 diák ült be az iskolapadba.
0: Benyújtotta az idei költségvetés módosítását a kormány.
7: A nyugtaadásról is kötelező mától adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel, 8:30-kor krónikával pedig délben jelentkezünk ismét itt a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánló.
1: Napközben.
15: Szeptember végén megszűnik a kamatstop. Mit tehetnek most a lakáshitelesek, hogy ne érje őket váratlanul a törlesztő részlet emelkedése? És tényleg az a helyes, ha azt mondjuk a gyereknek, húzd ki magad, állj egyenesen? Iskolatáska, testtartás, gerincvédelem. Szeptemberben újra megtelnek az iskolák környékei autókkal, kerékpárokkal és rollerekkel. De mi lenne, ha reggel 7:30 és 8 között az autók helyett a gyerekeké lenne az utca? Hogyan működnek az iskola utcák és hogyan lehet biztonságosabb az iskolába vezető út?
1: Napközben. Ma délelőtt 9-től 11:30-ig a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: 8:45 lesz, 3 perc múlva sporttal folytatjuk. A felkelőt, bejelentette visszavonulását a válogatottságtól a világklasszis labdarúgó Lionel Messi, aki 2005. augusztus 17-én Budapesten mutatkozott be a felnőttek között. Idén nyáron a 6. világbajnokságán szerepelt, 3-szor jutott a döntőbe, 4 évvel ezelőtt Katarban a válogatottal nyernie is sikerült. Messi 207 mérkőzésen lépett pályára az argentin felnőtt válogatottban, és 125-ször talált be a hálóba. Szalai Kristóf van itt, a Nemzeti Sportrádió munkatársa. Mekkora futballikon Lionel Messi? Jó reggelt, szia!
16: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. Hát talán a legnagyobb futballikon, aki valaha volt, nyilván a világ valaha volt legjobb 5 játékosa között ott van. Most mindenki el tudja mondani, hogy ki az az 5 saját meglátása szerint. Én személy szerint, mivel argentin, Barcelona és Messi rajongó vagyok, nálam az első helyen van. Ugye az ő története nagyjából ott indult, és talán ez a leghangzatosabb is tudja róla mindenki, hogy növekedési hormon problémákkal küzdött kiskorában. A Barcelona pedig olyan tehetséges játékosnak tartotta, hogy felkorolta őt, kifizette az összes kezelését, hogy ezt a idézőjelbe tett betegségét meggyógyítsa, kigyógyítsa belőle, és emiatt került a Barcelonához. Volt egy nagyon érdekes történet a Messinek, a legelső szerződése. Ugye, hogyha szerződés, akkor mindenki egy A4-es papírlapot képzel el, stb. Stb. Nála ez nem így történt. Egy étteremben vacsora közben egy szalvétára írta rá a Barcelona sportigazgatója, hogy ő szeretné ezt a gyereket, bármi van, vigyék oda a klubhoz, mert ő belőle egy világsztár lesz. És egyébként az is lett, És hogy másoknak mit jelent Lionel Messi, talán az egyik legjobb és legérdekesebb történet ezzel kapcsolatban, hogy 2015-ben volt szeptember 12-én egy Atletico Madrid-Barcelona mérkőzés, és az Atletico Madrid vezetőedző egy argentinő is, Diego Cholo Simeone, és Messi nem kezdett ezen a meccsen, mert az előtte való nap 11-én született meg második gyermeke, Matteo, emiatt a cserepadra nevezték őt. Második félidő, nem ez a lényeg, 0-0 az állás, második félidő megszerzi a vezetést az Atletico Madrid 1-0 hazaiaknak. És ugye óriási hangrobbanás, mindenki ugrál, vezet az Atleti a Barca ellen. És volt egy érdekes pillanat, az Atletico argentin vezetőedzője nem örült. Ő mindig ilyen nagyon teátrális mozdulatokkal örül a góloknak. Megkérdezték a meccs végén, hogy miért nem örült a gólnak, amikor megszerezték a vezetést. Azt mondta, hogy azért, mert ebben a pillanatban megláttam, hogy Messi elindul melegíteni.
2: Megijedt,
16: Messi beállt, a Barcelona 2-1-re megnyerte a meccset, és Messi rugott egy gólt. Nagyjából ezt jelenti ő.
2: Messi azt írja a közleményében, hogy már nincs sok hátra, egyes korszakok pedig lezárulnak, és ez egy olyan fejezet, amelynek a vége különösen fáj. Mit jelentett Messinek a foci?
16: Hát szerintem neki ez volt, ez még mindig az élete. És azon belül is az argentin válogatott. Tehát azért is beszélgetünk most erről, mert így, hogy VB-t is tudott nyerni, ugye ő tette föl a harmadik csillagot az argentin címer fölé, ugye 78-ban Kempes, 86-ban Maradona, és ezzel el is érte azt, amit mondjuk az isteni Diego elért az argentin nemzetnek, hogy 2022-ben felért ő is a csúcsra a válogatottal. Nem voltak hangzatos nyilatkozatai, nem voltak balhéi, nem volt olyan dolga, ami miatt a sajtónak foglalkoznia kellett volna vele. Csak a pályán beszélt, ő ott kommunikált, és hát milyen statisztikai adat mondhatná jobban, hogy micsoda játékos volt ő, 25 évesen volt már 4 aranylabdája. Ahhoz képest, ha most kimegyünk az utcára, megkérdezünk 3 gyereket, hogy ki az a focista, aki most a legjobb? Az a válasz, hogy vagy Mbappé, vagy Vinicius, vagy Haaland. Ők már elmúltak 26 évesek, és egyiknek sincsen 1 aranylabdája sem. Tehát nagyjából ide kell tenni Messit erre a polcra.
2: Mit gondolsz, meddig fog még játszani a klubjában, hiszen most arról beszélünk, hogy a válogatottságról mond le?
16: Ez nagyon jó kérdés. 2028. december 31-ig van szerződés, hogy ő az Inter Miami-ban játszik, David Beckhamnek a csapatában. Oda vitték az összes jó cimboráját, barátját, tehát a legjobb cimboráival játszik együtt most jelenleg. Úgyhogy addig még egészen biztosan, lehet, hogy azt mondja, a szerződés lejárt el, hogy köszönöm, nekem ennyi elég volt, de a 2028. december végi szerződését valószínűleg kitölti, addig ott játszik majd a Miami-ban, és ezért még valamiféle kis kapaszkodót tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy 2028-ban lesz egy Copa America is majd nyáron, ez azt jelenti, hogy az a dél-amerikai kontinens viadal, és hiába még van 2 év, 2,5 év addig, Messi még dönthet úgy, hogy hiába most lemondta a válogatottságot, ott azon a nyáron visszatérhet legalább egy torna erejéig, még a válogatottba is, de szerintem 28. december végéig őt még láthatjuk majd a pályán.
2: Örülnének ennek a rajongói, azt gondolom. Szalai Kristóf, köszönöm
16: szépen. Én köszönöm a lehetőséget.
1: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
2: Mától megváltozik az Alkotmánybíróság összetétele. Az alaptörvény módosítása alapján elhagyja a testületet Polt Péter elnök és 3 másik alkotmánybíró. Az átrendeződés mellett egyéb szabályokban is lesz változás, ezekről beszélgettem Sólyom Péter alkotmányjogásszal. Honnan indulunk, hogyan lehet jellemezni az Alkotmánybíróság 2026 előtti tevékenységét?
17: Az Alkotmánybíróságnak a sorsa, a jövőbeli sorsa a jogállami helyreállításnak egy kulcs kérdése lesz, mert az az általános ugye, tapasztalatunk, hogy ebben a alkotmányos feladatában kudarcot vallott ez az intézmény 2026 előtt. Egyfelől legfőképpen azért, mert a hatásköreinek a gyakorlása közben, melyek voltak, széles hatáskörei voltak még a 2026-os előtt is a bíróságnak, ezeket nem a polgárok jogainak kiszámítható védelmére használta föl, hanem ugye a kormányzó hatalmon lévő többségnek tulajdonképpen a hatalmának a biztosítására, és ezt úgy tudta elérni, hogy pont a polgárok mondjuk önrendelkezési lehetőségeinek az elzárásával, csökkentésével, például népszavazási ügyekben, ahogy határozott, választási kampányokban, ahogy ugye a választásokon az esélyegyenlőség elvét hogyan nem védelmezte ugye az Alkotmánybíróság. Tehát, hogy pontosan az alkotmányos céljaival ellentétesen működött a bíróság. Úgyhogy éppen emiatt érdekes, hogy ezt a korszakot, amikor is ugye így van egy bíróság, amely inkább ahelyett, hogy a a hatalommegosztás rendszerében a hatalmi ágak kiegyensúlyozottságát védelmezte volna, illetve a polgárok jogait védelmezte volna, és úgymond egy autokratikus rezsimnek a szolgálója volt az, hogyan tudja átalakítani ennek a csalódottságnak az alapja, hogy láttuk már a 90 és 2010 között, hogy azért ennek az alkotmánybíráskodásnak lehet egy más módja is. Ugye abban a korszakban sem volt egyáltalán vitán felül a bíróságnak a teljesítménye, de abban kétségtelen konszenzus volt, hogy a bíróság az a magában, ugye az alkotmányos feladatai szolgálatában, ugye a hatalommegosztási egyensúly keresésben játszik szerepet, és a polgárok alapvető jogainak a szélesítésében volt érdekelt. Képes volt egy ilyen közpolitika formáló szerepet betölteni ez a bíróság, úgyhogy alapvetően ugye az alkotmányos rendszer a polgárok érdekében védelmezte. Na most, hát valami ilyesmit várunk el az új testülettől, hogy legalább ezt a szerepfelfogást követve alakuljon, vagy éledjen újra ez a testület. Meglátjuk, hogy a mostani politikai feltételek között erre milyen lehetősége lesz.
2: Nem túlzást azt állítani, hogy a testület tekintélye sem a régi. Hogyan kaphat újra tekintélyt?
17: Hát így van, azok, amiket elmondtam, tehát hogy azok a tartalmi kritikák, amik a testület tevékenységét érintették, azok nagyon rossz hatással voltak az általános szakmai és társadalmi tekintélyre a bíróságnak, és hát ezt kellene valahogyan újra felépíteni, ez nyilván a bíróságnak a hitelességének a visszaépítését jelenti, hogy képes-e elhitetni a szakmával, illetve a polgárokkal, hogy ő az alkotmányban rögzített feladatainak és küldetésének ezekért fogja a tevékenységet folytatni, hát meglátjuk, hogy mennyiben tudja visszaszerezni ezt a hitelességét a testület.
2: Hogyan kell elképzelni az alkotmánybíróság tevékenységét az új lehetőségeivel, amit a mostani módosítással kap?
17: Abban a hatalmi küzdelemben, ami 2010 és 2012 között az akkori alkotmányozó többség és az alkotmánybíróság között volt, abban ugye az akkori alkotmányozó többség ugye ezt a hatalmi harcot részben azzal zárta le, hogy korlátozta az alkotmánybíróság hatáskörét, általános norma, jogszabály felülvizsgálati hatáskörét a közpénzügyekkel kapcsolatos kérdésekben, illetve az alkotmány módosítások alkotmányos felülvizsgálatának kérdése az mindig vitatott volt, és inkább az volt a többségi álláspont, hogy a tartalmi felülvizsgálatra nincs hatásköre az alkotmánybíróságnak. Nyilván ebben az alkotmányos küzdelemben felmerült az igény rá, hogy legyen tartalmi felülvizsgálat, de ez a hatásköri értelmezés sohasem rögzült. Úgyhogy a negyedik alaptörvény módosítás csak végleg lezárta ezt a kérdést, hogy bár nyitott volt ez a kérdés, onnastól kezdve ez nem volt nyitott. Most is egy nyitott kérdés, hogy vissza kell ezt szerezni, egyáltalán akkor rendelkeznie kell ennek az új testületnek ezzel. Én még ezt egy korai kérdésnek tartom. Inkább azt érdemes ugye először azzal szembenézni, hogy milyen veszélyei vannak még, és akadályai vannak annak a hitelesség visszaszerzésének. Az egyik akadálya a jelölési eljárás változatlansága, azért továbbra is a 2010 nyarán megváltoztatott rendszer szerint jelölik az alkotmánybírókat, amit egy egypárti jelölést tesz lehetővé a jelenlegi parlamenti feltételek között. Ez egy legitimációs probléma. A másik történet, hogy ami pedig a mozgásterét, az alkotmánybíróság mozgásterét jelenti, továbbra is alkotmányozó kormánytöbbség van a parlamentben, tehát ha a kormánynak nem tetszik a parlament, vagy az alkotmánybíróság döntése, minden lehetősége meg, hogy fölülírja az alkotmánybíróság döntését. Tehát ezek a úgymond a hatalmi körülmények, ezek nem változtak, úgyhogy nyilván ezen körülmények között kell valahogy az alkotmánybíróságnak a hitelességét és a mozgásterét visszaszerezni, ami nem lesz egyszerű.
2: Mit várhatunk az új alkotmánybíróktól?
17: Én úgy fordítanám meg a kérdést, hogy milyen elvárásaink vannak az új alkotmánybírák személyével kapcsolatban. Hogy olyan alkotmánybírákat fognak-e jelölni, akik alkalmasak lesznek arra ennek az autonómiának az erősítésére, vagy olyan alkotmánybírákat fognak jelölni, inkább abban érdekeltek, hogy a régi alkotmánybírák, akik ott vannak, valamennyire ugye komfortosan érezzék magukat. Úgyhogy itt ez egy nagyon érdekes kérdés lesz a személyi javaslatok világossá tétele után, hogy milyen várakozásokkal élhetünk az új testülettel.
2: Sólyom Péter alkotmányjogászt hallották.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Fél kilenc lesz 7 perc múlva. Új rovatot indítottunk tegnap a felkelőben, ez a heti menü, amelyben a Magyar Kultúra Egyet szereplője egy héten át ajánl olvasmányokat, eseményeket, zenét, kiállítást, épp azt, ami őt is érdekli. A héten Grecsó Krisztián író, költő, az Élet és Irodalom szerkesztője osztja meg önökkel, mit tervez elolvasni, megnézni, meghallgatni. Jó reggelt kívánok!
18: Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit!
2: Szeptember 1-e van, erről mindenkinek ugyanaz, az iskola kezdés jut eszébe. Érthető, hogy a diákoknak szól a mai ajánlat, a zsebkönyvtár sorozat. Mi ez a sorozat?
18: Hát igen, ez a Színház az egész címmel a magvetőnél jelenik meg ez a sorozat, és bizony a klasszikus drámáktól a kortársig sok minden, egészen Spiró Györgyig sok minden olvasható benne. Nagyon büszke vagyok rá, hogy több, például a Pigmalion fordításban közreműködtem. Nádasdy Ádám több Shakespeare fordítása után a Pigmaliont is lefordította, és ott a tájszólás kérdés körében sokat gondolkodtunk, úgyhogy még személyes élményem is van a sorozattal kapcsolatban, meg hát egyébként is van személyes élményem, mert az a helyzet, hogy az én kislányom is most megy első napja az iskolában, a Kassák Lajos utcába.
2: Nagyon izgalmas nap ez a
18: kör. Igen, nagyon izgulunk.
2: Mit kell tudni erről a sorozattól? Aki nem ismeri, azt hogyan ismeri fel, mit tud ezek között keresni, milyen céllal tudja ezeket olvasni?
18: Ez egy papírborítású sorozat, nyilván azért, hogy az iskola, az iskolások és hát az a szülők nyilván úgy meg tudják vásárolni, tehát ez egy olcsóbb sorozat, azokat a klasszikusokat és kötelezőket igyekszik felölelni, amelyek a tananyagban is benne vannak. De ezen túl a merítés jóval szélesebb, tehát az ajánlott olvasmányokat is megtalálhatják a pedagógusok, tehát tulajdonképpen egy ilyen iskolai kiegészítő sorozat ez, amelyet egyébként még kiegészíthet a zsebkönyvtár sorozat, amelyben természetesen regényeket, prózákat lehet olvasni. Ez olyan praktikus, hogy befér egy kis zsebbe, kisebb, mint egy mobiltelefon. Nem is javaslom 50 pluszosoknak, mert a betűmérete nem nekik való, ez inkább szintén diákoknak való sorozat.
2: Említette, hogy kötelező és ajánlott olvasmányok vannak a sorozatban főként. Ön hogy állt a kötelezőkkel iskolában?
18: Nagyon rosszul, nagyon sokat hadakoztam velük, bevallom őszintén, és jóval később a tanítóképzőn pótoltam be sok mindent, amit már középiskolába kellett volna olvasni. Ez egy nehéz harc. Azt hiszem, hogy sok új megújulás előtt kell, hogy álljunk, mert a mai gyerekek jóval erősebben tudják az érdekeiket érvényesíteni, és sokkal harcosabban jelentik ki, hogy nekik az adott szöveghez semmi közük. Talán nagyobb kárt okozunk azzal, ha úgy kötelező valami, hogy megutáltatjuk. Ezzel nyilván el kell gondolkodni, meg kell nézni, hogy az olvasás népszerűsítés, egyáltalán az olvasás, mint befogadás, hogy maradhat az ő érdeklődési terükben. Valószínűleg nem úgy kell meggyőzni őket, hogy Szofoklész minden idők legnagyobb drámaírója, hogy lenyomjuk a torkukon 14 évesen.
2: Hát főleg a szöveg maga egy nehéz szöveg, tehát nem tudom értelmezni is, mennyi erőfeszítést jelent a mai diákoknak. Hogyan próbálná megszerettetni az olvasást velük?
18: Én mindenféleképpen a kreativitásból indulnék ki. Tehát, hogy én abból indulnék ki, hogy ott van egy hatalmas ego, ami alakul, változik, a gyerek nő, fejlődik, semmi sem fontosabb, mint annál, hogy ő megértse, hogy ő kicsoda. Ezt az egót kreatívan lehet működtetni, azt mondani, kíváncsi vagyok, te ki vagy. Dolgozzál, írjál, írj egy verset, mutasd meg, te ki vagy, és amikor elkezdünk ezen gondolkodni a kreatív oldal fel, akkor azt mondani, nézd csak, ilyet írtak ám már. Gondolkodjunk, olvasd el, hogy ő mit gondolt magáról. Nézd csak, próbáld meg újra fogalmazni, hogy te ki vagy. Mert ez egy olyan atomerőmű, ami ott dolgozik a gyerekben, ami elvontat hegyeket. És én erre alapoznék mindenféleképpen. Ez egy teljesen új szemléleti oktatás lenne. Ezeket az energiákat nagyon jól lehetne szerintem használni.
2: Már csak egy percünk van. pártolja-e azt, hogy a kötelező olvasmányokat esetleg rövidítve, vagy más könyveket ajánljanak a gyerekek figyelmébe?
18: Hát ha már ezt a sorozatot ajánlottam, akkor nagyon röviden egy mondatban, ugye ott van egy például egy Bánkbán fordításon Áldás D. Ádámnak, magyarról magyarra. Mindenkinek ajánlom, nagyon tanulságos, nézze meg az eredetit, a gyönyörű veretes katonaszöveget, próbálja meg érteni felnőtt emberként érettségizve, és utána nézze meg a Nádasdi fordítást. Ádám rengeteget küzdött vele, hogy ő, aki négy nyelven volt perfekt, megértse, vajon mit akart mondani katona. És ha ezt a kalandot kipróbálja valaki, mint olvasás, utána másképp fog gondolkodni arról, hogy mit kell egy gyerek torkán lenyomni.
2: Grácsó Krisztián, köszönöm szépen, és szép napot a lányának az iskolában.
18: Indulunk hamar. Köszönöm szépen.
1: Közlekedés.
7: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, a 10. kerületben a Maglódi úton a Gitár utcánál sávlezárásra kell készülni. Torlódásra kell számítani a budai alsó rakparton, a Rákóczitól északi irányban és a Szél Kálmán tér felé vezető utakon, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a belvárosban a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Károly körúton az Asztória felé. Továbbra is telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé a Nagykörút és az Ecseri út előtti szakaszon. Az 56-os, az 56-a, az 59B és a 61-es villamos helyett Budagyöngye és Hűvösföld között jelenleg pótlóbusszal lehet utazni.

0: tartani, és még szeptemberben lesz Diákok hangja témanap a fiatalok véleményének megismerésére. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben tanuló csaknem 1.200.000 diák között mintegy 100.000 elsős van. Magyarország a határidőig minden feltételt teljesített az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően 10 milliárd euróra, átszámítva mintegy 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök mindenkinek megköszönte az elmúlt hónapokban végzett munkát. Magyarország elkötelezett a Nyugat-Balkán uniós csatlakozása mellett, jelentette ki Orbán Anita a Bledi stratégiai fórumon. A külügyminiszter hangsúlyozta: sajnálatos, hogy Horvátország 2013-as csatlakozása óta egyetlen ország sem vált az Európai Unió tagjává. A bővítés ugyanis az EU egyik legfontosabb külpolitikai eszköze. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Több mint 4400 eltűntet még mindig keresnek. A mentő csapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadék víz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került. Kiterjedt orosz drón és rakétatámadás érte hajnalban Kijevet és környékét. Legkevesebb 8 ember meghalt, 5-en megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadipari üzemeket is bombáztak az ukrán főváros és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Késsel támadt járókelőkre egy nő a New York-i Times Square-en. Egy 68 éves férfit és egy 32 éves nőt hasba szúrt, utóbbi belehalt sérüléseibe. A rendőrök lelőtték a késelőt, a rendőrség szerint a nő mentális problémákkal küzdött. Itthon napos, száraz, gyengén felhős idő lesz ma, többfelé élénk szél néhol megerősödik, délután 27-32, késő este 17-24 fok várható. Hírekkel 9 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: 8:09. Évekig küzdött egymással a főváros és az előző kormány. Vita zajlott a szolidaritási adóról, a Lánchíd projektről és számos más témáról. Tegnap óta tudjuk, hogy újra létrehoznák a kormány és a fővárosi vezetés közötti egyeztető fórumot, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát. Ez tegnap egy sajtótájékoztatón derült ki, ahol ott volt a főpolgármester és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, akivel korábban a műsorban beszélgettem. Trolibusz átadó sajtótájékoztatón hangzott el az, hogy újra létrehoznák a kormány és a fővárosi vezetés közötti egyeztető fórumot, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát. Évekig küzdött egymással a főváros és az előző kormány. Vita zajlott szolidaritási adóról, Lánchíd projektről, számos más témáról is. Hogyan képzelik el ezt a testületet?
3: Én nem hiszek abban, hogy Budapest fejlesztése egy országos közügy, hiszen mindenki, aki Budapesten dolgozik, tanul, vagy első, vagy második, vagy harmadik generációban valahol az ország más tájáról származik, vagy legalábbis nagyon nagy számban ez a helyzet, bármely pontján éljen valaki az országnak, valamely családtagja Budapesten érintett és Budapestre jár, vagy ügyet intézni, vagy tanulni. Tehát, hogy ez egy olyan ország, hogy itt egymásra vagyunk utalva. Az a fajta az embereket egymás ellen fordító politika, amit az előző kormány Lázár János nevével fémjelezve csinált, hogy a vidéket és a Budapestet megállás nélkül próbálták egymás ellen uszítani, ennek semmilyen értelme nincsen. Egyébként gazdasági szempontból sem, hiszen azért mégiscsak a magyar GDP kb. 40%-át Budapesten is, hogyha az agglomerációt nézzük, akkor több mint 50%-át a központi régióban teremtjük elő. Éppen ezért a kormány arra jutott, hogy érdemes a budapesti nagyügyekre létrehozni újra ezt a tanácsot. Ezt egyik oldalról a miniszterelnök és az érintett miniszterek fogják képviselni kormányzati oldalról, másik oldalról pedig nyilván a főpolgármester és a fővárosi közgyűlés, illetve a kerületek képviselői, és szeretnénk egy olyan operatív testületet létrehozni, ami a nagy budapesti fejlesztési ügyekbe képes döntéseket hozni, képes az irányokat közösen kijelölni, hogyha vannak vitáink, mindig vannak és lesznek, akkor azokat egy asztal körül meg tudjuk beszélni, Budapest finanszírozásáról, működéséről, és ha pedig elhatároztunk egy fejlesztést, akkor utána annak legyen egy gyorsító sávja, hogy ez meg is valósuljon. Tegnap a főpolgármesterrel ezt jelentettük be közösen, hogy ez elindul, és a törvény

0: javaslatot a mai napon be is nyújtjuk az országgyűlésnek erre.
1: Milyen projektek vannak ebben?
0: Azáltal, hogy uniós fejlesztési források elérhetők, Budapesten is több olyan kiemelt beruházás van, ami el tud indulni. Illetve itt Budapestet mondunk, de valójában ez a központi régiót érinti. Közlekedés, lakhatás és zöldügyek, akármennyire is most a nyár nem erről szól, de mégiscsak árvízvédelemben vannak még teendőink Budapesten. Ezekre koncentrálunk, és a közterületek és az utak megújítása, és a regionális szinten gondolkodunk. Része ennek a hévek megújítása, új hévvonatok beszerzése, erre most a hazahozott uniós pénzek fedezetet jelentenek. A hév pályáinak megújítása Csepel, Ráckeve, Szentendrei vonalon, elővárosi vasúti fejlesztések, villamos fejlesztések, a hármas metró meghosszabbítása Rákospalota Újpestig. Nyilván mi az egész országban gondolkodunk, és az ország számos táján indulnak hasonló projektek, de Budapest egyszerűen annyira egy komplex helyzet, ugye több szintű önkormányzat van, ilyen máshol nincsen, kerület, főváros, és eleve a méreténél, komplexitásánál fogva, meg akkora projektek nyilván, hogy itt érdemes egy ilyen külön intézményrendszert létrehoznunk és működtetnünk.
1: A kormány és az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, ezeket majd Brüsszelben nyilván még ellenőrzik a hátralévő időben. A határidő, ami most előző éjfélkor járt le, ez nagyon gyors munkát követelt, és nagyon szerte ágazót is. Tehát milyen uniós feltételeket kellett teljesíteni, és azért, hogy megkapjuk a helyreállítási alapból a mennyi pénzt is?
0: 10 milliárd eurót, tehát ez mai árfolyamon átszámolva 3600 milliárd forint, és ez még fölölt további 6 milliárd eurót, ami már korábban járó pénzekből volt befagyasztva, tehát összességében így jön ki az az 5500 milliárd, most árfolyamtól függően valahol 5500 és 6000 között mozog, de euróban számolva 16 milliárd euró, amit Magyarország ismét megkap az elmúlt három hónap kormányzati munkájának eredményeként. Én emlékszem arra, amikor itt ült ebben a székben Orbán Viktor miniszterelnök a szokásos pénteki Kossuth rádiós interjújában egy évvel ezelőtt, és azt mondta, hogy ez a pénz már megsincs, ezt már rég elvitték Ukrajnába. Ez nem volt igaz. Az se volt igaz, hogy be kell lépni a háborúba, hogy migránsokat kell beengedni, hogy nem tudom, óvodásokat kell átműteni, mert ilyeneket mondtak itt egy évvel ezelőtt a magyar embereknek, ebben a stúdióban is gyakran, hogy emiatt nincsenek uniós források Magyarországon. És ebből egy szó nem volt igaz, és ezt most már tényszerűen igazoltan ki lehet jelenteni, hiszen az összes feltételt teljesítettük, ami miatt az uniós pénzek be voltak fagyasztva, és az alapvetően arról szólt, hogy ne lopják el ezeket az uniós pénzeket. Arról szólt, hogy olyan korrupció ellenes intézkedéseket hozzunk, amik azt garantálják a legkülönbözőbb területeken a vagyonnyilatkozatok ellenőrizhetőségétől, hogyha valaki elfelejt bevallani egy kastélyt vagy egy jaktot, akkor legyen olyan hatóság, ami ezt ki tudja mutatni és ellenőrzi, az európai ügyészséghez való csatlakozásig, különböző átláthatósági szabályokig, a magántőke alapoktól a közbeszerzésekig, amiket meg kellett tennünk, ezeket hívják ilyen brüsszeli szakzsargonban szupermérföldköveknek, ezeket kellett megvalósítanunk és a magyar jogrendbe átültetnünk, több mint 100 jogszabályt módosítottunk az elmúlt három hónapban ennek érdekében. Egyikben sem szerepel a migrációval, az Ukrajnával, a háborúval, a bármiféle életmóddal kapcsolatos kérdés, alapvetően korrupció ellenes és az átláthatóságot szolgáló jogszabályok, és ez tette azt lehetővé, hogy azokat a pénzeket, amik járnak Magyarországnak, és amik ennek az országnak a fejlesztését szolgálják, új trolikat, új hévkocsikat, az energiarendszerünk korszerűsítését, hogy nagyobb kapacitás legyen, és például a napelemek által előállított energiát tudjuk tárolni és használni, hogy lakhatási programokat tudjunk indítani a magyar nagyvárosokban, és lakásokat tudjunk építeni, hogy zöldíteni tudjuk a nagyvárosainkat, hogy az egészségügyi rendszerünket fejlesszük, rendelőket újítsunk meg, kórházakban beruházásokat fejezzünk be, a szakképző centrumoknak a felújításai befejeződjenek. Tehát nagyon szertágazóan, szinte minden ágazatot érintően nagy digitalizációs projektek vannak ebben, hogy például a szélessávú internet Magyarország legkisebb településein is elérhető legyen. Ezt a forrást kellett most hazahoznunk, ennek valóban ez úgy indult, hogy ezek a pénzek be voltak fagyasztva teljesen. Ezek miatt a korrupció ellenes intézkedések hiánya miatt. Első körben kellett egy politikai megállapodás, erről szólt Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök megállapodása májusban Brüsszelben. Ekkor volt született meg a politikai megállapodás, hogy akkor mik azok a feltételek, amiket még lehet ennyi idő alatt teljesíteni. Itt azt érdemes látni, hogy ez egy speciális alap, ez a 10 milliárd euró, ez a COVID utáni európai helyreállítási alap. A COVID miatti gazdasági károk orvoslására jött létre. Mind a 27 tagállam kap, tehát nem csak a szegényebb, nem csak a később csatlakozott országok, de mondjuk a spanyolok vagy a franciák is kapnak ilyen pénzeket. Mind a 27 tagállamban augusztus 31-én tegnap éjfélkor kellett ezeket lezárni. Az összes többi országban 6 évig dolgoztak azon, hogy ezt elköltsék és felhasználják szabályosan, nekünk 3 hónapunk maradt, mert az előző kormány nem csinált semmit.
1: Mozogtak-e valamilyen kényszerpályán, egyrészt a gyorsaság miatt, másrészt az RRF C céljai miatt?
0: Rengeteg kényszerpályán mozogtunk. Egyrésztről a kényszerpálya az volt, hogy miután augusztus 31-ig ezt le kell zárni, ami projektet az elmúlt években valamilyen módon megépült dolgokból be lehetett tenni, azt betettük, mert az költségvetési mozgásteret teremt. Tehát például a trolik, amiket tegnap átadtunk, azokat a főváros megvette saját pénzből, mert az előző kormány nem adta neki oda a máshonnan a forrásokat. Most ezt úgymond beforgattuk, ez a szakszó. Így most például a fővárosnak is több pénze lesz más fejlesztéseket finanszírozni a fővárosban. Ez csak egy példa, de tegnap pont ezt adtuk át. Ugyanez a helyzet több más vidéki városban is. Tehát vannak olyan projektek, amik már valameddig eljutottak, és most meg tudtuk őket finanszírozni, és így szabad forrást teremtettünk, és nagyon sok új indítású is van, ebből van a több. Tehát például, amikor azt mondom, hogy új hévkocsikat veszünk, hogy országszerte új intercity motorvonatokat veszünk, hogy közlekedési miniszterként hadd jöjjek ezzel a példával, az egy új pénz, és az új forrásokból indul most el. De nyilván meg kellett találnunk azokat a módokat, hogy ennyi idő alatt ezt a pénzt meg lehet menteni. 100%-ra minden olyan úgymond mérföldkövet teljesítettünk, ami kell, és egy eurócentet sem hagytunk benn. Itt nem az van, hogy Magyarország kapja ezeket a feltételeket, és nekünk, mint valami jó tanuló, meg kell felelni. Az olasz kormány, az osztrák, a portugál, a lett, a litván ugyanebben a logikában használja fel az uniós pénzeket ebben a speciális helyreállítási alapban. Magyarország, annak ellenére, hogy csak 3 hónapunk volt, 100%-ra hazahoztuk az uniós pénzt. Valóban, ahogy mondta, még ennek zajlik egy ellenőrzése, és az utalás utána jön, de nyilván...
1: Ezt akartam kérdezni, tehát csak egy mondatban, mikor jön a pénz?
0: December 31-ig utalják azt a 10 milliárd eurót, és nem mondanám azt, hogy 100%-ra teljesült, hogyha nem lennék abban biztos, hogy ez így is van. Tehát nyilván ezeket előzetesen egyeztettük az elmúlt hetekben az Európai Bizottsággal, hogy tényleg ők is úgy látják-e, hogy minden teljesült, és minden jogalkotás, minden szükséges projektmunka megvan. Én úgy látom, hogy ez a helyzet. Gyakorlatilag több ezer ember a kormányzatban azon dolgozott egész nyáron, 8 nappal átéve, hogy minden uniós pénzt hazahozzunk az ország fejlesztése érdekében, és ez sikerült.
1: Visszakerültek az államhoz a KEKVÁK, vagyis a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, kivéve az egyetemieket, és ezeknek vagyon elemei.
0: Azt látta az Európai Bizottság, és valóban ez a helyzet is, tehát ezt jól látták, hogy itt valójában a közvagyont szerveztek ki úgy, hogy azokat magán érdekek mentén lehetett hasznosítani. Tehát amikor mondok egy nagyon egyszerű példát, az államnak volt részesedése a MOL-ban, ami egy profitábilis cég, ez egy óriási részvénypakett, és azt odaadta az MCC-nek, és ott a korábbi miniszterelnök stábja, politikai igazgatója ezt az abból származó osztalékot, jövedelmet, azt aztán elköltötte politikai célokra, politikai propaganda újságot finanszíroztak, politikai rendezvényeket, akár pártkampány rendezvényeket tartottak belőle, és ezáltal valójában közpénzből pártpénz és magánpénz lesz szabálytalan módon. Hogy mondjak egy kisebb példát, de mondjuk aminek a felszámolását a mi tárcánk végezte, van ez a Millenáris nevű park a Buda közepén, amit a kormány közpénzből a korábbi kormány felújított. Ott rendezvényközpont van, ez jövedelmet termel, ez egy profitábilis cég, és ennek a profitját egy olyan kuratórium költött el, amit Szentkirály Alexandra volt, vagy jelenlegi fideszes országgyűlési képviselő volt, fővárosi frakcióvezető vezetett. Na most, ugye mi volt itt a szándék? Az volt a szándék, hogyha esetleg el is bukják a választást, és a Tisza megnyeri, de nem kap 2/3 a magyar emberektől, akkor valójában a közpénzt továbbra is ők költsék, annak ellenére nem ők vannak kormányon. Csak ugye 2/3 lett az uniós pénzek hazahozatala elindult, ezek az alapítványok most megszűntek, és az összes közvagyon, a MOL részvény, az ingatlan, egyébként sok 10 milliárd forintnyi készpénz visszakerült állami tulajdonba, 1284 milliárd forint fölfoghatatlan szám. 1284 milliárd forintnyi vagyon volt, amit így magánkézbe adtak, és most ez visszakerül a vagyonkezelő alapítványoktól. Nyilván a készpénz az befolyik a költségvetésbe, és abból tudjuk a Tisza kormány vállalásait is finanszírozni, például az iskolakezdési támogatás finanszírozáshoz is ez hozzájárul, ami éppen ugye most az iskolakezdés apropóján kerül kifizetésre. Vannak részvényelemek, azok nyilván bekerülnek a nemzeti vagyonkezelőhöz, és a jövedelmük ezentúl szintén a magyar államot, és azáltal a közszolgáltatásokat, a közfeladatokat finanszírozza. Az ingatlanok esetén pedig egyesével végig kell mennünk, nyilván van, ami elműködik, hiszen már föl van újítva, például a Millenár is ilyen, azon figyelnünk kell, hogy továbbra is jó állapotban legyen.
1: És amelyikben éppen most zajlik a felújítás, hiszen Pécsen van egy ilyen ingatlan, éppen az imént beszélgetünk.
0: Sok ilyen van, határon túl is rengeteg ilyen van, ezeket a mi tárcán kapta meg, és most egyesével át fogjuk világítani, ez most kezdődik mától ez a folyamat. Tehát az MCC nem volt annyira együttműködő abban, hogy minden információt átadjon, vagy legalábbis nehezen ment ez egy ponton. Valójában ma reggeltől van az állam abban a helyzetben, hogy ezen MCC-s ingatlanok fölött például tulajdonosi jogot gyakorolunk. Ennek az átvilágítása most a mai naptól fog elkezdődni.
1: Még egy témára van időnk. Rákos rendezőn az egyik legfontosabb kérdés most már nem az, hogy megépül-e majd az arab befektető által tervezett óriás projekt, hanem hogy mi történik a területtel megkezdődött a bontás. Milyen problémák vannak a területen?
0: Hát az arab befektető az már ugye nincs. Szerencsére nincs, ott az egy Maxi Dubaj, az egy rossz elképzelés volt, amit azt gondolom, hogy egy nagy siker, hogy sikerült megállítani. A főváros ezt a területet megvásárolta, de a régi mávos ingatlanokban beköltöztek olyanok, akiknek ott nincs keresnivalójuk, mondjuk így, és itt a rendőrség beavatkozására volt szükség, a rendőrség sok embert előállított az utóbbi hetekben, hónapokban ott a közbiztonsági problémák miatt, és az a döntése született a fővárosnak, hogy a kerülettel együttműködve lebontják ezeket a használaton kívüli épületeket. A MÁV ehhez minden együttműködés és hozzájárulást megad, de a főváros megvette, tehát az állam eladta, még ha a korábbi kormány is, mi nem tudjuk lebontani helyettük, mert nem a miénk, de minden támogatást megadunk. Rákos rendező fejlesztése pedig az, hogy ott egy zöld, európai színvonalú új lakónegyede legyen Budapestnek, ez szerintem közös érdek, hiszen az, hogy a város csak szétterüljön, és egyébként ez nem csak Budapestre igaz, minden agglomerációval rendelkező nagy megyejogú városunkra, hogy az egy egészségtelen helyzet, hogy a városaink stagnálnak, és folyik szét a város szerkezet, és agglomerációs kis településekre megy be a lakosság növekedés, Szeged körül is, Miskolc körül is, Debrecen körül is, és a végén csak egyre nagyobb dugók, egyre élhetetlenebb város szerkezet jön létre. Nekünk a városainkat is fejleszteni kell, mert azért annak van haszna, hogyha egy kompakt, jól működő városként működik egy közösség. Budapesten ennek a legnagyobb lehetőség a rozsdavezetekben, a fölhagyott vasúti ipari területeken van, ahol új városnegyedeket lehet létrehozni. Rákos rendező ebből a legnagyobb potenciállal rendelkező. Tegnap is beszéltünk arról a főpolgármesterrel, hogy a keretes szerkezetbe foglalva az interjút, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első ülésén, amint a parlament elfogadja a jogszabályt, Rákos rendezői fejlesztést szeretnénk napirendre tűzni, hogy hogyan tud a kormány és a főváros együttműködni, hogy ezt felgyorsítsuk.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
1: Hogyan szólt bele a politika az MTV a mindennapi működésébe? Magyari Péterrel, a Kossuth Rádió főszerkesztő helyettesével beszéltem.
3: Történik egy nagy átvilágítás az intézményben, itt számos szerződést, eddigi működési rendet néznek át az erre hivatott szakemberek, és ennek keretében egyrészt visszanéztek régi dokumentumokat, többek között olyan levelezéseket, amelyek hát az intézmény tulajdonát képezik, tehát ezek nem magánlevelezések, hanem hivatalos iratoknak számítanak ebben a minőségükben, az a céghez tartozik, az a itt keletkezett dokumentumok, hát ezeket a munkához használjuk, tehát itt nem magántitkokban való turkálás történt, illetve hát meghallgattak rengeteg embert, aki itt dolgozott korábban, ezek interjúk voltak, beszélgetések voltak, ahol felmérték, hogy mi és hogyan ment. Így derült ki, hogy a itt dolgozók hívták, létezett egy úgynevezett ötödik szint, egy ötödik emelet, ami ugye azért érdekes, mert jelenleg is egy négy emeletes, négy szintes épületben vagyunk. Mi lehet az ötödik szint? Ebbe az irányba indult egy kutatás. Ez derült ki, hogy az ötödik szint egy ember volt, mégpedig Várhegyi Attila, aki Orbán Viktor régi jól kipróbált szövetségese, volt egy időben a Fidesz pártigazgatója, volt szolnoki polgármester különböző pozíciókban. Ő hivatalosan a Duna Média Szolgáltató tanácsadója volt. Neki volt egy tanácsadói szerződése, aminek az volt a fő pontja, hogy ő szóbeli kommunikációs tanácsokat ad a Duna Média Szolgáltató vezetőjének. Ehhez képest az derült ki, hogy ő gyakorlatilag mindenben, egészen mikroszinten és irányította a közmédiát. Szinte minden döntésbe bevonták, sőt, olyan utasításokat találtunk, ahol azt mondja a média korábbi vezetője, például Pap Dániel a kollégáinak, hogy jó, ő támogatja a döntést, ami megszületett, de azért várjuk meg Attilát. Ez egy nagyon tipikus gesztus volt, hogy mindennel megvárták, hogy ő döntsön, sőt, hetente értekezleteket is tartott Várhegyi Attila az intézményben. Nagyon sokféle példákat is kigyűjtött az átvilágítással foglalkozó csoport itt a közmédián belül, és ezeket különböző témakörök szerint rendezte, és ezek is kerültek a sajtóhoz, mert több cikk is megjelent a témában. Előfordultak olyanok, hogy gazdasági ügyekben döntött. Például ad abszurdum olyan részletkérdésben, hogy egy adott film szinkron hangjának a jogait mennyiért lehet eladni az RTL klubnak. Ez ugye nem egy politikai befolyást mutat, hanem ez azt mutatja, hogy a mikromanagementnek milyen alacsony szintjére szállt be. Politikai ügy, amikor azt mondja, hogy ad abszurdum, itteni televíziónál dolgozó nemzetiségi műsorokat készítő stábnak volt valamilyen panasza, akkor azt mondja, hogy ő azt majd becsatornázza a kormány felé.
1: De jól érzékelem, hogy ezek nem tanácsadói feladatok.
3: Nem, egyáltalán tanácsadói feladatok, nagyon praktikus döntéshozói feladatok voltak. Előfordult, hogy ő döntött el, hogy például az intézmény működését érintő sajtó megkeresésekre milyen válaszok menjenek ki, mi legyen a válasz a Telexnek, a HVG-nek, vagy bármelyik másik sajtóterméknek.
1: Mi a feljelentés alapja?
3: Feljelentés alapja az részben az, hogy nyilvánvalóan túlmutatott az ő működése a kijelölt hivatalos hatáskörén. A feljelentésben benne van az is, hogy ő olyan szolgáltatásokat vetett igénybe a cégnél, amit még cégen belül is leplezni próbáltak. Ad abszurdum, rendelkezésére bocsájtottak egy gépjárművet sofőrrel, de a sofőrt rendezvényszervezőként foglalkoztatta hivatalosan az intézmény, ezzel is elrejtve az ő valódi szerepét. És hát, ami még nagyon fontos, itt az elmúlt években is előírta a törvény a politikától való függetlenséget, a pártatlanságot, és ezért nagyon komolyan kiderült, hogy kifejezetten politikai igények mentén próbálta meg a műsorokat irányítani, a tartalmukat is befolyásolni, hogy más ne mondjak, a kampány idején előírta azt, hogy minden több szót kell ejteni a háború veszélyeiről.
1: Ezt levelekben látjátok ennek a nyomát, hogy ő kéri ezeket?
3: Teljesen egyértelmű. Tulajdonképpen tartalma szerint javaslatnak is tekinthető, de a további következmények alapján látszódik, hogy ezek valójában utasítások voltak.
1: Arról is, hogy kit vegyenek fel?
3: Előfordult ilyen is, hogy megvitatták vele, hogy kit vegyenek fel, és itt előfordult, hogy nagyon keményen, akár trágár szavakat használva utasított el egy leendő kollégát, aki, ha jól tudom, nem is lett kolléga.
1: Hivatalos levél címeken.
3: Így van, tehát ezek nem informális csacsogások voltak.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
1: Kevesebb teher a diákoknak, nagyobb önállóság az iskoláknak. Szűcs Dórával, az Oktatási Bizottság elnökével beszéltem. Mikorra lehet egy átlagos magyar iskolában elérni ezeket a változásokat?
4: Nyilvánvaló, ez egy hosszú távú terv, hosszú távú stratégia mellett kívánja mind a minisztérium, mind ugye a TISZA képviselői is átalakítani az oktatási rendszerünket, de igazából azt mondanám, a gondolkodást, az attitűdöt kell leginkább átgondolnunk, átterveznünk, hogy a gyerek legyen a fókuszba, a kritikus gondolkodás, a kreatív gondolkodásnak a fejlesztésére kell összpontosítanunk, és egy nagyon fontos elemet emelnék még ki, amit a miniszterelnök úr mondott tegnap a tanévnyitón, hogy hagyjuk a gyerekeket kérdezni, merjenek kérdezni, figyeljenek a társaikra, és a kérdezésnek az ereje, az érdeklődésnek az erejét kell igazából többek között az oktatásban is fejleszteni.
1: Mégis leghamarabb min kellene változtatni?
4: Elindult a változás. Hangsúlyoznám a köznevelés és törvény módosítását, amikor az iskolai autonómiának a megerősítése irányában mozdultunk el. Az igazgatók ugye a munkáltatói jogukat visszakapták a tantestületek a véleményezési jogukat. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy most már a tantestület alakítja ki az iskolának a pedagógiai programját. Ők választják, ők szavazzák ezt meg. Azért fontos, mert hogy bár nyilvánvaló mondjuk egy nemzeti alaptantervnek az átdolgozása az egy hosszabb folyamat, de ennek a leképezésére valójában szabadabb kezet kaptak az iskolák, és ez is abban az irányban mozdul el, hogy hogyan tudjuk lépésről lépésre átalakítani a gondolkodást, az oktatásügy működését.
1: Jelente valamit a visszatérő tankönyvszabadság a korábbi nemzeti alaptanterv mellett?
4: Nemzeti alaptanterv átdolgozása az egy hosszabb folyamat. Vannak tankönyvek, amik jelenleg ugye a piacon vannak, voltak az eddig kötelezően használandó tankönyvek, amik épített ugye a nemzeti alaptantervnek a struktúráját követték, de voltak azért a piacon, és ezt tudjuk, legyünk őszintek, olyan tankönyvek, itt most említhetném akár a Mozaik kiadónak a tankönyveit, amit azért a pedagógusok használtak a munkájukban. Most a tankönyv szabadsága, ez többek között ezt jelenti, hogy azok a a tankönyvek, és nem csak tankönyvről beszélnék, taneszközről, hiszen vannak digitális taneszközök is a piacon, hogy ezeknek a használata most lehetségessé válik, illetve én nagyon bízom abban, hogy ez egy ilyen piacélinkítő hatással is fog bírni, hogy azok a kiadók, akik már föladtak a tankönyvkiadást, vagy azok a digitális tartalomfejlesztők, tartalom taneszközfejlesztők, akik korábban aktívak voltak a piacon, most újra életre kelljenek.
1: Miközben elveszik a gyerekektől az iskolákban a telefonokat, a tanárnál lehet digitális eszköz, de elegendő ez ahhoz, hogy a mindennapi oktatásban segítse a gyerekeket?
4: Nem biztos, hogy szükségszerűen a tanórai munkába kell ezeket az eszközöket használni, vagy tartalmakat, akkor inkább így mondanám, hanem mint háttértudásbázis, mint háttér tananyagot, akár is tanórán kívül tudják a gyerekek alkalmazni. Egyre több iskola, vagy reméljük, hát nyilvánvalóan ez is majd egy folyamat lesz, rendelkezik olyan más digitális tábla, projektor, informatikai terem, tehát azért sok más felület is van, ahol a gyerekek a digitális tartalmakkal, tananyagokkal tudnak találkozni.
1: Tudja, hogy mennyi pedagógus hiányzik ma a magyar rendszerből?
4: Hát különböző számokat szoktak erről említeni, van amikor 2000, tehát több ezres számban is beszélnek erről. Ugye a pedagógus szakszervezetének az elnöke Totyik Tamás beszélt erről pár napja, azt hiszem, egy interjúban, hogy nagyon falsok ezek a számok, mert ugye vannak a hivatalos AKSH adatok, amik 2000, nem pontosan hány pedagógusról beszél, viszont nagyon sok olyan pedagógus állás van, és akkor ez itt kérdés, hogy ez hiány vagy nem hiányhoz számoljuk, ahol, amelyek nyugdíjasok által vannak betöltve, vagy olyan helyettesítések kell oldják meg az oktatást, ami nem mindig ugye való pedagógus végzettségű szakemberek végzik.
1: Mi kellene ahhoz, hogy több fiatal menjen pedagógusnak? Mitől lesz újra vonzó a pálya?
4: Szerintem a pedagógus szakmának a megbecsültsége, és itt nyilvánvalóan az anyagi megbecsültségről is beszélünk, ez már azért elindult ugye a pedagógus béreknek a rendezése, de én azt gondolom, hogy a szakmai megbecsültség nagyon fontos, a pedagógus autonómiája, a szakmai autonómiája egy olyan széleskörű társadalmi megbecsültségének kéne lenni ismét, azt gondolom, a pedagógus pályának, ami vonzóvá teszi a fiataloknak, hogy ezen az úton elinduljanak.
1: A felkelőm a véget ért, munkatársaim voltak Briáska Dániel, Dancsó Mária, Lajer Rita és Pernis Judit. A szerkesztő Bogár Zsolt volt. Hamarosan kezdődik a Napközben, a felkelőben holnap reggel Benyó Rita várja majd önöket, előtte azonban hallgassák meg majd a friss híreket. A műsorvezetőt, Hatvani Tóth Erikát hallották. Szép napot kívánok!
5: Társadalmi célú reklám.
6: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Ennyi fontos kérdés. Egy elény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
5: Társadalmi célú reklámot hallottak.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgona művész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
7: Reklámot hallottak.
9: Kossuth Rádió.
7: Újra mindenkié.
9: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
10: 9 óra múlt néhány másodperccel. Köszöntöm Önöket, Horváth Szilárdot hallják a napközben. Rövidesen kezdődik. Ma megszűnő hideg front hatás van, fejfájás, erősödő migrén jelentkezhet az erre érzékenyeknél, de csak náluk. A napközben témáiról szólva, Önök miként tanították, vagy tanítják meg gyermekeiket, unokáikat a helyes gazdálkodásra? Tudnak-e zseppénzt adni nekik, s ha igen, milyen feltételekkel? Írják meg nekünk, de persze várjuk kérdéseiket, véleményüket majd a többi témában is. SMS számunk 30 9666.
11: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Elkezdődött a tanév, 1.200.000 diák ült be az iskolapadba. 1000 fölé nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Elkezdődött a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. A csaknem 1.200.000 diák között mintegy 100.000 elsős van. Hosszú idő után ismét önálló minisztérium felügyeli a közoktatást, bevezetve több változtatást. Az alsósoknál például lehetőség van rövidebb tanórákat tartani, és még szeptemberben lesz Diákok hangja témanap a fiatalok véleményének megismerésére. Az őszi-téli és tavaszi szünet mellett az iskolák 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként, a tanév június 18-án ér véget. Ma kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Felállításához és működtetéséhez csaknem 2,5 milliárd forintot biztosít a kormány. A hivatal elnökének március végéig kell elszámolnia a felhasznált összeggel. Unger Anna tegnap a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy a gazdasági és társadalmi igazságtétel lesz az NVVH legfontosabb feladata. 6 éves megbízatása végére azt vállalja, hogy feltárják a vagyonvesztés mértékét, zárolják a még visszaszerezhető vagyonelemeket, és a jelentős ügyek közül több már bíróság előtt lesz. Kiterjedt orosz drón és rakéta támadás érte hajnalban Kijevet és környékét. Legkevesebb 8 ember meghalt, 5-en megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadipari üzemeket is bombáztak az ukrán főváros és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Már több mint 1000 áldozata van a nepáli villámáradásnak. A mentőcsapatok csaknem 4,5 ezer eltüntet keresnek. Több település továbbra is el van zárva a külvilágtól. Egy erőmű dolgozóit robbantásokkal igyekeznek kiszabadítani, miután több százan rekedtek a föld alatt egy alagútban. Múlt szerdán egy gletszer omlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a nepáli-kínai határ mentén fekvő völgyekre, Nepál középső részén. Még egy embert keresnek a Grand Canyonban a hétvégi villámárvizek után. A hatóságok korábban 2 holttestet találtak és 82 embert mentettek ki. A szombati áradás jelentős károkat okozott az egyik legismertebb amerikai nemzeti parkban. Megrongálódott a vízvezeték és gyaloghidak semmisültek meg. Extrém kihívásokról készült dokumentumfilmeket lehet megnézni Budapesten a Banff hegyi filmfesztiválon. A kanadai szervezők minden évben a világ legjobb kalandsport filmjeit gyűjtik össze és mutatják be világszerte. Magyarországon szeptember 23-a és 25-e között a fővárosi Mammutban lehet megtekinteni az alkotásokat. Köztük például dokumentumfilmet a himalájai hegyi kerékpározásról, gördeszkázásról az Alpok szerpentinjein, vagy a chilei Torres Central szikla biztosítókötél nélküli megmászásáról. Az időjárásról: az ország nagy részén süt a nap, jelenleg délnyugaton vannak felhősebb területek, számottevő eső nem lesz, a többfelé élénk szél néhol megerősödik. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható. A héten nyáriasan meleg időre számíthatunk, hűvös hajnalokkal. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor jövünk itt a Kossuth Rádióban.
12: Műsorajánló.
13: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap 00:30-tól a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
12: Műsorajánlót hallottak.
13: Napközben. Napközben.
9: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
10: Kilenc óra múlt 5,5 perccel Herceg Tibor szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Nézzük, mi mindent tudhatunk meg műsorunk első órájában, ha velünk tartanak. Egyenes hátat vagy laza gerincbarát tartást tanítsunk a gyerekeknek. Ezt a kérdést tesszük majd fel, és mennyi lehet a megrakott iskolatáska biztonságos súlyhatára szeptember 1-én? Időszerű kérdés ez is. Fél tíz után Bene Máté gerinc specialista gyógytornász lesz a vendégünk.
12: Gyerekkorban abszolút megalapozzuk azt, amit felnőtt korban gyakorlatilag majd tapasztalni fogunk és elszenvedünk. Jelenkorban jóval kevesebbet mozognak a mai gyerekek. Avagy a másik oldalát is tapasztalom, hogy egyre többen mennek élsport irányába gyerekkorban, ami szintén túlterhelést tud okozni a mozgatórendszernek, tehát viszont a túlzott terhelés, amiatt is nagyon sokan kerülnek sajnos az én kezem alá akár más gyógytornász kollégákhoz.
10: Fél tíztől tehát a gerincünk egészségével foglalkozunk. Az elkövetkező percekben pedig arról lesz szó, hogy mit jelent, ha egy hónap múlva megszűnik a lakáshitelesek egy részét évek óta védő kamatstop. És arról is szót váltunk majd, hogy mekkora nyugdíjemelésre számíthatnak az érintettek a most bejelentett döntés nyomán. És végül beszélünk arról is, hogy miért érdemes már most, a fűtési szezon előtt ellenőriztetni otthon a kéményt. Aztán pedig a közösségi, fejlesztő és oktatási lehetőségek a szórakozáson túl egy-egy társas játékdobozban is elférnek. Egyre több olyan baráti társaság játszókör alakul ki, ahol különféle társas játékokat próbálnak ki.
14: A gyerekek biztonsága a legfontosabb. Érthető, hogy a szülő el szeretné vinni a kapuig, hiszen nem akarja azt, hogy forgalmas úttesten kelljen egyedül áthaladnia. Éppen ezért jutott a Nyéklátházi képviselőtestület eszébe. Ez egy puszi és menj tovább, tehát ez a Kiss and Go, Kiss and Ride parkoló, ahol megállni 3 percre szabad, adni egy puszit a gyermeknek, gyalog be tud sétálni a biztonságos iskola épületébe.
10: Iskola utca, tehát ezzel is foglalkozunk majd. SMS számunk 39666, várjuk kérdéseiket, véleményüket. És akkor most pedig, ahogy említettünk, 3 témánk lesz. Elsőként az, hogy mit jelent, hogy egy hónap múlva megszűnik a lakáshitelesek egy részét évek óta védő kamatstop, aztán, hogy mekkora nyugdíjemelésre számíthatnak az érintettek a most bejelentett döntés nyomán, majd pedig az, hogy miért érdemes már most a fűtési szezon előtt ellenőriztetni otthon a kéményt. Szép sorban haladunk. Először nézzük meg a kamatstop eltörlését, hogy mi lesz ennek következményeként. Várkonyi Ádám van itt velünk vonalban, hitelszakértő, a jelzálog.com alapítója. Jó napot kívánok Önnek!
15: Jó napot kívánok!
10: Ugye az alaphelyzet,
15: Ádám vagyok.
10: Ugye az alaphelyzet az, hogy 5 éve, 2022. januárja óta védi a kamatstopp a lakáshitelesek egy részét attól, hogy a piaci kamatemelkedés azonnal megjelenjen a törlesztő részletükben. Ugye a kormány törvényjavaslata szerint ez a védelem 2026. szeptember 30-án legalábbis a jelenlegi formájában megszűnik. Ez 216 ezer szerződést érint, és ez majdnem minden negyedik hazai jelzáloghitel. A becslések szerint, és majd megerősíti, hogy ez így van, a törlesztő részletek átlagosan 10-15%-kal egyes hiteleknél havi több 10 000 forinttal is emelkedhetnek. Egy hónap van hát a határidőig. Mit tudhatunk most erről az ügyről?
15: Oké, okay. Én mindig azt szoktam, hogy egy kicsit lépjünk vissza a Kályához, hogy
10: miért
15: volt. Ez ugye 22-ben, amikor még 21-ben 0,6 volt a jegybanki alapkamat, ugye 21-re ez fölment már 0,9-re, 22-ben pedig 13-ra. És itt gyakorlatilag 22. január 1-én elindult, és a 21. október 27-ei referenciakamatnak hívhatjuk. Mondjuk ezt inkább a banknak a beszerzési költsége, egyébként a bubor, ezt lefixálták, ez ilyen 2% körüli volt, és azt mondták, hogy nem fogja emelkedni. Második fázisban ez ugye a rövid hitelekre volt, vagyis akinek éven belül fordul a kamat fordulója, sokan ezt sértik, tehát folyamatosan újra árazódik időnként a hitel, és mindig megnézik, hogy mondjuk a 3 havinál, 3 havonta mennyire változik ez a bubor, és arra rakják le a bank hasznát, és ez alapján folyton mozog a törlesztő részlet és a kamat. 22-ben ezt kiterjesztették a leasingre, 22. november 1-től a maximum 5 évesre is, és gyakorlatilag 26 tavaszán pedig azt mondták, hogy kivezették a határidőt, mert ezt eddig fél évente hosszabbítgatták, és azt mondták, hogy mostantól ez így marad. Bankszövetség sipákol, hogy 300 milliárdnyi veszteséget okoz nekik, és valójában amiért ki kéne ezt vezetni szakmailag, mert ugye most minden mögött politika van, én nem politizálok, ezt leszögezném, és idegesít is egyébként, hogy mindenki utál valakit valamiért, de politikától mentesen ez egy piac torzító hatás, ami gyakorlatilag a bankszektort arra készteti, hogy más termékekre, bankszámlákra, amire ugye most megint csak változások lesznek, tehát hivatalosan másra áraznak. Mit fog ez jelenteni a gyakorlatban? Ugye amikor bevezették, 2% körül fixálták, 2%-os referenciakamat plusz banki haszon. Tehát akkoriban ilyen 3-4% körül mozogtak a hiteleknek mondjuk a THN-jei, most pedig gyakorlatilag ugye 5,5 a jegybanki alapkamat, és most olyan 5-6% körülire mennének fel a piaci hitelek. Ez nem azonnal, tehát szögezzük le azt is, hogy szeptember 30-án egy ígéret van, hogy kivezetik. Pontosan, amit ön is mondott, egy 218 ezer szerződés érintett, de ebből 19 ezer veszélybe van. Mi alapján van az MNB veszélyes státuszra állítva, hogyha legalább 5000 forint per hóval menne följebb a törlesztő részlete minimum, tehát akinek 5 vagy 6 vagy 7 vagy 8 vagy 9, tehát többen megy föl, és van egy JTM mutató, ez a jövedelem terheltség mutató minimum 40%-os, ez azt jelenti, hogy ha valaki keres 100 ezer forintot családilag, akkor már van 40 ezer forintnyi törlesztő részlete. Tehát ők vannak veszélyben. Ugye most, ami miatt nincsen még törvény, se tervezet, se semmi, mert ennek a 19 ezer veszélyben lévő embernek a sorsa egyrészt politikailag is fontos, másrészt, ha a bankszektorban ők azonnal elkezdenek bedőlni, ez a bankszektor mutatószámait rontja, mert céltartalékot kell képezni, most nem akarok banküzemtárba belemenni, de se a banknak, se az adott szerződőnek, se politikailag a mostani kormánynak nem jó. Tehát most azon dolgoznak bankszövetség és a kormány, hogy ezt a 19 ezer ember hogyan lehetne akár utamidőhosszabbítással, akár egyedi segítséggel, akár egyedi moratóriummal kimenteni, úgy, hogy a maradék, ugye a 220 ezer kb. Kerekítve az összes érintett, 20 ezer a veszélyben lévő, tehát hogy a maradék 200 ezer, aki már elbírná ezt a fajta emelkedést, az gyakorlatilag ki legyen vezetve a kamastokból, de nagyon érintettek pedig benne legyenek tartva. Vagyis magyarul nagyon csúnyán lefordítva százalékosan, egy 8,7%-a van az állománynak veszélyben, tehát durván hívjuk úgy, hogy minden 11. hiteles ezek közül a 218 ezer közül gyakorlatilag veszélybe van. Ez egy 10-15%-os emelkedést jelentene, ami azt jelenti, hogy egy 10 milliónál olyan 15 és 19 ezer forint per havi törlesztő részlet emelkedést jelent. Mitől függ ez és mikor lép életbe? Tehát azonnal hatályba lép-e? Nem. Tehát itt a kamatfordulók számítanak. Ugye azt kell látni, hogy miért vezették be például harmadik fázisban 22. novemberében az 5 évesekre is, mert sok 5 éves belefordult volna ebbe a magas 10-13%-nyi kamatokba. Tehát ott is bevezették. Tehát mindenkinek mikortól lép életbe? Nézze meg mindenki a szerződésében, hogy mikor lenne a fordulónapja, és onnantól az akkori piaci kamatokra. Tehát akinek mondjuk, mit tudom én, 26 decemberében fordul, az nem biztos, hogy a most szeptemberi áron fog emelkedni, hanem annak az akkor esedékes, ugye itt buborról beszélgetünk és bírsről. A bubor az ugye ez a Budapest Interbank Offered Rate, ez gyakorlatilag egy Budapest bankközi kamatláb, ez az éve a maximum 12 hónapos fordulóval megáldott hiteleknek a beszerzési költsége, és a bírs pedig az 5 év alatti hiteleknek, ugye az éven felültől 5 évig. Ezek nagyon szakmai szavak, tehát van egy beszerzési ár, ami mindig közé van téve a honlapokon, de ezt nem kell az ügyfeleknek majd vadászni, mert a bankok ki fogják őket értesíteni. Nézzük azt a részét, hogy a gyakorlatban mit tehet egy ügyfél, hogyha neki emelkedik a törlesztő részlete. A. Benyeli. Fizeti tovább ott, ahol van, semmi baja nem lesz. Ha nem tudja fizetni, a bank fog neki segítséget nyújtani. Ilyenkor mik a segítségek? Kitoljuk a futamidőt. Kap egy olyan fajta moratóriumot, hogy csak kamatot fizet, tehát a tőke törlesztést bizonyos időre eltolják, amíg ő gyakorlatilag magához tér. Miért nehéz politikailag ez a mentés? Ugye mindenképpen közös pénzből kell menteni ezeket az embereket. Ugye itt ez a kamatstopp, ez arról szólt, hogy mondtunk valamit korábban, de ezt a bankok fizették meg ennek az árát, tehát ez mondjuk nem kért költségvetési pénzt, tehát nem voltak benne adóforintok. Ugye itt egy nagyon nagy kérdés, hogy a bankokra hárítsák továbbra is ezt, a 19 ezer veszélyben levőnek a mentését, vagy pedig állami pénzből mentsék meg. Akkor jön a kérdés, hogy ezek a nehéz helyzetben lévő családok hány tüske megy le, hány sör megy le, cigiznek-e? Többe kerül ez, mint mondjuk, hogyha naponta mondjuk nem két doboz cigi menne, csak 500 cigi odafigyelve, ki tudná fizetni? Akkor ki lesz mérges azért, hogyha őket megtámogatjuk, mert a tudatos ember meg azt mondja, hogy én fölvettem, viseltem, bírom, engem miért nem segítenek meg? Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nagyon kíváncsi leszek én is, hogy merre fognak ebben indulni. Úgyhogy amit tehet az ügyfél, még egy gondolat is, ígérem, abba hagyom, hogy gyakorlatilag kiválthatja a hitelét az ügyfél. Tehát a változó kamatozású átmehet fix kamatozásba, de mindig meg kell nézni, hogy a hitelek annuitásosak, és az elején a kamatokat kezdjük el befizetni. Tehát ha már nagyon régóta fennáll a hitel, csak akkor éri meg kiváltani, ha a futamidő nem változik. Ha a futamidőt kitoljuk, az annuitás miatt lehet, hogy újra kamatokat fizetünk, tehát ezzel óvatosan ezt érdemes kiszámolni, és megérteni, mi van a havi törlesztődészet mögött, nem csak egy számot nézni.
10: Nagyon köszönöm ezt a mostani tájékoztatást, és arra kérem, hogy álljon majd rendelkezésünkre akkor, amikor már ismerjük a jogszabály szövegét, és akkor újra nekifutunk mindennek, akkor már nagyon konkrét dolgokat tudunk mondani. Köszönöm szépen Várkonyi Ádámnak, hogy rendelkezésünkre állt, és ígértem, hogy nyugdíjjal is foglalkozunk. Itt van velünk telefonon Farkas András nyugdíjszakértő. Jó napot kívánok!
16: Jó napot kívánok!
10: Ugye a kormány bejelentése szerint 2027. január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege. Ez nagyjából 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt, tehát jelentős emelkedésre számíthatunk. Tehát sok a nyitott kérdés, például, hogy pontosan kikre vonatkozik az új minimum, hogyan számítják ki a kiegészítést, mi lesz a szociális ellátásokkal, amelyet korábban ehhez a nyugdíjminimumhoz kötöttek. Erről kérdezik mostant, mit jelent ez pontosan, ez emelkedés?
16: Hát akkor vegyük sorra a dolgokat. Egyelőre a bejelentés az öregségi nyugdíjban részesülőkre vonatkozott, tehát az öregségi saját jogú nyugdíj. Ilyen ember 127 ezer van most az országban, akinek nem éri el a nyugdíja a 120 ezer forintot. Közülük 71 ezeren vannak olyanok, akiknek a 100 ezer forintot sem éri el a nyugdíjuk összege, tehát az ő számukra ez egy elképesztően fontos és nagy összegű emelést jelenthet. A eredeti Tisza párti választási programjavaslatban az is szerepelt, hogy nem csak az öregségi nyugdíjasokat, hanem a programban úgy szerepelt, hogy rokkantsági nyugdíjasok sem kaphatnak kevesebbet 120 ezer forintnál. Ugye a kedves hallgatók biztos tudják, hogy rokkantsági nyugdíj már nincsen, 14 évvel ezelőtt megszüntették, de helyette van rokkantsági ellátás, és a rokkantsági ellátásban részesülők közül is 114 ezer embernek kisebb az ellátása 120 ezer forintnál, tehát én őszintén remélem, hogy rájuk is ki fog majd terjedni ez az intézkedés. Tehát amire biztosak lehetünk, hogy 127 ezer öregségi nyugdíjas, de lehetséges, hogy a 115 ezer rokkantsági ellátásban részesülő is örülni fog majd január 1-től. Természetesen van még egy csomó olyan nyitott kérdés, hozzám például ömlenek a kérdések az én olvasóimtól, hogy hát hol van az özvegyi nyugdíjasok szerepe, hogy vajon ha valaki özvegyi nyugdíjat is kap, meg saját jogú nyugdíjat is, akkor mind a kettőre vonatkozik-e ez a minimum összeg? Hát ezt még nem tudjuk, de valószínűleg ez csak a saját jogú nyugellátásokra vonatkozik majd. Ami a kérdésében még szerepel, most abban is hagyom, mert túl sokat beszélek, de ami a kérdésében szerepel, hogy a szociális ellátásoknak is ugye nagyon sokáig ez a minimális nyugdíjösszeghez volt kötve az összege, és ugye ez már azért arcpirítóan alacsony, 2008 óta maradt ez a bizonyos 28.500 forint, ami eredetileg is egy pokolian alacsony összeg volt, de lényeg az, hogy ez 2023. január 1-től ezt leválasztották az öregségi nyugdíj minimumról, ezért sokkal szabadabban lehet a nyugdíja foglalkozni, hiszen nem kell, hogy a körülbelül 31 év ellátásnak az összege is automatikusan növekedjék, habár a szociális ellátásban részesülőknél is emelni kellene, hiszen ez a 28.500 forint, ez átöröklődött oda, csak már szociális vetítési alapnak hívják.
10: Mekkora terhet jelent egyébként ez a döntés a költségvetésnek? Nagyjából ez számolható a számok alapján, ugye 127 ezer, illetve 115 ezer, melyik kategóriában mekkora teher?
16: Hát tulajdonképpen, hogyha mindenkinek az ígéret szerint, tehát összesen ennek a 240 ezer embernek megkaphatná ezt az emelést, akkor ez körülbelül 210 milliárd forintba kerül a költségvetésnek. Én szerintem ez be van már tervezve, legalábbis a 2027-es költségvetés tervezése során egészen biztosan bekerült már ez a tétel a nyugdíj költségvetési részre. Tudjuk, hogy most a mostani 2026-os pótköltségvetésben is emelkedett 200 milliárd forinttal a nyugdíjkassa 7000-ről 7200 milliárd forintra, de ez még nem ez az emelés, hanem ez még a korábbi intézkedések áthúzódó hatása.
10: Na most erről nem szól ugyan ez a hír, de mi történik azokkal, akiknek a nyugdíja most is 120 ezer forint fölött van? Ott milyen nyugdíjemelésekre lehet számítani?
16: Az első javaslata az volt a választási programban a Tiszának, hogy a 120 és 140 ezer forint közötti sávban kell adni egy plusz kiegészítő emelést, 6 kötőjel 12 ezer forintos összegben, amire azért van szükség, mert lesz egy ilyen feltorló hatása alulról ennek a minimál nyugdíj emelésnek, hiszen gondoljuk meg, akinek 110 ezer forint volt a nyugdíja, az most 120 ezerre emelkedik, de ha nem csinálunk valamit, akkor egy 120 ezer forintos nyugdíjasnak meg nem emelkedik egy fillérre se pluszban a nyugdíja, tehát ezt valahogy kezelni kell, erre jó ez a 120-140 ezer forintos sáv, de a döntéshozók figyelmébe szeretném ajánlani azt, hogy ilyen merev összegeket nagyon veszélyes beépíteni a jogszabályba, mert ezek elinflálódnak, villámgyorsan az értékük veszít majd, tehát valahogy úgy kéne beletenni a szövegbe, majd a jogszabály szövegbe, hogy a jelen pillanatban ugye 120 ezer forint a minimál nyugdíj, de ez a minimál nyugdíj, ez ugyanúgy a nyugdíjemeléssel emelkedik minden évben, és ugyanígy ez a köztes első sáv, ez a 120-140 ezer forint között induló sáv is, ennek a küszöbértékei is emelkednének legalább a mindenkori inflációval, vagyis a nyugdíjemelés mértékével.
10: Mit gondol arról, hogy lehetnek-e következő lépések? Például szó volt nyugdíjasoknak szó szép kártyáról, ez valóra válhat?
16: Egészen biztosan valóra fog válni, hiszen ez egy nagyon erős ígérete volt a Tisza pártnak, és a kormány is szerintem most a 2025-es költségvetési tervezésnél keresi a fedezetet ezekre az intézkedésekre. A nyugdíjas szépkártya az annyira beépült a várakozásokba, mármint a nyugdíjas társadalom tagjainak várakozásába, hogy biztosan meg fog ez valósulni. Ugye a terv az, hogy a 250 ezer forintnál kisebb nyugdíjban részesülők kapnának évente 200 ezer forint összeget ezen a szép kártyán, és a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjasok meg kapnának 100 ezer forintot ilyen szép kártyán. Sőt, még arról is szó volt, hogy esetleg már októberben elindulna ez a szép kártya. Ez esetben viszont a jogszabálynak már napokon belül ki kell majd jönnie, mert ez egy teljesen új intézkedés, ennek meg kell teremteni nem csak a költségvetési fedezetét, hanem a jogszabályi hátterét is. Egyáltalán nincs kizárva, hogy már akár októbertől elinduljon, és akkor ilyen részleges kifizetés lehetne, mondjuk egy negyedévi összeggel indulhatna, ha mondjuk októberben vezetnék be. Az igazi, ami szinte biztosra vehetünk, az az, hogy jövő január 1-től indulna a szép kártya is.
10: Vannak-e már bármilyen kalkulátorok esetleg elérhető felületeken, hogy tudjuk számolni, hogy mennyi lesz a nyugdíj januártól? Nem tudom, hogyha a jogszabályok megvannak, akkor ilyen kalkulátorokat nyilván ki lehet már alakítani.
16: Semmilyen kalkulátor nem igazán megbízható, egyetlen egy van, ami megbízható módon működik, mert azt a Magyar Államkincstár szakemberei tartják karban. Ez a Magyar Államkincstár honlapján elérhető önkiszolgáló nyugdíjkalkulátor, de a jövő évben esedékes nyugdíjakkal nem tud még mit kezdeni, mert ahhoz meg kell várni majd a jövő évre vonatkozó úgynevezett valorizációs szorzó táblázat kiadását. Ez mindig egy kormányrendeletben teszik közzé, március végén, április elején, és azok nélkül még nem lehet megállapítani a jövő évi nyugdíjakat.
10: Értem, akkor tehát eddig kell várnunk, és akkor viszont lesznek kalkulátorok is, gondolom.
16: Persze, hogy lesznek, de igazán akinek a nyugdíja a közel, tehát hamarosan nyugdíjba megy, mindenképpen adja be a nyugdíj igényét, a kormányhivatal ki fogja pontosan számolni, hogy mennyi a nyugdíja, és utána többféle módon is tudja kezelni a helyzetet az érintett személy, akinek megállapították a nyugdíját. Van 15 napja arra, hogy akár teljesen lemondjon erről a kiszámított nyugdíjról, és az összeg ismeretében majd beadja egy későbbi időpontban, például megvárva a jövő évi várható a 8-10%-kal magasabb valorizációs szorzó hatályba lépését. Szóval van egy csomó olyan lehetőség, hogy egy ismert összeghez képest aztán egy későbbi időpontban próbáljuk meg a nyugdíj összegét növelni.
10: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kedves hallgatóink. Az elmúlt percekben Farkas András nyugdíjszakértővel elemeztük a nyugdíjasokat érintő kérdéseket, és most pedig ígértem, hogy a kéményseprésrel foglalkozunk, még ez ingyenes ugye Magyarországon magánszemélyeknek, de a családi házakhoz nem mennek ki automatikusan a szakemberek, ezt igényelni kell. Aki nem kéri az ellenőrzést, annál akár évekig nem is jár kéményseprő, miközben egy hívás kémény hát rengeteg problémát okozhat, például szénmonoxid mérgezéshez vagy kéménytűzhez is vezethet. Ha viszont a fűtési szezon közepén derül ki egy súlyos hiba, a szakember akár le is tilthatja a kémény használatát, ha meg nem javítják, és ez decemberben mondjuk azért okozhat gondokat. Éppen ezért érdemes még most a nyár végén időpontot kérni, amikor még van idő az esetleges javításokra. Erről a témáról beszélgetünk most Dóka Imrével, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívő helyettesével. Jó napot kívánok önnek!
17: Jó napot kívánok!
10: Milyen gyakran érdemes ellenőriztetni a kéményt, évente?
17: Attól függ, hogy milyen tüzelőanyagot használunk, hiszen a vegyes tüzelésű kályhák, andallók esetében évente érdemes, még a gázüzemű készülékekhez csatlakozó füstelvezető kémények ellenőrzésénél pedig két évente van erre szükség. Hogy miért is mondom mindezt, hiszen ön is említette, akár a kéménytüzeket, akár a szénmonoxid mérgezéseket, ezek azért jelentősen meghatározzák a kémény állapotát, azt, hogy ki milyen karban tartja magát a füstelvezetőt. A kéményseprési ellenőrzések során egyébként a leggyakoribb hibák a füstelvezetőknél a nem megfelelő tömörség, a szurok lerakódás, légellátási problémák, állékonysági problémák, tűzveszélyes leépítések és égéstermék visszaáramlása. Ezek ugye közvetlen élet és tűzveszélyt is jelenthetnek a szénmonoxid mérgezésen túl. Nagyon fontos az, amikor átépítjük magát az ingatlanban, akár a fürdőszobát, ugye az a legkisebb helysége magának a lakóingatlanunknak, akkor gyakran vannak ott mondjuk nyílt égésterű gázüzemű vízmelegítők. Ez azt jelenti, hogyha mondjuk akár szagelszívó ventilátort, bármilyen olyan készüléket telepítünk, akár egy klímaberendezést, amely a légháztartását befolyásolhatja magának az ingatlannak, akkor ezt mindenképpen ellenőriztessük szakemberrel, és csak szakemberekkel dolgoztassunk, hiszen hogyha csökken a húzathatás, akkor a kémény húzathatása, akkor bizony-bizony akár a szénmonoxid is megjelenhet, főleg még akár fűtési szezonon kívül is. Ezzel is találkoztunk egyébként most a nyári hőség alatt, és nem győzzük elégszer hangsúlyozni. Nagyon fontos az, hogy mindenkinek saját érdeke az, hogy megfelelő állapotú kéménye legyen, és ezt pedig csak a rendszeres ellenőrzéssel tudja elvégeztetni. Nagyon fontos az is, hogy a lakossági szektorban, társasházak esetében nem kell időpontot kérni, ott időpontra ütemterv szerint érkezik a kéményseprő. Ezt minden évben az év legelején közé tesszük a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon. Akkor is megy automatikusan a kéményseprő, egy társasházba egy vállalkozás van bejegyezve, tehát nem magánszemély. Ilyenkor a társasházi lakások összámát nézve a teljes elvégzett munka arányos százaléka esik magára, aki vállalkozásként használja magát a társasházi ingatlant. A családi házas, az egylakásos övezetekben viszont nem megy automatikusan a kéményseprő, itt időpontot kell egyeztetni, akár az ügyfélszolgálati irodáinkban, ez is a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon fent van, hogy hol, kinél van a legközelebb ügyfélszolgálat, illetve akár online is megteheti a 1818-as telefonszámon a 9, majd az 1-es menüpont megnyomásával, illetve akár elektronikusan, tehát e-maillel is tud az ügyfélszolgálattal kommunikálni, aki ilyen megrendelést szeretne végezni, és azért is mondjuk, hogy nem várjon őszik, hiszen akkor már régen késő, amikor már használjuk ezeket a berendezéseket. Itt igazából a rendszerességen van a hangsúly.
10: Mit üzenne azoknak, akik eddig még egyáltalán nem kértek kémény ellenőrzést?
17: Mindenképpen az a fontos, hogy azért is fontos, hogy ugye itt mondtam a vegyes tüzelésű kályhák andallókhoz kapcsolódó füstelvezető kémények ellenőrzése, hogy évente kell, hogy megtörténjen, viszont ha nem a megfelelő tüzelőanyagot használjuk fel, akkor akár a kémény nyílása le tud szűkülni, akár egy hónapon belül is. Tehát mindenképpen fontos az, hogy megfelelő tüzelőanyagot használjunk, rendszeresen hívjunk kéményseprőt, hiszen a lakossági szegmensben ugye ez díjmentes, nyilván a egyéni vállalkozóknak pedig ez így köteles, viszont nekik is jó ér az, hogy már hogy évek ezelőtt is, illetve évek óta a különböző kéményseprőipari szolgáltatók közül meg tudja keresni, hogy az ő körzetében milyen olyan szolgáltatók vannak, árajánlatot tud kérni, és az időpontot is tud velük egyeztetni.
10: Nagyon szépen köszönöm önnek a beszélgetést. Ugye ez most egy kis figyelmeztetés volt, hogy bizony ezzel az ügyel érdemes foglalkozni, de aztán majd rövidesen, bővebben is kiveszéljük mindezt. Nagyon szépen köszönöm Dóka Imrének, hogy rendelkezésünkre állt. És akkor egyenes hátat, vagy inkább lazát, tanévkezdés után érdemes újra szót ejteni arról, hogy mit jelent a helyes tartás egy gyereknél, és hogy lehet ezt otthon és az iskolában kialakítani. Nézzük meg, hogy mit gyűjtött össze erről Herceg Tibor.
18: Húzd ki magad, ne görnyedj!

0: köszönhetően a rengeteg hütyűnek, telefonnak köszönhetően jóval kevesebbet mozognak a mai gyerekek. Avagy a másik oldalát is tapasztalom, hogy egyre többen mennek élsport irányába gyerekkorban, ami szintén túlterhelést tud okozni a mozgatórendszernek, tehát valahol a kettő között kellene megtalálni azt az egyensúlyt, hogy mozogjon is az a gyerek, viszont a túlzott terhelés, ami mondjuk az élsport irányába viszi, amiatt is nagyon sokan kerülnek sajnos akár az én kezem alá, akár más gyógytornász kollégákhoz.
1: A gerinc tehát nem egy merev tartó oszlop, hanem mozgó, alkalmazkodó rendszer. A testtartásunk folyamatosan változik attól függően, hogy ülünk, állunk, sétálunk, futunk, játszunk, vagy éppen valamit cipelünk. Nincs egyetlen olyan tökéletes testhelyzet, amelyben egész nap lennünk kellene. Ezért a gyerektől sem feltétlenül azt kell elvárni, hogy mindig egyenesen tartsa magát. Sokkal fontosabb lehet, hogy legyen lehetősége mozogni, változtatni a testhelyzetén, és ne kelljen órákon keresztül ugyanabban a pozícióban ülnie. Az iskola kezdéssel ráadásul megváltozik a gyerekek mindennapja. Többet ülnek, sok időt töltenek egy padban, otthon pedig jön a leszke, a számítógép, a telefon. És ehhez társul az iskolatáska, amit nap mint nap cipelnek.
0: Persze mi is mondjuk, hogy szimmetrikusan két vállon kellene hordani a táskát. A divat az nagyon nagy úr, nem csak ebben, hanem például mondjuk akár majd a cipőknél is. De gyakorlatilag az az első nagyon fontos szempont, hogy ugye a növekedés folyamán létezik egy olyan részünk, amit úgy hívunk, hogy növekedési porc. És a növekedési porc az nem igazán szereti a kompressziót, a tartós kompressziót, a nyomást. És hogyha tartósan félváron hordjuk azt a táskát, tehát itt igazából az a veszély, hogy a csigolyák alakilag kezdenek el megváltozni.
2: Ez most lefordítom magamnak, hogy létezik, hogy gerincverdülést okoz mondjuk így egy évekig helytelenül hordott
0: így táska. Van, okozhat, hát nem csak izomeret. Így van, hát ha már ijeszgetünk, tehát nem csak izomeredetű, hanem lesz struktúrális, tehát szerkezetében megváltozik a csigolya, tehát ez a típusos, nagyon durva hanyagtartás, amikor ugye az ember ugye a gyerek háta közepébe teszi a kezét, hogy kislányom, kisfiam, húzd már ki magadat, mert olyan púpos vagy, amikor ez egy bizonyos szinten túl fajul, akkor gyakorlatilag itt is elő szokott fordulni, hogy bizony alakilag megváltozik a csigolya, amit már nem tudunk kijavítani, tehát az egy trapéz alakú csigolyáként fog fejlődni, és hiába szeretnék felnőttként egyenes gerincet izomból megoldani, sajnos az a szakasz mindig is kevesebbet fog tudni teherként viselni, és egy tartós, fogalmazzunk úgy, ortopédiai elváltozást tud kialakulni.
1: Szóval akkor milyen az egészséges, gerincbarát testtartás? Mit csinálunk rosszul, amikor katonásan próbáljuk kihúzni magunkat, akár gyerekként, akár felnőttként? És mit tehetünk azért, hogy az iskola kezdéssel együtt ne a gerinc terhelése, hanem a mozgás legyen természetes része a gyerekek mindennapjainak. És talán a legfontosabb, lehet, hogy ideje elfelejteni a folyamatos húzd ki magad felszólítást, és inkább azt megtanítani a gyereknek, hogyan érezze jól magát a saját testében.
3: Ezekről a kérdésekről beszélgetünk. Tehát itt van velünk a stúdióban Bene Máté, gerinc specialista, gyógytornász, a porckorong.hu alapítója. Jó napot kívánok önnek!
4: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
3: Tehát akkor hogy is van a helyes testtartás a gyereknél? Húzd ki magad, fiam!
4: Igen, ez nagyon régóta velünk maradt ez az instrukció, és egy darabig jó is. Tehát, hogyha a gyerek kihúzza magát, és mondjuk két perc múlva átmegy egy másik testtartásba, akkor jót is tesz neki.
3: Jót is tesz neki, de mi az, ami nem tesz jót? Szóval mi a természetes testtartás? Mert a húzd ki magad, nagyon sokat panaszkodnak most szülők is, tanárok is, ortopédorvosok is, hogy a gyerekek testtartása szörnyű, a vázizomzatuk nem alakult ki rendesen, mert túl sokat ülnek és túl keveset mozognak. És most már a sportoló gyerekeknél is vannak ilyen problémák, tehát találkoztam olyan sportoló gyerekkel, aki élsportoló volt és kiszűrtek az orvosi vizsgálaton az iskolában.
4: Tartáshiba miatt, igen. Ez egy nagyon érdekes és nagyon összetett kérdés, én egy ilyen hasonlattal indítanék, hogyha nevelünk egy kis virágot, és ez nő, és elkezd kókadni valamiért, akkor...
3: Öntözök?
4: Igen, mindig azt kell megkérdezni, hogy miért kókad. Tehát megközelíthetjük úgy, hogy elkezdünk ilyen állványzatot építeni a virág mellé, és így megtámogatni, és az ideig óráig látványosan működni is fog. De ha nem öntözzük meg a virágot, akkor ez nem lesz célra vezető. Tehát így van köze a tartásnak a gerincfájdalmakhoz, ez elvitathatatlan. De nagyon másképp, mint régen azt hittük, meg gondoltuk. Tehát régen az volt az elképzelésünk, ez egy ilyen 60-as évek környéke, hogy
3: szerintem ez... előtte is, hát nézem a régi fényképeket, a századfordulós fényképeket, akár mindig ez volt, kihúztuk magunkat.
4: Igen, igen, hát a 20-as évektől indult ez, és 64-ben volt egy zseniális gerinckutató, Alf Nachemson, aki megcsinált egy kísérletet, hogy élő ember, nem tudom, hogy vette rá a kísérleti alanyokat, de élő emberek porckorongjába beszúrt egy mérőműszert, és megnézte egy különböző helyzetekben, ülésben, állásban, fekvésben, milyen nyomás van a porckorongjukban.

0: Nyilván kijött, hogy üléskor sokkal nagyobb, mint bármilyen más pozícióban, leszámítva egy-két extrém emelést, megterhelést, és akkor erre ráépült, ezt nem ő mondta már, hanem ráépült egy gondolkodási modell, hogy ha nagy a nyomás a gerinc alkatrészein, akkor az majd károsítja őket, és ebből fölépített a régi fizioterápiás szakma egy ilyen gondolkodási modellt, hogy ha rosszul tartom magam, előre helyeződik a fejem, akkor az növeli a forgatónyomatékokat, a nyomásokat, és akkor ez majd degenerálja, meg tönkreteszi a gerinc alkatrészeit, porckorongjait, izületeit. Aztán ahogy tehet múlt az idő, ebben ez tehát az igaz, hogy nagyobb a nyomás a porckorongon, viszont kiderült, hogy a porckorong meg a gerinc alkatrészei iszonyatosan ellenálló alkatrészek. Tehát a Spine-ban a gerinc egyik legnevesebb, én tudományos folyóiratában jelent meg most egy pár éve egy cikk, nem akarok ilyen newtonokat, meg kilókat mondani, de egy olajos hordót az ember fejére raknak, a közönyaki porckorongjait nem károsítja. De biztos sokan látták azt a mémet így a social médiában, hogy ha ember feje előre helyeződik 2 centit, akkor duplázódik a C6-os porckorongra nehezedő terhelés, ez igaz, csak a C6-os porckorong ezt köszöni szépen, nagyon jól viseli.
1: Jó, de azért most nem kihívásokról beszélünk, nem. Tehát nem kell ezt elkezdeni.
0: Nem, persze, tehát itt mindig az a kérdés, hogy mit akar egy gerinc, és alapvetően egy gyerek gerincének 3 dologra van szüksége, terhelésre, mert a terheléstől válik ellenállóvá, meg alkalmazkodó képessé, tehát amikor valaki erősít, rögtön látja, hogy erősödik az izomzata, de ugyanígy erősödik a porckorongja is, hogyha megterheli, ugyanígy erősödik a csontozata is.
1: Terhelésre akkor azt is mondhatjuk, hogy mondjuk az iskolatáska alapvetően, amikor a gyerek hátán van, az nem káros, kérdés, hogy mekkora.
0: Így van, ha nincs agyonterhelve a gyerek, ez egy nagyon hasznos dolog.
1: Mi az agyonterhelés?
0: Hát ezt erre most nem tudok pontos adatot mondani.
1: Mindenkinek más.
0: Szülőpedagógus ugye az egyén érzékenysége alapján el tudja dönteni, hogy a gyerek ott, mert tényleg görnyedezik a hátizsák alatt, vagy csak kicsi kihívást okoz neki. A kicsi kihívások nagyon jó dolgok. Mert elkezdjük a csontot megterhelni, akkor a csontban ilyen kis elektromos töltések alakulnak ki, akkor beleépíti magába a kálciumot, és így a gyerek el fogja érni az genetikailag elérhető legnagyobb csonttömegét, és mondjuk 70-80 évesen nem lesz csontritkulás, az szomjaktörése, meg csigolyatörése.
1: És most arról is beszélünk, hogy ez a terhelés, amit egy iskolatáska jelent például, az a csontsűrűségben megjelenik, vagyis nagyobb lesz a csontsűrűség, és hosszabb távon biztosított lesz az, hogy hát később törjenek a csontjai.
0: Hát igen, az a gyerek, aki mondjuk semmilyen más fizikai aktivitásnak nincs kitéve, ez egy fontos dolog. Hát még nem a hátizsákra tolnám rá ezt a feladatot, de inkább egy változatos testedzésre, de hátizsák nem annyira veszélyes, hogyha tényleg, hogyha ez észszerű keretek között terheli a gyereket. Tehát
1: a terhelés
0: kulcs, nagyon fontos, a szöveteket terhelni kell, és a mai gyerekeknél óriási nagy baj, hogy jó, nyilván az vesse az első követ a szülőre, tehát mindenkinek borzasztó sok teendője van, és a gyereket le kell kötni, tehát könnyű a kezébe adni egy mobilt, mindenki csinált ilyet, viszont ha a gyerek nem csinál mást, nem áll föl, nem mozog, nem ugrál, nem csinál változatos terheléseket, és a változatosság a másik, amit a gerinc nagyon szeret, és ami a jó tartáshoz és a jó gerinc használathoz szükséges, egyszerűen az idegrendszernek meg kell tanulni, hogy hogyan feszítse az izmokat, hogy a fejet ide tegye, hogy a vállat ideálisan mozgassa, hogy a gerincben ideális irányokban menjen át az a terhelés, amikor mondjuk odébb viszünk valami nehéz tárgyat, erről beszélgettünk itt a beszélgetés előtt, és hogyha erre a kompetencia nem alakul ki gyerekkorban, mert az idegrendszer ezt tanulja föl, tehát a gyerek egy kis C-alakú bogyóként születik meg, és hosszú évek mire megtanulja, hogy hogyan hordja a 600 izmával a 200 csontját, ez egy borzasztó nehéz neurológiai munka, akkor egyszerűen nem lesz mihez nyúlni, és sokkal nehezebb lesz a terhelés optimalizálása később, amikor ő hordja magát, ül valahol, csinál bármit. Tehát sok, régen a gyerekek játszótéren másztak, verekedtek, leestek, bicikliztek, nem is láttuk őket délutánig, mert el voltak. És ez adta meg azt, hogy kialakuljon ez a rendes testhasználat az idegrendszer.
1: Jó, akkor sorolom terhelés. Kicsi kihívások, nem így nagy, van, hanem kicsi kihívások, de kihívások.
0: Pontosan,
1: kihívások. És változatosság, van még valami
0: változatosság
1: más?
0: És a pihenés. Tehát amikor a szövetet megterhelem, mondjuk egy porckorongot, teszem, azt elkezdek futni. Tehát a porckorongot, ha futok, akkor a csigolyák kicsit így rotálnak, akkor a porckorongnak a cikcakban álló, a csigolyák között lévő kollagén rostjait megrángatom, a gyerek megrángatja, és ilyenkor a benne lakó ilyen kis blaszt sejtek, azok azt mondják, hogy hát itt igénybe vagyok véve, tehát kellene erősebb anyag, és elkezd kollagént szintetizálni, magyarul erősebbé válik a porckorong. És így tudunk nagyon robosztussá válni, így tudjuk elérni azt, hogy majd 30-40-50-60 éves korunkban a gerincünk sokkal többet bírjon, és sokkal nagyobb legyen szövetileg az a puffer, amiből építkezni tudunk. De ezek a szöveti adaptációk, tehát amikor megerősödünk, azért ezek a pihenéskor alakulnak ki. Tehát a terhelést abba kell hagyni idővel, és pihenni egy nagyot, de most ezt is nagyon eszi az, hogy mondjuk éjszaka PlayStation-ezök, meg csetelek a mobil, tehát az, amit ellop a, mondjuk a social media pihenésből, az egy nagy ár. Tehát, hogy ez a három dolog kéne, a pihenés, a terhelés, és a változatos terhelés a gyereknek.
1: Na hát igen, múltkor valamelyik ilyen fájmegosztó platformnak vezetője mondta, hogy tulajdonképpen nem a versenytársaik a legnagyobb versenytársak a pályán, hanem az alvás, de nyerésben vagyunk, mondta bizakodóan. Hát ez nekünk nem jó hír.
0: Igen, és az alvás az például nagyon fontos faktor egy jó tartásnak, és itt nagyon érdekes kérdés, hogy mi a jó tartás, mert igazából a tudomány most arra megy, hogy jó tartás nincs is. Tehát, hogyha a gyerek kihúzza magát, most a hallgató képzel, hogy ökölbe szorítja a kezét, iszonyat erővel megszorítja, semmi baj nem lesz tőle. Ez a húzd ki magad. Viszont maradjon így 20 percig most a beszélgetés végéig, csak tartsa ökölbe a kezét, és nézze meg, hogy fogja magát érezni. Semmi kóros nincs az ökölbe szorított kézzel, semmi rossz nincs a megfeszített izmokkal, de hogyha folyamatosan ugyanúgy terhelem a szöveteket, akkor azok oxigén hiányban elkezdenek fájni egy idő után. Tehát jelenleg most azt gondoljuk, hogy a gerinc az végtelen sokfajta testhelyzetet elvisel, de nagyon nem szereti azt, hogyha ezt a testhelyzetet sokáig kitartjuk. Tehát a gyerkőcnél az a legjobb, ha rotálni tudja a testhelyzetét. Kicsit görnyed, kicsit kihúzza magát, kicsit ül a fenekének az egyik oldalára, és a legfontosabb, hogy álljon föl minél gyakrabban.
1: No, erről is beszélünk mindjárt, hogy itt vannak a tanórák, azért az mégiscsak 45 perc ülés rossz esetben. Jó, szóval erről most beszéljünk róla.
0: Jó, beszéljünk róla. 45 perc az koccosan annak a határa, hogy a kollagén el tud kezdeni rossz irányba alkalmazkodni. Tehát olyan 30 perc az a magasság, ahol már föl kéne állni. Tehát nem az üléssel van baj. Mondják, hogy az ülés az új dohányzat. Az üléssel alapvetően nincs probléma. Az emberi agy az úgy nagyon nehezen találja meg a valós oki faktorokat. Az ülés nem bántja a gerincet. Ha bántaná, akkor már barlangrajzoknál kihaltunk volna valószínűleg a tábortűz mellett. Mindig az a baj, az ülés mit veszel? És elveszi az időt pont ettől, hogy változatosan terheljük a gerincünket. És hogyha csak ülünk, akkor nem az ülés a probléma, az, hogy nem csináljuk a másik oldalon azt, hogy megöntözzük a szövetet egy mozgással, máshol terheljük a porckorongot, kicsit idézőben megrángatjuk a kisizületet, hogy annak a tokja megtanulja azt, hogy hogyan kell ezt lereagálni, és ebből később tudnak lenni becsípődések, izületi problémák, fájdalmak. Tehát, hogy nem az ülés a baj, meg nem is egy rossz tartásnak nevezett tartás a baj, mert nincs ilyen egy rossz tartás. Ha a tartásban bármi gond lenne, hogy éjszaka egy tartásban alszunk, hát akkor minden bajunk lenne reggel, jó, van akinek van, de nem ezért. Tehát, hogy az a gond, hogy mitől veszi el az időt, és ezeket az időket érdemes most megadni a gyereknek nagyon.
1: Egy gyereknek, meg egy felnőttnek is, ha jól értem, amit mond, az nem csak egy iskolás gyerekre vonatkozik, tehát hogy 30 perc után fel kellene állni, hanem az irodában dolgozó emberekre is.
0: Egyértelműen, és a mi szakmánknak egy nagyon nagy hibája volt sokáig, hogy a legjobb szándék ellenére nagyon túlmisztifikáltuk a tartás hatását, és egy nagyon komplex problémát, a gerinc fájdalmat, azt nagyon sokszor leredukáltuk viszonylag kevés tényezőre, például a tartásra. Tehát most már látjuk, hogy a tartás nem egy elhanyagolható dolog. Nagyon fontos, de izgalmasabb kérdés az, hogy mitől tartja magát valaki egy adott helyzetben folyamatosan, és hogy visszatérek a virág
1: például. Mert hogy ez lehet, hogy belső lelki folyamatoknak a hátrányos következménye.
0: Pontosan, tehát egy szorongó gyerek.
1: Vagy előnyös következménye, hanem szorong.
0: Pontosan, tehát egy szorongó gyerek például, azt maga elé képzeli valaki egy szorongó embernek a képét, tehát ő előre fogja helyezni a fejét, csinál egy pajzsot az érzékeny hasi zsigerei közé, az, hogy megfeszíti a hasizmait, feszíti a válizmait, hogy eldugja a nyaki verőerét, hogy a kartfogú tigris ne tudja átharapni. Modern világ kartfogú tigrisei, azok mindannyian tudjuk, hogy bármi lehet gyakorlatilag. És ez például egy nagyon feszített, nagyon ugyanazokat az izmokat feszítő, kellemetlen helyzet, és hogyha mondjuk egy ilyen tartásban vagyok, akkor az agy nagyon tapogatja le, hogy a test mit csinál. Tehát nincs olyan, hogy az agy kiadja a parancsot a test meg végre, vagy ez egy rendszer, és hogyha egy ilyen feszített helyzetben vagyok, akkor automatikusan a kortizol szintem nőni fog, az pedig azt jelenti, hogy egyre jobban az agyam struktúrája változik, és figyelni fogja, milyen veszélyek vannak a világban, ezeket jobban észre fogom venni. A hírekben, az iskolában, a csoportban, a tanártól, a szülőtől, a családban történő változásokból, és ez kialakítod egy önmagába harapó kígyó effektust. És az az izgalmas, hogy a mozgás például erre is egy nagyon jó gyógyszer, erre gyönyörű elegáns kísérletek mutatják, hogy kiszedem magam ebből a tartásból, elmegyek futni, úszni, tök mindegy, pingpongozni, tehát kiveszem magam a statikus helyzetből, és ezt pár hétig csinálom, akkor az agynak a struktúrája megváltozik, és sokkal kevésbé lesz hajlamom a szorongásra, a depresszióra, amik amúgy a gerincfájdalom és a 13 éves, 16 éves gyerekek gerincfájdalmának az egyik legfontosabb rizikófaktora.
1: De most ugye sportot említett, ugye pingpong, futás, stb. Úszás, meg egyebek. De a kapcsolatra nem igaz mindez? hogy azzal is lehet oldani ezt a szorongást, ezt a félelmet, ezt a feszült helyzetet, könnyed, oldott, jól működő baráti kapcsolatok, ahol biztonságban vagyok?
0: Dehogy nem, pontosan.
1: És ez vissza az a gerincünkre.
0: Igen, ez gyönyörű ez a vonal, amit most behozott, mert van egy problémánk, a gerincfájdalom, vagy a fiatalkori gerincfájdalom, és mi fontos a struktúra, fontos, hogy hogy áll a porckorongunk, fontos, hogy milyen erős az izomzatunk, de rengeteg faktor határozza ezt meg, például az alvás mennyisége, például a társas kapcsolatok, hiszen hogyha kiegyensúlyozott, támogató társas kapcsolatokban él az ember, akkor nem szorong annyira, nem lesz akkora az érzékenysége, könnyebben alszik, és itt minden összeér, és sajnos a terápiában ma nagyon sok divatterápia azt csinálja, hogy mi terapeutaként jól érezzük magunkat, hogy ebből a rengeteg faktorban egyet mesterségesen kiemel, elmozdult a csodaízület, letapadt a csodaszövet, és akkor mókoljunk azzal. És ezek jó dolgok, ha hiszünk benne, ez pár napig jobban fogjuk érezni magunkat, de nyilván, hogyha ezek közül a faktorok közül nem találjuk meg azt, ami a legfontosabb az adott gyerek vagy felnőtt életében, és nem azt kezdjük el komplexen kezelni, hát akkor az nem lesz egy tartós hatású.
1: De ez azt is jelenti, hogy amikor valaki megkeresi ön mondjuk azzal, hogy a gerincbántalmai közül valami már így gyakran jelentkezik, akkor azért próbálja feltérképezni a szociális hálóját is?
0: Nagyon, mi sokat beszélgetünk a pácienseinkkel. Van egy nagyon neves biomechanika professzor, és a biomechanikának a professzora, ő azt, amikor megkérdezték, hogy hogy engedheti meg magának, hogy 2 órát töltsön el egy beteggel, akkor visszakérdezett, hogy ti hogy engedhetitek meg magatoknak, hogy ti nem. Tehát ahhoz, hogy jól csináljuk ezt a munkát, az fel kell térképezni ezeket a dolgokat, viszont nagyon sokszor nem én leszek a megoldás a problémára, ez kiderül. Tehát, hogyha mondjuk a szociális kapcsolatok egy olyan családi háttér, egy olyan családi viszony, mondjuk egy válás, ami a gyereket nagyon stresszeli. Tehát ott nyilván nagyon sokat fog tudni tölteni a gyereken az, hogy sportol valamit, és egy kiegyensúlyozott közegbe kerül, de azért magát a stressz forrását, a krónikus stressznek a forrását így nem tudjuk levenni róla. Tehát itt azt tudjuk akkor csinálni, hogy támogatjuk a többi potméter tologatásával, hogy kevésbé érezze magát rosszul, és nagyon sokszor lehet, hogy teljesen más szakemberhez kell fordulnia, de nagyon fontos, hogy ezt fel tudjuk ismerni.
1: Most akkor valami arról beszélt, hogy megismerő szeretettel kell fordulni a pácienshez.
0: Igen.
1: Ezzel kell kezdeni.
0: Abszolút.
1: Azt mondja, hogy sok felesleges munkafizetett vastag könyvet cipelnek a gyerekek, az 50-es években hátratett kézzel ültünk az iskolában, írja az egyik hallgatónk, aztán legyenek 30 perces tanórák, írja egy másik, 70 évesen kezdtem el nyugdíjas tornára járni, csodát tett, mindent megmozgat. Bármikor el lehet kezdeni?
0: Bármikor. Van egy nagyon zseniális kutató, dr. Greg Lehman, ő azt mondta, hogy ahhoz, hogy a szövet adaptálódni tudjon, tehát hogy erősödjön valamelyik szövetünk, a porckorongunk, bármink, az egy fő feltétel van, hogy életben legyünk még. Tehát bármikor el lehet kezdeni. Gyönyörű, hogyha 80 pluszos hölgyeknek, uraknak súlyzót adunk a kezébe, és megmérjük a csontsűrűségüket, akkor pár hónap után mérhető. Egyértelműen is szépen mérhető javulást találunk
1: ebben. Tehát idősebb korban is?
0: Persze.
1: Tehát az, hogy ez csak 21 néhány éves korig gyarapítható, az így nem igaz.
0: De abból a szempontból igaz, hogy van egy genetikailag meghatározott csúcscsonttömeg, és ezt gyerekkorban kell elérni, és abból fogunk elkezdeni majd veszíteni.
1: Csak lassítani tudjuk akkor a veszítést, vagy pedig meg tudjuk állítani?
0: Itt két dolog nagyon fontos, hogy gyerekkorban menjünk el a lehető legmagasabbra, mert onnan fogunk menni.
1: Ez nem jelenti élsportot, ugye? Hanem mozgás, sokféle mozgás.
0: Terhelést, a csontnak a terhelését jelenti, és ez egyébként egy rettentő fontos téma, mert a csont itt kulás most olyan szinten egy nagy gond, hogy 14 másodpercenként itt Európában meghal egy ember. A 14 másodpercenként, amióta ezt a mondatot elkezdtem, meghalt 3, vagy ezt a fejezetet, nagyon csúnya halálokkal. Tehát ezek ilyen felfekvések, tüdőgyulladások, ami óriási teher az embernek is, nagyon szenvedés, meg a családnak is.
1: Mi a csontritkulásnak a következménye? Mert nem tud már lábra állni, stb.
0: Ez általában úgy néz ki, hogy combjagtörést kap az ember, akkor ott jön egy immobilizáció, annak meg idősebb korban már óriási.
1: Hát igen, a nagymamám egész életében mozgott, és 95 évesen tört el a combjacsontja, és még utána 5 évet élt, 100 éves koráig. De egész életében mozgott, kerti munkát végzett, így tovább. Nem volt élsportoló.
0: Igen, de terhelt a kertben, bőven elég, és az is nagyon érdekes, hogy milyen mozgásra van szüksége ezeknek a gyerekeknek. Tehát amíg nincs valami nagyon specifikus gerinc elváltozott porckorongsérve, akut állapotban lévő porckorongsérve, embernek, nagyon eretnek lesz, amit mondok, de egy tök mindegy, mit mozog. Tehát, hogyha egy változatos, kellemes mozgást végez, az ugyanúgy megmozgatja a szöveteket, ugyanúgy megöntözi az izmokat, ugyanúgy, most csúnyán fogalmazok, de egy érthető megrángatja a porckorongokat, és az meg egy pozitív adaptáció. Az
1: hát egy focizó, fáromászó gyerek, hát nyilván mindent megmozgatott.
0: Pontosan.
1: Akkor nézzük meg még most az iskolapad és a szék magasságát, uh-huh. hogy érdemes beállítani, mire figyeljünk az iskolában.
0: Van egy óriási rendező elv az ilyen ergonomiai kérdésekben, ez végtelenül tudományos lesz, az, hogy legyen kényelmes. Tehát, hogyha úgy jól esik egy autóülés, jól esik az iskolapad magassága, akkor az nagyon jó. Na most nyilván minden tartás jó egy darabig, viszont vannak olyan tartások, ami tovább lesz megfelelő, és tovább fogom jól érezni magam benne. Az ideális ülőhelyzet, ami közelebb van ahhoz, amiben sokáig jól érzi magát a legtöbb ember, az az, amikor a derék egy picit pucsít. Ezt úgy mondják, hogy előre billen a medence. Tehát most ül valaki, akkor elképzeli, hogy a medencé egy fogaskerék, és ez előre tekeredik, tehát a derék egy picit kihomorodik. Ez olyan, mint amikor egy
1: pucsit. A harcművészek szoktak így állni a különböző akciófilmekben, nem? Hogy egy kicsit így előre nyomják a csípőjüket.
0: Igen, de ezt inkább az ülésben érzem ideálisnak. Na, az például sokat segít, mert akkor fejbe jön a gerinc tengelyébe, és akkor kicsit kisebb lesz az izom munka igény a nyakban, de hát ezt sem lehetem túl sokáig fönntartani. Tehát az olvasó írt, hogy a régiek hátratett kézzel ültek, azért nem szeretnék hátratett kézzel ülni mondjuk 20 percen keresztül, mert az már nem kellemes, de mondjuk egy kicsit hátratett kézzel, vagy abban a pozícióban ül az ember, aztán kicsit görnyed, és ezeket váltogatja, és aztán minél hamarabb feláll, és mozog valamit, na az egy ideális kombó.
1: A magasság, tehát hogyha nézünk valamit, akkor a szemmagasságban legyen, mondjuk ez nem feltétlenül gyerekekre vonatkozik, de hogy az irodában a monitor szemmagasságban legyen, tehát ne kelljen lefelé nézni, mert akkor mindenféle gondok lehetnek a nyakban, ugye?
0: Igen, de ez egy kicsit trükkös dolog, mert ha most elképzeli valaki, hogy ül, és szemmagasságba teszi a monitort, akkor hol van a szemmagasság? Tehát amikor kihúzom magam, akkor ez a szemmagasság, de idővel elkezdek görnyedni, és akkor a monitor hirtelen nagyon magasra kerül, akkor viszont hátra törik a fejem, és az viszont végtelen megterheli a nyakat. Tehát ilyenkor én inkább vegyek...
1: Fejkövető monitor. Ez egy újdonság, beadjuk majd szabadalomként.
0: Amúgy van ám ilyen, amit egy mozdulattal lehet föl lehúzni, az egy ideális dolog, mert akkor
1: én automatára gondoltam.
0: Az szuper, le tudja követni ezeket, ez tök jó. Uh-huh.
1: Az elején az iskolatáskával kezdtük. Jobb választása mondjuk egy gurulós iskolatáska, mint a hátizsák, vagy ezt hagyjuk?
0: Hagyjuk. Tehát, hogy mondom, észre kell terhelni a gyerekeket, de terhelni kell őket, és például az iskolatáskának azért van egy rossz PR-ja, azt szokták mondani, hogy gerincfeldülést okoz, hogyha a gyerek az egyik vállán hordja, nincs olyan tanulmány, ami azt mutatta volna, hogy ez igaz, tehát semmi gond, mert az izmaink azok cikcakba húzódnak a test bal jobb oldalán, és ahhoz, hogy egyenesek tudjunk maradni egy fél oldalon hordott hátizsák, akkor bőven kell használni.
1: Ne is cserélgessük, nem javasolja,
0: lehet,
1: hogy...
0: Lehet cserélgetni,
1: az de... nem árt.
0: De nem árt, persze, de ha leteszi az ember a hátizsákot, a gyerkőc, akkor úgy is megy a két lábán, meg csinál ezt, és az bőven kibalanszolja ezt. Tehát, hogy se a fél oldala sportoktól, lehet, hogy erősebb lesz az izmom az egyik oldalon, mint a másikon, de ez megint a szakmánknak egy ilyen régi dogmája, hogy körzővel vonalazóval szimmetrikusnak kell lennünk, senki nem az. Tehát bal oldalt van a szívünk, ez eleve okoz egy kis diszbalanszot, ami nem diszbalansz, hanem a legtermészetesebb dolog. Tehát, hogy az IKEA bútornál nagyon rosszul néz ki, hogyha úgy nem precízen van beállítva, de ezek az apró aszimmetriák teljesen természetesek.
1: Mégis a szülő milyen jelekből veheti észre? Ez fontos, hogy észrevegye, hogy mégiscsak van valami gond a gyermek vázizomzatával. Ezt talán ugye ezt használjuk inkább a helyes testtartás helyett.
0: Igen. Tehát engem szülőként nagyon zavarna az, hogyha a gyereken folyamatosan görnyed. Mert megkérdezném magamtól, hogy miért. Tehát, hogy mi éri az iskolában, mi éri a családban, miért nem komfortos neki.
1: Lehet, hogy egyszerűen lelkileg rosszul van. Abszolút. Úgy érzi, hogy lenyomja a világ.
0: Abszolút. Ez nagyon benne van most. Tehát a social médiát azt nagyon sokat szoktuk szídni azért, hogy a kezünkbe fogjuk a telefont, és SMS nyakunk lesz tőle. Most 140 gramm egy telefon, ez a nyakunknak nem téma, tök mindegy, hogy fogjuk, ezt is lekutatták, de ami kijön belőle. Tehát, hogy a gyerek állandóan méri magát ilyen csoda agyonretusált képekhez, meg testmodellekhez, meg esetleg bántják, tehát az a rengeteg információ, ami kijön, egyszerűen az agyunknak ez sok, és ez alapból okoz egy feszültséget, tehát ennek például lehet része benne, a kialvatlanságnak lehet része benne, ezeket mind érdemes valamilyen szinten fogni, menedzselni, jobb alternatívát, izgalmasabb alternatívát mutatni a gyereknek.
1: És azért nézni folyamatosan, hogy változatos-e a testtartása, mondjuk ezt.
0: Igen, ami egyébként nagyon fontos egy ortopédiai szempontból, az két dolog, az egyik a skoliózis, a tényleges gerincferdülés, na azt meg kell fogni és észre kell venni, és ezt a szülők hajlamosak nem észrevenni, mert a gyerekünket minden nap látjuk, tehát hogyha a gyerek előre hajol, és azt látjuk, hogy a gerincének az egyik oldalán van egy pupli, de csak az egyik oldalon, egy púp, egy ilyen bordapup. Na ez a strukturális koliózisnak a gyanúját veti fel, ez az, amikor a gerinc elgörbül, és a csigolya csontozat egy picit el is tekeredik. Ez egy genetikailag meghatározott betegség, nem a hátizsák okozza, nem az egyoldalú sport okozza, igazából ez idiopátiás, ez a szép megfogalmazásnak, hogy halványra dunsztunk nincs, hogy mi okozza ezt, így konkrétan több gén határozza meg, családi halmozódást mutat, tehát így gyanúk már vannak. De az a lényeg, hogyha a gyereknek mondjuk ez kialakul 8-10 éves korában, akkor amíg a gyerek növésben van, eddig ez romolhat. És ezt nagyon fontos megfogni. Tehát ezt egy ortopéd orvos nézze meg, ha egy kicsit is felmerül a gyanú, de ez nem az, hogy a gyereknek lejjebb van az egyik válla, mint a másik, az lehet, hogy csak ilyen az a fickó vagyok, most épp ez a divat, hanem az, hogy előrehajos, tényleg pupos az egyik oldala, mindig ugyanúgy, itt érdemes a gyanúperrel élni, hogy ezzel a gyerekkel kezdeni kell ilyen szempontból valamit. Itt egy nagyon erős gyógytorna szokott lenni a megoldás, mert itt az a gond, hogyha nő a gerinc, azért benne van, hogy ez romlik, és ezt egy gyógytorna meg tudja fogni. Pont ezzel az adaptációval, vagy olyan erős tornát küldenek rá, ami fogja ezt az ívet, hogy ne romoljon tovább. Amikor letűzünk egy ilyen kis, nem is tudom, egy ilyen hely meghatározott, hogy ez a görbület, és ennél akarunk megmaradni, ne romoljon tovább. A másik ilyen ortopédiai gond, ez a Scheuermann-kornak nevezett probléma, ez pedig az, amikor ez is egy genetikailag meghatározott dolog, és szintén nem tudjuk pontosan, hogy mitől van. Ugye a háti csigolyák előső részéhez vezető erek elhalnak, és ettől picit ékalakúvá válnak a gyerkőznek a csigolyai. Nagyon sok gyereknek van ilyen, meg nagyon sok felnőtt.
1: De lesz helyettük új érhálózat,
0: nem? Nem nagyon, tehát a csigolyák előső részén nem nagyon, ezért a csigolya egy picit elől vékonyabbá válik, mint hátul, és ettől púpossá válik a gyerkőc. És ez annyiban más, mint a rossz testtartás, hogy ez egy csontos dolog, amihez azért a derékban is járnak apró elváltozások, ez kitettebbé tesz mondjuk porckorong sérvekre.
1: Ilyenkor gyógytorna?
0: Gyógytorna, igen. Igen, és ezt érdemes megnézetni szintén egy ortopéd orvossal, mert ő egy röntgenből azonnal megmondja, hogy erről van-e szó.
1: A végére még akkor egy gyors tanács, mit tehet egy tanár, tanító a tanteremben a helyes testtartásért? Mozgassa meg 45 perc, értjük, kicsengetés, egyebek, de hogy közben mozgassa meg a gyerekeket egyszer mondjuk?
0: Igen, ha belefér az órába, akkor ne zavarja, hogy a gyerekek ficeregnek, mert az egy nagyon egészséges dolog akkor, amikor ő nyilván nem egészséges, hogy a gyerek hintázik a széken, de nem véletlenül csinálja. Tehát a gyerkőc még érzi, hogy a szövetei elkezdenek oxigénért könyörögni, mi erről amúgy leszokunk, és hajlamosabbak vagyunk belezombulni egy rossz helyzetbe, ami később azért problémákat okoz. Viszont ha nem is hintázik a széken, de átül, keresztbe teszi a lábát, kicsit görny, tehát ezt engedjük meg neki. Ez egy jó dolog.
1: Most ugye a mozgásról beszéltünk, igen, és ennek a testformáló és gerincformáló szerepéről, de a lelkiekről is beszéltünk, ennek a gerincformáló szerepéről. Étkezés, arról is kellene ugye pár szót szólnunk, más szakembert fogunk majd hívni, de ez is fontos, igen, ugye, a kiegyensúlyozott étkezés.
0: Fontos, de ez tényleg nem az én asztalom, úgyhogy vannak nálam sokkal kompetensebb.
1: De amikor valaki elmegy ilyen gonddal önhöz, gerinc problémával, akkor azért az étkezés is erre is rákérdez?
0: Rá, de viszonylag ritkán ez az okifaktor gyerekkorban. Tehát ma már annyira rossz minőségben, mennyiségben nem táplálkozunk, hogy ennek szerepe legyen. Viszont ami veszélyes ügy, és tényleg ebben a témában én nem nagyon szeretek megnyilvánulni, mert ez másnak jobban az asztal, az a D-vitamin. Tehát az, hogy annyira nem megyünk most ki a napra, mert persze védeni kell a bőrt, ez nagyon fontos, most az észszerű napozásról beszélek, az például a csontépítéshez elengedhetetlenül fontos. Tehát az, hogy kálcium beépüljön a csontba, az a D-vitamin, az muszáj, és tehát az, hogy a gyerekek bent élnek a négy falon belül, azért az később megint csak mindenféle egyéb egészségi problémát is okozhat, tehát erre szintén érdemes odafigyelni.
1: Szóval változatos mozgás és rendben lesz minden. Nagyon szépen köszönöm Bene Máténak, hogy rendelkezésünkre állt.
0: Nagyon szépen köszönöm.

0: Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 10 óra múlt néhány másodperccel, a napközben rövidesen folytatódik, de most mindenekelőtt hírek, aztán majd mondjuk a témákat.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A Volán is felkészült a tanévkezdésre. Kiterjedt orosz drón és rakétatámadás érte hajnalban Kijevet. Napos, gyengén felhős az idő, eső nem lesz. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogy vármegyei Nagybajonban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a Volán busznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. A miniszter beszélt arról is, hogy újra létrehozzák a kormány és a főváros közötti egyeztető fórumot, a fővárosi közfejlesztések tanácsát, mert Budapest fejlesztése országos közügy. A kormány tegnap benyújtotta az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a büdzséről szóló törvénynek a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. A hiány cél az eredetileg tervezett 3,7 helyett 7,5% lett, a gazdaság pedig 2%-kal bővülhet idén az előzőleg tervezett 4,1%-kal szemben. A Fidesz szerint a be nem tartott ígéretek költségvetése az előterjesztés. Palóc André képviselő példaként említette, hogy nem lesz dupla családi pótlék, nincs adócsökkentés és elmaradnak a beígért béremelések. A világháborús jóvátétel megfizetésére szólította fel a lengyel elnök Friedrich Merz német kancellárt. Karol Navrocki a II. Világháború kirobbanásának 87. évfordulóján tartott megemlékezésen arról beszélt, hogy a történelmi igazságot és a jövőt is szem előtt tartva Németországnak rendeznie kellene a Lengyelországnak járó háborús jóvátétel ügyét. A pénzt a lengyel hadsereg fejlesztésére fordítanák. Kiterjedt orosz drón és rakétatámadás érte hajnalban Kijevet. Legkevesebb 8 ember meghalt, 5-en megsebesültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadipari üzemeket is bombáztak az ukrán főváros és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Az orosz légvédelem több száz ukrán drónt lőtt le 19 régió és a Fekete-tenger felett. Meghaladta az ezret a nepáli villám áradás halálos áldozatainak száma, több mint 4400 eltűntet még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccser omlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került. Itthon az ország nagy részén süt a nap, főként délnyugaton vannak felhősebb területek, számottevő eső nem lesz. A többfelé élénk szél néhol megerősödik. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk.
0: Műsorajánló.
3: A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbe vágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Napközben, napközben.
0: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: A napközben tehát folytatódik. Pénzügyi rovatunkban szó lesz arról, hogyan tanítsuk meg a gyerekeket a zseppénz helyes beosztására, és mostantól mennyivel olcsóbban juthatunk hozzá a vényköteles gyógyszerekhez. Erről már a NAV szóvivőjével beszélünk majd telefonon. Hogyan lehet biztonságosabbá tenni a gyerekek iskolába vezető útját iskola utcákkal? Egy oroszlány és egy nyéklátházi példát is megnézünk. De akkor először a pénzügyek, iskola kezdés ide vagy oda, a pénzügyekkel kapcsolatos kérdések egész évben velünk maradnak. Ezúttal két apró, de a családi költségvetést is érintő témát járunk körül. Először is azt, hogy hogyan tanítsuk meg a gyerekeket a zseppénz helyes beosztására, és másrészt pedig mit jelent a gyakorlatban, hogy szeptember 1-től sok gyógyszer 0%-os áfával kapható. Itt van velünk már Balogh László, a pénziránytű alapítvány kuratóriumának elnöke. Jó napot kívánok
4: önnek! Jó napot kívánok!
1: Hát akkor nézzük meg ezt az iskola kezdéssel kapcsolatos dolgot. Ugye takarék, bélyeg, ez mindenkinek eszébe jut, aki már idősebb egy kicsit, hogy milyen jó lenne visszahozni a takarék bélyeget. Mert hogy az a takarékoskodásra tanította akkor a gyerekeket, és hát ragaszgattuk minden hónapban az 1 forintos, meg 50 filléres, meg egyéb bélyegeket, hogy aztán a végén legyen belőle bicikli, vagy fényképezőgép magyarolás.
4: Valóban én is ahhoz a generációhoz tartozom, akinek még volt iskola takarékbélyeg gyűjtő kis füzete, és gyűjtöttem egy éven át, vagy több éven át a takarékbélyegeket, de ennek van egy előföltétele, hogy takarékbélyeget akkor lehet venni, hogyha a gyereknek van zseppénze. És az iskola kezdés, így szeptember 1-én, különös alkalmat ad arra, hogy a szülők is végig gondolják, a gyerek korától függően, hogy adnak zseppénzt, mennyi zseppénzt adnak, mennyire növekedett a gyerek, és nőtt a felelőssége, mert hát ugye a gyerekek különböző korosztályban, különbözőképpen állnak a zseppénzhez, és más egy elsősnek a zseppénzadása, egy alsó tagozatosnak. Nyilván változik a helyzet, amikor felső tagozatba kerül, és még inkább változik a helyzet, amikor középiskolás lesz.
1: Igen, tehát akkor nézzük meg így az életkorok szerint. Ugye óvodát nem említett, tehát ott hagyjuk is akkor ezek szerint.
4: Én azt gondolom, hogy óvodában még korai zseppénzt adni.
1: De elsőben már nem korai?
4: Elsőben megfontolható, tehát nagyon nehéz, minden gyerek más, minden családi viszony más, de elsőben már el tudok képzelni egy olyan helyzetet, lehet, hogy majd a második fél évben, amikor az iskolát már megszokta, az iskolai viszonyokat megszokta, hogy az iskolában van büfé például, és a szülő is ismeri, hogy a büfének mi a kínálata, és elképzelhetőnek tartom, hogy heti zseppénz, tehát az alsó tagozat, azt gondolom, hogy általában a heti zseppénzbe kell gondolkodni, annak még belátható egy fiatalabb gyerek számára is az időtávja, nem túl sokat, és ebben az időben egy viszonylag alacsonyabb összeget töltenék meg, de a pénzzel való ismerkedésnek már akár elsőbe is, de legkésőbb másodikba lehet jelentősége, azzal együtt, hogy fokozatosan a gyereknek a szabályokat értelemszerűen el kell mondani. A pénzbe adott esetben ő dönt, a pénz valószínűleg nem túl nagy, és alapvetően azt is el lehet dönteni a alsó tagozatban, hogy milyen célokra használják, ez többnyire iskolai büfé, vagy még fagyi, és hasonlókra, de ezen belül a gyerek gazdálkodhat. Nyilván az minőségi ugrás az a felső tagozatba kezdődik.
1: Igen, amit említett, az tulajdonképpen mind költés. Tehát, hogy a gyermek meghatározhatja, ezen belül van egy bizonyos zseppénze, hogy mire költ. De ugye, ami nagyon fontos lenne, hogy már ebben a korban is valahogy megtanítsuk őket a takarékosságra is. Tehát, hogy érdemes gondolni nem csak a mára, a pillanatnyi kielégítendő igényekre, hanem arra, hogy holnap és holnap után is lesz valami.
4: Így van. Tehát itt is, és majd a későbbi korosztályoknál is lehet ösztönözni a gyerekeket különböző megtakarításokra. Nyilván, hogy célokat ki lehet tűzni, és egy első osztályos vagy egy harmadik általános iskolás gyereknek ugyanúgy lehet célja. Ez lehet egy jó bicikli, ez lehet egy jó futballlabda, aminek tekintetében, vagy egyszerűen egy valamilyen játék, amire ő szemet vet, hogy erre érdemes félretenni, és a zseppénzéből, ami megmarad, az ilyen közös célra az év végén, a tanév végén el lehet költeni. Majd erre vissza lehet térni későbbiek során, amikor már esetleg a felső tagozatban vagy a középiskolában több pénzből, több zseppénzből gazdálkodik a gyerek, hogy hogyan lehet ezt a takarékoskodást ösztönözni. Lehet többféleképpen, talán alsó tagozatban ez még korai, hogy kis kisegítő munkákat vállaljon. Tehát gyümölcsszedést a kertbe, kertgondozást például, a szomszédéni kutyájának a sétáltatását, ez felső tagozatban már abszolút elképzelhető. Olyan kis segítő munka, amiért kis zseppénz kiegészítést is tud kapni.
1: Jó megoldásnak tartja azt is, hogyha a családon belül dolgozik valaki, akkor tehát a családnak dolgozik, mondjuk leszedi a gyümölcsöt, és akkor ezért adjon apa, anya valamennyi pénzt, vagy rendet tettél, fiam, vagy kitakarítottad a lakást, ezért kapsz valamennyi pénzt?
4: Itt azért szét kell választani megítélésem szerint, bár nem vagyok pedagógus, de szét kell választani a hétköznapi rendszeres rutin feladatokat, ami a családon belüli feladatkiosztás. Tehát az, hogy beágyaz, a szobájába rendet tart, ezt különösebben nem honorálnám. De lehetnek olyan feladatok és olyan típusú munkák, amelyek egyrészt nem föltétlenül rendszeresek, és amelyek meghaladják a gyereknek a családon belüli normális munka megosztásból kivehető részét, de besegít olyan dolgokba, amelyek, mondom, ezen a határon túl. Ezeket a szabályokat tisztázni kell nyilván a zseppénz meghatározásakor. Ha már zseppénzről beszélünk, azért az nagyon fontos, hogy a világosnak és kiszámíthatónak és rendszeresnek kell lenni a zseppénznek. Ezen túlmenőnek a szabályokat rögtön tisztázni kell. Egy alsó tagozatosnak én is azt gondolom, hogy egy viszonylag csekélyebb összeget kell meghatározni, nyilván a család anyagi helyzetétől is ez függ, de egy középiskolásnak már nyugodtan mondhatjuk, hogy a szabályok például arra is kiterjednek, ahogy növekszik a gyerek, egyre nagyobb lesz, és természetesen okosabb lesz, felelőssége is egyre nő. Azt lehet mondani, hogy a zseppénz mértékével nő a felelőssége is. Tehát a közlekedési bérletet már te veszed, nem a szülő. De ezt betesszük a zseppénzbe. A menzapénzt te fizeted be. Azt is te intézed a felelősségével együtt, és akkor ez egy nagyobb összeg lesz, de a szabályokat mindig az év elején érdemes tisztázni. Ha már év eleje, az is egy fontos dolog, hogy ha valaki ötödikes, hatodikos, hetedikes lesz, és a szülő pontosan látja, hogy fejlődik, növekszik a gyerek, hogy nő a gyerek felelősségérzete, azt is el kell dönteni, hogy egyik évről a másikra pontosan ugyanannyi zseppénzt ad-e, vagy egy kicsit megemeli azt a zseppénzt, mert például azt látja, hogy a gyerek felelősségteljesen tud bánni a pénzzel, vagy éppen még nem tartott, hogy felelősségteljesen bánjék vele, tehát nem éri meg, vagy nem éri még meg, még korai emelni a felelősségi szintet. Mert hát a pénz összege...
1: Igen, bocsánat, de ez még alkalmat nyújt arra is, hogy egy kicsit az infláció miben létét tisztázzuk a gyerekkel.
4: Pontosan. Tehát nagyon jó tapint rá a lényegre, hogy a zseppénz önmagába egy kezdő lépés a pénzügyi neveléshez. Nem is annyira pénzügyi kérdés, mint nevelési kérdés. Kapsz egy összeget, ha 7-8 éves vagy, akkor egy kisebbet, ha 10-12 éves vagy, bár egy kicsit nagyobbat, de ezen belül, a szabályok keretein belül, ezt te gazdálkodsz belőle. És például úgy is lehet a megtakarítást felsőbb tagozatba, középiskolába ösztönözni, hogy... ez csak egy lehetőség, hogy a szülő azt mondja, hogy amit hóvégén megspórolsz, megtakarítunk, azt én vagy ugyanannyival, vagy annak a felével még kiegészítem, és akkor az a vágyott cél, amire nyáron vágysz, egy fesztiváljegy, mondjuk egy középiskolás esetében, vagy egy kerékpár, akkor az egy elérhetőbb távolságra kerül. Tehát vannak arra technikák, módszerek, amikor... igen, a megtakarítást és az ész nélküli pazarlást vagy költést, azt lehet kordába tartani.
1: Érdemes bankszámlát nyitni a gyereknek ennyi időse? Már hány éves kortól lehet egyáltalán?
4: A bankoknak különböző kínálatuk van. 7-8 éves kortól szülői kontroll melletti bankszámlát lehet nyitni, de gyakorlatilag én azt gondolnám, hogy ahol a jellemzően a szülők általában nyitnak, az a középiskola eleje. Ha valaki szakképzésben vesz részt, akkor egyébként kötelező is, mert ugye az ösztöndíjat arra kapja, de én azt gondolom, hogyha nem szakképzésben vesz részt, akkor is az már lehet célszerű, hogy középiskolába legyen bankszámlája, a bankszámláját használja. A mai világban ugye a pénzügyi óvatosság, a pénzügyi körültekintés az nem egyszerű pénzügyi kockázatok fölmérését jelent, hanem digitális kockázatok fölmérését is, és ezért hasznos ma már, ha középiskolás korba megvannak azok a bankszámlák, a bankkártya, és a hozzá kapcsolódó mobiltelefon általában 14 éves korban azért a gyerekek többségének már van, hogy ezzel együtt a digitális kockázatok is tudatosuljanak benne, de miután csak a zseppénzét használja, a zseppénzét kockáztatja, ez neki persze nagy kockázat, de viszonylag egy biztonságos terepen mozog, hogy a kockázatokat megtanulja, különösebben nagy veszélyes kockázat nélkül. De hozzátenek még egy dolgot, hogy azt is meg kell tanulja, hogy minden a telefonjában van, beleértve a bankkártyáját és a pénzét, tehát az is egy felelősség, hogy hogy vigyáz és hogy óvja a telefonját. És itt jön be a biztosítások kérdése, hogy vajon arra az értékes digitális kütyüre van-e biztosítás, mert az szerintem nagyon fontos. Tehát magyarul ez egy folyamatos tanulási folyamat, a fokozatosság végtelenül fontos benne, de fokozatosan a zseppénzen keresztül, a zseppénz nyújtásának módján keresztül ezek az ismeretek, tudás, tapasztalat, ez átadható a gyerek számára.
1: Mit gondol arról, hogy érdemes-e szabályt csinálni abból, hogy a zseppénz egy részét mindig félre kell tenni? Ugye az előbb mondott egy ösztönzőt, hogyha valamennyit félreteszel, akkor én ezt kiegészítem ugyanannyival. Ilyen, ezt használjuk, vagy pedig rigorózus szabályokat állítsunk fel?
4: Én az a pozitív ösztönzésben jobban hiszek, uh-huh. és személyes tapasztalatom is a pozitív ösztönzést támasztja alá, de természetesen ez családoktól, a családi szokásoktól is nagy mértékben függhet. És ha valakinek ennél jobb ötlete van, 100%-ba is meg lehet határozni, különböző szabályokat lehet fölépíteni, ha zseppénzedből 10%-ot, 20%-ot meg tudsz takarítani a hóvégén, akkor én egy abszolút összeggel kiegészítem. 1000 forinttal, 2000 forinttal, 3000 forinttal, tehát a szabályokban én nem mennék bele. A lényeg az, hogy valami pozitív ösztönző a szülő részéről jelenjék meg. És szerintem lényeges az, főleg középiskolás korban már, hogy az is lássék, hogy tehát beszélgessünk a gyerekkel, amikor már középiskolás korban nem arról beszélünk elsősorban, hogy a pénzre vigyázni kell, a fizikai pénzre, hanem akkor már a digitális pénzre, de hogy meg tudja különböztetni a sima vágyat, vagy a mesterségesen felkeltett vágyat, tehát az impulzus vásárlást a valós szükségletektől.
1: Hát itt akkor egy kicsit beszélnünk kell az influencerek hatásának a kiszűréséről, mert mégiscsak arról van szó, hogy ezek a fiatal befolyásoló emberek, ezek hát szponzorált emberek többnyire különböző cégek által, és akkor próbálják ezeket az árukat átadni ugye ezeknek a fogyasztási szokásait az őket hallgatóknak. Ezt is kezelnünk kell. Fú, ez egy olyan abszolút terület, amiben a ha belemegy, hát nem is nagyon ismeri.
4: Ha megnézzük a kutatásokat és a fölméréseket, az látszik, hogy felső tagozatban a gyerekek 85-86%-a már interneten vásárolt. Tehát ez már jelzi a kitettséget. Középiskolás korban ez valószínűleg közelíti a 100%-ot. És középiskolás korban már valószínűleg saját kártyával, vagy saját bankszámláról vásárol. 18 éves korig egyébként a szülő ellenőrzi, szülő látja, láthatja, és tudja ellenőrizni, hogy mi van, mert szülői beleegyezéssel és szülői jóváhagyással lehet bankszámlát nyitni. 18 éves kor fölött önálló felnőtt ember. De a lényeg az, hogy látjuk, és igenis a felső tagozat tehát amikor az internetes vásárlási korszak elkezdődik a gyerekeknél, majd folytatódik középiskolába, igenis le kell ülni velük és beszélni arról, hogy mi az, amit a szociális média földob, és ott különleges óvatosságra van szükség, mi az, ami az influencerenken keresztül jó, de mielőtt bármilyen döntéshoz hasonlítsa össze, hogy mi van, mit kínálnak, ki kínálja, mennyiért kínálja, melyik mit tud, és valóban szüksége van-e neki arra, a holmira, vagy arra a szolgáltatásra, amit meg akar venni. Tehát pontosan az úgynevezett impulzus vásárlástól kell óvnunk, és ha tetszik, nevelni a gyereket. Most egy családok azt mondhatnák, hogy persze ők ezt honnan tudják, de azt kell mondjam, hogy a pénziránytű alapítványnak a honlapján azért nagyon sok segédanyagot találnak erre vonatkozóan, és én nagyon remélem, hogy egyébként a Nemzeti Alaptanterv, ahogy most benne van a pénzügyi edukáció bizonyos tantárgyakban, és osztályfőnöki állampolgári ismeretek órában ez a jövőben is így fog maradni, és az iskola is, meg a pénziránytű alapítvány is ebben nagyon sok segítséget tud a honlapján nyújtani.
1: Igen, tudom ajánlani ezt a honlapot, azt mondja, hogy www.pénziránytű.hu, persze ékezetek nélkül. Nagyon szépen köszönöm Balogh Lászlónak, hogy rendelkezésünkre állt.
4: Nagyon szívesen máskor is.

0: Szeptember 1-től jelentősen csökken majd a gyógyszerkiadási terhe azoknak, akik rendszeresen szednek vényköteles készítményeket. A korábbi 5%-os kedvezményes kulcs helyett mostantól 0% áfa terheli a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszereket, és még a gyógyszertárban készített humán gyógyászati célú úgynevezett magisztrális készítményeket, ez utóbbiakat a vénykötelezettségtől függetlenül. A kozmetikai állatgyógyászati készítmények áfája viszont változatlanul 27% marad. Erről és a gyakorlati kérdésekről kérdezzük most Lincmeier Szilviát, a NAV szóvivőjét, aki, ha minden jól megy, itt van velünk telefonon. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Igen, itt vagyok.
0: Tehát akkor nézzük meg először ezt a 0%-os áfát, mely gyógyszerekre vonatkozik.
1: Igazából a felvezetőben minden lényeges tudnivaló benne volt, nem bonyolult a 0%-os áfa mérték, ami most szeptember 1-én, tehát igazából ma léptek hatályba az új szabályok, és pont ez a lényege a vényköteles gyógyszerekre érvényes a 0%-os kulcs. Ez a vényköteles gyógyszer az áfatörvény szakkifejezése szerint orvosi rendelvényre fölírt. És itt egy fontos különbségtétel az, hogyha fogyasztó vagy vásárló szemszögéből nézzük, akkor például azok a készítmények, amelyek sok ilyen kérdés érkezett, hogy interneten rendelnénk 0%-os adómértékű gyógyszert, amit webáruházban meg lehet rendelni, az biztos, hogy nem lesz 0%-os mértékű, mert itt a szabály annyiban szigorú, hogy ezek a vényköteles gyógyszerek, és csak azok, amit az orvos ír föl. Tehát abban az esetben, ha az orvos fölírja, de azért írja föl, mert az orvos felírása alapján olcsóbb az a gyógyszer, az nem lesz 0%-os adómértékű, az a normál, vagy a korábban hatályos, és még most is hatályos, 5%-os, az is kedvezményes mértékű áfát tartalmaz majd.
0: Na most a magisztrális készítmények, amelyek ugye a gyógyszertárban készülnek, ezek viszont vénykötelesség nélkül is 0%-os áfásak?
1: Igen, pontosan, ezek a kikevert készítmények, és ezeknek pont az a lényege, hogy itt nem kell a orvosi rendelvény, vagy ez a vénykötelesség, az, amit a gyógyszertárban meghatározott szabályok alapján kevernek ki, azok 0%-os mértékűek, így a kozmetikai termékek azok kivételek, de például, hogyha az orvos fölírja azt, hogy ő a csecsemőknek milyen fürdetőt, vagy milyen testápolót javasol, és fölírja pontosan, hogy milyen mi legyen benne abba, amit ki kell keverni, az 0%-os mértékű lesz.
0: Miért volt érdemes a magisztrális készítményekre külön szabályozást, erre tud valamit mondani?
1: A jogalkotási kérdésekben ugye a NAV nem, igen, nem nagyon tud meg nyilván, tehát hogy igazából mi végrehajtjuk ugyanúgy a jogszabályokat, csak ugye mi az egyik oldalról ugyanúgy jogalkalmazók vagyunk, mint az adózók, mondjuk mint a gyógyszertárak vagy akik vásárolják. Úgyhogy mi majd ellenőrizni tudjuk azt, hogy itt minden szabályosan megy, de mivel a szabályok elég egyértelműek, én nem hinném, hogy ebben bármilyen megállapítás születne. Ezért persze azért nem azt mondom, hogy biztos, hogy nem lesz, de egyszerűek a szabályok, a fogalmi rendelkezések benne vannak az ÁFA törvényben, és pont azért, hogy minden, bár egyértelmű, de még egyértelműbb legyen. Ezért a pénzügyminisztériummal közösen a NAV készített egy tájékoztatót, ami elérhető a honlapunkon. Ebben minden részletszabály benne van. Még az fontos lehet, persze nem a vásárlóknak, hogy a 0%-os adómérték az a gyakorlatban vonatkozik a kis és nagykereskedelmi értékesítésre is, és bár ez is inkább a gyógyszertárakat érinti, de azért jó, ha mindenki tisztában van vele, hogy a 0%-os adómérték az azért különösen kedvező, mert ehhez adólevonási jog is társul. Tehát ez nem olyan, mint mondjuk az alanyi mentesség, aki ugye kiállítja, tehát hogy 0%-kal értékesíti a termékét, nincsen rajta áfa, tehát gyakorlatilag 0%, azonban mondjuk a termék előállításához szükséges dolgokat, vagy vagy valamilyen szolgáltatást, amit ehhez igénybe vett, annak az áfáját azt nem vonhatja le. Ezzel ellentétben a 0%-os kulcsnak az a nagy előnye, hogy adólevonási jog is társul hozzá.
0: Itt a vásárlónak nem kell semmit tennie, ugye hát a patikákban ez a rendszer lesz és kész, tehát megmondják, hogy mennyit fizetünk.
1: Pontosan, a vásárlónak a legegyszerűbb, mert a patikus, az orvos ezt fogja tudni. Ha valaki esetleg mégis kíváncsi arra, hogy az az orvoság, amit általában szokott venni, bár valószínűleg tudja, hogy ha bemegy a patikába, akkor megkaphatja drágában úgy, hogy nincs nála a recept, vagy nem. Ha nem kaphatja meg, akkor az majdnem biztos, hogy vényköteles gyógyszer és 0%-os adómértékű. De a gyógyszeradatbázisban, ami a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak az adatbázisa, igazából minden vényköteles gyógyszer szerepel, tehát ha valaki utána akar nézni, akkor itt nyugodtan rákereshet a saját orvosságára.
0: A társadalombiztosítás által támogatott gyógyszereknél hogy alakul az ár? Ott egyszerűen az áfával csökkentett árból jár a támogatás, ugye? Gondolom ez a rendszer, tehát itt sincs semmi tennivalunk.
1: Nincs. Ez a legkedvezőbb szabály a vásárló-fogyasztó részéről, hogy meg ugye kell hozzá a recept, be kell menni, és minden működik automatikusan. Igazából tipikusan ez az, amit az adó szempontjából szokták mondani, hogy ez a jó mindenki szempontjából, ha az adó csak megtörténik, és az, hogy mögötte mi történik, azt mondjuk a vásárló nem is feltétlenül kell tudja. Jó, ha tisztában vagyunk a szabályokkal, de bemegy, vásárol, és biztos el benne, hogy a patikus, az orvos pontosan tudja ezeket a szabályokat, és ő annyit fizet, amennyit a vényköteles gyógyszerér, amit ezzel a 0%-os kulcssal olcsóbban tudja megvenni. Igen. Ez a lényeg az ő szempontjából.
0: Igen, hallgatóink kérdezik, hogy a vényköteles orvosi radioaktív izotópokra vagy egészségügyi oxigénre is vonatkozik-e ez a kedvezmény?
1: Nagyon jó kérdés, és ez is benne van egyébként a tájékoztatóban. És annyi változott, hogy ezekre is vonatkozik a 0%-os mérték, csak annyi változott, hogy kikerült, a korábban benne volt az ÁFA törvénynek a 3-as számú mellékletébe, most ez kikerült, így a szabályok egyértelműbbek lettek, de a lényeg az, hogy erre is vonatkozik a 0%-os adómérték, csak egy technikai módosítás történt. Tehát nincs ott a 3-as számú mellékletben, mert felesleges már, hogy a rendelvény kötelezett, hogy mert ez amúgy is tartalmazza. A rövid válasz az, hogy igen, 0%-os adómérték, és köszönöm, nagyon jó a kérdés.
0: A múlt héten már beszéltünk róla, de azért érdemes újra megemlíteni, mert hogy mától lépett érvénybe, hogy elnyugtát kell adniuk a boltoknak. Milyen változást láthatunk most fogyasztóként?
1: Fogyasztóként lehet, hogyha a mindennapokra gondolunk, akkor a változás az majd később fog szembe jönni, mert az online pénztárgépeknél is kötelező lesz majd az e-pénztárgépre átállni, és ennek a végső határideje 2028. július 1-e. De már van egy engedélyezett pénztárgép, és nyilván a nagyobb boltok, a hipermarketek is érdekeltek lesznek abban, hogy mielőbb átálljanak. És ez azért lesz fogyasztói szemmel egy sokkal digitalizáltabb, sokkal jobb világ, mert gyakorlatilag megszűnik a papírnyugta, tehát a nyugta formája, amit kapunk blokkot, amit kinyom a pénztárgép, az onnantól kezdve, ha nagyok is átállnak, akkor gyakorlatilag elektronikus lesz. És a nyugtát azt úgy fogjuk tudni megkapni, mint ahogy például fizetünk elektronikusan. Itt le kell tölteni egy aktivitást igényel, le kell tölteni egy úgynevezett vevői alkalmazást a vásárlóknak, és minden nyugtaadatunk igazából ott lesz a telefonunkban, és innentől nyílik ki a lehetőségek tárháza, azon túl, hogy óvjuk a környezetet, mert a papír nem lesz. De gyűjthetjük azt is, hogy az előző hónapban mennyi édességet vettünk, hol volt a olcsóbb a túrórudi, próbálok elszakadni az édesség témától, lehet valamilyen zöldség, gyümölcs, össze lehet hasonlítani, hogy mire, mennyit és hol költöttünk, különféle gyűjtéseket lehet csinálni, vagy aki számolja a kalóriát, azt is tudja nézni. Úgyhogy a vásárlókat ez azért még egy kis idő, hogy ez ilyen szinten bejöjjön az életünkbe. Ami most szeptember 1-től változik, az igazából azokat érinti, akik papírnyugtások, a nyugtatömböt használják, akik nem online pénztárgépre kötelezettek, mert nekik is valamilyen módon szeptember 1-től adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Eddig ugye a NAV rálát szinte mindenre, a számlaadatokra, az online pénztárgépek adatára abszolút rálát. Amire nem lát rá, az a papírnyugta. És ez változik meg szeptember 1-től, mert a papírnyugták, illetve a számítógéppel kiállított nyugták, amelyet jellemzően a webáruházak állítanak ki,

0: szolgáltatásukat. Ha nem, akkor két dolgot tehetnek. Egy, letöltik az e-pénztárgépet az okostelefonjukra, és így automatikusan teljesítik a nyugtaadatszolgáltatást, vagy használják a NAV oldaláról elérhető webes felületet, a pénztárgép portált, és itt 3 naponként föltöltik a nyugták adatait.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a tájékoztatást. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Lincmeier Szilviával, a NAV szóvivőjével beszélgettünk a gyógyszerek áfájáról, illetve az elnyugtáról.

0: Megkezdődött a tanév, és nyilván már ma benépesültek az iskolák, és az iskolák környéke is forgalmasabb lett, a parkolók is. Sok intézménynek és önkormányzatnak gondot okoz, hogy miként segítsen az iskolába járó gyerekek és a szülők közlekedési problémáin. Nyéklátházán az önkormányzatnak ugyancsak újszerű megoldás jutott eszébe. Bétót Erik a beszélgetése következik.
1: Puszi és menj, hirdeti a Nyéklátházi Általános Iskolához közeli parkolóban egy felirat. Hogy ez mit jelent pontosan, arról Tóth Balázs polgármestert kérdeztem.
2: A Sót Lajos Általános Iskolánkban több mint 390 beiratott tanulónk van. Természetesen minden szülő tanévkezdéskor is minden nap arra törekszik, hogy biztonságosan bejusson a gyermeke az intézménybe. Sajnos Nyéklátháza központja, ahol ez az intézményhálózat található, nagyon szűkös, egyirányú parkolóval lehet megközelíteni az intézményeinket. Reggelente túl nagy a torlódás, hiszen már mindenki gépjárművel közlekedik a gyermekeit az iskolába, bölcsödébe, óvodába, biztonságba akarja tudni, és megy a szülő rohan a dolgára. Szerettünk volna ezen a reggeli torlódáson egy kicsit úrrá lenni, egy kicsit enyhíteni ezt a felfokozott terhelést, amit a gépjárművek jelentenek az intézményeink előtt egy bizonyos idősávban, reggel 7 és 8 óra között.
1: Illetve hát a gyerekek biztonsága a legfontosabb.
2: A gyerekek biztonsága a legfontosabb. Érthető, hogy a szülő el szeretné vinni a kapuig, hiszen nem akarja azt, hogy forgalmas úttesten kelljen egyedül áthaladnia. Éppen ezért jutott a Nyékládházi képviselőtestület eszébe. Ez egy puszi és menj tovább, tehát ez a kiss and go, kiss and ride parkoló, ahol természetesen parkolóként használjuk, de egy meghatározott idősávban, ez a reggeli 7 és 8 óra között tilos várakozni, tilos parkolóként használni, megállni, 3 percre szabad, adni egy puszit a gyermeknek, reményeink szerint semmelyik gyermek nem hagy semmit az autóba, hogy anyának kétszer vissza kelljen jönnie, ad egy puszit, és gyalog be tud sétálni a járdán a biztonságos iskola épületébe.
3: Hát szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés a város részéről, ugyanis az iskolának saját belső téri parkolója, így a gyerekek részére nincsen, hogy be tudjuk őket vinni, meg hazahozni. Tehát próbálunk ott a környéken mindig megállni, így is nagyon sok a tumultusság ilyen téren, mert várakozni, vagy szembe jönnek, nem lehet kiállni, megvárni. Bízom benne, hogy ez jó kezdeményezés lesz, illetve használható lesz ez a rövid gyors parkolás. Van ugye a kereszteződés is, a lámpa is sokat megfog, és szerintem sorbaállás lesz. Tehát ugye reggel mindenki megindul ugye dolgozni, a gyerekeket viszi.
4: Nem számoltam, de hány parkolóhely van itt, vagy 10, ugye?
3: Hát akarul, hogyha így megnézzük.
4: Tehát nem olyan nagy parkoló.
3: Nem. A gyerekek azért többen vannak.
4: Fiatalember, látom, leparkolt. Tudja-e, hogy itt ezt a parkolót reggel 7 és 8 óra között nem használhatja várakozásra?
5: Üdvözöljük a kezdeményezést. Régen vártam már, hogy az iskola környéki közlekedés a gyerkőcök biztonsága érdekében mindenképpen átalakulóban legyen. Ez most sikerült. Mondom még egyszer, óriási könnyebbség lesz, ha a lakosság nagy része, ugye az iskolába hordó szülők nagy része be fogja tartani ezt a szabályt, és tényleg egy két puszi, vagy esetleg még egy ölelés után odébb is áll a gépjárművével, és átadja a helyet nekem, vagy a másik.
4: És mit tud, hogy büntetik, hogyha valaki várakozik itt reggel 7 és 8?

0: között? Mondjuk itt hagyja az autóját?
1: Na, ezt még nem tudom. Nem akarom kipróbálni.
0: Az iskola a település központjában van, és hát bizony zebrán kell átmenni a gyerekeknek, vagy sok gyereknek, ahhoz, hogy az iskola kapujába beérjen. Én többször láttam, hogy ott civil emberek, de irányítják ott a forgalmat.
2: Igen, Nyíklátház a városa nagyon komoly térfigyelő kamerarendszerrel is működik, és van két közterületfelügyelő kollégánk, akik jelenléte ilyenkor nagyon fontos, szeptemberi iskola, kezdéskola az intézményeknél. Nagyon fontos, és hangsúlyozom, hogy nem a büntetési tétel és a szankcionálás az elsődleges, hanem az, hogy legyen egy biztonsági jelenlét, éppen ezért szoktuk az emődi rendőrkapitányságot is megkérni, hogy ilyenkor fokozott rendőrségi jelenlét legyen már az iskolák és az intézményeink előtt. Még egyszer mondom, nem a szankcionálás és a büntetési tétel a fontos, hanem a prevenció és a forgalom irányítás.
3: A Nyíklátházi példát hallhatták, tehát Beethoven Erika beszélgetésében, és itt van velünk a stúdióban, ahol Abelovszky Tamás, a Bringasuli programvezetője, az Iskola utca projekt hazai ötletgazdája. Jó napot kívánok önnek!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Most elsősorban arról beszélgetünk, hogy milyen feltételekkel, milyen szempontok figyelembevételével lehet egy ilyen iskola utca megoldást felépíteni bárhol az országban. Mit is jelent ez az iskola utca?
4: Az iskola utca az egy olyan útszakasz, jellemzően egy oktatási intézmény, általános iskola kapuja előtt, ahol a gépjármű forgalom ideiglenesen vagy állandóan korlátozásra kerül, annak érdekében, hogy az iskolába érkező vagy onnan távozó gyerekek, illetve az ő szüleik, a pedagógusok, ha gyalogosan, kerékpárral, rollerrel közelítik meg az intézményt, akkor elnézést, ezt nagyobb biztonságban tudják megtenni. Úgyhogy iskola utca bárhol egyébként nem alakítható ki. Nyilvánvalóan, hogyha egy főútvonalról beszélünk, ahol közösségi közlekedés van, adott esetben a településnek az egyetlen főutcája, ott ez nem tud működni, de meg kell vizsgálni azt, hogy alkalmasak az adott környezetben a feltételek ahhoz, hogy akár egy ideiglenes vagy egy állandó zárás kialakuljon.
3: Igen, éppen erre akartam rákérdezni, hogy ideiglenes vagy állandó, tehát azt kell mondanunk, hogy az iskola utca az, amit lezárunk teljesen, és akkor ezen szempontok figyelembevételével, vagy pedig az is lehet, hogy mondjuk 7-től 8-ig zárjuk.
4: Úgy a nemzetközi, mint a magyar terminológiában ugyanazt a kifejezést, az iskola utcát használjuk mind a két megoldásra, és egyikre azt mondjuk, hogy ideiglenes, a másikra azt, hogy állandó. Ugye Budapesten, de akár az ország több pontján vannak példák erre is arra is. Ideiglenes iskola utca az még viszonylag kevés működik, egy kezem meg tudom számolni igazából. Budapesten a 17. kerületben, Rákos mentén, Sződ-ligeten, illetve Oroszlányban. Állandó iskola utca nagyon nagy publicitást kapott, amikor tavaly a Trefort gimnázium előtti Trefort utcának egy részét gyakorlatilag átalakították gyalogos kerékpáros zónává, és ezzel létrehoztak egy iskola utcát.
3: Hát ugye ez Budapest belváros.
4: Így van, ez
3: ezért
4: Budapest
3: is izgató
4: belváros.
3: A dolog még külön.
4: Igen, ugye ez egy nagyon érdekes kezdeményezés volt, ott az iskola kezdeményezte elsősorban az önkormányzatnál, hogy valamit kezdjenek az átmenő forgalommal, és ez egy nagyobb forgalomszervezési projektbe ágyazódott belé, én úgy tudom. Ugye nagyon sokan úgy fordultak ott meg az Asztória felől, ahogy érkeztek kanyarodni, ugye az Asztória nem lehet balra, ezért aztán egy háztömböt kerültek az autóval érkezők, és ezt kellett valahogy megoldani, ezt a problémát. Az egyéves tapasztalatok azt mutatják, hogy ez teljesen jól működik egyébként ebben a környezetben is.
3: Mit gondol arról, hogy milyen alapvető feltételei vannak annak, hogy egy utcából iskola utca lehessen? Itt például tulajdonképpen egy belvárosi, mindenki más által is használt utcát, aminek volt azért funkciója a belvárosi közlekedésben, alakítottak át. Nyilván ezt úgy lehetett, hogy átterelték máshol, tehát ez egy nagyobb forgalomszervezés.
4: Alapvetően ugye nagyon fontos az, hogy lakókörnyezetben legyen az iskola, tehát hogy ne egy főútvonal mentén helyezkedjen el, alacsonyabb forgalmú utcáról legyen szó. Az is jó, hogyha nincsen közösségi közlekedés az adott útvonalon, hiszen akkor annak az átszervezését is meg kellene oldani, és ez sok esetben elég nehezen kivitelezhető. És hát fontos az, hogy ez a környezet ez így alkalmas legyen erre, legyenek akár kerülőútvonalak, alternatív útvonalak, tehát hogyha nincsen alternatív útvonal, hogy erre hoztam példaként egy falunak a főutcáját, akkor ott nehéz megoldani azt, hogy akár csak ideiglenesen fél órára is korlátozzuk a gépjármű forgalmat. Tehát minden egyes iskola, minden egyes intézmény környezete egyedi vizsgálatot igényel.
3: Egyedi vizsgálatot igényel, de akár azt is igényelheti, hogy hát nincsen elkerülő út, akkor majd csinálunk. Tehát, hogy érdemes áttervezni esetleg egy településnek a közlekedését ennek megfelelően, hogyha nem túlzott költség?
4: Adott esetben én azt gondolom, hogy igen, ugye felmerülhet itt az a probléma kör, hogy esetleg áttevődik a forgalom, vagy annak egy része más utcákra. Ez valóban előfordulhat, viszont ugye az iskola utcának amellett, hogy egy biztonságos környezetet teremtünk, az is fontos funkciója, hogy egy egészségesebb környezetet próbáljunk teremteni az iskola környékén. Ugye a levegőszennyezésben a nitrogénoxidok, a szállópornak a növekedő mennyisége, a nagyobb mennyisége az elsősorban a gépjármű forgalomból adódik, ráadásul ezek nagyon lassan oszlanak el, tehát ami felhalmozódik reggel abban a fél órában, hogy mindenki, vagy mondjuk a szülők nagy része autóval viszi az iskolába a gyerekeket, azután még egy-másfél órán keresztül ott lebeg az iskola környezetében, és csak szépen lassan oszlik el, és gyakorlatilag abban a plusz egy-másfél órában a gyerekek ezt a megnövekedett nitrogén, illetve szállópor koncentrációt élegzik be.
3: Az imént azt mondta, hogy az ideglenes iskolautcákat meg tudja számolni az egyik kezén, a hazai iskolautcákat. Az állandó? Két kéz? Vagy
4: az állandó iskola egy érdekes dolog, ha csak arra gondolunk, hogy számos nagy lakótelepon az ország, és sok lakótelepi iskola lakótelep közepén helyezkedik el olyan sétányok mentén, amiket adott esetben nem lehet gépjárművel megközelíteni. Nagyon sok ilyet lehetne azért mondani. Azt gondolom, hogy van egy
3: gazdaság... a várostervezők régi bölcsessége?
4: Én azt gondolom, hogy igen, egyébként. Nagyon tehát, jó. Hogyha megnézzük a lakótelepeket, sok jót meg rosszat lehet róluk mondani, én azt gondolom, de a többsége az egy átgondolt koncepciónak tűnik, hogyha az ember akár messzül, akár közelebbről megnézi, és bizony ebbe a koncepció, én azt gondolom, hogy illeszkednek azok az iskolák is, illetve egyéb szolgáltató egységek, óvodák, bölcsödék, posta, bolt, stb., amik könnyen, gyalogosan is megközelíthető helyen vannak az adott környezetben, és igen, ebben a sorba illeszkednek ezek az iskolák is, ahol adott esetben meg lehet közelíteni autóval, hiszen ki kell szolgálni mondjuk a konyhát, de csak hátulról egy gazdasági bejáraton keresztül, míg a főbejáraton, az iskola kapujánál adott esetben sétáló utca van, sok helyet már játszótereket alakítanak ki, igazi élő közösségi teret is létre lehet ilyen helyeken hozni.
3: Tehát ilyen lakótelepi ebből eléggé sok van, az újonnan alakítottak?
4: Újonnan alakítottból kevésről tudok, de van olyan, amit egy pár éve mondjuk Székesfehérvár Munkácsy Mihály általános iskola, és egy iskola utca gyakorlatilag, de amikor ezt átalakították egy 5-6 évvel ezelőtt ott a környezetet, még senki nem hitt a iskola utcának, mert akkor még nem ismerték ezt a kifejezést, de ugyanaz történt gyakorlatilag, mint a Telford iskolánál. Gyakorlatilag ketté vágtak egy utcát, az egyik irányból egy zsák utcával alakult, a gazdasági bejáratot meg lehet közelíteni, a másik irányból pedig ugyanúgy meg lehet továbbra is közelíteni gépjárművel, de az iskola előtti utcaszakasz nem átjáratott, egy közösségi teret hoztak létre utcabútorokkal, zöldítéssel, fák telepítésével, és sokkal barátságosabb és biztonságosabb környezet jött létre.
3: Na, ahogy próbálom így végig gondolni, hogy milyen problémák lehetnek a bevezetésénél, hogy az önkormányzatok milyen problémában szembesülhetnek, akkor azt gondolom, hogy egyrészt a helyiek, akik arra felé közlekedtek, ez egy problémapont lehet. De ugyanígy problémapont lehet az is, hogy a szülő esetleg éppen, hogy az iskola ajtóig szeretné vinni a gyermeket, és nehezen érti meg, hogy jobb, hogyha kicsivel arrébb kitesz, és a gyereknek is jobb, hogy egy kicsit sétál. Van más is?
4: Nem, ezek abszolút jogos aggályok lehetnek az érintetteknek a szempontjából. Egyébként a lakók viszonylag gyorsan hozzá tudnak szokni, ugye nekünk most fut egy Erasmus Plus támogatással futó projektünk, amiben Oroszlányban egy teljesen új iskola utcát hoztunk létre az önkormányzat és a Hunyadi Mátyás általános iskola együttműködésében, és ott is megvoltak ezek az aggályok, részben a szülők, részben a lakók részéről, de egy 2 hónapos próbaüzem után most ebben a tanévben folytatják, hiszen bevált ez a kezdeményezés. Amit itt lehet tenni, ugye hallottuk a legelső bejátszásban Gyeklátházáról, hogy ilyen puszipál, vagy más néven kiszentgó parkolóhelyeket jelölnek ki. Ez egyébként segítheti az iskolának a biztonságos megközelítését, nyilván ezeket is jól kell elhelyezni, lehetőleg persze nem az intézmény bejárat előtt, hanem mondjuk egy sarokkal arrébb, vagy egy 50-100 méter arrébb egy másik utcán, és hogy biztonságosan meg tudnak állni, és ki tudnak szállni a gyerekek, akkor másokat tettünk azért, hogy ne az iskola előtt szálljanak ki a gyerekek, és egy picit mozogjanak, sétáljanak egy kicsit, amíg beérnek az iskolába.
3: A hallgatóink kérdezik a 39.666-os SMS számra elküldött üzenetben, hogy mi van, vagy mi lesz az iskola utcákkal az időközi szünetekben, tehát őszi szünet, tavaszi szünet, téli szünet, és a nyári szünetekben visszaáll-e az eredeti forgalmi rend, vagy iskola utcája válogatja.
4: Amiben ideiglenes iskola utcáról beszélünk, tehát reggel mondjuk fél órán keresztül nem lehet behajtani oda a gépjárművel, úgy természetesen szünetekben ez nem működik, hiszen nincsen rá szükség. Amennyiben pedig egy állandó iskola utcáról beszélünk, mint a már emlegetett Refort gimnázium előtti, ott természetesen az átalakítás az végleges, viszont ott meg azt lehet látni, hogy egy közösségi tér alakul ki, ott is kihelyeztek utcabútorokat, új fákat, és nem is csak az iskola és az odajáró diákok használják, hanem például a közeli egyetemről is sokszor kiülnek oda a diákok, és ott tanulnak, vagy ott élnek közösségi életet. Tehát más felhasználási területe is lehet egy-egy ilyen iskola utcának, ha állandó, akkor pedig főleg, de ha ideiglenes, akkor természetesen iskolai időn kívül nem működik, hiszen olyankor nincsen rá szükség.
3: Mérhető az iskola utcák haszna valamilyen módon? Mondjuk egészségügyben mondta, hogy itt a szállópor az még bizony ott van másfél-két órán keresztül. Például ez egy, gondolom, hogy mérhető hatás, hogyha ez nincs. Vagy van valami más is?
4: Az egészségügyi előnyök ilyen szempontból egyértelműek, illetve például az Oroszlányi iskola utcánál végeztünk forgalomszámlálást is. Teljesen egyértelmű, hogy abban a fél órában, amíg nem lehet oda behajtani gépjármű, lecsökken a gépjármű forgalom, megnő a gyalogosok, kerékpárosok száma, és erre ráadásul Oroszlányban projekt kapcsán rásegítettünk azzal is, hogy úgynevezett bicibuszokat szerveztünk, hogy aki bringával szeretne iskolába érkezni, azok a tanárok vezetésével egy meghatározott útvonalon tudjanak bejönni, egy biztonságosabb bejutási formát kínálva, és a szülő is így nyilván nyugodtabban engedi el a gyermekét.
3: Ja, az Oroszlányira mindjárt rátérünk egy kicsit részletesebben, de beszéljünk meg arról, hogy milyen tanácsot tudna adni egy településnek, amelyik fontolgatja ennek a bevezetését. Hogy kell egyáltalán nekiállni a tervezésnek, vagy keressék önöket, és van komplett módszertanuk?
4: Hát egyrészt ugye nekünk lesz, illetve van már egy komplett módszertanunk, iskola utca útmutatókat dolgoztunk az Erasmus projektünk keretében, ezt egyébként egy szeptember 22-i konferencián fogjuk bemutatni, és utána publikussá tenni, és nálunk ez elérhető lesz, de első körben mindenképpen azt javaslom, hogy ha az önkormányzatnak van ilyen szándék, akkor az iskolával célszerű első körben egyeztetni, bemutatni azt, hogy miről van szó, és az ő támogatásukat kérni, mert egymás nélkül ez nem fog menni, tehát az iskolának és az önkormányzatnak muszáj közösen fellépni és együttműködnie már a tervezés kezdeteitől fogva, és utána együtt közösen megvalósítani egy iskola utca programot.
3: Ide visszatérünk még mindjárt, de most itt van velünk telefonon Mók Attila, Oroszlány alpolgármestere. Jó napot kívánok önnek!
5: Üdvözlöm, jó napot kívánok!
3: Honnan indult az ötlet? Az önkormányzaté volt, vagy az iskoláé?
5: Hát az ötlet az összességében először az iskolától indult. Ők kerestek meg minket, hogy mit szólnánk egy ilyen ötlethez, felvetéshez, és összességében mindenki támogatóan lépett fel, polgármester úr is, illetve települési képviselők is nagyon támogatták azt, hogy ezzel próbáljuk meg kicsit a helyi közösségeket, illetve az iskolába járókat ilyen mind az egészségtudatosabb életmódra formálni, nevelni, mint pedig talán kicsit a közösségi életüket előmozdítani azzal, hogy nem az iskolának a szájába rakja ki őket a szülő, vagy már igazából a tanteremnek az ajtajába. És a bevezető úton pedig egy kicsit tudnak együtt sétálni, beszélgetni, illetve rengeteg kapcsolódó programmal próbáljuk még támogatni tényleg ugye a mikromobilitási eszközöknek a használatát.
3: Milyen önkormányzati döntések voltak szükségesek ehhez? Tehát ha most egy önkormányzat ezt fontolgatja, akkor mivel kell szembesülnie, milyen önkormányzati jogi testületi döntések kellenek hozzá?
5: Ez természetesen ez szükséges. Itt én minden esetben mondjuk a legfontosabbnak azt mondom, hogy egy lakossági igényfelmérés, tájékoztatás az nem árt előtte, hogy ne egy konkrét döntéssel szembesítsük már az ott élő lakosságot, hanem tudják azt, hogy mi mit szeretnénk csinálni, azért itt mégiscsak egy utcának a lezárása elől, még hogyha csak időszakos lezárása elől is beszélünk, és utána természetesen bizottság, illetve testületi döntés kell arra, hogy ezt szeretnénk megvalósítani, a projektben részt venni, hogyha esetlegesen komolyabb lezárásra készülne az ember, akkor ott ugye beruházás igények is már felmerülhetnek, ez természetesen ez mind képviselőtestületi döntést igényel. Az jelen esetben nálunk ilyen nem volt, mert az iskolának a bevonásával, egy időszakos mobil korláttal való lezárással valósul meg az iskola utca projekt, de láttunk olyan példákat is, ahol például automata sorompókkal oldják meg, az már természetesen azért beruházás igényes lenne.
3: Akkor nem is kell kérdeznem, hogy pályázati állami támogatás egyebek önök igénybe vettek-e hozzá?
5: Nem, ezt nem mi vettük, ez egy Európai Uniós pályázat, ez az Erasmus Plus program keretén belül a Bringasúli pályázott az összegre, mi tulajdonképpen csak úgynevezett konzorciumi partnerek vagyunk ebben, tehát nekünk ebbe anyagi hasznunk az nincsen benne. Minden, amit az iskola utca projekt megvalósítása, az eszközöket beszereztek, gondolok itt mellényekre, az mind a támogatott félnek a beszerzése, és ők nyilván átadták az iskolának.
3: Jól tudom, hogy idén tavasszal április 20-án indult el ez a kezdeményezés?
5: A tervezés az már régebb volt, tehát itt 2024 októberébe kezdtünk el erről gondolkodni, viszont a városnak rengeteg beruházása van, hála a jó Istennek, úgy alakultak az anyagi dolgok, hogy tudtuk fejleszteni a várost, és ezt a környéket is különböző parkoló és járda felújításokkal, kiemelt gyalog átkelőhely építéssel egy kicsit korszerűsítettük, ezáltal eléggé elhúzódott maga az iskola utcának az indítása, de én összességben nem bánom, mert egy sokkal komolyabb lakossági tájékoztatást tudtunk ezáltal csinálni, és így igen, idén április 20-án kezdtük el.
3: Akkor már vannak tapasztalataik. Milyenek ezek?
5: Hát pozitív, negatív is van, nem fogok zsákba macskát árulni.
3: Érdekel mind a kettő.
5: Szerencsére azt tudom mondani, hogy azért a lakosság is eléggé jól és pozitívan állt ehhez a kezdeményezéshez, így inkább a pozitív visszhang van több. Az tény, hogy a pozitív dolgokat azért egy önkormányzat felé a lakosság inkább azt mondom, hogy szerényen szokta kommunikálni, míg a negatív tapasztalatoknak azért sokkal többen és erősebb hangot szoktak adni, úgyhogy azért voltak ilyenek is, de azt érzékeltük inkább, hogy megértették mind a lakosság, mind pedig az iskolába járó közösség, hogy mi a célunk ezzel, és alkalmazkodtak azokhoz a újdonságokhoz, amikkel szembe kellett nézni.
3: Kell, vagy kellett, vagy a jövőben kell-e még valamikor valamilyen lakossági tájékoztatókat tartani, folytatni egy kicsit ennek a népszerűsítését, vagy megértetését a lakossággal?
5: Én úgy gondolom, hogy folyamatosan kell, ezt csináljuk is, tehát pont ma is kaptunk egy információs anyagot Abelowski úrtól, amit szintén mind a közösségi média felületeken, mind a városi tévébe, a városi újságba közölni fogjuk, tehát nem az történik, hogy elengedjük az iskolának a kezét, és akkor innentől kezdve csinálják úgy, ahogy ők szeretnék, hanem azért mi is teljes vászélességgel segítjük őket mind a kommunikációban, mind pedig a megvalósításban. Én úgy gondolom, hogy minél többet kommunikáljuk ezt a lakosság felé, illetve az iskolába járók felé, annál nagyobb lesz az elfogadottsága. Azt azért látni kell, hogy egy jó 20 évvel le vagyunk maradva ebben a témában a nyugathoz képest, és ez nem egy év alatt fog feloldódni. Tehát attól, hogy mi elkezdtük most áprilisban ezt a projektet, ment 2 hónap tesztidőszakkal, és most szeptember 1-től úgy döntöttünk, hogy folytatjuk. Ez nagyon hosszú idő, amíg teljes mértékben elfogadja a közösség, hiszen az iskolában bárhogy is nézzük, hogyha tavalyi évvégén elkezdtük, akkor ott volt egy bizonyos tapasztalata az embereknek, viszont folyamatosan kikopnak idézőjelesen azok a szülők, akik nem ehhez szoktak hozzá, és jönnek be az újabb szülők, az újabb gyerekekkel, akik viszont már ebbe szocializálódnak. Úgyhogy itt az elfogadás szerintem egy jó 4-5 év, mire teljes mértékben mindenki megbarátkozik ezzel, és akik újonnan jönnek az iskolába, azoknak már ez lesz a természetes.
3: Nagyon szépen köszönöm önnek a beszélgetést, és akkor térjünk vissza ide a stúdióba. A Balevszki Tamással folytatjuk még a beszélgetést. Mennyibe kerül nagyságrendileg egy ilyen iskola utca kialakítása, vagy ezt valójában nem lehet megmondani, mert minden helyzet más, kell tábla, nem kell tábla, milyen sorompó kell, többi, vagy kell-e sorompó?
4: Alapvetően mindig mi azt fogjuk javasolni, hogy hozzánk fordul valaki, hogy egy tesztidőszakkal érdemes kezdeni, hogy ez Oroszlányban is történt, ahogy a polgármester úr említette. Ezért legalább 2 hónapos tesztidőszakot javaslunk. Ahhoz azért túl sok minden nem kell. Kell egy mobil kordon, amit ki lehet helyezni. Hogyha áll mellette önkéntes, vagy akár diák, ahogy Szödligeten meg Oroszlányban is történt, ez akkor kell nekik egy láthatósági mellé. Érdemes persze kiplakáltulni az iskolában és a környéken, szórólapokat elhelyezni az iskolában is, illetve a postaládákban. Ez egy kezdőcsomagnak mondható, egy ilyen kommunikációs kezdőcsomagnak, és alapvetően, hogyha beválik, ez azért relatíve kis összegű beavatkozást igényel, és ha ez beválik, akkor adott esetben lehet táblázni, a kiszengó parkolóhelyeket kialakítani a környezetben, hogyha erre igény mutatkozik, az már nyilván egy nagyobb lépés, és hogyha ezt utána később állandósítani szeretnék, akkor az már együtt járhat a környezet az infrastruktúra nagyobb mértékű átalakításával is, de hogyha egy kis léptékű beavatkozásról beszélünk, egy tesztidőszakról, az alapvetően egy kis költségvetésű intézkedés tud lenni.
3: Itt említette a polgármester úr az imént, hogy a Bringasulinak van erre Európai Uniós pénze. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen tudnak ilyen beruházásokat vállalni, vagy mire elég ez a pénz?
4: Itt most arról szólt ez a projekt, amit október 31-én zárunk, tehát már a célegyenesben vagyunk, hogy alapvetően létrehozzunk partnereinkkel egy romániai magyar partnerrel, Marosvásárról, a Marosszéke Közösség Alapítvánnyal, egy észak-macedónai partnerrel, illetve belgiumi partnerrel közösen útmutatókat általános iskolák és önkormányzatok, helyi önkormányzatok számára. Emellett ugye megvalósítottunk tesztjelleggel oroszlányban egy iskolautcát, illetve támogattuk a már létező Szőrligetit abban, hogy továbbfejleszték ezt. Egyébként Romániában is ennek a projektnek köszönhetően jött létre az első két iskolautca, Marosvásárhelyen és Szászrégenben. Tehát a lényeg az, hogy ez a forrás, amit most kaptunk erre a projekt a pályázat során, ez erre volt elég, hogy létrehozzuk az útmutatókat, kipróbáljuk, hogy hogyan működnek, finomítsuk, terjesszük az elért eredményeket, és október 30-én lezárul a projekt, és itt ez véget ér számunkra. De abban az esetben, hogyha megkeres minket egy önkormányzat, egy iskola, akkor nyilván tudunk abban segíteni, hogy hogyan induljanak el akár a tervezés útján, akár hogy honnan és hogyan és milyen forrásokat lehet erre későbbiekben bevonni.
3: Tehát mindegyik helyzet más, és akkor ezeket érdemes figyelembe venni. Vannak most olyan települések, nem kell neveket mondani, mert nyilván ez helyben kell intézni, amelyek most ott állnak sorban, hogy nézzük meg, hogy...
4: Igen, szerencsére vannak kisebb, nagyobb települések, Budapest agglomerációból is, de megyei jogú város is érdeklődik az iskola utcák iránt. Tehát én abban bízom, hogy alpolgármester úr is említette, szépen lassan indul ennek egy felfutása. Tudomásom szerint Budapesten a Budapesti Közlekedési Központ is igyekszik minden kerületben egy vagy két iskola utcát létrehozni a közeli jövőben. Tehát bízom benne, hogy ennek egy lassú kifutása kezdődik ennek az iskola utca dolognak Magyarországon.
3: Közben erről a szülőket is meg kell győzni, nem csak a környékbelieket.
4: Így van.
3: Na, azt még mondjuk el, hogy holnap is vendégünk lesz. Mert hogy beszél egy teljesen másról, azt kicsit vezessük fel a holnapit, a Bringasuliról beszél, ugye?
4: Igen, a holnapi napon alapvetően a kerékpáros oktatásról, kerékpáros közlekedés nevelésről fogok beszélni egy meghívásnak köszönhetően ugyanilyen napközben című műsorban. Nem csak kerékpáros közlekedés nevelésről, hanem általában arról, hogy hogyan tudjuk átadni a közlekedési ismereteket a gyerekeknek, hogyan tudjuk ösztönözni őket, illetve a pedagógusokat arra, hogy minél több ismeretet szerezzenek az iskolában, hiszen ők a jövő közlekedői, tehát nekik nagyon fontos, hogy ezekkel az ismeretekkel gazdagodjanak meg.
3: Ez ugye ennek, amit most az iskola utcáról beszéltünk, a másik része, mert nem elég iskola utcát csinálni, ösztönözni kell a gyerekeket is a mozgásra, például, hogy kerékpárral jöjjenek iskolába.
4: Így van, és nagyon-nagyon fontosnak tartjuk éppen ezért, hogy különböző egyéb események is kiegészítsék az iskola utcát. Kerékpáros oktatás, bicibusz, pedibusz programok, pedagógusok felkészítése. Tehát ez egy elég nagy csomag egyébként. Ami látszik, az, hogy kikerül mondjuk a kordon. De ami mögötte van, az sokkal kevésbé látványos adott esetben.
3: Nagyon szépen köszönöm. Akkor holnap tehát folytatjuk. Köszönöm szépen a Veloszki Tamásnak, hogy rendelkezésünkre állt.
4: Köszönöm szépen én is.

0: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 11 óra múlt néhány másodperccel, a napközben rövidesen folytatódik, de most mindenek előtt hírek következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. 1000 fölé nőtt a nepáli áradás halottjainak száma. A kapcsolati erőszak visszaszorításáról kezdeményez egyeztetést a belügyminisztérium. Napos, gyengén felhős az idő. Kijevben már 12 halálos áldozata van a hajnali orosz drón és rakéta támadásnak. A BBC információi szerint a légicsapásban 17-en megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadipari üzemeket is bombáztak az ukrán főváros és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Az orosz légvédelem több száz ukrán drónt lőtt le 19 régió és a Fekete-tenger felett. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halottainak száma, a mentőcsapatok csaknem 4,5 ezer eltűntet keresnek. Több település továbbra is el van zárva a külvilágtól. Egy erőmű dolgozóit robbantásokkal igyekeznek kiszabadítani, miután több százan rekedtek a föld alatt egy alagútban. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a nepáli kínai határ mentén fekvő völgyekre, Nepál középső részén. A magyar kormány konstruktív szereplő az Európai Unióban, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli. Erősítette meg a miniszterelnök tegnap a Bledi Stratégiai Fórumon. Magyar Péter hangsúlyozta, az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. Ma kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A felállításához és működtetéséhez csaknem 2,5 milliárd forintot biztosít a kormány. A hivatal elnökének március végéig kell elszámolnia a felhasznált összeggel. Unger Anna tegnap a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy a gazdasági és társadalmi igazságtétel lesz az MVVH legfontosabb feladata. Több fontos változás lépett életbe mától. A vényköteles gyógyszerek adómentesek lettek, ami az orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek mellett a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Szintén mától a nyugtadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatalnak. Belső levelezések, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok bizonyítják, hogy Várhegyi Attila a Fideszhez köthető politikus és üzletember irányította a háttérből a közmédiát. Magyar Péter, a Kossuth Rádió főszerkesztő helyettes a Felkeltő című műsorában azt mondta, Várhegyi Attila hivatalosan tanácsadó volt, a valóságban azonban a vezetők helyett döntött tartalmi, személyi és gazdasági ügyekben is. A közmédia átmeneti vezetése feljelentést tett az ügyben. Egyeztetéseket kezdeményezett a kapcsolati erőszak visszaszorítására és a közlekedés biztonság erősítéséért a belügyminisztérium. Posvai Gábor tárcavezető szerint elsősorban a kapcsolati erőszakkal összefüggő távoltartás és a közlekedés rendjét kirívóan veszélyeztető cselekmények miatt van szükség változásokra. Mint fogalmazott, a jogszabályoknak hatékonyabban kell szolgálniuk a megelőzést. Az időjárásról, az ország nagy részén süt a nap, jelenleg délnyugaton vannak felhősebb területek, számottevő eső nem lesz, a többfelé élénk szél néhol megerősödik. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható. Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádióban délben krónikával jelentkezünk.
0: Műsorajánló.
3: Jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 3:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Napközben. Napközben.
0: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: A napközben hátralévő részében társas játékozunk, hogyan lehet egy dobozból magyar történelmet tanulni, és miért éri meg leültetni egymással a családot és a barátokat táblás játékra. Erről beszélgetünk majd. Tehát itt arról kellene beszélgetnünk, hogy a közösségi fejlesztő és oktatási lehetőségek a szórakozáson túl egy társasjáték dobozban is elférnek. Egyre több olyan baráti társaság, vagy éppen játszókör alakul ki, ahol különféle társasjátékokat próbálnak ki. Mondhatni, újra reneszánszát kezdi élni ez a szórakozási forma. Herceg Tibor és Pirisi Csenge összeállítása.
4: Amikor leülünk egy társasjáték mellé, első pillantásra csak játszunk. Dobunk, lépünk, kártyát húzunk, döntéseket hozunk, néha nyerünk, máskor veszítünk. Közben azonban számtalan olyan képességet használunk, amelyre az iskolában, a hétköznapi életben is szükségünk van. Egy játék során meg kell értenünk és meg kell jegyeznünk a szabályokat. Figyelnünk kell a többiek lépéseire, terveznünk kell, és sokszor gyorsan kell alkalmazkodnunk egy váratlan helyzethez. A társasjáték ezért nem egyszerűen tudást ad át, gondolkodásra, probléma megoldásra és döntéshozatalra késztet. A kutatások szerint a játékos tanulás a motivációt és a figyelmet is erősítheti, mert a gyerek nem azt érzi, hogy most tanulunk, hanem azt, hogy játszunk, és el akarjuk érni a játék célját. Acél Zoltán, a Game Club alapítója, azt mesélte nekünk a stúdióban pár évvel korábban, hogy a régi játékok például még természet és életközeliek voltak.
5: A legősibb társasjátékok azok a világot modellezték. Olyan összefüggéseket, amiről azt tartották például a Go játékban, hogy a különböző állások, amiket a két játékos kirak, a különböző stratégiák, azok bemutatnak különböző lelki helyzeteket és külső helyzeteket. Tehát olyan élethelyzeteket, olyan viszonyokat mutatnak be, amivel például két játékos játszik egymással, azzal egymást is megismerik. Vagy például a kinevet a végének az őse, a Pacsisi sok más néven ismerték, ahol körbe megyünk, egymást kiütjük. Hát eredetileg ebben a játékban, amikor, hogyha kiütöttek egy figurát, akkor az egy új inkarnációt kezdett, egy új életet kezdett, és ezeket a viszonyokat is lehetett vizsgálni vele. Volt olyan játék, ahol a játék mezője holnaptárat mutatták, tehát élet és halál, sors összefüggései, a szerencse, amikor az ember először a dobókockát megrázta a kezébe és ráfújt, az a gesztus, hogy ráfújok, valami hatásom van a sorsra. Befolyásolom a sorsot.
4: Mindeközben ott van a társasjáték egyik legfontosabb sajátossága. Együtt vagyunk. Nem egy képernyőt nézünk külön-külön, hanem egy asztal körül ülünk. Beszélgetünk egymással, figyeljünk a másikra. Reagálunk a döntéseire. Meg kell tanulni kivárni a sorunkat. Elfogadni, ha valaki más nyer, és kezelni azt is, ha a saját tervünk nem sikerül. Majd a következő játékban persze megpróbálunk megint nyerni. Egy új tervvel. Talán éppen ezért lett ismét ennyire érdekes a társasjáték. A digitális világ közepette egyre többen keresik azt az élményt, amikor valami kézzel fogható van előttük, és a játékhoz valódi társak is kellenek. Pár évvel korábban például az egri várvezetői szorgalmazták, hogy az egri csillagok az egykori egri hősök történetét és eseményeit társasjátékban is feldolgozzák.
6: Már javában zajlik az ostrom itt az asztalnál. Milyen játszani ezzel a társasjátékkal?
7: Ragó Marcell. Alapvetően is szeretem a társasjátékokat, főleg ha bonyolultabbak, és ez gyorsan meg tudjuk tanulni, és mégis egy nagyon érdekes és kicsit azért agytornának is minősülő élmény nyújt.
6: És mennyire kell ismerni a történelmet ehhez?
7: Természetesen, ha ismerik a történelmet, az sokat segít, de egyáltalán nem szükséges, mert sok mindent elmesél maga a játék is, érdekességeket is tartalmaz. Úgyis teljes élmény nyújthat, és úgyis tökéletesen tudjuk játszani, hogyha nem ismerjük a történelmi hátteret.
4: A mai társasjátékok már egészen más világot kínálnak, mint a régi klasszikusok. Vannak gyors, néhány perc alatt megtanulható családi játékok, stratégiai játékok, kooperatív játékok, történelmi vagy tudományos témájú társasok. Sőt, olyanok is, amelyekben egy-egy korszak, város vagy történelmi esemény elevenedik meg. Egy európai piaci trendeket összegző 2025-ös elemzés szerint különösen keresettek a könnyen megtanulható, gyorsan játszható családi játékok és a közös célra épülő kooperatív játékok. Így akár a magyar történelemről is úgy lehet tanulni, hogy közben nem tankönyvet olvasunk, hanem játszunk. És talán ez a társasjáték legnagyobb ereje. A tudás nem külön feladatként érkezik, hanem a játék részeként válik szükségessé. És utána élménnyé.
1: És utána élményé. Hát az ősz nem csak az iskola kezdésről és a tanulásról szól, hanem baráti és családi összejövetelekről is, ahol akár játszva is ragadnak ránk, és ragadnak a gyerekekre az ismeretek. Vendégünk Lenhardt Balázs, a Kard és Korona kiadó, vagyis rövidítve a Kék Játék alapítója, játékfejlesztő. Beszélgessünk egy kicsit mindenről. Jó napot kívánok önnek!
8: Jó napot is, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Szóval egy társasjáték dobozból hogy lehet ténylegesen történelmet tanulni, vagy a történelmi ismereteiket fenntartani, mert ugye most azért arról beszélünk, hogy ez nem csak gyerekeknek jó.
8: Így van, ez egy nagyon fontos megközelítés, hogy a mi kiadónknak is az a küldetése, hogy az embereket egy kicsit összehozzuk, mert ugye a társas játék, ahogy következik, az a lényeg, hogy itt együtt lehet igényesen, közösen az időt eltölteni. Másrészt meg olyan élményeket nyújtsunk számukra, amit máshol nem biztos, hogy elérnének. A társas játék egy nagyon jó alternatíva a szabadidő minőségi eltöltésére, és hogy a riportban is elhangzott itt az előbb, közben fejlesztés, nem csak tudás, tehát, hogy ez ne korlátozzuk ide, hanem rengeteg szociális készséget, képességet, és közben élményszerűen örömet nyújt.
1: Mondok címeket, társasjáték címeket, azt mondja, Hunyadi, Újrajátszott Trianon, Egri csillagot 1552, Kard és Korona, Kereszt és Félhold, Pesti srácok 56, és aztán vannak itt mellette magyar népmesék, családi játékok, azt mondja, tánc együttes, ez ugye néptáncolásról szól, aztán látok itt Betyárvilág, szóval mind-mind valami történelmi tényhez kapcsolódik. Mennyiben más ez, mint hogyha valaki egyszerűen elolvas egy történelemkönyvet?
8: Hát a kékjátéknak a tevékenysége egyrészt hiánypótló a társasjáték piacon.
1: Bocsánat, kékjáték, ugye Kard és Korona, tehát a igen. Kard és Korona az a kék.
8: Így van, értem. Ebből következik, igen, így egy mozaik szó, és ugye felfedeztem már 2014-től működik a kiadó, hogy ez egy hiány a hazai közönség előtt, tehát hogy mindenféle licenszes külföldi játékokat hoznak be, azóta meg aztán ugye pláne, mert rengeteg a játék, de itt van egy olyan szegmens, hogy a saját múltunkat, hagyományainkat, tradícióinkat és a történelmünket is újra tudjuk élni. Tehát az a csodálatos a társasjátékok világában, hogy egy-egy nagyon jól játszható mechanika által akármilyen tematikát meg tudunk élni, át tudunk élni, fel tudunk dolgozni, és gyakorlatilag azt éljük át, és azért jó, hogy felsorolta ezeket a címeket, hogy mi vagyunk ott Nándorfehérvár bástyáin, vagy az egri nők között, amikor a török hadak rohamoznak, vagy akár a Pesti utcákon 1956-ban, és tényleg úgy csináltuk történészek közreműködésével ezeket a játékokat, hogy hiteles, a valós szereplők, a valós történéseken keresztül éljük újra, és azokat a problémákat, konfliktusokat kell benne feldolgozni, ami valójában megtörtént.
1: Fontos a hitelesség?
8: Szerintem fontos, mert... Nyilván most egy olyan fantáziavilág van, hogy az online csatornákat megnyitva a science fiction-től kezdve az ős múltnak a teljesen fiktív valóságáig elrepülhetünk, de itt én azt gondolom, hogy pont a játék által élményszerűen tudunk megnyitni olyan szemeket is, füleket is a látásra és a hallásra, amivel különben nem feltétlenül találkoznának. És ezért lenne fontos, hogy az oktatás is felismerje, hogy ez az élményszerű megközelítés mennyire előnyös a gyerekek számára, miközben rengeteg élményt ad.
1: Olyanok ezek a játékok, hogy akár be lehet vinni őket történelemórára is, vagy azért annál hosszabb idő alatt játszható, és mondjuk kevesebben egy 25 fős osztályban mondjuk nem lehet bevinni.
8: Igen, tehát itt különbséget kell tenni. Van, amit be lehet vinni, van, amit nem lehet. Tehát a Kereszt is Félhold például egy olyan klasszikusabb, hasonlító páros játék. Igen, török-magyar, abszolút több konkrét csatának a szkenáriója alapján játszhatjuk újra ott a valóságot, tehát az szétfeszíti ezeket a kereteket. De például a pesti srácokhoz csináltunk is olyan játékmódokat, ahol konkrétan az oktatásban is hasznosítható és működtethető lenne, de ugyanígy a Hunyadinál. Tehát egy-egy fel is dobná a történelmi órákat, hogyha egy-egy ilyen dolgot bevinné, mivel például a Hunyadi, ugye az egy, a Nándorfehérvári diadalt játsszuk teljesen újra az alapoktól, ugye, hogy át kell először törni a török flottazárat, és akkor utána fölmenteni a Szilágyi Mihály védelmezte várat, miközben a törökök már ugye felsorakoztak köré, és ágyúzzák folyamatosan a falakat, hogy kooperatív módon, tehát közösen próbáljuk ezeket a nehézségeket legyűrni, amit egy ilyen középkori ostrom jelentett, és ebben akár az egész osztály is részt vehet, mivel ugye közösen hozzák meg a döntéseket. És ezért működik ilyen szinten is, vagy működhetne, hogyha lenne rá fogékonyság.
9: Önök hogy döntenek egy-egy ilyen játéknak a létrehozásáról? Nyilván vannak itt évfordulók, vannak filmek, például Nándorfehérvárról szóló film, vagy Hunyadiról szóló film, ezek inspirálják?
8: Inspirálnak természetesen, tehát azt nem tagadhatjuk, hogy egy-egy ilyen évforduló, illetve amikor mondjuk a Hunyadi Bán Jánosnak köszönhetően a filmsorozat, illetve a regény folyam után egy népszerű téma volt, akkor könnyebb ehhez hozzányúlni, de önmagában nem csak az, tehát valamikor egy nagyon jó ötlet van, és abból születik meg a játék, tehát ez így kölcsönösen formálja egymást. Most a legújabb játékunk egyébként a Busó reggel lesz, ugye a mohácsi busójáráshoz kapcsán maszkokat kell kifaragjunk, és azzal ijesszük el a törököt, hogy megint ehhez a témához nyúljunk vissza. De ott se az volt, hogy most valamiféle évforduló lenne, csak ez már régóta motoszkált bennünk ez az ötlet, vagy akár mint a már említett betyárvilág, ahol meg a valós betyároknak, mint Rózsa Sándor, Patkó Bandi, Sobri Jóska bőrébe bújva élhetjük át azt a csár verekedéses, kincszerzéses érzést, amit nyújtott az ő korszakuk.
9: Milyen korosztálynak tudják ajánlani ezeket a játékokat? Gondolom a nagyon kicsiknek, akiknek nincs még történelmi ismeretük, azoknak nem, de azoknak ott van a népmese, ugye?
8: Így van. Tehát nagyon fontos, hogy az egész családot tudjuk megszólítani. A küldetésünknek az egyik leglényegesebb eleme, ahogy az elején is utaltam rá, hogy ezek a társasjátékok abszolút nem csak a gyerekeknek, pláne nem a kisgyerekeknek készültek. Tehát a legtöbb az olyan családi játék, amihez nyugodtan nem csak a szülők, de még a nagyszülők is tudnak társulni, hogyha van bennük nyilvánvalóan kellő nyitottság és fogékonyság, mert erre azért szükségük van. De vannak kifejezetten olyan játékok, mint a magyar népmeséknek a kirakós társas játék, ami nem csak egy kirakós, azaz puzzle, hanem egy nagyon egyszerű társas játékot is tudnak vele játszani, ami már segíti a számfogalom kialakulását a gyerekekbe, tehát mindig fejlesztés. Úgyhogy amikor arról beszélek, hogy a kompetenciák növelése, itt gyakorlatilag a délelőttöt végig tudnánk beszélni arról, hogy mennyiféle képességet tud fejleszteni a döntéskészségtől, a győzelmi motiváción és a veresség elviselésén is, ugye, ami szintén elég komoly probléma tud lenni egyes gyerekeknél, és ez mind megadja a játék, miközben a fő lényege, hogy együtt vagyunk, és együtt csináljuk, és pont ebben a túl digitalizált világban, ahol sokkal egyszerűbb mindenkinek a saját telefonját nyomkodni vagy húzogatni, nagyon fontos, hogy legyenek ilyen alkalmak és pillanatok.
9: Pont ezt akartam kérdezni, hogy van-e ezeknek a játékoknak valamilyen online verziójuk, mert ugye több játéknál ezt megcsinálták, használható így is, vagy itt fontosabb a személyes kapcsolat, tehát üljünk le a családdal, és legyünk együtt.
8: Igen, ezek nem online játékok, és azért teljesen másik piac, tehát ott olyan tökéletes grafikák vannak, hogy egy-egy ilyen csúcsjáték az akár dollármilliárdokból, vagy milliókból készül, bocsánat, és azzal a legjobb indulattal se tudná fölvenni a versenyt egy kisebb magyar cég, egy családi vállalkozás, de nem is ez volt a kiinduló pont, hanem ahogy említette is, hogy együtt szánjunk rá egymásra időt is, és szánjunk az igényes minőségi szórakozásra időt.
9: Mennyire lehet ezekkel a játékokkal kilépni nemzetközi piacra? Ugye ezek magyar nyelvű játékok itt Magyarországon, de lehet, hogy a Hunyadi vagy egy néhány másik játék az akár fordítható lenne, legyen a Kárpát-medencében, lehet, hogy a filmsorozat sikere nyomán, és ezek máshol is érdekes lehet.
8: Mi kiléptünk a nemzetközi piacra, tehát volt három sikeres Kickstarter projektünk, ez ugye egy közösségi finanszírozás, ami ugye az egész világon, akik ilyen érdeklődnek ilyen típusú játékok iránt, akkor ott részt tudnak ebbe venni, de hozzá kell tegyem, hogy azok nem speciálisan ilyen magyar tematikájú, mert sajnos a lengyel, a perui, vagy az Egyesült Államok beli vásárlót kevésbé érdekli jelen állapotban a Hunyadi vagy az Egri csillagok, ezért inkább olyan általános témával. Ezen túl is járunk folyamatosan ilyen nemzetközi nagy kiállításokra, vásárokra, Németországba, Angliába, de nagyon nehéz, tehát a hazai piacon is nagyon erős verseny van, túl kínálati jelenleg a piac, és ez pedig a nemzetközi viszonylatban még inkább így van. Tehát ilyen 6-8 ezer új társasjáték jelenik meg az egész világon.
9: Évente,
8: igen. Tehát ez elképzelhetetlen. De hát látjuk, hogy mondjuk a televíziókat végigpörgetjük, hogy hány csatorna van, hány film, ugyanez a játékok világában is igaz. Ebben igazság szerint önerőből nagyon nagy ugrást az elmúlt 10 év alapján úgy tűnik, hogy nem tudtunk tenni. Voltak kisebb sikerek, de mondjuk egy hatékony olyan külgazdasági támogatással, amit a magyar állam tudna adni, valószínűleg lenne esélyünk előre lépni ilyen kis vállalkozóként is.
9: Mit látni ezeken a vásárokon? Mik a nemzetközi trendek? Tehát az a típusú megközelítés, ahogy önök megközelítik ezeket a társasjátékokat, hogy ezzel például magyar történelmet lehet tanulni. Ez más országokban népszerűen hoznak ilyen játékokat, hogy lengyel történelmet, angol történelmet, amerikai történelmet lehet megtanulni a játékokból?
8: Ez országról országra változik. Tehát például a lengyeleknél ott nagyobb nyitottság van, és nagyon szépen futott föl, ugye az egy 40 milliós nagyobb piac is, és valahogy a társasjátéknak is nagyobb hagyománya volt. Az Egyesült Államokban is vannak, akik ugye nagyon szeretik ezeket a harci szimulációs játékokat, ezeket az úgynevezett wargame-eket. De például Németországban, ahol a háborús vereség okozta trauma, és mondjuk ki az azóta tartó folyamatos propaganda, amit ugye a német polgárok ellen kifejt az ő médiájuk, az nem teszi lehetővé, hogy mondjuk ők történelmi játékokat játszanak, tehát ott például a kiadók is kifejezetten elzárkóznak, hogy bármilyen német történelmi játék legyen, inkább ilyen békés kereskedjünk, adjunk, vegyünk, vagy mindenféle állatos és olyan típusú játékok jelenhetnek csak meg, amiben a német bűntudat táplált agressziót nem lehet belelátni sem.
9: Mit gondol, hogy illetve hát nem tudom, hogy vannak-e már visszajelzéseik szülőktől, pedagógusoktól, nyilván vannak az elmúlt időben, milyen visszajelzések vannak?
8: Hát szerencsére pozitív visszajelzéseket kapunk, akihez eljut, és aki hajlandó is beletenni energiát, mert ez megint egy lényeges kérdés, hogy ahhoz, hogy visszakapjunk a játékok nyújtotta élményből, egy minimális energiabefektetés az elején szükséges, tehát el kell olvasni a játékszabályt, meg kell érteni, ehhez segítséget is nyújtanak a honlapon, a kikjáték.hu-n szereplő videók, magyarázatok, cikkek, de konkrét ilyen játékbemutató videóval lehet a szabályokat megérteni. És hogyha ezt vállaljuk, akkor ez egy óriási élmény lesz. De aki ugye nem vállalja, hanem azt hiszi, hogy azonnal minden kézenfekvő módon tanulás és energiabefektetés nélkül működik, ott lehetséges az, hogy csalódásként elengedi, mert hogy nem működött.
9: Mennyi időt dolgoznak egy-egy ilyen játékon, mennyi idő kell ennek a kidolgozásához? Ugye mondta, hogy történészekkel egyeztetnek, ott kezdődik a munka tulajdonképp, az egésznek a feltárása, és akkor utána a játék technikák kitalálása.
8: Igen, tehát egy történelmi típusú játékot mindig történész részvételével készítünk el. Limper Péter kollégámat itt hagy is említsem meg, mert a Trianontól kezdve ővele több játékot csináltunk végig, és a mechanikák is nyilván ilyen esetben összetettebbek. Tehát akár éveket el kell tölteni, amíg tényleg kialakul, és kisimul az egész társasjáték az újrajátszott Trianonnál, vagy az Egri csillagoknál, de Hunyadinál is itt említhetem. Míg vannak olyan egyszerűbb játékok, akár a népmeséknél, akár volt olyan, mondom, nem kifejezetten magyar tematikájú, mint a Fantasy Zoo, ahol ez azért sokkal rövidebb.
9: Azzal például ki lehet lépni nemzetközi piacra.
8: Így van.
9: Tehát ez egy olyan, amivel lehet nemzetközi sikereket is elérni. Sikerült is?
8: Hát sajnos nem, mert mondom, ez a túlkínálaton, és nyilván a saját hangunk nem elég markáns volt, de nem tudtunk még átlépni.
9: Hogy lehet egyensúlyt találni? Egy szórakoztató játékmenet, a tanulság, a mégiscsak levont következtetések és a tudás között, tehát azért mégiscsak ez szórakozás elsősorban.
8: Ez szórakozás.
9: És mellette mintegy véletlenül megtanuljuk, megkapunk egy kis identitást.
8: Igen, tehát ez nagyon fontos, hogy ne ijedjen meg senki, akár itt a hallgatókra gondolva, hogy itt ez nem kvízjátékok, tehát nincs olyan előtudást, nem igényel, közben se lesznek kikérdezve a játékosok. Itt összesen a játékszabálynak a mechanikáit kell megérteni, meg se tanulni, mert ugye bármikor belelapozhatunk a játékszabályba. De közben mégis, mivel ugye úgy építettük föl, hogy a valós történelmi szereplők mind megjelenjenek, a valós helyzetek jelennek meg a játékba is. Tehát, ahogy mondtam, mondjuk Nándorfehérvárnál át kell törni a hajóblokádot, figyelni kell, hogy milyen a fal állapota, a fal ki kell javítani, tehát torlaszokat kell építeni a parasztok bevonásával, figyelni kell az élelmiszer készletre, mert ugye az folyamatosan apad, és olyan eseménykártyákat húzunk föl, amik akár a falat, akár az élelmiszer készletet, akár a csapatoknak az állapotát rombolják, és ugye pontosan ez történt a valóságban is. Tehát ebbe pont az a jó, hogy gyakorlatilag nem kell effektíve olvasgatni, vagy utána nézni, és mégis ott van, hogy belénk épül az egész, és ráadásul egy megélt történelmé válik bennünk az a játék révén.
9: Említette már a Bushóregét, hogy ezen dolgoznak most. Van-e még más terv, ha el lehet árulni?
8: Hát folyamatosan. A Bushórege az egyébként pont ezen a héten már meg is érkezik, és megjelenik. Lesz egy népmesés kockajáték, ahol egy kocka szettel fogunk játszani, abból dobunk, és utána a dobás alapján gyakorlatilag saját, a játékos alkotja meg a mesét, tehát ez pont arra törekszik, hogy a beszéd, illetve a mesekészséget is a kocka alapján, ugye ami kijött, hogy mondjuk milyen állattal találkozik, melyik hős, milyen helyszínen, és akkor ő tud elmondani egy kis mesét.
9: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kedves hallgatóink, az elmúlt percben Lehár Balázsral beszéltem, a Kékjáték, vagyis a Kard és Korona kiadó alapítójával, játékfejlesztővel.
8: Köszönöm.
9: És a mai nap közben ezzel véget ért. A szerkesztő Herceg Tibor, a hangmester Bényi Csaba és a gyártásvezető Mari Andrea nevében is búcsúzik a műsorvezető Horváth Szilárd. Vigyázzanak egymásra napközben és azután is, és ne feledjék, mai napközben műsorunkat meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Holnap is lesz napközben, beszélünk majd arról, hogy mire kell ügyelni a közlekedésnél az iskola kezdéskor, beszélünk a bringasuliról, meg arról, hogy miként takarékoskodhatunk vízzel, árammal a háztartásban. adásban. Most fél 12-kor kezdődik a Vendégháznál itt a Kossuthon. A műsor munkatársai ma azt járják körül, hogy az iskola kezdő elsősök vajon éretten ülnek-e be az iskolapadba. Én viszont búcsúzom, Isten áldja önöket, és Isten áldja önökkel Magyarországot.
3: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.

0: becsöngettek, ma kezdődött az új tanév. Vannak, akik visszatérnek az iskolapadba, és több százezer kisdiák ma lépi át először a tanterem küszöbét. Vajon éretten érkeznek? Az óvodai évek hogyan és mivel segítik őket ahhoz, hogy felkészültek legyenek erre a nagy változásra? Mi kell ahhoz, hogy átlépés és ne szakadék legyen az óvodás és iskolás lét között?
1: Kecske, csicserek, minden kifecsek, azt is jön a nyár, azt is tovaszák.
2: Lili.
0: És hány éves vagy?
2: 5.
0: És téged hogy hívnak?
2: Szóval én is 5 éves vagyok, de január 18-án születtem, tehát ő előbb született.
3: Én május 5-én.
4: Nagyon izgalmas játékokat és mozgásokat csináltatok, és énekeltetek, és mondókáztatok. Zóra, neked melyik tetszett ezek közül?
3: Az ötödi vásárban.
4: Azt szereted? A közben mit csináltatok?
3: Itt az nem tudom már.
4: Hanga, te emlékszel, hogy mit csináltatok az ötödi vásár közben?
3: Igen.
4: Na mi?
3: Ez.
4: Tapsoltatok, és egymással is tapsoltatok.
3: Aha. Hát ez nehezebb dolgokat, amikre nem fogunk mindig.
4: Na melyik a jobb kezed, mutasd meg nekem. Most hirtelen ránéztél a másikra. Miért néztél a másikra?
3: Ez, mert itt van a hűlt nyoma.
4: Minek?
3: A karkötőnek.
4: A karkötőnek. Szerinted ez a jobb kezed? Hanga, szerinted melyik a jobb kezed?
3: Sőt, akkor nekem ez, mert így
4: fogtatok. Mert úgy fogtatok kezet, akkor most rájöttél, hogy eddig a balt mutattak. És honnan tudjátok megkülönböztetni? Mi segít neked?
3: Hogy így, ez az oldala jobb.

0: térdem a bokám, a térdem a bokám, a térdem a bokám, a fejem a vállam, a térdem a bokám, a szemem, a fülem, az orrom, a szám, a fejem a vállam, a térdem a bokám, a térdem a bokám, a térdem a bokám, a fejem a vállam, a térdem a bokám, a szemem, a fülem, az orrom, a szám.
1: Megpróbáljuk visszafele?
2: Mi az, amivel az iskolai érettséget tudják segíteni az oda 3 vagy 4 éve alatt, és az a mozgásos, mondókás foglalkozás, amit most láthattunk, ez milyen elemekkel segíti ezt, hogy ezt elérjék a gyerekek? Dumán Viktor óvoda pedagógus, aki tartotta ezt.
3: A mondókákat terveztem, és a mondókákon keresztül a ritmusérzék fejlesztése, ami majd nagyon-nagyon fontos lesz az olvasás és írás előkészítéshez, tehát már most is készítjük őket persze, de hogy ez a szótagolás, ez a ritmizálás, ez végig jelen volt a mai nap, és a finom motorikus mozgások is az írás előkészítéshez, és hát a nagy mozgások meg végig, amikor mindenféle téri irányok keresése, megtalálása, új helyzethez való alkalmazkodás, tárgyakhoz viszonyított irányok megélése, és ugye segített az, hogy a jobb kezükön ezt a karszalagot tettük fel a gyerekeknek, és egyébként már mindig oda jönnek hozzá, mert maguknak veszik ezt fel, és nagyon gyakran ez sikerül saját maguknak, hogy jó kézre veszik föl. De ez egy nagyon jó emlékeztető, hogy melyik is a jobb kéz, és akkor majd később, ha majd ez nagyon jól stabilizálódott, utána majd kezdünk a bal kézzel is foglalkozni, de hát ugye alapvetően az egész világ inkább jobb kézre van elépülve, úgyhogy mindenképp ez a domináns vonal, hogyha jobb kezzel kezdjük.
2: És akkor jöttek a testrészek, és a keresztezés. Hogy állnak most? Mi a tapasztalat a mozgásokkal? A gyerekek szeretnek, de mennyire koordinált, vagy mennyire gyakorlott a mozgásuk?
3: Igazából ezeket a mozgásokat vissza kell tanítani, amit régen hoztak magukkal, akár óvodába, pláne vidéken élő gyerekek, vagy a régebbi korokból, mert hogy ezek hiányoznak már. Kicsit nehezebb dolgunk van, mert ezekre nagyobb hangsúlyt kell fektetni, ami korábban megvoltak, és most hiányoznak. De mindenképpen előbb mozgásban kell a gyerekeket, úgymond így az idegrendszerüket is fejleszteni, és majd csak utána, amikor mindent térben tudnak, vagy jól értelmeznek, és jól tudják használni a teret, akkor lehet majd ezt papíron alkalmazni, és nem is szoktunk feladatlapozni itt az óvodában, mert azt gondoljuk, hogy előbb ezeket kell a fejükbe tenni, és hogy az idegrendszerüket úgy fejleszteni, hogy ez majd helye legyen az iskolába.
2: De azért a levegőbe lerajzolták, igen, a mondók alapján a cicát, sőt, még az orrukkal is, nem csak az ujjukkal.
3: Igen, ezeket a sújtás mintákat, meg a varázsszerozával rajzolunk cicát, ez már errefele mutat, de hogy ez is mégis játékos, és az ismert mondókákat is olyan mintákon vezetik végig az ujjukat, amik számukra követhető, és egy izgalmas dolog.
2: Ők nem most mennek még össze, hanem majd csak jövőre iskolába.
3: Igen, azért a középső csoportosok, tehát azért nekik még bőven van idejük erre, de az alapokat azért igyekszünk lerakni, és reméljük, hogy jövő ilyenkorra már még több lesz az ő kis fejükben, meg a mozgásokba, a lábukba, karjukba, mindenbe.
2: Ahogy egyre bonyolódott ugyanaz a játék is, akár több ritmus, többféle variáció, mit érintsünk meg közbe, és hogy legyen. Lehetett látni a gyerekeken, hogy ki az, akit egyre jobban érdekel, ahogy nehezedtek a feladatok, és ki az, aki pedig egy ponton kilépett belőle, mert neki már sok volt, nem tudta követni.
3: Így van, erre is próbálunk figyelni, hogy ne éljék meg a gyerekek ezeket kudarcként. Tehát, hogyha olyan játék van, ami már őt nem nagyon érdekli, azért, mert elfáradt, vagy valami olyan helyzetben van benne, hogy őt ez nem motiválja, akkor kiléphet a helyzetből, és amikor majd olyan következik, ami újra felkelti az érdeklődését, akkor visszaáll, és nem is javítjuk közben a mozgásokat, hanem úgy gondoljuk, hogy majd egyszer sikerül. És ők sem, én úgy érzem, hogy ők sem érik

0: de ügyesek vagytok. Az az ügyes, aki a két lábán meg tudott állni, oda ment a babzsák mögé, és a babzsákok még jobb, hogyha ott maradnak egy helybe. Ti tudtok akkor közötte menni. Maradjanak ott, ahol vannak. Majd lesz olyan, hogy dobáljuk.
1: Margánétó Erzsébet, a fővárosi önkormányzat óvodájának igazgatója.
2: Az óvodaiskola átmenet az tulajdonképpen egy több évtizedre visszatekintő problémakört vet fel, és mindig ezeken az évtizedeken keresztül is visszatérő téma volt az életünkben, az óvodai életünkben, és nem igazából oldódott meg, tehát van ezzel dolgunk, de ami ennél is fontosabb, vagy inkább az aktualitása, hogy 2025. szeptemberétől életbe lépett egy olyan törvényi szabályozás, hogy az egy évvel iskola előtt álló, tehát az 5 év feletti gyerekeknek 45 perces iskolára felkészítő foglalkozást kell tartani, és így célzottan. Aztán ez azért eléggé felbojdította a közösséget, és különböző értelmezések láttak napvilágot. Szerencsére ez azért letisztult, hogy nem egy tevékenységről van szó, hanem ez több részletben lehet, 2, akár talán 3 is. De hogy mit akar ez a célzott, ugye ez is kérdés volt a tevékenységek sorában egy óvodában, ahol egyébként meg az óvodai nevelés országos alapprogramja úgy szól, hogy az iskolára való felkészítés az óvodába lépés első pillanatától kezdve sokféle színes tevékenységen keresztül, több éven keresztül zajló folyamat, amikor majd ennek a végén eljut egy olyan állapotba a gyerek, amikor kész az iskolára, és az iskolában az óvodásból iskolás gyerek lesz. Én úgy gondolom, hogy ez a mi életünkbe, tekintve ahogyan mi élünk és neveljük a gyerekeket, nem okozott különösebb problémát. Egyébként amiatt született a törvény, hogy az iskolák azt tapasztalták, hogy elég nagy számban érkeznek első osztályba éretlen iskolára éretlen gyerekek. Ezt azért mi jeleztük már annak idején, amikor a szintén több évvel ezelőtti törvényi változás a szülők kezébe adta a döntés lehetőségét azzal, hogy ha nem szeretnék, hogy a gyerekük iskolába menjen, aki már iskolaköteles, akkor kérvényezhetik az oktatási hivataltól. És ugye ez így történik a mai napig is, és mindezek ellenére azért sokan voltak, akik nem adták be, nem tudták beadni, menjen el mégis, nem adnak be kérvényt. Tehát, hogy tömegesebben vagy többen kerültek valóban iskolaéretlenül. Egyébként mi ezt jeleztük, hogy régen az óvoda döntött ebben nagyobb részt, tehát a szülővel együtt jó esetben, és jeleztük, hogy azért ennek lehetséges egy ilyen következménye, hogyha ez ilyen formán történik a megalapítás, és ez be is igazolódott. És hát úgy gondolta a vezetés, hogy akkor ezzel a 45 perc bevezetés ez majd megoldódik, vagy nem tudom. Egyébként még nincs vége a folyamatnak, de én azt gondolom, hogy igen, jobb lenne talán mégis visszatérni ahhoz a formához, hogy az óvoda a szülővel közösen és a gyerek valódi érettsége alapján menjen el az iskolába, mert ha nem így történik, ugye akkor problémák, így is úgy is probléma lesz az iskolában, tehát ez ki fog jönni.
1: Szakadék vagy átlépés az óvodaiskola átmenet pedagógiai és pszichológiai összetevői a differenciálás tükrében. Dr. Bakonyi Anna pedagógiai szakértő tartott előadást.
3: Az óvoda és a megalapozó szakasz, és még egyszer mondom, ez 4 osztály vagy 6 osztály, ez már vita kérdése, meg döntés kérdése. Mindenképpen arról kell, hogy szóljon, és ott is lesz egy átmenet, tehát arra is vigyázni kell, csak arról már nem beszéltünk, amikor ez megszűnik, ez az alapozó szakasz, hogy abból induljon ki, amilyen a gyerek, és a gyerek aktív. A gyerek állandóan csinálni akar valamit, kreatív, érdeklődő, kíváncsi, megoldást keres, hol egyedül, hol a társával, hol a felnőttel, hol a felnőttet pont kizárva, hol manuálisan, hol verbálisan, hol mozgással, az utóbbi biztos, nagyon sokféle megoldás, hogy ezeknek a lehetőségeit teremtsük meg. Tehát egyszerre több tevékenységi lehetősége legyen a gyerekeknek, gazdag tevékenységbázis a szakszóval, talán ezt így lehetne mondani, és ehhez kell az, ami az előadásban is elhangzott, óvodában meg lehet valósítani könnyen, de mondom iskolában is, nehezebben, hogy párhuzamosan végezzenek cselekvéseket, az óvodai alapprogram úgynevezett, hogy párhuzamosan végezhető tevékenységek. Tehát nem egyformát, nem egyszerre, nem ugyanabban az időkeretben csinálnak ugyanazt a gyerekek. Ez a differenciálásnak egy, tulajdonképpen egy alapmódszere, sokféle módja van. És az iskola az nyilvánvalóan egy, a szónak nem feltétlenül a rossz értelmében, de akár még úgy is értelmezhetjük, egy merevebb szakasza a gyerek fejlődésében. Tehát a tanítónak nincs feltétlenül lehetősége arra, hogy megbontsa az iskola rendjét, adott esetben a 45 percet és a szüneteket. A nattal, a tananyaggal haladni kell, tehát nehezebb a feladata. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy előbb-utóbb ez a rendszer egy picit a szónak, most ugyanígy használom, jó értelmében fellazul, de nem a laissez-faire irányában, hanem egy meghatározott módszertani metodika irányában, amikor csoportmunkát tudnak a gyerekek végezni, és ott sem kell feltétlenül ugyanazt. Gyerekeknek a bekedit idézem, mondjuk 5-8%-án, és ez egy jó arány, megy be úgy, ahogy azt én szeretném. Vannak gyerekek, akik már rég túl vannak azon, és tudják, anélkül is, hogy meghallgatnának engem, mint tanárt, és gyakorolnák otthon, és vannak gyerekek, akiknek ez olyan nehéz, hogy hiába ül a tankönyv felett, csak a könnyei potyognak. És ül a mama vagy a papa a gyerek mellett, mert segíteni akar, jó jegyet akar, vagy egyetlen jegykérdése is egy kérdés, hogy ez az osztályzás ez rendben van-e, de hogy tehát akkor halad, ha adekvát feladatokat kap a gyerek. Nem mondom, hogy 36, ezért mondom, hogy csoportokra bontva. A különböző feltételek által fog fejlődni. Például van gyerek, akinek mondjuk a finom, csak egy példát is mondjak, finom mozgása még, majd tudom, én elsősről beszélek a képzeletemben, és középső csoportos gyerek, tehát 4-5 éves gyerek szintjén van, és a vonalba nem tud, a iskolai füzetbe nem tud írni. Azért, mert a finom mozgása még sehol sincs. Akkor ő csomagoló papírra gyakorolja a nagybetűket, és ez ne legyen szégyen, mert a másik gyerek zsírkrétával csinálja ugyanezt, már ketten vagyunk, a harmadik festékkel csinálja, vagy a tenyerével csinálja, már hárman vagyunk, vagy négyen vagyunk, és az ötödik vagy hatodik ugyanez a természetességgel, tehát az értékrend legyen egyforma a pedagógusban is ezt közvetítse az attitűddel meg a verbalitásával. Az hatodik, meg hetedik, nyolcadik már pici ceruzával, vékony vonalazású füzetben rendesen ír ugyanazt a betűt. Tehát, hogy ha az az érték, hogy így is lehet, meg úgy is lehet, akkor ezzel nincs probléma, és majd eljut oda, de csak akkor jut oda, ha így kezdi. Ha éretlenül belekényszerítem, akkor csúnya lesz a füzete. Adott esetben most hirtelen nem tudom a törvényt, hogy hanyadiktól, talán második fél évétől már osztályzatra megy ki a játék. Tehát akkor már megkapja a kettesét, vagy a hármat, borzasztó. Pedig ő tudná, csak még nem tartott.
2: És ehhez nagyon ismerni kell a gyerekeket, hogy olyan feladatok, és még egyszer mondom, lehetőleg nem egyforma, sőt, olyan is van, hogy a gyerek maga választja, hogy ebbe a feladat csoportba, vagy abba, vagy ebbe a nehézségi fokozatba, ugyanannak a feladatnak különböző fokozatai vannak, megtanulja kiválasztani előbb-utóbb. És ha téved, akkor újra kezdi valamelyikbe. Tehát ez is egy lehetőség. És az együttműködés fantasztikus élmény. És utána megbeszélik, és bemutatják egymásnak, és felelősök vannak, hogy a rend, tehát ne legyen anarchia, a rend meg legyen, hogy mindenki aktív legyen, hogy egymásra szólnak, hogy te is csináld, tehát akkor nem akarod, akkor te ezt csináld, vagy esetleg átmenél abba a csoportba, mert pont azt csinálják, amit szeretnél. Tehát tényleg élmény a tanulás, jó esetben magától is, hát a pici gyerek is folyton felfedez. Mi az, ha nem tanulás? Tehát ennek az ívét, ugye ez az előadás címe, hogy szakadék vagy átlépés, de ez egy ív, ennek az ívét kéne megőrizni, ameddig csak lehet.
1: Kincskereső általános iskolában beszélgetünk, itt is beköszönt a szeptember 1-e, amikor sok-sok új kisgyerek érkezik az óvodából. A két osztálytanító pedig Dobán Orsolya és Kis Panni.
4: Az a célunk, hogy a gyereknek csillogó maradjon a szeme, akkor is, amikor első év végén, vagy innen az iskolát elvégezve tőlünk távozik. Az, hogy valakinek csillogó maradjon a szeme, ahhoz az kell, hogy gondolkodjon. Ahhoz, hogy egy gyerek aktívan használja az agyát és gondolkodjon, ahhoz pedig ebben a korban is az kell még, hogy minél több érzékszervét egyszerre használja. Ehhez muszáj felállni, megtapintani, megszagolni, kimondani, kipróbálni dolgokat, és mivel a tér is lehetőséget ad arra, meg hát nekünk pedagógusként ez a célunk, ezt igyekszünk megvalósítani. Ezért a tananyag ugyanaz, csak az út más, ahogy mi elérünk a végére. Nekünk ugyanazt a nemzeti alaptantervet kell teljesítenünk, mint másik iskolában. Talán a különbség annyi, hogy itt nálunk vannak kincskereső órák, erre van engedélyünk, hogy nincsen dedikáltan külön technika, meg erkölcstan, hittanóra az órarendben, hanem a első osztályban például van heti 5 kincskereső óra, és mi ennek keretében ezeket a tantárgyakat integráltan tudjuk tanítani, de ugyanazt az anyagot igyekszünk leadni, csak lehet, hogy nem feltétlenül van kitöltve évvégére az összes munkafüzet meg tankönyv, hanem mi azt akkor különböző játékokkal, dramatizálással, a mozgó játékokkal érjük el. Nálunk az a napi rend, hogy reggel, amikor elkezdünk egy napot, akkor az a tanító, aki az osztállyal kezd, a táblára kis ilyen piktogramokkal felrajzolja és megbeszél a gyerekekkel, hogy mi vár rájuk aznap. És nagyon sok olyan órát tartunk, ami nem keretezhető be egyetlen tantárgyba sem, mert kicsit olvasás, kicsit matek, kicsit éneklés, és a gyerekek nagyon szeretnék tudni, hogy ez milyen óra volt. Mm-hmm. És mindig követelik, hogy mondjuk meg, hogy jó, hogy ezt csináltuk, vagy félúton megkérdezik, hogy értik, hogy most játszunk, meg énekelünk, meg számolunk, de akkor ez most milyen óra? Tehát lehet, hogy szétesik kicsit nekik darabjaira a világ, de mégis szeretnek egy idő után rendszerben gondolkodni, és tudni, hogy akkor ezt most valahova, valamelyik fiókba, a fejükbe be kell tudni tenni. Abban nagyon jó szabadságunk van, hogy szabadon változtathatjuk a tantárgyak sorrendjét, vagy dönthetünk úgy, hogy most akkor például valami konfliktus történt az udvaron, és úgy megyünk fel, hogy nekem matematika órát kellene tartanom, akkor abból hirtelen kincskereső óra lesz, és egy közös konfliktus megbeszélésbe fog befejeződni a nagy udvari szünet, tehát ez a szabadság is nagyon jó, és nyilván be lehet pótolni a matematika órát egy későbbi kincskereső óra rovására. Próbáljuk feszegetni a határokat, én nem állítom, hogy nagyon tökéletesen integrálni tudunk mindent. Tehát azért van, amikor matematikai eszközökkel játszunk, és akkor igen, ott ezt a logikai gondolkodást használjuk, és a számfogalmat erősítjük, de igyekszünk mindenféle játékkal ezt valahogy fellazítani, és a határokat elkenni. Nyilván ez az első őszi fél év az egy nagyon fontos fél év az első osztályokban, és pedagógusként talán az a legnehezebb, hogy mindenki megtalálja a helyét a közösségben. Ugye ez nem megy egy hét alatt, ez hosszú hónapok sora, hogy megtalálja a rutint abban, hogy itt mik az elvárások, hogyan tud ő együttműködni, mint tanulmányilag, mint a játékokban, az alkotásban a többiekkel. Hát ebben van egy természetes elfáradás persze, de őszi szünet után, hogy visszajönnek kipihenten a gyerekek, és újra összeszokunk, akkor ez így szokott simulni, és a második fél évben már sokkal könnyebb mindenkinek a dolga.
5: És azért is könnyebb, mert kell egy jó pár hónap ahhoz, hogy a gyerekeket megismerjük annyira, hogy tudjuk, hogy kinél mi az, ami jól működik, és hogy gyakran van, hogy egy gyerek visszahúzódóbb, és akkor az elején még nem tudjuk, hogy amikor mondjuk ő kivonul a teremből, akkor melyik a helyes mód, ahogyan lehet hozzá közelíteni, és hogy telnek a hónapok, és egyre több időt töltünk velük, úgy tanuljuk meg, hogy nála most az működik jól, ha békén hagyjuk, vagy az, hogyha megpróbáljuk visszahívni. Ez most csak egy példa volt, de sok ilyennel találkozunk. Szerintem az is érdekes még, hogy egy elsős gyerek igazából nagyon vágyik arra, hogy iskolás dolgokat csinálhasson. És ugye már az óvodából is hozzák a menetrendet, mert ott is megvan, hogy mikor reggeliznek, mikor van a foglalkozás, mikor mennek az udvarra, és azért az iskolában is ez ügyesen alkalmazkodnak, de hogy igényük van arra, hogy itt olyan dolgokat is csináljanak, amit az óviban nem csináltak. És az én tanítónéni mondta ezt nekem először tanácsnak, mikor kérdeztem, hogy mitől más, hogy hogyan kezdődik ez az egész, hogyan, mit kell mondani a gyerekeknek, hogy néz ki a legelején, és mondta, hogy arra kell nagyon figyelni, hogy minden napban legyen egy olyan apró dolog, amit még eddig nem csináltak. Tehát amitől ez iskolás, hogy most akkor először sorakoznak kettes oszlopban, most akkor jó reggelt kívánunk egymásnak, most nem tudom, fölállunk az óra elején. Tehát ilyen egészen apró dolgok, és akkor ezt kihangsúlyozni mindig, és elmondani, hogy hát ez bizony már iskolás feladat, ez csak olyanok csinálják, akik iskolába járnak. És annyira hálásak voltak a gyerekek minden egyes ilyen kis feladatért, szóval biztos, hogy nekik igényük van erre.

Iskola érettek-e az óvodások? Hogyan lehet átlépés és nem szakadék az óvodás és iskolás lét között? Elhangzott műsorunkat a MediaClick-en visszahallgathatják. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm figyelmüket. Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.

Kedves hallgatóink, ma délben a Mérki Római Katolikus Plébánia templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Mérk Szabolcs-Szatmár-Beregi nagyközség, Nyíregyházától 62 kilométerre délkeletre. A település neve egy Árpád-kori oklevélben szerepel először. A bátoriak révén az ecsedi vár birtokához tartozott. 1613 után az erdélyi fejedelmek élet, majd II. Rákóczi Ferenc lányától vette meg 1724-ben Károlyi Sándor és a Nagy Károlyi uradalomhoz csatolta. Gróf Károlyi Antal földesúr a 18. század végén német telepeseket hívott az elnéptelenedett faluba. 1815-ben építették föl első templomukat Szent Péter és Pál apostol tiszteletére, amelyet tűzvész majd szélvihar tett tönkre. 1891-ben újjáépítették. Ekkor került helyére a védőszenteket ábrázoló főoltárkép, Locz Károly alkotása. A Mérki Római Katolikus templom 37 méter magas tornyában három harang lakik. A délidőben megszólaló 365 kilós harang Szlezák László aranykoszorús mester öntödéjében készült 1922-ben Budapesten.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Bestin Bettina, főbb híreink először röviden.
2: Az év végéig megérkeznek a feloldott Európai Uniós források, közölte Vitézi Dávid a Kossuth Rádió reggeli műsorában.
1: Változásokkal indult el az új tanév, alsó tagozaton például az iskolák 45 helyett 35 perces tanórákat is tarthatnak.
2: Lejárt 4 alkotmánybíró megbízatása a 70 éves felső korhatár visszaállítása miatt, Polt Péter elnök is távozik.
1: Kiterjedt orosz drón és rakéta támadás érte hajnalban Kijevet és környékét, legalább 8 ember meghalt.
2: Az ország nagy részén süt a nap, délnyugaton vannak felhősebb területek, de számottevő eső nem lesz.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kis Gábor. A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette, így az év végéig megérkeznek Magyarországra a feloldott Európai Uniós források, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a teljesítést még ellenőrzik, a pénzből pedig szinte minden ágazatban lesznek fejlesztések, Illés Anna összefoglalója.
3: Az összes feltételt teljesítettük, ami miatt az uniós pénzekbe voltak fogyasztva, és az alapvetően arról szólt, hogy ne lopják el ezeket az uniós pénzeket.
4: Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Vitézi Dávid emlékeztetett, az ezzel kapcsolatos politikai megállapodás májusban jött létre Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök között. Hangsúlyozta, a forrás a korrupció ellenes intézkedések hiánya miatt volt befagyasztva.
3: A vagyonnyilatkozatok ellenőrizhetőségétől, hogyha valaki elfelejt bevallani egy kastélyt vagy egy jaktot, akkor legyen olyan hatóság, ami ezt ki tudja mutatni és ellenőrzi. Az Európai Ügyészséghez való csatlakozásig, különböző átláthatósági szabályokig, a magántőke alapoktól a közbeszerzésekig, amiket meg kellett tennünk, ezeket hívják ilyen brüsszeli szakzsargonban szupermérföldköveknek, ezeket kellett megvalósítanunk és a magyar jogrendbe átültetnünk, több mint 100 jogszabályt módosítottunk az elmúlt 3 hónapban ennek érdekében, egyikben sem szerepel a migrációval, az Ukrajnával, a háborúval, a bármiféle életmód kapcsolatos kérdés, alapvetően korrupció ellenes és az átláthatóságot szolgáló jogszabályok.
4: A közlekedési és beruházási miniszter kitért arra, hogy az érintett 10 milliárd eurós forrás egy speciális alap a COVID utáni európai gazdasági károk helyreállítását célozza, és minden tagállam jogosult lehet rá.
3: Az összes többi országban 6 évig dolgoztak azon, hogy ezt elköltsék és felhasználják szabályosan, nekünk 3 hónapunk maradt, mert az előző kormány nem csinált semmit. Egyrésztről a kényszerpálya az volt, hogy miután augusztus 31-ig ezt le kell zárni, ami projektet az elmúlt években valamilyen módon megépült dolgokból be lehetett tenni, azt betettük, mert az költségvetési mozgásteret terem. Tehát például a trolik, amiket tegnap átadtunk, azokat a főváros megvette saját pénzből, mert az előző kormány nem adta neki oda máshonnan a forrásokat. Most ezt úgymond beforgattuk, ez a szakszó. Így most például a fővárosnak is több pénze lesz más fejlesztéseket finanszírozni a fővárosban. Csak egy példa, de tegnap pont ezt adtuk át. Ugyanez a helyzet több más vidéki városban is.
4: Vitézi Dávid szerint a forrás szerteágazóan szinte minden ágazat fejlesztését érinti. Közölte, a feltételek teljesítését még ellenőrzi az unió. Ezt követően a 10 milliárd eurót december 31-éig utalják.
1: Több mint 1200 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével, közölte a miniszterelnökség. A tegnap lezárult felszámolás azokat az alapítványokat érinti, amelyek nem végeznek felsőoktatási tevékenységet. Az egyetemet fenntartó KEKVÁK 1 év haladékot kaptak, Kucán Dávid összefoglalója.
5: A miniszterelnökség közlése szerint augusztus 31-ével 16 felsőoktatási tevékenységet nem végző KEKVA felszámolása zárult le. Az érintett szervezetek, mint például a Matthias Corvinus Kollégium, a Jövő Nemzedék Földje és a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány legalább 1284 milliárd forint értékű vagyont kezeltek, amely mostantól közvetlen állami ellenőrzés alá kerül. Ez vállalati részesedést, pénzeszközöket, értékpapírokat, valamint ingatlanokat foglal magában. Az alapítványok kuratóriumában ez idáig több, korábban az Orbán kormányban fontos tisztséget betöltő személy is helyet kapott. A miniszterelnökség közölte, a modell felszámolásával átláthatóbbá válhat a közvagyon felhasználása, az intézkedés ugyanakkor nem veszélyezteti a közfeladatok ellátását. A programok és a szolgáltatások továbbra is elérhetőek, miközben megszüntethetők a párhuzamosságok és az indokolatlan szervezeti struktúrák. Áder János, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke már korábban jelezte, hogy bírósághoz fordul az ügyben. A volt államfő szerint az alapítvány állami tulajdonba vétele és közérdekű vagyonkezelői státuszának megszüntetése veszélyes precedens.
1: Csak nem 1000 oldalnyi adatot és információt adott át a Magyar Nemzeti Bank az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottságának, közölte a jegybank elnöke. Varga Mihály elmondta, a vizsgáló bizottság 8 pontban kérte az MNB segítségét, ezek között vannak követelésekkel kapcsolatos kimutatások, a központi hitelinformációs rendszer adatai, vagy az ügyfelek panaszainak elbírálására vonatkozó dokumentáció is.
6: A bizottság elnökének megerősítettem, hogy a Magyar Nemzeti Bank a jövőben is segíti a vizsgálóbizottság munkáját. Ahogyan többször hangsúlyoztam, a jegybank új vezetése elkötelezett a törvényes, átlátható működés mellett. Minden olyan esetben, ahol törvénytelenség gyanúja merül fel, magunk is megtettük a szükséges feljelentéseket, és így járunk el a jövőben is.
1: Számos változás léphet életbe szeptember 1-től. Elindult a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. Budapest újra megszokott rendszerint működik majd a nyári aszályos időszak után, és változik több termék áfája is. Nehéz Kata Orsolya, Hajnóci Mátyás és Kovács Anna összefoglalója.
7: Szeptemberben elkezdi munkáját a Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az intézmény élére Unger Annát nevezték ki, aki szerint évvégére már elindulhatnak a vizsgálatok. Az egészségügyben változást jelent, hogy szeptembertől nyilvánosak lesznek az ellátással összefüggő fertőzések adatai intézményi szinten. Ezen kívül fontos változás az áfamentesség bevezetése a vényköteles gyógyszereknél, jelentette be korábban Magyar Péter miniszterelnök.
8: Szeptember 1-től áfamentessé tesszük a vényköteles gyógyszereket. Ez rengeteg embernek fog segíteni.
7: Az új szabályozás kizárólag azokra a gyógyszerekre vonatkozik, amelyeket csak szakorvos írhat fel. Azokra, amelyeket vény nélkül is ki lehet váltani, nem. A MÁV csoport egy részletes listát tett közzé arról, hogy mely autóbusz és vasútvonalakon várható menetrend változás szeptember 1-től. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a vasúti közlekedés fontosságára hívja fel a figyelmet.
9: Tudjuk jól, hogy a vasút a legfenntarthatóbb, legkörnyezetbarátabb közlekedési mód, és éppen ezért fejleszteni kell és nem bezárni.
7: Budapesten fokozatosan kivezetik az asszály és az energiaválság miatt elrendelt korlátozásokat, így szeptember 1-ével ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi közszolgálatok. Jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A Flórián téri felüljáró felújítása is befejeződött.
10: Jó hír a budapestieknek, mi iskola kezdése, átadjuk a forgalomnak a Flórián tér mindkét felüljáróját. Pontosan tudjuk, hogy nehéz volt kibekkelni ezt az időszakot, de már nagyon-nagyon rossz állapotban volt ez a két felüljáró.
7: Ezen kívül a pesti alsórakpart autómentes időszaka is változik augusztus 31-től. Az eddigi délután 5 óra helyett csak este 6:30-tól válik autómentessé ez a szakasz, közölte a fővárosi önkormányzat.
1: Augusztus 31-ével lejárt 4 alkotmánybíró megbízatása, miután visszaállították a 70 éves felső korhatárt. Távozik a testületből Polt Péter elnök, Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán is. Az országgyűlésnek 60 napon belül kell új alkotmánybírókat választani a távozók helyére. Részletek Brieska Dánieltől.
11: Polt Péter elnök távozásával az alkotmánybíróság irányítását átmenetileg Cine Ágnes elnök helyettes veszi át. Ő novemberben tölti ki mandátumát, így addig, illetve az új elnök megválasztásáig vezetheti a testületet. Az alkotmánybíróság személyi összetétele jelentősen átalakul, 70 évnél idősebb tagja ugyanis a továbbiakban nem lehet a 15 tagú testületnek. A rendszerváltáskor megállapított korhatárt még a második Orbán kormány idején 2013-ban törölték el, és idén nyáron az alaptörvény 17. módosításával állították vissza.
12: Az az általános ugye, tapasztalatunk, hogy ebben a alkotmányos feladatában kudarcot vallott ez az intézmény 2026 előtt.
11: Így értékelte a mai nappal lezárult időszakot Sólyom Péter alkotmányjogász. A Kossuth Rádió Felkelő című műsorában azt mondta, az alkotmánybíróság a még meglévő viszonylag széles hatáskörét nem az emberek jogainak védelmére, hanem a kormánypárt hatalmának biztosítására használta fel. Hangsúlyozta, a jogállam helyreállítása szempontjából kulcskérdés lesz a testület sorsa, így helyre kell állítani annak tekintélyét. Sólyom Péter szerint ugyanakkor ennek most több akadálya is van.
12: továbbra is a 2010 nyarán megváltoztatott rendszer szerint jelölik az alkotmánybírókat, amit egy egypárti jelölést tesz lehetővé a jelenlegi parlamenti feltételek között. Ez egy legitimációs probléma. A másik történet, hogy ami pedig az alkotmánybíróság mozgásterét jelenti, továbbra is alkotmányozó kormánytöbbség van a parlamentben, tehát ha a kormánynak nem tetszik a parlament, vagy az alkotmánybíróság döntése, minden lehetősége meg, hogy fölülírja az alkotmánybíróság döntését.
11: Sólyom Péter hozzátette, fontos kérdés lesz, hogy olyan alkotmánybírákat jelölnek-e majd, akik valóban alkalmasak a testület autonómiájának megerősítésére.
1: Ma kezdődik a kötelező nyugta adatszolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozóknak a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell küldeniük a NAV-nak. A változás több tízezer vállalkozást érint. Összefoglaló Nagy Viktóriától.
13: Akiket érint, azok a vállalkozások, akik papíros nyugtát, vagy pedig számítógéppel kiállított nyugtát használnak.
14: Mondta a hivatal kommunikációs vezetője a Krónikának. Lincmajer Szilvia hozzátette, ehhez december 31-éig átmeneti felkészülési időszakot biztosít a hatóság. A vállalkozók addig választhatják meg, hogyan tudnak adatot szolgáltatni. Az átállás több mint 250 ezer vállalkozót érint.
13: Nyugtát minden értékesítésről, illetve szolgáltatás nyújtásról ki kell állítani. Azok, akik online pénztárgép használatra kötelezettek, például a boltosok, vendéglátóhelyek, szálláshelyek vagy a konditermek, ők online pénztárgéppel teljesítik ezt a kötelezettségüket. De például a fodrászok, műkörmösök, villanyszerelők, szobafestők vagy a piaci árusok, ők jellemzően papírnyugtát használnak, és mivel a NAV eddig ezekre az adatokra nem látott rá semmilyen módon, csak akkor, hogyha egy ellenőrzés keretében éppen ellenőrizte, hogy ad-e nyugtát a vállalkozás, vagy nem, ezért most ezekről a nyugtákról is adatot kell szolgáltatni szeptember 1-től.
14: Lincmajer Szilvia hozzátette, hogy az érintettek két módon tudják teljesíteni a kötelezettséget.
13: Vagy használják az e-pénztárgépet, és úgy teljesítik a nyugtaadatszolgáltatásukat. A NAV-nak már egy éve üzemel egy ingyenes e-pénztárgép alkalmazása. Akik továbbra is papírnyugtát szeretnének használni, nyugodtan lehet. Ebben az esetben viszont a webes felületet kell használni, és 3 naponként kell adatot szolgáltatni.
14: Lincmajer Szilvia elmondta, hogy a NAV munkatársai folyamatosan ellenőrzik a vállalkozásokat, de december 31-éig még nem büntetnek, ha valakinek nem sikerült az új kötelezettséget teljesíteni. Felhívta a figyelmet arra, hogy az érintettek segítséget kérhetnek az ügyfélszolgálatokon, illetve a 1819-es telefonszámon, emellett a NAV honlapján videó is elérhető a kötelező nyugtaadatszolgáltatásról.
1: Az őstermelők és kisvállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentését sürgeti a Mi Hazánk mozgalom.
2: A pártalelnöke közleményében bírálja a kormány döntését, mely szerint az őstermelőknek és a kisvállalkozásoknak 3 napon belül be kell jelenteniük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál az általuk kiállított nyugták adatait. Dus Dávid szerint ennek végrehajtása a jelenlegi gazdasági helyzetben sok érintett számára kivitelezhetetlen.
1: Az új tanév indulásával számos változást vezetett be az oktatási tárca. Alsó tagozaton például lehetőségük lesz az iskoláknak arra, hogy a 45 perc helyett 35 perces tanórákat, illetve hosszabb szüneteket tartsanak, de csökkentenék a házi feladatok mennyiségét is. Decsinyi Dávid és Pec Gábor összefoglalója.
15: A napkezdésre külön sáv lesz meseolvasással, beszélgetéssel, hogy a gyermekek ráhangolódhassanak az iskolai napra. Sokkal rugalmasabb lesz a tantervek kialakítása, több tematikus blokkot lehet kialakítani, akár művészeti vagy természettudományos témában. Az iskoláknak lehetőségük lesz élmény vagy projektnapokat kialakítani, kimenni a természetbe vagy helytörténeti témájú programokra. Alsó tagozaton csökkenteni a házi feladatok számát az oktatási és gyermekügyi minisztérium, így első évfolyamon lehetőleg ne kapjanak a gyermekek írásos házi feladatot, hétvégére és szünetre is csak kivételes esetben. Az értékelés is fejlesztő jellegű lesz inkább, a tárca elősegíti a szöveges értékelés használatát. A mindennapos testnevelés is élményszerűbb lesz, több játékkal, akár természetjárással, néptánccal. Több teret és lehetőséget kapnak a diákok a művészeti alkotásra. A természettudományos oktatásban is jobban megjelenik a tapasztalat, tapasztalat, a mérések, egyszerű kísérletek, vagy akár a mozgásos matematika. A délutáni idősáv nem a tanórai terhelés meghosszabbítása lesz ezentúl, hanem a pihenés élmény időszaka több játékkal, mozgással, vagy akár könyvtári munkával. Rendszeres, akár napi mesefelolvasást is be kell építeni az iskoláknak a napi programba, a szókincs figyelem olvasási motiváció erősítésére. A megrendelhető tankönyvek listája is kibővült. A kiadók 140 segédkiadványt, atlaszokat, munkafüzeteket, speciális tanulási igényű diákoknak szóló tankönyveket tehettek fel a tankönyv listára.
1: A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogy vármegyei Nagybajonban.
2: Bak András, a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget és megalapozza a nemzet jövőjét, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Baka András elmondta, azért látogatott el a nagybajomi iskolába, hogy kifejezze a magyar nép megbecsülését minden tanárnak, pedagógusnak, diáknak, mindazoknak, akik vidéken nehezebb körülmények között dolgoznak és tanulnak.
1: Döntött a kormány a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának átvilágításáról, megvizsgálja a szervezet megszüntetésének lehetőségét is.
2: Az országgyűlés 2021-ben hozta létre a hatóságot, amelyhez például a dohánykereskedelem és a szerencsejátékpiac, a bányászati tevékenységek, a kőolaj, földgáz és geotermikus energia kitermelés felügyelete, szabályozása, ellenőrzése tartozik. A bírósági végrehajtást, a végrehajtói kart és a végrehajtási eljárások törvényességét, valamint az információs rendszerek biztonságát szintén az STFH ellenőrzi és felügyeli.
1: A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedés biztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette ki a belügyminiszter. Pusvai Gábor hangsúlyozta, a jogszabályoknak visszatartó erőnek kell lenniük, és az érintett ügyekben hatékonyabban kell szolgálniuk a megelőzést.
16: Szükségesnek látjuk a távoltartás rendszerének megerősítését és kiterjesztését. Indokolt, hogy a rövid időtartamú védelem helyett a bírósági távoltartás hosszabb időre legyen elrendelhető. Az áldozat biztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben korai hatósági beavatkozást kell biztosítani. Ezen konkrétumok mellett a kormány.hu felületén elérhető a közlekedés biztonságról szóló társadalmi párbeszédben megfogalmazott témakörök között is több olyan szerepel, amelyet közlekedésrendészeti szempontból is fontosnak tartunk. Önök is elmondhatják szeptember elejéig a véleményüket az esetleges változtatásokkal kapcsolatban.
1: Minden szinten megújulást ígér a KDNP az év végéig lezajló tisztújításon. Igyekezett majd visszanyúlni a párt régi közösségeihez, de nyitnak az internetes párbeszéd felé is. Eldől majd az is, hogy Semjénz Zsolt vezeti-e tovább a pártot. Decsinyi Dávid is Nagy Alexandra összeállítása.
17: A KDNP, mint márkanév, az úgy Fideszhez hasonlóan komoly ütéseket szenvedett, és hát feltehetőleg a régi vezetéssel ez egy nagyon problémás dolog lenne úgy érdemben megújulni.
18: Mondta Zsiga Bulcsú, a Méltányosság intézet elemzője, majd hozzátette, annyira egyé vált a párttal, olyannyira ráégtek a Zsolti bácsi is gyanúsítgatások, hogy itt váltásra lehet szükség.
19: Én nagyon remélem, hogy elnök úr marad a párt élén.
18: Mondta el a Krónika, Juhász Hajnalka KDNP-s frakció vezető helyettese arról, hogy leválthatják-e Semjén Zsoltot a küldöttek. Ugyanekkor leszögezte, a lehetőség meg lesz a váltásra. Juhász Hajnalka rámutatott, hogy a tisztújítás a párt minden szintjén végbe megy az év végéig, az alapszervezetektől az országos elnökségig. Zsiga Bulcsú szerint a párt működése is átalakulhatna a mostanihoz képest.
17: Különböző templomi közösségeknek kellene közösségbe szerveződniük, vinni a helyi ügyeket, önkénteskedni, és akkor ebből nyilván kialakulhat egy olyan hálózat, ami hát előbb-utóbb alulról jövő módon megújíthatná a pártot.
18: Juhász Hajnalka szerint is újra meg kell szólítaniuk KDNP-s közösségeket, másrészt az online térben is aktívabb lesz a párt. Letölthető már a párt applikációja. A felhasználók beleszólhatnak abba, hogy milyen témákban szólaljon fel a párt a parlamentben. A Tisza párthoz fűződő parlamenti viszonya is változhat a pártnak.
19: Ez nagyon múlik azon, hogy Magyar Péterre miniszterelnök úr tud-e a stílusán változtatni, és hogy jó példákat is mondjak. Például, amikor Orbán Anitát kérdezi az ember, akkor nagyon kulturális stílusban kap választ.
18: A frakció vezető helyettes még korainak tartja annak a kimondását, hogy legközelebb együtt indulnak-e a Fidesszel, vagy nem. Ez a leendő választási rendszertől is függ, valamint attól, hogy mennyire töredezik szét a Tisza tábora.
20: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
21: Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. A mentőcsapatok csaknem 4,5 ezer eltűntet, köztük 3 magyar-nepáli kettős állampolgárt keresnek.
22: A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Egy erőmű dolgozóit is keresik, akik közül sokan egy alagútban lehetnek. A több száz föld alatt rekedt munkást robbantásokkal próbálják kiszabadítani. A villámárvizet múlt szerdán egy gleccseromlás okozta. A katasztrófának már több mint 900 halálos áldozata van. A hétvégén 300 túlélőt találtak.
21: Kiterjedt orosz drón és rakéta támadás érte hajnalban Kijevet és környékét. Legkevesebb 8 ember meghalt, 5-en megsebesültek.
22: Az ukrán fővárosban több lakóház és ipari létesítmény is megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadiipari üzemeket is bombáztak Kijev és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki.
21: A világháborús jóvátétel megfizetésére szólította fel a lengyel elnök Friedrich Merz német kancellárt.
22: Karol Navrocki a II. Világháború kirobbanásának 87. évfordulóján tartott megemlékezésen arról beszélt, hogy a történelmi igazságot és a jövőt is szem előtt tartva Németországnak rendeznie kellene a Lengyelországnak járó háborús jóvátétel ügyét. A pénzt a lengyel hadsereg fejlesztésére fordítanák. Németország 1939. szeptember 1-én támadta meg a Gdansk melletti félszigetet, amely a II. Világháború kezdetét jelentette.
21: Itthon megváltozhat a repont rendszer egyik fontos eleme. A MOHU javaslata szerint a jövőben megszűnhetne a készpénzes visszatérítés az 50 forintos palackok után. A cél a rendszer egyszerűsítése és a visszaélések csökkentése lehet. Miközben továbbra is kérdés, hogyan érinteni mindez azokat, akik nem digitális vagy banki fizetési módot választanak. További részletek Cinege Leventétől.
23: A repontoknál jelenleg többféle módon kérhető el a palackok után járó 50 forintos visszaváltási díj. Lehetséges a készpénzes kifizetés is, a MOHU azonban változtatna ezen. A rendszer működésével kapcsolatban főképp a fővárosban jelentkeznek problémák, ezért a visszaváltás hatékonyabb átétele is napirenden van, mondta el legutóbbi közösségi videójában Bozóki Csaba, a MOL hulladékgazdálkodás ZRT visszaváltásért felelős igazgatója.
24: Megkezdettek a tárgyalások az önkormányzatokkal. A MOHU konkrét javaslatok érkezett, amiköz az egyik, szüntessük meg a készpénz használatot a palack visszaváltás rendszerében. Bár ez egy jogszabályi előírás, MOV javaslatot fog tenni ezen jogszabály módosítására. A Budapest belvárosában tapasztalható problémák nagyon fontos társadalmi problémák, amiről beszélnünk kell. Fontos, hogy az önkormányzatokkal, a szociális szervezetekkel, hatóságokkal közösen keressünk megoldásokat, együtt dolgozzuk ki a lehetséges javaslatokat. Erre a MOV nyitott, a palack visszaváltás egy EU-s kötelezettségen alapul, és hogy a miniszter úr is nyilatkozta, ezt nem lehet megszüntetni. A palack visszaváltás egy nagy környezetvédelmi siker, már több mint 6 milliárd palackot váltottunk vissza Magyarországon. Ezt meg kell őriznünk, ezt nagyon fontos, hogy fenntartsuk.
23: A készpénzes lehetőség megszüntetése ugyanakkor a vásárlók egy részének kényelmetlenebb lehet, véli az igazgató, hiszen nem mindenki használ bankszámlát vagy digitális visszatérítési megoldást. Kérdés tehát így az is, hogy a tervezett változtatás mennyiben javítaná a rendszer működését, és milyen alternatívát kínálnának azoknak, akik továbbra is készpénzben szeretnék megkapni a visszaváltási összeget, fogalmazott Bozóki Csaba.
21: Tavalyhoz képest több mint 40%-kal csökkent augusztusban az eladó ingatlanok iránti kereslet, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből.
22: A legnagyobb visszaesést 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett otthonstart program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan vevőket is a piacra vonzott, akik eredetileg csak későbbre tervezték az ingatlan vásárlást.
21: Több helyen is kigyulladt a száraz aljnövényzet az országban.
22: Rajka és Hegyeshalom között egy szabadtéri tűz tovább terjedését sikerült megakadályozni. Több mint 90 hektáron, Lucerna 6,5 hektáron az erdő gyulladt meg. Tapolca határában is ég a növényzet és egy fenyves. A tűz egy lovardát, egy napelemparkot és egy közeli szeméttelepet is veszélyeztet.
21: Bejelentette visszavonulását a válogatottságtól Lionel Messi. A világklasszis argentin labdarúgó több mint 20 éve Budapesten mutatkozott be a felnőttek között. Idén nyáron a 6. világbajnokságán szerepelt, 4 éve Katarban sikerült is megnyernie ezt a válogatottal. Szalai Kristóf, a Nemzeti Sportrádió munkatársa a Felkelőben azt mondta, a világ valaha volt legjobb 5 játékosának egyike búcsúzik most a válogatottságtól.
0: Milyen statisztikai adat mondhatná jobban, hogy micsoda játékos volt ő? 25 évesen volt már 4 aranylabdája. Ahhoz képest, ha most kimegyünk az utcára, megkérdezünk 3 gyereket, hogy ki az a focista, aki most a legjobb. Az a válasz, hogy vagy Mbappé, vagy Vinicius, vagy Haaland. Ők már elmúltak 26 évesek, és egyiknek sincsen 1 aranylabdája sem. Tehát nagyjából ide kell tenni Messit erre a polcra.
3: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
21: A részletek Mundrica Istvántól.
4: Szervusz és köszöntöm a hallgatókat. Az éremszerzésben bizott, de végül győznie is sikerült a királyszámban a kenu egyesek 1000 méteres versenyében Fejes Dánielnek a poznányi világbajnokságon a hétvégén. Ezzel Magyarország 13 év után szerzett ismét aranyérmet ebben a számban, sőt a 4-essel is címet védett 500 méteren. A kenusok új hőse Fejes Dániel ma délelőtt a sporthíradó vendége volt az M4 Sporton, most őt hallják.
5: Én így gondoltam, hogy ebből lehet érem. Ugyanúgy ezt éreztem párosba is, mert ugye sikerült kivívnunk erre Hajdú Jonatánnal, hogy itt indulhassunk. Sajnos a program nem teszi lehetővé, hogy ebbe 2 számba induljunk. Nem biztos, hogy most idén ezt el is bírtam volna. Tényleg, amit elkezdtünk szerintem már 4 éve, de nekem először ez Párizsban volt az olimpián, hogy elindultam egy olyan úton, ami ide vezetett, hogy végül ez sikerüljön. Tavaly 501-esbe versenyeztem, hogy az egész csapat, ez az 5 ember, vagy 6 ember, akik tavaly kint voltak a VB-n, szerintem így mindannyian elhisszük egymásról is, magunkról is, hogy meg tudjuk csinálni, és én szerintem ez, hogy csapat szinten így a versenyzők ennyire bíznak magukban meg egymásnak, szerintem az vezetett ide.
4: Az immár 3-szoros világbajnok kenust Fejes Dánielt hallották. Szlovák válogatott középpályást igazolt a Ferencváros labdarúgó csapata. Az FTC ma jelentette be, hogy szerződtette Matus Berót, aki legutóbb a német másodosztályban szereplő Bohum labdarúgója volt. Az angol és a spanyol labdarúgó bajnokság címvédője is győzött tegnap este. Az Arsenal az Aston Villa otthonában nyert 1-0, míg a Barcelona hazai pályán a Rayo Vallecanót verte 5-2-re, így mindkét csapat még hibátlan. Győzelemmel tért vissza sérülése után az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesének címvédője Carlos Alcaraz, aki 3 szetben nyert Szafjulin ellen.
3: Közlekedés.
22: Az Útinform információi szerint csak lassan szűnik meg a torlódás az M1-es autópálya bicskei szakaszán, a 36-os kilométernél a határ felé vezető oldalon, ahol egy korábban lerobbant kamiont kellett elvontatni. Baleset történt az M0-as autó déli részén az M1-es autópálya felé, az M6-os csomópontja után. A 11-es kilométernél csak egy sávjárató, a dugó 2-3 kilométeres.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát, és azonban a téren és környékén továbbra is korlátozásokra lehet készülni. Az Árpád-hídi lehajtón újra minden sáv járható, illetve ismét lehet balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra. A 8. kerületben a Fiumei úton az Orci tér felé a Festetis-György utca és a Dologház utca között lezárták a külső sávot csatorna karbantartása miatt. A Kacsó-Pongrác úti felüljáró kifelé az M3-as autópálya előtt csak egy sáv járható, itt burkolatot javítanak. Csepelen a 2. Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utcánál vízvezetéket javítanak, a váltakozirányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Schilling Zsolt, BKK Info.
3: Időjárás.
21: A friss információk Tóth Tamástól érkeznek.
7: Magyarország délnyugati részein is csökken a felhőzet, az éjszakai órákban már többnyire derült időre, vagy kevés fátyol felhőre számíthatunk. Csapadék ekkor már nem várható, és a légmozgás is mérséklődik, így az eddigiekkel összehasonlítva több fokkal hűvösebb éjszakára számíthatunk. Holnap is alapvetően napos, száraz idő várható, kevés gomoly felhővel, némi fátyol felhőzettel, az esti órákban északnyugat felől érkezhetnek átmenetileg vastagabb felhők, esetleg abban a térségben fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar, másút nem valószínű csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 19 fok között várható, de a szélvédett, kevésbé felhős helyeken, különösen a völgyekben, akár 10 fok körül is alakulhat a legalacsonyabb érték, holnap pedig 27 és 32 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk.
21: A déli krónikát hallották, hamarosan kezdődik a kulcskérdések, a műsorban az Európai Uniós pénzekről lesz szó. A krónika szerkesztője Kis Gábor volt, a hírszerkesztő Berente Marian, a bemondó Besnyin Bettina, a technikai munkatársak Súly Zoltán és Hajósi Bence. Nevükben is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímát hallották. Viszont hallásra 17 óra 30-kor az esti krónikában.
20: Műsorajánló.
3: A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
20: Műsorajánlót hallottak.
3: Kulcskérdések.
20: Mi a tétje?
3: Miért fontos?
20: Mit jelent?
3: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Benyó Rita. Az elmúlt hónapokban a kormány egyik legfontosabb ígérete az uniós pénzek hazahozatala volt. Mindig hozzátették, augusztus 31-e kemény határidő, amit addig nem sikerült teljesíteni, reformokhoz és beruházásokhoz kötni, az végleg elveszhet. Ez a határidő tegnap éjfélkor lejárt. A kormány szerint minden szükséges vállalást teljesített, de pénz még nem érkezett. Mi dölt el valójában? Megvan-e a 10 milliárd euró? Abból mennyi támogatás és mennyi hitel, és mikor láthat belőle valódi pénzt Magyarország? Erről kérdezem Zubko Gábort, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetőjét. Köszönöm szépen, hogy itt van és elfogadta a meghívást.
9: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat.
8: Kezdjük talán a legegyszerűbb kérdéssel, de aztán lehet, hogy szerte ágazik. Pontosan mi változott meg tegnap éjfélkor? Eldőlt, hogy Magyarország megkapja a pénzt, vagy csak az dőlt el, hogy Magyarország, sőt három, teljesítette a feltételeket, vagy csak az dőlt el, hogy a magyar kormány szerint teljesítette a feltételeket?

0: melyek azok a kérdések, amelyekben, ha közösen lépünk fel, mint egy közel félmilliárdos közösség, akkor eredményesebbek, befolyásosabbak, hatékonyabbak vagyunk, miközben amiben nem kellene, azt helyben oldjuk meg. Ez is egy fontos feltétel. Na most a globális és globalizálódó világban, a digitális változások közepette, egyre több olyan kérdés van, ne beszélve a geopolitikai környezetről, ahol egy félmilliárdos közösségként befolyásosabbak vagyunk, de hogy mondjak példát, mert amikor azt gondolja ez a közösség, hogy közösen hatékonyabban lépünk fel, akkor közös hatásköröket határoz meg, vagy a közös költségvetésből programokat finanszíroz. Ilyen közös hatáskör például az egységes piac működtetése, ami a filmjelös piac, például a magyar gazdaság motorja is, vagy például ahol költünk közösen a költségvetésből, például az agrárgazdaság támogatása, hogy egészséges élelmiszerhez jussunk hozzá, illetve fenntarthassuk a vidéki életmódot. És a hatáskörök és a költségvetés, azok bizonyos dolgokra elégségesek, bizonyos dolgokra nem, és amikor nem elégségesek, akkor ki kell közösen találnunk valamit. És itt volt a Covid, a Covid járvány, ami nagyon megviselte nem csak személyesen az európaiakat, magyarokat, hanem az európai gazdaságot is. Munkanélküliséggel, inflációval, gyárak üzemek egyes részbeni vagy teljes bezárásával, tehát olyan helyzetbe került Európa, hogy azon kellett gondolkozni, hogy mit tudunk közösen annak érdekében tenni, és kell-e valamit tenni, hogy újra indítsuk a gazdaságot. És az volt a közös gondolat, hogy létrehozunk egy alapot, ami új módon, eredményközpontúsággal, fenntartható módon, digitális feltételek megfelelve, környezetvédelmi feltételek megfelelve újraindítja a gazdaságot.
1: Tehát más feltételeket teljesítve, mint ami az úgynevezett kohéziós pénzekhez, tehát az általános költségvetési pénzekhez kell.
0: Más típusúak a feltételek, erre még visszatérhetünk, eredményközpontú, tehát létre kell jönnie, konkrétumokról van szó, és más volt a finanszírozása is, hiszen nem a normál költségvetésben kiléptünk a pénzpiacra, értékpapírokkal, és miért fontos, hogy közösen, mert sokkal jobb adós az Európai Unió együtt, sokkal olcsóbban jutunk hozzá pénzhez, amit több évtizedes értékpapírokból finanszírozunk, vagy jutunk hozzá, és ebből finanszírozunk egy összességében 600 milliárdos nagyságrendű programot, hogy modernizáljuk az európai gazdaságot, mik voltak a célok, a fenntartható gazdasági fejlődés megteremtése, újraindítása, a digitális átállás, a tiszta zöld energiával való ellátás, és egy ellenállóbb közszolgáltatások megteremtése, amelyek ezeknek a modern feltételek megteremtek, legyen az egy jól működő egészségügy, színvonalas oktatás, zöld, tisztább energiaellátás, tisztább, eredményesebb, jobb hálózatú közlekedés, és még sorolhatnám, tehát egy olyan feltételeket teremtsünk, amelyek befektetés és vállalkozás barátok, és ekközben egyébként a polgárok életszínvonalát, életkörülményeit is javítják. Na most ez nem egy központi terv, központi célok vannak, központi finanszírozási lehetőségek, minden tagállamnak be kellett nyújtani egy tervet. Mikor kezdődött ez az egész időben, 2021, Covid után vagyunk, minden tagállamnak be kellett nyújtani egy tervet, ami megfelel ezeknek a feltételeknek, továbbá arról is gondoskodik, hiszen ez közös érdekünk, mint európai adófizetőknek, magyar polgároknak, hogy ezt jól költi ezt a pénzt, tehát az intézmények, amit ezt felügyelik, ezek gondoskodnak arról, hogy jól költsék el a pénzüket, a korrupciós kockázatokat csökkentik, átlátható, tehát a költés feltételeinek intézményes és törvényi feltételeit is meg akartuk teremteni. Tehát mindenki készített egy tervet, Magyarország is készített egy tervet, és ezeknek a terveknek a végrehajtási határideje, pontosabb legyek, a tervben vállalt úgy becézzük önnek, hogy miért földkövek végrehajtásának a határideje augusztus vége, azért merem így mondani, mert egyes mért földkövek azok becsomagolják a végrehajtást, tehát az egyes mérföldkövek arról szólnak, hogy valamit, valamilyen feltételek mellett megteremtek, de maga a végrehajtás még kitolódhat későbbre.
1: Világos, de mi dőlt el éjfélkor?
0: Éjfélkor az dőlt el, hogy eddig lehetett a tervekben foglalt mérföldköveket teljesíteni, leállt, szeptember 1-től már nem lehet teljesíteni, a magyar kormány látjuk, halljuk, azt mondja, hogy mindent teljesített, ezért erről

0: szeptemberig tájékoztatást ad az európai intézményeknek, európai bizottságnak, az európai bizottságnak novemberig van ideje ezeket áttekinteni, és decemberben megtörténik a kifizetés.
1: De akkor még, ha jól értem, akkor azért attól, hogy a magyar kormány azt mondja, hogy minden mérföldkövet és szuper mérföldkövet, majd elmondjuk, hogy mi a különbség, teljesített, az még csak a kormány bevallása, még mondhatja azt az Európai Unió, még a vizsgálat után még mondhatja ezt, hogy hát lehet, hogy a magyar kormány azt hitte erre és erre, hogy az rendben van és teljesítette, de mi úgy ítéljük meg, hogy az nincs rendben és nem teljesítette.
0: Most a őszinte és lojális együttműködés alapján, ami az alapja mindenféle együttműködés tagállam és intézmények között, természetesen mi elhisszük, hogy a kormány értékelése így van, nyilvánvaló, megvan a dolga Európai Bizottságnak, hogy áttekintse ezt, de azért a párbeszéde közben folyamatos volt, tehát én itt most semmilyen ígéretet nem teltek százalékra, de nagyon csodálkoznék, hogyha nagyban eltérne attól, ahogy a kormány önértékelése ebben a tekintetben megtörtént.
1: Amikor azt mondja, hogy a párbeszéd az folyamatos volt, akkor az azért azt jelenti, hogy úgy zajlott most a munka, hogy a kormány megnézte, ha jól értem, akkor főként Vitézy Dávid miniszter megnézte, hogy melyek azok a tervek, amelyek behozhatóak, melyek azok az elindított projektek, amelyeket le lehet venni a magyar költségvetés terhei közül, és be lehet odahozni inkább uniós pénzt, de mindezt úgy tette, hogy közben meg is kérdezte, hogy ez oké lesz-e, hogy ne a végén derüljön ki, hogy ő remek terveket csinál, de az nincs rendben a bizottságnak.
0: Nagy részt így, de azért szerintem sokan mások, miniszterek közül is nagyon sokan mások lettek el részben, nem miközben a közlekedési miniszter úr egy aktív részese volt, de sokan mások is részesei voltak ennek, így a bizottság részésére is, de hogy az időben egy kicsit menjünk vissza, tehát 2022-ben Magyarországnak volt egy jóval hagyott terve, mérföldkövekkel és szupermérföldkövekkel, de ennek elindult a végrehajtása, de bizonyos pontokon a végrehajtás lelassult. Ennek okait nem az én dolgom, hogy vizsgáljam, és amikor
1: de azért, mert ezek politikai okok voltak?
0: Nem az én dolgom, hogy vizsgáljam, hogy miért lassult a végrehajtás, mert hogy ez a terv, ez nem még egyszer minden országnak van ilyen terve, ezt nem az európai intézmények találták ki, közösen határozták meg a tagállamok és az intézmények a kereteket, ez mindenkire érvényes volt, és ez egy megállapodás volt, hogy mi
1: van a
0: tervben.
1: Tehát nem volt olyan, ami csak a magyarokra volt érvényes.
0: Lehet, hogy ami valaki, de akkor az megállapodás alapján történt, hiszen minden terv sajátos, Magyarország sajátosságnak megfelelően. Például lehet, hogy ezt most nem vizsgáltam, de hogy bölcsődei férőhelyeket hoznak létre, ebből ez lehet, hogy csak Magyarországon volt a tervbe venne, és lehet, hogy a vagyonnyilatkozatok átláthatóságának a növelése lehet, hogy csak Magyarországon volt benne, hiszen az, hogy mi kell ahhoz, hogy átláthatóbb legyen a pénzek költése és biztonságos intézményi környezet legyen, ez esetenként változhat. Tehát az általános feltételek ugyanazok voltak, hogy ennek a végrehajtása miben szükség, ez tervenként változhatott, de ez nem egy európai intézmény, mint alakot, ez megállapodás volt a tagállammal, és ezen megállapodás végrehajtása, hát nagyon lassan haladt, és áprilisban azzal szembesült a hivatalba lépett kormány, hogy abban a formában határidőre nem fogja tudni végrehajtani a tervet, ezért áttekintette nyilvánvaló az Európai Bizottsággal együtt a tervet, és a bizottság ebben ad tanácsot természetesen, hogy mi az és hogyan végrehajtható. Miért is a tanácsot? Ez közös érdekünk. Tehát ez közös minden európainak, minden magyar polgárnak az érdeke, hogy ez a program jól hasznosuljon, és utána fenntartható legyen a gazdaság, létrejöjjessenek az a például a bölcsődei helyek, a jobban működő közlekedés, vonatok, villamosok, tisztább, biztonságosabb energiaellátás, egy digitálisabb gazdaság megtámogatva oktatással, tehát ez mindannyiunk érdeke, tehát az a jó, ha végrehajtjuk a programot, és hát ebben egy nagyon komoly munka kezdődött el, és hát ilyen nappal dolgoztak a munkatársak mind a magyar igazgatásban, mind pedig az európai igazgatásban.
1: Azt azért látjuk, bár mondta, hogy nem csak Vitézy Dávid, hanem nyilván még sok miniszter és az egész kormány dolgozott rajta, de azért azt látjuk, hogy egy közlekedésfejlesztés hangsúlyos pénzlehívás történik, hogy így fogalmazzak. Ez annak köszönhető, hogy arra voltak késztervek, vagy annak köszönhető, hogy Vitézy Dávidnak egész egyszerűen nagyobb rutinja van a közigazgatási dolgokban és egy ilyen projekt lefuttatásában, mint a többieknek?
0: Azt gondolom, hogy ezt nem az én feladatom elemezni, ezt sokkal inkább akik részt vettek a magyar kormány részéről, de azért én abban korrigálnám, ez nem, szerintem nem közlekedés túlsúlyos. Lehet, hogy arányaiban kicsit növekedett a közlekedés aránya, és lehet, hogy a miniszter úr színesebben kommunikál róla, de nagyon sok más is benne van ebben a tervben, tehát nagyon sok más energetikai fejlesztés van ebben a tervben, oktatásra vonatkozó fejlesztés van, intézmények megerősítése, közszaladatra megerősítése van ebben a tervben, úgyhogy, és a közlekedés is természetesen hangsúlyos, de azt gondolom, hogy akik itt élünk, minden érzékeljük, hogy például a vonalas közlekedésben azért van szükség befektetésre, legyen az, hogy tudom, villamosokról vagy szerelvényekről szó, tehát egyáltalán nem indokolatlan, hogy ez egy fontos pontja ennek a tervnek.
1: Ugye ön már említette, hogy itt olyan mérföldkövek, szupermérföldkövek, feltételek voltak, amiben közösen állapodtak meg, vagy az egyes tagországok a bizottsággal, vagy az összes tagország. Ezekben a megállapodásokban szerepelte Ukrajna, bármi módon Ukrajna támogatása, szerepelte bármilyen módon a migrációs politika, és szerepelte bármilyen módon a gender politika?
0: Azzal kezdem, hogy nem, ezek nem szerepeltek, és mik és hogyan szerepeltek, arról pár szót hagy mondjak. Tehát ez a Next Generation EU nem volt rá magyar megfelelő, elnézést, nem új generációs program, aminek a része a helyreállítás és megint nem szép magyar szó, reziliencia építési eszköz, és amiben Magyarország ugye végül is 10 milliárd euróval részesülhet, ebből 6,5 milliárd az vissza nem térítendő támogatás, 3,5 milliárd majd hosszú távon visszatérítendő támogatás, ez szerepel ebben a tervben. Ugye, hogy amikor meghatározták intézmények, tagállamok az eszközt, ennek az általános fő céljai közösen történtek, és ezen a kereten belül tagállamokként különösen meghatározásra kerültek a konkrét programok. Erről már beszéltünk, hogy ezek mire? Az intézményes feltételek pedig arra vonatkoztak, hogy ezek majd jól kerüljenek el költésre, jól hasznosuljanak, átláthatóan, kis korrupciós kockázatok közepette. Milyen feltételek voltak ebbe? Például az integritás hatóság hatáskörének a megerősítése, a közbeszerzési törvénynek a reformja, a vagyonnyilatkozati rendszer, államvezetők országgyűlési vagyonnyilatkozati rendszerének megerősítése, igazságszolgáltatás megerősítése, ilyenek szerepeltek benne, még kekvák. Sorolhatnám, kekvák, így van, a kekvák átlátható működésének a megteremtése, összeférhetetlenség megszüntetése, és még néhány sem. Tehát ezek szerepeltek benne, nem azok, amiket ön említett.
1: Azt jól értem, hogy ön nem lát olyan mérföldkövet, ami hosszú távon ne szolgálná Magyarország érdekét.
0: Szerintem mindannyiunk érdekét szolgálja, európai intézmények érdekét, az európai adófizetők érdekét és a magyar emberek érdekét is, hiszen ez hatékonyabb, átláthatóbb intézményeket eredményeznek. Ez nem csak a most emlegetett helyreállítási terv szempontjából jó, hanem mindenféle költségvetési költés szempontjából és végeredményben a mi szempontunkból is, mint hallgatók, polgárok, és hogy ezek eredményesek lesznek, és jól kerülnek elköltésre, hatékonyan kerülnek elköltésre.
1: Ugye ön említette, hogy ennek egy része az hitel, és hogy ugye van visszatérítendő, nem visszatérítendő része. Az előző kormányfő sokszor elmondta, hogy hát, hogyha nem jön ez a pénz, az se olyan nagy baj, mert a piacról akár jobb feltételekkel lehet szerezni pénzt. Milyen feltételekkel szerezzük ezt a pénzt? Mennyit és mikor kell visszafizetni, és igaz-e az az állítás, hogy mondjuk nem is feltétlen, nem olyan nagy baj, hogyha nem vettünk volna részt ebben a programban?
0: Hát az Európai Unió egységesen a legjobb adós praktikusan a piacon, tehát az aktuális feltételek, mert a legjobb feltételekkel jut hozzá, és nyilván nem nyerészkedik ezeken.
1: Tehát jobbal, mint egy tagállam, hogyha jobbal, külön mint próbál egy a piacról
0: tagállam, szerezni. Abban nem vagyok biztos, hogy a Németországnál is jobban, ne, vagy Németország ugyanolyan adós, de Magyarország nem, egész biztosan. Tehát, de ezt azért visszaigazolja az is, hogy miniszterelnök úr, volt miniszterelnök úr felülvizsgálta ezt a véleményét, hiszen eredetileg pont erre hivatkozva nem akartak igényelni, mikor az előző kormány sem akart igényelni a hitel részből, aztán meggondolta magát már az előző kormány, és igényelte a hitel részt is. Tehát azt gondolom, hogy ezt már az előző kormány is volt miniszterelnök is felvizsgálta ezt a véleményét, és azt gondolom, hogy kiderült az, hogy ez egy kedvező feltétel, ráadásul maga a hitel rész is 10 éves moratórium után 30 év alatt visszafizetendő, tehát azt gondolom, hogy egy nagyon kedvező lehetőség.
1: Említett itt már egy decembert félmondattal. December lehet az, amikor először konkrétan pénz érkezik.
0: Igen,
1: a
0: decemberben
1: magyar kormány
0: érkezik. Igen. Novemberben lezárul az értékelés, és decemberben érkezik a finanszírozás.
1: Említette azt is, hogy itt egy nagyon megfeszített munka zajlott az elmúlt 3 hónapban. Egyrészt ez mennyire egy közös megfeszített munka volt, mert a Vitézy Dávid reggel a felkelőben beszélt arról, hogy mennyire sokat dolgozott a magyar kormány, meg egyébként nem csak maga a kormány, hanem hogy itt több ezer bürokrata is kellett, hogy segítse és dolgozzon. Ez a másik oldalról, bizottság oldaláról mennyire volt megfeszített munka egyáltalán? Ha nemzetközi környezetbe helyezzük, hogy mondjuk, nem tudom, én hasraütésre mondom, az olaszok mennyi idő alatt csinálták meg ezt, és mondjuk mi mennyi idő alatt, mennyire extrém ez a 3 hónap?
0: Nem látok rá a többi tagországnak a végrehajtására. Van, aki már befejezte a programot, Dánia, Svédország, Szlovénia, vagy befejezte, vagy közel. Vannak mások is azért, akik utolsó pillanatban módosítottak a programon, tehát az nem feltétlenül...
1: De jól értem, hogy nulláról csinálták? Tehát nem módosítás volt, hanem
0: hát
1: szinte nulláról csinálták?
0: Igazából, hogyha tartalmilag nézzük, ez egy új terv, mindenki is tekinthető, de azért nem teljesen, mert azért a terv egy részének a végrehajtása megkezdődött, sőt a szupermérföldek végrehajtásának a végrehajtás megkezdődött, hiszen egy teljes igazságügyi reform is volt, ami elfogadásra került a bizottság által, tehát ez most játék lenne a szavakkal, azt gondolom, hogy ha tartalma ránézünk, akkor ez egy új terv, de azért ebben egy nagyon sok végrehajtott elem is volt már, de összességében azt gondolom, amit én látok és hallok, hogy azért itt volt a legnagyobb hajrá, és azt láttuk, hogy itt egy nagyon komoly elszántság van arra, hogy ez végrehajtásra kerüljön mind a magyar kormányzat részéről, magyar adminisztráció részéről, és hát nyilvánvaló ez kellett az Európai Bizottság megfelelő szervezeti egységeinek, és nálunk a képviseletnek is a munkája. Csak kiszínesként mondom, hogy hát bizony nem csak a magyar kormányzatban voltak, akiknek nem volt, vagy nagyon kevés volt a nyári szabadsága, és nálunk a képviseletet is volt olyan nap, hogy este 11-ig nyitva kellett tartani, hogy az napi munkát be tudják fejezni.
1: Nyilván rendelkezik tapasztalattal, hogy ez mennyire volt nehéz munka. Április 13-án mondjuk, vagy május 9-én, akkor mondjuk ezt, amikor lerakta a magyar kormány az esküt, ön gondolta, hogy úgy fogunk itt ülni, eleve, hogy itt fogunk ülni a Kossuth Rádió mikrofonja mögött, de hogy úgy fogunk itt ülni, hogy ez a pénz, ez megvan?
0: Én általában optimista hozzáállású vagyok. Nem feltétlenül voltam ennyire optimista, hogy immár 100%-ot ambicionál praktikusan a magyar igazgatás, és én nagyon remélem, hogy ez nagyon közel lesz a 100%-hoz mindenféle folyamat végén is. De azért azt kell látni, és elnézést, hogy egy kicsit személyes részére kitélek a dolognak, hogy itt európai köztisztviselőként azért mi nagyon örülünk annak, hogy erre volt egy ilyen szándék, hiszen végül is az a jó, hogyha ezek a programok, amit ennyit dolgoztunk, azok teljesülnek. És valóban egy fenntartható fejlődésre lehet átállítani a gazdaságot, és valóban megteremtődnek azok a bölcsődéhelyek, iskolai tantermek, biztonságosabb lesz és tisztább lesz az energiaellátás, megkezdődhet a digitális ellátás, összességében kialakul egy vállalkozás és befektetés barátabb környezet. Emin keresztül az egyébként a polgárok mindennapja is jobbak lehetnek, közszolgáltatásokon keresztül, oktatáson, egészségügyen vagy közlekedésen keresztül.
1: Mennyire igaz az a mondat, amit szintén a volt miniszterelnök mondott, hogy ő is hazahozta volna a pénzeket, csak ő egy más utat választott volna, nem ezeket a kiegyezgetéseket, vagy nem a szupermérföldkövek mérföldkövek teljesítését, hanem egész egyszerűen, mivel úgyis meg kell állapodni majd a következő 7 éves költségvetési ciklusról és a kohéziós pénzekről, és ahhoz egységes szavazás kell a parlamentben, ezért ő a vétóval elérte volna ugyanazt, amit a mostani kormány tárgyalásokkal. El lehet-e vétóval érni ugyanazt, mint tárgyalással?
0: Én minden politikai szereplő véleményét természetesen tiszteletben tartom, de nem szeretném kommentálni volt miniszterelnök úrnak ezt a mondatát.
1: Oké. Van-e még olyan pont, ahol ez a most 100%-nak mondott pénz megbicsakolhat, hogy ezzel a szép szóval éljek, tehát van-e olyan pont, ahol akár hogyha egy mérföldkörről kiderül, hogy nincs rendben, akkor vissza kell menni a nullára, vagy akkor veszik-e több is, vagy az van, hogy hát akkor mondjuk nem tudom én a 3 troliból csak 2 lesz, most csak hasraütésre mondtam valami.
0: Ugye nekem nem szabad előzetesen értékelnem a végrehajtást, amivel kapcsolatos jelentést is majd csak szeptember végig kell begyújtani a magyar kormánynak, és majd nekünk is csak novemberre kell értékelnünk, úgyhogy ha november vége felé kapok rá lehetőséget, erről szívesebben beszélek, akkor inkább csak mondjak annyit, hogy nagyon drukkolok annak, hogy nagyon közeli legyen 100%-hoz ez a teljesítés.
1: Volt, illetve hát még mindig van egy vita arról, hogy a magyar kormány, ha jól tudom, akkor jelen pillanatban is fizet napi 1 millió euró büntetést, ugye egy egészen más kérdés miatt, ez a migrációs kérdés miatt. Volt még egy blokkolt pénz, az pedig a homofóbnak nevezett törvény miatt, amit szintén aztán már áprilisban ugye megsemmisített az Európai Bíróság. Vannak-e olyan pénzek, és tudom, hogy itt most külön kell választani az RRF pénzeket, a kohéziós pénzeket, de vannak-e olyan pénzek, amelyeket akár ebből fog majd levonni az Európai Unió? Van-e még büntetés előttünk?
0: Nem. Ebből nem, ez egy teljesen külön kassa, de folynak, vannak még olyan nyitott ügyek, amiről a párbeszédnek, egyeztetésnek folytatódnia kell. Például ez erre is megoldást szeretne, biztos vagyok benne a kormány talán erre az 1 millió eurós büntetésre, amivel kapcsolatban azért fontos elmondani, hogy ez nem a határkerítésről szól, nem arról, nem azért van, mert Magyarország megvédi a határokat. Ez kizárólag arról szól, hogy egyébként a menekültügyi eljáráshoz az arra jogosultak hozzáférhetnek-e a nemzetközi és az európai jogszabályoknak megfelelően. Egyáltalán nem szól kerítésről, vagy egyébként illegális migránsok beengedéséről, de ez még várat magára erre a megoldás. Azért ebben az nyilvánvaló Magyarországot sürgeti azért ez a büntetés, de azért egyfajta tőlem kell, hogy most azért egy nagyon nagy falatot vállalt magára a magyar igazgatás. Gondolom, hogy ez is napirendre kerül, és a konstruktív párbeszédre, hogy milyen megoldást lehet találni, az európai intézmények mindig nyitottak.
1: Ugye említettük egy félmondattal, hogy az egyik szupermérföldkő az a kekváknak a felülvizsgálata volt, illetve ugye ott a kuratóriumokban ne üljenek politikusok, vagy akár miniszterek. Jelenti-e az, hogy ezt eltörölte a kormány, hogy az Erasmus program az ugyanúgy elindulhat, folytatódhat, mint ahogy a leállítása előtt működött?
0: Én nem akarok előre szaladni abba, hogy az értékelés már rögtön elvégzem, és nyilvánvalóan ez nem közvetlenül, tehát ez egy másik dossziéban van benne. Itt is feltétel volt, de az egy másik forrásból származó pénz, de azt gondolom, hogy igen, tehát a megoldás nem az volt, hogy ami az elvárásokban szerepelt, hogy mit tegyenek a kekve, hanem praktikusan megszűnt ez a forma, ha én ezt jól értelmezem. Bár ennek nem vagyok szakértő, de úgy látom, hogy nem, hogy mondjam, finom hangolással oldották meg ezt a kérdést, hanem egy átfogó megoldással, hogy nem működnek ilyen formában továbbiakban az egyetemek. Ez formál logikailag megoldja ezt a problémát, de nyilvánvaló el kell a megfelelő intézményi folyamatoknak indulnia ahhoz, hogy valóban újrainduljanak, amit én nagyon szeretnék, mert az Európai Uniónak ez az egyik legsikeresebb és legnépszerűbb programja az Erasmus, ami ma már nem csak egyetemi hallgatók cseréjét, hanem intézményközi együttműködést is jelent, és középiskolákat is, és tanárképzést is, és ebből a magyar egyetemek egy része kimaradt, és remélem, hogy nagyon hamar vissza fognak térni. Én azt gondolom, hogy ennek reális esélye van.
1: Egy percünk van, úgyhogy annyira kérném, hogy egy kicsit a jövőbe tekintve ebből a 3 hónapos folyamatból ön mit szűrt le, akár a saját munkájára nézve is, milyen pozitív hozadéka lehet Magyarország számára ez a most emiatt, a pénzek miatt elindult párbeszédnek?
0: Hát egyrészt azt gondolom, hogy sikerült kialakítani a kormányzattal a már említett lojális együttműködés keretei között azokat az együttműködési csatornákat, ami a konstruktív jövőbeni párbeszédet segítheti, és azt gondolom, ahogy már említettem, mindenünk számára fontos, hogy segítheti a magyar gazdaság átalakulását és fenntartható fejlődését.
1: Zubko Gábor, nagyon szépen köszönöm, önöknek pedig köszönöm a figyelmet, én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.
2: Köszönöm. 12 szépen. Éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
4: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu
2: Reklámot hallottak.

0: Pontosan 13 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Hivatali visszaélés és hűtlenkezelés miatt nyomoznak az Exim Bank ellen. Egyre több rab tanul a börtönökben. Folytatódik a napos gomoly felhős idő. Jönnek a részletek. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogy vármegyei Nagybajonban. Bak András, a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Tutyik Tamás elnök közölte, ősszel javaslatot küldenek a kormánynak és a parlamenti frakcióknak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. Iskolatáskákkal segíti a vajdasági rászoruló családok tanévkezdését a Katolikus Karitász. 185 család több mint egy tucat településen kapott adományt. Az akció a Karitász Legyen öröm az iskola kezdés című programjának része, amelyben mintegy 10 000 gyereket támogatnak itthon és a határon túl. Egyre több rab tanul a börtönökben, az idei tanévben 6 000 fogvatartott kezd általános, középiskolai vagy szakmai képzésbe. Ez 2%-kal több az előző évhez képest, tájékoztatott a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A megszerezhető bizonyítvány és ismeret segíti a fogvatartottak szabadulás utáni társadalmi és munkaerőpiaci visszaeldeszkedését. Egyeztetéseket kezdeményezett a kapcsolati erőszak visszaszorítására és a közlekedés biztonság erősítéséért a Belügyminisztérium. Pósfai Gábor tárcavezető szerint elsősorban a kapcsolati erőszakkal összefüggő távoltartás és a közlekedés rendjét kirívóan veszélyeztető cselekmények miatt van szükség változtatásokra. Mint fogalmazott, a jogszabályoknak hatékonyabban kell szolgálniuk a megelőzést. Hivatali visszaélés és hűtlenkezelés gyanúja miatt indult nyomozás az Exim Bank ellen. A rendőrség több 1000 oldalnyi dokumentumot foglalt le. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a nyáron 4 a bankot érintő, összesen mintegy 1000 milliárd forintos ügyben tett feljelentést. A tárca a Tiborcz István köréhez köthető Sofitel projekthez nyújtott hitel. A Szélászló afrikai útépítését finanszírozó kötvényfinanszírozás, a Dunakeszi járműjavító egyiptomi vasúti kocsi programjához adott kölcsön, valamint az Észak-Macedóniának adott rendkívül kedvező kamatozású, szabad felhasználású hitel miatt fordult a hatóságokhoz. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban tavalyhoz képest. Az egyik vezető ingatlan piaci portál elemzése szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett otthonstart program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan vevőket is a piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlan vásárlást. Kigyulladt az ajnövényzet Gyál határában. A tűz lakóházakat és egy erdőt is veszélyeztet. Az oltáshoz több településről riasztották a tűzoltókat. Az időjárásról. Az ország nagy részén süt a nap, többfelé élénk szél, ma még időnként megerősödik. Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, zivatar. Hajnalban 14-19, holnap 27-32 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Szóda. Pezsgő kultúra. Könnyed beszélgetés kulturális eseményekről, alkotásokról. Tippek és ajánlatok, élő bejelentkezések és helyszíni tudósítások. Friss kulturális magazin minden hétköznap 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Felfedező a tudományról.
3: Messenger RNS alapú új influenza vakcina bevezetését engedélyezte az amerikai gyógyszerhatóság. Nobel-díjas csúcstechnológia a Szegedi Tudományegyetemen. Lehet vele vizsgálni például, hogy egyetlen egy gyógyszer molekula hogyan fejti ki hatását. Sokan nem ilyennek képzelnek egy matematikust. Órái néha zsonglőrködik, szaxofonozik, vagy éppen opera áriát énekel. Önök is megismerkedhetnek Katona Gyulával, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem matematikus professzorával, aki egyike volt az augusztus 20-án kitüntetett tudósoknak. Én a felfedező mai szerkesztője Gimes Júlia vagyok. Zilai Helgával azonnal kezdünk. Tartsanak velünk!

0: Az Egyesült Államokban tavaly óta az állami támogatások megvonásán keresztül erősen korlátozzák a messenger RNS kutatásokat. Annak a technológiának a fejlesztését és gyógyszerként való alkalmazását, amelynek kidolgozásáért 2023-ban Karikó Katalin és Drew Weissman orvosi Nobel-díjban részesült, hiszen a messenger RNS alapú koronavírus elleni vakcina készült el a világjárvány idején a leghamarabb. Ez bizonyult a járvány során a leghatékonyabbnak, és bizonyítottan emberéletek millióit mentette meg. Szerencsére a korlátozások nem érintik a cégek fejlesztéseit, és az amerikai gyógyszerhatóság engedélyezte egy mRNS alapú új influenza vakcina bevezetését. Az első koronavírus elleni oltóanyagot kifejlesztő cég dolgozta ki ezt az új influenza vakcinát is. Kemenesi Gábor víruskutatót, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatóját hallják.
1: Néztem a híreket, hogy hát mennyire fölkapott lett, holott 2024-ben már RSV ellen ez a légúti óriássejtes vírus már engedélyeztek egy mRNS vakcinát az Amerikai Egyesült Államokban. 26 áprilisában, tehát ebben az évben Európában egy COVID és influenza elleni mRNS kombinált vakcinát engedélyeztek, tehát Európában is van már egy elérhető ilyen hasonló elgondolású mRNS alapú vakcina. Az influenzáról azt kell tudni, hogy évről évre visszatér, ez egy szezonális fertőző betegség, és nagyon nehéz lekövetni, hogy az adott évben pontosan melyik típusa lesz az, ami domináns lesz. Részben ebből adódik az, hogy sokszor halljuk, hogy hát a vakcinák nem annyira hatásosak, lehetne jobb is. Ahogy most áll a portfólió, az azt jelenti, hogy februárban már meg kell mondani, hogy majd szeptember, október, novemberben vagy januárban, ami általában a csúcs időszakát jelenti az influenzának, melyik lesz a domináns törzs.
0: Az egészségügyi világszervezet ezt évről évre megmondja.
1: Így van, tehát ez egyáltalán nem egy egyszerű feladat, és akkor van körülbelül 6 hónap a klasszikus vakcinájárásokkal legyártani az oltóanyagot. Ezt annyiban változtatja meg az mRNS alapú oltás, hogy itt 6 hónappal ellentétben nagyjából 6 hét is elég arra, hogy hozzá csiszolják az éppen dominánsan terjedő influenza törzshöz a vakcinát, tehát azt várjuk tőle, hogy sokkal jobban tudjuk majd eltalálni azt a bizonyos influenza törzset, ami domináns lesz az adott szezonban, és még jó hír, hogy így a vizsgálatok alapján 27%-kal jobb a hatásfoka, mint a klasszikus oltásnak.
0: A klasszikus oltás hatásfoka olyan 55-60% körül van, hogyha emlékeim nem csalnak, akkor ez azt jelenti, hogy fölmegy a védettség akár 80%-ra is?
1: Nagyon nagy hiba lenne százalékokról beszélni, éppen amiatt, amit az előbb mondtam, hogy ez az 55-60%, amit említ, ez volt olyan év, amikor 20% volt. Pontosan amiatt, hogy hát a természetben terjedő vírusok, hát a természetben vannak ki, nagyon nehéz megsatszolni, hogy 6-8 hónap múlva éppenséggel melyik lesz a domináns. Ez van, amikor sikerül, van, amikor nem. Most ugye a klasszikus vakcina technológiáról beszélek. Itt az mRNS alapú annyiban fog előnyt adni, hogy akárha augusztusban, szeptemberben kimérik a kutatók, hogy éppen most a déli félteken mi az a domináns influenza, és akkor a sokkal nagyobb közelítéssel lesz valóban nálunk itt északon is a domináns. Ugye ezek az influenza szezonok, ezek váltják egymást, nyilván ahogy az évszakok is, amikor nálunk itt északon nyár van, akkor lent tél van a déli féltekén, és akkor ott van az influenza szezon, és ez szépen átkúszik ide az északira. Ez az, ami egyébként segít mindig megsatszolni, hogy ki lesz a domináns, mi lesz a domináns. És így az mRNS vakcinának a technológiájával, ami köztudottan egy gyorsabb eljárás, gyorsabb fejlesztési és gyártási eljárás, könnyebben lekövethető lesz ez. Emberületekről beszélünk, tehát most megnéztem az adatokat épp az interjú előtt, egyébként nagyon változó évről évre, hogy mennyi, de néhány százezer ember évente belehal az influenza fertőzésbe, ezek főként idősek vagy olyan fiatalabb egyének, akinek van egyéb krónikus megbetegedése, és nagyon fontos, hogy ez még nem tartalmazza azokat a fajta szövődményeket, amiket még egyébként viselhetünk egy-egy influenza fertőzés után, tehát ezeket a számokat tudjuk majd ezekkel az új technológiákkal szépen lejjebb tornászni.
0: Van-e valami korhatár, hogy milyen korú embereknek érdemes adni ezt az influenza oltást? Lehet-e adni már gyerekeknek is?
1: Ugye az influenzánál is egy fontos tény, szezonális influenzáról beszélünk, hogy itt főként az idős emberek alkotják a kockázati csoportot, és az olyan emberek kormegkötés nélkül, akiknek valamilyen krónikus megbetegedése, legyen ez keringési panasz, cukorbetegség, egyéb van. Az Amerikai Egyesült Államokban frissen engedélyezett oltóanyag, ezt most 65 év alattiaknak ajánlják egyelőre, 65 év felett még vizsgálják, tehát még 65 év felettieknek nem elérhető, de nagyon záros határidőn belül ez is meg fog valósulni. Azt fontos hangsúlyozni, hogy az Amerikai Egyesült Államokról beszélünk, de amit az interjú elején mondtam, hogy nálunk már áprilisban egy COVID kombinált influenza mRNA-s alapú vakcinát már engedélyezett az európai hatóság, ez már egy jó jel arra vonatkozóan, hogy Európában is lesz olyan elérhető technológia, ez ugye majd országfüggő lesz, hogy ki mikor engedélyezi, ami hasonló védettséget vagy hasonló elgondolás mentén, de nálunk is meg tud valósulni. Egyébként amit az egész hírben vagy amit az egész beszélgetésben érteni kell, az az, hogy akármit is terjednek az interneten, meg milyen őrületeket mondanak Facebookon éppen, az mRNA-s vakcina technológia az egy forradalmi technológia, nem hiába járt érte Nobel-díj, és látszik már most, hogy szépen a vakcina portfóliót, amit eddig ismertünk, azt lassan alakítja át, de ez mindig is így volt a vakcináinkkal, tehát az elmúlt 150-200 évben, ahogy az első vakcina megszületett, ezek mindig újabb alakba, hatékonyabb alakba, könnyebb alakba visszatértek, és most is egy ilyet látunk.
0: Ezek az influenza elleni mRNA-s vakcinák ugyanúgy működnek a hatásmechanizmus tekintve, mint a COVID vakcinák?
1: Igen, mert a COVID vakcinánál nagyon sok szó esett arról, hogy akkor ez most mi is pontosan. Itt is van egy mRNA-s molekulába csomagolt információ, amit ilyen lipidburkos bevitellel bevisznek a szervezetbe. Ugye, csak hogy melléállítsam a mostani vakcina technológiát, ez egy inaktivált influenza vakcina, ami most jelenleg elérhető, ezt tojásban szaporítják, abból is pucolják, ennek egy viszonylag összetett gyártási mechanizmusa van, fejlesztési mechanizmusa, ebből is adódik az, hogy egyébként ahhoz képest, mint amit az mRNA-s vakcinánál el tudunk mondani, jóval lassabb a fejlesztés gyártási időszak. És ugye ezt talán említettem, a klasszikus vakcina technológiánál mondjuk kell egy körülbelül 6 hónap, itt pedig nagyjából egy 6-7 ahhoz, hogy akár egy új influenza törzs megjelenésével vagy dominánssá válásánál hozzá tudjuk igazítani a vakcinát, ez óriási előny, és visszatérve a kérdésére, igen, itt is hasonló az elgondolás, tehát ugyanaz tulajdonképpen technológiailag, mint amit már a COVID mRNA-s oltásnál megszoktunk.
0: Tehát a vakcinába beépített messenger tartalmazza azt a genetikai információt, ami megtermelteti a sejtekkel azt a fehérjét, ami ellen védekezni kezd az immunrendszer, és kvázi megtanulja, hogyha majd jön az igazi kórokozó, akkor hogyan védekezik.
1: Így van, az mRNA-s vakcinának egy óriási előnye, hogy valóban a vírusnak csak azt a részét gyártatja le és mutatja meg a szervezetünknek, amire tényleg ahhoz van szükség, hogy mi védettséget nyerjünk. Ugye ha mellé teszem a most forgalomban lévő inaktivált vakcinát, ott a teljes egész darab vírus van benne a vakcinában, és ezt az egész vírus tapogatja le a szervezetünk. Ilyenkor nagyon sok olyan antitest is keletkezik, aminek egyébként nincs hatása a védelemben, de mégis legyártja a szervezetünk. Ez nem jelent rosszat, meg nem jelent hátrányt, csak kevésbé precíziós.
0: Kemenesi Gábor víruskutatót, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatóját hallották.

0: 2017-ben kémiai Nobel-díja jutalmazott krioelektron mikroszkópia technológia lehetővé teszi a sejtek, sejtalkotók vagy egyedi molekulák működés közben történő vizsgálatát. Segítségével tanulmányozható például, hogy egy gyógyszernek tervezett anyag valóban hozzá kötődik-e a szervezetnek ahhoz a molekulájához, amelyen keresztül kifejti hatását. A Szegedi Tudományegyetemen krioelektron mikroszkópia kompetencia központot hoztak létre, ahová nem csak a környező országokból, de az egész világról várják közös munkára a kutatókat. Kónya Zoltánnal, a Szegedi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettesével Nagy Margit beszélgetett.
1: Itt speciális fagyasztási eljárásról beszélünk, nagyon gyorsan. Egy ilyen speciális amorf jéget alakítunk ki, például folyékony etánba fagyasztunk. Ez azt eredményezi, hogy a mintákban nem nőnek jégkristályok. Van egy egyszerű példa, hogyha bepakolunk a fagyasztószekrénybe a -16-20 fokra, idő után más lesz az állaga a zöldségeknek és a húsnak is. Egyszerűen azért, mert nőnek a jégkristályok a jégben fagyasztás során, és átszúrják a sejtfalat, és kicsit más lesz az állaga. Na most egy biológiai szerkezetvizsgálatnál már ez nagyon nagy probléma, mert nem azt vizsgálom, amit én szeretnék vizsgálni, nem úgy néz ki a minta, ahogy az egyébként élőbe kinézne. Ugye eltalálták ki ezt a speciális krioelektron mikroszkópiás technológiát, amikor mondom még egyszer, nagyon gyorsan, nagyon mély hőmérsékleten fagyasztanak. Az a lényeg, hogy itt egy amorf jég keletkezik, és gyakorlatilag a minta, amit vizsgálok, az olyan, mintha élne.
2: Milyen mintákat tudnak ezzel vizsgálni?
1: Tulajdonképpen bármilyen mintát lehet vele vizsgálni, lehet élettudományi mintákat és anyagtudományi mintákat is vizsgálni. Fogunk egy sejtet, megfelelő módon megcsináljuk a fagyasztását, akkor az összes sejtszervecskét, a sejtmagban lévő alkotókat, mindent lehet szinte atomos felbontással látni. Régebben ezt vagy festeni kellett különböző módszerekkel, vagy fagyasztani, és akkor vagy azt láttuk, amit akartunk, vagy nem. Be kellett ágyazni a mintákat, így gyakorlatilag ez a speciális fagyasztási eljárás szolgál erre a dologra. Természetesen a Nobel-díjas ötlet az nem csak maga az alapfagyasztás, hanem az egész eljárás folyamat erre föl van építve, hogy a minta nem kerül ki ebből a térből, hogy kezelődik a minta, hogy kerül ide oda amoda. Nagyon vékony rétegeket kell vágni például a mintából. De ha vizsgálunk ezzel a mikroszkópiás technikával bármilyen anyagot, mondjuk egy polimernél is sokkal jobb képet kapunk egy krioelektromikroszkópiával, mint az eredeti elektromikroszkópiával.
2: Emberi sejteket is lehet akkor vizsgálni természetesen, ugye, ahogy említette. Ez a kutatásban milyen mértékben és milyen területen jelent előrelépést?
1: A krioelektromikroszkópiának van három nagy területe, ahogyan használják magát a technológiát. Ebből a kettő az, amit jellemzően a 99,9%-ban a mostani tudásunk szerint használnak a kutatók. Az egyik ugye az úgynevezett egyrészecske analízis, ez tulajdonképpen arról szól, hogy atomi felbontásra tudunk molekulákat vizsgálni, tehát fehérjéket, enzimeket, RNS-t, DNS-t, bármit. Ezeket eddig nem lehetett megcsinálni, mert nem lehetett úgy előkészíteni az elektromikroszkópba, hogy stabil legyen. Most ezzel a speciális fagyasztási eljárással ezeket meg lehet csinálni. Úgy kell elképzelni, hogy meg kell tisztítani egy molekulát, nyilván akkor a legjobb az anyag, minél tisztább például egy fehérje oldat, tehát minél kevésbé vannak szennyezőkben, annál jobban lehet ezt megcsinálni. Elképzelünk egy fehérje gombolyagot, mondjuk mint egy cérna gombolyagot, azt, hogyha magunk elé képzeljük, és ebből nagyon sokban nyilván az oldatunkban, amit ugye befagyasztunk, akkor ezek különbözőképpen állnak a térben. Maga a technológia az képes egy képen egyesével megnézi, és egy algoritmussal az összes gombolyagot egy térszerkezet felé irányítja a képeken, utána ezt összegzi, és abból úgynevezett rekonstrukcióval szinte atomi felbontású szerkezetet lehet meghatározni, tehát molekula szerkezetet. Ugye ez a gyógyszergyártásban nagyon fontos például. Eddig NMR-rel csinálták, ugye mágneses magrezonancia spektroszkópiával, amit jobban ismernek az emberek, az MRI, ami ezen az alapban működik, amivel vizsgálják a pácienseket, de ott nem láttuk a molekulát, ott csak ki tudtuk számolni, hogy különböző atomok mennyire vannak egymástól, milyen távolságra. Itt ebben az esetben gyakorlatilag meg tudjuk mutatni a molekulát. Az NMR által alkotott térszerkezetek száma most már csökken, míg a krioelektromikroszkópiával alkotott térszerkezetek száma folyamatosan nő ezekben a most már elérhető adatbázisokban. Egy gyógyszergyártásnál képzeljük el, amikor ugye egy enzimzár szerkezet, ugye egy ilyen kulcszár szerkezetnél, ha meg tudják mutatni, hogy néz ki az enzim, illetve meg tudják mutatni az enzim gyógyszerkölcsönhatásokat ezzel, mert ilyeneket is lehet vizsgálni folyamatosan. Benne is nagyon nagy felbontással, ugye ez a gyógyszerfejlesztésnél egy hatalmas előny. Ez az első verzió. A második verzió az úgynevezett tomográfia, az egyszerű köznapi értelemben jobban elképzelhető. A tomográfiát ismerjük, az a komputertomográfiát, tehát amikor egy röntgen berendezésben gyakorlatilag egy háromdimenziós képet kapunk bármilyen szerkezetről. Itt is ugyanerről beszélünk, egy háromdimenziós képet kapunk mondjuk egy sejtről például. Nyilván itt a sejtek vizsgálata azért az már rég megoldott, ugye a sejtek azok mikronos tartományban vannak. Mi nanométerekről beszélünk, meg nanométer alatti tartományokról. Tehát itt a sejtek összes sejtalkotójának a nagyon nagy felbontású képe. mikroszkópiát tudjuk megcsinálni, és mondom még egyszer, a krioelektron mikroszkópiának pontosan az előnye, hogy olyan, mintha élne, tehát gyakorlatilag ami képet ott kapunk, az tényleg úgy néz ki az élő verzióban is az adott sejtben, tehát ugyanúgy néz ki a sejtmagnak a megfelelő részei, de lehet olyat vizsgálni, hogy megy be egy gyógyszer molekula egy sejtbe, ez a tomográfia. És természetesen ezek egyrészt kutatásra használhatók, ezek a mikroszkópok, hogy mondtam, a gyógyszergyártásban nagyon komoly adatbázisokat lehet építeni, amivel a gyógyszer molekulát lehet nagyon jól fejleszteni. Diagnosztikában is használható, talán ugye ott egy kicsit nehézkesebb még. A mikroszkópok most már több hónapja itt vannak, de még mindig betanulási időszak van, tehát folyamatosan jönnek a cég kollégái és tanítják az embereinket, illetve az embereink mennek külföldre és tanulnak különböző helyeken, tehát Párizsban voltak, Brunóban voltak. A terv az, hogy szeptemberben elindult a konkrét munka. Itt a régióban mi vagyunk az egyetlen, akinek ilyen elektromikroszkópia van. A magyarországi vizsgálatok 98-99%-át kiszolgálja.
2: A Szegedi Lézeres Kutatóközpontban kutatási időt lehet foglalni. Tervezik esetleg azt, hogy a régióból jöhetnek ide kutatók, esetleg kutatóidőt vásárolhatnak, vagy valamiféle együttműködésben ők is részt vehetnek.
1: Az egyetem célja, hogy ez 24 órában működjön minden nap, amikor csak tud. Nyilván ez eleve egy országos infrastruktúrának terveztük a megfelelő fenntartási, tudományos és egyéb paraméterekkel, és természetesen teljesen nyitott a mikroszkóp a külföldi résztvevőknek is. Egyébként ez úgy működik Európában, vagy Európában egy ilyen network, aminek mi is tagjai vagyunk már most is. Ezek elosztják egymás között kvázi a munkát. Tehát gyakorlatilag, amikor túl van foglalva az egyik, akkor átirányítják a másikhoz. Tehát igazából nem csak a környező országból, egész Európából, vagy az egész világból várunk kutatókat. Egy Szegedi Egyetemnek a célja nem a gépidő értékesítés. Szegedi Egyetem célja, hogy minél erősebben beágyazódjon abba a tudományos szövetbe, amit a krioelektromikroszkópia körül van. Tehát minél több együttműködést szeretnénk erre alapozni, minél több olyan kutatást szeretnénk erre indítani, ami az egyetemet még egy polccal föntebb helyezi.
2: Mennyibe került ez a rendszer?
1: Lassan 5 milliárd forintnál járunk.
0: A Szegedi Tudományegyetemen létrehozott krioelektron mikroszkópia kompetencia központról Kónya Zoltán tudományos és innovációs rektor helyettessel Nagy Margit beszélgetett. Katona Gyula, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamosmérnöki és informatikai karának professzora rácáfol a sztereotípiára, miszerint a matematikusok zord, unalmas emberek. A tanár úr, akinek kutatói és oktatói munkásságát augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend tiszti keresztje polgári tagozat kitüntetéssel ismerték el, óráin időnként áriákat énekel, zsonglőrködik, vagy éppen hangszeres zenét mutat be. Katona Gyulát hallják.
3: Édesapám és édesanyám is matematikus. Egész kisgyerekkorom óta körbe voltam véve matematikával. Már első osztályban, amikor a tanítónéni megkérdezte, hogy mi leszek, akkor rögtön mondta, hogy matematikus. Más foglalkozást nem annyira ismertem. És hát aztán ez úgy megmaradt. Szerettem is, jól is ment, végül is emellett döntöttem.
0: Édesapja Katona Gyula matematikus, akadémikus, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetnek sokáig volt az igazgatója. Valami pressziót gyakorolt őre a család a matematika irányába, vagy egyszerűen csak olyan volt a közeg?
3: Hát leginkább olyan volt a közeg. Azért az vitathatatlan, hogy mindig sokkal jobban örült, hogyha a matematikában értem el sikereket, mint egyéb dolgokban, de konkrét presszió egyáltalán nem volt.
0: Hogyan került aztán a műegyetemre? Matematikusokkal sokat beszélgetve kicsit az az érzésem, hogy sokan lenézik az alkalmazott matematikát, vagy azt a matematikát, ami úgy közelebb áll a mérnökséghez. Azt gondolná az ember, hogy a Matematikai Kutatóintézet egykori igazgatójának a fia szép tiszta matematikával foglalkozik.
3: Hát egyébként azzal foglalkozok, szerencsére a műegyetem is van lehetőség minden további nélkül a rendes, nem rendes, hanem elméleti matematikával foglalkozni. Az oktatásban talán egy kicsit más irányt kell venni. Egyébként a műegyetemen is tanítok időnként matematikus hallgatókat is, tehát van a műegyetemen is matematikus képzés. Hát a történet viszonylag egyszerű. Az ELTE matematikus szakára jártam, és első évben van egy véges matematika című tárgy, gráfelmélet és hasonló dolgokat tanítanak benne, és ott az oktató az Recski András professzor úr volt, aki egyébként a apukámnak Gábornak régi jó barátja. Ő egy nagyon szuggesztív és nagyon jó előadó, és talán neki is köszönhető, hogy gráfelmélet irányba kerültem később. Ő is fölfigyelt arra, hogy nekem ez jól megy. Aztán folyamatosan kapcsolatban maradtunk. Ő aztán átkerült egy egyetemre, elvállalta a villamoskari matematika tanszék vezetését, és oda hívott aztán engem még negyed-ötöd évben óraadó tanárnak, és aztán innen gyakorlatilag egyenes út vezetett a főállásig.
0: Most már professzor ugyanott.
3: Igen.
0: A gráfokról azért mondjunk el annyit, hogy pontok, amiket vonalakkal kötnek össze, és ezekről mindenféle sajátságokat meg lehet mondani. Azt hiszem, hogy az internet is egy gráf, vagy a repülőgépek milyen városból, milyen városba mennek.
3: Igen, tehát a gráf az bizonyos objektumok közötti kapcsolatokat ír le, és akkor két ilyen objektum pont, város, számítógép az vagy kapcsolatban áll egymással, vagy nem. És akkor ezeknek a kapcsolatnak az összessége a gráf. És hát ez aztán főleg az internet, meg az algoritmusok, meg számítógépek elterjedésével óriási jelentőséget hozott az elmúlt mondjuk 30-40 évben. Bár rengeteg eredményt több mint 100 évvel ezelőtt kitaláltak ezekkel kapcsolatban, és ugye csak most derült ki, hogy ezeknek milyen haszna van a gyakorlatban.
0: Matematikusként mit tart a legnagyobb eredményének?
3: A legtöbbet hivatkozó cikk. Hipergráfokról szól. Ugye a gráfokról már beszéltünk, ugye az objektumok párjai közötti kapcsolatokról van szó. A hipergráf az ennek egy általánosítása, amikor nem az objektumok párjai, hanem nagyobb halmazairól van szó. Tehát mondjuk nem két dolog van kapcsolatban, egymással három, vagy akár négy, vagy akár több. Konkrét példa ilyesmire lehet az, hogy mondjuk egy foci csapat kerete, tudom én, 25 játékos, és ezek közül egyszer 11-et kell a pályára küldeni. De ugye nem mindegy, hogy melyik 11-et. Például nem lehet két kapus egyszerre, meg az se jó, ha egy kapus nincsen. Úgyhogy bizonyos 11 jellemű halmazok megfelelő foci csapatot alkotnak, bizonyosok meg nem. És akkor ez egy hipergráf, ezzel lehet leírni ezt a helyzetet. Az én cikkemben olyan dologgal foglalkoztam, ami például azt írja le, hogy elkezdik a mérkőzést 11 ember, de aztán mondjuk edző mérkőzésről van szó, akkor ugye cserélni kell. De hát ugye egyszerre egy embert lehet lecserélni, és akkor egy másik 11-et kell fölküldeni a pályára, de ugye úgy csak, hogy az előzőhöz képest egy változás van. És akkor aztán még egy csere, még egy csere, még egy csere, és például kérdés lehet az, hogy meg lehet-e oldani a cserék sorozatával, hogy mindig megfelelő 11 ember legyen a pályán, de végül is mindenki sorra kerüljön. És hát az eredmény az arról szól, hogyha elég sok megfelelő felállás van, akkor ezt mindig meg lehet csinálni.
0: És ez olyan nagy visszhangot váltott ki a matematikusok között?
3: Igen, ez meglehetősen nagy visszhangot váltott ki. Van egy nagyon híres eredmény ezzel kapcsolatban, Dirac tétele, ami lényegében ugyanez csak gráfokra, amit szinte mindenki megtanul, aki gráfelmélettel foglalkozik, és hát ennek a hipergráfokra való váltásítása korábban nem volt. Ez volt az első eredmény, és ennek nyomán rengeteg hasonló eltérő általánosítás született ezzel a témával kapcsolatban.
0: Láttam az interneten egy április 1-i algoritmus elmélet órát, a Műegyetemen tartotta a hallgatóknak, de végig zsonglőrködte. Hát azt gondolná az ember, hogy aki zsonglőrködik és szeret szerepelni, az így beszélni is szeret, és közben pedig azt tapasztalom, hogy kicsit olyan szerény és visszafogott.
3: Igen, ez egy furcsa dolog, hogy ugye a hétköznapi életben nem vagyok nagyon beszédes, de amikor előadást kell tartani, akkor meg tudok végtelen sokáig is beszélni akár. Mindig is volt bennem valamiféle szereplési vágy, de ugyanakkor volt bennem egy félelem is. Egyébként ezen nagyon sokat segített az, hogy tanultam operát énekelni. Korábban kórusban énekeltem, de hát az ugye más, sokan egyszer éneklünk, hát most éppen nem szólalok meg, vagy valami semmi nem történik. De amikor nem egyedül áll ki énekelni, ez nem lehetséges. Muszáj produkálni, és ráadásul még az operában az is különleges, hogy az ember, mikor beszél, akkor hát tart egy-két-három másodpercet szünetet, semmi baj nem történik. De az operában ugye ezt megint csak nem lehet megcsinálni, tehát készen kell állni arra, hogy az ember mondja a következő mondatot. Hát ez kezdetben nagyon nehezen ment, amikor tanultam énekelni, és aztán néhány év után elmúlt ez az izgulás, stb. És ez nagyon sokat segített abban, hogy aztán, amikor először egy ilyen nagy előadást kell tartom, akkor az viszonylag jól menjen.
0: Tulajdonképpen mi az öröm abban, hogy ilyen módon szórakoztatja a hallgatókat. A zsonglőrködés óra után vastaps volt, óriási sikere volt. Láttam olyat is, hogy áriát énekelt, ami arról szólt, hogy az algoritmus elméletet szeretni kell, hogy ez milyen szép dolog. Láttam olyat is, hogy az ó zenéjére, a matematika szépségéről írtak szöveget. Ebbe a sikert szereti, vagy a változatosságot, vagy hogy örömet okoz a hallgatóknak, vagy mit?
3: Hát ezt mindegyiket, tehát a siker az persze mindig jó. Nagyon örülök, hogy meg tudom mutatni talán egy kicsit, hogy a matematikusok nem mind ilyen mogorva emberek, és a hallgatók talán jobban fognak emlékezni a rendes anyagra is, hogyha eszükbe jut, hogy milyen meglepő furcsa dolgok voltak időnként előadáson. El szoktam mondani, hogy ezt az áriát elénekeltem, és hát a vizsga anyaga az, ami az előadásra elhangzott, és egyébként volt olyan hallgató, aki megkérdezte, hogy hát ő énekel, nem tud, de klarinéton szívesen eljátsza majd a vizsgát.
0: Katona Gyula matematikust, a Budapesti Műszaki Egyetem professzorát, a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztje polgári tagozat egyik idei kitüntetettjét hallották. A matek szép, énekel és szaxofonozik Katona Gyula, basszusgitározik Tóth Dávid Ákos.

0: A felfedezőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zilai Helga. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hálmori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Együtt építjük! Jubileumi Egyházmegyei Nap Vácott szeptember 19-én. Az esemény különlegessége egy 500 fős közösségi történelmi játék lesz, amiről perceken belül megtudjuk, hogy pontosan mi fánterem. Szó lesz az Arszakra Fesztivál Viharban is programjáról, majd a vasárnapi szentmise szentleckéjét hallgathatjuk meg. Az ige szakaszhoz Hulitka Róbert atya fűz gondolatokat. A Váci Egyházmegye 2026-ban ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak szeptember 19-én Vácott az egyházmegye székhelyén. A találkozót családi napként valósítják meg, amely tanúságtétel az evangéliumi élet öröméről. Délután 3 órakor hálaadó szentmise lesz a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával. A programot egy egyedülálló, erre az alkalomra írt történelmi játék zárja Együtt építjük címmel, este 7 órakor. Erről kérdezem most Gáborné Ház Andreát, a Váci Egyházmegye kommunikációs vezetőjét.
4: Az egyházmegye fennállásának megünneplésére egy egész jubilami napot tervezünk, aminek a csúcspontja az Együtt építjük című színdarab. Ez a Váci egyházmegye 1000 éves történetét 14 képben mutatja be, Szent Istváni alapítástól az 50-es évekig. Az előadásnak nem csak az a különlegessége, hogy megpróbáljuk a lehetetlent, hogy az 1000 évet besűrítsük egy szűk másfél órás előadásba, hanem az is, hogy ez teljes mértékig a plébániák híveiből toborzott társulat fogja előadni. Tehát a felhívásunkra 32 plébánia 500 híve jelentkezett, hogy szeretnének részt venni. Őket a különböző jelenetekbe csoportonként osztottuk be, és 4-5 próba alkalom áll rendelkezésünkre arra, hogy ezt a 14 jelenetet összepróbáljuk, és utána szeptember 19-én Vácon, a Konstantin téren, a Nagyboldogasszony székesegyház előtt felállított nagy színpadon bemutassuk.
3: Mit jelent ez pontosan? Mire számíthat az a néző, a

0: az elkövetkező pár száz év, végül pedig most a 20. században a kommunizmus szedte az áldozatait. Tehát megpróbáltuk besűríteni 14 időszakra, 14 képbe ezt az 1000 éves történetet, és ezeken a kiemelkedő személyiségeken keresztül elmondani nagyon röviden, egy-egy jelenetben azt, hogy azt az időszakot mi jellemezte. Ami nagyon fontos, én úgy érzem az, hogy minden szituációban talpra tudtunk állni, mindig volt valaki, aki vagy a saját áldozatán, vagy a közösség erejére támaszkodva, de újjá tudta építeni ezt az egyházmegyét, egyébként pedig nem lennénk itt 1000 éves vérzivataros történelmünk után. Tehát ebből a 14 képből mindig kiemelünk egy-egy markáns személyiséget. Az alapítás idejéből természetesen megjelenik Szent István, Géza, Szent László király, utána pedig a tatár-török dúlást követően azok a püspökök, akik vállalták az újjáépítésnek a nem kevés terhét, illetve eljutunk egészen a 20. századig, ahol vértanúink vannak, akik a 19-es tanácsköztársaság alatt kimondottan szolgálat közben a hitükért papok estek áldozatul, illetve még egészen az 50-es évekig, ahol szintén van egy Kenyeres Lajos nevű tiszavárkonyi plébános, akit eltettek lábalól közösségi szolgálat.
1: Egészen elképesztő kihívás lehet az, hogy, mint így beszéltél róla, hogy 500-an szerepelnek egy ilyen produkcióban, nagyon sok plébániáról. Szereplők, amatőr színészek, ez is egy érdekes kérdés. Hát óriási kihívás mindennek a koordinálása. Hogyan történik majd ez?
0: Igen, hát a nulladik pont az volt, hogy fölkértük Meskó Zsoltot, akinek van tapasztalata amatőr szereplők mozgatásában, hiszen Pasaréten 10 éven keresztül játszották a Pasaréti Passió című művét, ami szintén a helyi közösség tagjainak az előadásában került bemutatásra. Neki volt egy nagyon jó javaslata, nevezetesen, hogy két lépcsőben készítsük fel a szereplőket. Tavaly ősszel ezért első lépésként meghirdettük a Passió képzést, amelyre meghívtuk szintén a plébánia tagjait onnan. Körülbelül 10-12 plébániáról jelentkeztek szervezők, akiknek Zsolt azt a tudást, azt a forgatókönyvet adta át, ami a Pasarédi Passió adaptált változatának a megrendezéséhez szükséges. Ezekből 8 meg is valósult idén húsvétkor a Váci Egyházmegye területén. Ezek az emberek már rendelkeznek ilyen módon némi tapasztalattal, hogy mit jelent mozgatni egy csoportot, mit jelent színpadra lépni. Második körben közzétettük a felhívást. Jó magam is meglepődtem, hogy 500-ra duzzadt föl a létszám, ami nekünk logisztikailag, költségvetésileg minden szempontból extra kihívásokat jelent, de azt mondtuk, hogy senkit nem szeretnénk elutasítani, hogyha ekkora a lelkesedés, és ők maguk szeretnének színpadra lépni. A színdarab meg van írva, mindenki megkapta a forgatókönyvet, és Zsolt olyan formában építette föl a jeleneteket, hogy vannak színpadi szereplők, és vannak úgymond hangok, akik a háttérből adják a hangukat a színpadi jelenetekhez, a színpadi mozgáshoz, nem terhelve így avval az amatőr szereplőt, hogy esetleg elfelejti a szerepét, zavarba jön. Tehát neki ott mozogni kell, kvázi rossz kifejezés, talán is statisztaként van jelen, de igen, ő adja az alakját, az arcát, a jelmezbe bújtatott alakját, és a hangok fogják elmesélni a történetet. Egy úgymond madácsi struktúrát adaptált Meskó Zsolt erre az előadásra, ugye ott Lucifer, Ádámot és Évát vezeti körbe, itt viszont az angyal vezet körbe egy mai fiatalt, egy 18-20 éves fiatal lányt és fiút, akik rácsodálkoznak az egyházmegye 1000 évére, és a különböző jelenetek időszakokból levonják a maguk következtetését, tapasztalatát, mindazt, amit ők ma a saját életükben tudnak hasznosítani, és ebben az angyal, aki azért mégis sokkal inkább a remény megtestesítő és előre mutató, ugye az örök életre vezeti őket.
1: Nagyszabású történelmi közösségi előadás szeptember 19-én este 7 órakor a Váci Egyházmegye jubileumi napja keretében a Székesegyház előtti téren 500 szereplővel. A részvétel ingyenes, a szervezők szeretettel várnak mindenkit. A Váci Egyházmegye kommunikációs vezetőjét, Gáborné Ház Andreát hallották.

0: Az előbb hallott Együtt építjük kezdeményezés is része az idei Arszakra Fesztiválnak, amelyről korábban már többször hallhattak itt műsorunkban. A néhány nappal ezelőtti Arszakra sajtótájékoztatón Varga Balázs szervező a Viharban is címmel a Városmajori templomban debütáló új közösségi programját mutatta be, amely a fesztivál mottóban is szereplő remény jegyében egyfajta önismereti tréning formájában képzőművészeti és költészeti alkotások bevonásával segíthet saját viharaink, nehézségeink feldolgozásában. A következő percekben vele beszélgetek.
1: Varga Balázs vagyok, az idei Arszakra Fesztivál egyik programjának a szervezője, a Viharban is programnak a szervezője, ami itt a Városmajori Jézus Szíve templomban kerül megszervezésre, szeptember 18-án este 19 órától körülbelül 1 óra lesz. Ez egy közösségi, mégis önreflektív program lesz az estében, ahol a templom terében, egy szakrális térben, mégis magunkra figyelve, nem a válaszokat, hanem a kérdéseket keresve magunkban, fogunk egy útat végigjárni 10 állomással, 10 kérdéssel, amik a saját viharainkról, problémáinkról, kihívásainkról szól, és ezt magunkban önreflektíven keressük, ahogy említettem.
0: Viharban is ez a programotoknak a címe. Hogyan jött az ötlet? Emlékszel-e arra a pillanatra, amikor azt érezted, vagy éreztétek, hogy szükség lenne egy ilyen programra?
1: Ez egy speciális program olyan szempontból, hogy eredetileg ez egy tábori közösségnek, egy felnőtt programjának készült. Az volt a kiinduló gondolat, és sokszor hangzik el egymástól, hogy jól vagyok, de valami nehéz az életemben. Ezen gondolkoztunk, hogy hogyan tudnánk azt egy program keretében ott a résztvevőkkel megteremteni, hogy ne térjünk ki a nehéz kérdések elől. Belemenjünk a közepébe, azokba a témákba, azokba a kihívásokba, amikkel igazán küzdünk. És ez igazából annyira jól sikerült, annyira pozitív élmény volt a résztvevőknek, megérintették őket azok a témák, amik talán, hogy is mondjam, egy picit tabu feszegetőek, nem a mindennapi kérdések. Arra jutottunk, hogy igazából ezt több embernek el akarjuk vinni. Azt akarjuk, hogy több ember ébredjen rá, hogy ne térjünk ki a viharaink elől, a saját életünk kihívásai elől, hanem menjünk a közepébe, próbáljunk meg kezdeni valamit ezzel. Viszont ezek azért olyan kérdések, amiket néha nehéz hangosan kimondani. Igazából a Viharban is program az eszköz, ami kimondja hangosan, hogy utána magában a résztvevő tudjon gondolkodni, tudjon ezzel dolgozni, és ebben épülni önmagával kapcsolatban.
0: Ez a program az Arszakra Fesztivál keretében valósul meg. Mi a te tapasztalatod? A művészet eszközei segítenek abban? Tudnak segíteni a viharok személyes viharjaink kezelésében?
1: Természetesen ez egy nagyon-nagyon fontos eszköz. A képzőművészet, a költészet, amiket mi itt felhasználunk majd ennek a programnak a keretében. És igazából ez talán a kulcsa, és ezért is az Arszakra Fesztiválba került bele ez a program, mert ez a művészeten keresztül lecsendesít, megállít, elgondolkodtat, és szemlélődésre hív. És ez a programnak a nyitja, hogy a képzőművészet az, a költészet az, az eszköz, azok a művészeti ágak, amelyek megszólítják a résztvevőt arra, hogy egy picit ránézzen ezekre a művekre, hallgassa őket, és az adott például ismert képzőművészeti alkotások, amelyeken találkoznak a résztvevők, azok nézzenek egy picit vissza rá, egy új szemmel, egy új problémakörrel, egy új kérdéssel.
0: Mennyire korosztályspecifikus ez a program? Mindenkit vártok, vagy speciálisan inkább fiatalokat, vagy inkább időseket? Miben gondolkodtok?
1: Specifikus, de nem korosztály szerint. Azokat az embereket várjuk, akik szeretnének önmagukkal foglalkozni, de talán nem mernek, és a közösség ereje hívja őket erre. Azok, akik úgy érzik, hogy nem tudnak megállni, nem tudnak egy pillanatra lecsendesedni, ez egy lehetőség együtt, de mégis magunkban.
0: És akkor még egyszer mondjuk el, hogy akinek a figyelmét most felkeltettük, melyik nap és hova jöjjön erre a programra?
1: A program a Városmajori Jézus Szíve templomban kerül megszervezésre, szeptember 18-án este 19 órakor, este 7 órakor körülbelül 1 órás lesz a program.
0: Az előző percekben Varga Balást az Arszakra Fesztivál keretében megvalósuló a Viharban is program szervezőjét hallották.

0: Folytatjuk a katolikus fél órát a Kossuth Rádióban, akik szeptember 3. hétvégéjén, egész pontosan 18. és 20. között Kaposváron lesznek, számukra is van programjavaslatunk. Idén a Somogyi megyeszékhelyen rendezik meg a katolikus társadalmi napokat, azaz a kattást. Kaposvár egy értékekben gazdag város, egy sokféle programot kínáló fesztivál alkalom arra, hogy a résztvevői megismerjék egymást, közelebb kerüljenek Istenhez és ahhoz a közösséghez, amelyet az egyház a mindennapokban is épít. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke nyújt át meghívót a szeptember 18-a és 20-a között megrendezendő találkozóra. A kérdező Kékesi Enikő.
1: Ha a hitünk igazi, akkor átalakítja az életünket, átjárja a világot. A kereszténység mindig is, mint társadalmat megtermékenyítő erő volt jelen. Az első kórházak, amikről a történészek tudnak, keresztény találmány. Az első ingyenes iskolák. Európát döbbenetesen átjárta, megtermékenyítette tudományos életében, művészeti teljesítményeiben a kereszténység. A kereszténység egy hatalmas világot és társadalmat alakító erő. A katolikus társadalmi napokon ezt szeretnénk fölmutatni. Azt, hogy ma is jelen van a keresztény hit, ez a szeretetre, reményre alapozott világszemlélet a magyar társadalomban jelen van idős otthonokban, iskolákban, kórházakban, sérült emberek mellett, a legszegényebbek közelében, de jelen van a tudományos életben, kultúrában, művészetben, alakítja és szépíti a világot.
2: Mit üzen az egyház társadalmi tanítása a ma emberének?
1: Akkor van az embernek reménye, ha vannak gyökerei, ha van miből táplálkozni. Egy fa akkor tud hajtásokat és gyümölcsöket érlelni, hogyha van miből merítenie. Azért van reményünk, mert van múltunk, mert vannak kincseink, van miből táplálkoznunk. A keresztény üzenet nem modern, nem is idejét múlt, hanem örök. Annak van reménye, aki ebből tud meríteni, aki tudja, hogy a léte értelmes. Nem a semmiből a semmibe tart az emberi élet, nem sötétségből sötétségbe. Nem úgy kell az életet megélni, hogy fölépítek valamit az életem során, kapcsolatokat, élményeket, csak azért, hogy a végén minden semmivé váljon. Nagyon különleges a Bibliában, hogy Jeremiás próféta az Ószövetség egyik legtragikusabb pillanatában olyankor élt, amikor nagyon sokan földi reményeket tápláltak, Jeremiás látszólag pesszimista volt. Azt mondta, a város elpusztul. És amikor aztán elpusztult a város, az emberek kétségbe estek, Jeremiás nem. Neki volt reménye. Ha csak emberi gondolkodás, erőfeszítés az életünk alapja, akkor az nagyon ingoványos, múlandó, véges, töredékes talaj. A kereszténység az örökkévalóba, a valóságba ereszti a gyökereit, és ezért tud mindenkornak reményt adni.
2: Az egyház nem a társadalmi élet valamennyi aspektusával foglalkozik, hanem sajátosan a megváltó Krisztus hirdetésével. Hogyan foglalható össze az egyház sajátos küldetése a mai társadalomban?
1: Talán ismerjük Rod Dreher-nek a híres könyvét, a Benedeki döntés. Ő azt mondja, hogy a mai korunkban az értékvesztő, a kicsit széteső nyugati kultúra olyasfajta módon árasztja el az emberek életét, mint egy hatalmas vízüzön, mint egy óriási árvíz. Nincs annyi homokzsákunk, hogy egész kultúrákat megmentsünk. De építhetünk bárkákat, mint Noé. Építhetünk kicsi szigeteket, ahol átmentjük a kincseinket. Úgy gondolom, hogy a kereszténység küldetése ma Magyarországon, Európában valami ilyesmi erődítményeket, kicsi csónakokat építeni, ahol átmentjük a legfontosabb emberi és keresztény értékeket. Ilyen lehet egy család, ilyen lehet egy jól működő plébániai közösség, de ilyen lehet egy hiteles egyházi iskola is. Ahogyan az első keresztények nagyon erősen hitték a hitük gyönyörű, egyszerű, kristálytiszta igazságait, ahogyan hiteles volt az életük, segítették a szegényt, szerették egymást, és ahogyan bátran hirdették az evangéliumot. Ez a három oszlopa volt az egyház hatalmas, megtermékenyítő erejének, kisugárzásának. A hitük, a hitelességük és az, hogy bátran hirdették. Ma is azt gondolom, hogy az egyház küldetése ez. és a kattárs pontosan ezt akarja megmutatni, hogy nem csak szavakkal, hanem a tetteinkkel, életünkkel is próbáljuk átadni az evangéliumot.
0: Szeptember 18-a és 20-a között ismét kattárs, ezúttal Kaposváron. Az előző percekben Székely Jánost, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét hallották.

0: Az évközi 23. vasárnap következik. A Szentmise szentleckéjét Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből olvassuk. Az ige szakaszhoz Hulitka Róbert, a Váci egyházmegye papja fűz gondolatokat. Testvéreim, ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel. Mert aki a másikat szereti, teljesíti a többi parancsot is. Hiszen a parancsok ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, a másét ne kívánd. És ami egyéb parancs még van, ebben az egyben foglalható össze, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. A szeretet nem tesz rosszat fele barátjának, mert a törvény teljessége a szeretet. Ez az Isten igéje.
1: A törvény teljessége a szeretet. Szent Pál apostol arról beszél, hogy a törvényben, az ószövetségi mózesi törvényben különböző parancsok, előírások, törvények vannak a mindennapi életre, egyáltalán arra, hogy hogyan legyünk jó emberek ebben a világban. Azonban Krisztus a szeretet parancsát adja számunkra, és Szent Pál erre irányítja figyelmünket. A törvény teljessége a szeretet. Ebben fogalmazható meg legfőbb küldetésünk és legnagyobb kihívásunk is. A szeretet lehet számunkra egy egyszerű érzés, és ebben az esetben talán a legkönnyebb. Amikor valaki fontos számunkra, vagy szimpatikus, vagy egyet tudunk vele érteni, akkor a szeretet érzése odavíz bennünket a másik mellé, de Jézus többet kíván tőlünk. Van, aki a szeretetre érzelemként tekint. Ez már több, mint egy egyszerű érzés, ebben már lehetnek vitatkozások, ebben már lehetnek nézeteltérések, de ott van benne mégis a ragaszkodás, amely a szimpátiából fakad, valahol mélyen, a szívünk mélyén abból a vágyból, hogy elfogadnak bennünket. A keresztény szeretet azonban még ezt az érzelem szintjén jelenlévő szeretetet is felülmúlja. A keresztény szeretet döntés, törvény, amelyet Jézus úgy ad számunkra, amely az ellenség szeretetben szinte elviselhetetlen kihívásként mutatkozik meg számunkra. Éppen ezért talán sokakban magának a szeretet parancsnak a megtartása egyfajta utópiának tűnik, hiszen érzés vagy érzelem szintjén csak ugyan nem szerethetünk mindenkit. De dönthetünk a szeretet mellett. Kalkuttai Szent Teréz anya így buzdít bennünket, ebben a világban nem tehetünk nagy dolgokat, csak kis dolgokat tehetünk nagy szeretettel. Kalkuttai Szent Teréznek sem volt könnyű lehajolni azok mellé, az emberek mellé, akik sokszor talán az emberi érzés szintjén nehézségekkel, problémákkal, betegségekkel, úgymond undort keltő különböző csúfságokkal küzdöttek, ám tudott dönteni mellettük. Legyőzte a benne jelenlévő undort, legyőzte az érzéseit, és így a szeretetnek a nagyobb szintjére, a döntés, az isteni szeretet szintjére kezdett eljutni. Minket is meghív a Szent Lecke a döntés szintjén megmutatkozó szeretetre, hogy tudjunk dönteni a jó mellett, a szeretet mellett, akkor is, hogyha az érzéseink más diktálnának, hogy így tudjunk fejlődni napról napra az Isten iránti elköteleződésben és az egymás iránti szeretetben.

0: kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca, 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: Pontosan 14 órakor. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Több mint 10 meghaltak a Kijevet ért orosz légicsapásban. Az elmúlt évtizedek leggyengébb alma termésére számítanak a gazdák. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jönnek a részletek. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogy vármegyei Nagybajonban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget és megalapozza a nemzet jövőjét, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a Volán busznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. A miniszter beszélt arról is, hogy újra létrehozzák a kormány és a főváros közötti egyeztető fórumot, a fővárosi közfejlesztések tanácsát, mert Budapest fejlesztése országos közügy. Kijevben már 12 halálos áldozata van a hajnali orosz drón és rakéta támadásnak. A BBC információi szerint a légicsapásban 17-en megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadiipari üzemeket is bombáztak az ukrán főváros és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban. A helyszínen tűzött ki. Az orosz légvédelem több száz ukrán drónt lőtt le, 19 régió és a Fekete-tenger felett. A világháborús jóvátétel megfizetésére szólította fel a lengyel elnök Friedrich Merz német kancellárt. Karol Navrocki a II. Világháború kirobbanásának 87. évfordulóján tartott megemlékezésen arról beszélt, hogy a történelmi igazságot és a jövőt is szem előtt tartva Németországnak rendeznie kellene a Lengyelországnak járó háborús jóvátétel ügyét. A pénzt a lengyel hadsereg fejlesztésére fordítanák. Donald Tusk kormány főbeszédében Ukrajna támogatását sürgette. Németország 1939. szeptember 1-én támadta meg a Gdansk melletti félszigetet, amely a II. Világháború kezdetét jelentette. Felfüggeszti az Európai Unió a hús és más állati eredetű termékek importját Brazíliából. A behozatali tilalmat azért rendelték el, mert a dél-amerikai ország nem nyújtott elegendő garanciát arra, hogy megfelel az EU szabványainak, amelyek célja az antibiotikumok helytelen használatának megakadályozása az állattenyésztésben. A korlátozás csütörtökön lép életbe, és a feldolgozott hústermékek mellett várhatóan a baromfira, a tojásra és a mézre is kiterjed. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. A Fruitweb már júliusban is csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, szemben a tavalyi 170 ezer tonnával. Végül nézzük, milyen időre számíthatunk a folytatásban. Az ország nagy részén, sőt a nap több felé élénk szél van, és ma még időnként ez meg is erősödik. Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk. Legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, zivatar. Hajnalban 14-19, holnap 27-32 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbe vágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
3: Kik lesznek a jövő operasztárjai? 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny. Hétfőtől péntekig a Muzsikáló délutánban, és a döntő élőben a Zeneakadémiáról, szombaton 18 óra 5 perckor, a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Rádiószínház.

0: naplóm.
1: Szeptember 5. Új év, új napló, új élet. Ma volt az első nap a suliban. Osztályfőnök Lenkei, de még nem biztos. Azaz rendőr. Ha-ha. Tanarak általában a régiek, majd meglátjuk, mi lesz. Egyelőre a harmadik padban ülök. Az a hülye Benkő jött oda, hogy lépjek be a körbe, majd bolond vagyok. Elhatároztam, hogy ezentúl mindent pontosan megírok. Este voltunk az Angi néninél, de snasz volt. Nap kél 6 óra 15 perckor, nyugszik 5 óra 45. Ebédre húsleves, leveshús, tökfőzelék. Most itt ülök az utcai szobában a lámpa alatt, és írok. Szeptember 31. Ma volt az önképzőköri megalakuló ülés. Elnök Mautner, alelnök Gelléri, Székely titkár a 8-ból, gazda Várnai. Én bekerültem a választmányba 6 szavazattal, mint bizottsági tag. Kitűztek pályázatot elbeszélő költeményre, értekezésre, szavalatra és matematikai értekezésre. Mint választmányi tag egyedül vagyok ötödista a bizottságba. Címzetes jelleggel csak, de bíráló bizottsági tag. Ebéd gombaleves, fasírt, rizskoch. Voltunk múlt héten a Kereskedelmi Múzeumban. Szombaton Uránia, utána vasárnap hétfőn csak 12-ig van előadás. Október 6. Aradi vértanúk, nincs suli, ünnepét elblicceltem. Hazajövet találkoztam Gárdossal, mondta, hogy Diri beszélt, aztán földesi a vértanúkról, Sebők szavalt. Mondta, hogy tanrendben újítás van, fizika helyett kedden 9-től 10-ig történelem. Gerő elmegy az iskolától. Délután megvettem a szépiát, a nullkörzőt és gumit, maradt 57. És megcsináltam az ábrázoló rajzot, nagyon szép volt. De a végén a kihúzóból kifolyt a tus, valahogy kivakartam. Elhatároztam, hogy ezentúl mindig hordok iránytűt. Most az utcaiban ülök, de a sublód előtt, mert az asztal tele van friss fehér neművel, amit hoztak. Mindjárt vacsorázunk. Ebédre mákos rétes volt. November 2. Elhatároztam, hogy ezentúl fontosabb dolgaimat titkos írással írom. Minden betű helyett az ABC-ben az utána következő második betűt írom. Oc, dgfcek bvco, hkbkmcdrn. Ma bedaciztam fizikából. Vagy esetleg fordítva írom a szavakat. Matpak, lótápap, tótmirov, arájnél, ed, mettötlök le. Kaptam papától forintot Léniára, de elköltöttem. Ma olvastam Jókaitól Szerelem komédiásai. Gyönyörű, szép. Grand kapitány gyermekeibe az emberevőknél tartok, elég érdekes. Holnap önképzőköri ülés lesz, beneveztem szavalásra. Esetleg pályázom az értekezésre is. Ma nagyon röhögtünk. Prém azt mondta, hogy micsoda marhaságot olvasok én, mi alatt ő magyaráz, mire kivittem, mire kiderült, hogy az ő könyve volt, amit ő írt. Mértamból jól állok, de még javítani fogok karácsonyig. Magyarból 1/2-re állok, dolgozat 2/3, de még lesz egy iskolai dolgozat. Nagyon kíváncsi vagyok a bizonyítványomra. December 6. Uránia. A Jégvilág című darabot adták. Jó volt a fűrészes hal. Csináltunk dobtapsot, mire az igazgató lekiabált a páholyból, hogy az egész iskolát hazakergeti, nagyon röhögtünk Gárdossal, minden kép után állathangot utároztunk, és mondtuk, nagyon szép, nagyon szép, és minden képnél olyan hangosan álmélkodtunk, hogy milyen gyönyörű, hogy a felolvasó egész büszke volt, és minden kép után úgy nézett szét, mintha ő festette volna. Kivettem a könyvtárból Szervadak Hektort. Este olvasok majd. Délután bent voltam a plébánia kertben, és eperfa levelet szedtem a hernyóknak. Ja, igaz? Megölték a kínai császárt. Nagy forradalom lesz. Nem férnek a bőrükbe ezek a kínaiak? Mostan az udvariba ülök, holnap nem lesz suli. Átnéztem a történelmet, és megcsináltam az ábrázolót. Kúp lefordítása az első képségba. Jó nehéz volt. Február 14. ma beírtak az osztálykönyvbe, mert a Jákó rám fogta, hogy a manzsettámra írtam a puskát, még nem is természetrajzból írtam, hanem németből. Annyi baj legyen. Majd megkérem az osztályfőnököt, hogy húzzon ki. Ma Shakespeare-től olvastam Hamletet. Igen jó tragédia a nagy brit költő tollából. Ma egész nap olyan szomorú voltam, nem is tudtam etetni a hernyókat. Tulajdonképpen miért is él az ember? Lenni vagy nem lenni? Ez itt a kérdés. Mint ahogy Shakespeare mondja Hamletben. Arra gondoltam, hogy milyen kár az ifjúságért, mely elmúlik. És hogy én már soha se leszek olyan vidám és elégedett, mint a harmadikban. Hiába. Az élet nem olyan vígdolog. De hagyjuk.

hazudok. Kezdetben voltak a betűk, és én így szóltam: Úr ír. Az úr, akiről itt szó volt, magas ember volt, fején fényes cilinderrel. Hogy miről és mit ír, arról kevés sejtelmem volt, de éppen azért izgatott ez a kérdés. Egyik barátomtól megkérdeztem, de az kitérő választ adott. Egy másik barátom engem kérdezett, hogy mi hol lakunk. Az utcát nem tudtam pontosan megmondani, de biztosítottam, hogy Pesten az a legelőkelőbb utca. További kérdésekre kissé zárkózottan, mint olyan ember, aki magánügyeiről nem szívesen nyilatkozik, de rövidségéhez képest elég plasztikus válaszban elmondottam neki, hogy mi csak néhány éve lakunk itt. Azelőtt a Bakonyban bírlaltunk szerény kastélyt, a hozzávaló ménessel és két vigvammal. Megvoltam róla győződve, hogy a barátom nem tudja, mi az a vigvam, és bosszantott, hogy nem kérdezi, tehát úgy tesz, mintha tudná. Barátom azonban nem kérdezte, sőt a saját dolgaira tért, és elmondta, hogy náluk vettek egy fürdőkádat. Könnyedén bólintottam, és megjegyeztem, hogy nálunk van már ugyan négy kád, egy az ebédlőben, egy az írószobában, és kettő a vigvamban, de tudomásom szerint most vesznek a hozzám tartozók még ötöt, melyek közül kettőre rácsavarható laterna magikát szereltek fel, és egy kis gépet, amelynek segítségével a fürdőkád magától mozog, mikor benne ülök, sétál, forog, sőt egy kicsit, egy egész picikét fel is tud emelkedni a levegőbe. Arra a figyelmeztetésre, hogy hiszen a vigvamok Bakonyi kastélyunkban vannak, és nem Pesten, megmagyaráztam, hogy itteni lakásunk csak ideiglenes, és hogy a kastélyt most alakítják át amerikai rendszerűvé. Megjegyeztem, hogy e célból évekig tanulmányoztam Amerikát, mert apám engem bízott meg ezzel a jelentéktelen dologgal. Egy kicsiny, de tartós gőzhajót bocsátott rendelkezésemre, akkora az egész, mint ez a pad, de nekem igazán nem kellett nagyobb. Fő, hogy a vitorlát deréggépen mindig jól hajtotta, és így néhány hónap alatt megtettem az utat. Őszintén bevallottam, mert nem szeretem a hazudozást, hogy a kis gőzhajó már nincsen meg. Egy gyárba adtuk, ahol mostan tágítják egy kicsit. Ezután bizonyára abba hagytam volna a témát, mert akkoriban még nem voltam barátja a fecsegésnek, és így dicsekedni se szerettem. De hát mit tehettem? A barátom kíváncsiskodott, és tudni óhajtotta, milyen rangom volt a hajón. Mosolyognom kellett ezen a naívságon, és tartózkodó, de nem barátságtalan leereszkedéssel megmagyaráztam neki, hogy ezen a hajón nincsenek rangok. És ilyenre én nem is reflektáltam. Különben pedig egy régebbi tengerészutam alkalmából, amiről most nem akarok beszélni, megkaptam a másodtábornoki kinevezést és címert, és én teljesen meg voltam elégedve ezzel. Barátomat érdekelte, hogy rablókkal nem találkoztam-e abban az időben. Jólelkűen megmagyaráztam, hogy a tengeri rablók csak vitorlás hajókat támadnak meg. S ha e fajta kalandokban volt némi szerény szerepe, most csak szárazföldi rablókkal és gyilkosokkal kapcsolatban történhetett, akiket apámmal együtt hajtottunk a Bakonyi rengetegben. A felidézett emlékek hatása alatt elmondtam egyik érdekes hajtásunkat, mikor 12 rablót és 4 gyilkost hajtottunk Almáspejkón, akik fára másztak előlünk, mire apám addig rázta a fát, míg 4 rabló és, ha jól emlékszem, 1 gyilkos leesett. Ezek közül 3-at otthon megszelídítettünk, és a kisebb házi munkák elvégzésére szoktattunk. Láttam, hogy a barátomat meglepik az apámról mondottak, megkértem tehát ne szóljon senkinek ezekről a dolgokról, mert nem szeretem, ha kérdezősködéssel zaklatnak. Apám valamikor megállított 2 lokomotívot félkézzel, és emiatt most nagyon nehéz a helyzetünk. Kiderült ugyanis, hogy a lokomotívok az ellenségé voltak, és emiatt apámnak sok baja volt az ellenséggel. Ha megígérné, mármint a barátom, hogy igazán nem említi senkinek ezt a dolgot, akkor titoktartásra közölném vele, hogy a király saját maga volt kénytelen beleavatkozni az ügyekbe. Egy reggel személyesen megjelent Bakonyi kastélyunkban. Még egyszer figyelmeztettem, ne említsen erről semmit, mert súlyos politikai következményei lehetnek, ha valaki megtudja. Szóval, ha igazán érdeklik ilyen jelentéktelen dolgok, amiknek én kevés fontosságot tulajdonítok,
Megjelent a király, és igen, kérte apámat ne ingerelni az ellenséget. Apám becsületére hivatkozott, de aztán megegyeztek valamiben, azt én nem tudhatom, hogy miben, mert engem nem vontak bele a tanácskozásba. Különben pedig fagylaltos gépekre kellett felügyelnem, mert akkor egész nap fagylaltot ettünk. Nem úgy említem ezt, mint kivételes dolgot, mert őszintén szóval mi reggelire fagylaltot és csokoládét szoktunk enni, de akkor délben is fagylalt volt. Barátom figyelmesen hallgatta végig, és egy üveget mutatott, amivel a betűket nagyobbnak lehetett látni. Mosolyogva jegyezte meg, hogy ismerem ezt a szerszámot, hiszen nekünk is van egy három méter nagy darab belőle, amiben ha belenéz az ember egy betűt, akkorának lát, mint egy kisebb ház. Ezzel az üveggel mi gyakran nézzük a csillagokat. Ó, igen, nagyon helyes kérdés. A Mars csillagot is szoktuk nézni vele. Hogy mekkorának látjuk? Na nem nagynak. Akkorának talán, mint az Erzsébet tér. De viszont nagyon tisztán és világosan meg tudjuk különböztetni az egyes tárgyakat. Ó, igen, elég érdekes dolgok, amiket látunk. A Marson főleg hangyák vannak, de akkora mindegyik, mint nálunk egy ember. Páncélos hangyák vannak, és repülő hangyák. És mondhatom, jelenleg éppen nagy a mozgalom. Tudni kell ugyanis, hogy kétféle hangya van a Marson. Vörös hangyák és fekete hangyák, és ezek éppen háborúban vannak egymással. A részleteket aznap nem mondhattam már el a barátomnak, de hazafelé útközben összeszedtem gondolataimat a vörös és fekete hangyákkal kapcsolatban, hogy másnap, ha megint szóba kerül ez a dolog, helyes válaszokat adhassak tudni vágyó barátomnak. Másnap, mikor barátom megint előhozakodott az üveggel, már örömmel értesíthettem őt, hogy az előtte való este, direkte az ő kedvéért, behatóan tanulmányoztam a hangyaháborút, jó teleszkópom segítségével. A vörös hangyák hadállása most elég jó, mondtam. Egy nagy hegy mögött helyezkedtek el, és készülnek átkelni a folyón zárt sorokban. A vörös hangya király vezetése alatt, aki 800 millió vörös hangyát vezényel. Érdeklődésére megígértem, hogy holnapra áttanulmányozom a fekete hangyák hadállását is, és bővebben referálok a fekete hangya királyról, aki már most is rokon szenves nekem, mert halált megvető bátorsággal védte magát egy hegyszorosban, ahol gondolkodva sétált éppen, midőn egy barlangból vörös hangya ugrott elő, és kardját lobogtatva rátámadott. Hazamenet, főleg a fekete hangya királlyal foglalkoztam. A vörös hangyával szemben tanúsított viselkedése mondhatatlanul meghatott engem is. Éreztem, hogy ilyen viselkedéshez nem csak roppant testi erő és bátorság kell, de őszintén szólva olyan lelkiismeretesség, mely a gonosz és áruló támadásokkal szemben épp oly kérlelhetetlen szigort vált ki egy királyból, mint ahogy jóvá és könyörületessé hangolja őt saját népével, az özvegyekkel és árvákkal és más védtelenekkel szemben. Biztos voltam benne, hogy a fekete hangya király előbb-utóbb győzni fog, de barátomnak ezt nem mondtam meg. Tudtam, hogy a fekete hangya király fölényes győzelme csak akkor hat rá teljes erővel, ha előbb végigkíséri a megpróbáltatások egész kálváriáján. Közöltem vele, hogy a vörös és fekete hangyák között kitört háború egy óriási mű anyagát képezi. Ez a mű egy akkora könyvben van leírva, mint ez a ház, ennek a könyvnek alapjait gépek hajtják, és az ember egy hídon állva olvassa a lapokat. Egy lap akkora, hogy a felére rá lehetne írni az egész Robinsont. A hangyák háborúja 4200 lap hosszú lesz. És aznap, hazamenet, részleteket dolgoztam ki magamban, hogy másnapra kész legyen az anyagom. Két hangya összebeszél, hogy elárulja a fekete hangya királyt, egy sötét völgyben találkoznak, és éjnek évadján megtámadják a palotát. Szerencsére hangya királyné ébren van, és figyelmezteti férjét. Azonnal fellármázzák a tábort, két főhadnagy vezérlet alatt megindul a tenger felé. Erről a fekete kanyargó rajról beszéltem másnap. Távol a tengervize csillog a lemenő nap fényében. Vadregényes hegyek és végtelen lapályok váltakoznak. Az erdők mélyében, fák között, bokrok árnyékában rejtekeznek és figyelnek a vörös hangyák. Órák kérdése, mikor törnek elé. A fekete raj komoran, baljós nyugalommal összenyüzsögve zúdul le a völgyre.
így lettem íróvá.

műsort szerkesztette Zoltán Gábor, rendezte Csolyági János. A hangfelvétel 1996-ban készült. A befejező rész hangzott el. A Rádió Színház műsorában legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
1: Feltehetően még a napóleoni időkből származó hajóroncs került elő a Dunából a nyáron. Debrecen középkori betélytársa Szepes település maradványaiból nyílt kiállítás a Déri Múzeumban. Hosszú időre bezárt zsidó templomok is megnyílnak a zsinagógák hetén. Mindezekről szó lesz a következő fél órában. Jó napot kívánok, a mai műsort Farkas Szabolcs szerkesztette, én Ánási Anikó vagyok, tartsanak velünk! A stúdió vendége pedig dr. Pap Adrián régész, muzeológus, akivel a Budapesti Történeti Múzeum őszre tervezett új kiállításairól, valamint a főváros térségében az utóbbi időben megtalált érdekes régészeti leletekről beszélgetünk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat én is!
1: Így előjáróban hadd mondjam el, hogy Adrián kutatta például a Karmelita épület együttes telkét, vagy a Gülbaba türbéjét, illetve korábban az összes budai törökkori fürdőt is, tehát izgalmas a szakterülete. Az egyik szakterülete a középkor. Ez a korszak sem kevésbé izgalmas, mint mondjuk a török hódoltság korszaka. Miért szeretett bele például a török korba? Én úgy gondolom, vagy a középkorba. Én úgy gondolom, hogy ez már a mai modern embertől olyan távol van, az akkori életmód, világfelfogás, viszont a mai kultúránkból sok minden az akkori alapokra épült.
2: Hát nem tudom, hogy tényleg egy-egy korszakba szeretünk-e bele. Vannak olyan kollégák, akiknél tényleg abszolút tudom, hogy bizonyos évszázadok érdeklik, és se előtte, se utána semmi. Én azt hiszem, hogy nagyon hosszú ideig ugye általában a történelem érdekel, és akkor, ahogy az ember így az egyetemi tanulmányai során halad előre, akkor kénytelen kelletlen azért valamennyire specializálódni kell, hogy el lehessen belemélyülni.
1: Na de az izgalmas, vagy az igaz, hogy izgalmas a középkor?
2: Izgalmas mindenképpen, de én azt hiszem, hogy minden korszakban van valami izgalom, úgyhogy az a jó kutató, aki megtalálja a sajátjába azt, hogy ez tényleg mitől izgalmas, úgyhogy a középkor is kimondottan.
1: A középkor már szinte teljesen eltűnt a szemünk elől, a tárgyi emlékei nagyrészt elenyésztek, ugye az idők során, és hát az írásbeliség korlátozott volt egyébként is a középkorban, tehát leginkább az építészeti emlékek tudnak mesélni, ami megmarad belőlük. Kevés? Tehát mindig szenzáció, ha egy középkori lelet előkerül?
2: Húha, ez egy nagyon fogós ravasz kérdés. Ugye egyrészt Magyarországon területenként változik, hogy mennyire sok minden áll, vagy nem áll a középkorból, amik tényleg látványosabbak azok akár a templomaink, ugye vannak ilyen nagyon jópofa kiadványok, hogy az Árpád-kori templomok.
1: De akkor jó, erős kőből épültek, igen. Azok
2: igen,
1: megmaradtak.
2: Akkor vannak váraink, ugye azoknak is sok olyan része van, ami azért elég komolyan több száz évet megy vissza, tehát hogy bőven a középkorban kezdődnek. Akár itt Budapesten is találunk ilyeneket. És ráadásul pont amiatt, hogy azért mindig nagyjából ugyanazon a helyen jó élni, ugye, ahol van víz, ahol lehet közlekedni, ahol lehet mindenféle élelmet termelni. Tehát a mai városaink, településeinknek nagyon komoly középkori múltja van, a legtöbbnek azért egészen akár 1000 évig is visszamenő, és hát ezekben bárhol beleásunk a földbe, ott nagyon-nagyon sok középkori emléket találunk.
1: Most azért talán

0: hogy szűnjön, akkor úgy szűnjön meg, hogy az információkat megtalálhassuk. Úgyhogy ezért kötődünk ennyire az építkezésekhez.
1: Meséljen, milyen friss leletek vannak mostanában. Ugye van egy olyan kiállításuk, hogy középpontban a középkor, most is készülnek a 11. ilyenre, tehát például ott majd mit fognak bemutatni?
0: Annak a kiállításnak az a célja, hogy az előző évben, ami feltárásra került leletek, abból legyen egy ilyen viszonylag kisebb válogatás, úgyhogy itt nagyon-nagyon mondjuk úgy, hogy szűk a merítés, hiszen mindig csak egy naptári évről van szó. Jelenleg, ami nálunk nagyon dominál, az hát óhatatlanul a városnak azok a pontjai, ahol a nagy építkezések vannak, tehát fönt a Királyi Várban azért az elmúlt időszakban, Királyi Palotában voltak feltárások.
1: Mit találtak ott például?
0: Vannak olyan nagyon szép üvegleleteink, amik így a 15. századra keltezhetőek. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy azért annyira izgalmasak, mert az üveg ebbe az időben luxuscikk. Egyrészt nagyon keveset készítenek, és keveset használnak, vagy kevesen engedhetik meg maguknak, hogy használják. Ráadásul ugye egy eléggé törékeny anyag.
1: Micsoda, hogy megmaradt, igen.
0: Pontosan, tehát ezért nagyon örülünk, amikor megmarad, és ilyen nagyon speciális körülmények kellenek hozzá. Például egy kút, ahova ha belepottyan egy üveg pohár, akkor ő nem törik össze, hanem ha az idők során a nyomástól azért mégiscsak ripityára törik, ott marad egy helyben az összes darabja, úgyhogy a restaurátor kollégák éppé tudják újra varázsolni és láthatóvá. Úgyhogy nagyon-nagyon szép üvegleleteink vannak az elmúlt időszakból. Tóth Anikó kolléganő talált nagyon szép ilyeneket. Ezek ugye amiatt is nagyon speciálisak, mert ugye a Királyi Palota környezetéről beszélünk, amit majd kicsit elfelejtünk, hogy azért ez mégiscsak az országnak egy nagyon kiemelt helye, ahol azért a legimpozánsabb tárgyak kerültek egykor az asztalra, utána a földbe. De vannak olyan területei is azért a városnak, ami régen egy falu volt, vagy több falu is van azért a mai Budapest területén. Úgyhogy főként az Árpád hídnak a Pesti híd főjénél ott vannak olyan nagyobb építkezések, ahol ilyen középkori falvakat találnak meg a kollégák. Úgyhogy ott azért sokkal szegényebb leleteink vannak, vagy kisebbek.
1: Középkori településekről lesz még szó a műsorunkban, úgyhogy folytatjuk majd, maradjon még velünk, és hallgassunk most meg egy riportot, egy olyan leletről, ami ugyan nem az ön asztala, nem is középkori lelet, de biztosan érdekesnek találja majd. Az elmúlt hetekben számtalan izgalmas tárgy került elő a folyók medréből, most egy kuriózumról számolhatunk be, amely a Duna alacsony vízállása miatt bukkant elő. A különleges hajóroncsot Pintér Edina nézte meg.
2: A távolból hallatszik a város egyik legforgalmasabb útján az autók zaja, a fák között látszik egy templomtorony, futók és biciklisek haladnak mellettünk, közben pedig kacsák úszkálnak itt a közelben, kellemesen locsog a Duna, és mi egy majd 200-250 éves hajóban állunk Tóth János Attila búvár régésszel. Mekkora ez a hajó?
3: Nagyjából most az előbb leléptem, de majd van velem egy pontos GPS is, úgyhogy fel is fogom vérni az elejét, a végét. Így előzetesen annyit gondolnék, hogy ez a hajó 15 méter hosszú volt legalább, tehát egy nagyobb méretű hajó. A középkori hajóknak a hossza, amiket eddig megtaláltunk, az ilyen 12-13 méteres szokott lenni. Ez azért van, mert gondoljunk bele, van egy óriási tölgyfánk, és ha nagyon jó minőségű volt, azért ebből építették például a hajókat is, meg persze a kastélyoknak a tetőszerkezetét, a váraknak a fa gerendázata is tölgyfából volt, és egy egyenes tölgyfa az nagyjából ilyen 10-13 méter hosszú egy törzs. A középkori hajóknál a hajó teljes hosszába egyetlen egy palánkdeszka volt, nem toldották össze. Látszik egyébként a bordákon is, hogy hát ezek bizony 20-25 cm széles bordákról beszélünk, ez nem egy csónak. A benne lévő vasszögek is masszívak, vastagok, erősek, ugye hossza az a Dunaparttal párhuzamos. A többi rész, amit tőlünk balra található a mélyebb sóderbe, az valószínűleg tökéletes állapotban megvan. Lehet, hogy megvan a hajónak az orra, vagy éppen a hajófarnak egy kis részete. Ezt majd egyszer, amikor kedvezőek a feltételek, és itt nem a víz állásról beszélünk, hanem dokumentálásnak, a feltárásnak az anyagi feltételei megvannak, akkor ezt fel lehetne esetleg teljesen tárni. Ha most itt kiásnánk és elvinnénk, akkor 2-3 év múlva teljesen elpusztulna ez a famaradvány. Ezt konzerválni kellene.
2: Mi most a hajó bordái között állunk, tehát benne állunk a hajóban. A bordák mellett lehet látni a borítását is ennek a hajónak. Hátsolásból lehet megtudni azt, hogy mikori lehet ez a hajó?
3: Alapvetően a fa anyagnak az évgyűrű alapú

0: kor meghatározása adja meg a keltezést, de a hajóépítészet változását is természetesen nyomon lehet követni ezeknél a roncsoknál. Simán el tudom képzelni azt, hogy ez zátonyra futott hajó, aminek a felső részét kimentették, a rakományt kiemelték, és amiben nem tudtak mit kezdeni, azt itt hagyták. Másik lehetőség, hogy volt egy kikötő, és ez egy kivéhet öreg hajó volt, lehet, hogy már 40-50 évet kiszolgált, elbontották a felső részét, és az alját pedig itt hagyták. Tehát ezt így eldönteni nem lehet, hogyha kiásnánk az egészet, és látnánk, hogy mondjuk szét van repedve a deszka, és mondjuk, hogy egy szikla kikandikál a hajó belsejébe, akkor nyilván baleset történt. Most azt tudjuk, hogy mikori nagyjából, és hogy ez egy szállító hajó volt. 1700-as évek végétől 1814-15-ig itt zajlottak a francia forradalom eseményei, napóleoni háborúk, az osztrák császárság benne a magyar királysággal folyamatos háborúba áll gyakorlatilag, hatalmas hadseregek járták Európának a csatatereit. Ide Magyarországra kevésbé csapott át a Győr-Kismegyeri csata, az, ami a legtávolabbi gyakorlatilag és Magyarországot érint a napóleoni hadjárat, de hát a magyar katonák, meg a osztrák császárságnak a katonái azok Észak-Itáliába, felső Dunavidéken csaptak össze a napóleoni hadakkal. Ezt a rengeteg embert ezt etetni kellett. Magyarország volt a Habsburg birodalom, illetve Európának is az egyik éléskamrája. Innen szállítottak rengeteg búzát a Dunán. De egyébként ásványanyagokat, tehát vasat, rezet is tudtak így szállítani a folyón. Valamint ne feledjük el, hogy mivel a nemességnek rengeteg pénze származott ezekből a hadiszállításokból, ők ebben az időben kastélyokat építenek maguknak. A legtöbb kastély 1700-as évek vége, 1800-as évek elején épül Magyarországon. Rengeteg templomot építenek. Ugyanígy, hogy a közösségek, a mezővárosi polgárság gazdagodik, ők ugye már nem kastélyokat építenek maguknak, hanem mondjuk a kisvárosoknak, falvuknak templomot. Ez a hajó tökéletesen alkalmas lehetett arra, hogy például gabonát szállítsanak rajta.
1: Stúdió vendégünkkel, Pap Adrián régész muzeológussal hallgattuk ezt a bejátszót. Mit szól a lelethez?
2: Fantasztikus, én úgy érzem, hogy minden ilyennek nagyon örülünk. Ugye ez a Duna alacsony vízállása ilyen extrém dolgokat hozott elő, volt, ami ugye veszélyesebb volt, mert világháborús, de hát ezek a régebbi korok emlékei nagyon-nagyon impozánsak, és kevés van belőlük, ugye, ahogy a bejátszásban is lehetett hallani, egyrészt hát nem feltétlen marad meg, nehéz megtalálni, másrészt a Duna kotrása miatt azért nagyon-nagyon sok ilyen elsüllyedt hajóroncs azért megsemmisült az elmúlt időszakban, úgyhogy ez ilyen szempontból fantasztikus, és hát a konzerválása rémisztő nehéz, ahogy hallottuk, tehát lehet, hiszen vannak olyan helyek, akár Svédországban, ahol egész hajók vannak így konzerválva, de hogy ezek azért nagyon-nagyon hát drága mulatságok.
1: Igen, térjünk most még vissza egy kicsit a középkorba, hiszen szeptember 14-én nyílik az Eltűnt épületek hírmondói középkori szakrális emlékek a főváros területéről című kiállításuk, ahol épület részleteket, díszeket, faragványokat mutatnak be, hiszen ezek maradtak meg sokszor, csak ezek. Mennyire beszédesek ezek a maradványok? Például a középkori építészeti stílusokra is lehet következtetni belőlük?
2: Igen, és hát annyiban is nagyon fontos, hogy vannak olyan korszakok, amiből tényleg csak ilyen töredékeink vannak meg. Ennek az egyik oka persze a háborús időszakok, amikor tönkre mennek, a másik ugye az átépítések, tehát hogy óhatatlanul, ahogy fejlődnek a városok, például Óbudán a korai templomokat átépítik, a későbbieket elbontják.
1: Igen, de például a Mátyás templomnál is ugye a mai arculata az nem, igen, az eredeti.
2: Igen, igen. Viszont ezek a faragványok, ezek megmaradnak, tehát vagy másodlagosan fölhasználják, mert ugye követ azért mindig nehéz volt, hát bányászni, faragni, elhozni, tehát ha ott volt helyben, akkor sokszor ezeket újra hasznosították, és így megmaradnak. Már nem az eredeti épületben, de kiemelve mondjuk, vagy törmelékből, ha előkerül, ezek azért nagyon impozáns darabok, úgyhogy sok olyan faragványunk van, ami még románkori templomhoz tartozik, vannak gótikusak, úgyhogy ezekből nyílik egy ilyen válogatás. Most az állandó kiállításra földszinten az újul meg, és válik teljesebbé. És hát a minden évben megrendezésre kerülő arszakrához kapcsolódóan kiegészül egy ilyen pop-up kiállítással, ahol viszont az elmúlt hát talán 10-15 év ásatásainak a kimondottan ezekhez a szakrális épületekhez kapcsolódó kisebb leletei kerülnek bemutatásra, kegyérmek, keresztek, olvasók, ezekből is kevés szokott megmaradni, nem jellemző, hogy túl sok lenne, úgyhogy azokat gyűjtöttük össze.
1: A másik kedvenc korszak, ugye a török hódoltság ideje, igen. És erről is lesz majd kiállítás októberben a Város a fronton, Buda és Pest a török korban címmel. Ennek Adrián lesz a kurátora, vagy az egyik kurátora.
2: Az egyik kurátora, igen.
1: Igen. Ugye önök már korábban a Karmelita telkén is végeztek feltárásokat, és onnan is izgalmas török kori leletek kerültek elő. Most ezekből is mutatnak majd be, vagy már vannak frissebbek?
2: Azokból is, mert hogy az egy nagyon kiemelt helyszín, ugye az a budai pasáknak a palotája állt ott, az egy... Hát mindig is egy jó hely volt, mindig nagyon jó leírásaink vannak a török korból, hogy milyen szép kilátás nyílik a pesti síkságra onnan, úgyhogy ezt a budai pasa is élvezte annó.
1: Ott pipázott.
2: Igen.
1: A pipák is lesznek, úgy
2: hallom.
1: Igen,
2: igen, kávézott, pipázott, mindenféle ilyesmit csinált. És hát az utolsó budai pasának, Abdurrahmannak megvannak a tárgyai, tehát van egy olyan nagyon szerencsés lelet együttes, amiről egyértelműen lehet tudni, hogy az 1686-os ostromkor került földbe, vagy akkor temetődött el, úgyhogy ott nagyon-nagyon izgalmas, szép dolgok, kínai porcelántárgyak, ezüst koránk, ilyen kis korán amulettartók, szóval mindenféle ilyen nem mindennapi lelet volt benne, úgyhogy ezeket most mindenképpen szeretnénk a nagy közönségnek megmutatni. De a város azért olyan szempontból hát sajátos, én azt mondanám, hogy ez az 1686-os ostrom ugye a visszafoglaló háborúk után azt eredményezte, hogy aki akkor itt élt, az hát vagy meghalt, vagy fogságba esett, vagy elmenekült. Lényeg az, hogy nem jött vissza a tárgyaiért, úgyhogy nagyon sok minden bekerült a földbe. Úgyhogy az elmúlt években is, ahogy a feltárások, hát akár a BEM téren, akár a vár különböző pontjain lefolytak, akkor nagyon sok szép török kori tárgy került elő. Fegyverek is, mindenféle ilyesmi.
1: Menjünk megint vissza a középkorba, hiszen új régészeti kiállítás nyílt a Debreceni Déri Múzeumban, az a címe, hogy Szepes Annó, falu a farkasok földjén. Az időszaki tárlat egy elpusztult középkori falu hétköznapjait mutatja meg. A település a középkorban Debrecen betétársa volt. Az egykori Szepesről van szó, amelynek maradványait a Debreceni Déli Ipari Övezet területén találták meg, ahol a múzeum régészei 2022. augusztusától két éven át végeztek feltárásokat. Az eredményekről Gyarmati Péter küldött összeállítást.
3: Szepes első írásos említése az 1235-ös váradi regestrumban található. A fejlődő és gazdag települést 1594-ben a krími tatárok pusztították el. Fénykorát Mátyás idején a 15. században élte. Szolnoki László, a Déri Múzeum régésze a Kossuth Rádiónak elmondta, egy nagy kiterjedésű középkori településről beszélünk. Szepes a nagyváradi püspök bevételei és a pápai tizedjegyzékek alapján nagy összeggel adózott.
4: Azért ez a cím a kiállításnak, mert ezen a feltáráson találtunk egy középkori farkast, egy keskeny gödörben volt egy kiszélesedő rész, és abban először a felső részén egy teljesen épp kézimalom került elő, és hogy tovább ástunk, kiszedtük a kézimalomkövet, alatta pedig találtunk egy teljes farkas csontvázat. Farkas megvizsgáltattuk, az Atomakutató Intézet C14 vizsgálatot végzett rajta, és ez alapján kiderült, hogy 1040 és 1202 között él ez a farkas, úgyhogy ez egy árpádkori farkas. Maga a malomkő is ezek szerint nagy valószínűséggel árpádkori. Tehát az árpádkorban itt elkaptak, levadáztak egy farkast annak idén az itt élő emberek, és megnyúzták, ugyanis vannak nyúzásnyomok a koponya és a lábcsontjain az állatnak, és utána, amikor beletették ebbe a gödörbe, akkor biztos alapon rátettek egy komplett kézimalmat, valószínűleg okkal tették rá, szerintem féltek tőle, és azért súlyozták le ezzel a kővel, illetve magának a malomkőnek is van egy bajárhárító funkciója, úgyhogy biztos ezért tették.
3: Volt ennek valami előzetes nyoma, hogy mit fognak ott találni? Vagy valóban meglepetés volt?
4: Azt, hogy Szepes itt található, az nem volt olyan nagy rejtély. A területe már korábban is volt régészeti kutatás, vagy legalábbis megfigyelés. Az 1950-es évek pedig, amikor a repteret bővítették, akkor építették a kifutópályát, akkor pont nem volt a Déri Múzeumnak régészet, de a múzeum igazgató történész volt, és ő egy múzeumi segéddel együtt járt ki. Felismerte, hogy itt egy középkori településről van szó, azt is meg tudták állapítani, hogy ez a középkori Szepes, a kiterjedését is nagyjából meg tudták határozni. Azt sajnos nem tudták megadázni, hogy a falu temploma egy dombon található, és erre a dombra 1950-ben építettek egy légvédelmi bunkert. bunkert, ami a falu templomának egy jó részét el is pusztította.
3: Mi az, amit be tudnak mutatni most ezen a kiállításon?
4: A feltárást mutatjuk be, mivel rengeteg növénymaradványt és régészeti állatcsontot találtunk, ezekből remekül lehet rekonstruálni nem csak azt, hogy annak idején az emberek mit termesztettek, milyen növényeket fogyasztottak, illetve milyen állatokat tartottak, hanem akár a természeti környezetet is, sőt, ami talán aktuális manapság, az egykori klímára is lehet következtetés vonni, kicsit a klímaváltozását is nyomon tudjuk követni ezeknek az eredményeknek köszönhetően. A régészet csomó adatot gyűjt, úgyhogy már nem csak magára az emberre vonatkozó adatokat gyűjtünk, hanem a természeti környezetre is. Úgyhogy a kiállítás első fele az egykori természeti és mesterséges környezetet mutatja be, a második felében pedig a település legkorábbi időszakára, az Árpád-korra koncentrálunk, ennek az anyagi kultúráját mutatjuk be a közönségnek.
3: A feltárás értékét a leletanyag gazdagsága, a terület mérete és az írásos emlékek közösen jelentik, mondta Baluk Csaba, a kiállítás rendező.
5: Maguknak a leleteknek a kiállítása az egyrészt időrendben, másrészt tematikusan is csoportosítva van a vitrinekben. Balról jobbra haladunk a kiállításban, de az én szempontomból legalább olyan fontos volt, hogy ilyen korszerű modern köntösbe tálaljuk ezt, és a megjelenése az már eleve bilincselő legyen a kiállításban. Mind a mellett, hogy ugye a tudományos részleteket ugyanúgy végig lehet követni a képeken, feliratokon, valamint QR kódok segítségével bővebb információkhoz is lehet jutni. Akár angolul is. Próbáltunk a fiatalabb generációhoz is eljuttatni információt, méghozzá itt egy információs pultot is találhatnak a látogatók, amelyet leginkább a gyermekek részére igyekeztünk összeállítani. Őket megszólítva olyan kérdés tudnak választ keresni, amivel némi ismeretanyagot szerezhetnek arról, hogy hogyan is élhettek ebben az időszakban az emberek itt a településen.
6: Szóda. Szóda. Pezsgő kultúra.
1: A stúdióban Pap Adrián régész muzeológussal beszélgettünk tovább. Hallott erről az eltemetett középkori faluról?
2: Olvastam róla, igen, nagyon izgalmas. Én azt gondolom, hogy ugye nehéz helyzetben vannak most a régészek, mert ahogy korábban emlegettük, megelőző feltárások vannak, ahol valaki építkezni akar, és hát általában a lelőhelyek ennél nagyobbak. Tehát ha az ember akár belegondol, hogy a városban egy telket megás, ahova valami épülni fog, hát biztos, hogy mindenféle dolog van a szomszéd telken is. Úgyhogy ezek az ilyen nagy felületű feltárások, ahol valami ipari létesítményt terveznek, és lehet nagy területen meg lehet nézni egy-egy régészeti lelőhelyet, az mindig nagyon-nagyon izgalmas. És én úgy gondolom, hogy itt különösen szerencsés a helyzet, hogy ez tényleg nagy felületen majdnem, hát egy egész település részlet előkerült, amit összefüggéseket lehet nézni, hogy milyenek lehettek az épületek, utcarendek, amiket máshol nagyon nehéz vizsgálni.
1: És egyáltalán hogy tűnik el egy egész falu?
2: Hát ugye egyrészt hosszú időszakokról beszélünk, amikor a gazdálkodás is változik, minden egyéb. Ugye az Alföldön azért nagyon-nagyon jellemző volt a késő középkorban, törökkorban, hogy nagy állattartásra álltak át. És ennek eredményeképpen az emberek a nagyobb településekre húzódtak be, költöztek be, és nagy legelőkre volt szükség, tehát nem kisebb falvakra, mint mondjuk, amit a Dunántúlon látunk. Ez egy ilyen gazdálkodási változás, ami ezt eredményezi, de természetesen ugye rengeteg háború volt, hadjárat volt, mondjuk ha belegondolunk azért, amikor egy török hadsereg fölvonul, annyira nem túl jó egy kis faluba lenni, mert bármikor bármi történhet. Szintén az Alföldön a feltárások során, amit Bács-Kiskun megyébe csinálnak, ugye ott látszik, hogy a tatárjárás is mennyire hát nagy pusztítással járt, úgyhogy van, amikor ezek a falvak nem települnek újra.
1: Egyébként Budán is volt egy középkori falu, amely eltűnt, az a Logódnak hívták, ugye?
2: Budán sok középkorú, vagy a Budapest területén sok középkori falunk van,
1: ami... Híres.
2: Igen, tehát ma azért nagyon sokszor a városnegyedeinknek a neve azért ezt őrzi.
1: Hát ott a Logodi utca.
2: Igen.
1: Az igen. Nem véletlen.
2: Igen, tehát ez a vár aljában valójában egy teljesen külön település. Jogilag nem tartozott a városhoz, ellenben nagyon közel volt, tehát ma nem is értjük, hogy miért is volna ez külön. És hát az évszázadok során ugye szintén itt azért a török háborúk elég komolyan beleszólnak ebbe, hogy nem túl jó a várfal alatt létezni, amikor kint van egy nagy hadsereg, és mondjuk lövi a várost. Úgyhogy ezek azért ilyen szempontból abszolút hatnak arra, hogy az emberek beköltöznek egy védettebb helyre.
1: Egyébként a Logodi utcát megénekelte Kosztolányi Dezső is a hajnali részegségben, hiszen ő ott lakott abban az utcában, a nem olyan régen. A középkorban egyébként zsinagógák is maradtak meg, Magyarországon, de nincs olyan sok, azt hiszem, ami látogatható is. Budapesten talán csak egy. Ez éppen igen, az önök múzeumához tartozik kiállító hely is. Igen. Úgyhogy a hétvégén elkezdődő zsinagógák hete bizonyára későbbi korok épületeiben zajlik majd. A három hetes fővárosi eseménysorozat a zsidó kultúrát, zenét és a spirituális hagyományokat szeretné bemutatni minél színesebben. Erdős Judittal, az EMIH rendezvényszervezés és marketing vezetőjével Kovács Bernadett beszélgetett.
7: Önöknek elsősorban a programok az igazán fontosak, ezt szeretnék igazán kommunikálni, vagy az, hogy ebben az évben két új zsinagóga is megnyílik, ami eddig használaton kívül volt, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy nem rendeltetésszerűen használták.
8: Én a programokra helyezném a hangsúlyt, és persze ezen belül a két zsinagóga avatásra is. Az a célunk, hogy nézz be hozzánk, évek óta ez a szlogenünk, és nem zsidó vallásúaknak is kinyitjuk a kapuinkat. Olyan programokat kínálunk, amiken keresztül a zsidó kultúrát megismerhetik, úgyhogy ezért a fókuszban a gasztronómia áll, benne lesz a programsorozatban az év legnagyobb vallási eseménye, a zsidó új év, ahol szintén kitárjuk a régi zsinagógáink kapuit is, benézhetnek hozzánk, megnézhetik, milyen egy ilyen újévi szertartás, és természetesen a két új zsinagóga avatáson is részt vehetnek, ami szintén egy nem mindennapi dolog. A zsoltároknak a 40-es években készült egy nagyon szép fordítása, és ezt a kötetet mi most egy picit modernizáltuk, és újra kiadjuk, és ezt egy nagyon szép formában szeretnénk a közösség elé tárni. Juhász Anna beszélget Megyeri Jonatán a zsoltárok spirituális lényegéről, és természetesen Juhász Anna a világ és a magyar irodalomban betöltött szerepéről is fog beszélni, de hogy ne legyen ez csak egy szimpla beszélgetés, bár az is nagyon érdekesnek ígérkezik, Tasnádi Bence fog felolvasni ezekből a zsoltárokból, és mivel Dávid király hárfáját szólt, ezek között a versek között meg fognak szólalni hárfadallamok is, hogy még szebb legyen ez az este. Szeptember 15-én 18 órakor tekinthető meg a zsiriben, és minden programot egyébként a zsidóprogramok.hu oldalon részletesen is meg lehet tekinteni, és lehet rájuk jelentkezni.
7: A két most nyíló zsinagógáról is azért ejtsünk néhány szót. Mi történt velük az elmúlt évtizedekben?
8: A Dezsőfi utcai zsinagóga, az a maoi tulajdonában van, és ez a zsinagóga mindig az ifjúság számára volt egy találkozó hely, és most sok évtized után újra az ifjúság veszi birtokába, úgyhogy ez szerintem egy nagyon nagy dolog, hogy újra nyílik, és remélhetően megint fiatalokkal telik meg.
7: Szítin, jól mondom, C-T-N, ugye angolul ezt úgy mondják, hogy Szítin, tehát ugye ez egy létező csoport, egy közösség. Igen. Róluk mit lehet tudni? Ez a Dezsőfi utcai, a 7. kerületi, és akkor mi a helyzet a Rákospalotaival? Az volt eddig ugye raktár.
8: Levéltár 82 év után lesz ismét zsinagóga, tehát ez egy 100 éves épület, de 82 éve nem működik, mint zsinagóga, úgyhogy ezt most az EMIH felújította. Egy fiatal rabi házas pár lesz a rabi és a rebecen ebben a zsinagógában, és reméljük, hogy megindul a hitélet. Nagyon nagy az érdeklődés rá, úgyhogy ide is szeretettel várunk mindenkit a szeptember 17 megnyitó, már elindultak a jelentkezések, és tényleg nagyon sokan kíváncsiak, ami azt bizonyítja számunkra, hogy azon a környéken igény van erre, hogy a vallásos élet beinduljon.
1: A zsinagógák hete eseménysorozatról hallottunk, amelyhez mai stúdió vendégünknek, Pap Adrien régésznek van néhány záró gondolata. Halljuk!
2: Én nagyon örülök ezeknek az eseményeknek, mert tényleg sokféle módon lehet a város életébe beletekinteni, úgyhogy mi is megpróbáljuk ezt ebbe a török-kori Budát és Pestet bemutató kiállításba is belefoglalni, úgyhogy megemlékezünk a város mindenféle népcsoportjairól, akik és vallási csoportjairól, akik itt éltek, úgyhogy mi a zsidóságnak is szentelünk egy kis teret, ahol pont az említett budai zsinagógák, hiszen kettőnek is azért vannak emlékei, azoknak a mondjuk így, hogy feltárási emlékeit, tárgyi emlékeit is megmutatjuk. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
1: Ez a kiállítás majd októberben nyílik, de szeptemberben addig még lesz két másik középkori tematikájú kiállítás is. Köszönjük, hogy velünk töltötte ezt a fél órát.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: A Budapesti Történeti Múzeum új kiállításairól és legújabb leletekről is beszélgettünk. Hallgatóinkat várom holnap délután is 14:30-tól a Szódában új kulturális kínálattal. A szerkesztő ma Farkas Szabolcs volt, hangmérnökünk pedig Hajósi Bence. A felelőszerkesztő Bödő Anita, Nánási Anikót hallották.

0: Pontos idő 15 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. A miniszterelnök lesz a fővárosi közfejlesztések tanácsa elnöke. Házkutatásokat tartottak a nyuszi motorok ügyében. Folytatódik a napos gomoly felhős idő. Jönnek a részletek. Kijevben már 12 halálos áldozata van a hajnali orosz drón és rakéta támadásnak. A BBC információi szerint a légicsapásban 17-en megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadipari üzemeket is bombáztak az ukrán főváros és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki, az orosz légvédelem több száz ukrán drónt lőtt le 19 régió és a Fekete-tenger felett. Oroszországnak nincs sem oka, sem terve arra, hogy megtámadja a balti NATO országokat, jelentette ki az orosz külügyminiszter helyettes. A keleti gazdasági fórumon megszólaló politikus emlékeztetett, a balti államok függetlenségét a Szovjetunió is elismerte, és ők békében elhagyták az uniót. Ugyanakkor leszögezte, hogy Oroszországnak minden haditechnikai eszköze megvan ahhoz, hogy megvédje az Oroszország többi részétől elszakított kaliningrádi területet attól, hogy a nyugat megkísérelje az elszigetelését. A fővárosi közfejlesztések tanácsa elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a fővárosi közfejlesztések tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői. A döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az FKT dönthet majd például a fővárosi beruházások kiemelté nyilvánításáról. Több helyszínen is kutatásokat tartott a rendőrség az úgynevezett nyuszi motorok ügyében. A nyomozók szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint kihallgatásokat végeztek az eljárásban érintett cégnél. A Szociális és Családügyi Miniszter feljelentése alapján júniusban indult nyomozás, amiért az előző kormányzati ciklusban a Kulturális és Innovációs Minisztérium a piaci ár háromszorosáért rendelt játékmotorokat, csak nem 240 millió forint értékben. 100 éves a Puskin mozi. A fővárosi filmszínház hazai és külföldi klasszikusokkal ünnepli a jubileumot. A programsorozat 25-én az 1927-ben készült sci-fi néma filmmel a Metropolis-tal kezdődik, de levetítik Sergio Leone Volt egyszer egy Amerikáját, a magyar filmek között a Hippolyta lakájt, Fábri Zoltán 20 óra című alkotását, a gyerekszekcióban pedig a Szeleburdi családot vagy a Vukot is meg lehet nézni. Rekordmeleg volt az idei tél Ausztrália több térségében. Victoria, Új-Dél-Wales és Tasmania államban a mérések 1910-es kezdete óta. Különösen enyhe időjárás tapasztaltak Sydneyben, ahol a téli átlaghőmérséklet 15,3 fok volt. Melbourneben és a fővárosban Canberrában is szokatlanul meleg az idő. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén süt a nap, a többfelé élénk szél, amíg időnként megerősödik. Holnap is napos fátyolfelhős időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, zivatar. Hajnalban 14-19, holnap 27-32 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Spórolás, környezettudatosság, az alternatív stílus divatja. Megmutatjuk, miért virágzik a használt ruhák piaca. Örülnek a penészlekiek, hogy Gulyás Márton és a Partizán stábja oda költözik. Mit vár a kis szabolcsi falu a pestiek megjelenésétől? És bemutatjuk azt a magyar középiskolás lányt, aki a svéd koronahercegnőtől kapott díjat környezetvédelmi fejlesztéséért.
2: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban. Jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután fél 4-től műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
4: Időzített bombák a Duna mentén. Az óbudai gázgyár után tovább haladunk a dunai környezetszennyezések nyomában. Miben egyedi a Délalföld környezetvédelme? Jövőre lesz 40 éves a Csemete, a legismertebb Csongrád megyei zöld szervezet. Balatoni hal farkas leltár és zöld hírek az iskola kezdés napján. E témákat kínálom önöknek. A mikrofonnál a felelős szerkesztő Sarkadi Péter. Tegnapi műsorunkban bemutattuk azt a területet, ahol több mint 30 éve kellett volna elkezdeni a kármentesítést. Az óbudai gázgyár egykori telepe a mai napig szennyezett földje, és az onnan szivárgó mérgek súlyos környezeti és egészségügyi problémát jelentenek. Talán most elindul valami, bár csak ígéretek és hiányzó válaszok vannak. Barta Bernadett kolléganőm beszélgető társával, Simon Gergely környezetkémikussal, a Greenpeace Magyarország vegyi anyag szakértőjével Óbudáról indult el képzeletbeli útjára.
5: És akkor most képzeletben egy kicsikét ússzunk vagy csónakázzunk le a Dunán, mert hogy a budapesti vegyi művek felszámolás alatt lévő illatos úti telephelye is egy nagy problémaforrás.
6: Az talán magát a Dunát közvetlenül nem veszélyezteti. A Dunát sajnos elég sok más üzem veszélyezteti, csak amivel a Greenpeace foglalkozott, az például a Szentendrei volt vegyipari gyár és laktanya, ahonnan lehet tudni, hogy szintén mérgek szivárognak a Dunába, vagy az almásfűzőtői vörösi szaptározó, ahol most is látszódott, hogy ilyen lugas kimosódások vannak, és ilyen vörösi szab gyanús foltok. De a budapesti vegyi művek az szintén egy olyan terület, ahol nagyon-nagyon jelentős szennyevés van a talajban és a talajvízbe. Vannak új adatok arra, hogy a talajvíz szennyevés most már bement a lakosok alá, és itt is valóban egy több milliárdos, de akár több tízmilliárdos kármentesítésre lenne szükség. És ott ugye sokkal faramucibb a helyzet, hiszen az egy felszámolás alatt lévő cégnek a tulajdona, és nyilván egy felszámolás alatt lévő cég sosem lesz képes arra, hogy egy több tízmilliárdos kármentesítést elvégezzen. Úgyhogy ezek azok a helyszínek, van több ilyen is az országban, ahol évek óta hangsúlyozzuk, hogy valamilyen állami beavatkozás és állami döntés kell, hiszen teljes képtelenség egy felszámolás alatt lévő cégtől azt várni, hogy egy ilyet elvégezzen, és hát nyilvánvalóan látjuk is, hogy nem fogják és nem is képesek erre elvégezni. Már emlékszem, hogy 2015-ben is azzal védekezett a hatóság, hogy de hát ők hány levelet írtak már a csődbe ment effektíven nem létező cégnek, hogy tisztítsa meg a területet, és erre nem reagált, mint hogy az bármilyen értelmes mentség lenne. Én megértem, hogy a hatóságoknál ez a procedúra a törvényi előírások alapján, de nyilvánvaló, hogyha ez egy működésképtelen jogszabályi környezet, akkor bele kell nyúlni és el kell végezni, hiszen teljesen abszurd az a helyzet, hogy most már a lakosok kutyaiba is ott vannak jelen ezek a súlyos mérgek, a határidegeknek akár sok tízezer szeresében is.
5: Lakosok alatt kiket ért? Mert ugye az illatos út a 9. kerületben van, viszont nincs annyira messze Pesterzsébet vagy Kispest kerület határa sem.
6: Pesterzsébetet biztos, hogy érinti, illetve az NGK-nak, a Nemzeti Népességügyi és Gyógyszerészeti Központnak volt egy felhívása, hogy hozzák be a lakosok beméretni a kutyaikat. Reméljük, hogy ennek hamarosan lesz eredménye. Tehát azt, hogy Erzsébet érintett, azt biztosan tudjuk. Az, hogy Kispestnek az a sarka, a Vekerlének az a sarka, ami odaesik, az érintette vagy sem, abból még nem láttam mérési eredményeket, számokat.
5: Közben egy kis gép megy el felettünk. Illatos úton milyen káros anyagok szivárognak a talajvízbe?
6: Kigany, klórbenzol, benzol, régről ott maradt növényvédőszermaradékok, DDT és bomlás termékei is ott vannak, tehát ott azt lehet mondani, hogy az egész szerves kémia tankönyv sajnos ott van a talajba, és még egy csomó amúgy nem vízoltható méreg is ott van a talajvízben, mert olyan nagy mennyiségben van például klórbenzol ebben a talajvízben, hogy beviszi magával az amúgy nem vízoltató anyagokat. Itt is egy hatalmas, nagyon jelentős kármentesítésre lenne szükség, de ugyanígy a Cséri telepnél, Naplásbányáknál, tehát még számos helyszín van akár csak a fővárosban, ahol sok tízmilliárdos beavatkozásra lenne szükség. Lehetett olvasni, hogy itt szembe Újpesten a Tunzgram telepnél is nagyon jelentős szennyevés van, ugye számos lakosnak megtiltották, hogy használja a kutyát. Mellette van a Rákospalotán a volt szövőgyári, szintén nagyon durva oldószer szennyezés, ami miatt ugye egy óvodát bezárattak. De sajnos nagyon sok ilyen pont van, jelentős pont van az országszerte, de Budapesten kiemelten. és nem látszik, hogy azt milyen pénzből és mikor tisztítanak meg ezeket a területeket, ami azért érdekes, mert hogy nyilván máshol is Európa szerte voltak ilyen régi az ipar felelőtlenségéből ott maradó szennyezések, de azokat az elmúlt évtizedekben sikerült megtisztítani, és Magyarországon van az, hogy tényleg ilyen sok évtizedes szennyezések vannak itt velünk.
5: Ha mondjuk itt az óbudai gázgyár területén elkezdenének kármentesíteni, ha mondjuk egy belátható időn belül, mondjuk egy éven belül elkezdik a kármentesítést, várhatóan mennyi idő, míg mondjuk sikerül is ezt a projektet végigvinni?
6: Hát ez attól függ például, hogy melyik technológiát alkalmazzák, hogy csak beinjektálnak valamit, vagy pedig effektíve kiássák a szennyezést. Beinjektálás az gondolom egy pár hónapos folyamat, viszont egy rendes talajcsere, rendes sátrakkal, elszívással képítve viszont egy több éves folyamat lesz.
4: Az almás fűzítői vörösiszap tározó, mint bányászati hulladékkezelő létesítmény ellenőrzését bánya felügyeleti hatáskörben eljárva a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága látja el. Ugyanez a szervezet ellenőrzi évente a gátak állékonyságát is. Az almás fűzítői vörösiszap tározón a hulladék gazdálkodási tevékenységet a Tatai Környezetvédelmi ZRT végzi, amely ehhez engedéllyel rendelkezik, és a tevékenységét a kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság rendszeresen ellenőrzi. A Duna vízminőségének vizsgálatát, a vízmintavételt és a minták elemzését az illetékes vízvédelmi hatóság végezte, írta az élő környezetért felelős minisztérium az üggyel kapcsolatban.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
4: Maradjunk a vizeknél. Továbbra is rengeteg kárt okoznak a káró katonák a balatoni halállományban. A halfarkasok korábban költöző madarakként lepték el a magyar tenger egyes részeit, ahol szinte letarolták a harrajokat, mostanra azonban már állandó a jelenlétük. Télen, mivel befagyott a Balaton, délebre vonultak, ám azóta hatalmas csapatokban visszatértek, és folyamatosan tizedelik a halakat. Gyakran nem is eszik meg az áldozataikat, hanem csak megsebesítik őket. Felszegi Csaba riportalanya Balog Tibor, a Balaton térségi horgász egyesületek szövetségének elnöke.
7: Azt gondolom, hogy szerencsés terünk volt kormarán szempontjából. Korábbi években tudtuk tapasztalni azt, hogy a kormaránok a védett kikötőkbe a behúzódó fehérhalakat, bodorkát, keszeget, dézsmálta, sőt, sajnos a süllők nagy többsége is ezekbe a kikötőkbe voltak, és olyan oxigénhiányos állapotokat idéztek elő a vízbe, hogy haldöglés tapasztaltunk. Nagy szerencsénk volt az idején, ugyanis 9 év után ismét befagyott a Balaton, és a kormaránokat arra kényszerített, hogy más területekre távozzanak el, tehát az ide nem volt ilyen, viszont van egy rossz hírem, hogy sajnos visszajöttek a kikötőbe, miután kiolvadt a Balaton.
8: Hatalmas nagy seregben jönnek ráadásul, tehát szó szerint pusztítják ugye a halakat.
7: Pontosan nagyon nagy telepek tapasztalhatók Tihany környékén, de sajnos a keleti medencében is nagyon sok van. Azt gondolom, hogy egy nagyon célszerű és okos állományszabályozásra van szükség, és nem csak a Balatonon, hanem az egész országban.
8: De ez azért nehéz, ha jól tudom, mert itt költöző kormoránokról van szó, tehát egyszer csak megérkeznek hatalmas csapatokban, aztán el is mennek, továbbállnak, de a pusztítás az magáért beszél sajnos.
7: A kormoránok egy rendkívül okos és tapasztalt és óvatos madarak. Majdnem azt mondják, hogy olyan okosak, mint a varjuk, amelyek ugye 70-80 éveket megélne, kormoránok is ilyenek, és ha egyszer valahol tapasztalják azt, hogy veszélyeztetve van az életük, akkor komplet csapatostól átköltöznek másik helyre, úgyhogy sokszor előfordul az, hogy netán engedélyt kapnak a balatoni halgazdálkodásnak a szakemberei, a ritkítás, amire odaérnek, ezek a csapatok továbbálltak és elköltöztek.
8: Van valami fajta követhető rendszer benne, hogy mikor jönnek, mikor távoznak, milyen mennyiségben érkeznek? Inkább nyáron, ősszel, télen?
7: Nem, én azt gondolom, hogy időjárás függvényében figyelembe veszik azt, hogy melyek azok a területek, ahol halat foghatnak. Ugye koratavaszi időkben szeretik a sekélyvizet, mert ebbe jelenik meg a hal. A nyári meleg vízben inkább mélyebb vizeket keresik, ahol szintén ezek a halak megtalálhatók, tehát a táplálék függvényébe vándorolnak ezek a madara, illetve az, hogy hol éreznek veszélyt, vagy hol gondolják azt, hogy a létezésük nem biztonságos.
8: És valóban hatalmas pusztítás végeznek egyébként?
7: Igen, és az a baj, hogy ezek nem csak elfogyasztják ezeket a halakat, mert az is egy nagy mennyiség. Tehát rendszeresen megteszik azt, hogy megsebzik olyan módon a halakat, anélkül, hogy elfogyasztanák, hogy ezek a halak életüket vesztik, és hatalmas nagy veszteséget okoznak a horgászoknak.
8: Mivel lehet védekezni? Van egyáltalán bármilyen módszerre?
7: Különleges speciális engedélyek vadászhatók ezek a madarak, de ugye természetvédelem óvja őket. Ugye ezek a kikötők általában lakott területen vannak, ahol ugye a rendőrségnek különleges engedélyével vadászható a kutya. Ez egy nagyon, nagyon nehéz küzdelem a kormoránok szemben.
8: Nemzetközi viszonylatban van rá megoldás? Tehát találtak már bármilyen módszert, amelyel ez megoldható?
7: Érdekes, hogy ugye nem csak Magyarország, hanem egész Európa küzd ezzel a problémával, és én úgy gondolom, hogy hamarosan egy nemzetközi szerződés keretében születik megoldás a kormoránok problémájára. Ugye ők is a természet részei, úgyhogy egy biztonságos állományszabályzásra van szükség, ahol az egyensúlyt megtaláljuk.
8: Hát csak, hogy a mondta, rendkívül okos állatok, tehát ha beszéltél, ez akkor elmegy, de aztán visszajön, tehát gondolom, hogy nagyon nehéz szabályozni mindezt.
7: Nagyon nehéz. Szó szerint erről van szó, hogy nagyon nehéz, nagyon fifikásak, nagyon óvatosak, nagyon okos madarakról van szó.
8: Van olyan hal, amelyet előszeretettel fogyasztanak?
7: Igen, sajnálatos módon a sülő az egyik kedvencük, és ugye általában ezeket az előtelepített kétnyaras sülőket fogyasztják nagyon szívesen. Ugye a balatoni halgazdálkodásnak ez egy súlyos problémája, hogy a horgászoknak előkészített, betelepített fiatal sülőállományt azelőtt már megdézsmálják, mielőtt kifogható nagyságban nem kerülnek. Én azt gondolom, hogy a balatoni horgászok nagyon boldogok lehetnek, hogy milyen fogási lehetőségeik vannak. Az országos horgászrendben horgászok 100 darab nemes halat foghatnak, 150 kiló értékhatára, ugyanakkor a Balatonon ugyanez a 100-as kvóta megvan, de nincsen korlátozása. Az egyéb más hal kategóriában 100 kilót foghatnak éves szinten, a Balatonon a balatoni horgász minden nap megfoghatja a 10 kilós limitét, tehát hogyha belegondolunk abba, akkor 3650 kg egyéb halat is foghat, igaz, hogy ez persze természetesen túlzás lenne.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
4: A zöld híreket Kovács Bernadett válogatta.
0: Rekordmennyiségű felajánlás érkezett az idei iskolatáska gyűjtés során Miskolcon. 349 használt, de jó állapotú iskolatáska került új tulajdonosához. Olvasható a Don't Waste It oldalán. A Mirehu Nonprofit Kft. Immár 6. alkalommal hirdette meg a programot, amely egyrészt segítséget nyújt azoknak a családoknak, amelyeknek egy új iskolatáska és a hozzátartozó tanszerek komoly anyagi terhet jelentenek. Másrészt hulladék megelőzési és újrahasználati program is, hiszen a felajánlott táskák így nem a lakossági hulladékgyűjtőben végzik. A Mirehu programja rámutat, a fenntarthatóság nem csak arról szól, hogy mit teszünk a kukába és melyikbe, hanem arról is, hogy mit nem engedünk hulladékká válni. Ráadásul, ha ugyanaz a táska még 2-3 tanévet kiszolgál egy másik gyermeknél, akkor nem csak a hulladékká válás időpontja tolódik ki, hanem egy új termék előállítása is elmarad. Kiemelt érdeklődéssel zárult a regisztráció az Iskolában az Erdő program őszi ütemére, tájékoztattak a szervezők. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak a 6-14 éves korosztály számára. A legtöbb hazai köznevelési intézmény Pest és Veszprém megyéből regisztrált a programra. Szegeden lesz a legtöbb foglalkozás, összesen 7 intézményben, ezt követte Debrecen, Székesfehérvár és Zalaegerszeg, ahol 5-5 iskola jelezte igényét. Budapesten a 2. és 11. kerületből érkezett a legtöbb érdeklődés. A programban az erdőpedagógusok játékosan segítik az iskolában zajló környezeti nevelést és ismeretszerzést. Az iskolában az erdőprogram fókuszában idén a biológiai sokféleség kerül bemutatásra, az erdő mint egy önmagában fenntartható életközösség példáján keresztül. A program 2024-es indulása óta már több mint 170 ezer diák vehetett részt erdőpedagógiai foglalkozásokon. Először jutott magyarországi iskola a World's Best School Prizes nemzetközi díjdöntősei közé, olvasható az eduline.hu oldalon. A budapesti Real School Budapest a környezeti cselekvés kategóriában került a világ 10 legjobb iskolája közé. Az intézményt azért ismerték el, mert a fenntarthatóságot nem külön projektként, hanem az oktatás és az iskola működésének szerves részeként kezeli. Az elmúlt években a tanulók komposztálási rendszert, magbankot és biodiverzitást támogató élőhelyeket alakítottak ki. Az idősebb évfolyamok árvízvédelemmel és helyi élelmiszertermeléssel kapcsolatos javaslatokat dolgoztak ki, amelyeket az illetékes hatóságokhoz is eljuttattak. Idén márciusban pedig közösségi ültetési napot is szerveztek, amikor mintegy 210 őshonos facsemetéből telepítettek minierdőt az iskola mellett. A World's Best School Prizes nyerteseit idén novemberben hirdetik ki. Kiválósági diplomát vehetett át Svédországban egy magyar középiskolás, számol be az etcetera.hu. A 15 éves Ivánka Laura a korosztálya számára kiírt, a világ legjelentősebb vízügyi versenyének számító megmérettetésen Dive and Clean elnevezésű projektjével nyűgözte le a szakmai zsűrit. Az innováció lényege egy olyan tengerfenéki tárolórendszer, amely lehetővé teszi a búvárok számára a víz alatti hulladék közvetlen összegyűjtését. Így még azelőtt eltávolítható a műanyag, hogy az mikroműanyaggá bomlana. Laura személyesen Victoria Korona hercegnőtől vehette át a rangos nemzetközi elismerést a Stockholm Junior Water Prize múlt héten megrendezett gáláján.
4: A Csemete Egyesület 1987-ben alakult meg, a vidéki természetvédelmi egyesületek sorában a másodikként azzal a céllal, hogy a délalföldi régió természet és környezetvédelem iránt elkötelezett polgárait, közösségeit összefogja, munkájukat, törekvéseiket koordinálja, segítse. 1998. júniusában a környezeti nevelés és oktatás, a környezeti egészségügy népszerűsítése, valamint az ökológiai kutatások terén kifejtett kiemelkedő tevékenységükért miniszteri elismerő oklevelet vettek át. 2000-ben a 99-es Évzöld szervezete címet kapták meg. A 4 évtizedes múltról és a jelenről is kérdeztem Bojtos Ferencet, a Csemete irodavezetőjét.
9: A Csemete Egyesület megalakulásakor főként a környezeti neveléssel foglalkozott, tehát elsődlegesen a tanárok és a felnőttkorú diákok voltak azok, akik az alapítók között szerepeltek. Ez egy kicsit később kiszélesedett azért, hiszen most 4 olyan alapvető tevékenységi területünk van, amiből a legnagyobb még mindig a környezeti nevelés, tehát a különböző intézményeken belül és kívüli programoknak a szervezése és lebonyolítása, a szemléletformálás és az ismeretterjesztés gyakorlatilag a lakosság minden korcsoportja számára. A másik ilyen tevékenységi területünk az aktív természetvédelmi munkák, lévén, hogy rengeteg biológus, természetvédelmi szakember és természettudományos végzettségű ember van a tagjainak a sorában, illetőleg a környezetvédelmi akcióprogramok, ami pedig nagyon gyakran társul különböző egyéb civil szervezeteknek az együttműködéséhez, akár országos erdőszervezetekről van szó, akár pedig a helyi kisebb zöld szervezetekről, akik itt a délalföldi régióban működnek. A negyedik tevékenységi területünk az pedig a civil érdekképviselet. Ez sok esetben ilyen bizottságokban való unalmas ásítozást jelent, de egyébként pedig rendkívül nagy hozadéka van, hiszen a területfejlesztés kérdéseihez és a hosszú távú tervezésnek a folyamatához legközelebb így tudunk jutni. Tulajdonképpen ez az a pont, ahol legnagyobb hatékonysággal tudunk úgy működni, hogy meghallgassák a döntéshozók is azt a fajta szemléletmódot, amit mi képviselünk. Hogy eredményként mit tudunk leginkább felmutatni, az egyik elsődleges az, hogy még mindig működik a szervezet és folyamatosan aktív, tehát nem voltak üres járatok, nem volt pauza, nem volt megállás ebben a 4 évtizedben, illetőleg egy olyan együttműködési kört is, hálót tudtunk kialakítani magunk körül, ami folyamatosan próbálja meg felrázni egy kicsit akár a lakosságot, akár a döntéshozókat, akár a nevelési oktatási intézményeknek a dolgozói körét, vagy a diákokat. Tehát azt a fajta motor jelleget, azt a fajta programgeneráló és szemléletformáló jelleget, amit a Csemetek alakulásakor kitűzött maga elé, azt végig tudtuk vinni ebben az időszakban. Ennek a munkának nyilván nincs vége.
4: Mekkora a tagság?
9: Több mint 400 egyéni tagunk van, ennek olyan kétharmad része az pártolótag, ez azt jelenti, hogy a célokkal egyetért, de mondjuk közvetlen részvétel az aktív munkában nem mindenki. Van erre lehetősége. Körülbelül 150-160 fő azoknak az aktív tagoknak a száma, akik több-kevesebb gyakorisággal akár önkéntesként, akár programrészvevőként, akár lebonyolítóként segítik a munkánkat. Jelenleg aktív állományban összesen 2 alkalmazottal dolgozik a szervezet, viszont van egy 9 tagú elnöksége, tehát ez egy kicsit ilyen magyaros megoldás, hogy többen hozzák a döntést, mint ahányan végrehajtják. Ezt persze idézőjelbe kell elképzelni, mert nálunk az elnökség is aktívan dolgozik.
4: És az anyagi feltételeket hogyan lehet megteremteni? Mert ha belegondolok, akkor itt az elmúlt 16 év az nem igazán kedvezett a civileknek.
9: Én úgy fogalmaznék inkább, hogy igazán nem kedvezett, legalábbis a civil szervezeteknek a hagyományos értelemben valódi rétegeit rendkívül kedvezőtlenül érintette az a folyamat, hogy a pont az ilyen jellegű középszervezeteknek a támogatottsága egészen elolvadt így hazai viszonyok között. A nagyon pici tevékenységekhez lehet nagyon pici támogatásokat szerezni, ez ami egy viszonylag könnyebben elérhető, és a nagyon nagy tevékenységekhez nagyon nagy támogatásokat. A középső rész az úgy kiesett a működésből, és hát ez pont az a rész egyébként, ahol a középméretű szervezetek középtávon tudnának egyébként labdába rúgni. Éppen ezért rá vagyunk szorítva arra, hogy ezt a kettőt váltogassuk, tehát a pici célokat, pici mikrotámogatásokkal és ráfordításokkal próbáljuk meg elérni, ugyanakkor az önfenntartás, illetve a különböző vonatkozó rezsiköltség, járulékok és egyebek biztosítása érdekében folyamatosan működtetünk olyan nagy projekteket is, amik hosszabb távúak, akár EU-s finanszírozással, akár együttműködő partnerek bevonásával, konzorcium jelleggel, de mégis egy nagyobb léptékben ugyanezeket a célokat próbálják meg elérni.
4: Ezeknek a környezetvédelmi, illetve természetvédelmi programoknak gondolom én, hogy a nagy része azért a Szeged vagy a szűkebb környezethez kapcsolódik. Milyen specialitások vannak? Tehát mennyiben más környezetvédelmi problémák jelentkeznek mondjuk Szegeden, mint az ország más nagyvárosában vagy területén?
9: Szeged térségére hatványozottan jut el az a fajta probléma halmaz, amit a klímaváltozás és minden vele járója jelent itt az országon, illetve a Kárpát-medencén belül, hiszen ahogy délre haladunk, egyre nehezebb a helyzet, ahogy nyugatról keletre egyre, és mi meg délkeleten vagyunk, tehát itt kulminálódik, akár a hőségnapok számát nézzük, akár a relatív vízhiány, tehát a fokozott párolgásban eredő, és illetve a csapadéknak az egyenlőtlen eloszlásában eredő vízhiányt nézzük, akár azokat a fajta hatásokat, amik mondjuk a kimondottan tisztán agrárkörnyezetre jellemző ilyen alacsony biodiverzitású területekkel körülvett kis refúgiumoknak a megmaradását, tehát a természetvédelmi problémakör. Ezek mind-mind-mind itt kulminálódnak az ország délkeleti sarkában, és hát Szeged ebből a szempontból szerencsés helyzetben is van, és szerencsétlen helyzetben is egyszerre. Szerencsétlen helyzetben van azért, mert ezek a környezeti hatások itt jelentkeznek legerősebben, és szerencsés helyzetben, mert egy kicsit az ország többi részétől eltérően, pont emiatt a fokozott terhelés miatt itt mondjuk a helyi önkormányzati szakembereknek, vezetésnek az affinitása egy kicsit nagyobb az országos átlagénál, rá vannak már hamarabb kényszerítve arra, hogy valamit kezdjenek ezekkel a problémákkal. És hát ebben próbáljuk meg a civil kurázsot, meg a civil tapasztalatot is bevinni, azokat a zöld ügyeket, amiket már évek, évtizedek óta mondunk és próbálunk előtérbe tolni, most a kényszer szülte módon mindenki fölkarolta, és mindenki megpróbál kezdeni vele valamit. Szegeden belül 2 olyan nagy projekt van egyébként, amit most a várossal közösen éppen ezeknek a céloknak az elérése érdekében csinálunk. Az egyik a Cool Life, ami a városi hősziget hatás csökkentését célozza meg, a másik pedig a RegreenX projekt, ami pedig a klímaváltozásnak kicsit ellenállóbb zöld területeknek a kialakítását. És mindkét programban nem csak a közterületekről, de a lakosságnak a bevonásáról is szó van, hiszen önmagában az önkormányzat nem tudja ezt a léptékű kérdést megoldani, csak a lakosokkal közösen, hanem csak a zöld területeken, de a kerteken belül is változik a helyzet. És a harmadik ilyen nagy tétel az pedig a Magyar Természetvédők Szövetségének közösen vitt nagy projektünk, ami pedig ugyanezt a feladatot a biodiverzitásnak a fókuszbeállításával próbálja megközelíteni, azokat a természetközeli módszereket a kertekben meghonosítani, amik egyszerre jelentenek fenntarthatóbb kertművelést, és egyszerre jelentenek egy kicsit klímarezisztensebb vagy klímareziliensebb működést is. A csemete.com oldalon valamennyi elérhetőségünk szerepel, illetve a nagy projektjeinknek, meg a kisebbeknek is a bemutatóanyagai is, illetve van Facebook oldalunk is, ott is a Csemete Egyesületet kell keresni.
4: A Földmaradt című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után fél órában jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perc és fél egy között hallhatóak, illetve elérhetőek a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket az afoldmarad@ mtva.hu címen. A műsor elkészítésében segített Toldi Szabolcs és a hangmérnök Lájer Rita. Nevükben is köszöni figyelmüket a felelős szerkesztő, Sarkadi Péter.

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: 3:30 van. Divat vagy szükséglet? Ma óriási keletje van a fehérjeporoknak. Én még nem hallottam róla, de állítólag proteines víz is kapható. Tej helyett pedig sokan fehérjével dúsított növényi italokat választanak. De protein készítményeket fogyasztanak a sportolók, a testépítők, fogyókúrázók, fiatalok és idősek, és általában mindenki, aki nem akar lemaradni a legújabb trendekről. Vajon van-e ennek bármilyen tudományos alapja, vagy szintiszta marketingfogás az egész? A következő fél órában tanácsokat hallhatnak a fehérje bevitelről. 0639666, ez az SMS számunk, itt kérdezhetnek szakértőnktől, de Viberen is elérnek bennünket, ott a Kossuth Rádiót keressék. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok, a Dr. Kossuth 4 óráig hallható ma is. A fehérjéről még leginkább a testépítők és a sékerrel járó edzőtermi világ jutott eszünkbe. Ma viszont már szinte mindenhol találkozhatunk vele. Fehérjés joghurtok, proteinszeletek, high protein kávék és turmixok sorakoznak a boltokban. De vajon tényleg szükségünk van-e több fehérjére, vagy ez is csak egy újabb táplálkozási trend? Pirisi Csenge kérdezett.
2: Odafigyel arra, hogy mennyi fehérjét visz be a szervezetébe?
3: Kifejezetten külön nem szoktam odafigyelni rá, de mivel kedvelek nagyon sok fehérje tartalmú ételt, így rendszeresen elég sokat fogyasztok.
2: Tehát azt nem tudja, mennyit visz be, de azt tudja, hogy visz.
3: Igen, mert a halat is, meg a csirke mellett is nagyon kedvelem, de külön így fehérjeport nem szoktam, vagy ilyesmit.
2: Hát táplálékvizet.
3: Kiegészítővel nem.
2: Mi fontos van szerint a fehérje?
3: Ha jól tudom, az izmok felépítéséhez. De ahhoz, hogyha valaki mondjuk kifejezetten edzésre jár, konditerembe jár, akkor tudja építeni a testét. Én csak az egészséges táplálkozás szempontjából tekintek rá. Túrázáshoz, úszáshoz elég szokott nekem lenni, amit így a házi készítési ételekkel beviszek. Annyit tudok, hogy talán valamelyik fehérje poraszpartámot tartalmaz, ami nem annyira egészséges, ilyen édesítőszer.
4: Kifejezetten odafigyelek. Elmúltam 50 éves, és úgy gondolom, hogy ennek szükséges. Tehát máskor is szükséges, de azért most meg különösképpen szükséges.
2: Tudja, hogy mennyit kell egyébként?
4: Halat, rákot, tengeri herkentyű, fehérjét, húst, eszek, igen. Sok zöldséggel, gyümölcsel ilyenkor szezonálisan próbálom bevinni az napi szükségleteimet.
2: És ez elég? Nem kell esetleg porformájába vagy más táplálék kiegészítő formájába ezt kiegészíteni?
4: Számomra elég, lehet, hogy másnak nem, de én nem szeretem a porformákat, mert mesterséges sem van elvállítva, és inkább próbálok természetes úton hozzájutni a fehérjéhez, mesterségesen.
2: Több dologból lehet a fehérjét bevinni a szervezetünkbe.
5: Amit én nagyon szeretek alkalmazni, azok a növényi fehérjék, fehérjeporok.
2: Mondja a Dürgő Dominik funkcionális edző, gyógytestnevelő és rehabilitációs szakember.
5: Amelyek tök mag, vagy borsó, vagy kókuszból lettek elkészítve, illetve az egyik legfontosabb, az a kendermagból készült fehérjepor. Ezeknek nagyon nagy a hasznosulási rátája, ez azt jelenti, hogy mondjuk a 35 g-ot viszek be belőle a szervezetembe, akkor ennek például a 25 g-ja hasznosulhat a szervezetben, amivel már is hozzásegítettem a szervezetemet a fehérjebevitelhez.
2: Ezt meg lehet szagolni, esetleg, mert ezt nem ismerem.
5: Igen, ennek van egy ilyen kellemesebb, édeskés, krémes
2: valóban
5: illata, és ez a zöld szín, ez egy picit olyan, mint a macsájé, de ezt bármikor be lehet keverni, bármilyen joghurt, kókuszjoghurt, vagy sima joghurt, tejbe, ízbe, gyümölcslébe, és ezt el lehet fogyasztani, vagy esetleg a reggeli műzlibe is nyugodtan. Van még a BCA, az egy mozaik szó, az a megszámlálhatatlan szénatomszámú aminósavak, angolul. Ezekben van egyébként arginin, leucin, linin, lizin, és ezek egyébként építőkövei a fehérjéknek. Tehát amikor a fehérje szintézisről beszélünk, az azt jelenti, hogy ha én elmegyek edzeni, és van egy 2 órás intenzív edzésem, legyen az egy testépítés, vagy egy magas oktánszámon történő edzés, ez a HIIT tréning, magas intenzitású tréning, akkor ott én rengeteget adok le energiát, és ugyanakkor a izomzatomnak a struktúrája is megváltozik. Úgymond ezekkel az edzésekkel roncsoljuk egy picit az izmot, és a fehérje az egyik leghatékonyabb eszköz,

0: az hozzásegíti ahhoz, hogy a következő nap is hasonló teljesítmény leadására legyen képes, nem fárad el annyira az izom. Természetesen a pihenés és a regenerálódás, tehát a meglévő alvások, regenerálódásként a pihenés, passzív, aktív pihenés nagyon fontos. Az alvást ezt mindenféleképpen kiemelném, ez a napi 7-8 óra ajánlott. Kinek több, kinek kevesebb, de az izom és az egészség szempontjából az legfontosabb a regeneráció.
1: A riporter Pirisi Csenge volt, SMS számunk 0639666, a Viberen is elérnek bennünket, ott a Kossuth Rádiót keressék. Vendégem a stúdióban Senker Horváth Kinga, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Sporttáplálkozástudományi Központjának vezető dietetikusa, sportdietetikus. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Kezdjük talán ott, hogy a fehérje maga, mint alkotó elem, mint szervezetünk alkotó eleme mihez is kell?
2: Igazából a szervezetünkben lejátszódó valamennyi folyamathoz szükséges, kiemelt funkciójú tápanyagok a fehérjék, enzimek, hormonok alkotó részei szükségesek az izom összehúzódáshoz, a regenerációhoz, tehát ilyen építő funkciókat töltenek be a szervezetünkben, de az immunrendszerünk működésében is nagyon fontos szerepük van. Igazából a szervezetünket 20 féle aminosav építi fel, és ezek végtelen kombinációban tudnak egymáshoz kapcsolódni.
1: Tehát egy fontos anyagról beszélünk.
2: Nagyon fontos makrotápanyagról beszélünk, és igazából, hogyha megfelelő energiabevitel van, akkor az energiahasznosíthatóságban nincsen szerepük a fehérjéknek. Tehát nem az a döntő funkciójuk.
1: Az előző beszélgetésben, kérdezősködésben felfigyeltem arra, hogy volt egy hölgy, aki ugye mondta, hogy 50 felett tudja, hogy neki szüksége van, fokozottan szüksége van a fehérjékre, és én itt kérdően néztem önre, és azt mondta, hogy de.
2: Igen. Így van, ezt teljesen validáltam dietetikusként, ezt a mondatot, hogyha a fehérjék a téma, akkor rögtön ott találjuk magunkat, hogy mennyi fehérjére van szükségünk, és akkor azzal kezdi a dietetikus, hogy attól függ, mert nem mindegy, hogy fiatal korú páciensről, sportolóról van szó, felnőttről, vagy pedig közép időskorú páciensről van szó, mert hogy mind növekedésben lévő szervezetnél, tehát serdülőkorban, valamint közép kor és időskor kapcsán szintén emelt fehérjebevitellel számolunk. Az átlag lakosság számára felnőttek részére olyan 0,81 g fehérje per testtömeg kilogramm per nap, amivel számolunk, de növekedésben lévő szervezetnél ez magasabb, és ha időskor, tehát 50 év felett is azt mondhatjuk, hogy a lebontó folyamatok dominálnak, veszítjük az izmot, egyre nehezebb megtartani az izmot, de itt szeretném kiemelni, hogy nem lehetetlen ebben a korban az izomépítés, de hozzá megfelelően összeállított étrend kell, amiben szintén a felnőtteknek szóló lakossági ajánlástól egy picit magasabb fehérjebevitel szükséges számukra.
1: Tehát ha jól értem, akkor amennyiben egy átlag emberre gondolunk, átlag középkorú emberre, akkor átlagos mennyiségű fehérje kell, de hogyha növekedésben lévő, vagy valamilyen különleges, tehát akár vagy izomvesztésben lévő idősebb embernél, ott igenis indokolt, vagy sportolónál indokolt, hogy kicsit magasabb legyen ez a fehérje mennyiség.
2: Pontosan, és itt a célok is nagyon fontosak, amikor valaki egy dietetikushoz fordul, és igen, sportban pedig pláne egy teljesen más számítással kell, hogy megtervezzük az étrendet, ugyanis sporttáplálkozásban általánosságban 1,2 g-tól 2 g per testtömeg kilogramm per nap az a fehérjebevitel, amivel számolunk, de itt megint jön az, hogy ez az attól függ, hány éves, milyen sportág, milyen cél, izomépítés a cél, vagy például van olyan, hogy már nem az izomépítés a cél, mert olyan sportágról beszélünk, ahol már nem előny az, hogy túl sok izomzat van a sportolón, hanem akkor szálkásítani kell. Tehát azért csodálatos a dietetika, és azon belül is a sportdietetika tudománya, mert hogy rengeteg tényezőt kell figyelembe vennünk, hogy itt az általános ajánlásokon belül, akkor mi egyére szabottan tudjuk, és a célokhoz igazítottan, szükséglethez igazítottan tudjuk beállítani a fehérjebevitelt.
1: 0639666, illetve Viberen a Kossuth Rádiót keressék. Nyíregyházal írja egyik hallgatónk, hogy nem szereti a száraz csirke mellett, az édesanyja szerint fontos fehérjeforrás, és azt is le kell gyűrni. Nem tudom, mennyire vicc az SMS maga, de vegyük komolyan, mert maga ez a száraz csirke mell téma, tehát, hogy akkor az alapkérdésem most az lenne, hogy miben van fehérje, az a fehérje, amit most beszeretnénk vinni. És most még ne a proteinszeletekről beszéljünk, hanem a természetes fehérjeforrásokról.
2: Sose kezdünk proteinszeletekkel, tehát igen, a fehérjebevitel, meg a makro-mikrotápanyag bevitelt, azt mindig élelmiszerekkel szükséges biztosítani a szervezet számára első körben, utána meg tudjuk nézni, hogy kinek milyen preferenciái, toleranciái vannak. Tehát a kérdező

0: Nél is rögtön, hogy azért válaszoljak mind a két kérdésre. Nem arról szól a dietetika és a táplálkozás, hogy le kell valamit gyűrni. Ha neki ez a száraz csirkemell nem megy, akkor itt gasztronómiailag is tudunk tanácsokat adni, hogy hogy lesz az szaftosabb, de hogy nem csak a csirkemellel tudjuk bevinni a fehérjét, mert hogy az állati eredetű fehérjeforrásokat emelném ki, amik ugye teljes értékű, komplett fehérjét tartalmaznak, tehát ide tartoznak a húsok, húskészítmények, halak, tengergyümölcse, tojás, a belsőségek is, tejtermékek, és mindenféleképpen fontos megemlíteni, hogy növényi élelmiszerekből is vannak fehérjeforrásaink, csak más lesz a biológiai értéke, a fehérje emészhetőség és hasznosíthatóság, de mind a hüvelyesek, az olajos magvak és bizonyos gabonaféléknek olyan fehérjetartalmuk van, amikkel szintén mennyiségileg és amúgy minőségileg is, hogyha megfelelően komplettáljuk ezeket, akkor megfelelő fehérjebevitelt tudunk elérni.
1: Azt mondta, hogy ne kezdjük a proteinszeletekkel, de azért csak beszéljünk a proteinkészítményekről, már csak azért is, mert hogy kíváncsi lennék arra, hogy most eddig, amiről beszéltünk, azok ugye a természetes, hogy igen, is mondjam, fehérje és fehérje készítmények vagy források, de hát az ipar, az élelmiszeripar kitalálta, hogy hogyan lehet ebből jó nagy bizniszt csinálni, mert hogy valami ilyesmiről van szó. Mi van ezekben? Hogyan tesznek ebbe fehérjét? Én azt olvastam, hogy annak idején a sajtgyártás olcsó ipari mellékterméke volt, amit vele nem tudtak mit csinálni, a savó, és abból készítettek tejport. Ha ez így van, akkor egy igen jó kis haszonrátával sikerül ezt eladni mondjuk ilyen high protein joghurtban. Tehát mi az, amit a boltban találunk, és nem a termékekre lennék kíváncsiak?
0: Igen, itt még visszatérek, mert pont ez is volt a felkonfban, hogy amúgy az állati eredetű termékek, növényi eredetű fehérjeforrások mellett az entomofágia, a rovarevés, tehát a rovarok is az Európai Unióban engedélyezett négyféle rovarfaj, tehát ezek is például maga a fehérjebevitel a fenntarthatóság szempontjából már egyre inkább Európában is kezdenek táptalajt vetni, Ázsiában pedig a természetes gasztronómia része.
1: Ugye nálunk végi úgy tudom inkább állattakarmányozás céljából.
0: Hát azért a tücsökliszt már van, tücsökliszt műzliszelet, már nagyon sokféle, meg fehérjepor is van, tehát hogy elég sokféle formában már kezdenek, tehát hogyha valaki így nyitott szemmel, füllel jár, akkor már tud ilyen termékeket észrevenni, és ki lehet próbálni. Tehát megkülönböztethetjük különben a high protein termékeket, meg a fehérje készítményeket, tehát étrendkiegészítőket, amiknek a definíciója szintén élelmiszerek, de mégis azért ketté venném ezt a kettőt. A fehérje készítmények közé sorolhatjuk a különféle fehérjeporok, ezek is lehetnek állati eredetűek, vagy növényi eredetűek, de kenderfehérje is van, különböző mixek vannak, és vannak ezek a fehérje szeletek, amiknek valóban azt mondhatjuk, hogy ezért elég komoly bizniszt képviselnek, így a sportélelmiszerek piacán belül. Az egy érdekes kérdéskör, hogy mondjuk egy fehérje szeletből milyen fehérjét raknak bele, hogy hogyan áll össze az maga szeletté, tehát itt az élelmiszer mérnöki rész, meg hogy hogyan állítunk elő egy élelmiszert, élelmiszerfejlesztés is nagyon izgalmas, és több olyan tudományos adat áll rendelkezésre, hogy a fehérje szeletekből nem a legoptimálisabban szívódik fel az a fehérje, amivel azt elkészítik, és maga, hogyha megnézzük az összetevő listát, és mindenkit jó, különben buzdítanék erre. Pontosan, de hogy nagyon sokan meg tudnak lepődni azon, amikor tényleg megfordítják azt az élelmiszert, és tudom, nagyon pici betűkkel van rajta, és hogy már ilyen nagyítós kosarak vannak. Igen, az ember lefotózza amúgy, és utána azt ki tudja nagyítani magának, csak ez egy ilyen kis lifehack. Igen. És ott azért érdemes megnézni, mert sokszor tudom, hogy mindenki rohan, mindenki ilyen, de ha egyszer ebbe beletesszük az energiát, hogy az összetevő listánál, igen, ha már hosszú, az már egy ultrafeldolgozott élelmiszer nagy valószínűséggel.
1: Van írva, bocsánat, hogy közbevágok, hogy tej.
0: Persze, hogyha mondjuk egy magos kenyérről beszélünk, akkor a magmixek miatt lehet hosszabb, de általában egy fehérje szeletnél nem azért lesz hosszabb az összetevő lista, és mindig, amivel kezdődik, az van benne a legnagyobb mennyiségben. Pont azért például egy műzi szeletnél is, hogyha megnézzük, és cukorral kezdődik, nem gabonával, akkor az nem a legideálisabb lesz, mert legalább az legyen benne a legnagyobb mennyiségben.
1: Ami miért megvesszük.
0: Így van. És a fehérje szeleteknél pedig, hogyha megnézzük, azért adalékanyagok vannak benne nagyon sokszor, édesítőszerek vannak benne nagyon sokszor, az is ott van pontosan, hogy nincsen benne hozzáadott cukor. Oké, de biztos, hogy akkor lesz benne valamilyen édesítőszer. Szükségünk van napi szinten olyan élelmiszerekre, amikhez hozzáadnak ilyen adalékanyagokat, és itt mindig azt kell megnézni, hogy a praktikum az egy nagyon fontos dolog mindenkinek az életében, sportolóknál pláne. De akkor is azt tudjuk mondani, hogy nem minden esetben és nem minden nap van szüksége a sportolónak arra, hogy fehérje szelettel vigye be a szükséges emelt mennyiségű fehérjét.
1: És a fehérjepor, az jobb vagy rosszabb ennél? Mert talán valamennyivel kisebb vagy rövidebb az összetevők listája, tehát ha már a kettő közül kell választani.
0: Igen, nagyon szeretem ezeket a kérdéseket, és azt is szeretném elmondani, hogy mindig nagyon nehéz dietetikusként megnyilvánulni, mert nyilván lesz olyan, hogy nem mindenkinek tetszik a válasz, itt általánosságokban beszélünk. Pont ezért nagyon jó, hogyha valaki utána elmegy dietetikushoz, mert akkor ezeket utána egyére tudjuk szabni. És hogyha ilyen szempontok szerint nézzük ezt a kérdéskört, akkor azt tudjuk mondani, hogy előnyösebb lehet egy olyan fehérjepor, ami nem ez az ízesített, mert ott is hát a cheesecake-estől kezdve a tripla csokig mindenféle
1: ízes... Most én is elkészültem, megnéztem, hát elképesztő.
0: Azért meg lehet lepődni. És ott, hogyha azt mondhatjuk, hogy a natur változatokat, hogyha valaki azt részesíti előnyben, és direkt így fogalmazok, nem azt mondom, hogy mindig ezt kell venni, vagy soha nem szabad azt venni, hanem azt részesíti előnyben, akkor összetétele szerint az előnyösebb lehet. Nincsen benne annyi adalékanyag, de akkor utána mondom azt, hogy tehát egy dietetikusként nagyon fontos a termékismeret. Valaki hozzám fordul, elmondom, hogy igen, akkor a naturváltozatokat részesítse előnyben, elmondom, hol tudja megvenni, mennyibe kerül. De itt jön az íz is, hogy nagyon sok mindenkinek nem ízlik az íze, és a fehérjéhez társítja azt a vaníliás ízhatást. Azt a csokit, azt a gyümölcsöset, de hogyha egy natur változatot vesz meg, és hozzátesz akár csak banánt, de hozzá lehet tenni még zapelyhet például, akkor azzal kialakíthatok egy saját ízvilágot, csak abba akkor nekem bele kell tenni az energiát, tehát nincs így készen, mint a protein szeret, amit csak így kibontom, és megeszem.
1: Lehet, hogy ezt kell tanulnunk újra.
0: Pontosan, nagyon sok minden van.
1: Senker Horváth Kinga, a sportdietetikus a vendégem a stúdióban, és mielőtt tovább beszélgetnénk, hallgassunk meg egy összeállítást. Vajon milyen célból választják sokan a plusz fehérje bevitelt, és milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a rendszeres használók? Ernst Tarackközi Kinga kérdezett néhány proteinpor vásárlót, ők elsősorban sportolók, akik a normál étkezés kiegészítéseképpen kezdték el a fehérje használatát.
2: Vissza be a szervezetében fehérjét a természetes étrendjén kívül.
3: Igen, szoktam használni külön, ugye pluszba fehérje készítményeket, akár izolátumot, vagy koncentrátumot is. Az izolátum egy sokkal tisztább fehérje gyorsabb felszívódással, a koncentrátum egy lassabban felszívódó, viszont komplexebb fehérjeforrás. Akár edzések után, vagy edzés, vagy reggeli közben mindenket tökéletes. Az ára egy picit különbözik a kettőnek.
2: Mióta használ fehérjét?
3: Szerintem egy 10 éve.
2: És miért kezdte el?
3: Az edzésekhez én szerintem plusz tápanyagbevitel nagyon fontos. Nyilván nem tud az ember egyértelmű edzést lefolytatni, de akár napközben ahhoz a sportolónak legalább egy kiló csirkét meg kéne egyen naponta. Ezt nyilván nem tudja, és erre jó a fehérje, hogy ezzel tudjuk pótolni.
2: 10 éve használja, mi a tapasztalata?
3: Sokkal hamarabb tudsz regenerálódni tőle, hogyha fehérjéket tart. Ugye általában ezek vannak aminósavak is, eszenciális aminósavak, amik nem tudod bevinni, csak nagyon sok maraussal, amit meg nyilván nem tenne jót. A regeneráció sokkal gyorsabb, izomfejlődés sokkal könnyebben megy, és kipihent. Vagy.
2: Most már nagyon sokféle van a piacon, meg nagyon sokfélét lehet kapni. Szokott-e utána járni, hogy mi az, ami esetleg a legjobb, ami önnek megfelel, vagy amikor elkezdte szedni, akkor ennek utána nézette?
3: Annyira utána állni nem tudsz. Tehát a világban van pár fehérjefél dolgozó, mindenki onnan vesz mindent. Utána az, hogy butítják, rontják el, az már az ő dolguk. Nyilván vannak nagymárkák, kisebb márkák, így, tehát ízre tudsz véleményt mondani, összetételre úgyse tudsz, csak a bevizsgáltatod.
2: És milyen gyakran használja?
3: Azt szinte nap, mint nap.
2: Érez valami pozitív vagy negatív hatását?
3: Nyilván mivel megszoktam, ezért annyira nem. Akkor érezném meg, ha nem szedném legalább fél éven keresztül. Egy ezért jó fehérje, mert nem tudsz annyit enni, hogy az elég legyen egy aktív életet élő ember számára.
2: Rendszeresen használ fehérjét?
4: Ritkán.
2: Az mit jelent körülbelül mennyi időközönként?
4: Hát ilyen havonta szoktam venni, és utána egy hónapot kölgyek, utána megint egy hónapig szedem.
2: Miért így?
4: Természetileg, hogy ne szokja meg a szervezetem, tehát én nem mindig meg nem tartom azért 100%-osan egészségesnek.
2: Miért kezdte el a fehérjét használni?
4: Nem, mert nem mindig eszek annyit normális táplálkozás alatt, és hogy kézzel pót. Valamint.
2: Növényi vagy állati fehérjét választja?
4: Állati.
2: Mióta használja?
4: Hát nagyjából egy 2 éve.
2: Izomépítéshez, edzéshez?
4: Így van.
2: Utána nézett, vagy ön gondolja azt, hogy...
4: Javasolták a táplálék kiegészítőbe.
2: Hogy miért használja?
4: Így van.
2: És miért gondolja, hogy nem feltétlenül egészséges, hogyha hozzászokik
4: hát
2: a szervezete?
4: Műnek gondolom. Inkább érkezés szempontjából szerintem a legjobb beszedni, csak ugye nem bírok annyit bevenni, szóval ezzel muszáj egy kicsit kipótolni.
2: Van-e valamilyen tapasztalata ezzel kapcsolatban, akár negatív vagy pozitív?
4: Hát inkább pozitív, mint negatív, de úgy kifejezetten nincs. Különleges. Segít a kibővítésébe igazából.
2: Fehérjével a kezében lépett ki a boltból, mióta használ fehérjét?
5: Többször is nekifutottam, edzéstől függ, tehát amikor rendszeresen edzek, akkor mindig.
2: Azt napi rendszerességgel, vagy hogyan?
5: Napi rendszerességgel kéne a fehérjét, de általában edzés után jutok el oda, hogy fogyasszam.
2: És milyen időközönként ezt nagyjából be lehet osztani, hogy hetente?
5: Heti négyszer edzek.
2: Uh-huh. Akkor heti négyszer is fogyaszt.
5: Igen.
2: Állati vagy növényi eredetű?
5: Állati.
2: Mi alapján választotta ki a fehérjét, vagy miért kezdte elszedni?
5: Azért kezdtem elszedni, mert fehérje bevitelre van szükség. Többek között ugye a fehérje zsírszénhidrát mennyiség, hogyha be van állítva, akkor az alapján, hogy az ember tudja nagyjából, hogy mit, hogy fogyasszon fehérjét. Sokféleképp lehet bevinni, de mindig hiány marad a nap végére, úgyhogy praktikusabb így edzés után rögtön egy fehérjével pótolni. Hát, hogy mi alapján választottam ki, nem annyira szeretem az ízét a legtöbbnek. Fontos volt nekem, hogy laktózmentes és cukormentes legyen, tehát én ez alapján választottam végül.
2: És van valamilyen tapasztalata esetleg a használatával? Akár pozitív, akár negatív?
5: Működik egyelőre.
2: Edzett plusz fehérje bevitel nélkül is?
5: Igen.
2: És akkor mi volt a tapasztalata, hogyha most már ezzel együtt edz?
5: Igazából nem volt annyira eredményes a maga az edzés. Tehát pontosan az, ami ugye, hogyha nincsen ilyenkor rögtön az izmoknak egy ilyen táplálása, akkor az izmok megszenvedik magát az edzést.
1: Erztalacközi Kinga volt a riporter, vendégem Senker Horváth Kinga sportdietetikus a stúdióban. Hát akkor most beszéljük meg azt, ami miatt az egész adás talán elkészült, hogy, vagy elkészül, hogy divat ez, vagy valami őrület, vagy megint egy újabb ilyen tévhit, hogy annak idején volt ugye a tojás, amit kikiáltottak ős ellenségnek, aztán a tej, a zsír, a stb. A szénhidrát, most akkor a fehérje az, amit szeretünk?
6: És ezt mindenféleképpen szeretném kihangsúlyozni, hogy mindig van ilyen misztikum, hogy vagy így élelmiszerek vannak pellengére állítva, vagy tápanyagcsoportok. Ha emlékszünk, akkor a 90-es években a zsírok voltak a bűnösök. Aztán most a zsírok azok elég komoly pályát futnak be, de talán most a fehérjék letaszítják, és a szénhidrátok azok a rossz fiúk. Tehát most igen, a legdivatosabb hívószó ez a high protein, tehát hogy nem is fehérje, high protein, és azt tudni kell, hogy ez egy az Európai Unióban tápanyag összetételre vonatkozó állítás, tehát hogy az élelmiszer energiatartalmának legalább 20%-át kell, hogy a fehérje biztosítsa, akkor lehet ráírni egy termékre, hogy high protein. A fehérje forrás az pedig a 12%, így van. Tehát nem 100 g-ban nézendő, hogy ugye buzdítottuk arra a hallgatókat, hogy nézzék meg az összetevői listát, és ott van egy tápanyagtáblázat, hanem ez az élelmiszer energiatartalmának egy picit más a 20%-a, de hogyha rajta van, hogy high protein, akkor a gyártó szavatolja azt, hogy ez megfelel ennek a rendeleti állításnak. És mindenféleképpen azt mondanám, hogy ez egy akkora hype és akkora divat lett ebből, hogy már tényleg olyan termékekben is találunk high protein verziót, amire még mi dietetikusok sem gondoltunk volna. Tehát, hogy nem csak a túrórudik, a maga ugye a joghurtokon belül is sokan meglepődnek, hogy maga a joghurtnak is van fehérje tartalma, de azon belül is van high protein joghurt. Azért, mert különben 3 és 4 gram között van a joghurtnak a fehérje tartalma, és ha még hozzáadnak, vagy tej, tehát hogy tejből készült tejsavóból, vagy tejproteinből készült kiegészítést, akkor azzal ugye lehet növelni a fehérje tartalmát. De már van proteines víz. Vannak high protein levesporok. Igen, tehát hogy ugye ezek a BCAA-s, ezek az ízesített vízekből a kollagénes verziótól kezdve van most már ez a protein water, tehát amikor a vízre ráírják, hogy vegán, és akkor az ember elcsodálkozik, hogy mutassatok egy nem vegán vizet.
1: Egy pillanatra megakasztom, mert most egy szerkesztőm is kérdezi, és jogos is, hogy azért vannak alapélelmiszerek, amik önmagukban úgymond high proteinesek, tehát mondjuk...
6: Igen, csak ez egy jogszabályi dolog, tehát hogy magas fehérje tartalmú élelmiszerek
1: vannak. Igen, de hogy figyelembe vehetnénk, mint vásárlók, hogy a hús az egy high protein termék.
6: Természetesen ez egy magas fehérje, itt, hogy akkor a jelölésből egy picit elrugaszkodva, vagy akkor azt mondjuk, hogy ez egy magas fehérje tartalmú természetes élelmiszerünk. Mind a húsoknál, attól függ, hogy milyen húsról beszélünk, hogy 18-25-30 gram fehérje tartalmaz, most 100 gramra vonatkoztatva adom meg. Vagy egy tojás, 12-13 gram fehérje tartalmaz, 100 gram tojás, most attól függően, hogy SML, milyen méretű tojást veszünk meg, mondjuk számoljunk a felével, azért mondjuk egy 6 gram fehérje van egy tojásban. Akkor a tejnek
0: ennek körülbelül 3 gram fehérje tartalma van. A túrónak magasabb, igen, pontosan ott akár egy 16 gram fehérjével számolhatunk, az kiír egy izlandi joghurtféleség.
1: Termékektől függően 11-12.
0: Pontosan. Tehát arról van szó, egy cottage cheese, egy görög joghurtnak is magasabb lesz a sima joghurthoz képest a fehérje tartalma. Tehát, hogy döntően, amikor dietetikailag összeállítunk egy étrendet, figyelve azt, hogy ki mit szeret, hogy ne legyűrje az élelmiszert, visszautalva az előző hallgatóra, akkor első körben ezekből az élelmiszerekből, és nagyon szépen, és szinte azt mondhatom, hogy könnyedén, nyilván kell ehhez egy tudatos hozzáállás, de hogy így ki lehet alakítani a megfelelő fehérjebevitelt.
1: Lehet-e, ez egy orvosi kérdés, és a végén még muszáj, hogy szóba hozzam, lehet-e túladagolni a fehérjét, és mi a következménye?
0: A saját praxisomból is tudnék erre példát mondani. Nem hiába vannak meg a megfelelő fehérjebeviteli ajánlások, akár életkorra vonatkoztatva, vagy pedig ugye itt a sportolóknál, hogyha megnézzük. A több nem jobb, az a fehérjével kapcsolatban is elmondható. Tehát, hogyha valaki izomépítés kapcsán szeretne magasabb fehérjebevitelt biztosítani magának, akkor azt mondhatjuk, hogy 2-2,5 g per testtömeg kilogram per nap fölötti fehérjebevitelre nincsen szüksége, és hogyha nincs mellette a megfelelő sporttevékenység, tehát a rezisztencia jellegű edzés, akkor nem lehet, hiába magas fehérjebevitel megvan, tehát kell, hogy a megfelelő edzés munka stimulus ott legyen.
1: Mit terhelünk? A vesét, ugye?
0: A vesét is terheljük. Tehát veseink, mint kiválasztó szervek, de például a mikrobiom kapcsán, ami szintén egy nagyon hot, így van, egy hívószó, tehát hogyha a mikrobiomnak az összetételét megnézzük a bélflóra kapcsán, hogyha nagyon magas proteinbevitel történik hosszú időn keresztül, akkor az a mikrobiomra is kedvezőtlenül tud hatni. Tehát nagyon sok szempontból mondhatjuk azt, hogy felesleges munkára készteti a szervezetünket, és hosszú távon azért, főleg, hogyha még vannak más rizikótényezők, esetlegesen más alap állapotok, betegségek, akkor azért komoly problémákat lehet ezzel okozni.
1: Hogyha alultápláltak vagyunk fehérjeügyben, már nagyon kevés időnk van, de igyekszem még ezekre rákérdezni.
0: És itt meg szeretném azt elmondani, pont itt a high protein őrület kapcsán, hogy nem jellemző a magyar lakosságra az, hogy alacsony fehérjebevitel lenne. Hogyha Afrikát megnézzük, akkor ott például a marazmus vagy a kvasiorkor vannak olyan betegségek, ami kifejezetten az alacsony fehérjebevitel kapcsán alakulnak ki. De ez itt Magyarországon nem jellemző, tehát ott szintén a szervezet egész működése kerül veszélybe. Úgyhogy ezért az egyensúlyi állapot és az arany középút az mindenkor egy nagyon fontos szabály.
1: Még egy rövid percen belüli időnk van. Egyik hallgatónk a tejsavóra kérdezve, másikuk a búzacsírára, hogy ezek jó fehérje források lehetnek-e.
0: A tejsavó, különböző számok vannak a fehérjebevitel kapcsán, nézzük a biológiai értéket, fehérje emészthetőség, hasznosíthatóságot, és ebből a szempontból a tejsavó a lista élén van, tehát ez egy értékes fehérjeforrásnak. A búzacsíra szintén beépíthető az étrendbe, azért nem azt mondanám növényi élelmiszerek közül, ami a legmagasabb fehérjetartalommal rendelkezik. Más szempontok szerint is érdemes a búzacsírát beépíteni, és méltatlanul elfeledett alapanyagok a hüvelyesek, és azon belül és borsófélék vannak, babfélék vannak, szójából
1: készültek. Régen ezek voltak a
0: alap, igen, és pont ezért erre buzdítanék mindenkit, hogy annyira változatosan fel tudjuk használni ezeket az alapanyagokat, és a fehérjén kívül még nagyon értékes a rosttartalmuk és a mikrotápanyagok közül vitaminok, ásványi anyagok is.
1: No, azt hiszem folytathatnánk még. Senker Horváth Kingának nagyon szépen köszönöm, sportdietetikusnak, hogy a vendégünk volt a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Sporttáplálkozás Tudományi Központjától. Kedves hallgatóink, ennyi volt mára a dr. Kossuth. Köszönöm szépen, hogy hozzászóltak, még most is jönnek az SMS-ek. Várjuk holnap is, ugyanebben az időben. www.mediaclick.hu, itt majd meghallgathatják újból az adást. Holnap pedig arról beszélünk, hogy a kórházon kívüli keringés megállások száma nálunk magasnak számít, 24 000 ilyen eset történik évente, és csupán 40%-ában végeznek a szemtanúk újraélesztést, ami növelhetné a jelenlegi 5-10%-os túlélési esélyt. Nagy Alex mentőtechnikust kérdezhetik majd holnap. Én már a búcsúzom, a szerkesztő Veres Ágnes és a hangmérnök Hajósi Bence nevében is köszönöm figyelmüket. A műsorvezetőt Bicsák Esztert hallották.

0: Necces. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: A pontos idő 4 óra. Köszöntöm a hallgatókat. Indul a délutáni magazinműsor itt a Kossuth Rádión. A mikrofonnál Sashegyi Zsófia. Reneszánszát éli a second hand. Ha nem a fenntarthatóság tartja lázban a turkáló fiatalokat, akkor mégis mi? Mit szólnak a penészlekiek ahhoz, hogy egy társadalmi kísérlet középpontjába kerültek? Kezdő tanárok a katedrán. Mi hajtja őket? És mit érzett az a férfi, akinek a magángépét elkötötte egy álmokfutó a minap a kalocsai reptérről? SMS számunk 0630 9666. Hamarosan kezdünk, de előbb hallgassuk meg a nap friss híreit Beslin Bettinától.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Szigorítaná a vagyonelkobzást az igazságügyi tárca. Izraeli légicsapás érte a gázai övezetet. Folytatódik a napos gomoly felhős idő. Jönnek a részletek. A fővárosi közfejlesztések tanácsa elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a fővárosi közfejlesztések tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői. A döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az FKT dönthet majd például a fővárosi beruházások kiemelté nyilvánításáról. A vagyonelkobzás új formáját vezetné be és szigorítaná a külföldi embercsempészekkel szembeni eljárást az igazságügyi tárca. A parlamentnek ma benyújtott javaslat alapján olyan vagyont is elkobozhatnának, amelyet valaki az előző 5 évben bűnszervezetben résztvevő személytől szerzett. Megszüntetnék azt a lehetőséget is, hogy az ügyészség felfüggeszte a külföldi embercsempészek elleni eljárást, ha 72 órán belül elhagyják Magyarországot. A gazdasági és a politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek és japán külügyminisztereinek tanácskozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Féli kastélyban tartottak kedden a szlovák V4-es elnökség keretében. Orbán Anita külügyminiszter szerint a visegrádi négyek számára Japán az egyik legfontosabb stratégiai partner Európán kívül. Szlovák kollégája úgy fogalmazott, a találkozó új lendületet ad a régió és a Japán közötti kapcsolatoknak. Légicsapásokat hajtott végre Izrael a gázai övezetben. 4 palesztin, köztük 3 gyermek halt meg, többen megsebesültek. A Hamas vezette gázai kormány szerint az egyik különleges egységet észrevették az akció közben, az izraeli légierő pedig a távozásokat fedezte a csapással. Izrael azt közölte, hogy a rajtaütés során őrizetbe vették a Hamas egyik fegyveresét, aki a belbiztonsági szolgálat vezetője volt. Több mint 300 millió eurót fordít a spanyol kormány a ceutai migrációs válság gazdasági és társadalmi hatásainak mérséklésére az év hátralévő részében. Az összeg harmadát az egyedül érkezett kiskorúak befogadására és humanitárius segítségnyújtásra szánják. Emellett 90 millió euró jut biztonsági intézkedésekre, 80 millió a vállalkozások támogatására, 21 millió pedig egyebek mellett az egészségügy, az oktatás és a vízellátás finanszírozására. Egy rövid ideig tartó áramkimaradás okozott az a pokolgépes robbantás, amelyet reggel követtek el ismeretlenek, a kelet-németországi Jenswalde hőerőművének közelében található áramelosztó alállomás ellen. A házilag készített robbanószerkezet több elektromos vezetéket is megrongált, de személyi sérülést nem okozott. A körzetben több robbanóeszközt is találtak, de csak egy lépett működésbe. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén süt a nap, a többfelé élénk szél ma még időnként megerősödik. Holnap is napos fátyol felhős időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, zivatar. Hajnalban 14-19, holnap 27-32 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánló.
0: A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Netszes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Vintage, egyedi és menő, ezek a jelzők illetik meg a második virágkorát érő second hand ruházatot, de tévedünk, ha azt hiszük, csak környezettudatosságból vásárolnak a fiatalok a turkálókban. Gózon Eszter stylist szerint ráadásul nem is elég a fenntartható gardróbhoz, ha minden darabot másodkézből szerzünk be. Mai adásunkban őszinte vallomásokat hallhattunk a helyiektől Gulyás Márton penészleki projektjéről. Aztán kifaggattunk néhány kezdő pedagógust, mire számítanak a tanévkezéstől. Végül megszólal a férfi, akinek a kisrepülőjét elkötött egy ittas férfi, majd Paks felé vette vele az irányt. Közel 4000-en látogattak ki vasárnap a 10. alkalommal megrendezett Roar Market a Budapest Parkban. A vintage használt ruhavásárt 2 évvel ezelőtt saját ruhatárából indította el Glück Patricia és Lendvai Dorka. Csak hogy az újrahasznosítási robbanás önmagában nem old meg olyan problémákat, hogy a nyugati országokból kiszelektált ruhák jelentős része az afrikai Gánában landol hulladékként. A 2025. januárja óta már idehaza is kötelező elkülönítve gyűjteni a textil hulladékot, de az EU-ban évente keletkező 5,8 millió tonna textil hulladéknak csak a fele kerül konténerekbe, textilé pedig mindössze 1%-ok válik az újrahasznosítás jegyében. Friss holland kutatások szerint nem a környezet tudatosság hajtja a second-hand boltokban válogatókat, sokkal inkább az, hogy egyedi, olykor márkás cuccokat találhatnak itt potomáron. Hogy tényleg így van-e, kiderül Kandó Eszter riportjából.
4: Mi hozott ide a vásárra? Konkrét darabot keresel, vagy csak nézelődsz?
5: Csak nézelődök, nem tudom, TikTokon láttam, mondom, biztos jó cuccok vannak itt, de meg nem mertem elővételes egyet venni, mert azért annyira még nem vagyok benne.
4: Mekkora a büdzséd, mennyi pénzt tervezel költeni?
5: De őszintén szólva úgy vagyok vele, hogy nyár vége van, igazából 40 000-et hoztam magammal, aztán meglátjuk. Egyébként nagyon szeretem a használt ruhákat, a cipőimet is sokszor használtam, veszem, tudom, hogy sokan mondják, hogy nem jó, de szerintem sokkal jobb, mint a fast fashion, bár ott is vásárolok, de én abszolút ugyanolyan szintre tartom, sőt, még talán jobb is, mert újra használjuk a ruhákat, és sokszor olcsóbb is.
4: És az, hogy márkás legyen az az adott ruhadarab, akkor az se számít annyira?
5: Sokszor valahogy, hogyha rá van írva, hogy csúszik a túr, akkor azért jobban néz ki mégis, igen.
4: A táskád egy fekete táska, egy nagy vastag ezüstlánc van rajta, meg szívecskék, és van egy szép nyomat rajta még a márka logójával. Ez olyan 2000-es évek divatja, ugye?
5: Igen, igen, abszolút 2000-es évek, ezért is tetszik annyira, valahogy ez a ezüst szívecske, nagyobb minták, így nagyon benne van a szívemben, az aranyat nem annyira szeretem. Ott annyival színesebbek és jobbak voltak, úgy érzem, az emberek meg a ruhák is, nekem sokkal jobban tetszik, mint a mostani divat, hogy őszinte legyek, ezért is vágyok vissza hozzá.
4: A mostani divatot hogyan írnád le?
5: Egyszínű bézs, de az is szép, csak én valahogy inkább ez a bőcuccok, ennek a világnak élek.
4: Nagyon fiatalok vagytok, és közben ez a vásár nagyon nagy szabású. Rengeteg fiatal van itt, folyamatosan megy a zene, tűnik, mintha egy buli és egy fesztivál is lenne, akkor alapítottátok a Raver Marketet.
6: Én Glück Patricia vagyok, és a barátnőmmel együtt csináljuk az egészet, aki a Lendvai Dorka. 2024-ben alapítottunk, szóval 2 éve ez már rendszeresen megy. A havi szinten csináljuk, 1-2 hót néha kiszoktunk hagyni az évből, mondjuk egy ilyen nyarat meg egy telet. Általában a Budapest Parkban egy ilyen 50 árussal szoktunk menni, szóval körülbelül most tényleg így annyi van itt. Azt hiszem pontosan talán 47, de hogyha magunkat is hozzáadjuk, akiket így magunkat nem szoktuk beleszámolni, pedig azért nekünk nagyobb a standunk.
4: Ezek szerint ti is a mai napig árultak.
6: Igen, igen, mi keresetünk, az nem feltétlenül a vásárból származik, hanem inkább a standunkból. Szóval így ebből alakult ki az egész, hogy a mi standunk volt maga a vásár, és ebből alakult ki az, hogy már tudtunk helyeket is kiadni.
4: Először a saját ruháitokat raktátok ki?
6: Alapvetően én a saját ruháimat kezdtem el árusítani, barátnőm is ugyanígy volt ezzel. Általában a ruhaárusoknál szerintem ez, akik így second handet árulnak, szerintem ez így működik, hogy a saját ruhájukat elkezdik árusítani, és utána lesz bennük ez a inspiráció az egészben, hogy ez egy működőképes dolog. Jelenleg a vásár a Y2K, vagyis a 2000-es évekre és a vintage-re van ráállva, szóval minden, ami másodkéz, de márká volt, vagy olyan inspirált a dologok. De most adtunk helyet magyar divattervezőknek is, fiataloknak.
4: Úgy látom, hogy Hello Kitty jelmezbe vagy ez nem Hello Kitty jelmez, ugye? Nem, áruld el, hogy ez mi, mert én ne haragudj, nem ismerem fel.
7: Lolita, ilyen dekora, ilyen minden, ami színes olyanokat szoktam általában felvenni, és akkor most is.
4: Japán?
7: Igen, igen. Csak van rajta egy fehér top, meg egy ilyen nagyon színes szoknya, meg ilyen lábmelegítő, meg szandál, meg egy csomó nyaklánc.
4: És honnan szerzett be ezeket a ruhadarabokat? Mert szerintem ezt nem lehet mindegyikből bekapni.
7: Hát nem, itt Magyarországon nem is, szóval ilyen japán vagy európai boltokból szoktam rendelni.
4: És az számít, hogy márkás legyen egy használt ruha neked?
7: Egyáltalán nem, csak hogy jól nézzen ki, meg tetszen.
4: És az, hogy milyen anyagból van?
7: Az inkább, mert így annyira az ilyen műanyag, meg ilyeneket, nem inkább pamut, vagy csipke, ilyeneket szoktam.
8: Nem szólják meg az embert, ha egy rózsaszín szoknyához felvesz egy sárga jacket.
4: Mióta árultak a vásárokon?
8: Tomka Mózes vagyok, körülbelül másfél éve. Ez szerintem a 20. vásárom.
4: Nagyon fiatalnak tűnsz, hány éves vagy?
8: 22 vagyok.
4: És ez ilyen főállás, vagy mellékállásba csinálod?
8: Főállás, és már egy éve vállalkozok.
4: Akkor ez egy jó üzlet.
8: Igen, igen, amúgy jó is, meg lehet benne fejlődni.
4: Mi a te főterméked?
8: Rengeteg stílusvonal van, meg irányzat. Most nyilván ez a vásár jelenleg itt a Y2K vintage ruhákról szól, tehát próbáltam minél több olyat hozni, de amúgy a mindennapokban árulok oldmani stílust.
4: A Y2K ez a 2000-es évek divatja, ugye? És az old man is stílus.
8: Most kár, hogy nincs kamerád, de mondjuk ez a fehér Lacoste-ink, ez egy old man-nak mondanám, Amerikából jön. Hosszú téma lenne, hogy Magyarország egyetlen létezik az old man-i.
4: Te honnan szerzed be az árudat?
8: Legelején úgy kezdtem, hogy turik, piacok, most már pedig nagykereskedőktől kb. 90%-ba. Külföldről, belföldről. A legtöbb ruha, amit itt látsz, meg az árusoknál, amit látsz, az Nyugat-Európából jön, vagy Északról. Ezt tudni érdemes, hogy ha összehasonlítasz egy vintage ruhát, ami mondjuk 1980-ban készítették, ezt összehasonlítod egy fast fashion ruhával, amit tegnap gyártottak Indiába, óriási különbség van az anyaghasználatban. Ezért is él még manapság is egy 40 éves ruhadarab, jobban, ahova tovább él, mint egy 2 éves ruhadarab, amit mondjuk megveszel a Lázában, nem akartam üzletet mondani nyilván. De tényleg így nagyon, nagyon lehet keverni a stílus irányzatokat, és ez is jó az öltözködésben, mert ad egyfajta szabadságot, ad egyfajta ilyen önazonosságot, és amúgy én ezt is szeretem benne.
4: Önkísérőként jött a vásárra?
9: Igen, kísérőnek, igen. 2 lányomat hoztam föl, meg a barátnőjét.
4: Honnan érkeztek a vásárra?
9: A Petőfi szállásról, Bács-Kiskun megyéből.
4: Akkor sokat utaztak ide?
9: Igen, igen. Még így nyárzárásnak gondoltuk, meg egy élmény. Na hát, sose voltak ők se, de annyit lehetett látni TikTokon, meg nem tudom, mit ott nézték.
4: És ön hogy látja, hogy milyenek itt a ruhák, megérít vásárolni?
9: Szerintem igen. Párunk is itt van, az ott van fönt, azt mondta, hogy kész, megharapja magát, mert itt végeztünk.
4: Mi nem tetszett neki?
9: Tanyasi gyerekek ide feljönnek Pestre, tehát vannak arcok, inkább így mondanám. De nincs ezzel semmi gond se, mert világot látunk.
4: Te hogy látod, hogy a mai fiataloknak, most a fiatalokat tekintsük 13-tól 23 évesig, azoknak mennyire fontos a környezeti terhelés csökkentése, vagy inkább a divat számít, és most a divat pedig a 2000-es évek, amiket régi ruhákban lehet összeállítani.
6: Nem feltétlen számít. Vagyis hát én nem ezt veszem észre, hogy számítana nekik, de egy nagyon jó lehetőség megfogni arra, hogy a jó útra terelni őket, hogy ez, amit csinálnak, és ők ezt szívből teszik, ez mégis környezetvédelem. Nagyon sokan azért nem szoktak eljönni, mert azt hiszik, hogy ők nagyon alul öltözködnek ehhez képest. És nagyon sokszor hallom inkább vissza azt, hogy azért nem mernek eljönni, mert hogy ők ennyire nem extrák. De pont ez a célja a vásárnak, hogy itt ezek a pici extra dolgok is annyira jó tudnak tenni egy öltözködésen. Nem kell, hogy nagyon extra legyél, de eljössz is, így megtalál a te extra dolgodat itt, egy kiegészítő, egy nadrág, egy felső, amit te megnézel és meglátsz, és azt mondod, hogy na, ez én vagyok.
4: És a használt ruháknál milyen szempont, hogy olcsóbb, vagy az, hogy kisebb a környezeti terhelése, vagy izgalmasabb ruhákat lehet kapni?
9: Ha használtak között van olyan, ami nekem tetszik, sőt, lehet, hogy pont ott van olyan, ami nekem tetszik, mert igazából a boltok azok egy ilyen nagyon egy séma az egész, tehát az éppen az aktuális lehet kapni, de amúgy meg itt meg aztán van, tényleg van minden.
4: És önök mit csinálnak a régi ruháikkal, amiket már nem hordanak?
9: Kiválogatom elsősorban, ami olyan, azt kidobjuk, ami nem, azt megadom tovább.
4: Eladni szokták?
9: Nem. Inkább adakozok, mint hogy pénzt keresek rajta. cipővel vagyok úgymondván bajba, de azt is kiszoktam rakni a ház elé, azért mindig elkopik.
8: Én bevallom, hogy igazából nem azért elkezdtem el túlészni, mert hogy óvjam a környezetet, hanem mert új formámat akartam, tehát reneszánszt akartam magamból csinálni.
4: A zseppénzedből mennyit költesz divatra?
8: Összesen.
1: Kandó Eszter riportját hallották. Ha a second hand piacok vásárlóit nem is a környezet tudatosság ösztönzi, sokan igenis igyekeznek elkerülni a fast fashion termékeket, és inkább a fenntartható márkák közül válogatnak. Gózon Eszter stílus tanácsadó szerint azonban ez sem elég egy olyan ruhatár összeállításához, amelyet lelki furdalás nélkül fenntarthatunk. Hogy mi kell ehhez, arról őt magát kérdezzük. Jó napot kívánok!
10: Jó napot, köszönöm a meghívást!
1: Szóval mitől lesz egy gardrób valóban fenntartható?
10: Én igazából egy dolgot emelnék ki, a tudatosságot. Mert anélkül nem fog menni, a tudatosság kell ahhoz is, hogy felismerjük azt, hogy mi az, ami jól áll, mi az, amiben jól érezzük magunkat, hogy végig gondoljuk azt, hogy mik azok az anyagok, textilek, minták, színek, akármi, amit nem csak, hogy megvásárolunk, de később valóban hordani is fogunk, hosszú távon hordani fogunk, és mik azok a ruhák, amikre úgy igazából szükségünk van. Tehát nem feltétlenül keverjük össze a vágyainkat a szükségleteinkkel.
1: Oké, de ön is egy hatalmas ruhakupac fölött jött rá, hogy valami nem stimmel a ruhatárával, és szerintem sokunknak megvan ez az élmény. Akkor mi volt a felismerés, ami segített?
10: Pont ez a tudatosság, hogy nem volt meg. Hogy ez volt az, ami igazából hiányzott. Hogy azt gondoltam, hogy fenntartható vagyok pusztán attól, hogy nem fast fashionben vásárolok, hanem igyekeztem akkoriban csak is kizárólag fenntartható márkáktól vásárolni ruhákat. És mivel nem raktam mögé ezt a fajta tudatosságot, onnantól kezdve hiába vásároltam meg ezeket a ruhákat, nem szerettem, és nem hordtam a nagy részüket. Azokat a ruhákat hordtam igazából, amiket jóval korábban vásároltam.
1: Létezik olyan gardrób tulajdonos, aki elégedett azzal, amilyen van?
10: Én most éppen az vagyok. De szerintem ez egy ideiglenes dolog egyébként. Vannak mindenkinek olyan időszakai, amikor éppen nagyon elégedett, önmagával is, az öltözkedésével is, a gardróbjával is, és utána változunk, mindenki folyamatosan változik, a stílusunk is változik, az élethelyzeteink is változnak, hogy éppen hol kell és milyen szituációkban helytállni, és ehhez milyen ruhákra van szükségünk. Úgyhogy ez valószínűleg egy ilyen folyamatosan hullámzó dolog, legalábbis az ügyfeleimnél azt tapasztalom.
1: Akkor nincs végső megoldás.
10: Nincs, nincs.
1: De kár.
10: Sajnos.
1: Nagyokat mosolygott itt a bejátszás alatt, megjelent egy lelki személy előtt, amit hallott?
10: Igen, igen, igen, abszolút. Ráadásul ilyenkor az ügyfeleim is megjelennek, mert ők is igazából ugyanezekről számoltak be, illetve nagyon jó megerősítés volt nekem ez az interjú abban, amit pont nemrég olvastam, hogy nagyon sok fenntartható márka elakadt a fenntarthatóság kommunikációjával. Úgy érzik, hogy pusztán attól, hogy ők a fenntarthatóságról kommunikálnak, nem lesznek divatosak, nem lesznek keresettek. És készült erre többféle kutatás, és rájöttek arra, hogy nem feltétlenül az az út, hogy ők azt kommunikálják, hogy ők mennyire fenntarthatóan működnek, nem emiatt fogják az emberek megvenni a ruháikat, hanem, ahogy itt az előző riportban is hallottuk, egész egyszerűen azért, mert tetszik az embereknek. És ez sokkal-sokkal jobban irányítja őket, az, hogy emögött mi van, hogy éppen fenntartható-e, vagy second hand, másodkézből kerülnek oda a ruhák, az igazából egy másodlagos dolog. Ez a márkákra tartozik igazából, és vagy a törvényhozókra, akik ugye rákényszerítik a márkákat bizonyos dolgokra, mint mondjuk most az EU, hogy tilos most júliustól kidobni, megsemmisíteni el nem adott ruhákat, de az átlagember szempontjából az átlagember igazából azt nézi, hogy tetszik-e a ruha, vagy sem. El tudja-e magát képzelni benne, vagy sem.
1: Én azt gondoltam, hogy ez generáció függő, tehát, hogy van egy olyan része a társadalomnak, akiknél már szemléletváltás van a second hand, illetve a fenntartható ruhák választása mögött, de nem tudom, hogy ezt hogy látja.
10: Nem feltétlenül gondolnám generáció függőnek, van egy bizonyos réteg, aki megpróbál fenntarthatóan öltözködni, ez igazából teljes mértékben független attól, hogy melyik generációba tartozik valaki. Inkább azt mondanám, hogy neveltetés kérdése, annak a kérdése, hogy valaki milyen baráti körbe kerül be, inkább ehhez kötném, nem feltétlenül a generációkhoz.
1: Mit lehet tudni erről az EU szabályozásról, amit említett?
10: Most júliustól érvényes itt Magyarországon, és ez főképp egyébként a nagyvállalatokra vonatkozik, a mikrovállalkozásokra nem, hogy a nem eladott ruhákat tilos megsemmisíteni. Korábban ez egy ilyen gyakorlat volt, pár évvel ezelőtt egy hatalmas botrány is volt az egyik luxusmárkánál, az egyik nagy-britanniai luxusmárkánál, hogy hatalmas mennyiségű ruhát égettek el, pusztán azért, mert ők ezt nem tudták eladni, és ezzel akarták megakadályozni azt, hogy ezek a ruhák bekerüljenek a second hand piacra, valaki olcsóbban juthasson hozzájuk, mert onnantól kezdve ez már nem lesz luxus. Uh-huh. És elsőként egyébként Franciaországban hoztak egy ilyen törvényt. Franciaországban, ha jól emlékszem, már több éve megy ez, hogy tilos megsemmisíteni. Eleinte ott is csak luxus márkákra vonatkozott, most már igazából mindenkire, és ez kiterjedt az egész Európai Unióra, tehát hogy ez most már Magyarországon is érvényes, hogy a nagyvállalatok nem égethetik el, nem küldhetik hulladéklerakóra azokat a ruhákat, amiket nem tudtak eladni.
1: Ha nem, mi az a kötelező útja akkor ezeknek a ruháknak?
10: Hát hosszú távon, ugye ez egy ilyen hosszabb folyamat, és több törvényre van még szükség ahhoz, hogy ez igazából körforgásosabb legyen, vagy megvalósuljon. Ugye a hosszú távú cél az az, hogy felelősséget vállaljanak a márkák azokért a ruhákért, amit eladtak, vagy amit nem tudtak eladni, tehát a hulladékért, ami általuk képződött.
1: Mi a nagyobb hiba, ha túl sok olcsó ruhát veszünk, vagy ha egyáltalán nem vásárolunk, mert félünk attól, hogy nem elég fenntartható a döntésünk?
10: Jaj, ez de jó kérdés. A környezet szempontjából azt mondanám, hogy a túl sok ruha vásárlása a saját jól létünk szempontjából a nulla ruha vásárlása. Egyik sem jó, nyilván. Egy idő után mindkét irányba való kilengés fog hozni egy olyan igényt a változásra, amivel általában meg szoktak keresni az emberek, akár engem, vagy más stílus tanácsadó kollégákat, hogy egy picit letisztázza az ember azt, hogy mire van szüksége, tényleg ennyire sok ruhára van szüksége, vagy valóban ennyire korlátozó módon akar bánni, akár saját magával, akár a gardróbjával.
1: A telefonban van Tóth Vali kolléganőm, aki Angliából hallgat minket, ha minden igaz. Szervusz,
11: igen,
1: Vali.
11: Itt vagyok, figyelem az adást.
1: Milyen a second hand piac Angliában? Úgy tudom, hogy ott nagyobb a súlya az adományboltoknak, meg a garázsvásároknak még, mint Európában.
11: Igen, ez egy nagyon érdekes kulturális jelenség. Először is Nagy-Britannia nagyon nagy ország, és az emberek nagyon mobilak, egy új munkahely, egy új tanulási lehetőség miatt nagyon sokan költöznek, és ilyenkor nem akarják az egész korábbi háztartásukat magukkal vinni. A garázsvásárok, amire te is utaltál, ezek tulajdonképpen a fenntartható vagy a körforgásos gazdaság példái, de nem csak ruhákról van szó ezeken a garázsvásárokon, hanem konyhai eszközök, kerti szerszámok, gyerekjátékok, könyvek, óriási kultusza van, nagyon nagy kincsekre lehet bukkanni, és az emberek, ez tulajdonképpen mindenkinek jó, mert megszabadulnak azoktól a tárgyaktól, amikre nincs szükségük, és általában mindenkinek túl sok holmia van amúgy is. És akinek pedig nincs pénze, vagy nem akar sokat költeni rá, az ezeket a tulajdonképpen használt dolgokat olcsón megveheti, és hát tényleg kincsekre lehet bukkanni ilyen vásárokon, és ennek egy sajátos leágazása, amit te is említettél, az adományboltok, aminek hihetetlen kultusza van Nagy-Britanniában, körülbelül 10-12 ezer ilyen bolt működik az országban a legkülönbözőbb helyeken, és ennek a britek számára az a vonzereje, hogy úgy adakozhatnak és úgy segíthetnek másokat, hogy ebben készpénz nem forog. Tehát nem eladják, vagy nem kell izgulni, hogy most ad-e érte valaki valamit, kell-e valakinek ez. És annak a karitatív szervezetnek a támogatására adományozhatja el, akinek akarja, mert mindegyik szervezetnek vannak ilyen saját boltjai.
1: Környezettudatosság vagy spórolás áll ezek mögött, a kezdeményezések mögött?
11: Mind a kettő feltétlenül.
1: És milyen társadalmi réteg a célcsoportja ennek?
11: Mindenki. Ebben tulajdonképpen az a legjobb, hogy ilyen karitatív boltokban, illetve garázsvásárokon kifejezetten sikk vásárolni. bizonyos mértékig igaz, amit az előző riport alany említett, hogy a fiatalok tudatosabbak, de gazdasági helyzettől, társadalmi háttértől függetlenül mindenki elad és vesz ilyen garázsvásárokon, és mindenki, vagy nagyon sokan járnak karitatív szervezetek boltjaiba. Nagyon sokszor olvasni a hírekben olyan tudósításokat, hogy ilyen alkalmakkor fantasztikus kincsekre bukkantak, különböző ritkaságokra, könyvekre, festményekre, amik a padlásokról előkerülnek. Szóval azt mondanám, hogy társadalmi háttér nélkül mindenki. Ez egy nagy nemzeti játék, amiben tulajdonképpen mindannyian egy kicsit kincsvadászok a britek.
1: Ez egy kicsit gerjesztés, gondolom, a vásárlási kedvet.
11: Igen, abszolút mértékben, és ezekben az a jó, hogy valóban olcsón lehet vásárolni, tehát nagyon sokan, akik nem csak azért, mert nincs, hanem úgy gondolják, hogy annyit nem adnak egy új ruháért, azok egy ilyen karitatív boltban néhány fontért megveszik, kipróbálják, használják, ők is továbbadják a felesleges holmiaikat, tehát egy olyan dinamizmus vonz be az egész gazdaságba, ami feltétlenül jót tesz.
1: Tóth Vali, köszönjük szépen, hogy bejelentkeztél. Gózon Eszter stílus tanácsadót kérdezem. Mit tanácsol annak, aki reggel kinyitja a szekrényét, és tele van ruhával, mégis azt érzi, hogy nincs egy rongyom sem?
12: Nézze meg 3 héten keresztül, hogy mik azok a ruhák, amiket hord, amiket minden nap hord, és mik azok a ruhák, amiket nem. És próbáljon meg azok között, a ruhák között, amiket nem hord, valamilyen összefüggést találni. Miért nem hordja? Az anyaga miatt, a szabása miatt, a színe miatt? Van köztük bármilyen hasonlóság, ami miatt nem viseli őket? Érdemes ezt végigfuttatni igazából minden évszakban, és megnézni, hogy mit miért hord az ember, és mit miért nem hord. Nagyon sokszor van olyan, hogy van mondjuk egy ruhánk, amit egy ideig szeretünk, utána megunjuk, és akkor azért nem hordjuk, mert mondjuk túlhordtuk egy bizonyos időszakban. Vagy kinőttük, vagy várunk arra, hogy esetleg visszafogjunk bele, mert ugye kinőttük, és reménykedünk abban, hogy a következő időszakban lefogyunk. Nagyon sok oka lehet annak, hogy bizonyos ruhákat nem hordunk, de érdemes ezt tudatosítani, hogy melyek ezek a ruhák, meg akarjuk-e őket tartani, és utána ezeket teljesen külön tárolni. Tehát nem a gardróbnak abban a részében, amit minden nap látunk, hogy az a benyomásunk legyen, hogy valóban nagyon sok a ruhánk, hanem mondjuk egy dobozba elzárva valahova a téli ruhákkal együtt, és akkor utána, amikor évszakváltás van, akkor megnézhetjük, hogy esetleg most már van-e hozzá kedvünk, vagy belefogytunk-e, vagy megváltozott-e az életünk annyira, hogy most éppen aktuális legyen a ruha.
1: Akkor ez egy komoly önismereti folyamat is, ha jól értem. Szembe kell néznünk a magunkkal.
12: Igen, sajnos ezt nem spórolhatjuk meg.
1: Nagyon köszönöm, hogy elmondta ezeket. A műsor további részében nagyon sok érdekes dologról fogunk még beszélgetni, úgyhogy maradjanak velünk.

0: Mi lelkesíti a 0 kilométeres, vagyis pályakezdő tanárokat, és mi azokat, akik több mint 2 évtizede vannak a pályán? Mi a különbség látássérült és látássérült között? És mit jelent pontosan az, hogy a vakok másképp látnak? Nem a kocsiját lopták el a lakótelep parkolójából, hanem a repülőgépét a kalocsai reptérről. Megszólal a férfi, aki csúnyán megkárosított a 22 éves álmokfutó. Hamarosan mindenre magyarázatot adunk, de előbb hallgassuk meg a híreket Beslin Bettinától.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A miniszterelnök lesz a fővárosi közfejlesztések tanácsának elnöke. Meghalt egy munkás, aki lezuhant a vármegyei kormányhivatal tetejéről Szegeden. Folytatódik a napos gomoly felhős idő. Jönnek a részletek. A miniszterelnök lesz a fővárosi közfejlesztések tanácsának elnöke, társelnöke pedig a főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői. A döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az FKT dönthet majd például fővárosi beruházások kiemeltén nyilvánításáról. Több helyszínen is kutatásokat tartott a rendőrség az úgynevezett nyuszi motorok ügyében. A nyomozók szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint kihallgatásokat végeztek az eljárásban érintett cégnél. A Szociális és Családügyi Miniszter feljelentése alapján júniusban indult nyomozás, amiért az előző kormányzati ciklusban a Kulturális és Innovációs Minisztérium a piaci ár 3-szorosáért rendelt játékmotorokat, csaknem 240 millió forint érték. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptemberben 15-ig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. Jelentősen visszaesett az ingatlanpiac forgalma a múlt hónapban. Az egyik vezető ingatlanpiaci portál szerint augusztusban 29%-kal kevesebb adásvétel volt, mint egy évvel korábban. Egy másik portál 40%-os keresletcsökkenésről számolt be. Mindkét cég kiemelte az egy éve bevezetett otthonstart program hatását, amely tavaly olyan vevőket is a piacra vonzott, akik későbbre tervezték a vásárlást vagy befektetési céllal kerestek ingatlant. Meghalt egy munkás, aki lezuhant a vármegyei kormányhivatal tetejéről Szegeden. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt szakértők bevonásával vizsgálja az eset körülményeit. Áramkimaradást okozott egy rövid időre az a pokolgépes robbantás, amelyet reggel követtek el ismeretlenek a kelet-németországi Jenswalde hőerőművének közelében. A házilag készített robbanó szerkezet több elektromos vezetéket is megrongált egy áramelosztó állomáson, de senki sem sérült meg. A körzetben több robbanó eszközt is találtak, de csak egy lépett működésbe. Végül az időjárásról. Most még süt a nap, a többfelé érénk szél ma még időnként megerősödik. Holnap is napos fátyol felhős időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, zivatar. Hajnalban 14-19, holnap 27-32 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 17 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
2: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
0: Mindig is ez volt az álmom, mondja Szrés Ramona Kitti, aki holnaptól angolt és magyart fog tanítani Pécset, de egyből osztályfőnök is lesz egy 7. osztályban. A lendülete messze túltesz egy gyors vonatén, csak irigyelhetjük a diákjait. Idén a korábbinál több kezdő tanár áll katedrára, még a nagyon ritka fajtából a természettudományos képzettséggel rendelkezők közül is akadnak frissen kezdők. Ficsor István például matek-kémia szakos pedagógusként egykori iskolájában a Kecskeméti Református Gimnáziumban kezd ezekben a napokban. Hogy mi minden motiválja, azt megtudhatjuk Kisbe a riportjából.
3: Ficsor Istvánnal egy kerthelyiségben találkoztunk, úgyhogy a halkcsobogás hallatszik, az abból adódik, hogy itt van egy ilyen kis tavacska. És azért találkoztunk a Nyugati Pályaudvarhoz közel, mert hogy Kecskemétről jön. Hogy lesz ez szeptember 1-től?
4: Várhatóan, úgy ahogy az előző évben is, Budapestről fogok ingázni Kecskemétre. Ez korai keléseket és kellemes utazásokat szokott hozni.
3: Hova járt?
4: Az Eötvös Loránd Tudományegyetemre jártam az elmúlt 6 évben matematika-kémia tanárszakra. Most kezdem a tanítást.

0: zene. A két szakomat és még egy-két más rokon területet is szívesen tanítok, szívesen foglalkozok vele, tehát ez is mellette szólt. Persze lehettem volna vegyész és akkor valamilyen kutatói pályára menni. Voltak pici agályim azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz napi 10 órát egy laborhelyiségben ülni, és izgalmas és érdekes problémákon töröm a fejemet, de valahogy a gyerekek közötti lét egy kicsit jobban vonzott, mint a pusztán tudósok és kemcsövek közötti világ. Az igazgató éppen most talált el, hogy egy kicsit megváltoztatja a hatosztályos képzés 7.-8. időszakra szóló részét, ezért én örültem, amikor ezt az újítást megtudtam. Picit nagyobb szabadságot kapnak a gyerekek azon a téren, hogy mit választanak emelt óraszámban.
1: Vélhetően olyan diákokat fog tanítani, akik érdeklődnek a magatantárgyai iránt.
0: Hát nagyon remélem. Most még ennek fényében készülök a tanévre. Nem a motiválás lesz az elsődleges feladatom. Pályakezdő pedagógusnak egy dologban biztos, hogy nincs nagy rutinja, hogy osztályteremben mit kell és hogy kell csinálni. Az biztos, hogy nekem könnyebbség lesz, hogy nem rögtön 30 unatkozó és unalmas a képet vágó tínédzser lányt kell meggyőzni arról, hogy mennyire szép a Pitagorasz tétel vagy a koszinusz tétel.
1: Mennyire követi azt, hogy most az iskolával, a közoktatással mit terveznek?
0: A lehető legkevésbé. A fontos és rám vonatkozó dolgokat majd úgyis az igazgató megmondja. Ameddig nincs jogszabály, addig pedig valójában nincs mivel foglalkoznom. Egy irgalmatlanul találó megfogalmazásba futottam bele gimnáziumban. A DÖK egyszer valamilyen felmérést végzett az iskola tanulói között, és azt mondták, hogy mosolyoghatnának többet a pedagógusok. És ez nagyon sok mindent elárult az akkori iskoláról, az akkori oktatási rendszerről. Az biztos, hogyha egy tanár rámosolyog a gyerekre, az már jó jel, de ha a gyerek visszamosolyog a tanárra, az talán még annál is jobb. Ha ezt sikerül elérni egy iskolában, majdnem mindegy, hogy milyen körülmények között, hogy egymással mosolyogjon a két fél, akkor az valószínűleg már rossz nem lehet.
1: Változott-e mondjuk az elmúlt 2-3 évben, vagy akár most, április 12-e óta, a tanárság presztízse?
0: Április 12 óta biztos, hogy semmit nem változott, és ezt nem egy választás és nem pár hónap fogja megváltoztatni. Maga az oktatás nem sokat változott, egy kicsit nyugodtabb életkörülmények között élnek a tanárok, de nem biztos, hogy lett több pénz. Krétára, osztálykirándulásra drasztikus változás, ami azt mutatná már a gimis korosztálynak, hogy igen, ez egy menő szakma, ide érdemes jönni. Még azért ilyen látványos változás nincs, és a nyoma se látszódott még eddig.
1: Szrés Ramona Kittivel igen kalandos riportunk van most, mert Debrecenben dolgozott eddig, gyerekanimátorként egy szállodában, ez a nyári munka volt, és most megy haza Pécsre, úgyhogy a kenemföldi pályaudvaron ülünk, és itt beszélgetünk. Két vonat közötti időnk van, szóval Pécsen fog dolgozni, hogyha jól értem, és most kezdi a pályát. Mit fog tanítani?
2: Angolt és magyart. Osztályfőnökként kezdem meg a pályafutásomat, és 7. osztályt kapok meg egyből.
1: Jól lett, gondolták?
2: Az biztos. Amúgy nagyon sokat gondolkoztam rajta, de mindig is nyitott voltam arra, hogy osztályfőnök legyek. Senki nem úgy kezdi el, hogy mindent tud. Szóval, ha 10 év múlva lettem volna első osztályfőnök, akkor is első lenne, és akkor se lennék gyakorlottabb benne, mint most.
1: Mi az, amiről úgy gondolja, hogy nehézség lesz?
2: Nekem még teljesen új lesz a közeg, hogy egyedül kell megálljam a helyem, ki kell találjam, hogy melyik óra hogy nézzen ki, fel kell építeni. Én mondjuk nagyon szeretem a prezentációkat, szóval azt megcsinálni minden egyes tanórára.
1: Mi az, amit nagyon vár?
2: Az egész. Az egészet várom. Nincs olyan része, amit ne várnék. Szerintem mindig is ez volt az álmom, amióta csak tudom. A nagyszüleim és a szüleim is mindig látták bennem, hogy belőlem egyszer tanár lesz, és ahogy benn voltam az iskolában, meg ahogy haladtam tovább az életben, mindig errefele vitt az út, mindig is olyan tanárra szerettem volna válni, aki engedi a diákoknak, hogy sajátosan vegyenek részt az órán. Nem aki elvárja azt, hogy most minden órának tökéletesnek kell lennie, és itt ezt csináljuk, ezt és ezt, és olvasunk meg ennyi, hanem kicsit szabadabban felfogni az iskola közeget, és tényleg, amit régen is mindig hallottunk, hogy ez a családod, akkor tényleg egy kicsit igazi családiasabb környezetet csinálni.
1: Nem féle a szülőktől?
2: Szerintem egy kicsit mindenki fél a szülőktől. A sajátaitól is, másokétól is. Igazából nem attól félek, úgy maguktól, a szülőktől, hanem azt, hogy ne az alapozza meg a véleményüket, hogy én fiatalként idejöttem, és az osztályfőnöke vagyok a gyereküknek, de közel vagyunk korban, vagy hogy fiatalabb vagyok náluk, és nem tudom, mit csinálok, hanem igenis akarjanak megismerni, és lássák, hogy én szeretném, és a gyerekük az érdek.
1: Van-e valami olyan, amit úgy nagyon elhatározott az első napon, az első pillanatban, amikor bemegy az osztályba,

0: Vagy akkor így hogy lesz?
1: Szeretnék egy kicsit nagyon határozott lenni, kicsit nagyon, de határozott lenni. Én alapból egy nagyon kis kedves személyiség vagyok, de nem szeretném, hogyha ez elvinni abba az irányba dolgokat, hogy jó, hát akkor kicsi nénit nem kell komolyan venni.
0: Mit fog nekik mondani? Gyakoroljunk!
1: Jaj, rendben. Mindenképpen szeretném, hogyha ez egy ilyen megbízható és rendesen működő társasággá alakulna ki. Bár ők már ugye jobban ismerik egymást, hát hetedikesek, szóval itt én leszek az új. Szeretném, hogyha mindenképpen egy elfogadó és egy nagyon jó közeget tudnánk kialakítani, hogyha megbíznánk egymásban.
0: Számít-e arra, hogy esetleg lesz olyan, mondjuk a maga módszereiben, amit hoz az egyetemről, ami viszonylag új? Most csak hasonlok, mert nem tudom, hogy van-e egyáltalán ilyen. És lehet, hogy meg kell küzdenie azért, hogy ezt használhassa.
1: A küzdést azt nem hinném. Az egyetem amúgy nagyon sok kulcskompetenciát átadott, és adott rengeteg módszert, hogy mivel tudunk foglalkozni. Én személy szerint az egyik volt évfolyamtársammal, kifejlesztettünk egy saját házrendszert, szóval én ezt nagyon szeretném bevinni. A Harry Potter alapján építettük fel ezt a házrendszert, amiben 4 házat készítettünk, és a diákokat ilyen személyiség, meg hasonló teszt alapján beosztjuk házakba, és akkor az alapján dolgoznak, eddig angol órákon vezettük be. Én a szakdolgozatomat is ebből írtam, ebből fogok doktorálni, hogyha esetleg a jövőben még felmerül valahol a nevem, akkor a témában megtalálható. Inkább a gamifikáció része ennek a lényege, hogy minél játékosabban tanuljunk, de tanuljunk, és akkor a gyerekek észre se veszik, hogy tanulnak, amikor igazából tök sok mindent megjegyeztek. Semmiféleképpen nem egymás ellen mennek a házak, mint a Harry Potterben, ennek csak az ötletadója a Harry Potter, még a házakat is mi fejlesztettük ki.
0: Volt a családban pedagógus, vagy magának voltak fantasztikus tanárai, vagy maga azt gondolja, hogy majd megmutatja?
1: Húha, családomban nem volt pedagógus, nincs bennem az, hogy majd én megmutatom, mert szerintem nem erről szól a tanárság. Lehessek az a tanár, aki nekem nem volt meg.
2: A lelkes 0 kilométeres tanárokkal Kisbe a beszélgetett. Hogyan hangolja át az alsósok reggelét a gyakorlatban, ha zenével indul egy tanítási nap? 20 éve az első munkahelyén tanít, és még mindig hivatásként éli meg a munkáját az Iszkiri gyerekzenekar egyik alapítója, Dombi Ádám, akivel Gál Ilona beszélgetett.
3: Mindenféle húros hangszert látok a falon, gitárt, elektromos gitárt, banjót, és ami engem nagyon érdekez, a rengeteg pedál itt a földön.
4: Hangszereim egy része az aktív zenei munkámhoz kapcsolódik, de nekem a hobbim is ez. A pedálok például ehhez kapcsolódnak, tehát ezeket főleg itthon használom, csak ilyen szórakozást jelent.
3: Mert hogy egyébként zenél, igaz?
4: Így van. Az Iszkiri gyerekzenekarnak vagyok a alapító tagja, egyik dalszerzője.
3: Mikor alakult ez az együttes?
4: 15 évesek vagyunk már idén.
3: Az szép. És hol szoktak fellépni?
4: Hát az egész országot bejártuk már, ezt mondhatom, de hát határon túl is, tehát Erdélyben, Délvidéken, Kárpátalján is volt alkalmunk játszani már, illetve Nyugat-Európában is kapunk néha meghívásokat.
3: És ez a zenekar föllépett már abban az iskolában, ahol ön tanít?
4: Természetesen többször is, illetve még videóklippet is forgattunk a helyi tanulók és a kollégáim hathatós közreműködésével.
3: Ön alsósokat tanít, ugye?
4: Főleg igen, tehát én diplomám szerint alsós tanító vagyok, angol műveltségi területtel, így aztán felsőben is tanítok angolt, illetve most egy kicsit kényszerszültem módon technika tanára is avanzsálódtam az utóbbi években.
3: De akkor ott tud tanítani hangszertechnikát?
4: Igen, igen, láttak már a gyerekek ezt azt tőlem.
3: Az első héten fog bevinni gitárt?
4: Én mindig viszek be, igen.
3: És azt mikor veszi elő, mikor zenél?
4: A kicsiknél szinte állandóan, tehát náluk az óra kezdéshez is van egy köszönős dal, búcsúhoz szintén, közte is mindig az adott tematikának megfelelően vannak dalok, egy részét innen-onnan gyűjtöttem, van olyan is, amit én írtam, tehát ott állandóan megy a zene.
3: Megmutat egy ilyet?

0: nagyon szép. Erre nagyon jó bemenni, gondolom, a gyerekek.
1: Nagyon szeretik, igen. És követelik is, hogyha esetleg elfelejteném, amit nem szoktam, akkor számon kérik.
0: Mintha nagyon áthangolná a reggelt a gyerekeknek, jól sejtem én? Legalábbis az enyémet nagyon áthangolná, hogy egy csöngő helyett ezt hallom, vagy a csöngő után ezt hallom.
1: Biztos, hogy na, hát ez egy elég kötetlen dolog a zene, ugye lelkek között átívelő híd, és abszolút nem azt érzik, hogy most itt egy kötelező dolgot csinálunk, ezt ők is szeretik, főleg ha mozgással is társul, ami pláne nagyon fontos, hát akkor mindent is megcsinálnak.
0: Könnyebb ezután leülni, mondjuk olvasni?
1: Mindenképpen, hát ezt jól kell adagolni, úgy gondolom. Tehát az nagyon fontos, hogy főleg az alsós korosztályokban mindenképpen kell mozgást az órákba beiktatni, hát ezt a kollégák persze aktívan csinálják, minden tantárgyban megvan erre a lehetőség. Hát az angolban rengeteg, persze.
0: Hány fős osztályokkal dolgozik?
1: Mivel mély sajnálatomra az angol alsóban pillanatnyilag első három osztályban csak szakkörként tanítható, így ott csoportbontásra nincs lehetőségünk, ami elég baj. Így akkor teljes osztálylétszámokkal, tehát nem ritkán 32 fős csapatokban kell próbálkoznunk dolgozni. Régen ez azért nem így volt, illetve negyedik osztálytól már, hála Istennek, ismét van lehetőség csoportbontásra, itt értelemszerűen akkor a félosztályokkal dolgozunk, ami azért sokkal könnyebb.
0: Melyik iskolában tanítok?
1: Én a Soroksári Török Flóris általános iskolában tanítok, idén volt 20 éve. Ez az első munkahelyem, és hát nagyon szeretek ott dolgozni, úgyhogy ott is maradtam.
0: Mikor döntött el, hogy tanár lesz?
1: Menet közben.
0: Mármint.
1: Tehát én igazából talán kicsit szülői nyomásra diplomáztam le, és nyilván ebben is helyezkedtem el, de akkor azért én azt nem tudtam, hogy ez egy ekkora életszerelem mély hivatással fogja magát bennem kinőni, de hát így alakult.
0: Elég ritka látni olyan tanárt, aki 20 év múlva azt mondja, hogy az ő szakmája hivatás számára. Nem? Ezt jól
1: nem
0: látom?
1: Tudom. Szerintem sokan vagyunk így, legalábbis nem tudom. Ugye mivel, hogy ez az egyetlen iskola, ahol tanítottam, ezért nincsen olyan nagyon nagy rálátásom a szakmában tevékenykedő többiekre, de nálunk ez általánosnak mondható, hogy nagyon jó munkaközösség dolgozik nálunk.
0: Szerencsés iskola. Hát akkor jó tanévet kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm, és köszönjük.
2: Jó lenne segítség nélkül bringázni, szabadnak lenni. Ugyanakkor a látványban sokszor csalódik az ember, ezek a csalódások pedig nem hiányoznak. Mondja a látássérült vezető Olá Ferenc, aki végig támogatta kollégánkat a láthatatlan kiállításon. Hogyan viszonyulnak a szociális miniszter látássérültségéhez a sorstársai? Mi veszi át a Braille-írás szerepét, és hogyan látnak másképp a látássérültek? Hosszú szünet után újra nyitott a láthatatlan kiállítás, amely húsba vágóan érzékenyít. A sötétben töltött idő megnyúlik, a tér végtelenné tágul, és elveszettségünk mércéje egyszerre szélsőségesen kileng. Ebben az állapotban elementáris erővel hat ránk, ha belekapaszkodhatunk egy kézbe. Pláne ha a kéz egy látássérült emberi, aki otthonosan mozog a sötétben. Pendl Vera beszámolóját hallják.
3: Ez elég félelmetes, ahogy így belépünk, mert hogy én azt hittem, hogy nem fogok félni, de most egy picit megijedtem. Hogyan szoktak reagálni az emberek erre az erős sötétségre?
4: Nyilván az első fél perc az mindenkinek nyomasztó, talán.
3: És akkor
4: veszt.
3: Utána lenyugszanak az emberek általában? De
4: igazából így elvonja a figyelmét az, hogy interaktív azért az egész. Na, menjünk be!
3: Teljes csönd van, és teljes sötétség.
4: Jó, balra keressél egy falat. Nagyon jó vagy. És ha mész tovább, kövesd a falat. Ugye mennyire durva, hogy nem vagy maga biztos? Tehát a vakember simán használja ezeket, hogy látom, megnézem. Azt szoktam mindig mondani, amikor volt már olyan, hogy kérdezték, hogy ez mennyire gáz, hogyha egy látássérültől úgy köszönsz el, hogy viszontlátásra. Nem gáz. És gondolj bele, hogyha én azt mondanám, hogy viszontapintásra, amikor elköszönik.
3: És mit? Tehát, hogy egy látássérült, tehát a vak az egy szitokszónak számít, vagy azt simán lehet használni? Ez mennyire sértő
4: azért,
3: szó?
4: Azért szoktuk a látássérültet használni inkább, mert nem tudhatod azt, aki, tehát akivel éppen vagy, nem tudhatod, hogy ő melyik kategóriába tartozik. Uh-huh. Ugye van a vak, aki nagyjából mondjuk fényt érzékel, de semmi más nem lát. Van az aliglátó, akinek van alaklátása, akár még lehet, hogy színeket is láthat. Ugye van a gyengéllátó, aki meg fehér bottal közlekedik, tehát nem tudjuk azt, hogy az adott személy éppen melyik szituációban van. Vagy.
3: És te mennyit látsz?
4: Én csak fényt érzékelek. Hát én is a vak kategóriába. Uh-huh. Ja. Következő.
3: Itt van.
4: Nyugodtan gyere. Nekem lesz, az nem baj. Nagyon jó. Na. És akkor most, hogyha felnyúlsz ki, kis kezet, hogyha megkapom, bocsi. Aztán valamit akartam még mutatni neked. Ott lent.
3: Ez fura, hogy a kezeddel mutatod a dolgot.
4: Hát igen. Fura, hogy rárakom a kezedet a dolgokra, mi is, hogy...
3: Igen, fura. Neked nem fura?
4: Nem.
0: De akkor nálatok máshogy van ez az érintés dolog, nem?
4: Tehát igazából akkor... engem nem zavar. Tehát, hogy nem zavar, hogyha hozzám jönnek az emberek. Azok jobban zavarok, mert nem tudom, hogy kihez szólnak. Például egy utcai segítségnyújtásnál is sokkal jobb az, hogyha megérintesz, és akkor mondod el, hogy mit szeretnél, mert akkor tudom, hogy hozzám beszélsz. De egyébként meg honnan tudja, hogy...
0: De te nem igényled azt, hogy megkérdezzék, hogy megérinthetnek-e, hanem jobb, ha megérintenek, és mondják.
4: Figyelj most, hogyha odajössz, köszönsz, hogy szia, nem tudom, megérinted a vállamot, nem fogom azt mondani, hogy miért hívogat, nem dolgok. Mennyire fárasztó amúgy.
3: Én biztonságosabban érzem magam, mint gondoltam. A hangok zavartak az előző szobában nagyon, de ez nekem ilyen jó, hogy így kézzel. Mert mit szoktak mondani?
4: Hát nagyon sokan azt mondják, hogy ők hiányzik a látás.
3: Te mennyire szeretnél látni? Te szeretnél egyáltalán?
4: Hát nyilván igen. Tehát, hogy nyilván nem tudom, hogy mi az a látás, de hogy... a látással, a látáshoz kapcsolódó cselekményeket viszont szeretném csinálni. Például segítség nélkül bringa. Az nagyon jó lenne. Tehát, hogyha mondjuk el akarok menni, tekerni egy 60-70 kilométert, akkor az olyan, hogy valamelyik haveromnak szólni kell, hogy figyelj, menjünk már egyet tekerni, mert tök jó volna, hanem akkor fölülnék a bicajon, aztán mennék és csinálnám, és akkor a szabadság az nyilván hiányzik, és azért akármennyire is mondjuk azt, hogy próbáljuk a maximumot kihozni az állapotunkból, azért a szabadság az nagyon nincs meg. Tehát azért korlátozott vagy.
3: Ezt nagyon érzed ennek a hiányát?
4: Én igen, abszolút. Abszolút. Hát meg kiszolgáltatott vagy. Tehát mondjuk, hogyha elmegyek egy étterembe a barátaimmal, mondjuk el kell menni, mit tudom én, WC-re, akkor meg kell mutassák, hogy hol van a WC, mert egyébként nem tudok elmenni. És ez egy tök rossz dolog. 9 éves kisgyerek megcsinálja siessében magát.
3: És van olyan, ami pozitív benne? Tehát ami meg jó?
4: Hát figyelj, nem látom azt a sok szemetet az utcán, ami van, meg borzalmat. Igazából én azt szoktam mondani, hogy valahogy a világ az nem volkoknak készült.
3: Neked ez sok jelent valamit, hogy a Kátai Vilmos lett a miniszterő most?
4: Nem, én úgy gondolom, hogy nekem megvan a véleményem erről a berakunk egy látássérültet egy ilyen helyre című dologról. Nem azért, mert nem tudhatja ellátni a feladatát, hanem azért, mert ő neki ott nagyon nagy asszisztencia kell. Ahhoz, hogy ő tudjon érvényesülni, ahhoz nagyon sok segítség kell. Mindenhez kell, hogy legyen segítsége, attól függetlenül, hogy egy csomó dolgot be tudunk szkennelni számítógéppel. Innentől kezdve egy kicsit ilyen bábnak tartom ezt az egészet.
2: Hogyan jött a láthatatlan kiállítás ötlete? Miért hozták létre?
5: Az ötlet ez külföldről származik egyébként, ahol egy párnak az egyik tagja megvakult, és akkor a párja azt gondolta, hogy besötétíti a lakást, és gyakorlatilag így ő is átéli azt, hogy milyen lehet látás nélkül élni, és gyakorlatilag innen van az ötlet. A kiállításnak a célja az az, hogy a látókat és a látássérült vaktársadalmat közelebb hozza egymáshoz. Nem titkolt célja az egész dolognak, hogy oda merjünk később mi is menni a látássérültekhez az utcán, megtanítjuk azt, hogy hogyan kell velük kommunikálni, hogyan kell nekik segíteni, és gyakorlatilag így egy ilyen interaktív dolgon keresztül tudjuk ezt bemutatni.
3: Önök úgy látják, hogy el vannak választva a látók és a látássérültek, egy folyó folyik köztük, vagy valami ilyesmi, és egy hídra van szükség?
5: Én ezt még gyerekkoromból tapasztalom alapvetően, akkor, hogyha valaki fogyatékkal élt, akkor a társadalomból kivették, és elvitték egy külön iskolába. Majd, mikor ő 18 éves lett, akkor kiengedték ebből az iskolából, és akkor még néztünk ki egymástól, és még féltünk is sokszor egymástól. A mai világban már én úgy vesszük észre, hogy főleg az iskolás csoportoknál, hogy már teljesen természetes, hogyha valaki fogyatékkal él, a társai teljesen egyenragúként kezelik, és hát mi is ezt szeretnénk erősíteni, ezt a történetet.
3: Esetleg itt vannak olyan történetek, amikor ténylegesen közel kerül egymáshoz látássérültek és látók. Például itt a csoportokat látássérültek vagy gyengén látók vezetik.
5: Igen, és nagyon sokszor van az, hogy őket megismerik az utcán, és gyakorlatilag megszólítják, nevükön szólítják. És tudod, veled voltam a kiállításon, hát persze, ő honnan tudná, mikor több ezer embert végigvitt a kiállításon, de persze akkor ő is azt mondja, persze én is emlékszem rád, de hogy igen, nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk, és az itten dolgozók meg sokszor annyira büszkék erre, hogy a saját céges pólójukba mennek haza, hogy őket tényleg ismerjék is föl, és ez én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon jó dolog, hogy itt aztán nagyon hasznos munkát tudnak végezni.
3: Nekik egyébként milyen itt dolgozni, és nehéz ide bekerülni dolgozni?
5: Nálunk az, hogy valaki önállóan és tudjon élni, és önállóan tudjon mozogni, az egy alapkövetelmény. Ezen kívül egy jó motiváció, hogy ha valakinek jó kommunikációs készsége, jól tud beszélni, és hát azért most is vannak hiányok például angol nyelven beszélő látásérültekből, mert hogy az meg még egy szűkebb halmaz, aki még közben még tud nyelveket is.
3: Jelenleg a szociális és családügyi miniszter látássérült. Mit gondol, hogyan alakítja a viszonyunkat a látásérültekhez, gyengénlátókhoz ez a helyzet?
5: Én remélem, hogy fogja tudni, még nagyon kevés ideje van ott, hogy ennek látható jelei legyen, és kézzelfogható legyen, de én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon előre fogja ezt a dolgot mozdítani, hogy valóban egy fogyatékkal élő ember jut ilyen pozícióba. Ez példaértékű is egyébként, de hogy ő biztos, hogy jobban átlátja ezeknek az embereknek a problémáit, az biztos. Ahol abban a székben, amivel ül, ennél hitelesebb embert nem nagyon tudok elképzelni.
3: Mit tanulhatunk mi a látássérültektől és vakoktól?
5: Hú, ezt én egy szóval mi is meg lehet, hogy hát sokszor boldogabbak mindig vagyunk. Attól, hogy az ember elveszi a látását, ami hát valljuk be őszintén nagyon-nagyon nehéz dolog, és azért a látás az összérzékelésnek a 80%-a. Amikor ez kiesik, akkor az nagyon-nagyon más világot jelent. És akkor szokták mondani, hogy milyen jól hallanak, meg milyen jó a tapintás. Nem, jobban figyelnek rá egyébként, tehát másképp látnak. Ugyanúgy érzékelnek, csak az érzékelés máshonnan jön. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezt mi is átéljük, meg tudjuk, hogy milyen is nekik.
3: A kiállítás részeként brailleírást is tanítanak látóknak. Mindeközben azt állítják, hogy ezt már nagyon kevesen használják. Hogy van ez?
5: Egyre kevesebb látásérült kollega, vagy látásérült ember használja a leírást. Azért, mert hogy az elektronikus eszközök, telefon, tességes intelligencia teljesen átveszi ennek a szerepét. Ma már a fiatal látásérülteket, akik az iskolában vannak, meg is kérdezik, hogy Braille-be szeretnének megtanulni, írni, olvasni, vagy a klaviatúrát szeretnék megtanulni, és úgy szeretnének megtanulni, írni, olvasni. És a legtöbben most már persze a klaviatúrát választják.
3: Az applikációval egyébként milyen szinten lehet segíteni, vagy megkönnyíteni egy gyengénlátó vagy vakember életét?
5: Hát nagyon, és gyakorlatilag most erre van is olyan EU-s irányelv, hogy az összes alkalmazásnak vaklátásérült szinten akadálymentesnek kell lenni. Mi itt a kollégáimmal járunk is cégekhez akadálymentesíteni az ő alkalmazásukat, mert hogy mi látók nem nagyon tudjuk azt elképzelni, hogy milyen úgy egy érintőképernyős telefont simogatni, hogy nem látunk rajta semmit. Ha egy programozó gondol arra, hogy ezt látásérültek vakok fogják használni, akkor úgy programozza ezt be. Na most ebben segítünk mi nekik, hogy valóban akkor mi oda megyünk, és tényleg leteszteljük, és tényleg megnézzük, hogy jó ez. Az alkalmazásokat pedig úgy kell fejleszteni, hogy ők is tudják ezt használni.
3: Ha te ismerkedsz, akkor mi alapján ismerkedsz? Például, de tudod, a férfiak nagy része az látványra kezdi, de te máshogy kezded.
4: Hát nekem ezen. Nyilván az, hogy mennyire szimpatikus az ember, hogy aztán azért nagyjából most nem árulok el titkot, de tudom, hogy milyen magas vagy, nagyjából milyen alkatod van. De az, hogy most milyen színű hajad van, azt nem tudom. De a látvány az nem mindig, tehát a látványban nagyon sokszor csalódik az ember előbb-utóbb, mert hogy oké, van egy jó csaj, karosszériailag teljesen jó, de egyébként meg lehet, hogy annyira buta, hogy Jézus Mária. Igen?
3: Ezt mondd el a látó férfiak, nem?
4: Jó. Bármikor.
6: Necces. Necces. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
2: 5 óra van, hírek következnek Beslin Bettinától. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Egységes iskolafinanszírozás sürget a pedagógusok szakszervezete. Ingyenes erdőpedagógiai előadásokat tartanak országszerte 400 iskolában. Folytatódik a napos gomoly felhős idő. Jönnek a részletek. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogy vármegyei Nagybajonban. Bak András, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Tutyik Tamás elnök a tanév kezdetén felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat, így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartótól függően. A szakszervezet ősszel javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. A korábbihoz képest csak nem kétszeres, több mint 12 milliárd forintos keretösszeggel folytatódik az idei tanévben az apácai ösztöndíj program. A hátrányos helyzetű jó tanulmányi eredményű tanulók szakma szerzését segítő programban havonta 16 és 42 ezer forint közötti ösztöndíjat, valamint mentori támogatást kaphatnak a diákok. A pályázatokat szeptember 22-ig lehet benyújtani a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer elektronikus pályázati felületén. Jövő hónapban indul útjára az iskolában az erdőprogram őszi sorozata. Az ingyenes erdőpedagógiai előadások országszerte 400 iskolában várják a 6 és 14 év közötti gyerekeket, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László kiemelte, mintegy 1200 foglalkozást tartanak, amelyek középpontjában a biológiai sokféleség áll. A programban mostanáig több mint 170 ezer diák vett részt. Az intézmények az iskolában az erdő.hu oldalon jelentkezhetnek. Törvénymódosítással szigorítanák a szőlő egyik legveszélyesebb betegsége, az aranyszínű sárgaság elleni védekezést. A javaslat szerint növényegészségügyi zárlat esetén nem kaphatnak ártalanítást az a termelő, aki nem teljesíti az előírt védekezési kötelezettségeket. A fertőzés jelentősen csökkenti a szőlőtőkék terméshozamát, és akár teljes ültetvények pusztulását is okozhatja. Letette a hűségesküt az 53 éves 8. Hákon norvég király, aki apja 5. Harald múlt heti halála után került a trónra. Ezzel hivatalosan is a skandináv ország uralkodója lett. Koronázást nem rendeznek, mivel Norvégia 1908-ban eltörölte ezt a szokást. A néhai király temetését szeptember 9-én tartják Oszlóban. A szertartásra a világ minden tájáról meghívták az államfőket. Visszaadja parlamenti mandátumát és visszavonul a politikától. Keir Starmer volt brit miniszterelnök. Júliusban, amikor távozott a kormányfői tisztségből és a munkáspárt éréről, még azt mondta, hogy 2029-ig képviselő marad. Sajtóinformációk szerint Keir Starmer érdeklődik a NATO főtitkári pozíciója iránt, amely 2028-ban üresedik meg. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén süt a nap még, a többfelé élénk szél időnként megerősödik. Holnap is hasonló időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, zivatar. Hajnalban 14-19, holnap 27-32 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 17 óra 30 perckor krónikával jelentkezünk. Tatár Tímeával számítok figyelmükre.
7: Műsorajánló.
6: Szabadpolc. Elmélyülten is szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 20:30-tól. Szabadpolc. Kötetlenül a kultúráról. A Kossuth Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
6: Netszes. A Kossuth Rádió délutáni magazinja.
2: Jó napot kívánok, én Sashegyi Zsófia vagyok. Már is folytatjuk a Netszest, amelyből kiderül, mit szólnak a penészlekiek a Rivalda fényhez, és az is, mit szólt a napokban elkötött gép tulajdonosa, amikor megtudta, hogy kisrepülőjével egy napraforgó mezőbe hajtott, végre kényszerleszállást egy álmokfutó. SMS számunk 0639666. Tartsanak velünk! Szerintem a szégyenről is lekéstünk, mondta Cserhalmi György, miután felolvasta József Attila és Fábián Dániel kiáltványát abban a videóban, amelyben Gulyás Márton vázolta, miért készül beköltözni penészlekre a partizán stábjának tagjaival. Cserhalmi lesújtó véleménye annak szólt, hogy hiába hívta fel már József Attila is a figyelmet arra, hogy a vidék társadalmának megismerése és megértése nélkül nem lehet egyenlőségen alapuló, önrendelkezésre képes Magyarországot építeni. Az elmúlt évszázadban bizony adósok maradtunk a vidék megismerésével. Gulyás Márton szerint a társadalmi kérdésekkel való foglalkozás nem jobb vagy baloldali érdek, hanem a magyarság egyetemes érdeke, ezért is vág bele. Hogy mit tervez penészleken és miért pont ott, arra alapos választ adott a tegnap közzétett videóban, de hogy mit szól mindehhez a falu népe, Gyarmati Péter összeállításából derül ki.
8: Hallotta, hogy penészlek bekerült az országos hírfolyamba a partizán miatt? Beköltöznek a helyi orvosi rendelőbe?
9: Fülöpön lakom én.
8: Az a szomszéd település.
9: Igen, én a neten olvastam.
8: Akkor hallott valamit.
9: Megosztották, igen, hogy a Gulyás, Marci terrajzokat mutattak, hogy ilyen átalakítják.
8: Mit szól hozzá?
9: Szerintem jó ötlet.
8: Az az érdekes ebben, hogy vajon honnan értesültek az emberek minden. Ön hol hallotta?
9: Én a Bíró Péter osztotta meg.
8: Ja, a polgármesteri penészleken.
9: És utána néztem, hogy ki ez az ember. Ott egy ilyen YouTube videót néztem.
8: Nem ismert addig?
9: Nem. Csak gondoltam, hogy valami híres.
8: Egyébként honnan értesül általában a hírekről? Tehát tévé, rádió, internet, Facebook. Most volt az országgyűlési választás, rengeteg információ érkezett, de mindenki máshonnan csipegetett.
9: Igen, én csak kimondottan a Facebookon szoktam böngészni.
8: Semmi más?
9: Hát nem nagyon van időm sajnos. Állandóan kom, ez is az is, úgyhogy nem nagyon.
8: Akkor nehéz meggyőzni.
9: Igen.
8: Beköltöznek az orvosi rendelőbe. Azt nem hallotta, hogy felújítják?
10: Láttam Facebookon.
8: Akkor hallott róla?
10: Igen.
8: Ismeri őket?
10: Nem. Láttam őket így Facebookon, hogy felrakták, hogy csinálják az orvosi rendelőt, de viszont így nem ismerem így személyesen őket.
8: Hogyha híreket szeretne olvasni, vagy szeretett volna eddig olvasni a világról, bármiről, akkor honnan tájékozódott, honnan szedte eddig az információkat? Az említett Facebookról?
10: Igen.
8: Mindent?
10: Igen.
8: Van kedvenc hírforrása?
10: Nincs.
8: A gyógyszertár előtt állítottam meg penészleki?
10: Igen.
8: Itt is született?
10: Nyírbátorban születtem, de apukám helyben.
8: Hallott arról, hogy beköltöznek a használaton kívüli orvosi rendelőbe?
10: Igen.
8: Honnan hallotta?
10: A polgármester úrtól is hallottam. Facebookról is értesültem.
8: Akit eddig megállítottam, mindenki azt mondta, hogy a Facebookról értesül, onnan tájékozódik, onnan szedi a híreket.
10: Általában az emberek azt nézegetik jobban.
8: Azt tudja, hogy mit szeretne itt a partizán? Miért jönnek ide?
10: Nem tudom.
8: Nem tud semmit.
10: Semmit.
8: És örül annak, hogy ide költöznek? Hogy itt lesznek?
10: Hát szerintem ez egy jó lehetőség penészleknek.
8: De filmeket fognak ám készíteni arról, hogy hogyan élnek itt az emberek. Mindent
10: és
8: elmondanak.
10: Mi az a gond?
8: Semmi.
10: Hogy mondják.
8: Mindenki meg tudja, hogy élnek itt a nyírségben az emberek.
10: Így van. Hagy hozzák nyilvánosságot.
8: És hogy élnek itt, hogy ugyanak?
10: Hát ki hogy él? Én a két kezem után élek meg, az biztos.
8: Az azt jelenti, hogy dolgozik?
10: Dolgozok, persze. Nekem a párom is dolgozik, én is dolgozom, otthon is dolgozunk nagyon sokat, de nem mindenki így van ezzel.
8: Egy édesanyja 3 apró gyermekkel, még a legnagyobb is óvodás?
10: Igen.
8: Hallotta arról, hogy mi lesz a penészleki üresen álló orvosi rendelőben?
10: Igen, fel akarják újítani.
8: Honnan tájékozódnak a férjével, párjával?
10: Internetről, megismerősök által.
8: TV?
10: Hát TV nem híradó. Nagyon szoktunk tévézni, nekünk nincs arra idő 3 gyerek mellett.
8: Amikor mondjuk volt a választás, ugye tavasszal,
10: igen.
8: Akkor keresték a híreket, vagy
10: nem
8: annyira érdekli önöket?
10: Hát nem, nem.
8: Partizán? Ez mond önnek valamit?
10: Igen, Márton.
8: És tudja, hogy kik ők?
10: Nem.
8: Nem látott tőlük semmit?
10: Nem.
8: Köszönöm, minden jót, viszontlátásra. Bíró Péter, penészlek, település polgármestere. Van egy hosszú kapcsolat a Gulyás családdal, talán fogalmazhatunk így, hiszen Gulyás Márton édesapja a 70-es években már volt itt, készítettek filmeket, dokumentumfilmeket, úgyhogy ha nem is ismerősként vagy jó ismerősként fogadták önök egymást, de volt kapcsolat.
11: Igen, a Mártonnak az édesapja, Gulyás Gyula forgatta azt a dokumentumfilmet, aminek a címe Vannak változások. Érdemes megnézni, hogy az akkori település, Penészlek településnek a mindennapjait mutatta be, és hát ezután egyébként a film soha nem volt leforgatva a településen, egészen a tavalyi évig, amikor is a Gulyás Gyulának a születésnapjára Márton lehozta az édesapját, és itt a kertben van nekünk egy színpad, és itt lett levetítve ez a film. Tehát a Mártonnal, meg a családdal a településnek nem volt igazság szerint kapcsolata nagyon sokáig, olyan 3 évvel ezelőttig, amikor a Márton, így az édesapja nyomdököbbe lépve eljött és megkereste a települést, megálltak elmondása szerint a templom előtt, senkit nem ismertek, és az elmúlt néhány évben pedig egész jó kapcsolatot alakított ki itt településen élőkkel. Volt néhány rendezvény, amit ők szerveztek, úgyhogy tényleg jó kapcsolat van.
8: Mit szólt a település vezetősége, a képviselőtestület ön személy szerint ahhoz, hogy szeretne beköltözni egy felújításra váró épületbe, az orvosi rendelőbe jelesül a Partizán, ott lenne a kelet-magyarországi bázis, ettől a település híres lesz, ismert lesz, és innen fognak kirajzolni, hogy bemutassák Kelet-Magyarországot. Hogyan fogadták az ötletet?
11: Képviselő testülettel, meg én jó magam, mint polgármester, azt gondolom, hogy minden olyan kezdeményezést, ami a település fejlesztését szorgalmazza, vagy ezzel kapcsolatban bármilyen segítséget nyújt a lakóknak, mi ezt támogatjuk, és nekünk a testülettel volt egy hosszabb megbeszélésünk, és én azt gondolom, hogy mindenki, minden egyes testületi tag támogatta ezt a kezdeményezést. Nyilván előtte voltak megbeszélések a Mártonékkal is, úgyhogy pozitív a hozzáállás a részünkről. Politikai kérdéseket félretéve azt gondoljuk, hogy ha szeretné bemutatni ezt a térséget a csapatával, és ide szeretne költözni Penészekre, tehát ezáltal keresett meg minket, ugye a régi orvosi rendelőnek az épületével kapcsolatban. És hát ugye ez most jelenleg nincs használatban az épület, költeni kell állandóan az állagmagóvására, úgyhogy hogyha a Márton a csapatával ezt felújítja, és x éven belül ezt az önkormányzatnak visszaszolgáltatja, mint egy alkotóház, én azt gondolom, hogy valamilyen értéket teremtettünk akkor a településen a Gulyás Márton segítségével.
8: Említette a politikát. Kétség kívül, hogyha a Partizánról beszélünk, akkor erről is szólni kell. A 2026-os országgyűlési választások idején azért ők nagyon ismerté váltak. Rengeteg beszélgetést, videót készítettek, rengeteg információt adtak olyasmiről, amiről nem tájékozódott a széles nagy közvélemény. Sok olyan beszélgetés készült náluk, ami milliókat vonzott. Ez az a világ, amit kevésbé ismerünk, de sokan kíváncsiak rá.
11: Feljöttek nyilván ezek a témák ezzel kapcsolatban. Ugye mondta Márton, meg mi is azt látjuk, hogy a keleti térség elég negatív színben van bemutatva. A nyugati meg a budapesti részek ezt kicsit így látják, ugye? És nekik a céljuk az, hogy bemutassák ennek a térségnek a szépségeit. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mi ezt mindenképpen támogatni fogjuk.
12: Én szerintem csak is jót fog hozni a falunak.
8: Penészleki egyébként?
12: Törzsgyökeres.
8: Na most, akik beköltöznek, őket ismeri?
12: Már jártak itt a faluban többször, előadásokat tartottak.
8: Akkor találkoztak személyesen?
12: Voltam már a rendezvényükön, csak úgy személyesen úgy nem beszélgettünk. Én nem nagyon vagyok ilyen beszédes ember.
8: És a rendezvényen miről meséltek önöknek?
12: Azt hiszem, levetítették itt a...
8: Azt a 70-es években készült.
12: Vannak változások. Összehozza az embereket tulajdonképpen egy ilyen összejövetel, mert tulajdonképpen itt a faluban semmi nem történik. Jó, ha egy kicsit összegyűlünk és beszélgetünk, bár a régi múltról, a jövőről.
8: Néha elmegy a háttérben egy traktor. A Partizán, amiről beszélünk, egy jelkép is, sajtószabadság jelképe, ami volt a választás előtt, igen, és a választás után időszakról. Ön honnan értesült mondjuk a 26-os országgyűlési választások előtt a hírekről?
12: Híradó, jó, inkább híradó.
8: TV híradó? Akkor az a fajta, aki leül és megnézi.
12: Még régen szüleim még járatták az újságot, még újságot olvastak.
8: Ön már nem járatja ezek szerint.
12: Én már nekem már lassan híradóra sincs idő. Az ember végül is, nem mondom, hogy mindent elhisz, amit hall. Ezért nem is vagyok én így annyira mélyen a politikában, meg semmiben, mert távol akarom magam tartani tőle.
6: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
2: Mitől lehet rossz napja egy szamárnak, és mivel lehet kimozdítani a makacskodásból? Létezik egy család, amelynek tagjai évek óta szamarakkal túrázva protestálnak, most éppen a felelős állattartásért. A Himódi Szamár rezervátumot létrehozó Koszonics család legfiatalabb tagja már 9 napja elindult, arra a 230 kilométeres túrára, amelynek állomásain előadásokat is tart a gyerekeknek. Egyelőre úgy haladnak, mint kés a vajban, de ha megmakacsolja magát a kis csacsi, akkor sem kell kétségbe esni, akár stoppolhatnak is, hiszen egy törpe számára egy autó hátsó ülésére is befér. A 17 éves Koszonics Bettinával Gellért András beszélgetett.
13: Most is úton vannak?
14: Jelenleg nem, most éppen a szállásunkon tartózkodunk, Ábrahám hegyen.
13: És ma hány kilométert tettek meg?
14: Körülbelül 4-5 kilométert.
13: Nem sok.
14: Nem sok, a szamár sokkal többet bírna, de most kedvese volt sétálni, meg az úti célunk viszonylag közel vannak egymáshoz.
13: És hogyan jelzi önnek azt, hogy van kedve sétálni, vagy nincs kedve sétálni?
14: Hát ha van kedve, akkor lazaszára nagyon szépen jön mellettem, de ha nincs kedve, akkor egy vontató autóval se tudom elhozni.
13: És ma ilyen napja volt, hogy nincs kedve menni?
14: Igen.
13: És ennek mi lehet az oka? Unja már a gyaloglást?
14: Nem unja, csak hogyha rosszabb napja van, azt is meg kell érteni.
13: De mitől van rossz napja egy szamárnak? Mitől lehet rossz napja?
14: Bármitől, a csalóka időjárástól, vagy csak rosszabbul aludt, akármitől.
13: Az időjárás is így hat egy szamárra?
14: Borzasztóan befolyásolja, az időjárás változás meg a frontok hatással vannak rá.
13: De ő egy idős szamár, mert általában ez a frontra való érzékenység egy bizonyos kor felett jelentkezik, legalábbis az embereknél.
14: Nem, 2,5 éves, úgyhogy még fiatalnak számít.
13: És hogyha neki nincs kedve menni, akkor muszáj megállni?
14: Igen, nem is szeretném ráerőltetni, meg ha meg szeretne állni, akkor pihenünk pár percet, és utána már szépen elindul.
13: És ha olyan helyen akar megállni, ahol ön nem szeretne, akkor mit tesz?
14: Általában répával vagy almával lecsalogatjuk olyan helyre, ami biztonságos számára.
13: Tehát a répa a csali?
14: Lényegében igen.
13: És ez a 9 nap hogy telt el? Folyamatosan elő kellett venni a répát?
14: Nagyon ritkán kell használni a répát, mert hogyha megáll még egy pár lépést, arrébb lehet rakni, de utána behúzzuk a kéziféket.
13: Mielőtt elindultak volna erre a túrára, megbeszélték a szamárral, hogy most hosszú távra mennek? Vagy ez az önök kizárólagos döntése? Nem kérték ki a tanácsát, a véleményét.
14: Sokáig készültünk a túrára, és a szamárral láttam, hogy van kedve sétálni, meg szeret, és itt a túrán is megmutatkozik. Vele például sokkal gyorsabban lehet haladni, mint a másik törpe szamarunkkal.
13: Korábban az édesapja egy, hogy úgy mondjam, normál méretű szamárral gyalogolt, a testvére is, ön viszont most egy törpe szamárral megy. Melyik a strapabíró?
14: Mind a két szamár strapabíró. A nagyobb szamárral 35-40 kilométer is meg lehetne tenni, a kicsivel viszont 25-30-at, de a én szempontból alkalmasabb a törpe szamár, mert nem vagyok olyan fizikai erőben, hogyha megijed, akkor meg tudjam tartani, illetve a felelős állattartás bemutatása a célom, és a kisgyerekek se félnek tőle annyira, már kisebb a mérete.
13: Miért tartják fontosnak ezt a folyamatos túrázást? Mert először a testvére ment túrázni a Füles nevű szamárral, aztán az édesapja, most pedig ön indult el egy hosszabb túrára.
14: Bátyám azért indult el, mert meg akarta valósítani az álmát, hogy szamarakat mentsem, de akkor én is szerettem volna menni, csak édesapám kikötött, hogy először fejezem be a középiskolát, és most befejeztem, és a foki alkalmasnak bizonyult, meg láttam interneten, meg az országban több helyen, hogy a szamarakat nem becsülik meg igazán.
13: De mit akarnak megmutatni ezzel a folyamatos túrázással?
14: Fölhívhatjuk a figyelmet a szamarakra, illetve a gyerekek, ha megtetszik a szamár, akkor ne akarjanak venni, mert 45 akár 50 évig élhet egy szamár, és hogy ne legyen az, hogy megunja a gyerek 2-3 év után, ezért eldobják az állatot.
13: És ön most csak gyalogol, vagy felvilágosító előadásokat is tart az állatvédelemről?
14: Sétálunk is, meg általános iskolákban a gyerekeknek fogunk előadást tartani. Most kezdődött ugye az iskola, de már 4-5 iskolában meghívtak minket az út során.
13: Folyamatosan iskolákat fognak látogatni a törpe szamarával?
14: Igen, a héten megyünk 3 iskolába.
13: És ön hogy bírja ezt a strapát?
14: Viszonylag jól, van egy elég szép futómúltam, úgyhogy a lábaimmal meg velem nincsen baj.
13: Hány napig fog tartani most ez a túra?
14: 31-2 napig fog tartani.
13: Az nem kevés. Fogja bírni?
14: Igen, fogom bírni. Tudom, hogy mire vagyok képes, és ha a szamárom múlik, akkor meg ha valami baj lenne, akkor meg be tudjuk tenni az autóba.
13: A hátsó ülésre befér egy törpe szamár?
14: Beférne, de átalakítottunk neki egy autót.
13: Ó, hát akkor önök tényleg mindenre gondoltak.
14: Igen.
13: Éjjel hol alszanak a szamárral?
14: Minden településen kapunk szállást, a szamarat meg el szoktuk engedni a szálláson, az udvarba.
13: Ez elő volt készítve?
14: Igen, mindenhol van egyeztetett időpont, hogy mikor érünk nagyjából oda.
13: Eddig hogyan fogadták önöket?
14: Nagyon pozitívan eddig.
13: És az emberek mit mondanak? Beleszerettek a szamarába?
14: Igen, meg meglepődnek, hogy egy 17 éves lány sétálgat egy szamárral.
13: Ebben mi a meglepő?
14: Leginkább az, hogy nem mindennapi látvány, mert inkább lovakkal szoktak túrázni, és az emberek meglepődnek, hogy éppen egy csacsival sétálok.
13: A törpe szamár hátára ön felülhet, hogyha netán elfárad?
14: Nem, semmiképpen.
13: Szigorúan tiltott?
14: Igen, mert nincsen belovagolva, meg nem bírnál a súlyomat.
13: A testvére valósággal beleszeretett a szamarakba, tényleg most már élete egyik értelmének tartja, hogy szamarakat mentsen, és helyzetre is hozták az édesapjukkal közösen a Szamára rezervátumot, de most már ön is ennyire lelkes híve lett a szamaraknak?
14: Kiskorom óta állatok között vagyok, úgyhogy az állat szeretettel nem volt probléma.
13: És mit gondol, ez a túra másokban is felerősítheti az állatok iránti felelősséget?
14: Nagyon remélem, és úgy gondolom, hogy gyerekként jobban tudok szólni a gyerekekhez, a korosztályon beliekhez. Eddig csak 30-40 emberrel kellett beszélnem közönség találkozón, de iskolákban van esély, hogy 150 akár 200 gyereknek kell előadást tartanom.
13: Itt van a vonalban Koszonics Bettina édesapja is, Koszonics Tibor. Ön most minden kilométeren ott van a lánya mellett? Vagy csak egy-egy állomásra látogat el?
15: Bettinát végig kísérem, együtt sétálunk. Patrikot elmertem engedni 19 évesen fiúként. Azért egy 17 éves lányt nem szabad engedni egy balatoni körre.
13: Úgy vélte, hogy a szamár, a törpe szamár nem tudná megvédeni a lányát.
15: A szamár eléggé védi a gazdáját, maga környezetét, de biztos, ami biztos, inkább én kísérem.
13: Eddig milyennek látja a túrájukat?
15: Bettina valahogy jobban megszólítja az embereket. Gyerekek nagyon örülnek a látványnak, és jó döntés volt a törpe szamár, mert a kisgyerekek nem félnek tőlem, mivel nem egy nagy kifejlett állat, mint a Magyarországon ismert szamarak, hanem egy kis törpe szamár, úgyhogy az első találkozás egy szamárral általában a gyerekeknek pozitív, mivel akkora, mint ők, úgyhogy nem félnek tőle.
13: Miért szervezik, talán mondhatom ezt, ennyire makacsul ezeket a szamaras túrákat? Hiszen most már van szamár rezervátumuk, ott megmutathatják az embereknek, az érdeklődőknek, hogy milyen állatok, szóval miért kelnek útra újra és újra?
15: Igazából nem akartunk útra kelni, csak amikor a Patrik túrázott 2024-ben, akkor a Bettina így szeretett volna túrázni, csak akkor még nem engedtem 15 évesen, és megígértem, hogyha elvégzi a lovász szakmát, akkor útra kelhet. Azt hittem, hogy elfelejti, de ahogy végzett az iskolába, akkor közölt, hogy indulna a túrára, amit megígértem neki.
13: A szamár szeretet a Koszonics családban ezek szerint töretlen.
15: Hát igen, ugye úgy nőttek fel a gyerekeim, hogy mindig voltak állataink. Igazából nem is kellett nekik tanítani, maguktól lettek ilyen állatbarátok.
13: Ebben az évben terveznek még szamaras túrát valahol?
15: Nem, semmiképpen, mert most építjük a rendezvénytermet, hogy tudjunk előadást tartani, iskolákat fogunk meghívni, és tartani nekik állatvédelmi előadást.
13: Himódon.
15: Igen, gyerekeim, nem tudom, hogy milyen ötlettel fognak előállni, de ha a pozitív és az állatokat népszerűsítik, akkor támogatom őket.
2: Egy 22 éves fiatalember elkötött egy gépet a kalocsai reptérről, majd Paks felé indult és belépett a tiltott légtérbe, ahol megközelítette az atomerőművet, ezért a kecskeméti légibázisról két Gripent küldtek a nyomába. A tolvaj végül kényszerleszállást hajtott végre egy napraforgó ültetvényen. A fiatalember olyan ittas volt, hogy az egészből semmire nem emlékszik, a kis repülőgép tulajdonosa viszont valószínűleg soha nem felejti el azt a napot. Varga Tündének öntötte ki a lelkét.
16: Talán még emlékeznek arra az emblematikus történetre, amikor 1987. május 28-án este 7 óra előtt egy 19 éves hamburgi fiatalember, Matthias Rust, a szovjet radari rendszert és a Vörös Hadsereg sorozatos tévedéseit kiátszva berepült Moszkva szívébe és leszállt a Vörös téren. Közel 40 évvel később hasonló eset történt Magyarországon. Egy 24 éves fiatalember egy kisgéppel berepült a paksi atomerőmű tiltott légterébe, majd kényszerleszállást hajtott végre. Ő nem tudatos békemissziót tervezett, mint egykori német kollégája. Állítólag részegen ellopott egy kisgépet a kalocsai reptérről, és útnak indult. Felszállása után vette őt észre a reptér ügyvezetője, repülőgépoktatója Tóth Csaba.
17: Én láttam meg, tehát én jelentettem be a rendőrségnek az esetet. Jövök ki a reptérre, és látom, hogy egy repülőgép koordinálatlan mozgással van a levegőbe. Akkor azonnal hívtam az egyik kollégámat, hogy nem-e ő baromkodik a levegőbe, de nem szoktunk ilyet csinálni, tehát gondolom még remény élt bennem, hogy hátha. Mondja, hogy nem, ő még a városban van, majd 8-ra jön ki. Mondtam, akkor te, ellopták a repülőt. És akkor bejöttem a reptérre, és láttam, hogy tényleg nincs ott a helyén.
16: De ezt el lehet vinni, tehát nem kell hozzá valami kulcs, úgy, mint egy autóhoz?
17: Tehát gyakorlatilag ezt a gépet Franciaországban gyártották, svájci megrendelésre, és 2 éve repülőiskola vette meg a svájcor, és azt az opciót, hogy az ajtót bezárható legyen, azt nem kérték, és nem volt az ajtónak se ezáltal kulcsos zár lehetősége, illetve ebben egy Comorail dízel motor, egy komputer vezérlésű motor van, amihez a gyártó csak egy nyomógombot rakott, úgymond az indításhoz.
18: Tehát akkor nem feltétel műszakilag sehol az, hogy egy gép zárható legyen így kulccsal?
17: Hát nézze, ha kimegy a Ferihegyre, ott sincsenek a Airbusoknak.
18: És akkor egyből gondolta, hogy van, aki ellop egy repülőgépet? Tehát annyira nonsens.
17: A gép mozgásából láttam, hogy valami nem normális. Tehát én még ilyet nem láttam, ilyen mozgást a levegőben. Tehát nagyon koordinálatlan eséskelés volt. És akkor, amikor hívtam a 112-t, akkor közben láttam, hogy arra Paks irányába, és ott is Paks fölött is ilyen fordulók, orra le, fönt le, mindenféle is ment a gép. Amikor letettem a telefont, akkor a hadsereg radar központja hívott, hogy én tettem-e a bejelentést, és megerősödtem, igen. Akkor kérdeztem az urat, hogy látják a gépet, mondta, hogy látják. Utána a hadsereg is kezébe vette az ügyet, és Krippenek, stb. Radaron követték.
18: Ott volt, amikor már lezuhant és megtalálták, tehát ott volt, látta a roncsot, a gépet, oda ment?
17: Nem mehettem oda, tehát fölhívtak, hogy a gép kényszer szállt, de nem mehettem oda, én este 7-kor mehettem oda a géphez. Amikor az igazságügyi szakértő is ott volt, akkor ott kellett lenni, hogy a képviselőjének addig nem nézhettem meg.
18: Mióta vezett repülő?
17: 50 éve. Örök életemben úgymond kisgépeket vezettem.
18: Én laikusként azt gondolom, én csak autót tudok vezetni, meg kis motort, hogy egy repülőt vezetni mindenféle előzetes tudás, képzés nélkül nem lehet. Akkor most ez a fiatalember rácáfolt erre?
17: Hogy a szimulátoron gyakorolt-e valaki. Nekem már volt olyan növendékem, aki sokat szimulátorozott otthon, 5 óra után el lehetett volna engedni egyedül, hogy reptált.
18: Tehát akkor ez elképzelhető így, hogyha szimulátor...
17: Nem tudom, hogy lehet, hogy ott tett önbizalomra szer az úr, és azt hitte, hogy ez hasonló. De hát azt azért tudjuk, hogy nagyon be lehetett rúgva, ami meg azért ugye nem segíti az érzékeknek az élességét. Ha szimulátoron esetleg jól is repült, az alkoholos befolyásoltság az igencsak az érzékeket negatíva.
18: A bátorságot megadta neki.
17: Hát az biztos.
18: Mit érez ezzel az egésszel kapcsolatban? Csalódottságot, szomorúságot, keserűséget, döbbenetet? Sokan nevetnek ezen, mert annyira abszurd és elképzelhetetlen, hogy ilyen megtörténik.
17: Azt, amit elmondott.
18: Mekkora a kár?
17: 165 ezer euróért vettük 2 évvel ezelőtt, és utána még beraktunk műszereket. Hát ilyen 66 millió forint körül van az értéke.
18: Oktatási célra használták elsősorban?
17: Oktatásra használták. Sokan segítettek. Tehát például a gép szétszerelését, stb. Nem tudtam volna megoldani, hogyha sok segítő kész nem segítenek. De hát mind a hatóságok, mind a rendőrség, tűzoltóknak, mindenkinek, tehát köszönjük kell, hogy mondják mindenki. Nagyon segítőkészen és nagyon jól állt a dologhoz, és tényleg a hadsereg is mindenki dokon volt az ügyben.
18: Mi a személy szerinti legfontosabb tanulsága önnek ebből a történetből?
17: Hát nekem az, hogy most a kerítésen belül tartjuk. Bezártuk egy ilyen kerítésen belül. Még egy ilyen veszteség nem esne jól. Mert hogyha még öngyilkos akart volna lenni, és az a cél, akkor megértem. Csoda, hogy túlélte.
18: Kering a neten ez a térkép, ami mutatja az ő útvonalát. Abból ön, mint pilóta, meg tudja állapítani?
17: Én nem láttam a repülését, nekem az már elsőre ijesztő volt. Ha valaki jogosítványos pilóta is annyira be van rúgva, mint ez az ember lehetett, szerintem már az az eset is necces. Mennyire kipeszte magát szimulátoron, vagy nem, ez az alkos, meg egyéb szerek befolyásoltsága, tehát itt felülírhatott bármit. De ez csak az én magám véleményem.
18: És gondolt arra, hogyha lesz egyszer lehetősége beszélni vele, akkor megkérdezi, hogy ez mi volt?
17: Nem akarok, dehogy is.
18: A történtek miatt a rendőrség a légügyi hatóságokkal közösen nem csak a kalocsai repülőtér, hanem valamennyi magyarországi repülőtér haladéktalan ellenőrzését kezdeményezte. A férfi nem sérült meg, de kórházba vitték, őrizetbe vették és kihallgatták. A beszámolók szerint olyan részeg volt, hogy semmire nem emlékszik. Az eddigi információk szerint egyébként sem vezetői engedélye, sem repülési előképzettséggel nem rendelkezik. A rendőrség jármű önkényes elvétele és rablás miatt indított ellen eljárást.

Ez volt már a Netszes. Holnap ugyanebben az időben találkozunk, most pedig következik a Krónika itt a Kossuth Rádión. Én búcsúzom a szerkesztő Gál Ilona és Gellért András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Rozbora Zoltán nevében is. Sashegyi Zsófiát hallották.

0: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó estét kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Beslin Bettina, főbb híreink először röviden.
2: Az év végéig megérkeznek a feloldott Európai Uniós források, közölte Vitézy Dávid a Kossuth Rádióban.
1: Önálló költségvetés szorgalmaz az oktatási intézmények számára a pedagógusok szakszervezete.
2: Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt indult nyomozás az Exim Bank ellen.
1: Idén is ingyen igényelhetik a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos tanulók.
2: Holnap is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb eső, hajnalban 14-19 fok várható.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kis Gábor. A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette, így az év végéig megérkeznek Magyarországra a feloldott Európai Uniós források, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid szerint a teljesítést még ellenőrzik, a pénzből pedig szinte minden ágazatban lesznek fejlesztések, Illés Anna összefoglalója.
3: Az összes feltételt teljesítettük, ami miatt az uniós pénzek be voltak fogyasztva, és az alapvetően arról szólt, hogy ne lopják el ezeket az uniós pénzeket.
4: Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Vitézy Dávid emlékeztetett, az ezzel kapcsolatos politikai megállapodás májusban jött létre Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök között. Hangsúlyozta, a forrás a korrupció ellenes intézkedések hiánya miatt volt befogyasztva.
3: A vagyonnyilatkozatok ellenőrizhetőségétől, hogyha valaki elfelejt bevallani egy kastélyt vagy egy jaktot, akkor legyen olyan hatóság, ami ezt ki tudja mutatni és ellenőrzi. Az Európai Ügyészséghez való csatlakozásig, különböző átláthatósági szabályokig, a magántőke alapoktól a közbeszerzésekig, amiket meg kellett tennünk, ezeket hívják ilyen brüsszeli szakzsargonban szupermérföldköveknek, ezeket kellett megvalósítanunk és a magyar jogrendbe átültetnünk, több mint 100 jogszabályt módosítottunk az elmúlt 3 hónapban ennek érdekében, egyikben sem szerepel a migrációval, az Ukrajnával, a háborúval, a bármiféle életmód kapcsolatos kérdés, alapvetően korrupció ellenes és az átláthatóságot szolgáló jogszabályok.
4: A közlekedési és beruházási miniszter kitért arra, hogy az érintett 10 milliárd eurós forrás egy speciális alap a COVID utáni európai gazdasági károk helyreállítását célozza, és minden tagállam jogosult lehet rá.
3: Az összes többi országban 6 évig dolgoztak azon, hogy ezt elköltsék és felhasználják szabályosan, nekünk 3 hónapunk maradt, mert az előző kormány nem csinált semmit. Egyrésztről a kényszerpálya az volt, hogy miután augusztus 31-ig ezt le kell zárni, ami projektet az elmúlt években valamilyen módon megépült dolgokból be lehetett tenni, azt betettük, mert az költségvetési mozgásteret terem. Tehát például a trolik, amiket tegnap átadtunk, azokat a főváros megvette saját pénzből, mert az előző kormány nem adta neki oda máshonnan a forrásokat. Most ezt úgymond beforgattuk, ez a szakszó. Így most például a fővárosnak is több pénze lesz más fejlesztéseket finanszírozni a fővárosban. Csak egy példa, de tegnap pont ezt adtuk át. Ugyanez a helyzet több más vidéki városban is.
4: Vitézy Dávid szerint a forrás szerte ágazóan szinte minden ágazat fejlesztését érinti. Közölte, a feltételek teljesítését még ellenőrzi az Unió. Ezt követően a 10 milliárd eurót december 31-éig utalják.
1: Több mint 1200 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével, közölte a miniszterelnökség.
2: A hétfőn lezárult felszámolás azokat az alapítványokat érinti, amelyek nem végeznek felsőoktatási tevékenységet. Az egyetemet fenntartó KEKVÁK egy év haladékot kaptak. A miniszterelnökség közlése szerint a modell megszüntetésével átláthatóbbá válik a közvagyon felhasználása, miközben továbbra is elérhetőek lesznek a szervezetek által meghirdetett programok és szolgáltatások. Hozzátették, hogy az intézkedéssel jelentős akadály is elhárul az uniós támogatások hazahozatala elől.
1: Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt indult nyomozás az Exim Bank ellen. A rendőrség több ezer oldalnyi dokumentumot foglalt le. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a nyáron 4 a bankot érintő összesen csaknem 1000 milliárd forintos ügyben tett feljelentést, Harcsás Gergely összefoglalója.
5: Több ezer oldalnyi dokumentumot foglaltak le a rendőrök hétfőn az Exim Bank elleni nyomozással összefüggésben. A police.hu oldalon megjelent közlemény szerint a most beszerzett iratok az ügy további vizsgálatához szolgáltatnak adatokat.
6: A hanyag kezelés, hűtlen kezelés, csalás és csődbűncselekmények elkövetésének kora lejárt.
5: Tette világossá korábban a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a tárca egyebek mellett az Észak-Macedóniának adott rendkívül kedvező kamatozású, szabad felhasználású hitel miatt fordult a hatóságokhoz.
6: Összesen mintegy 360 milliárd forintos szabad felhasználású hitel 100%-os magyar állami kezességgel és 3,25%-os kamattal. Mindeközben a magyar családok és vállalkozók ennek a kedvezményes 3,25%-os kamatnak a többszörösével vehettek fel hitelt. Inkább támogattak egy ilyen magas kockázatú ügyletet, mint tisztességes magyar vállalatok.
5: A minisztérium továbbá a Tiborcz István köréhez köthető Sofitel projekthez nyújtott hitel, a Dunakeszi járműjavító egyiptomi vasúti kocsi programjához adott kölcsön, valamint Szíj László afrikai útépítési projektjével kapcsolatban is feljelentést tett.

0: le, valamint kihallgatásokat végeztek a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél. A Szociális és Családügyi Miniszter feljelentése alapján júniusban indult nyomozás, amiért az előző kormányzati ciklusban a Kulturális és Innovációs Minisztérium a piaci ár háromszorosáért rendelt játékmotorokat, csak nem 240 millió forint értékben.
1: 4 alkotmánybíró megbízatása járt le augusztus 31-ével, miután visszaállították a 70 éves felső korhatárt. Távozik a testületből Polt Péter elnök, Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán is. Az országgyűlésnek 60 napon belül kell új alkotmánybírókat választania a távozók helyére. Részletek Brieska Dánieltől.
2: Polt Péter elnök távozásával az alkotmánybíróság irányítását átmenetileg Cine Ágnes elnök helyettes veszi át. Ő novemberben tölti ki mandátumát, így addig, illetve az új elnök megválasztásáig vezetheti a testületet. Az alkotmánybíróság személyi összetétele jelentősen átalakul, 70 évnél idősebb tagja ugyanis a továbbiakban nem lehet a 15 tagú testületnek. A rendszerváltáskor megállapított korhatárt még a második Orbán kormány idején 2013-ban törölték el, és idén nyáron az alaptörvény 17. módosításával állították vissza.
3: Az az általános ugye, tapasztalatunk, hogy ebben a alkotmányos feladatában kudarcot vallott ez az intézmény 2026 előtt.
2: Így értékelte a mai nappal lezárult időszakot Sólyom Péter alkotmányjogász. A Kossuth Rádió Felkelő című műsorában azt mondta, az alkotmánybíróság a még meglévő viszonylag széles hatáskörét nem az emberek jogainak védelmére, hanem a kormánypárt hatalmának biztosítására használta fel. Hangsúlyozta, a jogállam helyreállítása szempontjából kulcskérdés lesz a testület sorsa, így helyre kell állítani annak tekintélyét. Sólyom Péter szerint ugyanakkor ennek most több akadálya is van.
3: Továbbra is a 2010 nyarán megváltoztatott rendszer szerint jelölik az alkotmánybírókat, amit egy egypárti jelölést tesz lehetővé a jelenlegi parlamenti feltételek között. Ez egy legitimációs probléma. A másik történet, hogy ami pedig az alkotmánybíróság mozgásterét jelenti, továbbra is alkotmányozó kormánytöbbség van a parlamentben, tehát ha a kormánynak nem tetszik a parlament, vagy az alkotmánybíróság döntése, minden lehetősége meg, hogy fölülírja az alkotmánybíróság döntését.
2: Sólyom Péter hozzátette, fontos kérdés lesz, hogy olyan alkotmánybírákat jelölnek-e majd, akik valóban alkalmasak a testület autonómiájának megerősítésére.
1: 5 tagúra bővül az Integritás Hatóság igazgatósága, Bíró Ferenc elnök és 2 elnök helyettese mellé 2 új elnök helyettes csatlakozik, Bozzai Erika és Nagy Fribicer Gabriella személyében, mindkettőjüknek több évtizedes szakmai tapasztalata van.
0: Az augusztusban hatályba lépett új szabályozás alapján az intézmény kizárólagos hatáskörrel ellenőrzi a kiemelt közjogi és kormányzati személyek vagyonnyilatkozatainak tartalmát és teljes körűségét. Miután a visszatartott európai uniós források ismét megnyílnak Magyarország előtt, a hatóság feladatkörének bővülésével a felelőssége is nő.
1: Ma kezdődött el a kötelező nyugta adatszolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozóknak a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell küldeniük a NAV-nak. A változás több 10 000 vállalkozást érint, összefoglaló Nagy Viktóriától.
4: Akiket érint, azok a vállalkozások, akik papíros nyugtát, vagy pedig számítógéppel kiállított nyugtát használnak.
5: Mondta a hivatal kommunikációs vezetője a Krónikának. Lincmeyer Szilvia hozzátette, ehhez december 31-jéig átmeneti felkészülési időszakot biztosít a hatóság. A vállalkozók addig választhatják meg, hogyan tudnak adatot szolgáltatni. Az átállás több mint 250 000 vállalkozót érint.
4: Nyugtát minden értékesítés, illetve szolgáltatás nyújtásról ki kell állítani. Azok, akik online pénztárgép használatra kötelezettek, például a boltosok, vendéglátóhelyek, szálláshelyek vagy a konditermek, ők online pénztárgéppel teljesítik ezt a kötelezettségüket. De például a fodrászok, műkörmösök, villanyszerelők, szobafestők vagy a piaci árusok, ők jellemzően papírnyugtát használnak, és mivel a NAV eddig ezekre az adatokra nem látott rá semmilyen módon, csak akkor, hogyha egy ellenőrzés keretében éppen ellenőrizte, hogy ad-e nyugtát a vállalkozás vagy nem, Ezért most ezekről a nyugtákról is adatot kell szolgáltatni szeptember 1-től.
5: Lincmajer Szilvia hozzátette, hogy az érintettek két módon tudják teljesíteni a kötelezettséget.
4: Vagy használják az e-pénztárgépet, és úgy teljesítik,

0: nyugtaadatszolgáltatásukat. A NAV-nak már egy éve üzemel egy ingyenes e-pénztárgép alkalmazása. Akik továbbra is papírnyugtát szeretnének használni, nyugodtan lehet. Ebben az esetben viszont a webes felületet kell használni, és 3 naponként kell adatot szolgáltatni.
1: Linczmeier Szilvia elmondta, hogy a NAV munkatársai folyamatosan ellenőrzik a vállalkozásokat, de december 31-éig még nem büntetnek, ha valakinek nem sikerült az új kötelezettséget teljesíteni. Felhívta a figyelmet arra, hogy az érintettek segítséget kérhetnek az ügyfélszolgálatokon, illetve a 1819-es telefonszámon. Emellett a NAV honlapján videó is elérhető a kötelező nyugtaadatszolgáltatásról.
2: Az őstermelők és kisvállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentését sürgeti a Mi Hazánk mozgalom.
3: A pártalelnöke közleményében bírálja a kormány döntését, mely szerint az őstermelőknek és a kisvállalkozásoknak 3 napon belül be kell jelenteniük a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál az általuk kiállított nyugták adatait. Dus Dávid szerint ennek végrehajtása a jelenlegi gazdasági helyzetben sok érintett számára kivitelezhetetlen.
2: Elkezdődött a tanév, az oktatási tárca több változtatást is bevezetett.
3: Az iskoláknak alsó tagozaton lehetőségük van arra, hogy 45 helyett 35 perces tanórákat és hosszabb szüneteket tartsanak. Emellett kevesebb lehet a házi feladat mennyisége is. A napkezdésre külön sáv lesz meseolvasással, beszélgetéssel. Az értékelés is fejlesztő jellegű lesz. A tárca szorgalmazza a szöveges visszajelzés bevezetését. Bővült a rendelhető tankönyvek listája is, a kiadók 140 segédkiadványt tettek fel a tankönyvlistára.
2: Egységes költségvetési rendszert szorgalmaz a köznevelési intézményekben a pedagógusok szakszervezete. Azt is szeretnék elérni, hogy az oktatási intézményeknek önálló költségvetésük legyen, Illis Anna összefoglalója.
4: Javaslattal fogunk élni a kormány felé az ősz folyamán, és a parlamenti frakciók és a parlamenti képviselők felé, hogy egy olyan új egységes költségvetési rendszer alakuljon ki, ahol minden gyerek fenntartótól, településtől függetlenül ugyanannyit érjen.
5: Mondta a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Totyik Tamás a szervezet budapesti tanévnyitóján hangsúlyozta, jelenleg a központi költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állam és nem állam a mi iskolákat, ami szerinte nem elfogadható. Az új tanévről szólva arról beszélt, hogy a pedagógusok alapvetően optimistán várják a változásokat.
4: A rájuk nehezedő nyomáson enyhítsenek, egy szabadabb tantervi szabályozás legyen, aminek az első lépései megtörténtek, bár ebben még a jogi háttérrel van némi probléma, de az akaratot most már látjuk, és a lehetőséget látjuk, hogy megnyílt. Az iskolák autonómiájának egy részét visszakapták, ugye azzal, hogy az iskolák dönthetnek arról, hogy milyen legyen a pedagógiai program a szervezet és működési szabályzatuk. Ez is egy nagyon fontos. Megmaradt az ingyenes tankönyv, amit továbbra is támogatunk. Ugye ígéret van arra, hogy jövőre a tankönyvpiacot is megnyitják, és a legfontosabb az óvodaiskola átmenetnél az oktatási hivatalt, mint hatóságot kiiktatták a rendszerből.
5: Tóth Tünde, a szervezet alelnöke pedig azt hangsúlyozta, továbbra is nagy gondot jelent a nevelést és oktatást segítő kollégák, valamint technikai alkalmazottak alacsony bére.
6: A tagozatunk tagjai úgy döntöttek, hiszen már ők is felvették a munkafonalát, elindult az új tanév, hogy elfogadják a Tisza kormány 25%-os emelését, de azt kapják meg idén szeptember 1-től, és szeretnék, hogyha a következő tanév szeptember 1-je úgy indulhatna, hogy elérik a kívánt és kitűzött cél, méghozzá azt, hogy a bérük a garantált bérminimum 50%-ára emelkednek, hosszú távon pedig ők is egy bértábla rendszert képzelnek el maguknak.
5: A bérrendezést a PS mellett a pedagógusok demokratikus szakszervezete is szorgalmazta. Lanert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter a nagykanizsai országos tanévnyitón hétfőn béremelést ígért az érintetteknek.
2: A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogyi Nagybajonban.
3: Bak András, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget és megalapozza a nemzet jövőjét, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Bak András elmondta, azért látogatott el a nagybajomi iskolába, hogy kifejezze a magyar nép megbecsülését minden tanárnak, pedagógusnak, diáknak, mindazoknak, akik vidéken nehezebb körülmények között dolgoznak és tanulnak.
2: Pontosabb és egyértelmű feladatmegosztással működik tovább a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter a többi között nagyobb hangsúlyt fektet a személyzetpolitikára és a kormányzati koordinációra.
3: A tudományos és technológiai miniszterhez kerül, mások mellett a kiberbiztonság és a mesterséges intelligencia feladatköre. Az egészségügyi tárcánál egyértelműbbé válik az egészségügyi intézményrendszer irányítása, de az oktatási és gyermekügyi miniszter feladatai is kiegészülnek további felelősségekkel. A szociális és családügyi miniszterhez a gyermekjogi politika fog tartozni. A kabinet ügydöntő jogköre pedig kiterjedt többek között a terrorizmus elleni küzdelemre, valamint a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolására.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. A mentőcsapatok csaknem 4,5 ezer eltüntet, köztük 3 magyar-nepáli kettős állampolgárt keresnek.
3: A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Egy erőmű dolgozóit is keresik, akik közül sokan egy alagútban lehetnek. A több száz föld alatt rekedt munkást robbantásokkal próbálják kiszabadítani. A villámárvizet múlt szerdán egy gleccseromlás okozta. A katasztrófának már több mint 900 halálos áldozata van. A hétvégén 300 túlélőt találtak.
2: Kiterjedt orosz drón és rakétatámadás érte hajnalban Kijevet és környékét. Legkevesebb 8 ember meghalt, 5-en megsebesültek.
3: Az ukrán fővárosban több lakóház és ipari létesítmény is megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadipari üzemeket is bombáztak Kijev és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki.
2: Felfüggeszti az Európai Unió a hús és más állati eredetű termékek importját Brazíliából.
3: A behozatali tilalmat azért rendelték el, mert a dél-amerikai ország nem nyújtott elegendő garanciát arra, hogy megfelel az EU szabványainak. A szabályozás célja, hogy megakadályozza az állattenyésztésben az antibiotikumok helytelen használatát. A korlátozás csütörtökön lép életbe, és a feldolgozott hústermékek mellett várhatóan a baromfira, a tojásra és a mézre is kiterjed.
2: Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat a vasárnap hajnali svájci lövöldözés ügyében.
3: A rendőrség szerint a 43 éves svájci férfi magányos elkövető volt. Hozzátették ugyanakkor, hogy a nyomozás még tart. Svájcban egy elektronikus zenei fesztiválon történt a lövöldözés. A támadásban egy fiatal nő meghalt, többen megsérültek.
2: Bűnösnek mondta ki az esküdtszék a nevadai bíróságon Dwayne Davis-t. Tupac Shakur 30 évvel ezelőtti meggyilkolásában.
3: Az előadót 1996-ban Las Vegasban sebesítették meg halálosan. A merénylet ügyében a hatóságok azután kezdtek újra nyomozni, hogy a most 63 éves egykori bandavezér emlékirataiban és interjúkban is elismerte, ott ült a támadásban résztvevő autóban. Az ügyészség nem a gyilkosság tényleges elkövetésével, hanem a kitervelésével vádolta meg. A hatóság szerint ő adta a fegyvert unokaöccse kezébe, aki aztán tüzet nyitott.
8: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: 1,7%-kal nőtt a második negyedévben a gazdaság teljesítménye az előző év azonos időszakához képest, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal jelentéséből. A növekedést az ipar és a fogyasztás bővülése segítette, miközben a beruházások szintje és az agrárium visszafogta a gazdaságot, Kócán Dávid összefoglalója.
9: A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint a KSH által közzétett adatok alapján mérsékelt gazdasági fellendülésre kell számítani idén.
10: Nem is kirívóan jó, nem is kirívóan rossz adat, hogy azért a 2010-es években láttunk ennél nagyobb növekedést is, de azért az elmúlt évek stagnálásához képest talán már valamekkora növekedés már valami talán elindult.
9: A magyar gazdaság teljesítménye a második negyedévben 1,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az előző negyedév 2019-hez képest pedig 0,5%-kal nőtt. Regős Gábor hangsúlyozta, az élénküléshez elsősorban a szolgáltatások és az ipar teljesítménye járult hozzá.
10: Az iparban mindenképpen látszik egy fordulat, itt 3,7% volt a hozzáadott érték növekedése, ez az előző negyedévben még 0,8% volt, előtte pedig egy masszív csökkenést láthatunk. Ehhez két tényező járul hozzá, az egyik az új gyáraknak a fokozatos indulása, a másik pedig az, hogy a külső keresletben is talán van egy éledezés.
9: Az asszály jelentősen visszavetette a mezőgazdaság teljesítményét, így az 12,4%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A beruházások száma szintén csökkent, ugyanakkor a háztartások fogyasztása érdemben támogatta a bővülést.
10: Én az év egészére is ezt az 1,7% körüli növekedést valószínűsítem, aztán talán jövőre ismét sikerül egy kicsit tovább lépni, és ennél már egy nagyobb növekedést elérni.
9: A szakértő szerint a következő időszakban az energiaárak változása jelenti a legnagyobb kockázatot.
2: Idén is ingyen igényelhetik a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos tanulók. A szülőknek szeptember 15-ig kell nyilatkozniuk, hogy kérik-e a vakcinát. Az átoltottság évről évre nő. Tavaly a lányok 80, a fiúk 70%-a kapta meg az oltást, Kovács Anna összeállítása.
11: Minden iskola kezdés egyben a HPV vírus elleni védőoltással kapcsolatos tájékoztató kampány kezdete is a tiszti főorvosi szolgálatnál. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szeptember elején tájékoztatja a szülőket, a védőnőket és az iskolákat a hetedikeseknek ingyen kérhető humán papilloma vírus elleni vakcináról. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos sajtótájékoztatón hívta fel a figyelmet arra, hogy szinte mindenki elkapja egyszer ezt a vírust, és könnyen felgyógyul belőle. A későbbi szövődmények, például a méhnyakrák elkerülése miatt érdemes már 7. osztályban kérni az oltást.
12: Ez egy elsődleges megelőzésre szolgáló védőoltás. Az azt jelenti, hogy akkor kell a védőoltást beadni, amikor még nem következett be az első fertőzés, és ezt ebben az életkorban a leginkább célszerű.
11: A tiszti főorvos hangsúlyozta, hogy ha valaki megfertőződött, akkor a védőoltás már nem tudja kifejteni a megfelelő hatást. Oroszi Beatrix a Kossuth Rádió kérdésére azt mondta, hogy a felnőtteknek is érdemes megfontolni az oltás beadását, bár ez már több oltást jelent, és jelenleg nem ingyenes. A vakcinák piaci áron kaphatóak, 3 oltás akár 150-200 ezer forintba is kerülhet.
12: Természetesen a legjobb életkor az az életkor a védőoltásra, amikor még a szexuális élet nem kezdődik el. Ennek ellenére nem mondjuk azt, hogy nincs előnye későbbi életkorban, tehát aki később szeretné, a védőoltást később is igényelheti. Ezt érdemes a szülésznőgyógyásszal megbeszélni, érdemes előtte HPV szűrést végezni.
11: A 7. osztályos gyermekek szülei szeptember 15-ig ingyenesen kérhetik a védőoltást az iskolán és a védőnői szolgálaton keresztül.
2: Új lakásépítési program előkészítéséről döntött a kormány, a megfizethető lakhatás javítását tűzte ki célul.
3: A közlekedési és beruházási miniszternek a pénzügyminiszter bevonásával szeptember végéig kell előkészítenie a Vekerle lakásépítési programot, olvasható a Magyar Közlönyben. A program a lakáskínálat bővítése mellett nagy hangsúlyt helyezne a megfizethető lakások arányának növelésére, a barna mezős területek hasznosítására, valamint az energiahatékony és fenntartható lakásépítések ösztönzésére. A tervek között szerepel az intézményi bérlakások és kollégiumi férőhelyek fejlesztése, valamint a kiszámíthatóbb szabályozási környezet.
8: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
2: Megérkezett a stúdióba Regős László Pál a friss információkkal.
13: Köszöntöm a hallgatókat! Ma újabb érkezőt jelentett be a Ferencváros labdarúgó csapata, amely az 50-szeres szlovák válogatott Matus Beróvelőr erősítette meg keretét. Beró korábban a török Trabzonsporban és a holland Vitesben is futballozott, majd 2023-ban a Bundesligában szereplő Bochum együtteséhez igazolt. Beró szerződése a nyáron lejárt, így szabadon igazolható játékosként csatlakozott a zöldfehérekhez. Az FTC hátvédje Botka Endre combsérüléssel bajlódik. A 30-szoros válogatott játékos hetek óta nem játszott mérkőzésen, mert a combja bedúzzadt és bevizesedett. Várható visszatéréséről egyelőre nincs információ. A belga élvonalban folytatja pályafutását Balogh Botond. A magyar válogatott középhátvéd 4 éves szerződést kötött a Westerlo együttesével. Balogh 2019 óta játszott az olasz Parmában, az előző idényt viszont kölcsönben a török Kocaelispornál töltötte. Elérte a maximális létszámot a félmaratoni és a 10 kilométeres táv is a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A Budapest Sportiroda vasárnapi eseményére a tavalyi rekordot is megdöntve több mint 24 ezeren neveztek. Köszönöm figyelmüket!
8: Közlekedés.
3: Az Útinform információi szerint szakaszos torlódások alakultak ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és Szárliget között. A sok kamion miatt a külső sávon nehézkes az előrejutás, személyautóval érdemes az átterelt belső sávot használni. Két kamion ütközött szintén az M1-esen a főváros felé a Tatabánya centrum csomópontnál, a balesetet a gyorsítósávon lehet kikerülni. Komáromban ma és holnap aszfaltoznak az Erzsébet híd Magyar hídfőjénél, csak a menetrend szerinti buszokat engedik át. Személyautóval a Monostori híd felé érdemes kerülni.
2: Most pedig következnek a fővárosi közlekedési hírek.
14: Jó napot kívánok! A fővárosban a lassú a haladás a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A Kacsó-Pongrác úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya kivezető szakasz előtt csak egy sáv járható, mert javítják a burkolatot, várhatóan holnap estig. Lassú haladásra kell készülni a Róbert Károly körúton a felüljáró felé, már a Lehel utcától. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell készülni, mert javítják a vízvezetéket. Szép Csilla, BKK Info.
8: Időjárás.
2: Hogy napsütésből vagy esőből lesz több holnap, azt Vaszkó András mondja el.
15: Szia, köszöntöm a rádióhallgatókat. Az éjszaka átvonult hidegfront mögött néhány fokkal kevésbé meleg, váltakozó nedvesség tartalmú légullámok érkeznek hozzánk. Emiatt ma éjszaka és szerdán is gyakran változik a felhőzet mennyisége az országban. Északnyugat felől többször is érkeznek fölénk vastagabb felhőtömbök. Ezekből elsősorban a Dunántúlon fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor, holnap esetleg zivatar, de emellett szerdán is az ország legnagyobb részén hosszabb napos időszakokra is lehet számítani. A hőmérséklet ma késő este 17 és 24, hajnalban jobbára 14 és 19, szerda délután 27 és 32 fok között valószínű.
2: Az esti krónikát hallották. A műsorban beszámoltunk többek között arról, hogy az év végéig megérkeznek a feloldott Európai Uniós források. Hallhattak arról is, hogy önálló költségvetés szorgalmaz az oktatási intézmények számára, a pedagógusok szakszervezete, és arról is, hogy hivatali visszaélés és hűtlenkezelés gyanúja miatt indult nyomozás az Exim Bank ellen. A krónika szerkesztője Kis Gábor volt, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a bemondó Bestin Bettina, a technikai munkatársak Sós Zoltán. Az ő nevükben is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímeát hallották. Hamarosan kezdődik a nap témája, a Fradi városról és a távoltartás szigorításáról beszélgettünk. Részletes hírek legközelebb 22 órakor a késő esti krónikában.
8: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
16: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu
8: Reklámot hallottak.

0: 18 órakor jó estét kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa elnöke. Pardavi Márta jogászt is jelölik a Václav Havel díjra. A maihoz hasonló idő lesz holnap is, jönnek a részletek. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz, közölte a Beruházási és Közlekedési Miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői. A döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az FKT dönthet majd például fővárosi beruházások kiemelté nyilvánításáról. A vagyonelkobzás új formáját vezetné be és szigorítaná a külföldi embercsempészekkel szembeni eljárást az igazságügyi tárca. A parlamentnek ma benyújtott javaslat alapján olyan vagyont is elkobozhatnának, amelyet valaki az előző 5 évben bűnszervezetben résztvevő személytől szerzett. Megszüntetnék azt a lehetőséget is, hogy az ügyészség felfüggeszte a külföldi embercsempészek elleni eljárást, ha 72 órán belül elhagyják Magyarországot. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-ig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedések ellen véd. A vakcinát az iskolaorvos adja be 2 alkalommal 6 hónap különbséggel. Pardavi Márta jogász, emberi jogi aktivista, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke is bekerült a Václav Havel egykori cseh elnökről elnevezett emberi jogi díj 3 jelöltje közé, közölte az Európai Tanács parlamenti közgyűlése. Az emberi jogok területén végzett munka elismeréséül alapított díj magyar jelöltje régóta figyelemmel kíséri a bűnöldöző szervek és az igazságszolgáltatás emberi jogi munkáját. Felszólalt a magyarországi civil társadalom terét szűkítő törvények ellen, segített megvédeni a kiszolgáltatottakat Európa határain és fenntartani a jogállamiságot a növekvő nyomás ellenére. Az ukrán kikötői infrastruktúrát támadta Oroszország Odessa régióban. Rakéta és drón támadás ért egy hőerőművet is, a román határ közelében pedig megrongálódott az Orlivkai komp kikötő ellenőrző pontja, ahol ideiglenesen felfüggesztették a forgalmat, közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Az utóbbi hónapokban az orosz erők fokozták az ukrán export szempontjából kulcsfontosságú fekete-tengeri és dunai kikötők elleni támadásokat. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban, a Times Square közelében. A 49 éves nő 2 véletlenszerűen kiválasztott járókelőt szúrt meg. Egyikük egy 32 éves nő meghalt, egy 68 éves férfit kórházban ápolnak. A rendőrök 4 percen keresztül próbálták rávenni a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadót, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték. Végül az időjárásról. Holnap is napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, zivatar. Ma este megerősödhet, holnap élénk lesz a szél. Hajnalban 14-19, holnap 27-32 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 19 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy 60-i Tóth Erikával. Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Nem késtek le semmiről, mondják azok a diákok, akik a sokadik X-en túl olykor 70-80 évesen ülnek be az iskolapadba. Vajon mi motiválja őket? Miért szeretnének diplomát szerezni? És mégis mozog a föld. Riasztó jelenséggel szembesültek London lakói, akik attól félnek, ingatlanjaik értéküket vesztik, vagy rosszabb esetben elsüllyednek. A klímaválság újabb fenyegető hatása.
2: Necces. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
4: Ez itt a nap témája, a szerkesztő László Pán nevében is köszöntöm a hallgatókat, én Tatár Tímea vagyok. 25 milliárd forint állami támogatást kapott a Ferencváros a Fradi Város projekt megvalósítására. Ez lesz az első témánk, már itt van Kele János újságíró. A műsor második felében a belügyminiszter bejelentésével foglalkozunk. Pusvai Gábor szigorítaná a távoltartást. Spronc Júlia ügyvéd-jogvédő a patentjogásza érkezik. Feljelentést tett tehát a belügyminisztérium, költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás büntette, valamint hanyag kezelés és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt, és visszaköveteli a tárca a pénzt. Azt az imént is említett 25 milliárdot, amelyet a klubot működtető ZRT kapott, hogy a Népligetben felépítsen egy sportkomplexumot. Kele János a 24.hu főmunkatársa írt tényfeltáró cikket a témában. Köszöntöm a stúdióban.
5: Köszöntöm én is a hallgatókat.
4: Mielőtt magára a Fradi Városra rátérnénk, tudom, hogy nem kifejezetten szeretne erről túl sokat beszélni, de mégsem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a Grüne Jugend Ferencváros Facebook oldala megosztott egy képet egy drapériáról, rajta a felirat: Kele Jani, kezd el aggódni. Hogyan érintette ez a fenyegetés, hogy van?
5: Jó vagyok, köszönöm szépen. Azért gondolom, hogy erről kár beszélni, mert én nem vagyok szereplője ennek az ügynek, tehát én beszámolok erről az ügyről, meg tudósítok erről az ügyről. Nyilvánvalóan lehet, hogy ez valakiknek nem tetszik, az ebbéli véleménynyilvánításukat én elfogadom, aztán nyilván az, hogy ez milyen határokat lép át, aznak a megítélés, meg nem biztos, hogy, sőt, biztosan nem az én dolgom, de mondom, tehát én kifejezetten nem szereplője vagyok, és nem is szeretnék lenni ennek az ügynek, beszámolok róla a legjobb tudásom, és egyébként tények meg dokumentumok alapján.
4: Mit lehet tudni erről a projektről, és mi lett a gyanús?
5: Mégpedig a Népliget rekonstrukciója 1-2, illetve Fradiváros projektekre, tehát hogy egy multifunkcionális sportinfrastruktúra, nyilván az utánpótlás meg a különféle szakosztályok munkáját segítendő épüljön föl a Népligetben. Ez 2016-ban és 2017-ben két kormányhatározattal döntött erről az akkori kormány, hogy ezt a Ferencvárosnak adja ezt a pénzt, illetve a Népliget rekonstrukciójának a középpontjába is a Fradi Város projekt került, tehát elsősorban így akarta hasznosítani ezt a területet az állam. Az, hogy ez a projekt nem halad a tervezéskor, vagy az elhatározáskor meghatározott ütemben, az korábban is lehetett látni, hogy nyilván sok olyan ismerőssé vált kifejezésre hivatkoztak már korábban is az ügy szereplői, mint a háborús infláció, illetve a Covid-járványnak a következményei. Azt lehetett kibogozni korábban, hogy valamennyit elköltöttek ebből a pénzből tervezésre, előkészítésre, tereprendezésre, ugye lebontották a diákstadionnak az épületét, a volt építők pályát, ami korábban a Népligetben állt, egy műemlék jellegű stadion épület volt, azt elbontották, de maga a projekt az nem nőtt ki a földből ez alatt a 98-9 év alatt, vagy majdnem 10 év alatt sem, és igazából itt a kormányváltás környékén még márciusban volt az a hír, hogy a Ferencváros benyújtotta a záró elszámolását ezzel a projekttel kapcsolatban, tehát leadta azt, hogy ebben a projektben a számára folyosított pénzekkel mit csinált, és aztán azoknak az információknak kezdtem utána menni, amik arról szóltak, hogy ezt az elszámolást nem fogadja el az államtitkárság, különféle hiánypótlási köröket ír elő, és feltettem két kérdést, amelyek arra vonatkoztak, hogy milyen pénzügyi számviteli kategóriákban számolt el a Ferencváros ezt a kapott pénzt, tehát mennyi ment belőle a beruházásra, mennyi ment belőle működésre, mert volt egy 2022-es módosítása a kormányhatározatnak, ami lehetővé tette.
4: De a javarészét dedikáltan a Fradi Város megvalósítására kapták, nem?
5: Alapvetően az egészet a Fradi Városra kapták, és 2022. december 28-án született egy kormányhatározat módosítás, ami azt tartalmazta, hogy ezen felül működésre is felhasználhatja a pénzt az egyesület, hiszen a kedvezményezettje az egyesület volt, nem pedig a labdarúgó klubot működtető ZRT. Ezért tettem fel ezt a kérdést, nyilván különféle információk eljutottak hozzám, hogy továbbadta-e ezt a pénzt, vagy a támogatásnak egy részét az egyesület más jogi személynek, vagy gazdasági társaságnak. Ezt tettem fel már az új a belügyminisztérium alatt felálló sport államtitkárságnak.
4: Mielőtt tovább mennénk, ez a működés, ez mit jelent? A működés szó az ember fejében azt jelenti, hogy fűtés, áram, telefonköltség, stb. Játékosok vételét, vásárlását is jelentheti?
5: Ugye itt ketté kell választani az ügyet, az egyik az az, hogy ki a kedvezményezetje az állami támogatásnak. Ugye az állami támogatásnak sok formája van. Korábban heveny közvita folyt arról, hogy mondjuk a TAO támogatások azok állami támogatásnak minősülnek-e, természetesen igen, hiszen közpénzekkel gazdálkodik, a NAV folyósítja ezeket, stb. Stb. De egy közvetlen állami támogatás, hogyha az célhoz kötött, akkor annak nagyon komoly és szigorú felhasználási szabályai vannak, amiket egyébként egy támogató jogiratban szoktak rögzíteni. Na most ez a támogatói okirat való arra, hogy az ilyen vitás kérdéseket rendezze, hogy mit ért egyébként a támogatást nyújtó jelen esetben az állam működési költségként, mit tart elszámolható költségnek, és mi az, amit nem tart elszámolható költségnek. Tehát amikor jött ez a kormányhatározat módosítás, akkor születnie kellett, vagy én azt vélelmezem, hogy talán született egy támogatói okirat módosítás is, amiben ezt vagy szabályozták, vagy nem szabályozták, ezt egyenlőre nem tudjuk, de az biztos, hogy a működési költségek klasszikusan, és mondom még egyszer, az egyesületnél merülhetett fel, hiszen ők voltak a kedvezményezettjei a támogatásnak, klasszikusan bérek, rezsi és hasonló kiadásokra képzelhető el. Egy játékjog megszerzés, mondjuk egy futballklub esetében, az egy olyan beruházás, amit egyébként éveken át a könyvekben amortizál ez a gazdasági társaság.
6: Mondhatjuk azt, hogy akkor a maga az elszámolás az még egy nagy talány?
5: Az elszámolás abból a szempontból sokáig talány volt, hogy március 25-én benyújtotta az Egyesület az elszámolást. Nyilván itt különféle hiánypótlási köröknek meg kell felelni, van a határidők, amikor egyébként még kérhet a tárca is, mint ellenőrzésben eljáró szerv hiánypótlást, új dokumentumokat, stb. Ennek megvan egy határideje. Én úgy tudom, hogy augusztus elején, tehát amikor mielőtt megkezdődött a kommunikáció a kormányzat részéről, akkor zárult le ez a hiánypótlási kör, és emiatt állt nyilvánosság elé a tárca, és mondta azt, hogy ezeken és ezeken a pontokon ő nem tartja elfogadhatónak a Ferencváros elszámolását. Ugye innen tudjuk a sportállamtitkár közléséből, egy közleményéből, Facebook posztjából, hogy 11,2 milliárd forintot a labdarúgó ZRT használt föl, és közvetlenül játékosok vásárlását finanszírozta belőle, tehát a Ferencváros ez beleírta az elszámolásba. Ez nem egy vélelem, hanem a kormányzat hivatalos közlése.
6: Na most ezt a bizonyos támogatási okiratot, meg a módosításait nem lehet jelenleg kikérni, mert hát talán akkor minden sor tisztán látna az ember.
5: Én kikértem, egyelőre még nem kaptam meg, úgyhogy ezért fogalmazok ebben óvatosan, meg nyilván véleményk vannak, hogy módosították-e azt. A belügyminisztérium egyébként a feljelentést taglaló közleménye leírta, hogy ez több alkalommal is módosult, ez a támogatói okirat, hányszor volt ez a Ferencváros kérésére, hányszor történt, illetve hányszor történt amiatt, mert időbeli csúszás volt a projektnél, és gondolom az elszámolás határidejét kellett kitolni, ezt lekövetve azért mégiscsak 2016-17-ben nyújtott forrásoknak az elszámolásáról beszélgetünk 2026-ban, tehát ez mutatja, hogy itt a projekt az időben eltolódott a tervezettekhez képest, ami egyébként nem feltétlenül probléma, tehát ilyen szokott történni hasonlóan nagy volumenű beruházásoknál, mint hogy az is megjelent a sajtóban, hogy valójában ez a Fradivárosra adott 25 milliárd, ez nem is fedezte volna egyébként a teljes projektet, ez egy ennél jóval nagyobb volumenű projekt lett, vagy lehetett volna, és éppen ezért azt mondom, hogy ebből a 25 milliárd forintból milliárd forintok elmentek tervezésre, tereprendezésre, előkészítő munkára, az nyilván ennek van egy olyan része, ami logikusan megindokolható, és az egyébként akár piacilag is alátámasztható. A belügyminisztérium közleményében volt egy olyan, amit ők aggályosnak tartanak, ez pedig ugye a vagyonkezelő ZRT részre juttatott pénz. Létrehoztak egy projektcéget, ha tetszik, leegyszerűsítve erre a Fradiváros projektre, és azon keresztül mentek különféle tanácsadói, meg egyéb díjak, amiket aztán megpróbáltak ebből elszámolni. A tárca azt mondta, hogy ez 28%-át tette volna ki, és hogy ez piacilag ők eltúlzottnak értékelik. Ezt nyilván majd egy nyomozóhatóság vagy egy hatóság eljárásban majd ezt vagy megerősítetnek, látják, vagy nem.
6: Ez lett volna a következő kérdés egyébként, hogy mennyire lehet tisztán látni a pénz útját, lehet-e tudni, hogy ki milyen célra, milyen szolgáltató, stb. Milyen összegeket kapott, vagyis akkor nem lehet látni.
5: Én azt gondolom, hogy a hatóságok látják és látniuk kell. Azt gondolom, hogy az elszámolásból a kormányzat is látja valamennyire, hogy a számukra nem kielégítő az ő közleményükből, meg kommunikációjukból nyilvánvalóvá vált. Ők ezt nem tartják elszámolhatónak, hiszen ugye a feljelentés mellett azt is közölték, hogy visszakövetelik a pénzt a Ferencvárostól, tehát ez azt gondolom nem látják a jogosultságát megalapozottnak, ahogyan ezek a pénzek el lettek költve. Ugye ez két külön szál, tehát van ez a hatósági szál, amikor ugye az állam képviseletében eljáró minisztérium azt mondja, hogy ő az elszámolás alapján azt látja, hogy nem a célnak megfelelően használták fel a pénzt, ezért annak a következményeivel él és visszakéri. És van egy büntető ügy, itt megfogalmaztak nagyon komoly bűncselekményekre utaló gyanút, ezt elküldik valamilyen nyomozó hatóságnak, és az majd az a nyomozó hatóság eljár abban, hogy megalapozottnak látja ezt a gyanút, avagy sem.
6: Vagyis akkor még mielőtt bármilyen jogerősítélet születne, már ezt a bizonyos 25 milliárdot vissza kellene fizetni a klubnak, ha ez így van. Mit jelent ez a Ferencváros számára?
5: Ezt azok tudják megmondani, akik látják az egyesületnek a pénzügyi számviteli cash flow alapú kimutatásait. Nyilvánvalóan ez egy hatalmas összeg, és főleg, hogyha itt kamatokkal együtt beszélünk erről, akkor ez nyilván egy olyan összeg, amit egy összegben, egy időpillanatban, 30 napon belül biztosan nem tud, vagy azt vélelmezem, hogy nem tud az egyesület visszaadni az állam részére, de hát föl is ajánlotta az állam, hogy lehet részletfizetést kérni erre, illetve egyébként utóellenőrzést is jog szerint kérhet a Ferencváros, hogyha az ellenőrzés során valamilyen problémákat megalapozottnak lát, vagy hogy erre hivatkozzon. Úgyhogy ez itt az igazán nagy kérdés szerintem, de érdemes ezt leegyszerűsíteni, és megpróbálom, talán nem lesz teljesen lébből kapott a példa, tehát hogyha édesanyánk ad nekünk 500 forintot 10 óraira, mi pedig azt nem 10 óraira költjük, hanem valami bűnös dolgot veszünk esetleg belőle, akkor ugye kétfajta következménnyel számoltunk. Az egyik az, hogy anyukánk megszív bennünket otthon, nem ad nekünk újabb zseppénzt, sőt adott esetben visszakéri azt is, amit adott korábban, hiszen nem arra költöttünk, amire adta. És ha ezt egy bűnös dologra költöttük, mondjuk olyanra, amit nem megengedett a jogszabályokban, akkor meg egyébként különféle büntető ügyi vagy jogi következménye is lehetnek. Tehát igen, attól, hogy nincsen jogerősítélet, attól az államtitkárság mondhatja azt, hogy az elszámolás szerintük nem megfelelő.
6: Még egy utolsó kérdés. Hogyan gondolja, hogy milyen hatással lehet ez a Ferencváros jövőjére, mint klub csapat jövőjére ez az eset?
5: Én azt gondolom, hogy nyilván ez a fő kérdés, és szerintem azt nagyon fontos rögzíteni, hogy akik az üggyel foglalkoznak, vagy adott esetben az államot képviselik ebben az ügyben, a kormányzatot képviselik ebben az ügyben, és a közpénzek gondos felhasználása felett próbálnak őrködni, azok nem ártani szeretnének a Ferencvárosnak, hanem éppen azt szeretnék, vagy abban szeretnék tiszta lapot teremteni és tiszta képet teremteni, hogy lássuk, hogy a Ferencváros vezetői az elmúlt időszakban hogyan jártak és hogyan gazdálkodtak az államtól kapott forrásokkal, az adófizetői forrásokkal. Anélkül egy klub, én azt gondolom, nem lehet, vagy nem vehet részt tisztességes fair versenyben, nem kezdhet új lapot, hogy ezekben ne látna tisztán a közvélemény, hogy azt követően mi történik, és a Ferencváros nyilvánvalóan szükséges megőrizni, és nyilvánvalóan ez a működését nem szabadna, hogy veszélybe sodorja. Én azt gondolom, hogy mindenkinek ebben az ügyben az a célja, az államnak sem az a célja, hogy működésképtelen legyen a Ferencváros.
6: Kelle János, a 24.hu újságírója volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
5: Köszönöm szépen.
6: Ez itt a nap témája, 18 óra 17 perc van, az elmúlt percekben ugye a Fradi városról volt szó, most pedig egy másik témával folytatjuk. Az elmúlt időszakban több olyan konkrét eset is történt, amely ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy mind a kapcsolati erőszakhoz kapcsolódó távoltartás, mind a közlekedés rendjét kirívóan veszélyeztető cselekmények szabályozása terén sürgős jogalkotói lépésekre van szükség. Ezekkel a gondolatokkal vezette fel Pósvai Gábor belügyminiszter a bejelentését arról, hogy szigorúbb fellépést ígér a kapcsolati erőszak ellen, és megerősítenék a távoltartás rendszerét. Köszöntöm a stúdióban Spronc Júlia ügyvédet, jogvédőt, a patentjogászát.
7: Jó napot kívánok!
6: Hogyha most végig gondolja a miniszter úr által mondottakat, melyek az első ügyek, amik az eszébe jutnak ehhez kapcsolódóan?
7: Nagyon nem kell megerőltetni a fantáziámat, hiszen még két hetese volt, hogy a 13. kerületi eset nagy port kavart, ugye, amikor két járókelőnek kellett megvédeni egy fiatal nőt, akit a amúgy távoltartás hatája alatt álló volt partnere folytogatott a Lehel téri aluljáróban. Én azt feltételezem, hogy ez lehetett az utolsó csepp a pohárban, ami azért a belügyminisztériumot is elgondolkodtatta, hogy nem megfelelően működnek a jogszabályok.
6: Igen, ott abban az esetben, ha jól emlékszem, akkor 60 napos távoltartás volt, tehát hogy nem is egy 30 naposat kapott az illető, hanem egy 60 naposat.
7: Igen, 60 naposat, ami június végén kezdődött, és hát augusztus végéig tartott.
6: Ugye a mai közlönyből derült az ki, hogy a szociális tárcától a belügyminisztériumhoz kerül át a távoltartásra vonatkozó jogszabályok előkészítése. Ez ami a hozzátartozók közötti erőszak megelőzését szolgálná. Ön szerint ez a feltételes mód, ez mennyire helytálló, illetve jó irány-e az, hogy most a BM lett ennek a felelőse?
7: Hát ez erősen meglepett minket is, mert már ez a téma Ugye, hát a 2000-es évek eleje óta van a köztudatban, a nőszervezeteknek akkor sikerült elérnie, hogy egyáltalán távoltartási jogintézménye a magyar jogrendszer részét képezze, és az égvilágon mindenhol járt már a témacsomag, kivéve a belügyminisztériumba, úgyhogy minket ez meglep, hogy jó-e vagy rossz, azt nem tudom megmondani. Nagyon furcsa, hogy az igazságügyminisztérium ebben nem vesz részt, hiszen alapvetően eddig ő volt az ügygazda. Minden esetre mi bárkivel hajlandóak vagyunk együtt dolgozni, aki a véleményünket kéri. El tudom képzelni, hogy van benne logika, hiszen a távoltartásnak egy részét a rendőrség intézi, és ott kétségtelenül vannak hiányosságok, viszont a távoltartási ügyek egy nagy része viszont a bíróságokhoz tartozik, ami kevéssé esik a belügyminisztériumnak a hatásköre alá, úgyhogy nem tudom, hogy ezt hogy fogják intézni. Minden esetre a jobbító szándék bárfelől is jön, és bárhonnan, azt gondolom, hogy üdvözlendő.
6: Ugye Pósvai Gábor a megelőzést és a visszatartó erőt emelte ki. Hát az a példa, amit ön is előhozott, némileg azt igazolja, hogy nem feltétlenül működött a megelőzés és a visszatartó erő. Mi az, amit változtatni kell? Hová kellene eljutni, és egyáltalán mi most az alap, mit jelent, mondjuk el még néhány mondatban így leegyszerűsítve, hogy mit is jelent ez a távoltartás?
7: Ez az egész megelőzés koncepció, ez teljesen átgondolatlan. Tehát amikor 2009-ben ez belekerült a jogszabályba egy éjszaka alatt, tehát nyilvánvaló, hogy ezt nem tudta az akkori minisztérium nagyon komolyan átgondolni, akkor valójában így bedobták a nagy semmiből egy vákumba ezt a megelőzés szót, de hát maga a jogintézmény az nem a megelőzésről szól, tehát ez egy intervenciós eszköz, ami arra szolgál, és amúgy az elmúlt hát ugye most már több, mint hát lassan 20 éve, hogy használjuk. Ez is volt a joggyakorlat, hogy azokban az esetekben, amikor valami történt, akkor a távoltartást arra rendelték el, hogy a sértett felet, az áldozatokat ez megfelelőképpen védeni tudja. Ugye azt jelentette, hogy ne tudjon az elkövető a közelükbe menni, és ha ezt megsérti, annak van egy szankciója praktikusan, hogy őt előállítják, őrizetbe veszik. Az, hogy a megelőzés belekerült a jogszabályba, az valójában a gyakorlatban nem tudott, pont emiatt, mert hogy maga a jogintézmény az egy beavatkozó típusú eszköz, így nem tudott kiteljesedni. Azonban abszolút van neki legitimitása, hiszen a nők elleni erőszak, családon belüli erőszak kérdése az egy folyamatcselekmény, tehát bármilyen ponton, hogyha hatékonyan beavatkozik a rendszer, az amellett, hogy védelmi eszköz is egyben nyilvánvalóan tud megelőzni is, hiszen a jövőbeni eseteket azért tudja hátráltatni, visszafogni, megakadályozni. Hogyha ezt a részét erősítik, az csak jó tud lenni, de én nem gondolom a magam részéről, hogy ez a távoltartás intézményén belül tud megvalósulni, hanem a távoltartáshoz kellene olyan eszközöket, szolgáltatásokat csoportosítani, ami az áldozatok számára lehetővé teszik, hogy biztonságba kerüljenek.
6: Vagy talán némileg még egy kicsi szemléletet is, nem?
7: Ugye most hát hogyne.
6: A belügyminiszter most arról is beszélt, hogy teljesen jogos társadalmi elvárás az, hogy a rendőrök szélesebb intézkedési jogosultságot kapjanak, és ez a leheltéri eset, amit ön is felhozott, ugye itt is az volt, hogy ugyan bevitték az elkövetőt a kapitányságra, de kiengedték, nem történt tulajdonképpen semmi, és pár nappal talán később egy újabb bűncselekmény miatt került végül is őrizetbe, tehát ha egyszer megsértette a távoltartást, ott volt a lehetőség arra, hogy megsértse akár másodjára is. A rendőrségen belül mi mindennek kellene változnia ön szerint, hogy ez valóban egy hatékony intézkedés lehessen?
7: Hát, hogy a belügyminisztérium szavaival, illetve miniszter úrt idézzem, egy szemléletváltásnak feltétlenül meg kell történnie a rendőrség falain belül, hogy ezeket az ügyeket is vegyék ugyanolyan komolyan, mint az ismeretlenek közti bűncselekményeket, mert azt tapasztalják az ügyfeleink is, illetve valamennyi érintett, hogy amikor családon belüli párkapcsolati, vagy általában ők elleni erőszakos ügyel mennek a rendőrségre, akkor lekoppintják őket, elzavarják, még a recepción se jutnak túl, mert csak legyintott a vagy az objektumőr, hogy nincs itt semmi keresnivaló, intézzéke ezt házon belül. Tehát mindenképpen szükséges egy szemléletváltás ahhoz, hogy igenis vegyék komolyan ezeket az eseteket, és kezeljék egyenrangúan a más bűncselekményekhez képest, illetve ahogy ez az ügy is rámutat, amúgy lett volna jogszabályi lehetősége ebben az esetben is a rendőrségnek, hogy fellépjen már az első jelzéskor, csak megint csak az történt, hogy nem vették figyelembe, és hát inkább szokásjogi alapon járnak el, hogy jaj, hát ez csak egy kapcsolati erőszak, az ránk nem annyira tartozik, mert az nem olyan komoly bűncselekmény, mint mondjuk egy rablás vagy egy lopás. Úgyhogy egyrésztről nyilván, tehát, hogy folyamatosan kell képezni az állományt, számon kell kérni őket. Vannak technikai hiányosságok is, tehát például a távoltartás esetében, ami amúgy minden jól működő rendszerben úgy történik, hogy a helyszínen a rendőrség meghozza a végzést a távoltartásról. Hát Magyarországon nem. Itt be kell mennie az áldozatnak, amikor kihívja a helyszínre a rendőrt, hogy helyzet van, és itt most egy intézkedést meg kellene hozni, akkor ott nem ez történik, hanem be kell menni a rendőrkapitányságra, ott sok-sok órát ülni, megvárni, amíg lesz egy olyan nyomozó, aki az üggyel foglalkozni tud, és tényleg ilyen 4-5-6 órákról beszélünk. És akkor esetleg, ha úgy ítéli meg az a rendőr, aki kiadmányozásra jogosult, hogy elrendeli a távoltartást, akkor megkapja. És amikor mi ugye most már másfél éve, hogy járunk folyamatosan a budapesti rendőrfőkapitányhoz egyeztetni, hogy hogyan tudnak ők hatékonyabban fellépni, minden egyes alkalommal jelezzük, hogy ki kéne alakítani ennek az infrastruktúráját, és arra kaptunk ígéretet is, hogy hát igen, ezt majd úgy tenni kéne. Szintén egy tavalyi módosítása a jogszabálynak, hogy nyomkövetőt is lehet ilyenkor elhelyezni a távol tartott személyen, mégse történik. Tehát vannak technikai hiányosságok, van szemléletbeli hiányosság, és hát bizony ez a törvény nagyon sok ponton módosításra is szorul.
4: Mit gondol, ez az egyeztetés esetleg belügyminisztériumi szinten is folytatódhat?
7: Én azt gondolom, hogyha van nyitottság a minisztérium részéről, akkor a mi oldalunkról abszolút nincsen akadálya. Mondom, egy több mint 2 évtizednyi javaslatcsomag áll itt a rendelkezésünkre, amivel folyamatosan bombáztuk az éppen aktuálisan regnáló kormányt, de eddig nem nagyon volt fül, amelyik ezt meghallgatja. Úgyhogy én úgy vélem, hogy ennek semmi akadálya nincsen, már csak azért sem, mert mi hozzuk Magyarországra a nemzetközi jó gyakorlatot is. Tehát nem csak abból tudjuk, hogy mit és hogyan kéne, mert folyamatosan a terepen vagyunk, látjuk, halljuk, tapasztaljuk, hanem ismerjük a nemzetközi jó gyakorlatot is.
4: Szűk 2 percünk van még, és még 2 kérdésem. Mennyire kirívó a magyarországi helyzet, hogyha most az Európai Uniót nézzük így kapcsolati erőszak terén?
7: Abszolút a sor hátulsó felében foglalunk helyet. Hát a nők elleni erőszakban az utolsó felmérés szerint...
4: Mint hogy a rossz oldalán?
7: Abszolút, bocsánat, nem voltam egyértelmű. Igen, tehát sereghajtó Magyarország ezen a területen. A legutolsó felmérés szerint Magyarországon a nők több mint fele elszenved valaha az élete során párkapcsolati erőszakot, és hát igazából a halálos esetek számán lehet mérni egy rendszer hatékonyságot. Magyarországon kirívóan magas a halállal végződő eseteknek a száma a lakossághoz képest.
4: Nekem egy olyan adat van a fejemben, hogy hetente egy nő hal meg kapcsolati erőszak miatt.
7: Hát ez is egy probléma, amiről szintén tudnék hosszasan beszélni, de most nem teszem. Nincsen statisztika, nincsen valós statisztika, nem pontosan tudjuk, nem, igazából az elmúlt években, talán évtizedekben már nem nagyon használtuk ezt az adatot, de ha nem is hal meg minden héten egy nő, az biztos, hogy lényegesen több hal meg, mint amennyinek kellene egy jól működő rendszerben.
4: Csak egy mondatnyi választ, mikor lehet ebből jogszabály?
7: Ez kizárólag kormányzati akarat kérdése, hogyha van politikai akarat, egy héten, egy hónapon belül az anyagok kész vannak, tehát igazából nagy kodifikációs munkát nem igényelne.
4: Folytatjuk majd ezt a témát, fontos témáról van szó. Köszönöm szépen, hogy itt volt a stúdióban. Spronc Júlia ügyvéd, jogvédőt, a patent jogászát hallották, előtte pedig a Fradi városról beszélgettünk. Ez volt a nap témája, a szerkesztő László Pál nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tatár Tímeát hallották.
2: vonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
8: Ahogy az ember hallgatja őt, különös érzés fogja el. Mint a kitágulna a világ, és olyan összefüggések mutatnák meg magukat, amelyek addig sosem. Kutató állatorvosként a legapróbb élőlényeket is képes összekötni vallás filozófiájával, szépséget találni egy ágyi poloskában, és veszélyes helyeket is bejárni, csak hogy új kullancsfajokat fedezzen fel. Köszöntöm Önöket, Benkő Andrea vagyok. Vendégem a Bolyai Plakettel, a Magyar Parazitológusok Társasága emlékérmével és a Magyar Értemrend tiszti keresztjével is kitüntetett dr. Hornok Sándor, az Állatorvostudományi Egyetem parazitológiai és állattani tanszékének vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A második kerületben nőtt fel. Hát az nem tipikusan az a terep, ahol nagyon sok állattal össze lehet futni. Egy vidéki gyereknek sokkal könnyebb a dolga, azt hiszem.
9: A Budai hegységben, a Rózsadomb közelében nagyon sok kirándulóhely van, és amikor szüleimmel, illetve egyedül oda ellátogattam, akkor annyira sok képviselővel találkoztam a hazai állatvilágnak, hogy elkezdett érdekelni, hogy milyen fajba tartoznak. Egy-egy példányt gyűjtöttem, utána olvastam, és így kialakult egy érdeklődés.
8: Volt egy nagypapa, nagymama, a szülő, aki megfogta a kezét, aztán mutogatta, hogy na nézd, itt ez a nem tudom milyen bogár.
9: Nem, magamból fakadt, mert teljesen más szellemiségi családból származom. Édesapám okleveles gépészmérnök volt, feltaláló, tulajdonképpen ő a Ganzmávakban osztályvezetőként dolgozott, illetve édesanyám is gépésztervező volt, azért a műszaki érdeklődés is megmaradt az életemben, de nem mint megélhetési forma.
8: Otthon mindent gyorsan meg tud csinálni, hogyha elromlik.
9: Igen, hát ez is egy fontos része, ugye férfiként nyilván néha szerelni is kell, illetve ilyen hobbi eszközöket mondjuk össze tudok magamnak állítani, például gyerekkoromtól fogva rendszeresen húzóckodom, és egy ilyen húzóckodó állványt tudtam hegeszteni édesapámnak a hegesztőkészletével. Másrészt pedig nagy híve vagyok az amerikai üzemautó kultúrának, tisztelem ezeket a technikai csodákat, amelyek nem csak megjelenésükben, nyilván műszaki teljesítményükben is kiemelkednek, bár ez a hagyomány nyilván a környezetvédelem kapcsán kezd alábbhagyni, de így megmaradt nekem is ez hobbiként, mondjuk ez a műszaki érdeklődés.
8: Azért nem lehetett egy átlagos gyerek. Egy kisgyerek. Gyerekre nem ez jellemző, hogy ennyire komolyan gondolkodjon, összefüggéseket keressen. Nem tudja, hogy honnan hozza.
9: Én ugye hiszek abban, hogy van valamiféle előéletünk, tehát hoztam magammal valahonnan egy korábbi talán életből egy olyan fajta intellektuális érdeklődés, hogy a tudás szomj az meghatározta már a gyerekkoromat is. Éppen ezért borzasztó hálás vagyok a szüleimnek. Visszagondolva a legnagyobb ajándék, amit én a szüleimtől kaptam, az az volt, hogy semmi más dolgom otthon nem volt, sem háztartási munka, sem egyéb, mint hogy tanuljak, és ezt én ki is használtam.
8: Milyen értékeket kapott még?
9: Az odafigyelés a környezetünkre, illetve egymásra, a munka szeretete, a lelkiismeretes munkavégzés az mindenképpen a szüleimtől származik.
8: Katolikus család voltak, igaz? Tehát a spiritualitásról majd később még egy kicsit beszélgetünk, mert hogy ez egy jellegzetes vonás az életében, de ennek a gyökerét próbáljuk meg megkeresni.
9: Pedig világi formáját éltük a vallásos életnek, meg voltam keresztelve, nem voltunk rendszeres templomba járók. Mielőtt mondjuk a keleti vallások felé fordultam volna, úgy éreztem, hogy az eredeti vallásomban is van még mit fejlődni. Első áldozó magamtól lettem. A nagyvallási tanítók is jellemzően a 30-as éveikben kezdenek tanítani, tehát nekem is a 20-as éveim közepén jött el az a szellemi érettség állapot, amikor ráébredtem arra, hogy ennek tényleg nagy jelentősége lehet az ember életében, és elsőként ezt ugye a katolikus vallás mentén tettem meg.
8: Volt a fejében egy kép, hogy ön zoológus lesz. Amikor befejezte a gimnáziumot, más irányt választott. Miért?
9: Először is egy nagyon jó gimnáziumba kerültem, az Óbudai Árpád gimnáziumban. Matematika tagozatra jártam, ott is volt valamilyen fokú tehetségem, de az irodalomtanárom fölfigyelt rá, hogy nagyon jól fogalmazok. Ez is később visszaköszönt az életemben, mert a fordítói munkásságommal is remélem, hogy maradandó szellemi értéket tudtam teremteni. De a legfontosabb az, hogy végül is már a gimnáziumi felvételikor leírtam, hogy a kedvenc olvasmányom az a módszerféle állathatározó, amire többen rá is kérdeztek, hogy miért. Tudtam, hogy valószínűleg zoológus szeretnék lenni. Most menet közben viszont édesapám tanácsolta, hogy ne zoológus legyek, hanem állatorvos, aki szintén állatokkal foglalkozik, de gyakorlatiasabb módon. Másrészt pedig maga az állatorvosi hivatás is biztosabb egzisztenciát ígér. Megfogadtam édesapám tanácsát. Az állatoknak nyújtott segítség, akár csak intellektuális formában, az ráadásul vallási értelemben is egy erénnyel járó cselekedet.
8: Bekerült az egyetemre, egy népszerű közösségi tag lett. Jó humora van?
9: Remélem, hogy igen. Annak idején az évfolyamomban voltak ilyen fellépési lehetőségek, és ott valóban ilyen humoros versekkel, hírekkel fellépve elnyertem az évfolyamtársaimnak a bizalmát, illetve barátságát is sokaknak. Többek között például ez vezetett oda, hogy harmad évfolyamon adódott egy lehetőség, hogy az évfolyamból egy valaki elmehetett az Egyesült Államokba egy kísérletklinikára. Az évfolyamnak a szavazata is szükséges volt ahhoz, hogy én mehessek. Egy évet az Egyesült Államokban tölthettem, akkor még ez nem volt olyan egyszerű. Pont a rendszerváltás idején volt, 89-90 tájékán. Beleláttam egy jövőbe mutató profi praxis menedzsmentben az amerikai kísérletklinikán. Ezt az amerikai tartózkodást arra is használtam, hogy a diplomamunkámnak az adatait összegyűjtöttem. Kutyák, macskák daganatos betegségeiből több mint 1000 esetet dolgoztam föl, és abból lett végül a diplomamunkám. De hazatérésem után már egyértelmű volt, hogy nekem talán az intellektuálisabb aspektusa való jobban az állatorvosi hivatásnak, és ez az is hozzájárult, hogy még Magyarországon tettem egy kísérletet, akkoriban voltak kialakulóban a kisállatklinikák, és az egyik legjobb kisállatklinikán majdnem gyakornok lettem, de ott is a sors szeszélye folytán egy olyan feladatot kaptam, hogy eutanáziát kellett végrehajtanom egy számomra látszólag egészséges német juhászkutyán, és ez egy olyan negatív benyomás volt, hogy jobbnak láttam, hogyha maradok a szellemi kihívásoknál állatorvosi vonalon. A végzést követően bemaradtam a parazitológiai állattani tanszéken.
10: Mielőtt tovább beszélgetünk, szólaljon meg egy zene, amit ön választott, Ihász Gábor, Múlnak a gyermekévek.
9: Szomorúsággal, de tanulságokkal vegyes

0: nem csak amerikai kitérő volt az életében, hanem Hollandia is. A PhD fokozatát ott védte meg.
1: Az amerikai utam után, amikor hazatértem, egy másik évfolyamba kerültem. A parazitológia tanszék akkori vezetőivel, professzor Kassai Tiborral felvettem a kapcsolatot, és felajánlotta, hogy van egy ösztöndi lehetőség Hollandiában, az Utrechti Egyetem általási karára, ahol bekapcsolódhatnék és tapasztalatot szerezhetnék immunparazitológiai kutatásokban, és ezt örömmel elfogadtam. Ennek ugye szakmai hozadéka is volt, tehát már hallgatókoromban lett egy komoly szakmai cikkem, ami az első tudományos munkám volt. Láttam, hogy milyen magas szinten, milyen magas műszerezettség mellett milyen komolyan veszik ezeket a kutatásokat. Ha jól tudom, abban az időben egyedül az utrechti állatorvos diplomát fogadták el a tengeren túlon, tehát az tényleg Európán belül is egy kiemelkedő állatorvosi kar volt, és ráadásul a későbbi dékán, Albert Cornelissen volt ugye a társtéma vezető, majd a PhD-nak, amire majd az egyetem után sor került, a magyar témavezetőm, a professzor Varga István mellett.
0: Én azt gondolom, hogy a hallgatók nevében kérdezem, hogy mi a csuda lehet érdekes a parazitológiában?
1: A parazitológia úgy mondhatnám, hogy egy alkalmazott zoológia, tehát közvetlen gyakorlati haszna lesz a gyógyítás során az állattani ismereteknek. A lényeg ennek a kapcsolatnak a károkozás sajnos, tehát ugye a parazita nyilván a gazdájából él, csak ugye már arra is korán rájöttem, és a mai kutatásomon is törekszem ennek a felismerésére, hogy ez nem ilyen egyszerű. Nekik soha nem érdekük, hogy a gazdát elpusztítsák, még akkor is, ha erre számos példát ismerünk. Ha sokáig tanulmányozunk őket, akkor ebből a kettős együttélésből rájövünk, hogy akár egy békés egyensúly, egymás mellett élés is lehet. Ez például szakmailag egy nagyon érdekes dolog. Ennek az ismerete az, ami a legnagyobb kihívás egy parazitológus számára, és sokan el is tekintenek ettől.
0: Jól gondolom én, hogy a világ komplexitásának, ezeknek a rejtett összefüggéseknek a felismerésével tulajdonképpen egy csodává válik az ember számára.
1: Így van, hát ezt ha csak fizikailag nézzük, ugye egy ilyen parazitát, amitől a legtöbb ember undorodik, az első gondolat a megszabadulás, az eltaposás. Holott, ha megnézi az ember a mikroszkópban, szépség aspektusok is föltűnhetnek. Másrészt nyilván, ha az ember beleéli magát egy ilyen parazita helyébe, akkor az is felvetődhet bennünk, hogy végül is ő is csak boldogságra vágyik, persze tudatlanul.
0: A hollandiai tartózkodása alatt nagyon sok minden megváltozott. A szemléletmódja is itt alakult át. Erről meséljen egy kicsit.
1: Hát amikor 7 hónapig tartózkodtam első alkalommal Utrechtben, a szabadidőmben véletlenül egyszer betévettem egy antikváriumba, persze hát tudjuk, hogy véletlenek nincsenek. Abban az antikváriumban vallásfilozófiai könyvek között rábukkantam Hermes Trismegistos összegyűjtött tanításának egy fénymásolt példányára, és ott a helyszínen mindjárt belolvastam, és teljesen megdöbbentem azon, hogy miközben 7 nap alatt éve kutatási eredményeken dolgozom, és a legfőbb vágyam az volt, hogy azokat publikáljuk egy nemzetközi szakcikk formában. Egyből átláttam, hogy azt a szakcikket valószínűleg csak néhány évig fogják olvasni, mert utána jönnek újabb eredmények, modernebbek, esetleg más összefüggések. Ezzel szemben ott a vallásfilozófiai könyvben örökérvényű igazságokra bukkantam, és ehhez valószínűleg kellett a részemről egyfajta előélet, hogy ezt fel tudtam ismerni. Az egyik ilyen példa az, hogy ugye Hermes Trismegistos írásában benne van, hogy a test kötőereje egy szám. Ezt ugye úgy lehet egyszerűen lefordítani, hogy az ember egy szám. Most ezzel ugye hétköznapi szinten nem tudunk mit kezdeni, az, hogy az ember egy szám. Holott, ha az ember ismeri a csodálatos szépségét a magyar nyelvnek, eszünkbe juthat, hogy van egy ilyen mondás, hogy megette már a kenyere javát. És valóban a hermetikus tanításokban is benne van, ez csak úgy, mint a keleti filozófiákban, hogy születéskor van egyfajta, hát ha keleti módon fogalmazom meg, karmikus energia mennyiség, amit felhasználhatunk. Ha valaki ezt hamarabb feléli, szeret enni mondjuk, meghízik, stb., megeszi a kenyere javát, hamarabb véget vet esetleg az életének, vagy akár ugye a légvételek számában, ugye a jóga révén ezért tudják az emberek kitolni az élettartamukat, mert lecsökkentik és ritmusosabbá teszik a légzésüket. Tehát ha valaki egész életében olyan módon él, hogy idézelben lihegt, az valószínűleg hamarabb véget vet az életének ezáltal, míg ha valaki ezt nyugodtabban éli, ki tudja tolni az élettartamát. Ez csak egy apróság.
0: 1994-től tanít is. Nem érzi-e békjónak, hogy oda kell állni a hallgatók elé, akik nem biztos, hogy annyira motiváltak?
1: Nagyon sok általam tisztelt szellemi tanító megfogalmazta, az egyik, aki emlékszem, Hellinger, hogy a legnagyobb ajándék, amit ember embernek adhat, az a tudás és a szeretet. A szeretetnek a legfőbb fóruma vagy intézmény az a család, a tudás átadásnak pedig a legmagasabb szintű fóruma az az egyetem. Így a tanítás nagyon pozitív motiváció a számomra, de az is hozzátartozik a teljes

0: igazsághoz, hogy a mai világban már nem olyan egyszerű a hallgatókat tanítani, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt a pályám kezdetén volt. A mai generációt nehezebb megszólítani és a figyelmüket lekötni.
1: Tavaly a Tudományos Akadémia levelező tagja lett. Én végignéztem a székfoglalóját, és nagyon érdekes volt kívülállóként is. Különleges dolgokról mesélt, például, hogy hogyan kerül ide mondjuk egy afrikai kullancs, vagy a világ másik részéről, mondjuk nem is tudom, Japán, vagy honnan egy macska kullancs.
0: Hát ezek szintén a modern világhoz kapcsolódó jelenségek, hát az egyik ilyen az nyilván a globalizáció, az állatszállítás, illetve a társállatunk esetében az utaztatás jelenséget is érinti, de emellett természetes folyamatok is zajlanak, ami még kevésbé van emberi kontroll alatt, ugye ennek aztán a legismertebb példája a madárvonulás, és itt bekapcsolódik a klímaváltozásnak a jelenséget. Most is zajlik ilyen kutatásunk, hogy valóban, ahogy enyhébbé válnak a telek, változik a kullancsoknak a spektrum, amik jelen vannak, és az enyhébb telek azok az áttelelését lehetővé tették az afrikai kullancsfajoknak. Legalább ekkora jelentőséget mondjuk az extrém hőmérséklet ingadozásnak, ugye a hirtelen hőmérséklet növekedés előrébb hozhatja a kullancs szezont, vagy akár a szélsőséges csapadék eloszlásnak. Ahogy érkeznek a meleg kedvelő kullancsok, a korábban jelenlévők esetleg viszont északfele húzódnak. Inkább egy eltolódásról beszélhetünk, és ez a mi feladatunk, hogy azt kell nyomon követni tudni, ahogy ez átalakul, kevésbé ismert és új eredménynek számít, hogy lehet, hogy nem elsősorban csak délfelől érkeznek hozzánk ilyen kullancsok madarak révén, hanem keletről is.
1: Az ön nevéhez fűződik 8 új kullancsfajnak a felfedezése. Van közte magyar, görög, vietnámi és japán. Avasson be a munkájába, hogy hogyan is történik az, amikor az ember felfedez egy kullancsot.
0: Ezt részben a keleti vallásfilozófia iránti érdeklődésemnek köszönhetem, mert hogy a általán folytott könyvek között az egyik vezető szerepet a szívemben mind a mai napig, ugye Milarépa élete és tanításai tölti, és Milarépa egy barlangi szent volt, és hogy ez bennem volt akkor, amikor már ugye kullancsokkal foglalkoztam, és megismertem, hogy van úgynevezett hosszúlábú denevér kullancs, ami barlangokban él. Összegetődött a fejem, hogy miért ilyen hosszú ennek a lába, milyen érdekes, ilyen kaszáspokszerű kullancs, és ennek a vizsgálatára a Pirisi Ariadné barlangrendszerbe tettem sokszor látogatást profi barlangászokkal életveszélyes körülmények között, és ott gyűjtött kullancsok között figyeltem fel első alkalommal, hogy néhány példának eltér a felépítése. És alaposan utána néztem, és rájöttem, hogy ez akár egy új faj is lehet, ami azért felfoghatatlan megtiszteltetés, mert a hosszúlábú denevér kullancsot azt 1844-ben Koch írta le, tehát gyakorlatilag 170 évig nem jött rá senki, hogy ez valójában két faj, pedig elég ordító különbségek vannak. Igazolni tudtam, hogy ez egy új faj, és az Ixodes Ariadné nevet kapta Pirisi Ariadné barlangrendszer után. Ez az eset indította be a rendszertani munkámat. Olyanokat is fedeztünk fel, amit Magyarországon elsőként azonosítottunk, vagy Európában több kullancsfajt mi, illetve én azonosítottam elsőként. Ez a tudomány számára ismeretlen faj volt. És ennek volt a folytatása például az, hogy a génbanki adatok alapján észrevettem, hogy a magyar hosszúlábú eredeti 1844-esen leírt denevérkullancs szekvenciájához képest, amit Japánból jelentettek, olyan mértékben eltér, hogy az is lehetne akár új faj is. Felvettem a kapcsolatot egy japán kutatónővel, akinek több évébe telt, mire segített gyűjteni ilyen hosszúlábú denevérkullancsokat Japánban, és ezt koronázta meg, hogy meghívott engem 2023-ban, és ott alaposan megnézhettük ezeket a kullancsokat, és valóban kiderült, ráadásul nem is csak erről az egyről, hanem mellette még másik kettőről, hogy a tudomány nem úgy ismeri, ahogy valójában annak a státusza van. Hornok és Takano néven ez a három kullancsfaj is bevonult a parazitológia történetébe.
1: Az éjféli óceánról fogunk most hallani egy dalt. Onnan került a szem elé?
0: Nem régi zenet. Engem többek között arra is emlékeztet, hogy ugye a légtengerében élünk, felbecsülhetetlen számú élőlényként az emberek és ugye az állatok stb. És itt keressük a magunk boldogságát. A világegyetem szerveződésének a három szintje is valahogy ebbe benne van, mert a tér, az idő, meg mondjuk az információ, a számszerűség, ezek közül a legmagasabb a tudattal kapcsolatos, az mindig a víz, amire asszociálunk, és ez is valahogy benne van ebben a zenében.

0: 25 éve nős, a feleségét is egy kicsit a buddhizmusnak köszönheti.
1: Igen, hát vettem egy telket a magyarországi Karmakagyüpa közösség közelében, a Nógrádi Tarkösségben. Éppen oda utaztam, amikor a vonaton, ugye a Budapest 60-i vonalon felszállt a leendő feleségem. Valahogy az az érzés bennem volt, mintha valami közöm lenne hozzá. Egyfajta ilyen szerem első látásra képpen megszólítottam, ugyanoda mentünk, mint kiderült, a szomszéd utcában nőtt ő föl. Kialakult ez a kapcsolat, szellemileg érett volt ahhoz például, hogy a vallásfilozófiai fordításaimat elolvassa, érdeklődött ez iránt is, arról nem is beszél, hogy ő is nagy állatbarát, ugye vele született együttérzéssel rendelkezik, és mint később megtudtam, hogy a lényeglátó, és minden egyes hétköznapi tapasztalatban is ott rejlik, ha felismerjük, valamilyen tanulság, illetve akár metafizikai tapasztalat, ehhez lényeglátónak kell lenni, és ez szerintem nagyon kevés embernek adatik meg, én kevesebb, mint 10 ilyen embert ismertem meg életemben, és hát a feleségem köztük van.
0: Egy kislányok született, de most már ő érettségizett, és őt mennyire érdekelte az, amivel ön foglalkozik?
1: Ő is nagyon szereti az állatokat. Ő ugye biológia szakra járt a kitűnő teleki Blankland gimnáziumba, de megbizonyosodott arról, hogy valószínűleg nem az állatorvosi hivatás lesz számára megfelelő, mert őt a boncolás vagy a szervrendszer szintű ismeretanyag az nem tudja lekötni, nem szereti ezt az aspektusát, mondjuk így. Viszont menet közben szemtanú volt annak is, hogy ugye a keleti filozófiák iránt én érdeklődtem, illetve amikor a japán kutató meghívott Japánba egy hónapra, 2023-ban, akkor a családomat is magammal vittem, és ott a lányom is nagyon beleszeretett ebbe a japán kultúrába, tehát látta a precizitást, a tisztaságot, az esztétikumot, a kitartó munkavégzést, a fegyelmet, tehát ez nagyon rabulejtette őt is. Elkezdett ebbe az irányba érdeklődni, most ugye velünk él egy japán diáklány, befogadtuk, hogy Magyarországot számára megismertessük, mert az édesanyjának Liszt Ferenc a példaképe, ezért a lányom úgy döntött, hogy az ELTE BTK keleti nyelvek és kultúrák japán szakirányba tanul majd tovább.
0: Felesége mivel foglalkozik?
1: Ő a MÁV-nál üzleti adminisztrációs szakelőadó, a személyszállítási igazgató jobb keze. Stabil hátteret nyújt, az én tudományos eredményeimet, vagy a nemzetközi színvonalát, az én munkasságomnak, vagy elismertségét, vagy akár az akadémiai beinduló karrieremet nagyon sok részben neki köszönhetem, és olyan értelme is megnyilvánul az ő türelme, hogy az ilyen kutatási anyagokat sokszor hazaviszem, és ezekkel otthon is hétvégen muszáj foglalkozni, és ebben ő maximális támogatást nyújt.
0: Beszéltünk róla, hogy tibeti nyelvről, vagy angol nyelvről fordít. Hol tanult meg tibetiül?
1: Nem arra kell gondolni, hogy én beszélnék tibetiül, de a klasszikus tibeti nyelv, annak a fordítása, a tibeti karaktereknek az ismerete, ami egyébként részben esztétikai élményt is nyújt, tehát az egyik legszebb írás a világon a tibeti írás. Tehát a tibeti olvasást és írást azt egy tibeti mestertől tanultam, pontosabban egy tibeti PhD fokozattal rendelkező tanítótól. Geshe Losang Sönam volt, aki akkoriban érkezett Magyarországra, és hozzájártam 2 éven keresztül, és személyes oktatásban részesített. Amikor az egyik zarándok utamon Bodh Gayában, Indiában leírtam valami tibeti nyelven, akkor megjegyezték a szerzetesek, hogy gyorsabban írok, mint ők. Ha az ember őszintén akar ilyen dolgokkal foglalkozni, anélkül, hogy magát becsapná, nem olyan egyszerű összeegyeztetni egy világi életet egy vallási életmóddal. A világi élet tapasztalataim közben figyelek oda arra, hogy melyiknek milyen metafizikai vagy vallásfilozófiai háttere lehet, és ezt egyébként akár még a szakmámba is be tudom építeni.
0: Említettük ugye a beszélgetés elején, hogy nem akart állatkísérletekkel foglalkozni, nem akart az állatok halálát. Amikor a kezébe vesz egy kullancsot, akkor gondol-e arra, hogy vajon a buddhista a szellemiség mit mond erről a kullancsról?
1: Igen, hát egy nagyon lényeges kérdést tetszett kérdezni. Nyilván minden egyes állat életre úgy tekintek, mint amit érdemes megóvni. Hát én szakmailag most egyre nem tudom megengedni, mert a parazitákat a munkánk során megöljük. A mai értelemben sokszor hangoztatott állatvédelem elsősorban a gerinces állatokra vonatkozik. Azokat az állatokat idézőbe könnyű szeretni és védeni, akik számunkra kedvesek. Vannak azonban olyan állatok, amelyek gerinctelen állatok, másrészt meg nem is biztosan könnyű őket szeretni, mondjuk meg kárt okoznak nekünk ilyenek a paraziták. A keleti filozófiák értelmében a gerinctelen állatoknak is ugyanúgy joguk van élni, tehát nincs olyan, hogy kis élet meg nagy élet. Tehát ebből a szempontból pont olyan védelmet kell, hogy élvezzenek. Ha odafigyelünk rájuk, apró kis dolgokkal is tudunk nekik segíteni. Például ugye, hogyha betéved a házunkba valamilyen légy, akkor nem lecsapjuk, hanem kihesegetjük. Ott, ahol házi kedvencek vagy gyermekek vannak a kertben, ott érdemes a növényzetet ápolni a fűnyírással. Viszont ha nincs okunk arra, hogy egy adott adott területen, a telkünkön például kutyát tartunk, stb. Érdemes megfontolni a fűnyírást. Tudnék, egy-egy fűnyírás során életeknek a százait vagy ezreit kaszáljuk le gyakorlatilag. A nem parazitikus fajokat, a gerinszteneket is mindenképpen ajánlatos, mert az is egy élőny, az is csak boldogságra vágyik, figyelembe venni és életben hagyni, amennyire lehet.
0: Egy gyönyörű zenét fogunk most lejátszani, annak egy pici részletét, ami tulajdonképpen egy mantra.
1: Szóval Om Mani Padme Hung, ugye a leghíresebb tibeti mantra, aminek ugye sok helyen lehet olvasni vagy hallani tanítóktól, hogy egyetlen egy kimondása is olyan mérhetetlen érdemmel jár, amit egyébként például adakozással csak sok-sok élettartam alatt tudunk elérni. Lényegében ez a mantra nagyon sok jelentése van, de a buddhizmus által ismert 6 létformából 6 szótag kiemeli a lényeket egy-egy ilyen kimondása. Az erejét ennek a békés szellemi energiának növeljük a világban, amikor ez jelenzik.

0: Nem beszéltünk még arról, hogy 4 éve megalapította a Hunren Állatorvostudományi Egyetem kutatócsoportot. Mivel foglalkoznak?
1: Új vérszívó parazitákkal és általuk terjesztett kórokozókkal foglalkozunk. Részben ezeket a kórokozó terjesztő, mi úgy hívjuk őket, hogy vektorokat, igyekszünk feltárni, gyűjtünk hullancsokat rendszeresen Budapesten, illetve vizsgálunk mintákat az ország egyéb területeiről is, de külföldön is. Részben egysejtű parazitákat terjeszthetnek ezek a hullancsok, részben pedig baktériumokat. Eredményeink nemzetközileg is elismertek. Nemrég például Hollandiába hívtak meg, az ottani Nébih szervezett egy hullancsok vizsgálatra épülő új kutatócsoportot, és egész Európából engem kértek meg, hogy tanítsam meg a hullancs határozást nekik. Óriási megtiszteltetés volt. Ez csak egy példa arra, hogy nemzetközileg is, ha az ember ott tud lenni az Állatorvostudományi Egyetem képviseletében, az élvonalban, az mennyire fontos és befolyásolja a mi munkánkat, épp úgy, mint az egyetemünknek a nemzetközi rangsorban elfoglalt helyét, ami az utóbbi időben nagyon jó irányba alakult.
0: Milyen részei vannak ennek a kutatási területnek, ami még érdekli?
1: Nyilván én a vegyszer használatnak nem vagyok híve a környezetszennyezés kapcsán, de vannak olyan természetes védekezési módok, amelyek célzottan esetleg az ilyen vérszívó ízeltlábúaknak a táplálkozását megakadályozzák, vagy legalábbis hátráltatják. Egy ilyen módszert pár éve elkezdtünk vizsgálni, és ennek a folytatásában mindenképpen bízom. Ugye a Szegedi Farmakognóziai Intézettel közösen végezzük ezeket a kutatásokat. Vannak ilyen rovarvedlési hormonok, amiket ugye a rovarokkal táplálkozó madarak, denevérek felveszik szájon át, és utána ezt a világon elsőként igazoltuk, hogy ezeknek a kórokozó terjesztőkkel táplálkozó madaraknak, denevérek vérében meg is jelenik, sőt, fel is veszik a rajtuk aztán vérszívó élősködők.
0: Ha így belegondolok, akkor az ön munkája hát méretetlenül veszélyes is lehet. Volt már olyan, hogy megcsíptek hullancs, és nem tudta, hogy most akkor mi lesz ez után?
1: Én úgy döntöttem, hogy vállalom azt a kockázatot, hogy nem oltattam be magam kullancsencefalitis ellen. A lánykor ellen pedig úgy próbáltam védekezni, hogy idejében észrevenni. Valóban 2 vagy 3 alkalommal belefurudott a lábamba a kullancs, de sikerült olyan hamar eltávolítani, hogy ebből nem lett lánykor. Tehát itt azt ajánlom első helyen mindenkinek, hogy nyilván, ha olyan helyre megyünk, ahol erdőben dúsaj növézette, főleg tavasszal, valószínű, hogy előfordul kullancs, akkor világos színű nadrágot vegyünk, amin észreveszünk, hogyha elkezd mászni, akkor le tudjuk söpörni, illetve a nadrágunkat betűrjük a zokniban. A fáról nem fognak ránk potyogni kullancsok, de azért 1 vagy max. 2 méter magasan előfordulhat, hogy kiálló ágról az ing ujjunk alá bemászik, tehát minél zártabb ruházatot viseljünk, illetve ami még kulcsfontosságú, hogy minél hamarabb a kirándulás után el kell távolítani őket. Minden ezredik kullancsban van benne körülbelül a kullancsos agyvelőgyulásnak a vírusa. Ott, ha hazabuszozunk mondjuk, az már nem lesz elég, ha eltávolítjuk a pont, az ezredik kullancsot kifogjuk, de a Lyme-kor. Saját mérésünk szerint a Budai hegységben akár minden második kullancsban ott lehet. Jellemzően csak 12 óra múlva kerül be, a legtöbbje pedig csak 24 óra múlva. Eltávolítjuk a kullancsot, akkor jó eséllyel mentesülünk a következményektől. Egy női szemöldök csipesz például, ami aszimmetrikusan vékonyodik el a hegyesebbik végével, a szájszervét a bőr közelébe megfogva egy határozott mozdulattal kitépve, eltávolíthatjuk a kullancsot. A legtöbb Lyme kóros páciens a saját kertjében fertőződik. Viszont oda lehet figyelni, vagy el lehet távolítani fehér törölközővel a növényzetről a kullancsokat.
0: Na, ezt a technikát mondja, hogy hogyan van ez a törölközős?
1: Egy farúdra a legegyszerűbb felerősíteni egy kb. 70x90 cm-es fehér frotír törölközőt. Nem jó, ha túl sűrű szövésű, mert abba úgy belefúrja magát, főleg egy kullancslárva, hogy nem fogjuk észrevenni. Ha elkezdünk szisztematikusan végighúzni egy spárgával a vegetáció, hogy végig csúszik a törölköző, és mondjuk 20-30 másodpercenként fölfordítjuk, a legtöbb kullancs az rá fog akaszkodni az aljára.
0: Beszéltünk arról a nevezetes akadémiai székfoglalóról. Amikor megköszönte a családjának és a munkatársainak is, hogy támogatták, a legvégén annak a 4 körülbelül 1000 éve élt tibeti buddhista szentnek is megköszönte az inspirációt. Mi az, amit a munkájához, ehhez a karrierhez ezek a szentek hozzá tudtak tenni?
1: A legközvetlenebb kapcsolat az volt, amire már utaltam is, hogy a Milarepa barlangi szent volt, tehát ő a meditációt leginkább barlangokban folytatta, és így különös elkötelezettséget éreztem a barlangi életmóddal jellemezhető kullancsok iránt, illetve hát nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a tibeti nyelv kapcsán ugye a világnak mennyi mindent adott a magyar nép. Ugye, aki a magyar nép eredetét ment el kutatni keletre, Körösi Csoma Sándorról van szó, a világnak adott tibeti szótár volt, ami az első volt gyakorlatilag, és őt ugye abban a térségben bódhiszatvaként, tehát szentként tisztelik, és ő akadémikus is volt, ez is egy óriási motiváció, illetve szellemi kapcsolat a szakmámban is.
0: Egy nagyon különleges hangulatú zene lesz a búcsúzenénk, Ma magam, ma ez a címe ennek.
1: Ellen Persons Project. Nagyon szeretem az ilyen kozmikus kozmikus ihletésű, vagy megint csak a téridő kereteken túlmutató, vagy örök érvényű ritmusú és dallamú zenéket, ez rezgés tartományát tekintve mondjuk gyógyító erejűnek vélhető zene. Utalás van a címében is, ugye az anyaföldre is, amit meg kell óvnunk. Sajnos elanyagiasodó világunkban az embernek a szellemi természetét nem csak, hogy nem tudjuk, de nem is szabad megtagadnunk. Maga a szabadság is ez ettől függ, hogy az ember mennyire tud visszatérni a szellemi természetéhez, és számomra ebben a zenében ez is benne van.

0: Vendégem a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével is kitüntetett dr. Hornok Sándor, az Állatorvostudományi Egyetem állattani és parazitológiai tanszékének vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia doktora volt. Radi Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs, Benkő Andrea. Hamarosan híreinket hallják, majd a hely következik.
1: Kossuth Rádió.
2: Újra mindenkié.

0: 19 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Berlin Oroszországot vádolja a lipcsei dróntámadással. Törvénymódosítással rendeznék a Bászna károsultak kártalanítását. A maihoz hasonló idő lesz holnap is. Oroszország a felelős a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt hibrid támadásért, jelentette be a német belügyminiszter, rendőrségi vizsgálatokra és hírszerzési értesülésekre hivatkozva. A nagy teherforgalmat bonyolító légi kikötőnél egy robbanószerrel felszerelt drónnal akartak merényletet elkövetni, de a támadás meghiúsult. Németország válaszlépésként bezárja a bonni orosz konzulátust, a berlini orosz házat, és szigorítja az orosz állampolgárok belépését az országba. A német bejelentés után Mark Rutte NATO főtitkár azt mondta, a katonai szervezet tovább erősíti elrettentő képességét, hogy megvédje szövetségeseit minden fenyegetéssel szemben. Oroszországnak nincs sem oka, sem terve arra, hogy megtámadja a balti NATO országokat, jelentette ki az orosz külügyminiszter helyettes Londonban. A keleti gazdasági fórumon megszólaló politikus emlékeztetett, a balti államok függetlenségét a Szovjetunió is elismerte, és ők békében elhagyták az uniót. Ugyanakkor leszögezte, hogy Oroszországnak minden haditechnikai eszköze megvan ahhoz, hogy megvédje az Oroszország többi részétől elszakított kaliningrádi területet attól, hogy a nyugat megkísérelje az elszigetelését. A gazdasági és a politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek és Japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Féli kastélyban tartottak a szlovák V4-es elnökség keretében. Orbán Anita külügyminiszter szerint a visegrádi négyek számára Japán az egyik legfontosabb stratégiai partner Európán kívül. Törvénymódosítással rendeznék a Bászna gabona károsultjainak állami kártalanításával kapcsolatos szabályokat. A javaslat lehetővé tenni, hogy az adóhivatal utólag is ellenőrizhesse a kárrendezésben részesülők nyilatkozatait és követeléseit. Ha pedig valaki állami kártalanítást kapott, majd a felszámolás során is megtérült a követelése, az utóbbi összeget vissza kell fizetnie az államnak. A Bászna januárban vált fizetésképtelenné, állami kárrendezése február végén zárult le. Jövő hónapban indul az iskolában az Erdő program őszi sorozata. Az ingyenes erdőpedagógiai előadások országszerte 400 iskolában várják a 6 és 14 év közötti gyerekeket, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László kiemelte, mintegy 1200 foglalkozást tartanak, amelyek középpontjában a biológiai sokféleség áll. A programban mostanáig több mint 170 ezer diák vett részt. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozzák, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. A Fruitweb már júliusban is csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, szemben a tavalyi 170 ezer tonnával. Holnap is napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, zivatar. Ma este megerősödhet, holnap élénk lesz a szél. A hajnali 14-19 fok után napközben 27 és 32 fok közötti értékekre számíthatunk. Friss hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk.
1: Műsor ajánló.
2: Napközben.
3: Többnyire mindenütt kiégett a fű, de barnulnak már az erdők is. A nagy szárazságot jóformán csak a mély gyökérzettel bíró, ellenálló növények élték túl.
4: Almak azok lepotyogtak, azok a földön vannak, de mai jövőre még lassuk halt, ha ősszel sok eső esik.
3: A városokban tovább súlyosbítja a helyzetet a hősziget hatás és a légszennyezettség, pedig itt a háztömbök közötti zöld területeknek különösen fontos szerepe lenne. Hogyan óvhatjuk meg az öreg fasort, és mit érdemes fűmag helyett szétszórni? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Várom Önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban.
5: Kezdjük vidáman! A Kezdjük Vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól Kezdjük Vidáman, a Csukás Mese Rádió felkészítője.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Jó napot kívánok! Ezúttal Balatonfűzfőről jelentkezik a hely, a Balatoni Bob Szabadidő Parkból. Én Bellényi Barbara vagyok. Korábbi adásunkban boboztunk, most pedig kipróbáljuk a kalandparkot a makkaritatív célból itt vendégeskedő transzplantációs alapítvány részvételével. Egy egész család van itt, több százan gyerekek, testvérek, szülők, a park pedig most ünnepli fennállásának negyed évszázados évfordulóján. Kovács Szilárd ügyvezető azt mesélte, hogy a Bob, a balatoni Bob itt a szomszédságban hogy született, ez egy álom volt, és akkor 10 évvel később megálmodta, hogy most unalmas a bobozás, legyen valami kihívás, építsünk egy kalandparkot is itt a szomszédban.
1: Ezt még is megelőzném azzal, hogy itt más is van, nem csak a bobozás és a kalandpark, tehát ez folyamatosan fejlődött, ugye, hogy ahogy az idő ment előre. 2001-ben volt az első attrakciónk, az egy bobpálya, amit ki is próbáltunk, ez a lagut pályán mentünk, folyamatosan jöttek hozzá a további elemek, tehát kibővült ez egy ingyenes játszótérre, egy fitnessparkkal, és a 10. születésnapunkra pedig ez a előttünk álló 15 méteres, 5 különböző szintű üveg és fa kombináció kilátót. Ajándékoztuk meg magunkat, saját magunkat vele.
0: De az alsó szint, az majdnem egy szintben van a bobbal, tehát szinte karnyújtásnyira van a családtag, aki éppen beült a bobba, egyel feljebb középmagasságban, meg a lombkorona közepén, igen. És a felső szint meg olyan, mintha túlszárnyalnánk a lombkoronát. Tehát onnan mindent belátok. Egyik oldala Bakony, igen. A másik meg a Balaton?
1: Balaton, így van. Hát ez volt a cél valójában, hogy a legfelső szintről a lombkoronák fölé tudjunk emelkedni, és a gyönyörű Füsszőjöbőre pedig rátekintésünk legyen. Ez azért is emelném ki, mert itt a balatonparti településeknél azért furcsa módon Füsszőnek sajnos nem volt kilátója, és mi voltunk az elsők, akik ezt lehetővé tettük, és ugye ez a megnyitás óta, tehát ez 2011 óta, ez díjmentesen látogatható bárki számára.
0: Tehát nem kell, hogy bobozzak, hanem erre kirándulok, megnézem a csillagdát, átsétálok, és gyönyörködöm a panorámába.
1: Akár csak a játszótér, akár csak a felnőtt fitness parkunk, ezek teljes mértékben díjmentesen használhatóak bárki számára. Ingyenes a belépésünk, a parkolásunk, és ez úgy gondoljuk, ez egy ilyen muszáj, hogy ez díjmentes legyen.
0: Volt
1: ez...
0: már itt lánykérés, vagy valami extra dolog?
1: Húha,
0: ott a magasban el tudom képzelni.
1: Legénybucsuk már voltak, arról tudok.
0: Az veszélyes.
1: Nem, a lánybucsú veszélyes, a legénybucsú az nem veszélyes.
0: Szerintem a legénybúcsú veszélyes.
1: Én ezt fordítva gondolom.
0: Ügyvezetőként lehet, hogy jobban tudja. Szóval nem repültek sörös
1: láttam,
0: dobozok a magasból.
1: Láttam már labdán pöttyöt itt, maradjunk annyiba.
0: No, tehát itt volt a kilátó, itt volt a bobpálya, és azt mondta, hogy a kalandpark, annak messzebbre nyúlik a története?
1: Egy évvel később kezdődött a története, mint a miénk. Polgár Attila, a kollégám, megkeresett minket azzal, hogy szeretnének egy kiegészítő szolgáltást itt a Szabadidő Parkunkban fejleszteni. Ők jöttek, és nagyon jó tervekkel, nagyon jó elképzelésekkel. Első körben leraktak nálunk egy 8 különböző nehézségű mászófalat, ezt folyamatosan bővítették, meredekebbek lettek végén a pályák fölül, ahol föl kell menni, hogy ne csak az legyen, hogy egy függőleges falon felmegy, nem tudom, 15-20 kapaszkodón keresztül a kedves vendégünk, hanem azért itt vannak benne olyan, hogyha most felnézzünk a legtetejére, ez a baloldali, ami
0: hát olyan, mint egy ugrópalló, hát mintha egy 8 méter magas.
1: Minimum 5 fokban dől visszafele ránk, tehát ide már szerintem nem elegendő az otthoni kanapé fitness. Tehát ez
0: lehet... Konkrétan, mint szinte függőlegesen, vagy ízszintesen lennénk.
1: Igen, picit több kell hozzá. Na igen, és ők ennek a mesterei. Tehát, hogy ők a testvérével, Istvánnal, ezt nagyon magas szinten művelik, és folyamatosan ugyanúgy, ahogy mi is, ők is ugyanúgy ezt kis parkon belüli parkot fejlesztik, különböző kalandösvényekkel, drótkötécsúszdákkal, és minden olyan egyéb dologgal, itt a fáknak az árnyékában, ami még nyáron is ebben a rekkenő melegben is azért kellemes.
0: Tehát nem csak a bátorodások, hanem mondjuk akár profi hegymászók is élvezni tudják itt a kihívásokat?
1: Abszolút, mi mondjuk pont a rossz oldalán, hát rossz, inkább azt mondom, a nehezebb oldalán állunk a mászótoronynak, mert a másik oldal az pont a gyerekeknek lett igazából kitalálva, hogy ez a pozitív dőlésű, tehát hogy könnyebben fel tudnak igazából mászni, hogyha mögé kerülünk, akkor ezt meg is tudjuk esetleg nézni.
0: Németh Zsolt a kalandpark animátora, valamit fog a kezében, de úgy látom, hogy ez nem szobor, ez nem játék, ez egy élő állat, gyík.
2: Hát még nem adtunk neki nevet, ugye van itt egy medencénk, amiben RC járművek, tehát RC hajókat lehet irányítani, és állandóan bemennek hűsölni, csak nem tudnak kijönni, úgyhogy folyamatosan ki kell menteni.
0: Gyönyörű. Sárga hasa, a zöld 3-4 árnyalata van, és egészen, nem tudom, 30 centi hosszú lett így a farkával együtt, és meglepően bátor. De most látom, hogy az animátor úrnak a pólóján is ez a gyík szerepel.
2: Igen.
0: Akkor
2: hát
0: ő egy...
2: A logó állatunk, mert kezdetek óta rengeteg a gyík. Sikló is van, csak hát azt nem szeretik annyian, úgyhogy inkább a gyíkot választottuk, ez aranyosabb.
0: A pólóján nagyon égszínkék a feje ennek a gyíknak, mint a Balaton. Neki viszont nem ezt látom. Mit kell, meg kell ijeszteni, hogy kékké változzon?
2: Nem, azt hiszem a hím, ha jól emlékszem, a hímnek ilyen színű a feje, és akkor kizárásos alapon olyan nőstény.
0: Ez is bizonyítja, hogy tényleg egy természet közeli helyen vagyunk. Hiába van kalandpark, hiába van mászófal és különböző függeszkedő dolgok. A fákat meghagyták, tehát, hogy minden itt van.
2: Igen, amit muszáj, azt inkább elhúzzuk oldalra, hogyha a pálya vonalába kerül, de a legkevesebbet vágjuk csak ki. Hát ilyenkor ugye jelentősége az, hogy több a hűs árnyék az erdőben.
0: Itt a legmagasabb palló teteje milyen magas lehet, de gondolom van ennél sokkal hát magasabb, a függőhíd is olyan.
2: 10 méter körül.
0: 10 méter.
2: 10, igen. Az egy drótkötél csúszda onnan föntről.
0: Ehhez bátorság kell, vagy itt vannak fizikai paraméterek? Vagy kor?
2: Hát azért kell, mondjuk tériszony az ne legyen, de amikor már elindulnak, akkor már az is elmúlik.
0: Sipos Tibelt megszólítottam az egyik transzplantált, de már idősnek tűnik felnőtt, vagy legalábbis nem gyerek. A kalandpark kalandpálya szélén állunk. Igen. Melyik a legesztrémebb, legnehezebb rész itt a pályán? Súgja, mit ne próbáljak ki?
3: Hát szerintem a magasabb helyek azok nagyon nehezek, főleg ott, ahol kanabirenre kell rákapaszkodni, és egyensúlyozni kell.
0: És amikor így kötélen kell mászni, azt kipróbáltam már?
3: Hát azt is, de inkább maradok az egyszerűbbnél, és a biztonságos.
0: Hány évet táborozott, akár itt a Bobpályán, vagy akár a transzplantált alapítvány családos táboraiban? Ezt összeszámolt, hogy hanyadik tábora?
3: Igen, ez a 19. táborom. 2,5 éves korom óta járok, és nagyon szeretek járni.
0: Elképzelhető, hogy ön már néha az anyukákat is vigasztalja, meg a szülőket, és épp az előbb egy édesanyával beszéltünk még a másik Bobpályán, és ő elmondta, hogy neki az a derőt, amikor látja ezeket a transzplantált gyerekeket, hogy mennyire felszabadultam, mennyire nagy örömmel és lelkesedéssel, tényleg teljes értékű életet
3: igen,
0: élnek.
3: Igen, hát mindenkit próbálok összetartani, amennyire lehet, barátkozni és ismerkedni újakkal, szülőkkel is, gyerekekkel is. Jól tartom a kapcsolatot.
0: 2 évesen sokra nem emlékezhetett ebből a transzplantációból, de az követő időszak, ahogy izgul a család, ahogy rettegnek önért, az mennyire van meg?
3: Nagyon-nagyon régen volt, úgyhogy a szüleim nevével csak annyit tudok mondani, hogy nagyon izgultak érte.
0: Mikor tudták elengedni?
3: Tartottak bennem a lelket.
0: Tartották a lelket, hogy tartották a lelket, és mikor tudták elengedni az ön kezét? Ugye már egy felnőtt fiatal hölgy, most már nem izgulnak?
3: Hát most már kicsit így elengedtek. A felnőtt korba így próbálnak nagy teret adni. Még kisebb voltam, akkor így nagyon összetartottunk, és védtek mindentől, mint most is. Most már így elengedtek több hova. Ide is most már egyedül jöttem.
0: Amikor megismerkedik valakivel, vagy akár egy baráttal, vagy egy pár kapcsolat kezd kialakuló félben lenni, akkor mi az az időszak, mi az a pont, amikor elárulja azt, hogy ön mennyire különleges, hogy ön 2 éves korában az ön élete az kérdéses volt.
3: El kell tenni egy időnek, kell egyfajta bizalom egymás felé, és hogyha eljut egy pontra az ember, akkor el tudja mesélni, hogy egyébként neki mik voltak az életében, mert nem egyszerű erről beszélni.
0: Miért olyan nehéz erről beszélni? Főleg úgy, hogy nem is emlékszik rá. Egyébként nem a szervet emlékszik. Tudhatjuk, hogy milyen szerv?
3: Máj.
0: Mája van.
3: Uh-huh. 11 hónaposan kaptam Hamburgba, azóta élek vele.
0: Másképp gondol erre a szervére? A testének erre a részére?
3: Nem, ugyanolyan embernek tartom magamat, mint bárki más. Attól, hogy gyógyszereket szedek, és kicsit jobban kell vigyáznunk magunkra, nem tartom magamat különbnek.
0: És nem is félti jobban a testét?
3: De egy kicsit, igen.
0: Kalandpályán van olyan rész, ami mondjuk emiatt hagy ki?
3: Hát a nagyon magasak, nehogy leessek róla. Nem szeretnék leesni róla, úgyhogy.
0: Na jó, ezzel én is így vagyok, ezzel nem ebbe egyformán gondolunk és érzünk. Akkor sikeres mászás, sikeres kalandozás kívánunk, és mi a következő állomás, amit ki fog próbálni?
3: Még nem tudom, de szerintem elmegyek bobozni, mert ott be vagyunk kötve, és ez biztonságos. A szabadságot adja az embernek a magasban.
0: Na jó, akkor hölgyek segítenek az öltözésben, mibe kell belebújnunk?
4: Hurokba kell belelépni.
0: Erdősi Janka nagyon fiatal, mikor kezdte ezt?
4: 4 éve vagyok már itt a parkban.
0: Akkor már profi.
4: Hát, mondhatni már van tapasztalatom.
0: Derekamra főzzük ezt a hevedert, beülő hevedert, 2 narancssárga kötél róg rajtam, karabinerrel a végén, tanulom a szakszavakat is, nem baj, combra rá kell rögzíteni a
4: beülő alsó részt.
0: Alsó részt.
4: És fontos, hogy csípőcsont fölött legyen.
0: Ha esetleg lezuhanok, akkor mondjuk ez mennyire fájdalmas a derekamnak, vagy a csípőmnek, vagy szombomnak?
4: Nem az, mert
0: ez kék lila volt?
4: Hogy kényelmi beülő, tehát itt a párnázott részek azok elméletileg jól megtartják az embert. Sokáig ott ülni nem olyan kényelmes, de azért vannak a kollégák, hogyha bármi van, pár perc alatt fenn vannak és segítenek bárkinek.
0: Azért innen is mondom a hallgatóknak, hogy aki a kalandparba jön, de mondjuk az bobra is érvényes, csak is nadrágot húzzon fel, igaz? Tehát szoknyába ezt nem érdemes kipróbálni.
4: Nem érdemes, de ha olyan, meg tudjuk azt is oldani.
0: Hogy oldják meg a szoknyát?
4: Hát ez kicsit bonyolultabb, de ezt a beülőt fel lehet arra is húzni, csak akkor jobban el kell igazgatni a szoknya részét, de tényleg azt javasoljuk, hogy nadrágba érkezzenek a vendégek.
0: Zárcipő alap, vagy elég egy szandál?
4: Ha erősebb a szandál, tehát ilyen sportszandál, akkor az is jó, de papucs semmiképpen. A zárcipő a legjobb, igen.
0: Szerestei Attila fog engem tovább vezetni a pályán. Mire fogok felfüggeszkedni? Vagy ön is jön velem?
5: Én már kiöregettem ebből, úgyhogy én nem megyek önnel. Elég komoly személyzetünk van. Igazából mi önt beöltöztetjük itt alul, elmondunk minden apró részletet, hogy mire kell figyelni, és ugye itt lentről kísérjük önt a pályán, és ha bármi probléma van, akkor segítünk, illetve ne adj Isten, valami oknál fogva le kell jönni, nem bírom tovább, elfáradtam, belecsúsztam, akkor gyakorlatilag ott a helyszínről bárhonnan le tudjuk venni. Ugye nálunk nincs ilyen létrás lejövetel, hanem kifejezetten ilyen hegymászó kötél technikával engedünk le mindenkit a helyszínről, bárhonnan.
0: Egy farönkön lehetne itt menni kötéllel kapaszkodva, aztán utána olyan palló sor van, ami hát nem stabil, tehát az jobbra-balra billeg, aztán ha azon felmegyünk, akkor röngök vannak, akkor szintén így billegnek, vannak hordók is, ilyen hengerhordók, abba gondolom csak mászni lehet, másképpen nem lehet megvalósítani.
5: Igen, hát egy éves kor alatt lehet állva menni benne, de mivel azok még nem mehetnek föl, tehát csak 4 kézláb fér bele mindenki, így van. Azért mondtam ezt a poén kedvéért, mert amikor még építettük mondjuk 21-22 éve azt a hordót, akkor pont itt lent voltak így kitámasztva, és akkor jött ilyen pici kisgyerekes család, és akkor a kisgyerek az állva át tudott menni rajta, de hát ugye a többiek csak 4 kézláb.
0: Ami számomra a legfélelmetesebb és legnagyobb kihívást igénylő rész, ahol igen, olyan, mintha egy létre lenne kifüggesztve, de legalább nem tudom 10 méter magasságban egy nagy pallóra, ami 2 hosszú farönkkel van rögzítve, de itt nem tudok mibe kapaszkodni, de az oldalsó részben
5: ez
0: ott van egy kötél.
5: Ez olyan, mint egy létre, mert ez egy létre.
0: Köszönöm.
5: Nagyon szívesen, és igazából nem is az oldalt is lehet, de igazából maga lépte a fokokban. Tehát ahogy megy fölfele, maga előtt ugye fogja a következő létrafokot, és ugye úgy 4 kézláb.
0: Hány méter magas? Ez félelmetes.
5: Hát ez a 10-11 méter magas. Maga a létra hossza az 15 méter, mert ugye ez egy ilyen háromszögben, tehát ugye nem függőleges a létra, hanem egy szögben megy. Tehát 15 méter hosszú maga a létra, és 10-11 méter magasra megy fel.
0: Amit ott fentről látok, és a tovább csak ugye nincs visszaút, tehát tovább akkor balra kell elindulni. Egészen magasan, olyan, mint egy hosszú kötélre lennének, drótkötélre lennének függőlegesen kötelek lógatva, de hát azért az elég nagy távolság egyik a másiktól. Tehát fogom az egyiket, ami nem stabil, és valahogy átvarázsolom magam a másikba.
5: Így van, addig megyek ugye oldalt, ameddig el nem érjen a következő. Ugye azért lényeges, mert minden stabil lenne, akkor ugye a földön is lehetne sétálni. Tehát akkor ugye nem kellene akadálypálya. Tehát pont az egy haladó pálya már, amiről tetszett beszélni, ami azt jelenti, hogy ugye 7 fokozatunk van a felnőtt pályákon. Ugye az alapfokozaton úgy alakítjuk ki, hogy elviekben az okostelefont napi 24 órán nyomkorul is át tudjon rajt menni.
0: Ugye, van sikerélmény mindenkinek.
5: Van mindenkinek, hogy elinduljon valahol, és valamilyen ingert már kapjon, fizikai ingert.
0: És most, amíg nekiveselkedem és felmászom a legegyszerűbb pályára, addig hallgassanak meg egy archív rádiós riportot. Korábban is jártunk már egy kalandparkban Budakeszén, ahol Mezei László animátor és Szabó Péter a park vezetője gyerekekkel kalandozott.
6: A Az első az, hogy fölveszük a felszerelést, kitöltünk egy felelősségvállalási nyilatkozatot, mert mindenki csak a saját felelősségére tartózkodhat a pályákon. Amennyiben kiskorú az illető, akkor nyilván van bele egy felnőtt, és akkor ő tölti ezt ki. Ez egy beülő, egy kikönnyített hegymászó beülő, direkt ilyen kalandparkos célra. Egy rövid nadrág, három helyen meg kell húzni, hogy stabil legyen, a legfontosabb mindig, hogy a derék legyen szoros, akkor nem esik le rólunk, ráakasztjuk a csigát. Jó, és akkor most mehetünk a tanulópályához. Itt a tanulópálya, ez az a pálya, amit mindenkinek meg kell csinálni. Na, ezt a két karabinert fogjuk most sokat használni, mindig dolgkötélbe kapcsolunk, és erre mind a két karabinert föl kell kapcsolni, ellentétesen kell fölrakni.
7: Voltak ilyen drótok háromszög alakban, és az volt a legnehezebb.
8: Szerintem az F-pálya a legnehezebb.
9: Szerintem az a legszuperebb.
10: Virányos általános iskolából Budapestről jöttünk át ide egy tanulmányi kirándulásra, most még meg fogjuk nézni majd a Vadasparkot, utána megyünk vissza a suliba. Nagyon élvezték. A párommal végig itt voltunk, odafigyeltünk rájuk mi is. És profin tudták a gyerekek egyébként, és betartották végig a szabályokat, úgyhogy ügyesek voltak, és nagy dicséret jár nekik érte.
6: A legmagasabb pályánk az 9 méteren fut. A csak csúszó pálya, illetve a könnyebbik felnőtt, a D pályánk, az mondjuk kicsit alacsonyabb, tehát az ilyen 6-7 méteren megy. De a gyerekpálya az 1 méter magasan fut végig, tehát a szülő a földről mindent elér.
11: Egészen más mozgáskultúrát igényel, hogyha az ember így végigmegy ezeken a pályákon, és nagyon-nagyon-nagyon élvezetes. Volt egy barátom, aki azt mondta, hogy ugyan már, Peti, hát gyerekeknek, hol is mondtam neki, hogy na hát akkor gyere elnézd meg, és hát olyan izomlázzal tért haza, hogy öröm volt az arcát nézni, és amikor így izzadt a pályán, és látszott, hogy fönt 8 méter magasan, azért vannak olyan szituációk, amikor az animátor segítségét kell hívni, mégiscsak hova lépjek, mi az a technika, mi az a mozgás, ahogy ezeken jól át lehet menni egyik lapályára a másikra.
0: Egészen pici, apró kislány van itt a képen egyébként, tehát ő nincs szerintem 4 éves. Ennyire picik is élvezhetik a legkisebb pályákat?
5: Kicsit csalóka a kép, mert mondjuk 6 éves, és körülbelül a 6 éves kortól. Tehát igazából nálunk ugye egy centi van, de ugye mármint magasság függő, ugye 120 cm a legalacsonyabb, aki mehet itt, ugye a gyerekpályán mellett vagyunk most konkrétan. Van egy alapgyermekpályánk és egy haladó gyermekpályánk. Igazából 120 centitől mehetnek az alappályán, és 130 centitől mehetnek a nagyobb kihívást jelentő gyermekhaladó pályán.
0: Hát meg a lombkorona között vagyunk, tehát a sűrű lombok között az erdőben, olyan, mintha dzsungelben tennénk egy ilyen extrém kihívást.
5: Mindig győzködjük őket, hogy itt annyiban legyenek nyugodtabbak, mert itt ugye rögzítve vannak, itt ki vannak kötve, felügyelve van rájuk, tehát sokkal jobban engedjék el magukat, mint egy játszótéren, és valahogy mégis fordítottja van, tehát mégis nagyobb a félsz.
0: Itt meg, mintha egy hintanak a kötélhurkok, és ebbe kell lépegetni, de csak a lábam egybe fér bele, tehát az egyikbe rakom a balt, aztán a jobb, és ha az megy jobbra-balra, akkor ebből lesz az angol spárga.
5: Így van, és én mindig szoktam mondani, a nagyon fontos, a ritmus. Tehát, ha itt valaki jó technikával, jó ritmusban teljesíti a pályát, harmad-negyed annyi energiával tudja véghez vinni a feladatot, csak ugye valaki kezdő, az mindig görcsös.
0: És közben látom a feliratot, hogy Sherpa 2004, az azt jelenti, hogy a Himalájához közeli nehézségfokkal kell rendelkezni.
5: Ez nem, ez a 2004, ez csak egy dátum. Hát a Sherpa ugye ez egy régi, ugye mi úgy gondoltuk, hogy ugye mi hegyet másztunk az öcsémmel, úgy kezdődött az egész, tehát nem más csináltunk.
0: Hát hanem, vérprofi hegymászó.
5: A vérprofi az messze túlzás, de szerettem a hegyeket, és elég sok időt töltöttem be, maradjunk ennyibe. Meg hát ugye testnevelési egyetemet végeztem, tehát minden arra irányított, hogy a sportba, a természetbe, a zöldbe, erre megyünk, erre vannak a legnehezebb
0: pályák.
5: Kezdjük el, és hát ugye 24 évvel ezelőtt ez volt a, nem is kalandparknak hívtam, Magyarországon még nem létezett ilyen, hanem ilyen zöld sportok parkjának gondolkodtam én. Ami itt látható, abban nincs olyan csavar, amiben az öcsém és a, elsősorban ő István öcsém, a műszaki vezető és az igazából a technikai kivitelező és megálmodó, én meg úgymond a segéderő.
0: Na jó, de közben azért itt a de természetben vagyunk. A természetben lehet, hogy van olyan fa, ami korhad, rothad, vagy igen. Nem tudom. Azt honnan tudta feltérképezni, hogy mire lehet ezt a több tonnás súlyt mondjuk rögzíteni?
5: Hát, amiket itt tetszik látni, ez gyakorlatilag a mi általunk be, tehát osztó, ez nem az itteni fákra van, hogy
0: egy sincs fára rögzítve?
5: Egy sincs fára rögzítve, nekünk ez ez mind akár oszlopokon nyugvó akadálypálya, ami így jelent, hogy ez egy teljesen ellenőrzött, folyamatosan, tehát minden évben újra és újra ellenőrzött teljes átnézéssel, és maga a környezet, ami körülvesz minket, az csak az ajándék volt, hogy oda kerüljünk mi. Sajnos hozzá kell tennem, ezt mindenki tudja, a mai klíma helyzet az, hogy sajnos például a fenyőink, az örökzöld fenyőink száradnak ki.
0: Látom a
5: nagyok. Sajnos az utóbbi időben 30-40 nagy, ilyen 40-50 éves fenyő kellett eltávolítani, mert teljesen kiszáradtak, de hát nagyon bízunk benne, hogy azért a maradék, illetve hát ami még van, mert mindenki dicséri, hogy azért egy olyan környezet, hogy ide jó jönni, bár azért a meleg itt is ütős, ha lehet érezni.
0: Amikor megálmodt ezt a testvérével profi hegymászóként, gondolta volna valaha, hogy ez ennyire kiterjedt rendszer fog képülni?
5: Olyan őszinte leszek, eszem ágába se volt. Gondoltam, hogy egy 2-3 év van benne, legalábbis az, hogy olyan, hogy próbáljuk ki, hogy egyáltalán Magyarországon, mondom, nem volt előképünk, hogy ez egyáltalán működik-e. Emlékszem rá, az első 1-2 évben szinte csak holland vendégeink voltak. Alig volt magyar vendég, mert nem értette, hogy mit szeretnénk, holott ugye a boppája már itt volt mellett, egy évvel előttünk nyitottak, úgyhogy egy nagyon szerencsés szimbiózis itt a kettő, ahogy oda-vissza kiegészítjük egymást, nem gondoltam volna semmiképpen.
0: Közben egy hölgy mászik, hát remeg a lába, de csak halkan mondom, hogy ne zavarjuk meg. Izmos, úgy néz ki, mintha sportoló lenne. Én is azt látom, hogy nagyon-nagyon edzettnek tűnik.
5: Nehéz pályán megy.
0: Egy
5: másfél-két órás pályán megy, és 34 fok van most. Tehát ez még másfél szerezi a kihívást.
0: Kitartást kívánok. És kobak mindenkinek a tetején, tehát a felszerelés, okay. Ugye?
5: Na, csak azért mutatom, ezeket a legnehezebb pályák. Tehát ami ott fönt van, az a kis, úgymond, hogy kis rönkös.
0: Magasból, bocsánat, függeszkedik.
5: Az több mint 10 méter magasan van, és ott az kötele. A lényeg, hogy szinte csak majdnem, hogy kézzel tud mászni, tehát egy ilyen tarzan jellegű a dolog.
0: Hát a magasban egy fém drótkötél kifeszítve, és ezen lógnak kötelek, a kötél alján pedig egy csomó, és a csomóval van rögzítve egy annyira pici rönk, amin hát egy óvis láb elfér jobbra-balra, és hát ez jobbra-balra, meg előre-hátra, mindenhogyan billeg.
5: Így van, ez igazából azért nagyon nehéz, mert 95%-ban a kézből kell tartani magát, pontosan azért, mert ön is elmondta, hogy minden billeg, tehát minimális, inkább csak a lelki, meg a hát, meg inkább csak a lelki tudat, hogy valami van a lábam alatt, de fizikálisan szinte semmi nincs.
0: Azt se tudom, hogy tud átlépni a másik kötélre, ami szintén teljesen instabil, nem tudom elképzelni.
5: Hát ezt sokan nem tudják elképzelni, azok is, akik elindulnak.
0: Na jó, mit csinál azzal, aki az első vagy harmadiknál megáll, és se előre, se hátra? Akkor itt van az, hogy ugrani kell?
5: Nem kell ugrani, hanem akkor oda megyünk és leengedjük a földre. Nem tud mit csinálni. Mi sem tudja átvinni, nem tudjuk a hátul. Át tudjuk, de ez nem cél.
0: Minden mászó mellett ott egy serpa?
5: Ez nem így van, nem minden mászó mellett, mert ugye lehetetlen, van 300 vendége, 300 segítő nem lehet, tehát hogy tisztá vagyunk a dolgokat, de zónába figyelünk, tehát nálunk itt a Serpa kalandparkban olyan nem lehet, hogy valaki 10 másodpercig ne legyen látó közébe valamelyik segítőnek. Tehát folyamatosan megy a segítő, folyamatosan, ha egy ember eljön a 2 órás pályára, akkor tőlünk egy ember végig jön vele.
0: Na most mi itt csak végig gyalogoltuk, igen, és néztük a különböző mászási technikákat. Szerintem maga a gyalogló út is azért embert próbáló, ha itt végig kell menni. Na de van még olyan kihívás, olyan akadálypálya, ami mondjuk még a vágyaik között szerepel, akár a testvérének vagy önnek?
5: Nincs. Már olyan értelemben, hogy úgymond a területünket, ezt a másfél-két hektárt, ezt teljesen kinőttük, vagy betelítettük, most attól függ, hogy magyar tanul mondom. Tehát igazából már helyünk sincs. Olyan biztos, hogy lesz, hogy egy-egy szakaszt, ugye van 100 szakaszunk, mondjuk összesen, vagy 120, hogy 2-3-4-5 szakaszt, úgy 1-2 évente, hogy változtassuk meg. Ennyi, tehát már amúgy kinőttük a dolgokat, illetve hozzáértem, a 63. évemben vagyok, én már egy kicsit, hogy már nincs az a lelkesedés.
0: Óvatosan, nagyon óvatosan kérdezem, 63. évében van-e még olyan, hogy a legnehezebb pályát csak azért is kipróbálja, hogy 2026-ban is még ez megy nekem?
5: Nem nagyon, mert én már mindent bizonyítottam magam, amit akartam, de tudom, hogy igazából bármelyiket meg tudom még csinálni.
9: Műsorunk ezzel véget ért. A szerkesztő Felszegi Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Belényi Barbarát hallották. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a Sportvilág következik itt a Kossuth Rádióban.
12: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió.
13: Újra
12: mindenkié.
13: Mindenkié.
12: Sportvilág. A Kossuth Rádió sportmagazinja.
14: Belgiumba szerződött Balogh Botond pénteken kezdi szereplését női kosárlabda válogatottunk a világbajnokságon. Jó estét kívánok! A hangmérnök Rossz Bora Zoltán nevében is köszönti Önöket a szerkesztő, műsorvezető Regős László Pál. Labdarúgással kezdünk. Ma újabb érkezőt jelentett be a Ferencváros labdarúgó csapata, amely az 50-szeres szlovák válogatott Matus Beróval erősítette meg keretét. Beró korábban a török Trabzonsportban és a holland Vitesben is futballozott, majd 2023-ban a Bundesligában szereplő Bochum együtteséhez igazolt. A német élvonalban két idényben 54 meccsen 6 gólt szerzett, utolsó bohumi idényét viszont már a másodosztályban töltötte. A Bundesliga tapasztalattal rendelkező Beró szerződése a nyáron lejárt, így szabadon igazolható játékosként csatlakozott a zöldfehérekhez. Az FTC hátvédje, Botka Endre pedig combsérüléssel bajlódik. A 30-szoros válogatott játékos hetek óta nem játszott mérkőzésen, mert a combja bedúzzadt és bevizesedett. Várható visszatéréséről egyelőre nincs információ. A belga élvonalban folytatja pályafutását Balogh Botond. A magyar válogatott középhátvéd 4 éves szerződést kötött a Westerlo együttesével. Balogh 2019 óta játszotta az olasz Parmában, az előző idényt viszont kölcsönben a török Kocsári Sportnál töltötte. Gínai középpályást szerződtetett a Debrecen labdarúgó csapata. Jocelyn Jané a francia Bastiától igazol Debrecenbe. A 23 éves játékos 87 meccsen lépett pályára a francia másodosztályban. Az MTK Budapest U19-es labdarúgó csapata, a montenegrói Mladost Donja Gorica és a kazah Kajrat Almati párharcának továbbjutójával játszik majd az UEFA ifjúsági liga második fordulójában. A keddi sorsoláson kiderült, hogy a magyar korosztályos bajnokcsapatnak az első körben nem kell pályára lépnie. A második fordulós mérkőzéseket várhatóan október végén és november elején rendezik. Az FC Barcelona labdarúgó csapata 3 évre szerződtette a brazil Gabriel Jesus-t az Arsenaltól. Spanyol sajtóhírek szerint a katalán klub 10 millió eurót fizet a 29 éves támadó játékjogáért az angol bajnoki címvédőnek. Gabriel Jesus a távozó Robert Lewandowski-t pótolhatja. Szívműtét vár Scott McTominay-re, a nápolis kót válogatott labdarúgójára. A középpályás szívritmuszavar miatt esik át kisebb korrekciós műtéten a következő napokban, és várhatóan a szeptember végi, október elejé válogatott szünet után tér vissza a csapathoz. Röplabdával folytatjuk. Nagyon nehéz volt feldolgozni a lettek elleni vereséget és az ezzel járó kiesést. Erről is beszélt Bozóki Szedmák Réka a Nemzeti Sportrádióban. A magyar női röplabda válogatott csapatkapitánya a mögöttük álló Európa-bajnokságról és a Vasassal előttük álló szezonról is beszélt Szegő Tibornak.
15: Az első két meccs után szerintem nagyon sok feldolgozni való olyan szempontból nem volt, hogy tényleg pozitívan álltunk hozzá, és azt láttuk, hogy oké, nem sikerült szettet nyerni, de ennek ellenére ott vagyunk a legjobb csapatoknak a sarkában. Utána a német meccs után azért nagyon nehéz volt, tényleg ott több találkozót is be kellett iktatni, hogy kicsit rendezni tudjuk a sorainkat. A lett mérkőzés meg után pedig egyenesen nagyon-nagyon nehéz volt.
16: Te hogy dolgoztad fel csapatkapitányként?
15: Jól kisírtam magam első körben, ugye ott már biztos volt, hogy a továbbjutásra nincsen lehetőségünk, illetve azt is, ha szívemre teszem a kezem, akkor láttam, hogy a világbajnokságra való kvalifikációhoz egy nagyon erős szlovén válogatottat kellett volna megvernünk, és már akkor is láttam, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat lesz, de próbáltunk meghúzni egy vonalat, hogy évfélig lehet szomorkodni, és onnantól kezdve pedig mindenkinek a következő mérkőzésre kell fókuszálni.
16: Bozóki Szedmák Rékával beszélgetünk, röplabda válogatottunk csapatkapitánya, aki visszatér a Vasasba, és hát elég komoly kihívások várnak rátok. Hogyha jól néztem, akkor a Bajnokok ligájában a Fener, a Sandici Milano és a francia Le Valois vár a Vasasra. Milyen gondolatokkal vágsz neki a bajnokságnak, bár még van idő a rajtig?
15: Én már nagyon izgatott vagyok. Egyelőre még szokom Budapestet újra, hát legalább 10 éve nem játszottam itthon, úgyhogy mármint, hogy Budapesten itthon, úgyhogy nagyon, tényleg nagyon várom. tényleg nagyon sok kihívás lesz ebben a szezonban, nagyon sok mérkőzést fogunk játszani. Nem titkolt cél, ugye, hogy a jó szereplés ezt továbbra is megmaradjon, és szeretnénk ezt a nemzetközi porondra is továbbvinni, tehát nagyon nehéz csoportunk van a Bajnokok Ligájában, de ennek ellenére elérhető közelségben van szerintem egy továbbjutás a csoportkörből.
16: Az, hogy tulajdonképpen évről évre csak néhány csapat versenyez az NB1, az Extraliga bajnoki címért, az jót tesz a magyar női röplabdának, vagy jobb lenne, hogyha 3-4-5 csapat is versenyben lenne? Most is akkor ne beszéljünk arról, hogy a Vasas két csapattal indul az első osztályban.
15: Biztosan jobb lenne, hogyha több olyan csapat lenne, aki fel tudná venni itt a végén az érmekért a kesztyűt. Azért ezt jó látni, hogy vagy ez a 3-4 csapat folyamatosan ott van és váltakozik, hogy éppen ki van fölül. Most nyilván az utolsó években a Vasas nagyon jól teljesített, de elég csak visszagondolni a tavalyi szezonra, és láthattuk, hogy a Magyar Kupában tudott másik csapat is meglepetést okozni. Úgyhogy nem lehet igazából nyugodtnak lenni, mert mindig annak a legnehezebb, aki az előző évben jó eredményeket ért el, mert mindenki őt akarja megverni.
14: Most pedig kosárlabdával folytatjuk, hiszen pénteken kezdi meg szereplését a világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott. A csapat már ott van Berlinben, ahol a csoportkörben majd Franciaország, Dél-Korea és Nigéria lesz az ellenfele. Fazekas Zoltán Barna Judittal beszélgetett a keretbe kerüléséről, valamint az esélyekről is.
13: Kicsit még mindig ilyen felfoghatatlan, hogy itt vagyok egy világbajnokságon Berlinbe. Elképesztő érzés. Azt gondolom, hogy minden eddigi, amikről lemaradtam sajnos válogatott szinten, azt most abszolút azt gondolom az élet visszaadta és kárpótol.
17: Ezért azért meg kell dolgozni, hiszen egész nyáron ugye te is ott voltál a minden felkészülésen. Hogy érezted közben? Mennyi esélyed van arra, hogy te a 12-be bekerüljél?
13: Én abszolút úgy jöttem egyébként maga az edzőtáborba, hogy érezzem jól magam, és hogy tényleg, ami az elmúlt években jellemző volt rám, hogy csak élvezem a kosárlabdát, azt itt is ugyanúgy szerettem volna hozni. Úgyhogy én abszolút úgy voltam vele, hogy élvezem azt

0: Azt gondolom mindenkinek, de az, hogy most már itt vagyunk, szerintem az baromi, és nagyon-nagyon remélem, hogy mindenki fogja annyira élvezni az itt létet és a kosárlabdázást, mint én.
1: Nem egyszerű a csoport, nyilván az olimpiai ezüstérmes franciákat nem kell külön ragozni, hogy mennyire jó csapat, és akkor ott van Nigéria és Dél-Korea, két teljesen más kultúra. Te hogy látod így most az együtt töltött idő alapján, hogy mennyire van rajta a csapat, és mennyire érzi a csapat azt, hogy innen azért tovább lehet jutni?
0: Az elejétől kezdve az volt a célunk, hogy oda tovább jussunk a csoportkörben. Igen, a franciákkal kezdünk, nem lesz egyszerű, azért 8 VMB és ott van. Viszont én mindig azt mondtam, hogy a labda kerek, és bárkinek van esélye, főleg akkor, hogy ki fog egy nagyon-nagyon jó napot. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy fogunk tudni meglepetést okozni, és tovább tudunk jutni a csoportkörbe.
2: A férfiaknál és a nőknél is elrajtolt a mai napon a kézilabda NB1 idei szezonja. A hölgyeknél az első mérkőzésen a címvédő győri Audi Eto KC 37-24-re legyőzte a Nekát. A férfiaknál pedig a Pixeged 50-24-es győzelmet aratott, méghozzá az Eger Eszterházi SSE ellen. Kajakenúval megyünk tovább, nem csak egyéniben versenyezne Csikó Zsuzsóka. A poznanyi világbajnokságon 1000 méteren aranyérmes, az olimpiai távon 500 méteren pedig 5. helyen végzett magyar kajakos. A Nemzeti Sportrádióban Somogyi Zsófiával beszélgetett a VB-ről, és arról is, hogy milyen számokban versenyezne majd a jövőben.
3: Nyilván azért nem csak mint egyéni sportoló kell gondolkodnom, idén is próbálkoztunk a párossal. Ez ugye sajnos nem sikerült a világbajnokságig elvinni, ugye ezt nem sikerült elvinni addig. Viszont abszolút fókuszban lesz a következő éveket tekintve az, hogy csapathajózzak, úgyhogy nyilván építenem kell az 501-esemet, mert az a kulcsa mindennek, hogy mondjuk hogyan tudok négyesbe bekerülni, viszont nagyobb fókusz kell helyeznem nekem arra, hogy csapathajóban is versenyezzek, mert hát a szövetségi kapitány szerint is, illetve az egész vezetőség szerint is azért szükség van arra, hogy a top versenyzők üljenek ezekbe a hajókba. Úgyhogy most idén is már ezen is volt fókusz, tehát ugye csak az egyesen volt, úgyhogy igazából ez a két dolog, amit tudok mondani.
4: Az 500-al kapcsolatban ott azt elmondtad, hogy idén ezen volt a hangsúly inkább, nyilván az olimpia fényében azért ez teljesen érthető, illetve a csapathajókat is említetted már. Ott milyen fejlődést láttál egyébként, akár csak a tavalyi esztendőhöz képest, szóval mennyit sikerült előrelépni azon a távon, és te amúgy hova helyezed magadat, vagy hol látod magadat abban a mezőnyben világszinten?
3: Igen, azért nekem azért nehéz ez a kérdés, mert azt látják az emberek, hogy mondjuk nem nagyon dobogózok világkupákon, és mondjuk tavaly az EB-n tudtam nyerni, előtte ugye a két világkupán nem is álltam dobogón, idén ugye harmadik lettem az EB-n, és előtte se utána nem voltam dobogón 501-esbe, úgyhogy egyébként mi próbáljuk tényleg úgy alakítani, hogy nagyon gyors legyek a válogatón, és most nyilván azt a formát valamilyen szinten fenn kell tartani egész évben, de a világbajnokságon kell a legjobban menni. Szerintem egyébként, nem mondom, hogy amit egyébként sok mindenbe fejlődtem, például a rajtba is, csak mondjuk ez nem látszódott meg a jelenlegi eredményen, de sokkal magabiztosabban tudok versenyezni, akár itthon, akár nemzetközi versenyeken is, mert például tavaly mondjuk hiába lettem Európa-bajnok 501-esbe, engem nagyon meglepett, hogy mondjuk milyen könnyen tudok versenyezni, milyen könnyen tudok közéfutamozni egy világbajnokságon, és idén is egyébként pont ezt éreztem, hogy mivel sok világkupánk van, volt egy EB is, egyáltalán nem izgultam mondjuk a továbbjutásokon. Szóval, hogy már így ez az elmúlt egy év, meg hogy én egyébként fiatalként is sokat világkupáztam, nagyon sokat segített azon, hogy tényleg magabiztosan tudja kevezni középfutamokban, és ne izguljak azon, hogy most ebből lesz a döntő, vagy nem, hanem azt tevezem, amit tudok, és igazából ilyen szempontból ezek az eredmények ki szoktak jönni.
4: Mondjuk a mostani világbajnokságot nézzük, akkor te miben változtál, egyáltalán mennyiben volt más ez a világbajnokság, mint mondjuk a tavalyi, vagy egyáltalán az egész szezont, a főversenyeket illetően a tavalyihoz képest ez már mennyiben volt más?
3: Maga a szezon nagyon más volt tavaly azért. Hát így visszagondolva csak arra tudok gondolni, hogy sok, nagyon sok jó dolog ért. idén azért ez nem volt ennyire egyszerű. Szerintem nyilván, mivel tavaly úgy nyerte meg a válogatott

0: hogy senki nem várta. Ez így egy ilyen...
1: De te vártad magadtól, bocsánat? Azért?
0: Hát nem, egyáltalán nem, én sem, főleg nem 501-esbe, az ezren. Ezre még úgy el tudtam képzelni, hogy egy-kettőbe leszek, de azt így nem tudom azt mondani, hogy azt vártam, hogy én fogom nyerni az 1001-es válogatót. Nyilván idén már máshogy álltam oda a válogatóhoz esélyesként, és én most már tényleg elhittem azt, hogy én ezt meg tudom csinálni. Idén azért volt egy visszatérünk, ugye a Gazsó Dorka, aki 2 év az olimpiánról hazahozott 2 érmet, szóval ő azért tényleg egy nagyon erős versenyző, és én hát ahogy egyébként sikerült is eredményben megmutatnunk, mi voltunk az 1-2, én erre is számítottam. Nagyon szerettem volna párosokat indulni világkupákon, illetve EB-n, VB-n, és sajnos nem sikerült. Szerintem nagyon megnehezítette a dolgunkat a maga a válogatási el, vagy a válogatási rendszer. Az se tett jót nekem, hogy mondjuk a VB előtt pár héttel volt egy páros szétlövés, ami hát mondjuk úgy, hogy nem szerepelt a felkészülési programba, szóval a szövetségkapitány úgy értékelte a mi EB szereplésünket, hogy ez kevés lesz a világbajnokságra.
1: Ugye Újfalvi.
0: Igen, Újfalvi Laurával mentünk párost. Hát most ezen a szétlövésen 1/10 kikaptunk attól, akik a előtte levő héten indultak az EB-n, szóval nekik ott volt a csúcsforma, nekem még volt 3 hét a VB-ig, úgyhogy nagyon nem voltak ugyanazok a feltételek.
2: Meglepetésre a francia Bastien Tronchon nyerte a Vuelta a España 10. szakaszát. A spanyol országúti kerékpáros körverseny mai etapja mezőnyhajrában dőlt el. Walter Attila 60. helyen ért célba. Összetettben továbbra is Enric Mas vezet, a magyar kerékpáros pedig a 41. pozícióban áll. Elérte a maximális létszámot a félmaratoni és a 10 kilométeres táv is a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A Budapest Sportiroda vasárnapi eseményére a tavalyi rekordot is megdöntve több mint 24 000-en neveztek. Eddig 117 ország és 1200 magyar település futója jelezte részvételét, hogy ott legyen a legnagyobb magyar félmaratoni eseményen. Kedves hallgatóink, a sportvilág véget ért, hamarosan kezdődik a Határok nélkül. Műsorunk végén a hangmérnök Rozbora Zoltán nevében is búcsúzik a műsor szerkesztő, műsorvezető Regős László Pál. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
4: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Bereki Anikó vagyok. Vajon lesznek-e 60-70 év múlva is magyarul beszélő emberek Pozsonyban, Ungváron, Szabadkán vagy éppen Aradon? Ez azon is múlik, hogy ma magyar tanítási nyelvű iskolákban kezdték-e meg tanulmányaikat a magyar családokból iskolába induló elsősök. Mai műsorunkban a tanévkezdésről szólunk. Most következzenek a részletek. A Rákóczi Szövetség támogatóival együtt idén ősszel is kifejezi háláját, mintegy 1500 településen annak a csaknem 10 000 külhoni családnak, amelyek a magyar iskolát és ezzel együtt a magyar jövőt választották iskola kezdő gyermeküknek. 3500 felvidéki, 1000 kárpátaljai, 1300 vajdasági, 4000 erdélyi, párciumi és bánsági, valamint néhány tucat horvátországi magyar iskola kezdőt köszöntenek ünnepélyesen a csangóföldi fakultatív magyar oktatást megkezdő, mintegy 200 kisgyermekkel együtt. Iváncsik Attila információi.
5: A külhoni területeken az anyanyelvi oktatás választása a magyar nyelv, a kultúra és a közösség megmaradásának záloga, hangsúlyozza a Rákóczi Szövetség elnöke. Csáki Csongor kiemelte. A szülők döntését ösztöndíjjal és egy iskolatáskával köszönik meg, amelyeket személyesen adnak át a családoknak a szülőföldjükön. Emellett a Rákóczi Szövetség támogatásával az új tanévben 61 iskolabusz teszi könnyebbé közel 1000 kisdiák mindennapos eljutását 52 iskolába 223 településről, a felvidéki és az erdélyi szórvány területeken.
6: Ez a Rákóczi Szövetségnek az egyik olyan ügye, amit 1989 óta a zászlajára tűzött, mégpedig azt, hogy a Kárpát-medence minden külhoni területén, ahol magyar emberek élnek, ott azért küzd a Rákóczi Szövetség, hogy a magyar családok magyar iskolát választanak a gyermeküknek. Hála Istennek idén is nagyon sok gyermek lép iskolába, kiket szeretnénk köszönteni. Szeretnénk mintegy 1500 helyszínen a támogatóinkkal együtt köszönteni ezeket a gyermekeket, és megköszönni a szüleiknek azt, hogy nem csak magyar tanítónénit és magyar iskolát választottak a gyermeküknek, hanem a magyar jövőt is választották. Ezt nem lehet elégszer megköszönni, ezt a dolgot, mert itt eldől a jövő kérdése. Az, hogy lesznek-e olyan emberek 80-90 év múlva, akik akár Ungváron, akár Dunaszerdahelyen, vagy Szabadkán, vagy éppen Székelyudvarhelyen magyarul fognak-e beszélni. Az most eldőlt. Azok a gyermekek, akik magyarul kezdik az iskolát, jelentik a magyar jövőt, annak az állogát. És a Rákóczi Szövetség a támogatóival, az önkormányzatokkal, a civilekkel, más jó érzésű magyar emberekkel összefogva szeretne nekik köszönetet mondani, és szeretnénk kezet fogni velük, és egy szimbolikus ösztöndíjat átadni. Az ősz folyamán ezzel is erősítve azt, hogy nem közömbös senki, és hogy egyetlen egy magyar emberről sem mondhatunk le, mert nem vagyunk olyan sokan, mi magyarok.
4: A Vajdaságban ma 1290 elsős kisdiák kezdte meg tanulmányait magyar nyelven. A tartomány általános iskoláiban több mint 10 000 magyar diák tanul anyanyelvén. A középiskolákban pedig 4700 magyar fiatalról tudnak. A délvidéki magyar elsősök központi tanévnyitó ünnepségét idén Bajsán szervezték meg. Az eseményről Ternovác István küldött hangképes összeállítást.
7: Vajdaságban a lakosság mintegy 10%-át kitevő kisebbségben élő magyaroknak évtizedek óta meg kell küzdeniük azért, hogy a magyar gyerekeket a szülők magyar iskolába írassák. Korábban gyakran megtörtént, hogy a későbbi könnyebb érvényesülés reményében a szülők már az általános iskola első osztályába szerb tagozatra adták be gyermeküket. Ezeknek a fiataloknak a nagy része sajnos nagyon rosszul tanulta meg anyanyelvét. Ezért a magyar érdekvédelemnek kemény küzdelmet kellett folytatnia ahhoz, hogy a korábbi gyakorlat megszűnjön. Jó hír, hogy a Vajdaságban évek óta nem csökken a magyar elsősök száma. És legalább ennyire lehet örülni annak, hogy a szerb kormány nem gördít akadályokat a kis létszámú osztályok megnyitása elé, mondta a tanévnyitón Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
8: Ma az egyéni döntéseket ünnepeljük, amelyek közösségi megerősödést eredményeznek, hiszen az, hogy a szülők magyar osztályba íratják a gyermeküket, az egy egyéni családi döntés, de minden ilyen családi döntés, minden ilyen egyéni döntés a közösség megerősödését is szolgálják. Örülök annak, hogy 1300 környékén van minden évben most már esztendőkre visszamenőleg a magyar elsősöknek a száma, tehát nem csökken a lélekszámunk, ugyanakkor minden gyermekért, minden osztályért küzdeni kell, és örülök annak, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi és köztársasági kormányzati szerepvállásának köszönhetően az összes osztályt meg tudtuk menteni, az összes osztályt el lehet indítani, akár egy-két fővel is szorványban ebben a tanévben is.
7: A Magyar Nemzeti Tanács az anyaország támogatásával, tanszércsomaggal segíti azokat a családokat, akik magyar első osztályba íratják gyermeküket. Fremond Árpád, a testület elnöke.
9: Megmaradásunk szempontjából is fontos, ez egy gesztus, amivel segíteni szeretnénk azokat a családokat, akik magyar nyelven íratják be a gyermekeiket egy-egy oktatási intézményben. Minden egyes általános iskolában, minden egyes osztályba kijutottak már a csomagok, és bízunk benne, hogy sikeresen tudjuk megkezdeni ezt az iskolai évet.
7: A budapesti székhelyű Rákóczi Szövetség támogatásának köszönhetően idén is megérkeztek az iskolatáskák minden elsős határon túli magyar gyerek számára. Petrovai László, a szövetség stratégiai igazgatója.
10: A Rákóczi Szövetség tevékenységének az egyik legfontosabb lába a külhoni magyar területeken a magyar nyelvű iskolaválasztás népszerűsítése és annak elősegítése. A Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztási programja több programelemből áll, gyakorlatilag a gyermekek születésétől egészen az iskolába való belépésig végig kísérjük a gyermekek útját és a családok útját, és különböző kisebb impulzusokkal, ajándékokkal, odafigyeléssel igyekszünk a családokra a tekintetben hatni, hogy azt a jó és felelős döntést meghozzák, hogy magyar nyelvű iskolát választanak gyermekeik számára. Mi a Rákóczi Szövetségnél, partnereinkkel és támogatóinkkal egyetemben hiszünk abban, hogy ez a lehető legjobb döntés, amit a külhoni magyar szülők meghozhatnak gyermekeik érdekében.
7: Bajsán, ahol jelenleg mintegy 2500 magyar él, idén 19 magyar elsős kezdi meg tanulmányait a testvériség egység általános iskolában. A szülők számára sokat jelent az anyaországi támogatás. Námetovszki Tíme az egyik elsős kisdiák édesanyja.
11: Ez egy nagyon hasznos és nagyon jó támogatás a nagycsaládosoknak is, és minden családnak egyáltalán, hiszen ilyenkor iskolakezdéskor nagyon sok mindent kell megvásárolni a gyermekeinknek, beleértve az iskolatáskát is, és ennek a terhét most levették a vállunkról, illetve a tanszercsomag, amit szintén kaptak a gyerekek, nagyon-nagyon sok olyan dolgot tartalmaz, amit mindenképpen ki fognak használni az iskolában, és ezt nem a szülőknek kellett megvásárolni.
4: Benépesült a Bánáti Egyházi Fiúkollégium, amelynek nagy szerepe van abban, hogy a fiatalok a szülőföldjükön maradjanak, hisz a diákok anyanyelvükön tanulhatnak tovább a nagybecskereki középiskolákban. Kónya Kovács Otélia összeállítása.
12: Hagyományosan augusztus utolsó napján tartották meg a Muzsiai Emmaus Fiú Kollégiumban az ünnepélyes beköltözést. Elsőként hálaadó szentmisén vettek részt a kollégisták szüleikkel, majd a nevelőtanárok szülőértekezletet is tartottak. Gabona Ferenc az Emmaus Fiú Kollégium igazgatója.
13: Mi nevelők és minden munkatárs fogadja őket nagy szeretettel, hiszen itt ez a második otthonuk a fiúknak. Így most 34 kollégista fiú lesz ebbe az iskolaibe. Ki szeretném emelni, hogy a muzsai kollégium és a lány kollégium megléte nélkül a becskereki magyar tagozatok nem lennének feltöltve. Így hála a magyar kormánynak, hogy támogatja ezeket a kollégiumokat, minket is, így van lehetőség arra, hogy anyanyelvüken tudjanak tovább tanulni ezek a magyar fiúk, lányok. A kollégiumban a megszokott módon zajlik a mai napon a program, ünnepélyes beköltözési szentmisével kezdődik, majd utána egy szülőértekezlet lesz, majd osztályfőnöki óra, ahol a nevelőtanárok elmondják a szülőknek és a fiúknak a legfontosabb dolgokat, programokat, amelyek az elkövetkező évben várnak ránk.
14: Az én nevem Gogány Albert, és Torontálvásárhelyről érkeztem. Eldöntöttem, hogy nagybecskerekre fogok járni. Középiskolába is nem lehet Torontálvásárhelyről utazni, úgyhogy a kollégiumot választottam, mert itt fogok élni, és sok barátom jár ide, sokan meséltek erről. Azt mesélték elsősorban, hogy itt minden jó, jó feltételek vannak, barátságosak, akik dolgoznak itt, és tiszta.
12: Tóvízi Edvin, és elsőbe indul középiskolába.
15: Szerintem jó döntés, mivel az egész kollégium egy nagyon szép hely, látszik, hogy rendezett, vezeték is kedvesek velünk is.
12: Körményházáról többen már voltak itt? Tudtál már erről, hallottál több mindent?
15: Igen, hallottam több mindent, mivel az általános iskolások, akik befejezték, annak zöme idejött ebbe a kollégiumba. Jókat hallottam róla.
12: Mire iratkoztál?
15: Informatikára, Nikola Teslába.
12: Javában tart a beköltözés, már nem az első gyermek az, aki kollégista.
16: Nikolics Eleonóra. Nagy örömmel megértük ezt a napot, és ugye, hogy most a fiú kollégiumba költözködik be a fiunk. 4 évvel ezelőtt akkor a Szatmári Karolina kollégiumba költözködött az idősebbik lányunk, most 4 év múlva ide kerültünk ki Muzslára. Meglássuk majd, hogy micsoda lesz az, ami különbözik. Igazából semmi kevesebbet nem várok, mint ami ilyen élményükkel jött a lányom haza a leány kollégiumból. Én úgy gondolom, hogy itten már csak ehhez hasonlót várhatunk, és mink is meglőszünk úgy elégödve, mint ahogy ők.
12: Mire iratkozik a gyermek?
16: Mechatronikai technikus szakra iratkozott, én egy kicsit félök, de majd meglássuk, hogy alakul, mivel hát ez most nekünk egész új fejezetet nyitott az életünkbe, én nem is tudom, hogy mit gondoljak, hogy mi vár ránk, mi is lesz majd a végén.
17: Tóvízi Gabriella vagyok, a nagybecskereki középiskolában dolgozom, én már 17 éve, ezúttal a fiamat jöttünk ide beíratni, úgyhogy az idén 2 szerepben próbálkozom, a szülő-pedagógus 2 szerepét vállaljuk fel, és majd meglátjuk, hogy alakul. A kollégium gyönyörű, nagyon vártam már a fiam is, hogy ide iratkozzon, több okból, ugye Feréket is már régóta ismerjük, nevelői munkájukat is nagyon régóta ismerjük. Kiváló módon foglalkoznak a gyerekeinkkel, és nagyon nagy kincsünk van itt Bánátban, hogy egy ilyen kollégiumunk van. Amióta itt dolgozom, a diákjaink nagy része itt van. Látom, hogy mennyire jó nekik, úgyhogy nem hiába hoztam ide a fiamat is.
4: És még mindig maradjunk délvidéken, ahol a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával jelent meg az a kiadvány, amellyel a sajátos nevelési igényű tanulók olvasás oktatását segíthetik. A Magyar Kanizsán bemutatott könyv használatáról egyúttal szakmai konferenciát is tartottak, mintegy 100 pedagógusnak. Nagyon sok délvidéki iskolában nincs megfelelő szakember, így az osztálytanítókra hárul az a feladat, hogy az olvasással nehezen boldoguló diákoknak segítsenek. A Magyar Nemzeti Tanács tankönyvek, szakkönyvek kiadásának a támogatásával igyekszik javítani az oktatás minőségét. Céljuk, hogy eleve magyar nyelven megírt tankönyveket használhassanak a tanárok. Fremond Árpáddal, az MNT elnökével és Kurcinák Kis Szilviával Német Ernő beszélgetett.
18: A Magyar Nemzeti Tanács folyamatosan szervez képzéseket pedagógusok számára. Nagyon fontos, hogy itt a könyvnek a szerzője az egy közülünk, és több olyan könyvet, szakmai előadást, illetve konferenciát szerveztünk, ahol hasonló jellegű kiadványokat mutattunk be. Most nagyon fontos ebben az esetben, hogy a speciális igényű gyermekek számára kerül most ez a kiadvány bemutatásra. Minden egyes pedagógus, illetve érdeklődő számára ingyenes példányokat is fogunk biztosítani. Az a tervünk, hogy az összes iskolába eljusson ez a kiadvány, úgyhogy több száz példányt gyártottunk belőle. Amennyiben szükség lesz az elkövetkezendő időszakban, akkor után fogunk nyomtatni, akár az óvodapedagógusoknak, akár a pedagógusoknak az általános iskolákban, akiknek megkönnyíti a mindennapi munkáját majd ez a kiadvány, és a sajátos igényű gyermekek számára is megkönnyíti a mindennapokat, és tudnak lépésről lépésre haladni, és sikerélményük lesz az iskolában.
19: Kurcinák Kis Szilvia vagyok, gyógypedagógus, logopédus. Ez a feladatgyűjtemény alkalmazható tipikus iskolákban is, azoknál a gyerekeknél, akiknél egyéni fejlesztési tanrenddel, vagyis kimondhatjuk, hogy iopos tanmenettel kell haladni, ezt szép szóval magyarul úgy mondjuk, hogy SNI-s kategória, tehát sajátos nevelési igényű. A feladatgyűjtemény részképességfejlesztés területeit talán mindegyiket felöleli, de elsődleges célja a betűtanítás. 10 olyan részterület érintett, amik mindegyike megjelenik a könyvben. Vannak vizuális megsegítésre szolgáló feladatok, auditív észlelésre, memóriára, síkbeli tájékozódás, logikus gondolkodás, beszédértés. Most csak szinte néhányat emeltem ki a sok közül, de mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy egy olyan alapot tudjunk biztosítani a tanulónak, ami elvezeti őt majd az olvasás technikájának, módszerének a bevezetéséhez.
20: A gyerekek hány százalékát érintheti az ilyenfajta nevelés, illetve ennek a szükséglete?
19: Egyre nagyobb számban jelennek meg az oktatásban, akik valamilyen nehézséggel küzdenek. Sajnos az a tapasztalat, hogy a tipikus iskolában dolgozó tanítók nincsenek felkészülve ezeknek a diákoknak az oktatására, a fejlesztésére, és ebből az indítatásból is született meg az ötlet, hogy akkor valahogy ezt a feladatgyűjteményt úgy állítsuk össze, hogy ezek a tanítók is kapjanak egy olyan segédanyagot, amit azoknál a gyerekeknél tudnak alkalmazni, akik talán lassabban vagy gyengébben haladnak társaiknál.
4: Kedves hallgatóink, ezzel a mai műsorunk végéhez értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap újra várjuk Önöket a készülékek mellé. Korábbi műsorainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra, határok nélkül.

0: 20 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A híreket Bordi Andrástól hallják. Szigorítják a vagyonelkobzás szabályait. Berlin Oroszországot vádolja a lipcsei dróntámadással. A maihoz hasonló idő lesz holnap is. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca a parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással. Újraindult a vonatközlekedés Tiszaújváros és Miskolc között. 3 évvel a vasútvonal bezárása után ismét kötött pályás kapcsolat szolgálja ki a vármegye 5. legnagyobb lélekszámú városát, mondta Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy a miskolci fővonal 60 és Füzesabony közötti szakaszát a felszabadított Európai Uniós forrásokból a kormány teljesen felújítja, így ott akár 160 km-es óránkénti sebességgel is járhatnak majd a vonatok. Oroszország a felelős a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt hibrid támadásért, jelentette be a német belügyminiszter rendőrségi vizsgálatokra, illetve hírszerzési értesülésekre hivatkozva. A nagy teherforgalmat lebonyolító légi kikötőnél egy robbanószerrel felszerelt drónnal akartak merényletet elkövetni, de a támadás meghiúsult. Németország válaszlépésként bezárja a bonni orosz konzulátust, akár csak a berlini orosz házat, és szigorítják az orosz állampolgárok belépését az országba. A német bejelentés után Mark Rutte NATO főtitkár azt mondta, a katonai szervezet tovább erősíti elrettentő képességét. Holnap megbeszélést tartanak az EU és a NATO vezetői a lipcsei fejlemények kapcsán. Európa megerősítéséhez, biztonságos határokra, megfelelő migrációs politikára és az intézmények reformjára van szükség, jelentette ki az amerikai külügyi államtitkár. Alison Hooker a Bledi stratégiai fórumon hangsúlyozta, Washington erős Európát akar, és továbbra is szoros kapcsolatban kíván maradni vele. Kiemelte azt is, hogy az Egyesült Államok nem készül kilépni a NATO-ból, ugyanakkor Európának nagyobb szerepet kell vállalni a saját védelmében. Megkezdődött a közönségszavazás az idei Kaszás Attila díjra, amely a kiemelkedő művészi teljesítmény mellett a közösségépítő szerepet is elismeri. A 4 jelölt a gyergyószentmiklósi Barta Boróka, a Szombathelyi Színház művésze, Kelemen Zoltán, a Víg Színház tagja, Ötvös András és a zalaegerszegi Papp Lujza. A közönség szeptember 15-éig szavazhat a kaszásattiladi.hu oldalon, az elismerést pedig 2 nappal később a Víg Színházban adják majd át. Rómának adományozná teljes filmes archívumát Martin Scorsese, aki a közelmúltban fogadta el az Olasz Filmakadémia felkérését, hogy legyen a testület tiszteletbeli elnöke. A 83 éves filmrendező az Egyesült Államokba emigrált szicíliai szülőktől származik. Ami az időjárást illeti, a maihoz hasonló idő lesz holnap is, főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, zivatar. Ma megerősödhet, holnap élénk lesz a szél. Hajnalban 14 és 19, napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel 21 órakor várjuk Önöket.
1: Műsorajánló.
2: A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbe vágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
1: Kik lesznek a jövő operasztárjai? 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny. Hétfőtől péntekig a Muzsikáló délutánban, és a döntő élőben a Zeneakadémiáról, szombaton 18 óra 5 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
2: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
3: Kedves gyerekek, ma Márkus László mond mesét.

Jó estét, gyerekek! Most meglátogatjuk a szelíd őzet, utána elsétálunk az állatkert kapujához, a kőelefántokhoz. Ahogy kifelé mentek, a négy kislány és új barátjuk, a szeplős kisfiú, nyomukban a mamával és a nénivel, aki majdnem olyan volt, mintha a nagymamája lett volna a kisfiúnak, maguk sem gondolták, hogy váratlanul újabb állat bukkan eléjük, méghozzá nem is akármilyen, az őz. Őzek, akik itt, az állatkertben békésen hevertek, sétáltak a ketrecen belül, nem úgy, mint kin, a szabad mezőn, az erdőben, ahol nyugtalanul fel-fel kapják a fejüket évszázadok, évezredek óta. Mert a legrégebbi időktől kezdve ők a vadászok legdicsőbb zsákmányai. Mi megsajnáltuk a párducot is, mert szép, erős és ketrecben él. Hát még az őzet hogy sajnáljuk, hiszen szép, gyengéd, szelíd állat ő. Nézd, milyen finom a fejformája, milyen karcsú, de erős a lába. Húsának, bőrének, csontjának, szőrének megvan az ára. Erről beszélt a lányoknak Lackó, de ettől csak elszomorodtak. Mi is szomorúak vagyunk néha, mondta a kisfiú. Például, ha valaki bánt minket, vagy igazságtalan velünk. És újra elpirult, mert eszébe jutott, hogy reggel, amikor először látta meg a kislányokat az állatkerti kerítésen, ő is igazságtalan volt, ő is bántotta őket. Úgy elpirult szégyenkezésében, hogy mondania kellett valamit. Egyszer még az óvodában tanultam egy versikét, biztosan ti is emlékeztek rá. Irul pirul, mint a lányok az orcája, úgy vett lángot. Úgy vett lángot az orcája, a lányok meg néznek rája. A lányok nem jutottak szóhoz, úgy bámultak, összenéztek, hogy Laci hosszabbnak ismeri az ő versüket. Ismerjük, ismerjük, kiabálták. Elkezdtek nevetni, csak nevettek, aztán megint összenéztek, de már nem nevettek olyan igazán, mert még inkább sajnálták, hogy a kijárat felé kell menniük. Arra gondoltak, milyen kár, hogy csak most ismerték meg Lackót, hiszen olyan jó vele beszélgetni, olyan sokat tud, nem beképzelt, és rossz lesz elválni, hiszen egészen máshol lakik, mint ők, így még az autóbuszon, föld alattin, vagy villamoson sem mehetnek vele. És mert mind az öten szomorúak voltak, egyszerre vidám dolgokról próbáltak beszélgetni. Annál is inkább, mert az egyik rács mögött vaddisznók, a másik mögött malacok röfögtek. A malacokról egyszerre jutott eszükbe furcsa módon, majdnem a nyár kellős közepén új évnapja, amikor meghúzkodják a malac farkát, hogy szerencsét hozzon. Valamikor én is húzkodtam, mondta a néni, aki a mamát csak kedvesemnek nevezte, de olyan kedvesen, olyan őszintén, hogy ebből nem csak érezték, hanem tudták is. A néni valóban kedvesnek találja a mamát. És ez igaz is volt. Mint az, amivel Mária néni folytatta. De sohasem volt a malacsal szerencsém. Hogy miért nem, arról már nem beszélt. Talán arra gondolt, elveszített valakit, aki nagyon drága volt neki, talán akkor, amikor ebben a békében, amiben most élhettek, csak reménykedtek az emberek. Így érkeztek el a kijárathoz, ahol búcsúzni kellett. A mamával kezet fogott a néni, utána sorra megsimogatta a lányok fejét, Lackó is kezet fogott a mamával, azután a kislányokkal, még a legkisebbel, Julival is. Találkozunk, mondták elváláskor, egyszer még bizonyosan találkozunk. Annál is inkább, jegyezte meg a mama, mert megadta Mária néninek a címünket, és Lackóét is felírtam. Akkor írunk, én is írok, a kis Juli mondta. Gombjaimon kiszámlálom, Lackó írjon, azt kívánom.
Szinte egyszerre mondták, vagy inkább kiabálták a gyerekek mind az öten. Levelezni fogunk, kijött a gombokon! Ahogy távolodtak egymástól, gyakran néztek hátra, hogy látják-e egymást. Egy ideig még integetni is tudtak, azután már az sem. Mert a sétány kanyarodott, eltakarta őket egymástól. Ahogy magukra maradtak, a mama sóhajtott. Mi a baj? Kérdezték a lányok. Hát a nagymamára gondolok, arra, hogy milyen hírrel jön haza a papa. És egyszerre mindannyian a nagymamánál voltak gondolatban, és szerettek volna mielőbb otthon lenni, hogy tudják, meggyógyult-e már az ő jó nagymamájuk. Ehhez előbb végig kellett menniük a dübörgő aluljáron, de most nem volt kedvük énekelni. Azután autóbuszoztak hosszasan. Ahogy hazafelé tartottak, azon törték a fejüket. Reggel volt-e hosszabb az út, vagy most? Pedig az út reggel is, most is ugyanolyan hosszú volt. De közben mennyi, de mennyi mindent láttak és tapasztaltak a gyönyörű állatkert.

0: Kedves gyerekek, most Márkus László mond mesét.
1: Állatkerti sétánknak vége, hazaértünk. Amikor leszálltak az autóbuszról az újpalotai végállomáson, a sok-sok egyforma és mégis ismerős ház között mindannyian tudták, megállás nélkül szaladnak hazáig, még a mama is. Mert mindannyian szerették volna már tudni, hogy van a nagymama, mi van vele. Papa, papa, kiabálták már a lépcsőházban, s a papa meg is hallotta a hangjukat, pedig a szobában volt. Lepihent egy kicsit a hosszú út után. Meghallotta, hogy jönnek a gyerekek, és a mama gyorsan felkelt, és sietett eléjük. Hogy van a nagymama? Hogy van a nagymama? Kérdezték a gyerekek és a mama, aki a nagymamát egyszerűen csak mamának nevezte, ugyanúgy, mint a papa, akinek valóban az édesanyja volt a nagymama. Jól, nagyon jól, mondta a papa mosolyogva, csak pihennie kell, sokat pihenni. Jaj, de jó, nyugodott meg a mama, és odabújt a papához. A gyerekek is odabújtak, nem mondtak semmit, csak azt érezték, amit a mama ki is mondott. Jaj, de jó, hogy végre jól van. Mert a nagymamát mindannyian nagyon szerették, még azok is, akik kevesebbet voltak nála, nem úgy, mint Anni és Juli, a két kicsi, akik éveket töltöttek a régi házban. De lám, Lackó is nagyon szereti Mária nénit, aki pedig nem is a nagymamája. Na, most gyorsan megvacsorázunk, mondta a mama, azután lefekszünk, mert mindannyian fáradtak vagyunk. Te is, mi is. A vacsora készítésben a lányok is segítettek, így valóban egy-kettőre asztalhoz ülhettek. Olyan étvágya lettek, mintha délben nem ebédeltek volna az állatkerti vendéglőben. Úgy ettek, mint azok az éhes farkasok. A gyerekek elmesélték a papának, mi történt velük az állatkertben. Kutyákat láttunk, jeges medvét, és nagyon fekete állatokat, a párducokat, akiktől félni kell. És a farkasoktól is félni kell. Pálmaházat láttunk, és megismerkedtünk egy kis fiúval. Lackónak hívják, tudod, és nagyon sokat mesélt az állatokról, meg a növényekről. Olyan sokat tud, de nem henceg. Pedig először azt hittük, hogy undok fráter. Na, ez a barátnőt szavajárása, mosolyodott el a papa, és a mamához fordult, aki széttárta a karját, mint ha azt mondaná, nem tehetek róla. De amikor megismertük azt a kisfiút, akkor már tudtuk, hogy nem undok, és már előbb is tudtuk, amikor a majmokat láttuk. Mert azzal csúfolt minket, hogy olyanok vagyunk, mint a majmok. Ezt mondta. Majmok lógnak a kerítésen, a vasrudon és nem a résen, mert ha a résen lógnának, réges-rég nem a kerítésen, hanem már az utcakövön volnának. Egész ügyes az a kisfiú, nevetett a papa, lesz valaki belőle. Szóval majmok voltatok, majomkák. És olyanok is voltunk, mondta megfontoltan Eszti, hiszen ugyanúgy kapaszkodtunk az állatkert bejárata mellett a rácsba, mint a majmok a ketrecükbe. A papa ezen újra nevetett, most már hangosan, aztán, mert a vacsora végére értek, azt mondta. És most ágyba, kis zsiványok, zsiványka majomkáim. Csak előbb a fürdőszobába, figyelmeztette őket a mama. A gyerekek már onnan kérdezték. A madárházba miért nem mentünk? Mert a madárházak lakóit valóban elkerülték, és ez csak most jutott az eszükbe. A madarakat csak a szabadban jó nézni. A madárnak szárnya van, hogy repüljön, és időnk se volt. Szomorú látvány a ketrezbe zárt madár, de azért egyszer mégis bemegyünk a madárházba. Paradicsommadarak nem repkedhetnek a nagykörúton, és nem utazhat mindenki Afrikába, hogy megnézze őket. Mégis jó látni, milyen egy élő paradicsommadár. Azt hiszem, igyekeznek őket természetes körülmények között tartani, mondta a mama. És bizonyára cserélgetik is, hiszen egyes meleg égövi madarak nem költenek itt nálunk. Ezt már a papa mondta a gyerekszoba ajtajából. A mama odaült az ágyuk szélére, hogy elaltassa őket. És a gyerekeknek különös álmuk volt. Újra az állatkertben jártak, de szinte repültek a ketrecek fölött. Néha leereszkedtek az állatok közé, és még a legvadabbak is cirógatták őket. Ők pedig megsimogatták a fekete párducot, az oroszlán anya aranyszínű sörényét és a vadmacska cirmos puha bundáját. Azt is látták, hogy velük van a nagymama, akiért nem csak a mama aggódott egész nap, hanem nekik is gyakran eszükbe jutott, és velük van a papa és a mama, és velük van Lackó és az idős Mária néni, aki ugyan nem a nagymamája, de mégis olyan, mintha az lenne. Így röpködtek ide-oda, csapatostul, a ketrecek között, és boldogok voltak, jókedvűek, valamennyien. Még a pufók kislány is, aki most álmukban, egyszerre honnan-honnan nem, ott termett közöttük, és eszébe sem jutott cukrot szopogatni, vagy gundel palacsintát tömni magába, hanem azt kérte, adjanak neki zöld babfőzeléket tükörtojással. Ebből is kitetszik, hogy ez milyen szép álom volt. Amikor felébredtek az álmukból, semmire sem emlékeztek, annál inkább arra, hogy milyen jó volt az állatkertben, és milyen jó lesz egyszer újra oda menni. Akkor talán már úgy, hogy Lackó a bejáratnál várja őket, és egyáltalán nem fog csúfolódni. Legfeljebb akkor, ha elkésnek. De ha elkésnek, ezt tudták, akkor meg is érdemlik a megjegyzéseket. Mari meg, aki már a harmadikba készült, ezt mondta. Ma este levelet írok Lackónak a ti nevetekben is. Jó, nagyon jó, mondták kórusban a többiek, és ez valóban jó, nagyon jó volt, mert a levélírás meg Lackó válasza emlékeztetni fogja majd őket, hogy milyen jó volt az állatkertben. A mesének vége, aludjatok jól, álmodjatok szépet. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Urbai Ede, Séta az állatkertben című mesesorozatának befejező részét Márkus László olvasta fel. A műsort szerkesztette Surányi Péterné, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1976-ban készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.
1: Kossuth Rádió.
2: Kossuth Rádió.
3: Újra
1: mindenkié.
3: Mindenkié.
1: Vers napról napra.

0: Szabó Lőrinc versében egyszerre minden épül és omlik. Minden állítását ugyanabban a mondatban kétségbe is vonja. Nem a tagadás szándékával, hanem a kérdezés pontossága érdekében. Kapdebó Lórend irodalomtörténész írta ezt Szabó Lőrincről 1985-ben. Szabó Lőrinc verseiből válogattunk.
1: Szabó Lőrinc, szivárvány Pest fölött. A vihar elvonult. Kilépek a kapuajból, ahová bevert a zápor. Már csak egy-két elkésett csepp zizzen alá a kék égből. Hogy kiderült a mennydörgő nyári délután? Tele megint az út, a járda, és minden friss lett és vidám. Indulok. Egész negyed órát vesztettem a kapu alatt. Sietnék, de már is megállít szép varázslóm a pillanat. Véges végig lángol az utca, mint egy kigyulladt nagy tükör, s a végén, lent a Margit hídnál, az alkonyi nap tündököl, és szinte leolvad a földre, és új tengert gyújt az arany ablakokon, s a nedves aszfalt párolgó pocsolyáikban. Sietnem kéne, de csak állok, és nézem az aranynapot, s mikor szemem már belesajdul, és könnyezve elfordulok, kelet felé a szürke város felett új színjáték fogad. Két óriás kar fut az égre, s parázsló ívben összecsap, és Újpesttől Csepelig érnek a puhán izzó félkörök, s én szédülve, káprázva állok a nap s a szivárvány között. S égni szeretnék, szállni én is, szín lenni, válasz, üzenet, tükrözni, hogy mit gyönyörűek, jelt adni, amit értsenek, és majdnem sírva fakadok, hogy a szépség milyen idegen. Nem értem ezt a ragyogást, és ő sem tud az én nyelvemen. És sápad, kihűl a szivárvány. Kialszanak a pocsolyák, fájva és megbékülve lassan megyek a dolgomra tovább. De azért melegebb a szívem, melenget, őriz valamit, egy boldog percet, melyre visszagondolni mindig jól esik.
2: Szabó Lőrinc, zene. Hangok, tündérek láthatatlanok, míg a fül meg nem idéz, áramok, sielek aztán is. Tán a túlvilág, az egyik. Ti, kik szívünk ritmusát isteni lüktetésbe kötitek, illanóba és gyárthatóba, ti, édes játékos kísértetei bent a kintnek. Ó, zene, mennyei, bejó átadnom magamat neked, s keretezni szárnyas képeidet. Hegedűk, suhogásotokat, harsonák, villámtornyaitokat, a tengeredet teljes zenekar, a nem tudom mit, melybe belehal, belevész minden külső mozdulat. Bejó így szűnve, s mégis nőve, csak sejteni az imbolygó tudatot, s megsemmisülni. Minden én vagyok.
0: Szabó Lőrinc verseit Avar István és Gáti József olvasta fel. A műsor Duba Szilvia, Lájer Rita és Pintér Edina készítette.
3: Édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Folytatjuk tegnap elkezdett témánkat, és a színekkel, egész pontosan a fekete színnel kapcsolatos szólásmondások jelentésével, eredetével foglalkozunk. Vajon mire mondták például a régi kor emberei azt, hogy fehér a ház, fekete a kenyér? Forgács Tamás nyelvésztől ezt is megtudjuk mai műsorunkban. A Szegedi Tudományegyetem magyar nyelvészeti tanszékének egyetemi tanárát Takács Tibor kérdezte.
4: Sötétben minden tehén fekete, ezt még manapság is hallani, de mire mondják ezt?
5: Egy bizonyos nézőpontból nézve minden egyforma tulajdonképpen, tehát hogy ott nincs jó vagy rossz, egy bizonyos szemszögből nézve bármit rossznak láthatunk. Ugye ez egy érdekes mondás, mi azt mondjuk, hogy sötétben minden tehén fekete, de például az angolok azt mondják, hogy sötétben minden macska szürke, és ugyanezt mondják a németek is, de több más nagyobb idegen nyelvben, hogy a macskának a szürkessége az, ami úgy egyben mossa a dolgokat, nálunk viszont a tehénnek a feketesége.
4: Aztán itt van az, hogy rálépett a fekete tehén a lábára. Ez egy régi mondás, ma már nem is nagyon értjük, hogy mit jelenthet.
5: Ha valakire azt mondták, hogy rálépett a fekete tehén a lábára, az mindenképp azt jelentette a régi magyar nyelven, hogy sok baj éri, sőt adott esetben már halálán van. Tehát a fekete tehén itt a bajnak a szimbóluma, illetve akár a halálé. Érdekes egyébként, hogy a 17. 18. században ez még használatban volt, és volt ennek egy olyan változata, hogy rálépett a csörsz ökör a lábára. Nehéz megmondani, mi is ez a csörsz. Lehet, hogy valahogy a csornőből van, tehát, hogy valami köze van a szláv fekete szóhoz, de a csörsz az a magyarban ilyen ágrószakadt jobbágyot is jelentett, tehát olyan nyilván, akinek a ruhája se volt éppen fehér. Nagyon nehéz a szónak a pontos jelentését földeríteni, de kétségtelen, hogy a csörsz ökör és a fekete tehén ezzel, hogy ráléptek valakinek a lábára, mindkettő ugyanazt jelentette, hogy nagyba éri, vagy akár már a halál közeleg a számára.
4: Mi az eredete jelentése annak, hogy a szegény húsvét napján is fekete vasárnapot ül?
5: Itt arról van szó, hogy a fekete vasárnap az valójában a nagy böjtnek az ötödik vasárnapja. Tehát ugye ott egyrészt már régóta tart a böjt, nyilván erre is utal nagyrészt az, hogy a szegény húsvétkor is fekete vasárnapot ül, hiszen a fekete vasárnap az a böjti időszakban volt, tehát ott még nem volt dínom, dánom, nem volt még nagy ételfogyasztás, mint egyébként húsvétkor van, és nyilván a szegény ember az húsvétkor, amikor vehetne magához húst, hiszen innen van a szó neve, akkor sem feltétlenül tudott húst tenni, mert nem volt neki elegendő élelme.
4: Van egy olyan mondás, hogy felírom fekete krétával a kéménybe, ezt általában úgy ismerjük, hogy felírom krétával a kéménybe.
5: Ugye, ha felírom krétával a kéménybe, akkor az látszik, mert ugye a kréta fehér, de természetesen, mivel majd utána tovább fog füstölni a kémény, el fogja takarni, de amit krétával írok a kéménybe, hát az csak egy rövid ideig marad meg, tehát az mondjuk dokumentációra nem túlzottan jó. Na most ezt übereli még az, hogy felírom fekete krétával a kéménybe, akkor az olyan, mint a föl se írtam volna, hiszen nem fog látszani. Tehát arra utal, hogy nem akarok ezzel foglalkozni, nem akarok erre emlékezni, nem akarom ezt teljesíteni, amit ígértem, hogyha fekete krétával írom a kéménybe.
4: Mire használták azt a mondást, hogy fehér a ház, fekete a kenyér?
5: Manapság a fehér kenyér az már eléggé le van fitymálva, mert azt mondják, hogy az egészségtelen. De régen ez nem így volt. A fekete kenyere a szegényeknek volt, az úrib helyeken ott fehér kenyeret ettek. Na most akkor hogy jön össze, hogy fehér a ház, fekete a kenyér? Ugye ha fehér a ház, az azt jelenti, hogy kívülről szépen ki van meszelve, festve, tehát jó állapotúnak látszik a ház, akár mondhatni úrinak látszik a ház. De ha fehér a ház és fekete a kenyer, az azt jelenti, hogy mást mutatnak azok az emberek kifelé, mint ahogy élnek. Tehát, hogy külsőleg pompát mutatnak, jó módban élnek, de közben nem nagyon van pénzük, hiszen fekete kenyeret lesznek a házon belül.
3: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk edesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is!
6: Kossuth Rádió.
7: Újra.
6: Újra.
7: Mindenkié.
8: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.

0: A hétvégén újra megnyitja kapuit a Rót Mégsa emlékház és gyűjtemény Budapesten. Szentendrén egy grandiózus tárlattal ünneplik a helyi művésztelep 100 éves múltját. És Miskolcon egy nem mindennapi emlékművet avattak fel. Mai adásunkban olyan kulturális értékek nyomába eredünk, amelyek évszázados múltra tekintenek vissza, mégis a mai napig képesek megszólítani minket. Jó estét kívánok, Gödöllei Anna vagyok. Rót Miksa 1885-ben alapította üvegművészeti műhelyét, amely 1911-től a Nefelejts utcában működött. Itt születtek leghíresebb historizáló és szecessziós alkotásai. A műintézet feletti egykori lakása ma emlékház, amely a család története mellett a korabeli mindennapok életmódjába is betekintést enged. A nyári felújítás után újra megnyitja kapuit az emlékház, szeptember 5-én és 6-án ingyenes programokkal várják a látogatókat. Kolodz Dóra muzeológussal, a Rót Miksa emlékház és gyűjtemény vezetőjével beszélgettem. Hogyan jutunk el odáig, hogy 2026-ban a Nefelejts utca 26 szám alatt létezik ez a Rót Miksa emlékház és gyűjtemény? Minek köszönhető az, hogy megmaradtak az ő munkái?
1: A mi gyűjteményünk nagyrészt a családnak köszönhetően marad meg, ugyanis maga a múzeum is itt a keleti pályaudvar mellett, a Nefelejts utcában azért áll ma itt, mert hogy itt lakott a családja 1911-től kezdődően, maga a művész is természetesen. A gyűjteményünkben jelentős részben olyan alkotásokat lehet egyébként megtekinteni, amelyek itt a műhelyben maradnak meg, és a rendszerváltásig egészen a család tagjai fogják ezeket őrizni. Ebben tervrajzok, elkészült üvegalkotások, mozaikok, olmozott ablakok, és egyébként személyes családi emlékek, tárgyi hagyaték is van. Azt, hogy a falainkon kívül, tehát amik nem múzeális intézményben lévő Rót Miksa alkotások, azonnak pedig a megmaradása az nagyon sokszor a szerencsén húlott. Ugye itt a háború, vagy az 56-os forradalom viszontagságai, akár csak Budapestre vonatkoztatva nagyon sok alkotást elpusztítanak, de szerencsére sok meg is marad. Az, hogy melyik miért, vagy mi az, ami ma még megtekinthető, az pedig sokszor attól függött, hogy mennyire volt szerencsés az épület, vagy ki volt a tulajdonosa.
0: Rót Miksától császári és királyi szintről rendeltek. 30 országban ismerik az ő munkáját Európa szerte. Mi kellett ahhoz, hogy egy kis iparosból, mondhatjuk így, világhírű művész legyen?
1: Sok minden, és a szerencsét itt is kiemelném egyébként, főként abban a tekintetben, hogy mikor születik Rót Miksa. Az édesapja, ugye Rót Zsigmond, szintén üveggel foglalkozik, nagy építkezéseken ő is dolgozik, tehát egész komoly vagyóra tesz szert, már a 19. század közepétől kezdődően az utolsó harmadáig bezárólag. Ő aztán a halála előtt csődbe jut, az 1880-as évek közepén, tehát pont abban a korszakban, amikor Rót Miksa elkezdi a saját pályáját egyengetni, ilyen közel 20 éves korában. Rót Miksa ekkor már nagyon tudatosan építi a karrierjét, tehát van benne egy abszolút ilyen ambiciózus karakter, egy személyiség, ami minden bizonnyal sokat tesz ahhoz, hogy ő belőle egy nagy művész válik a későbbiekben. Óriási tehetsége van, ez is egy szerencsének köszönhető, hogy oda születik abba a családba, nem már volt egy ilyen öröksége. És aztán igazából egy nagyon komoly, az előbb is említettem már, menedzser lesz az ő karaktere, egy elképesztően tehetséges művész, aki megérzi az új fuvallatokat, rá kapcsolódik az európai szecessziónak a hullámaira, elsőként alkalmaz olyan technikai újításokat, mint a Tiffany üveg, de nagyon tájékozott, olvasott, a nemzetközi színteret követő úriemberről van szó, és hát ez mind azt bizonyítja nekünk, hogy benne van ambíció, érdeklődés, megtalálja azt, amit csinálni akar, és ez nagyon motiválja őt az élete során. És ehhez kapcsolódik az is, hogy milyen korszakról beszélünk. Ugye Rót Miksának a kiteljesedése az a boldog békeidők időszakára esik. Tehát olyan időszakban próbálkozik, kicsit csúnya ez a kifejezés, de mégiscsak piacot teremteni magának, amikor van erre lehetőség, amikor kinyílik az ország, amikor a monarchia keretein belül egy jó kereskedelmi, egy jó gazdasági időszak alakul ki, ahol az embereknek lesz vagyon, a pénze, legalábbis bizonyos társadalmi rétegeknek, hogy olmozott ablakokkal díszítse az otthonát. Lesz egy óriási építkezési hullám Budapesten, az ország számos területén, amely aztán megalapozza gazdaságilag és művészetileg is Rót műhelyét, amelyet ő folyton fejleszt, újít, viszont egy olyan környezetben teheti meg ezt, ahol van erre lehetőség. És aztán jönnek a világkiállítások, amelyek szintén ugye a századforduló időszakában óriási méreteket öltenek Párizstól, San Luisontól, Torinón keresztül elképesztő sikereket, díjakat nyer a művész, tehát ki tud lépni a magyar közegből, nyílik egy nemzetközi piac számára, és aztán az első világháború végéig egészen ez egy szép felívelő karrier is lesz. Ezt követően aztán persze a hanyatlás sajnos az ő műhelyén is meglátszik, de a siker az egyrészt az ő személyében, az ő örökségében, tehetségében, és egyébként a korszakban is mérhető, amelyben beleszületik, és amely lehetőséget ad neki arra, hogy mindezeket megvalósítsa.
0: Rót Miksa úgy válogatott az üvegek között, hogy a nap felkelténél, a holdnál minthogyha már szinte 100 évvel ezelőtt is már oda beépítettek volna egy lámpát, és felkapcsolná az ember, és akkor az úgy világít, átsüt a fény. Hogy működik ez az illúzió?
1: Hát amikor például ilyen égi jelenségeket látunk Rothmiks alkotásain, tehát például a mi múzeumunkban is az Éjszakai Tájliliomokkal című alkotás, nagyon híres egyébként festett üveg, illetve tiffany üvegből álló munkáról van szó, azon is látunk egy nagyon szép holdat, ami visszatükröződik a víz felszínén. És nyilván ezeket a természeti jelenségeket nagyon nehéz megjeleníteni, ez az kell, hogy valaki olyan mértékben ismeri az üveget és az üveggel való munkát, hogy az már tényleg így a csúcsok csúcsa, a mesteri szint, mondhatjuk így. Rothmiks a századforduló időszakában elér ide. Tehát annyi üvegtípust ismer, annyira jól kitapasztalja a műhelyében az, hogy hogyan lehet szinte, mintha fotót néznénk megjeleníteni, például természeti jelenségeket, az ennek a tapasztalatnak és folyamatos kutatásnak, gyakorlásnak köszönhető. Nagy segítségre lesz a tiffany üveg egyébként ebben, hiszen a tiffany üvegnek az opalizáló, irizáló kivitele gyakorlatilag nagyban segít például a nap megjelenítésében. A Felkelő Nap című mozaik, ami a párizsi világkiállításra készül, itt a mi kiállításunkon van egyébként ez is, pont egy nagyon szép példa erre, hogy lett az aranyfóliás mozaikkal, illetve a tiffany üveggel egy gyakorlatilag, mint egy fotón ábrázolni azt, hogy a nap éppen felkel. Egyébként festési technikák is voltak arra, hogy ilyen típusú jelenségeket megjelenítsenek. Ez egyrészt egy tervezési kérdés volt, hogy a művész maga milyen módon szeretné az adott alkotáson ábrázolni ezeket. Másrészt pedig olyan is lehetett, hogy ha valaki megrendelésre kért tőle egy ilyen alkotást, akkor kinézte, hogy mi az, ami neki tetszett a korábbi munkákból, és akkor rámutatott, hogyan gyártsa le a Roth műhely. És igazából azt mondanám, hogy nagyon nagy tapasztalat és ismeret kellett ehhez ebben az időszakban, és lehet a legcsodálatosabb ilyen típusú munkája azok a kiállításokra készült, és nem funkciójukban ablakként a jövőben funkcionáló alkotások voltak.
0: A Rothmiks emlékház az idén is megnyitja kapuit szeptember elején. Miből válogattak most, vagy hogyan rendezték át, ha egyáltalán átrendezték az emlékházat és gyűjteményt?
1: Tavaly 2025-ben a felújítás, részleges felújítása volt ez az emlékháznak. Elsősorban azért indult el, mert szerettünk volna létrehozni egy időszaki kiállító termet a múzeumban, ami korábban nem volt, és ebben egy időkiállítás.

0: majd, és befejeződik a felújítás, akkor nem új kiállítással, hanem megújult látogatói terekkel várjuk a látogatókat. A földszinti kiállítótermünk fog megújulni, tehát a tavaly az emeleten megkezdett felújítás, most a földszinten folytattuk. Egyébként nagyon sok programot is szervezünk, úgyhogy azért is izgalmasak nekünk mindig ezek a, mondjuk úgy, a látogatók szempontjából pihenőidők, ez a két hónap, amikor a múzeum zárva tart, mert ilyenkor tudunk készülni az új programokra, kigondolni, hogy hogyan tudjuk a látogatóinknak még élményszerűbbé tenni a Rótörökség felfedezését, és egyébként a megnyitás után sem fogunk tétlenkedni, ugyanis új kiadvány is fog megjelenni nem sokára, a Rót 160 évforduló lezárásaként még, úgyhogy ezekkel elvárjuk a látogatókat. A felújítás maga pedig elsősorban most a földszinti telekre tevődött, és mint mondtam is, a látogatói élményszerzést igyekszünk sokkal jobbá, kellemesebbé, élményszerűbbé tenni ezek által.
1: Szeptember első hétvégéjétől kezdve újra látogatható a Rót Miksa emlékház és gyűjtemény. Kolosz Dóra muzeológust, szakmai vezetőt hallották.

0: Az újjáéledő gyűjtemények után maradjunk a vizuális művészeteknél és az ünnepi hangulatnál. A Ferenci Múzeumi Centrum az év egyik legjelentősebb kulturális eseményeként egy grandiózus jubileumi tárlatot hozott létre, Művésztelep 100 címmel. A centenárium tiszteletére rendezett kiállítás a Szentendrei Alkotóközösség egy évszázados örökségét tárja elénk. Bodonyi Emőke kurátort hallják.
1: A tárlat kronológikusan épül fel úgy, hogy vannak benne tematikus egységek. Úgy alakítottuk ki, hogy legyen egy fogadófal, és a fogadófalon a Szentendrei Művésztelep 8 alapítójának a csoportképe fogadja a látogatókat. Jeges Ernő, Pasgőber Jenő, Heinz Henrik, Onódi Béla, Bánát és Ferrák József, Bánovszki Miklós, Pándi Lajos és Roszkonyi László. És azt lehet nyugodtan mondani, hogy az kiinduló dátum 1926, mert akkor jönnek ide először Szentendrére, akkor már művésztelepet alapítanak, de akkor még ideiglenes helyen.
0: De vajon miért pont itt? Azt leszámítva, hogy Szentendre festői szépségű.
1: Ennek volt egy nagyon érdekes előzménye, ugyanis a Pasgőben Jenő festőművésznek volt egy újságíró bátyja, ő volt a Pajzs Ödön. És az egyik visszaemlékezés, Bánovszki Miklós visszaemlékezése írja le, hogy Pajzs Ödön kijött akkor 1926 nyarán Szentendére, dr. Starzsinszki László volt akkor a polgármester, és egy külföldi ismerősének keresett itt Szentendére ingatlant. A polgármester nem tudott neki ingatlant fölajánlani, de szóba került ez a Pannonia telepi egykori járványkórháznak az épülete, hogy mit kezdjen vele. És akkor Pajzsödön eszébe jutva a festőművész testvére azt ajánlotta a polgármesternek, hogy ajánlja fel fiatal művészeknek. És eznek így kezdődik a története. De ez az időszak azért volt nagyon fontos, mert fennmaradtak abból az időszakból emlékek, festmények, hogy itt van egy nagyon korai szentendrei panorámakép. Ezt azért is tettük direkt erre a szintén fogadófalra, hogy rögtön lássuk, hol vagyunk.
0: Láthatjuk Szentendrét csodálatosan megfestve. És itt mindegyik kép Szentendréről szól? Tehát a szentendrei művésztelepen mindenki Szentendrét festette, vagy úgy, hogy a házakat, vagy úgy, hogy egy tájképet, a Dunapartot, egy kertet.
1: Ez már a mi válogatásunkon is múlik, hogy mi látható itt a kiállításon. Elsősorban szentendrei tájképekből válogattunk, illetve olyan témát emeltünk középpontba, mint a kert. Mert a kert nagyon fontosan értelmeződött ebben a művész közegben. Az a művész telepe, ami ma is ott van a Bogdányi út végén, ez egy ősfás park volt. Ez maga volt a természet, maga volt a kert, maga volt a táj. De egy olyan inspiráló volt számukra. Fokozatosan fedezik föl a szűkebb utcák sikátoroknak a szépségét. Tehát van egy ilyen

0: Érdekes útvonal, hogy a távolba vezető tájképektől eljutnak ezekig a szűk sikátorokig, és felfedezik Szentendre rejtett részleteit és kertjeit.
1: Tehát az ihletet adó kontraszt az abszolút működik. Ugye a nagyváros és Szentendre között azért akkoriban is óriási volt a különbség.
0: És Szentendrének voltak olyan részletei, ami annyira inspiráló volt, hogy ezeket aztán már a korabeli szakirodalom úgy nevezte el, hogy ős téma. Mert hogy nagyon sokan azt akarták megfesteni, azt a részletet, azt a kitekintést. Például, ahol itt állunk, ez a Várdomra vezető lépcsősor, amit ma már Hild lépcsőnek hívnak, de akkor nem így hívták. Ezt elképesztő sok művészt meg ihletett.
1: És aztán itt van egy fotó is ugyanarról a lépcsőről?
0: Igen.
1: Csak felül nézetből.
0: Ez már egy ilyen kiállítás rendezési geg volt. Miután majd el kell indulni ezen a lépcsősoron, ott is ez vár minket. Ezek már archív fotók, de hát belefértek ebbe a 100 évbe, hogy ilyeneket is használjunk.
1: Kicsit átéljük most akkor, mint hogyha azon az utcán mennénk, ami a festményen, meg ami a fotón is látható.
0: Így van, és ráadásul ezen a fotón látszik annak a templomnak a tornya, a Várdombi Keresztelő Szent János templom tornya, ami azért érdekes a mi kiállításunk összefüggésében, mert az alapítók közül 4-en, ők festették ki a szentélyét.
1: Ők tettek is a városért.
0: A polgármester is egy picit meccénálta őket, és az itteni plébános is. Tehát volt egy világi, meg egy egyházi meccénatúra, ami azért nem pénzben mutatkozott meg, hanem inkább nyitottságban. És ez az, ami nagyon fontos, hogy ők is figyeltek arra, hogy mit igényel a város. Egy nagyon jó kölcsönhatás alakult ki.
1: És itt pedig a művészek karikatúrái láthatók, Jegesernő alkotásai ezek. Mindenkit lerajzolt?
0: Azt tudni kell, hogy itt azért az első években egy nagyon vidám társasági élet volt, tehát jelmezbálokat szerveztek, bulikat, fiatalok voltak, és valahogy ez is belefért még abba, hogy a művészeket egy kicsit humorosan ábrázolni, és Jegesernő festett, illetve rajzolt nagyon sok a művésztelepen megforduló vendégművészről és az alapítókról, sőt városi érdeklődőkről is karikatúrát, forrásértéke van ezeknek a karikatúráknak.
1: És aztán a következő időben?
0: Egy nagyon erős korszakhatár lesz a 45, a második világháború vége, és itt ezen a felső téren, itt egyébként a kert tematikát járja körül ez a válogatás, és itt aztán tényleg lehet látni, hogy milyen sokszínűvé tudták tenni ezt a szentendrei művésztelephez kötődő festészetet.
1: Már nagyon dinamikus képeket láthatunk.
0: Igen, tehát itt van rögtön az a kép, amit kiválasztottunk vívőképnek, és tényleg dinamikus. Hát átlós szerkesztés, lelátás, belátás a felső kertekben.
1: És a színek is olyan intenzívek.
0: Pontosan ezért választottuk ki ezt a képet, hogy benne legyen az, hogy ez egy nem egy statikus történet volt, hanem ez egy folyamatosan előre menő történet.
1: Ezekről a festményekről már nem biztos, hogy megmondanám, hogy Szentendrén járunk.
0: Igen, itt most Freitag Zoltánnak egy tájképére mutattál rá, de azért Szentendrének alapvetően benne van a karakterében a mediterrán hangulat.
1: Teljesen.
0: És ezt a mediterrán hangulatot még tovább nyomja a színekkel, az, hogy jobban látszik a Duna úgy, mint hogyha a tenger
1: lenne.
0: Akkor itt van ez a nagyon meredek útszakasz, de ez itt van Szentendrén, megvan ez az Angyal utca, amelyik ilyen meredek.
1: De végül is akkor hány részből is áll ez a kiállítás?
0: Hát ugye 3 épületszányban rendeztük meg a kiállítást. Az első épületszány nagyon egyszerűen 1945-ig tekinti el, tehát a második világháború és a traumákat áttekinti, mert azért itt mielőtt még átmegyünk a 45 utáni szakaszba, ahol már fölbomlik az az egységes tájkép természeti látvány, ami az eddigiekre jellemző volt. Ez 45-től 72-ig tekinti át a telep történetét, a középső épületszány, és a harmadikba pedig a kortárs szekció került.
1: Ez már sokkal modernebb.
0: Hát ugye 45 után vagyunk, és ugye 45 után az egész képzőművészeti életre, meg az egész életre két hatalmas feladat várt. A traumát feldolgozni, amiben benne volt a családi tragédia, az ország tragédiája, ugye a vesztes oldalon fejeztünk be a háborút, az országot újjá kellett építeni. És ugyanez volt a képzőművészeti életre vonatkozóan, hogy azt is el kellett valahol indítani, kezdeni.
1: Én most, amikor ide beléptünk, két festményt pillantottam meg, és az egyikről valamiért Picasso alkotásai, a másikról meg Miró alkotásai jutottak eszembe. Nem tudom, hogy van-e bármi hasonlóság, de ez már egy lényegében teljesen más hangulatot tükröző rész.
0: A 45 utáni időszaknak az egyik legmodernebb szakasza a Szentendrei művésztelephez kötődik, tehát itt van Kornis Dezsőnek a Tücsök lakodalom című festménye, és itt van ez a sárkányos kép, Szentendre sárkányos, amit szintén Kornis Dezső festett meg neki, ez egy programindító festménye volt. Kornis Dezsőről tudni kell, hogy háromszor volt katonai szolgálatban, a harmadik után lesoványodva tért vissza, és pár hónap regenerálódás után újra kezdett festeni, és újra azt a bizonyos szentendrei programot próbálta szürrealisztikus elemekkel kiegészítve megvalósítani, amit még korábban a 30-as évek közepén Vajda Lajossal akart létrehozni.
1: Hála is nagyon látszik, hogy egy ember mennyire tönkre tehetett ez a háború. Valószínűleg azt a világot már csak a szürrealizmussal lehetett elviselni.
0: Pontosan. Tehát a Kornis Dezsőnek fennmaradtak a visszaemlékezései. És leírja, hogy ültek a lövészárokban egy festőtársával, fölöttük a repülőgépek, bombázók, és leírja Kornis, hogy azon gondolkodott, hogy lehet ezután tovább festeni. És akkor kezdi el ezt, hogy sokkal erősebbek a szürrealista vonások a festészetében, és ennek az élménye ebben a Tücsök lakodalomban is benne van, még akkor is, hogyha ezt néha úgy szoktuk értelmezni, hogy ez az életöröm képe, Picasso-nak van egy életöröm képe, és közben meg ott van egy Bartóki vonal is, mert a címben az, hogy Tücsök lakodalom, ez Bartóknak a házasodik, a Tücsök kezdetű gyermekdalának a feldolgozására utal. Tehát itt olyan sok forrás összejön, és a képnek még van egy különleges sorsa is, hogy ez 1960-ig Kornis Dezső nem tudta bemutatni. Mert ugye 49-ben a fordulat évében, éve után ezek az emberek, akik addig főiskolai tanárok voltak, kikerültek, elveszítették az állásukat, például a Kornis elment a bábszínházba bábokat csinálni, és ami eddig legitimen kezelt művészeti törekvések voltak, mint a szürrealizmus, vagy a nonfiguratív tendenciák, ez megint teljesen tiltólistára került, és ezek a művészek nem kaptak semmilyen bemutatkozási lehetőséget.
1: Ezen a kiállításon egyrészt megismerhetjük Szentendre elmúlt 100 évét, de közben rengeteg élettörténetet és Magyarország történelmét is egy kis segítséggel.
0: Ez pontosan így van, mert ugye ez a 100 év sosem volt független a hazai művészettörténettől, tehát nem is lehet anélkül értelmezni, tehát csak így tudjuk ezeknek a festményeknek a jelentőségét elmagyarázni, meglátni. De hogyha mondjuk itt tovább megyünk ebben a kis történetben, akkor még az is érthetővé válik, hogy az 50-es, 60-as években a Szentendrei művésztelepen miért festenek annyi művésztelepet ábrázoló képet?
1: Ez a tér sokkal sötétebb már, de valószínűleg azért vonultak vissza, mert hogy itt átvitt értelemben, és valójában is levegőhöz jutottak.
0: Így van. Nekik ez egy éltető terület volt.
1: Belépünk a kortárs részbe, a kortárs festmények pedig egészen lenyűgözőek, hát ezek színek és a hangulatok egyaránt. Itt a hagyományok, újítások, párhuzamos történetek mind egyszerre vannak. Sokféle művész dolgozott már itt, mégis az örökségük teremtett itt egyfajta hagyományt.
0: Ez egy óriási tanulsággal jár ez a kortárs rész. és megjelent a kiállításhoz kapcsolódóan egy katalógus, ahol interjúkat készített az egyik tanulmány írója, Véner Tibor, ezekkel a művészekkel, hogy most hogy gondolkodnak a hagyományról, a művésztelepről, és nagyon érdekes volt olvasni, hogy az a egykori elhatárolódás az most megfordult, mert óriási erők törtek föl azáltal, hogy ők ott a művészteleten dolgozhatnak, mert átérezték azt, hogy itt dolgozott Barcsai, itt dolgoztak az alapítók, itt dolgoztak a Tornyai János meg a barátai. És azért, hogyha megnézzük Aknai Jánosnak itt a két képét, hát azért egyértelmű, hogy milyen erős neki a szentendrei építészeti hagyomány, de kitehettünk volna angyalképeket is, mert az angyal is nagyon kötődik itt ehhez a pravoszláv kultúrához, ami Szentendrén van. Tehát itt történik egyfajta a tradíciónak egy másfajta értelmezése, de elismerése is.
1: Össze lehet foglalni ezt a 100 évet? Néhány mondatban, vagy annyira szerte ágazó, de mégis egymásra épülő, hát hogy nem?
0: Én azt gondolom, hogy itt, ha össze kellene foglalni, én biztos, hogy úgy foglalnám össze, hogy itt azért magát, eznek a 100 évnek a történelmét az itt dolgozó művészek írták, és hogy ezek a művészek, akik azért egy-egy generációhoz tartoztak, és azért, hogy összeszámoltuk, itt 3-3,5 generációt tartottunk számon. Végülis én ezt látom a legérdekesebbnek, hogy ezek a generációk hogyan éltek egymás mellett, hogyan adták egymásnak át a örökséget, az újak az örökségből mit vettek át, és ez a generációs előrelépés szerintem az egyik legérdekesebb része ennek a történetnek, és szerintem a kiállítás is ezen az egyik erős úton haladt végig.
1: És mit gondolsz, 100 év múlva lesz-e 200 éves kiállítása a Szentendrei Művésztelepnek?
0: Ez a másik hozadéka a kiállításnak, vagy ennek a bemutatkozásnak, hogy kell, hogy legyen folytatása.
2: A Szentendrei Művészet Malomban látható Művésztelep 100 című kiállítás október 25-ig látogatható. Bodonyi Emőke kurátort hallották.

0: szentendrei festővásznak után mai utolsó történetünkkel a színház világa felé fordulunk. Az Árszakra Fesztivál keretében Szent Genesius, a színészek védőszentje előtt tisztelegve avattak emlékhelyet a Miskolci Színész Múzeumban. Hogy ki volt ő, és hogyan él tovább a legendája a kulisszák mögött, arról Mikita Gábor igazgatót kérdezte Bétót Erika.
1: Mondjuk el hallgatóinknak, hogy ki volt Szent Genesius, talán sokan nem is hallottak róla.
2: Valóban nálunk nem annyira ismert ez a szent. A vértanúk cselekedetei írja le az ő történetét. Ő egy ókori római színész volt, alapvetően komédiás, Diocletianus császárnak a korában, és a legnagyobb sikereit olyan előadásokkal, olyan produkciókkal aratta, amiben a keresztényeket gúnyolta, alázta meg. Ennek a híre eljutott Diocletianus császárhoz, és ugye egy idő után egy nagy fordulat jött be a császár valláspolitikájában, és nagyon keményen elkezdték üldözni a keresztényeket. Ennek az egyik eleme lett volna az, amikor a császár felkérte Genesiust, hogy hozzon létre egy olyan előadást, amiben még tovább fokozza a keresztények gyalázását, és tulajdonképpen az ő valláspolitikájában kerül ki győztesen, és az ő személye kerül ki győztesen. És el is jött az előadás napja, meg is kezdődött az előadás, és itt történt egy fordulat, ugyanúgy, ahogy Szaulószból Paulusz lett, egy pálfordulat, hogy az előadás közben a darabnak a csúcs jeleneténél hirtelen egy égi jelenséget látott a színpadon Genesius, és ennek a hatására megtért, és ott a színpadon ezt a közönségnek el is mondta, hogy neki a császár kellett volna dicsőíteni, de egy más istent hirdet, és ő most már Krisztus követői közé beáll. A császár természetesen azonnal bosszút állt és kivégeztette. Genesius így vált vértanúvá, és így lett a színház művészetnek, és most már a 20. században a filmművészetnek is a védőszentje patrónusa.
1: Máshol is emlékeznek őre Magyarországon a színház világában?
2: Magyarországon nem igazán él a köztudatban. Tudok olyan, itt a környékünkön volt, meglepő módon pedagógiai közegben, például egy óvoda, ami a színjátszókörének a Genesius nevét vette fel. Szegeden is van egy amatőr társulat, most fedeztem fel Dunántúlon szintén. Inkább úgy tűnik, hogy az amatőr színházi világ jobban számon tartja, de például tudnak róla Erdélyben. Nálunk nem igazán került be a színházi köztudatban, noha például Hevesi Sándornak van színházi darabja, ami ezt a történetet dolgozza fel a császár és komédiás címen. Például a klasszikus drámairodalomban is van történet róla, nem is akárkitől. Lope de Vega dolgozta fel például az ő történetét.
1: Itt állunk a Színész Múzeum bejáratánál, Genesius fotója itt a falon, és hát itt van a kis emlékhelye. Mi volt a cél ennek az emlékhelynek a létrehozásával?
2: Genesius személyét ismertetjük meg a közönséggel, hiszen ő lefedi a teljes színházművészet és filmművészet területét, de ettől függetlenül mesélünk, beszélünk azokról, akik szintén kötődnek ehhez a színházi világhoz.
0: Mikita Gábort, a Miskolci Színész Múzeum igazgatóját hallották. Újranyitó múzeum, 100 éves művésztelep és a színészek védőszentje. A Szabadpolc mai lapozható kulturális kínálata a végéhez ért. Radis Zsuzsa zenei szerkesztő és Schwarz Nóra hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket, Gödöllei Annát hallották.
3: Kossuth Rádió.
4: Újra mindenkié.

0: 21 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Berlin Oroszországot vádolja a lipcsei dróntámadással. Szigorítják a vagyonelkobzás szabályait. Holnap is napos fátyol felhős időre készülhetünk. Oroszország a felelős a lipcsei repülőtéren augusztus elején megkísérelt hibrid támadásért, jelentette be a német belügyminiszter rendőrségi vizsgálatokra és hírszerzési értesülésekre hivatkozva. A nagy teherforgalmat bonyolító légi kikötőnél egy robbanószerrel felszerelt drónnal akartak elkövetni merényletet, ám a támadás meghiúsult. Németország válaszképpen bezárja a bonni orosz konzulátust, akár csak a berlini orosz házat, illetve szigorítják az orosz állampolgárok belépését az országba. Nem kapott újabb ígéreteket Ukrajna Patriot légvédelmi rakétákra az uniós védelmi miniszterek írországi találkozóján. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő ugyanakkor hangsúlyozta, folytatják az erőfeszítéseket az amerikai gyártmányú rakéták beszerzésére. Ukrajna szerint jelenleg mintegy 300 Patriot rakétára lenne szükség, a hiány pedig az energetikai infrastruktúrát érő orosz támadások miatt télen okozhat különösen nagy problémát. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca a parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvény módosítással. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájáért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra érvényes. Parvadi Márta jogász, emberi jogi aktivista, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke is bekerülhet a Václav Havel egykori cseh elnökről elnevezett emberi jogi díj 3 jelöltje közé, közölte az Európai Tanács parlamenti közgyűlése. Az emberi jogok területén végzett munka elismeréséül alapított díj magyar jelöltje régóta figyelemmel kíséri a bűnüldöző szervek és az igazságszolgáltatás emberi jogi munkáját. Köszönetet mondott negyedszázados munkájáért Schmidt Máriának, a Terrorháza Múzeum főigazgatójának a Fidesz. Az ellenzéki párt közleményben hangsúlyozta, hogy 2002 és 2026 között több mint 8 millió magyar és külföldi látogató kereste fel a múzeumot. Mint írták, büszkék és hálásak Schmidt Máriának az emlékezett politika vezérgondolatának ápolásáért. Kormánydöntés alapján a Terrorháza Múzeumot működtető alapítvány feladatait a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium egyik háttérintézménye vette át. Ami az időjárást illeti, holnap is napos fátyol felhős időnk lesz, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, helyenként zivatar. A hőmérséklet hajnalban 14 és 19, holnap napközben 27 és 32 fok között alakul. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 22 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Szóda. Pezsgő kultúra. Könnyed beszélgetés kulturális eseményekről, alkotásokról. Tippek és ajánlatok, élő bejelentkezések és helyszíni tudósítások. Friss kulturális magazin minden hétköznap 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádiószínház.
3: A párizsi regény. Részletek Szomori Dezső önéletrajzi regényéből. Második rész.

Nem hittem a szememnek, nem hittem semmiféle érzékemnek, nem hittem azt, hogy álmodom, mert az igazi gyönyör, mint a fájdalom is épp azzal szédít el, vagy sújt, hogy tüzes fullánkja alatt az ember ébren érzi a szívét, még ha álmodja is ezt. Egyáltalán nem hittem semmit ezen a nagyvilágon, csak a könyvemnek hittem, hogy ez itt van, készen, fűzve, kötve, kinyomtatva, az egész könyv. Átjöttem lakni a Cartier-Latembe, ahová rég kívánkoztam. Az Odeon környékét szemeltem ki magamnak, a Luxemburg kert szomszédságával, ahol gyakran láttam volt Verlaine-t kalap nélkül a kopasz fejével a platánok alatt. Megvonulván egy kis garniban, a Casimir de la Vigne utcában. Egészen magányos voltam itten, és egy lelket nem ismertem ezen a környéken. De amint kinéztem az ablakomon, szemben velem az utcán, egy gipszöntő kirakatában, egy egész népség mesztelen nőt láttam szobrok alakjában. Nagyrészt görög és római istennőket. A testi formák oly pazarságával, oly márványszerű simaságával s ragyogásával, hogy azt ki sem mondhatom. Alkonyatkor ez az egész fehér massza bevilágított hozzám, abba a fél emeletnyi magasságba, ahol ültem az asztalomnál, kétségbe esett grafomániákban. A honvágy marcangolt. Ez ellen nem lehetett tenni. Ez ellen nem volt se ír, se balzsam, se gondolat, egy mentő gondolat megenyhülés. Ez ellen nem volt semmi ezen a világon. Ez ellen nem volt semmiféle cselekvés, amelyben kiélte volna magát ez a kín. Ez időtájt mindenkinek bemutattam magyar novellás könyvemet. Nem is tudom, mi célja volt annak az elképesztő butaságnak, hogy minden francia írónak bemutassam a könyvemet. Valószínűleg jelezni kívántam, hogy én is megírtam egy kötet novellát, noha magyar nyelven. A két lábamat lejárt,

0: Mindenfelé szaladgáltam a könyvemmel Párizsban, ahol csak valami reményem lehetett. Nem is tudom, micsoda reményem, mert soha meg nem határoztam. Olyan szegény voltam, s annyit szenvedtem, hogy soha nem is kellett semmit meghatározni reményeim tekintetében. Olykor csak a legparányibb dolgokról volt szó, olykor csak egy percig tartó jobb életről volt szó az életemben. Olykor csak arról volt szó, hogy találkoznám valamelyik ismerősömmel az utcán, a könyvem szellemi értéke felemeljen anyagi mélységeim éjjeléből, s mint költő, mint igazi költő, megaláztatás nélkül fogadhassak el egy szerény kis meghívást valami étvágygerjesztő aperitívre, miután napokig nem ettem. És csak szaladgáltam a könyvemmel, és mindenfelé szaladgáltam, és mindenfelé néztem, és nem tudtam, mit nézek, és nem tudtam, mit érzek, csak a könyvemet éreztem a hónom alatt, és a két lábamban egy végtelenséget. Reméltem, nem reméltem, bizakodtam, nem bizakodtam, már nem is tudom, olyan ájult voltam. Nagyon fáradt voltam, nagyon fiatal voltam. Ezt főleg onnan éreztem, hogy nagyon éhes voltam. Úgy voltam éhes, hogy ezt nem vallottam be magamnak, mert nagyon büszke voltam önmagam előtt is, de azért nagyon éhes voltam.
1: És csak mentem. Így értem ki Nőjibe. No de hova menjek? Hova menjek a könyvemmel? Az igazság az, hogy már egy órája haboztam, ha benyissak-e Répl Rónaihoz, aki itt lakott a szomszédban. Répl, micsoda reményem. Már jöttem is vissza, zene nélkül, micsoda zenékkel. Akkor eszembe jutott egy kitűnő ember, aki újságíró társam volt Pesten, akivel hajdan nagy riportokra mentem, aki szeretett is engem, Siklósi József. Ez is itt lakott ezen a környéken. Itt élt szerényen, gyönyörű hitvesével, aki párizsi nő volt, itt dolgozott német lapoknak. Drága, kitűnő ember. Istenem, egy percet késtem. Ezt láttam rögtön, amint beléptem. Épp vitték ki a teljes kannát, a csészéket, a süteményt. Épp vége volt. És már szedték le az asztalt. Reggelizett? Kérdezte Siklósi, aki zsurnaliszta létére látott valamit a szememben. Köszönöm, ingadoztam. Merci, folytattam Siklósiné felé, aki megfordult a tálcával a karján, és állt és várt a tálcával a karján. Merci, oui, ou merci, non. Köszönöm, igen, vagy köszönöm, nem. Kérdezte határozottan, mert unta, hogy így álljon, s várjon a tálcával a karján. Rögtön ez a hang ledöntött. Ez a franciás szövevény e merci körül, amelyben elvesztem, mint egy labirintusban. Úgy össze voltam törve éhségtől, gyaloglástól, nyomortól, s gondolatoktól, hogy primitív őszintességem, amellyel itt a magam javára felelnem kellett volna, szinte megcsúfolta a szívemben szemérmes dicsőségemet. Merci, oui, mondtam jóvá tehetetlenül, s a hölgy ment a tálcával. Ritkán éreztem életemben, hogy valaki messzebb útra megy. Akkor jött egy másik vendég, egy fiatalember. Egy egész más külsejű fiatalember, mint én. Néptanító külsejű fiatalember, tömzsi, durva, holott szép meleg szemekkel. De ami egyenesen megdöbbentő volt számomra, amivel minden külsőség ellenére valami benső mélyekben hasonlítottunk egymásra, hogy tudnélik, ő is hozta a könyvét, mint én. A tulajdon szerzeménye könyvét. Ő is hozta. De ő már német fordításban, Der Hunger, éhség címmel. Knut Hamsun volt ez a fiatalember.

Így ültünk hárman akkor Nőjében, micsoda hármak, Siklósival, aki felén fordult. Csak azt tudom tanácsolni, mondta, hogy maga is fordítassa le a könyvét. Ezt mondta barátsággal, s nézte, milyen sápat vagyok. Hasonlóképpen nyilatkozott Hamsun, hasonló barátsággal, amint csak ültem, s néztem. Franciára, mondta, franciára, franciára, így mondta többször, franciára. De ő nem nézte, milyen sápat vagyok, s felállott, mint egy jelre. Odakünn harangoztak. Mi célja volt mindennek? Mit reméltem, mit nem reméltem? Franciára? De ahogy indult a fiatalember, csöndesen hozzája csatlakoztam. Mikor végigjöttünk az Avenue de Neuilly-n, azt kérdezte, miről szól a könyvem. Egyszerűen azt feleltem, talán arról, amiről az öné. Tudnélik, a cím után ítéltem. Egyébként, mondtam, én sokat beszélhetnék magának az éhségről. Ismeri ön a Ptibőrt? Kérdezte. Finom vajas keksz, nagyon kiadós, tápláló, 20 centimért kap egy negyed kilót. Rögtön a felöltője zsebéből kinyomkodott egy csomagot papírzacskó formájában. Alig tudta kihúzni a zsebéből, olyan nagy zacskó volt. Ez van egy kiló is, mondtam felderülve. Van, mondta, s leült egy padra, az út szélén, egy fa alatt, és intett, mint egy házigazda. Kettőnk között volt az acskó a padon. Ahogy megkezdte, s kivett egy kekszet, én is finoman kivettem utána egyet. Így vártam mindig hieratikusan, hogy előbb ő vegyen ki egyet, s csak aztán nyúltam a csomagba utána, s magam is vettem egyet, s csak egyszer csaltam, mikor kettőt vettem egyszerre. Két olyan vékony kis négyszögletest, mint két kis kockát egymáson. Édes kis Ptibőr szerelmem. Ismeri ön azt a bizonyos tompát? Kérdeztem. Ami megszállja az ember gyomrát, s szinte elvágja az éhséget, mint egy kés. Ismeri ezt a tompa fájdalmat, Hamsun? Nem felelt, csak nézett, mint aki nem érti, amit kérdeznek. De az acskóba is nézett, ha maradt-e még benne, és látván, hogy üres, egy másik mozdulata volt. A vastag kezével lágyan a másik zsebébe nyúlt.

0: Valóban az volt az általános vélemény, hogy a könyvemet le kell fordítani franciára. Mindenki ezt tanácsolta, az egész bulváron mindenki ezt tanácsolta. Azzal a mély bölcsességgel, és azzal az üdekönnyedséggel tanácsolta ezt mindenki, ahogy az emberek általában ellátják egymást tanácsokkal. Legszegényebb honfitársaim is ezt tanácsolták. Az igazság az, hogy ezekben a tanácsadókban még izzón ég, lidérc tüzekben egy jobb sors és boldogság eszménye. Letörve sajnos csak éppen az az energiájuk hiányzik, ami a dolgok megvalósulásához szükséges, és amit másban még feltételeznek. Ezért ilyen kitűnő tanácsadók, ilyen makacs tanácsadók, ilyen aranyosak, nem tehetvén semmit többé, mást buzdítanak, lódítanak, és indítanak a küzdelembe. A küzdelembe? Szaladtam a könyvemmel. Mindig csak szaladtam a könyvemmel. Jussz Zsigmondtól Tűr Istvánhoz, Répül Rónaitól Berta Sándorhoz. Le kell fordítani franciára, hangzott a tanács mindenkor. Bertától kiérve az utcára, egy nagyot lélegzettem, szaladtam egy omnibusz után, s felkapaszkodtam a tetőre. A Madeleine-nél, amint leszálltam, egy fiatalember jött felém. Egy honfitársam az is, de egy igazi, kedves, finom, egy szűcsmunkás, akit az egyletből ismertem. Hallotta a szomorú újságot? Kérdezte elborulva. Kossuth meghalt, mondta. Most jött a sürgöny Torinóból. Valamit dadogtam, egy pár zavart szót, és elköszöntem. Meghalt. Nem restelem bevallani, annyira emberi, annyira lelki dokumentum. Az első érzésem magamért volt, a magam életéért, Kossuth halálában. A honvágy sajgó csápjai egy gyászeseten túl távolibb perspektívákban nyúlnak, stologatván kínjaimat a szívemről, egy jobb élet kapuján kúsztak fel magasan, mint a pók. Gondoltam, Kossuth meghalt, mint Jézus egy keresztfán. Én meg vagyok váltva a keresztfa alatt. Ezt is gondoltam. Ilyen szépeket gondoltam. Eltűnődve, külön válva, egyedül a járda szélén. Egymagamban, mint egy hajnalban, ami ébred. Egymagamnak a bulváron egy hajnal, egymagamnak ezen a nagy világon. És megint mentem, és sok mindent magyarázgattam magamnak, és csak mentem. A honvágy az borzasztó, magyaráztam magamnak. A honvágy mindennél borzasztóbb. A honvágy erősebb minden fájdalomnál. A honvágy erősebb a halálnál. A honvágy, ha megsavanyodik, gyűlölet lesz belőle. Olyan borzasztó mérge van. Az enyém megmaradt mindenek ellenére izzó tüzében, tisztán.
1: Ez a Jean Delver gyönyörű leány volt. Sudárfák nem nőnek olyan magasra, s olyan nyúlánkra, mint amilyen növése volt. Egész fizikai formája valami kivételes hajlékonyságba volt idomítva. Barna haja bronzszerű árnyalatokkal súlyos gondyban tömörült, görög-latinosan a nyakszirtjén, s mint a zuhatag omlott alá, majdnem a sarkáig, mikor kibontotta. Mint a cédrusfa lombja, amelyen áttűz a nap, olyan volt ez a haj. Érzékies vonásai, két barna szem s két szempilla kíséretével egy skarlát szájban kulmináltak, mely meghasadva a legnagyobb vágyakra nyílt, s főként a vers gyönyörére. Még nem volt 24 éves, s már a legzengőbb tragikai hősnőket játszotta a Franciában, a Racine Fédráját játszotta, ami a francia színésznők számára a csúcspontja álmoknak és boldogságnak. Nagyon szerettem ezt a tüneményes leányt, ha nem ismertem bevallani brutális szavakkal, ahogy az ember általában bevallja szerelmét. Ő is inkább hallgatott, holott olyan hangja volt, mint a gordonkának. Valami végzetszerűség volt benne. Az ember úgy érezte, hogy talán nem is élte volna igazi életét, ha ezzel a nővel nem találkozik. De a leggyönyörűbb az volt, hogy egy magyar családdal volt a legkitűnőbb barátságban, Ador Jánékkal, a Rue Miltonban. A családfő, Ador Ján Gyula, Paulai Edéné testvérbátyja, ritka ügyes ember, mindenhez értős, leleményes biliárdművész volt Párizsban. Úgy volt biliárdművész Párizsban, mint például Doknányi zongora művész Pesten. Híres, ünnepelt, csodált. A Grand Café szuterényeiben biliárdozott, azokban a mély, füstös és félhomályos helyiségekben, ahol zöld ernyős lámpák hatásosan csak az asztal zöld síkja fölött sugároztak, míg körös körül a falak mentén, a padokban amfiteátrikusan a nézők ültek, vegyesen hölgyek és urak, mindenféle likőrök előtt, és figyelték a játékot, és bámultak halálos csendben, és dobogtak a lábukkal, dörömböltek botokkal és esernyőkkel egy-egy bravúros lökésre, mert ugyanis megfogadván a művészeket, anyagilag is érdekelve voltak. Ez volt itt az Académie de Billiard, ahogy a franciák oly szívesen és toleránsan rögtön akadémiának neveznek egy pincét, ha ott valamit művésziesen csinálnak. Egy ember egy nagy fekete tábla előtt krétával jegyezte a karambolok számát és kiáltott. 102 Monsieur Adoriannak, 95 Monsieur Vignonnak. Ez volt minden, ami hallatszott, s csak a golyók csattogtak a csendben. Egy olyan biliárdasztal előtt, mely négyszer akkora, mint a miénk, állottak Monsieur Adorian és Monsieur Vignon, ingújra vetkőzve, s mérkőztek egy 500-as partiban. Átlag 100-150 karambolt csináltak egyfolytában, s ha kihagytak végül egyet, ez nyilvánvalóan szándékos volt, mert mindent meg tudtak csinálni, amit csak akartak. Mindig sorshúzás döntötte el természetesen, hogy a mesterek közül melyik kezdi a játékot. S ha véletlenül Adoriannak kedvezett a sors, fogta magát olykor, s lejátszta egy szuszra mind az 500-at, úgyhogy ellenfele szóhoz sem jutott. Ilyenkor tombolt az akadémia. Sokan pénzüket vesztették, franciák, akik inkább Vignont fogadták, s nem a magyart. Úgy kell nekik. Ó, a tehetséges ember! Magyar ember! Egy dákó találmánya is volt, azon felül három gyönyörű leánya. Ezek közül a középső, Irma, felejthetetlen Irma, igazi júnói jelenség, olyan nagy és ünnepélyes, forró, mint egy kemence, színi növendék volt. Innen eredt barátsága, az egész család barátsága Jeanne Delver kisasszonnyal. Ez a tüneményes Delver boldog órákat töltött Ador Jánéknál a Rue Miltonban, ahova engem is a szívem vonzott. Olykor vasárnaponként kitűnő vacsorák készültek itt magyar zamatokkal. Egy vacsora után júnói Irma ott rögtön az asztalnál közkívánatra kinyitott az arcában egy tragikus szájat, féloldalt görbülve, és szavalt. Utána felszólítás nélkül, de hasonló tragikusan, s még több tűzzel, hévvel, gyönyörrel és énekléssel Delver kisasszony zengte Müssé sorait. Így állott és zengett skarlát szájával, a fogai fehér villanásával, talán egy fél órán át, belemámorosodva a versbe, ütembe, s rímekbe, fiatal lelke hevületébe, olyan szilaj imádkozással, olyan borzasztó viharzással a keblében, hogy két gömbölyű emlője, mint két hullám dagadt, storlódott magasra, s egész hajlékony lénye, mint egy ciprusfa szélben, elhajlott a térben, s messzeségben. Végül érezte a kontját, ahogy meglazul a fején, egy nagyot fújt, és befejezte. Na, gyerünk haza, mondta, a két karjával a nyakszirtjén, azzal a gyönyörű női mozdulatával, mely a hajtűit tűzdelte vissza a hajába. Én kísértem.

0: csillagok voltak az égen. Olyan finom, távoli, csöpp kis csillagok, narancs, opál s ametiszt fényekkel. Az opera fölött, a téren, az egész mennybolt szédítő magassága, mélye és sötétje Párizs fölött, tele volt rakva ilyen kis fénycsöppekkel, amelyek csillogtak és világítottak. Vajon mire világítottak, ki tudja? Önmagukat őrző mécsesek. S még magasabban, egészen fenn, mint egy kék gyémánt, égett magában egy csillag. Ez a Vénusz, ez olyan, mint maga, mondtam a kisasszonynak. Milyen kár, hogy az emberek nem tudják az igazi nevét a csillagoknak, felelte, s akkor megindultunk, s mentünk.
1: Lelki megrázkódtatásaim rendszerint úgy végződtek, hogy a földi dolgok reménytelenségéből egyenesen Istenhez fordultam. Mint legforróbb, legbizalmasabb magánügyemben kerestem fel mennyei atyámat a kerületembeli plébánia templomban, ami az Aquinói Szent Tamás volt. Finom kis mélabús templom Delacroix festményekkel a falakon. Letérdeltem egy székre, a tenyerembe hajtottam a homlokomat, s felváltva sírtam és imádkoztam. Igazi keresztény felkuszált lelkiségemben. Olyan áhítattal imádkoztam, bús sorsomnak és szerencsétlenségeimnek olyan izzó bevallásával, hogy határokon és teológiákon túl, egyszerűen Isten elé rogyva, csak az a nyomorult ember voltam, aki meg akart enyhülni. Eszembe se jutott, hogy ezzel megbánthatom azt a másik atyámat a mennyekben, aki, mint eleim szigorú istene, egy ridegebb imaházban örködik, sajnos egyetlen egy jelkép nélkül, Delacroix festmények nélkül, valami kietlen láthatatlanságban. A csend, a homály, a szentek aranyszobrai a sarkokban, a feszület a mélyben, a virágok az oltáron, a tömjén, ami mindent impregnált, a holt tárgyaknak ez az egész kimerült élete, kis mécsesek virrasztásával, ez az egész örvénye hitnek, s rejtelmeknek úgy kiemelt önmagamból, emberi kereteimen túl, hogy megfürödvén a könnyeimben éppen azzal vigasztalódtam, ami oly vigasztalan volt. Egész keresztényi hitem, ha szabad mondanom, talán csak a szépség érzete volt a szívemben, bánatra s magányra kiszögelve. Felüdülten még egyszer köszöntem, és mentem. Micsoda lelki kincsekkel terhelten, ahogy mentem. Kitűnő fiatalember. Belejtvén a szomszédban, a Le Soudier könyvkereskedésbe, rögtön kijött a dohos mélyekből egy pápaszemes kis öregember, Kont nevű honfitársam, s abban az ingatag modorban üdvözölt, ahogy rég elszakadván hazúról már nem kívánt ismerkedni többé hazája beli vándorokkal. Türelmesen meghallgatta szabad előadásomat, irodalmi terveimet, álmaimról, s rögeszméimről, s mint igazi pozitívista nem tudta, mit csináljon velem. Kérem, mondta azon tisztán, ahogy egy kézmozdulat nélkül, egy félresiklás nélkül, egy szemrebbenés nélkül a szemüvege mögött egész lénye csak a szavaiba volt koncentrálva, kérem, én nem érek rá, hogy az ön műveit franciára lefordítsa. Én túl vagyok az ilyen munkán. Ez már nem az én világom. Na, nézze csak. Ön maga fordítson. Az meg se kottyan az ilyen munka egy ilyen fiatalnak. Napközben olvasson kitűnő franciákat, este fordítson, csak ez a módja. Vegyen egy csomag gyertyát, zárkozzon be a szobájába, s dolgozzon, mint egy bencés barát. Ó, Istenem, hebegtem e perspektívák előtt, melyeket egy ilyen csomaggyertya oly messze bevilágít. Vettem egy egész csomaggyertyát. Egy egész csomag szűz gyertyát. Olyan finoman vékonyat, hosszút és magasat, s haloványat, mint a tubarózsák.
0: Hány éjszaka volt ez, hány hajnal, ami rám virratt, s a két gyertyámra így hármasban, amint égtünk. Hány szörnyű hajnal, ami odaomlott borzongató derengésével nyírkosan az ablakom elé, s vonszolta a nappalt, förtelmes nappalomat, ami ébredt. A szomszédos háztetőkön már csiripeltek a verebek, még lefátyolozva fél homályok fátylaival. Amint kinyitottam az ablakot, mind ott voltak az ereszen egysorban, s készültek át a Luxemburgba. De meglátták a napot a Mediciek kútja fölött, s egyszerre mind röpültek. Ez volt az a perc, mikor a legfáradtabb voltam. A honvágy marcangolt, alig, hogy reggel lett, éreztem, milyen szegény vagyok, milyen magányos és elhagyatott vagyok. Most már nem gondoltam arra, hogy visszaforduljak. Már nagyon messze voltam az úton. Már nem is lehetett. Már minden el volt késve a szívemben. Már itt nem volt más megoldás, csak ami mindennek a megoldása. Élni kellett. És megint az asztalomhoz dőltem, a napfényben, a papírjaimra. Úgy dőltem a papírjaimra, mint aki nem dőlhet máshova ezen a nagyvilágon. Csak néhány szál papírra, nyomorúságosan. Ezekben a fájdalmas percekben, míg minden ébredt körülöttem, az egész utca, rendszerint bejött a házi szolga, aki barátom volt, s üdvözölt bonómiával, s köztársaságiasan. Jó ízűen kialudva, tagba szakadtan, fizikai erejének viruló teljességében, jóval keményebb munkára látszott készen, mint amit én kívántam tőle, egy-egy francia mondatomat, hogy meghallgassa és megsegítse, felüdítse. Nem is tudom, hogy mondjam, mert ezt kívántam tőle. Leült egy székre, sodort egy cigarettát magának, rágyújtott, és figyelt, s rögtön segített is, ahogy a maga spontán franciaságával átvariálta s újjászülte a mondatomat egy-egy köznapias improvizálásával. Csak éppen rátalált, amúgy egyszerűen kifejezési módokra, melyeket én zordonan komplikáltam. C'est bien, c'est très bien. Jó, nagyon jó, mondta azzal a franciás könnyedséggel, mely semmiben nem lát nehézséget, s mindennel megvan elégedve, amit megért. C'est très bien, mondta még egyszer távozóban, mert hívták a földszintről, hogy felhozzon egy ládát. Te jó Isten! De még volt egy másik segítségem, egy még finomabb, még illetékesebb is. Egy fiatal tanítónő, aki itt lakott mellettem a szomszédban az emeleten. Abban a kietlen elhagyatottságban, nosztalgiákban és magányosságban, melyben az ember lelke ösztönösen egy női társ gyöngétségében kívánna üdvözülni, megvallom, vonzódtam is ehhez a kis tanítónőhöz. Mint általában az olyan tisztességes nők, akik jobb híján a Cartier-beli garniszállókban vonják meg magukat, ez is szegény túlozta az erényességet, és nem jött be volna hozzám a szobámba egy világért, amint hogy azt sem engedte, hogy én menjek be hozzá az ő szobájába. Mégis jó szíve, híjúság nélkül, lassanként felém hajlott, úgyszólván professzionátusan, mikor megismervén fordítói kínjaimat, egy-egy szóért, egy-egy mondatért hozzáfordultam, ének idején kopogtatva a falon. Ilyenkor kibújt az ágyból, az ablakhoz jött, kitárta, s átszólt a fal mentén hozzám, aki magam is az ablakomban álltam. Így tárgyaltunk és kollaboráltunk két szomszéd ablakban egymás mellett, így adtam át patetikusan az utca fölött az ében, sűrű kézmozdulatokkal s magyarázatokkal, omlatak frazeológiámat, s már olyan izzó szavakat mondtam, s olyan szenvedélyes fordulatokat, melyek nem is voltak a novellámban, de amelyeket mind visszaadott s átformált a keskeny ajkán a legtisztább tökéletességbe, félig láthatatlanul a halovány arcával, s egy szál ingben a csillagok alatt. Olykor jött egy rendőr az útján, nézett, figyelt, megesküdött magában, hogy tudja, miről van szó. Akkor eltűnt az ablakból. Nem telt bele egy perc, és behajlott a küszöbön, kis női árny soványan, mint egy fehér virág, olyan soványan és lágyan, úgy hajlott be a küszöbön, mint egy kísértet, olyan haloványan, egy köpennyel a vállán, amit az ingére vetett. Tehát, hogy is van az? Kérdezte, ahogy felvette a fonalat, ahol meglettünk zavarva. S rám merett két kerek szemmel, nagyon figyelmesen, ahogy várta, hogy beszéljek. Rose Michaud-nak hívták ezt a kis tanítónőt. Minden este bejött hozzám a szobámba, ha dolgoztam. Úgy láttam, a két gyertyám vonzza,

0: ellenére a porba sújtva. Olyan kábultan szerettem. Főként azt éreztem, mennyire nem szabad hozzányúlni. A két gyertya úgy tűnt, ő érte ég. Már nem gondoltam az ember tragédiájára Jászaival Éva szerepében. Már nem gondoltam Dölver kisasszonyra. Mindent el lehet felejteni. Csak a honvágyam nem enyhült. Szerettem volna utazni ezzel a tanítónővel Svájcon át, hegyek között egy éjjel. Szerettem volna egy vasúti fülkében kéz-kézben utazni vele két éjjel. Szerettem volna utazni vele, hazautazni Magyarországba. De csak leültem a munkámhoz a két gyertyám elé. Ő is leült mellém, és nézett, és várt. Hát csak mondjon minden mondatot, minden szót, mondta kedvesen, és várt. Már nincs sok, feleltem a papírjaim forgatva, mindjárt meg leszek. Ó, mindjárt. Még hány éjjel, még hány éjjel ült így mellettem, amíg csak hirtelen megriadva szürke derengésekre kisiklott az ajtón, s ment aludni. Alig egy pár órát, szegény.
1: Így történt, hogy egy éjjel, nagyon későn, egyszerre csak elkészültem így magamban, az egész könyvemmel, francia nyelven. A sok papírom a két gyertya alatt mind élni látszott, franciául, és mikor a reggel bedugta piszkos orrát az ablakomon, olyan fényeket láttam ebben a szürkületben, hogy ilyen nem volt soha a világon. Valami olyan tiszta érzésem volt, olyan tökéletes, mint amit csak az abszolút érzése nyújthat, s a két fülem zúgott bele. Így gyulhat ki a csillag születése napján, a fénye csírájában egyedül az egekbe. Elmegyek Dodéhez, ifjúkorom istenített írójához, ezt terveztem, már csak ő hiányzott a galériámban. Lejöttem az utcára, hogy már induljak, már menjek is, mint egy majálisra. De még volt két órám reggeli 10 óráig, s kijöttem a Szajna partjára, s leültem egy padra a sok szegény ember közé, akik mind szeretnek ülni a vízpartján a padon, s csak ültem köztük a kéziratommal, olyan mámorosan, olyan fiatalon, olyan alacsony sorsban a padon. A nap sütött a folyóra, kis hajók szelték a vizet, a partmenti fákról ide-oda verebek szálltak sipongva. Nem láttam semmit, de fölöttem egy harang szólott, s mentem. Végre csengettem egy ajtón, a Rue Bellechasse-ban, azaz a Szép Vadászat utcában. Megnyomtam a kilincset, s ahogy meghajtottam magam, még be se lépve, ahogy meghajtottam magam, ahogy megálltam az ajtóban, csak éppen rám nézett az asztala mellől, ahol ült, takarókba pólyázva, csak éppen rám nézett, rövidlátó tekintetével, s tisztában volt velem. Tudta, ki vagyok, mit akarok, mit kell, hogy mondjon, hogy rögtön megőrüljek. Vártam, mondta. Ezelőtt egy fél perccel még nem is tudta, hogy a világon vagyok. Ráborultam a kezére, ahogy nyújtotta, s megcsókoltam. Ez épp olyan szokatlan volt, épp olyan bolond, épp olyan regényes, mint az, hogy ő várt engem.
0: Perctől fogva a kettőnk sorsa látszólag beteljesedvén, így bolondítottuk egymást a legmagasabb árakban. Az életem nem sokat változott gyakorlati értelmében, ha olykor ez a mámoros barátság a nyomorom fölé is emelt. Dodé

Kristinának könnyebb volt. Egyszerre regényes és regényíró. Emberi és írói természetének elválaszthatatlan egységében valóban úgy tűnt, hogy mint szemlélőnek nincs is más köteléke az élettel, csak éppen az, hogy megírja. Mindentől el volt ragadtatva, amit mondott. Mindentől el volt ragadtatva, amit mondtam, mert mindig hozzá kapcsolódtam egy azon modorban, egy-egy magyar szóval a tört mondatom végén, amit követett, megértett. Figyelt, mint egy horizontot, ahogy ezt többnek is érezte, ezt a magyar szót egy szónál. Így történt, hogy olyan közel kerültünk egymáshoz, amellett, hogy olyan messze maradtunk egymástól. Valami bántja? Kérdezte. Olyan sápadt. Na mi az? Mondja. Mi híre van hazúról, Budáról? Mert mindig csak Budát mondott. Büd. Így mondta, ahogy a másik partot egyszerűen elhagyta a rossz hangzása miatt. Nem is tudom, mi bánt, feleltem. Olyan boldog vagyok, mikor látom, hogy talán ettől vagyok oda. Nolám, mondta, ha ez igaz, és sóhajtott. Szeretnék segíteni mindenkin, aki jön hozzám. Szegény kis embereken, szűkölködőkön, busulókon, megbántott lelkeken. Tudnék is olykor. Az életem első fele nyomor volt, a második fele testi szenvedés. Szeretnék egy kis boltot az utcára, egy olyan kis boltot, ahol állanék a pult mögött, s árulhatnék boldogságot. A cégtáblán a nevem alá odaírnám Marchand de Bonheur, boldogságkereskedő. Nem ismerem kérdezni, szólottam, mint az első kuncsaft ebben a kisboltban. Nem ismerem kérdezni, ha vajon elolvasta a kéziratomat, ha csak egy pár sort is olvasott belőle. Mindent, végig, az egészet el voltam ragadtatva. Akkor ír nekem egy előszót, hebegtem, megjátszva a sorsomat. Felesleges, kész író, nem kell bemutatni, induljon bátran, hagyja az előszót, mondta angyalian, hogy még örüljek is, amiért megtagadja. S már kihúzta a fiókot, s már vissza is adta a kéziratomat. Az lesz a címe, a verebek, mondtam csendesen. Az lesz a címe, jó az? Nagyon! Felelte. Elviszem a maga kiadójához, kockáztattam meg. Lehet az? Szabad? Csak is az lehet, mondta. Nem is máshoz.

0: Két héttel később, a könyvem megjelenvén, már rohantam is az első szűz példánnyal a Szép Vadászat utcába. A portás átvette a könyvet, Alphonse Daudet-nak dedikálva az első szűz könyvet. Mon livre, mondtam a portásnak, s rohantam vissza haza. A többi szűz példányhoz a szobámban, mint a leggyönyörűbb szűzekhez. Reggelre már itt volt a boldogító, már jelentkezett, már el is olvasta a könyvemet ilyen hamar, már írt is róla, milyen gyönyörűen, milyen hosszan, két egész oldalt egy kis levélben, igazi boldogító. Már ahogy kezdte, mon petit somori, kis szomorim, így kezdte, ilyen tündöklő, mint a csillag, amelyik a magasból köszönti az embert. És ahogy folytatta, nagy örömmel olvastam el a könyvét. Ahogy ezt így jelentette, gyakran meghatott és elragadt történetek izzó szenvedélyessége, írta. Ezt írta a Szafó költője. És csak álltam behunyt szemmel, teológikusan szegény fejem. Na de valamit kértem is, olyan szerényen, na de kértem, ezt kerestem ebben a levélben. És megint olvastam, igen, fogok beszélni magáról Philippe Gilles-nek, csak engedjen egy kis időt. De már itt mindjárt hadd mondom meg magának, kedves gyermekem, hogy egy ilyen első könyv az önkorában csak éppen annyi, mintha a vízbe dobta volna. Ez volt az én esetem is, emlékszem, mikor a Piroska regénye című első könyvem megjelent. Senki nem beszélt róla, s nem adtam el egy példányt. Ne búsuljon, dolgozzon, olvasson, tanuljon. Egy nap meg fogja találni ezeket a verebeket. Átugrottam az időt egy szent ígéretben. Nagyon kábult voltam, nagyon lobogtam. 100 ember között a Figarónál, mint egy tébolyodott lobogtam, s kerestem ezt a könyvkritikus fejedelmet, ezt a Philippe Gilles-t, mint egy szép fülöpöt, ünnepélyesen. Itt van egy levél, törtem be ajtóstul. Egy drága kis levélke, egy gyönyörű levél, írta Daudet Alphonse. Csak az... kérdezte és nézett, ahogy egy könyvkritikus nézhet, egy ilyen hatalmasság valami elborult végtelenséggel. Másnap, mikor ez mind megjelent a Figaróban, az egész szöveg, az egész levél hiánytalanul, nem is tudom, hogyan omlottam össze, micsoda titkos kélyekben s izgalommal, rabbinisztikusan, az a rejtélyes gyönyöröm volt, átható, majdnem keserű gyönyör, amit vétkesnek érez az ember. Mit fog Daudet szólani ehhez? Talán nem is a nyilvánosságnak szánta ezt a kis boldogításomat, ezt a finom kis levelet, hogy ezt így mindenki meglássa. Talán illetlen is volt közreadni, tapintatlan. Talán kicsit mohó is voltam. Minden esetre furcsa volt, hogy mindez csak most jutott eszembe, mikor ez a levél már ki volt nyomtatva. Ahol csak mentem az utcán, mindenütt a könyvemet láttam. Szűzisége hajnalán, s tavaszában, a borítékja kökörcsin árnyalatában, de inkognitó viselkedtem igazi méltósággal. Akit láttam, hogy megáll és néz, és leemel egy példányt a pillérből, felüti, lapoz benne, olvas, mit mondjak? Imádtam. Egy másik, csak éppen, hogy fogott egy példányt, s már is visszatette, megfagytam a szívemben. Egy harmadik pénz után nyúlt a mellén zsebébe, megveszi, mondtam magamnak, mint egy szent titkot, amit ellestem, mint egy tüneményt a természetben, mint egy eseményt a történelemben. Mit fog Daudet szólni ehhez? Kérdeztem. És már jöttem fel a lépcsőn. A küszöbben megálltam szívdobogva. Nem tudom, ha jól tettem-e. Mentegetőztem egy fél mondattal. Olyan felesleges volt, hogy egészen befejezzem. Hogy jól tette? Mit? Kérdezte. Hogy odaadtam a levelét közlésre, hebegtem. Ó, Istenem, ha ez magának hasznos, sóhajtott kárvallottan. Miért nem? Próbáltam javítani a helyzeten, próbáltam javítani a legnagyobb eszközzel, amivel lehet. Hallgattam. Meg kellett, hogy bocsásson. Szegény, mondta, ahogy maga is visszapróbálta javítani a figurámat, ahol elhibáztam. S nyújtotta a kezét, drága ember, olyan magasról, mint egy keresztfáról. Alig mertem szólani. Most sokáig nem fogok jöhetni, mondtam végre konklúzióképpen erre az evangéliumra. Most jönnek a szüleim Párizsba, az apám, az anyám, a testvérem, képzelje. Ó, hogy nézett! Hogy tudta, mit jelent ez számomra, az életemnek, a szüleim, a testvérem? Ó, hogy tudta! El kell hozni őket hozzám, kiáltott fel, remegőn a két gyönyörű kezével.
1: Reggel 6-kor jött a vonatjuk, már éjfélkor kimentem a vasútra. Leültem a peronon a sínekhez egy padra, az üres vágányhoz, amelyen be kellett jönni a vonatnak, ahhoz az üres vágányhoz a padra, egy menetrenddel. Még volt 2 óra, 1 óra, 1/2 óra, 1 perc, és aztán nem volt semmi. Csak valami nagy mozgás hirtelen a csendben, valami feszültség a mélyben, ahol mint egy szülésben a sötétből kibukkant a mozdony 2 izzó szemével. Itt vártam a peronon, mikor a szüleim kiszálltak. A szüleim megöregedve. A testvérem is kis serkedő bajuszos állapotban, annyi hosszú évek után. Sok bánatot okoztál nekünk, fiam, mondta az anyám. Most hagyjuk ezt, mondta a fiatalember, hajdani kis öcsém, igazi bölcs. Most ne beszéljünk erről, mondta jótékonyan. Itt vagyunk Párizsban, nagy az öröm. Ki fogunk menni a papával a lóversenyre. Istenem, meddig tartott ez? Meddig? Ez a másik élet az életemben, ami itt felvirrat rám reggel. Meddig tart ez az 1 órai álom, ami az egész élet? Mert megint kijöttem a vasútra egy este, de már nem az üres vágányhoz, s nem a menetrenddel, mert ott állt a vonat készen a síneken, a nagy mozdony lihegve. Hazautaztak. Már be is szálltak. Már a kocsi ablakában álltak, egymás mögött 3-an, mint 3 egyetlen a világban, akik elmennek. Az apám, az anyám, a testvérem. Már indult a vonat, s mind sírtunk. Egy pár lépést mentem a vonattal, alig bírtam. Már el is mentek. És még mindig ott álltam és sírtam. A lábam gyökeret vert. Végre mégiscsak menni kellett. Az utcán egy lámpa alatt megálltam. Hova menjek? A sok ember tolongott körülöttem. A lovak dobogtak. Túlonnan a Szevasztopol bulvár estéli fényeit vetítette az égnek. Akkor a tömegből kivált egy fiatal nő, aki jött felém, s megnézett. Te malörő, te boldogtalan vagy, mondta azzal a lágy testvériességgel, amelyel az ilyen utcai leányok Párizsban a maguk művészetét lelki dolgokra is alkalmazzák. Olyan melegen szólott, annyi irgalmassággal, jósággal és megértéssel, annyi tájékozottsággal emberi szenvedésben, kétségbeesésben, szerencsétlenségben, olyan izzó sugallatával vigasznak s felejtésnek, hogy megremegve magam is csak néztem, s csak álltam a lámpa alatt, odaszögelve, s csak néztem. Na lám, gondoltam, ennek is van egy kis boltja az utcára, ez is árul, mint az a másik, boldogságot. De sőt, ez adja is. Marchand de bonheur, boldogság kereskedő, s ez az igazabb, ki tudja. Menjek veled, hebegtem. Még kérdezed, nem látod, hogy tetszel nekem? Tetszem. Miért? Mert sírsz.

0: Elhangzott a Párizsi regény. Részleteket hallottak Szomori Dezső önéletrajzi regényéből. Közreműködött Fekete Ernő és Pap Zoltán. Hangmérnök Kis Attila. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Rádióra alkalmazta és rendezte Csaba Klári. A felvételt az MTVA megbízásából a Kanetta produkció készítette a Híd Média stúdióban 2014-ben. A második, befejező rész hangzott el.
1: A Rádiószínház műsorával legközelebb holnap 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Késő esti krónika.
1: A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 22 óra, jó estét kívánok, a késő esti krónikát hallják. A bemondó Bordi András, a mikrofonnál Jávor Miklós. Főbb híreink először röviden.
3: Az év végéig megérkeznek a feloldott Európai Uniós források, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádióban.
2: Oroszország a felelős a lipcsei repülőtéren augusztus elején megkísérelt hibrid támadásért, jelentette be a német belügyminiszter.
3: Önálló költségvetést szorgalmaz az oktatási intézmények számára a pedagógusok szakszervezete.
2: Idén is ingyen megkaphatják a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos tanulók.
3: Holnap is napos fátyol felhős időnk lesz, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb eső. A hőmérséklet hajnalban 14 és 19 fok között alakul.
2: Következnek a részletek, a szerkesztő Harcsás Gergely. Az év végéig megérkeznek Magyarországra a feloldott Európai Uniós források. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter mondta a Kossuth Rádióban azután, hogy a kormány határidőre teljesítette a kifizetéshez szükséges feltételeket.
3: Vitézy Dávid kitért arra, hogy az érintett 10 milliárd eurós forrás egy speciális alap a Covid utáni európai gazdasági károk helyreállítását célozza, és minden tagállam jogosult lehet rá.
4: Az összes többi országban 6 évig dolgoztak azon, hogy ezt elköltsék és felhasználják szabályosan, nekünk 3 hónapunk maradt, mert az előző kormány nem csinált semmit. Egyrésztről a kényszerpálya az volt, hogy miután augusztus 31-ig ezt le kell zárni, ami projektet az elmúlt években valamilyen módon megépült dolgokból be lehetett tenni, azt betettük, mert az költségvetési mozgásteret terem. Most ezt úgymond beforgattuk, ez a szakszó. Így most például a fővárosnak is több pénze lesz más fejlesztéseket finanszírozni, ugyanez a helyzet több más vidéki városban is.
3: Vitézy Dávid hozzátette, a feltételek teljesítését még ellenőrzi az Unió. Ezt követően december 31-éig utalják a 10 milliárd eurót.
2: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök.
3: Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származik. Az igazságügyi tárca a parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással.
2: Balázs Zoltán ingatlanpolc portfólió kezelőt nevezte ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT élére a pénzügyminiszter.
3: Kármán András megfontoltságot, alapos tervezést és átfogó stratégiát vár az új vezetőtől. Megjegyezte, a vagyonkezelő feladata összetett és kulcsfontosságú, integrálja a visszaszerzett elemeket az állami vagyonba, megőrzi közös örökségünket, és a portfólió egy jelentős részével hasznot is termel a magyar embereknek.
2: Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt indult nyomozás az Exim Bank ellen. A rendőrség több ezer oldalnyi dokumentumot foglalt le.
3: A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a nyáron 4 a bankot érintő összesen mintegy 1000 milliárd forintos ügyben tett feljelentést. A tárca a Tiborcz István köréhez köthető Sofitel projekthez nyújtott hitelt. A Szíj László afrikai újjáépítését finanszírozó kötvényfinanszírozás, a Dunakeszi járműjavító egyiptomi vasúti kocsi programjához adott kölcsön, valamint az Észak-Macedóniának adott rendkívül kedvező kamatozású, szabad felhasználású hitel miatt fordult a hatósághoz.
2: Több akadálya is lehet annak, hogy helyreálljon az Alkotmánybíróság tekintélye, pedig ez kulcskérdés lesz a jogállam helyreállítása szempontjából. Erről Sólyom Péter alkotmányjogász beszélt a Kossuth Rádióban azzal kapcsolatban, hogy augusztus 31-ével lejárt 4 alkotmánybíró, köztük a testület elnökének megbízatása, miután visszaállították a 70 éves felső korhatárt.
3: A szakember szerint fontos kérdés lesz, hogy olyan alkotmánybírókat jelölnek-e majd, akik valóban alkalmasak a testület autonómiájának megerősítésére.
0: továbbra is a 2010 nyarán megváltoztatott rendszer szerint jelölik az alkotmánybírókat, amit egy egypárti jelölést tesz lehetővé a jelenlegi parlamenti feltételek között. Ez egy legitimációs probléma. A másik történet, hogy ami pedig az alkotmánybíróság mozgásterét jelenti, továbbra is alkotmányozó kormánytöbbség van a parlamentben, tehát ha a kormánynak nem tetszik a parlament, vagy az alkotmánybíróság döntése, minden lehetősége meg, hogy fölülírja az alkotmánybíróság döntését.
2: Ma kezdődött el a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozóknak a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell küldeniük a NAV-nak. A változás több tízezer vállalkozást érint. Összefoglaló Nagy Viktóriától.
5: Akiket érint, azok a vállalkozások, akik papíros nyugtát, vagy pedig számítógéppel kiállított nyugtát használnak.
6: Mondta a hivatal kommunikációs vezetője a Krónikának. Lincmeyer Szilvia hozzátette, ehhez december 31-jéig átmeneti felkészülési időszakot biztosít a hatóság. A vállalkozók addig választhatják meg, hogyan tudnak adatot szolgáltatni. Az átállás több mint 250 ezer vállalkozót érint.
5: Nyugtát minden értékesíti, illetve szolgáltatás nyújtásról ki kell állítani. Azok, akik online pénztárgép használatra kötelezettek, például a boltosok, vendéglátóhelyek, szálláshelyek vagy a konditermek, ők online pénztárgéppel teljesítik ezt a kötelezettségüket. De például a fodrászok, műkörmösök, villanyszerelők, szobafestők vagy a piaci árusok, ők jellemzően papírnyugtát használnak, és mivel a NAV eddig ezekre az adatokra nem látott rá semmilyen módon, csak akkor, hogyha egy ellenőrzés keretében éppen ellenőrizte, hogy ad-e nyugtát a vállalkozás vagy nem, ezért most ezekről a nyugtákról is adatot kell szolgáltatni szeptember 1-től.
6: Lincmeyer Szilvia hozzátette, hogy az érintettek két módon tudják teljesíteni a kötelezettséget.
5: Vagy használják az e-pénztárgépet, és úgy teljesítik a nyugtaadatszolgáltatásukat. A NAV-nak már egy éve üzemel egy ingyenes e-pénztárgép alkalmazása. Akik továbbra is papírnyugtát szeretnének használni, nyugodtan lehet. Ebben az esetben viszont a webes felületet kell használni, és 3 naponként kell adatot szolgáltatni.
6: Lincmeyer Szilvia elmondta, hogy a NAV munkatársai folyamatosan ellenőrzik a vállalkozásokat, de december 31-jéig még nem büntetnek, ha valakinek nem sikerült az új kötelezettséget teljesíteni. Felhívta a figyelmet arra, hogy az érintettek segítséget kérhetnek az ügyfélszolgálatokon, illetve a 1819-es telefonszámon, emellett a NAV honlapján videó is elérhető a kötelező nyugtaadatszolgáltatásról.
2: Az őstermelők és kisvállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentését sürgeti a Mi Hazánk mozgalom.
3: A párt alelnöke közleményében bírálja a kormány döntését, amely szerint az őstermelőknek és a kisvállalkozásoknak 3 napon belül be kell jelenteniük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál az általuk kiállított nyugták adatait. Dócs Dávid szerint ennek végrehajtása a jelenlegi gazdasági helyzetben sok érintett számára kivitelezhetetlen.
2: Egységes költségvetési rendszert szorgalmaz a köznevelési intézményekben a pedagógusok szakszervezete.
3: Totyik Tamás elnök a szervezet budapesti tanévnyitóján hangsúlyozta, jelenleg a központi költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat, ami szerinte nem elfogadható. Az új tanévről szólva arról beszélt, hogy a pedagógusok alapvetően optimistán várják a változásokat.
7: A rájuk nehezedő nyomáson enyhítsenek, egy szabadabb tantervi szabályozás legyen, aminek az első lépései megtörténtek, bár ebben még a jogi háttérrel van némi probléma, de az akaratot most már látjuk, és a lehetőséges látjuk, hogy megnyílt. Az iskolák autonómiájának egy részét visszakapták, ugye azzal, hogy az iskolák dönthetnek arról, hogy milyen legyen a pedagógiai program, a szervezet és működési szabályzatuk. Ez is egy nagyon fontos. Megmaradt az ingyenes tankönyv, amit továbbra is támogatunk. Ugye ígéret van arra, hogy jövőre a tankönyvpiacot is megnyitják, és a legfontosabb az óvodaiskola átmenetnél az oktatási hivatalt, mint hatóságot kiiktatták a rendszerből.
2: A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, jelentette ki a köztársasági elnök a Somogy vármegyei Nagybajonban.
3: Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget és megalapozza a nemzet jövőjét. ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Baka András elmondta, azért látogatott el a nagybajomi iskolába, hogy kifejezze a magyar nép megbecsülését minden tanárnak, pedagógusnak, diáknak, mindazoknak, akik vidéken nehezebb körülmények között dolgoznak és tanulnak.
2: Pontosabb és egyértelműbb feladat megosztással működik tovább a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter a többi között nagyobb hangsúlyt fektet a személyzetpolitikára és a kormányzati koordinációra.
3: A tudományos és technológiai miniszterhez kerül mások mellett a kiberbiztonság és a mesterséges intelligencia feladatköre. Az egészségügyi tárcánál egyértelműbbé válik az egészségügyi intézményrendszer irányítása, de az oktatási és gyermekügyi miniszter feladatai is kiegészülnek további felelősségekkel. A szociális és családügyi miniszterhez a gyermekjogi politika tartozik majd. A kabinet ügydöntő jogköre pedig kiterjed a többi között a terrorizmus elleni küzdelemre, valamint a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolására.
2: Öt tagúra bővül az integritás hatóság igazgatósága. Bíró Ferenc elnök és két elnök helyettese mellé két új elnök helyettes csatlakozik, Bozzai Erika és Nagy Fribicer Gabriella személyében. Mindkettőjüknek több évtizedes szakmai tapasztalata van.
3: Az augusztusban hatályba lépett új szabályozás alapján az intézmény kizárólagos hatáskörrel ellenőrzi a kiemelt közjogi és kormányzati személyek vagyonnyilatkozatainak tartalmát és teljes körűségét. Miután a visszatartott Európai Uniós források ismét megnyílnak Magyarország előtt, a hatóság feladatkörének bővülésével a felelőssége is nő.
8: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Oroszország a felelős a lipcsei repülőtéren augusztus elején megkísérelt hibrid támadásért, jelentette be a német belügyminiszter rendőrségi vizsgálatokra és hírszerzési értesülésekre hivatkozva. A nagy teherforgalmat bonyolító légik kikötőnél egy robbanószerrel felszerelt drónnal akartak merényletet elkövetni, de a támadás meghiúsult. Németország válaszlépésként bezárja a bonni orosz konzulátust, akár csak a berlini orosz házat, és szigorítják az orosz állampolgárok belépését az országba.
3: A német bejelentés után Mark Rutte NATO főtitkár azt mondta, a katonai szervezet tovább erősíti elrettentő képességét, hogy megvédje szövetségeseit minden fenyegetéssel szemben. Holnap megbeszélést tartanak az EU és a NATO vezetői a lipcsei fejlemények kapcsán.
2: Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. A mentőcsapatok csaknem 4,500 eltűntet, köztük 3 magyar-nepáli kettős állampolgárt keresnek.
3: A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Egy erőmű dolgozóit is keresik, akik közül sokan egy alagútban lehetnek. A több száz föld alatt rekedt munkást robbantásokkal próbálják kiszabadítani. A villámárvizet múlt szerdán egy gleccseromlás okozta. A hétvégén 300 túlélőt találtak.
1: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: A második negyedévben 1,7%-kal nőtt a gazdaság teljesítménye az előző év azonos időszakához képest, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal jelentéséből. A növekedést az ipar, a szolgáltatási szektor és a fogyasztás bővülése segítette, miközben a beruházások szintje és az agrárium visszafogta a gazdaságot.
3: A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint a KSH-t a közzétett adatok alapján mérsékelt gazdasági fellendülésre kell számítani idén. Regős Gábor hozzátette, a következő időszakban az energiaárak változása jelenti a legnagyobb kockázatot.
9: Én az év egészére is ezt az 1,7% körüli növekedést valószínűsítem, aztán talán jövőre ismét sikerül egy kicsit tovább lépni, és ennél már egy nagyobb növekedést elérni.
1: Időjárás.

0: tavalyhoz hasonló idő várható holnap is, főként a Dunántúl lehet kisebb eső. Zápor, zivatar, szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 14 és 19, napközben 27 és 32 fok között alakul.
1: Ez volt a késő esti krónika. A szerkesztő Harcsás Gergely, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Seres Bea és Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Jávor Miklós. Most következik a Sportvilág. Hírekkel legközelebb 23 órakor jelentkezünk. Viszont hallásra!
2: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
3: Belgiumba szerződött Balogh Botond. A Győr és a Szeged is nyert első idei bajnoki mérkőzésén. Pénteken kezdi szereplését női kosárlabda válogatottunk a világbajnokságon. Jó estét kívánok! A hangmérnökök Rozbora Zoltán és Horváth Milán nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Regős László Pál. Ma újabb érkezőt jelentett be a Ferencváros labdarúgó csapata, amely az 50-szeres szlovák válogatott Matus Beróval erősítette meg keretét. A Bundesliga tapasztalattal rendelkező Beró szerződése a nyáron lejárt Bochumban, itt szabadon igazolható játékosként csatlakozott a zöldfehérekhez. Az FTC hátvédje Botka Endre combsérüléssel bajlódik. A 30-szoros válogatott játékos hetek óta nem játszott mérkőzésen, mert a combja bedúzzadt és bevizesedett. Várható visszatéréséről egyelőre nincs információ. A belga élvonalban folytatja pályafutását Balogh Botond. A magyar válogatott középhátvéd 4 éves szerződést kötött a Westerlo együttesével. Balogh 2019 óta játszott az olasz Parmában, az előző idényt viszont kölcsönben a török Kocsváli Spornál töltötte. Gazdag Dániel a New England Revolution csapatába igazol. A 30 éves magyar labdarúgó az Egyesült Államokon belül vált, hiszen eddig a Columbus Crew-nál játszott. Gazdag 2027. decemberéig írt alá új klubjánál. Guineai középpályást szerződtetett a Debrecen labdarúgó csapata. Jocelyn Jane a francia Bastiától igazol Debrecenbe. A 23 éves játékos 87 meccsen lépett pályára a francia másodosztályban. 6 forduló után veretlenül vezeti a labdarúgó MB2-t a Soroksár együttese. A délpesti csapat 5 győzelemmel és 1 döntetlen áll a másodosztály tabellájának élén. A soroksáriakat együttműködés köti a Ferencvároshoz is, és a két vezetőedzőnek, Borbély Balázsnak és Korolovszki Gábornak is különleges a kapcsolata. Korolovszki Gáborral, a soroksáriak trénerével Szabó Bence beszélgetett.
4: Borbély Balást említetted, van ilyen napi szintű kapcsolat? Illetve nektek a kapcsolatok honnan ered? A Fradi utánpótlásban már dolgoztatok ugye együtt?
5: Igen, a Balázs volt U17-es, meg U19-es és a Sztenbermes edző, és én alatta dolgoztam mindig egy-két korosztállyal. Az a munkakapcsolat, meg a jó kapcsolat meg volt, tudottunk akkor is, most is megvan, nyilván hát van neki az elég dolga, meg hálásak nekem is, meg van neki elég feszültsége, meg van neki elég feladata, hogy a sajátjával foglalkozzon. Nem kell nekünk napi szinten beszélgetni, mert miért kéne, ha beszélgetünk, ha találkozunk, beszélünk, akkor kölcsönösen tisztelgetjük. És egymás is, szerintem egymásra szurkolunk is, én legalábbis neki mindenféleképpen, úgyhogy ismerjük egymást nagyon jól, és úgyhogy az utánpótlásban jön ő is, U17-ből is volt Tisztes Krisztiánnak, meg több fiatalnak is edzője, ezért tudja ő is, hogy mit várat, és mit kell tőlük elvárni, és mit kell ők csinálni, és egyébként tökéletesen csinálja.
4: És akkor ezek után, hogyha beszéltünk a nehézségekről ott esetben, nem tudom, mit árulhatsz alapból, hogy mi a titok mögött, a Soroksár mögött, hogy vezetitek az MB2-t?
5: Titok nincsen, meg nem is vagyok még egyszer mondom elájulva, ez talán inkább, hogy a nyugalom és a béke és a kiegyensúlyozottság és a koncepcióban gondolkodás sziget ez a Soroksár, és ez így jót tesz nekem is, meg a játékosoknak is, de ezt én talán is mondom, hogy nem tartom sikernek. Ez nem sikertelen ez a sztori, ez egyértelmű, de az, hogy a bajnokság az első ötödében úgy alakultak a mérkőzések, a sorsolások, meg minden, hogy itthon is játszottunk egyébként nyilván többet is, ezeket a meccseket meg tudtuk nyerni, nyilván nem szerencsével, vagy nem csak szerencsével, ez még nem akkora siker. Nagyon fontos, hogy ezt ne érezzem én sem, meg a csapatom se csodának, illetve ne álljunk el tőle. Abban a szemben volt csoda, hogy ezt nem várt el tőlünk senki se, talán mi sem magunktól, de sikerül akkor tudunk beszélni, ha majd mondjuk össze a 15. forduló után, vagy jövőre, ha nem is ilyenkor, de jövőre, mikor jó, de ezt megint itt tudunk és beszélgettünk, amikor már ez 10-15-20 meccsen keresztül tart, 5-6 meccs után nem lehet egyébként sem sikertelenséget, sem sikert kijelenteni. Ha folyamat van, és itt van, munka és igényesség van, és nem csak bennem van, nem rólam van szó, hogy játékosokkal kapcsolatban van, akkor is sikeres lesz az, hogyha a hétvégén kapunk 3-at, és utána a héten pedig kapunk 1-6-ost mi is, akkor sem fogunk egy öngyilkosok, mert hiszünk abban, amit csinálunk, és egyébként a játékosok is dolgozunk, maximum kiértékeljük a hibáinkat, amit egyébként kiértékelünk most is.
3: Az FC Barcelona labdarúgó csapata 3 évre szerződtette a brazil Gabriel Jesus-t az Arsenaltól. Spanyol sajtóhírek szerint a katalán klub 10 millió eurót fizet a 29 éves támadó játékjogáért az angol bajnoki címvédőnek. A Győr és a Szeged győzelmével rajtolt a női, illetve a férfi kézilabda NB1 új idénye. A nőknél a Győr 37-24-re nyert hazai pályán a NEKA ellen, míg a férfiaknál a Szeged 50-24-re győzött az Eger otthonában. Pénteken kezdi meg szereplését a világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott. A csapat már ott van Berlinben, ahol Fazekas Zoltán Barna Judittal beszélgetett a keretbe körülésről és az esélyekről.
6: Kicsit még mindig ilyen felfoghatatlan, hogy itt vagyok egy világbajnokságon Berlinben. Elképesztő érzés. Azt gondolom, hogy minden eddigi, amikről lemaradtam sajnos válogatott szinten, azt most abszolút azt gondolom az élet visszaadta és kárpótol.
7: Ezért azért meg kell dolgozni, hiszen egész nyáron ugye te is ott voltál a minden felkészülésen. Hogy érezted közben, mennyi esélyed van arra, hogy te a 12-be bekerüljél?
6: Én abszolút úgy jöttem egyébként maga az edzőtáborba, hogy érezzem jól magam, és hogy tényleg, ami az elmúlt években jellemző volt rám, hogy csak élvezem a kosárlabdát, azt itt is ugyanúgy szerettem volna hozni. Úgyhogy én abszolút úgy voltam vele, hogy élvezem azt az egészet, aztán lesz majd, ahogy éppen lesz, vagy ahogy alakul. Nem gondoltam volna egyébként, hogy lesz esélyem. Valahol a szívem mélyen nyilván bíztam benne, és szerettem volna, de tényleg nem az volt a cél, hogy most mindenképp akarva akaratlan úgymond bekerüljek a 12-be, mert eddig mindig annyira görcsösen akartam, és mindig valahogy ez így visszaütött, és most tényleg ezt itt tökre elengedtem, és úgy érzem, hogy tényleg ez így visszajött nekem most, hogy baromira boldog vagyok. Nagyon hosszú volt ez az egy hónap, mentálisan is, fizikálisan is minden, hogy azt gondolom mindenkinek, de az, hogy most már itt vagyunk, szerintem az baromi, és nagyon-nagyon remélem, hogy mindenki fogja annyira élvezni az itt létet és a kosárlabdázást, mint én.
7: Nem egyszerű a csoport, nyilván az olimpiai ezüstérmes franciákat nem kell külön ragozni, hogy mennyire jó csapat, és akkor ott van Nigéria és Dél-Korea, két teljesen más kultúra. Te hogy látod így most az együtt töltött idő alapján, hogy mennyire van rajta a csapat, és mennyire érzi a csapat azt, hogy innen azért tovább lehet jutni?
6: Az elejétől kezdve az volt a célunk, hogy oda tovább jussunk a csoportkörben. Igen, a franciákkal kezdünk, nem lesz egyszerű, azért 8 VNB és ott van. Viszont én mindig azt mondtam, hogy a labda kerek, és bárkinek van esélye, főleg akkor, hogyha kifog egy nagyon-nagyon jó napot. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy fogunk tudni meglepetést okozni, és tovább tudunk jutni a csoportkörbe.
3: Nagyon nehéz volt feldolgozni a lettek elleni vereséget és a kiesést. Erről is beszélt Bozóki Szedmák Réka a Nemzeti Sportrádióban. A magyar női röplabda válogatott csapatkapitánya Szegő Tibornak nyilatkozott.
8: Az első két meccs után szerintem nagyon sok feldolgozni való olyan szempontból nem volt, hogy tényleg pozitívan álltunk hozzá, és azt láttuk, hogy oké, nem sikerült szettet nyerni, de ennek ellenére ott vagyunk a legjobb csapatoknak a sarkában. Utána a német meccs után azért nagyon nehéz volt, tényleg ott több találkozót is be kellett iktatni, hogy kicsit rendezni tudjuk a sorainkat. A lett mérkőzés meg után pedig egyenesen nagyon-nagyon nehéz volt.
9: Te hogy dolgoztad fel csapatkapitányként?
8: Jól kisírtam magam első körben, ugye ott már biztos volt, hogy a továbbjutásra nincsen lehetőségünk, illetve azt is, ha szívemre teszem a kezem, akkor láttam, hogy a világbajnokságra való kvalifikációhoz egy nagyon erős szlovén válogatottat kellett volna megvernünk, és már akkor is láttam, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat lesz, de próbáltunk meghúzni egy vonalat, hogy évfélig lehet szomorkodni, és onnantól kezdve pedig mindenkinek a következő mérkőzésre kell fókuszálni.
3: Nem csak egyéniben versenyezne a jövőben Csikós Zsóka. A poznanyi világbajnokságon 1000 méteren aranyérmes, az olimpiai távon 500 méteren pedig 5. helyen végzett magyar kajakos a Nemzeti Sportrádióban Somogyi Zsófiával beszélgetett a VB-ről, és arról is, hogy milyen számokban versenyezne a jövőben.
10: Nyilván azért nem csak mint egyéni sportoló kell gondolkodnom, idén is próbálkoztunk a párossal, ez ugye sajnos nem sikerült a világbajnokságig elvinni, ugye ezt nem sikerült elvinni addig, viszont abszolút fókuszban lesz a következő éveket tekintve az, hogy csapathajózzak, úgyhogy nyilván építenem kell az 501-esemet, mert az a kulcsa mindennek, hogy mondjuk hogyan tudok 4-esbe bekerülni, viszont nagyobb fókusz kell helyeznem nekem arra, hogy csapathajóban is versenyezzek, mert Hát a szövetségi kapitány szerint is, illetve az egész vezetőség szerint is azért szükség van arra, hogy a top versenyzők üljenek ezekbe a hajókba. Úgyhogy most idén is már ezen is volt fókusz, tavaly ugye csak az egyesen volt, úgyhogy igazából ez a két dolog, amit tudok mondani.
11: Az 500-al kapcsolatban ott azt elmondtad, hogy idén ezen volt a hangsúly inkább. Nyilván az olimpia fényében azért ez teljesen érthető, illetve a csapat hajókat is említetted már. Ott milyen fejlődést láttál egyébként, akár csak a tavalyi esztendőhöz képest? Szóval mennyit sikerült előrelépni azon a távon, és te amúgy hova helyezed magadat, vagy hol látod magadat abban a mezőnyben világszinten?
10: Igen, azért nekem azért nehéz ez a kérdés, mert azt látják az emberek, hogy mondjuk nem nagyon dobogózok világkupákon, és mondjuk tavaly az EB-n tudtam nyerni, előtte ugye a két világkupán nem is álltam dobogón, idén ugye harmadik lettem az EB-n, és előtte se utána nem voltam dobogón 501-esbe, úgyhogy egyébként mi próbáljuk tényleg úgy alakítani, hogy nagyon gyors legyek a válogatón, és most nyilván azt a formát valamilyen szinten fenn kell tartani egész évben, de a világbajnokságon kell a legjobban menni. Szerintem egyébként, nem mondom, hogy de amit egyébként sok mindenbe fejlődtem, például a rajtba is, csak mondjuk ez nem látszódott meg a jelenlegi eredményen, de sokkal magabiztosabban tudok versenyezni, akár itthon, akár nemzetközi versenyeken is, mert például tavaly mondjuk hiába lettem Európa bajnok 501-esbe, engem nagyon meglepett, hogy mondjuk milyen könnyen tudok versenyezni, milyen könnyen tudok közéfutamozni egy világbajnokságon, és idén is egyébként pont ezt éreztem, hogy mivel sok világkupánk van, volt egy EB is, egyáltalán nem izgultam mondjuk a továbbjutásokon. Szóval, hogy már így ez az elmúlt egy év, meg hogy én egyébként fiatalként is sokat világkupáztam, nagyon sokat segített azon, hogy tényleg magabiztosan tudja kevezni középfutamokban, és ne izguljak azon, hogy most ebből lesz a döntő, vagy nem, hanem azt tevezem, amit tudok, és igazából ilyen szempontból ezek az eredmények ki szoktak jönni.
11: Mondjuk a mostani világbajnokságot nézzük, akkor te miben változtál, egyáltalán mennyiben volt más ez a világbajnokság, mint mondjuk a tavalyi, vagy egyáltalán az egész szezont, a főversenyeket illetően a tavalyihoz képest ez már mennyiben volt más?
10: Maga a szezon nagyon más volt tavaly azért. Hát így visszagondolva csak arra tudok gondolni, hogy sok, nagyon sok jó dolog ért. Idén azért ez nem volt ennyire egyszerű. Szerintem nyilván mivel tavaly úgy nyerte meg a válogatót, hogy senki nem várta. Ez így egy ilyen...
11: De te vártad magadtól? Bocsánat. Azért.
10: Hát nem. Egyáltalán nem. Én sem. Főleg nem 501-esbe az ezrem. Ezre még úgy el tudtam képzelni, hogy 1-2-be leszek, de azt így nem tudom azt mondani, hogy azt vártam, hogy én fogom nyerni az 1001-es válogatót. Nyilván idén már máshogy álltam oda a válogatóhoz esélyesként, és én most már tényleg elhittem azt, hogy én ezt meg tudom csinálni. Idén azért volt egy visszatérünk, ugye a Gazsó Dorka, aki 2 év az olimpiánról hazahozott 2 érmet. Szóval ő azért tényleg egy nagyon erős versenyző, és én... Hát ahogy egyébként sikerült is eredményben megmutatnunk, mi voltunk az 1-2. Én erre is számítottam. Nagyon szerettem volna párosokat indulni a világkupákon, illetve EB-n, VB-n, és sajnos nem sikerült. Szerintem nagyon megnehezítette a dolgunkat a maga a válogatási el, vagy a válogatási rendszer. Az se tett jót nekem, hogy mondjuk a VB előtt pár héttel volt egy páros szétlövés, ami... Hát mondjuk, hogy nem szerepelt a felkészülési programba, szóval a szövetségkapitány úgy értékelte a mi EB szereplésünket, hogy ez kevés lesz a világbajnokságra.
11: Ugye Újfalvi.
10: Igen, Újfalvi Laurával mentünk párost. Hát most ezen a szétlövésen 1/10 kikaptunk attól, akik előtte levő héten indultak az EB-n, szóval nekik ott volt a csúcsforma, nekem még volt 3 hét a VB-ig, úgyhogy nagyon nem voltak ugyanazok a feltételek.
12: Meglepetésre a francia Bastien Tronchon nyerte a Vuelta a España 10. szakaszát. A spanyol országúti kerékpáros körverseny mai etapja mezőnyhajrában dőlt el. Walter Attila 60. helyen ért célba. Összetettben továbbra is Enric Mas vezet, a magyar kerékpáros pedig a 41. pozícióban áll. Elérte a maximális létszámot a félmaratoni és a 10 kilométeres táv is a 41. Vízzer Budapest félmaratonon. A Budapest Sportiroda vasárnapi eseményére a tavalyi rekordot is megdöntve több mint 24 ezeren neveztek. Eddig 117 ország és 1200 magyar település futója jelezte részvételét, hogy ott legyen a legnagyobb magyar félmaratoni eseményen. Életének 83. évében elhunyt Tóth Ákos mesteredző, a magyar úszóválogatott korábbi szövetségi kapitánya, a Testnevelési Egyetem úszótanszékének nyugalmazott vezetője. A szakember 1977 és 1984 között irányította a magyar válogatottat. A Magyar Úszószövetség tájékoztatása szerint Tóth Ákos rövid, méltósággal viselt betegség után hunyt el kedd hajnalban. Kedves hallgatóink, a Sportvilág végén a hangmérnökök Rozbora Zoltán és Horváth Milán nevében is búcsúzik a szerkesztő, műsorvezető Regős László Pál. Viszont hallásra.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Kulcskérdések. Mi a tétje? Miért fontos? Mit jelent? A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
13: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Benyó Rita. Az elmúlt hónapokban a kormány egyik legfontosabb ígérete az uniós pénzek hazahozatala volt. Mindig hozzátették, augusztus 31-e kemény határidő, amit addig nem sikerült teljesíteni, reformokhoz és beruházásokhoz kötni, az végleg elveszhet. Ez a határidő tegnap éjfélkor lejárt. A kormány szerint minden szükséges vállalást teljesített, de pénz még nem érkezett. Mi dőlt el valójában? Megvan-e a 10 milliárd euró? Abból mennyi támogatás és mennyi hitel, és mikor láthat belőle valódi pénzt Magyarország? Erről kérdezem Zubko Gábort, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetőjét. Köszönöm szépen, hogy itt van és elfogadta a meghívást.
14: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat.
13: Kezdjük talán a legegyszerűbb kérdéssel, de aztán lehet, hogy szerte ágazik. Pontosan mi változott meg tegnap éjfélkor? Eldőlt, hogy Magyarország megkapja a pénzt, vagy csak az dőlt el, hogy Magyarország, sőt három, teljesítette a feltételeket, vagy csak az dőlt el, hogy a magyar kormány szerint teljesítette a feltételeket?
14: A tegnapi nap volt annak a határidője, hogy a tervben, és erről kicsit fogok beszélni, hogy milyen tervben, vállalt mérföldköveket a kormány, illetve Magyarország teljesítette. Ez volt a határideje a teljesítésnek, a vállalásoknak. De mit is vállalt Magyarország? Elnézést, de hogy érthető legyek, messziről kell indulnom. Az Európai Unió egy olyan közösség, ahol a tagállamok és az intézmények azon töprengenek, hogy melyek azok a kérdések, amelyekben, ha közösen lépünk fel, mint egy közel félmilliárdos közösség, akkor eredményesebbek, befolyásosabbak, hatékonyabbak vagyunk, miközben amiben nem kellene, azt helyben oldjuk meg. Ez is egy fontos feltétel. Na most a globális és globalizálódó világban, a digitális változások közepette, egyre több olyan kérdés van, ne beszélve a geopolitikai környezetről, ahol egy félmilliárdos közösségként befolyásosabbak vagyunk, de hogy mondjak példát, mert amikor azt gondolja ez a közösség, hogy közösen hatékonyabban lépünk fel, akkor közös hatásköröket határoz meg, vagy a közös költségvetésből programokat finanszíroz. Ilyen közös hatáskör például az egységes piac működtetése, ami a félmilliárdos piac, például a magyar gazdaság motorja is, vagy például ahol költünk közösen a költségvetésből, például az agrárgazdaság támogatása, hogy egészséges élelmiszerhez jussunk hozzá, illetve fenntarthassuk a vidéki életmódot. És a hatáskörök és a költségvetés, azok bizonyos dolgokra elégségesek, bizonyos dolgokra nem, és amikor nem elégségesek, akkor ki kell közösen találnunk valamit. És itt volt a Covid járvány, ami nagyon megviselte nem csak személyesen az európaiakat, magyarokat, hanem az európai gazdaságot is. Munkanélküliséggel, inflációval, gyárak üzemek egyes részbeni vagy teljes bezárásával, tehát olyan helyzetbe került Európa, hogy azon kellett gondolkozni, hogy mit tudunk közösen annak érdekében tenni, és kell-e valamit tenni, hogy újraindítsuk a gazdaságot. És az volt a közös gondolat, hogy létrehozunk egy alapot, ami új módon, eredményközpontúsággal, fenntartható módon digitális feltételek megfelelve, környezetvédelmi feltételek megfelelve újraindítja a gazdaságot.
13: Tehát más feltételeket teljesítve, mint ami az úgynevezett kohéziós pénzekhez, tehát az általános költségvetési pénzekhez kell.
14: Más típusúak a feltételek, erre még visszatérhetünk, eredményközpontú, tehát létre kell jönnie, konkrétumokról van szó, és más volt a finanszírozása is, hiszen nem a normál költségvetésben kiléptünk a pénzpiacra, értékpapírokkal, és miért fontos, hogy közösen, mert sokkal jobb adós az Európai Unió együtt, sokkal olcsóbban jutunk hozzá pénzhez, amit több évtizedes értékpapírokból finanszírozunk, vagy jutunk hozzá, és ebből finanszírozunk egy összességében 600 milliárdos nagyságrendű programot, hogy modernizáljuk az európai gazdaságot. Mik voltak a célok? A fenntartható gazdasági fejlődés megteremtése, újraindítása, a digitális átállás, a tiszta zöld energiával való ellátás, és egy ellenállóbb közszolgáltatások megteremtése, amelyek ezeknek a modern feltételek megteremtek, legyen az egy jól működő egészségügy, színvonalas oktatás, zöld, tisztább energiaellátás, tisztább, eredményesebb, jobb hálózatú közlekedés, és még sorolhatnám, de egy olyan feltételeket teremtsünk, amelyek befektetés és vállalkozás barátok, és ekközben egyébként a polgárok életszínvonalát, életkörülményeit is javítják. Na most ez nem egy központi terv, központi célok vannak, központi finanszírozási lehetőségek, minden tagállamnak be kellett nyújtani egy tervet. Mikor kezdődött ez az egész időben, 2021, Covid után vagyunk, minden tagállamnak be kellett nyújtani egy tervet, ami megfelel ezeknek a feltételeknek, továbbá arról is gondoskodik, hiszen ez közös érdekünk, mint európai adófizetőknek, magyar polgároknak, hogy ezt jól költi ezt a pénzt, tehát az intézmények, amit ezt felügyelik, ezek gondoskodnak arról, hogy jól költsük el a pénzüket, a korrupciós kockázatokat csökkentik, átlátható, tehát a költés feltételeinek intézményes és törvényi feltételeit is meg akartuk teremteni. Tehát mindenki készített egy tervet, Magyarország is készített egy tervet, és ezeknek a terveknek a végrehajtási határideje, pontosabb legyek, a tervben vállalt úgy becézzük öltek, hogy miért földkövek végrehajtásának a határideje augusztus vége. Azért merem így mondani, mert egyes mérföldkövek azok becsomagolják a végrehajtást, tehát van egyes mérföldkövek arról szólnak, hogy valamit, valamilyen feltételek mellett megteremtek, de maga a végrehajtás még kitolódhat későbbre.
13: Világos, de mi dőlt el éjfélkor?
14: Éjfélkor az dőlt el, hogy eddig lehetett a tervekben foglalt mérföldköveket teljesíteni, leállt, szeptember 1-től már nem lehet teljesíteni, a magyar kormány látjuk, halljuk, azt mondja, hogy minden teljesített, ezért erről szeptemberig tájékoztatást ad az Európai Intézményeknek, Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottságnak novemberig van ideje ezeket áttekinteni, és decemberben megtörténik a kifizetés.
13: De akkor még, ha jól értem, akkor azért attól, hogy a magyar kormány azt mondja, hogy minden mérföldkövet és szupermérföldkövet, majd elmondjuk, hogy mi a különbség, teljesített, az még csak a kormány bevallása, még mondhatja azt az Európai Unió, még a vizsgálat után még mondhatja ezt, hogy hát lehet, hogy a magyar kormány azt hitte erre és erre, hogy az rendben van és teljesítette, de mi úgy ítéljük meg, hogy az nincs rendben és nem teljesítette.
14: Most a őszinte és lojális együttműködés alapján, ami az alapja mindenféle együttműködés tagállam és intézmények között, természetesen mi elhisszük, hogy a kormány értékelése így van, nyilvánvalóan megvan a dolga Európai Bizottságnak, hogy áttekintse ezt, de azért a párbeszéde közben folyamatos volt, tehát én itt most semmilyen ígéretet nem teltek százalékra, de nagyon csodálkoznék, hogyha nagyban eltérne attól, ahogy a kormány önértékelése ebben a tekintetben megtörtént.
13: Amikor azt mondja, hogy a párbeszéd az folyamatos volt, akkor az azért azt jelenti, hogy úgy zajlott most a munka, hogy a kormány megnézte, ha jól értem, akkor főként Vitézi Dávid miniszter megnézte, hogy melyek azok a tervek, amelyek behozhatóak, melyek azok az elindított projektek, amelyeket le lehet venni a magyar költségvetés terhei közül, és be lehet odahozni inkább uniós pénzt, de mindezt úgy tette, hogy közben meg is kérdezte, hogy ez oké lesz-e, hogy ne a végén derüljön ki, hogy ő remek terveket csinál, de az nincs rendben a bizottságnak.
14: Nagy részt így, de azért szerintem sokan mások, miniszterek közül is nagyon sokan mások vettek részben, nem miközben a közlekedési miniszter úr.

0: európai intézmények találták ki, közösen határozták meg a tagállamok és az intézmények a kereteket, ez mindenkire érvényes volt, és ez egy megállapodás volt, hogy mi
1: tehát
0: van
1: nem
0: a
1: volt
0: tervben.
1: Olyan, ami csak a magyarokra volt érvényes.
0: Lehet, hogy ami valaki, de akkor az megállapodás alapján történt, hiszen minden terv sajátos, Magyarország sajátosságnak megfelelően. Például lehet, hogy ezt most nem vizsgáltam, de hogy bölcsődei férőhelyeket hoznak létre, ebből ez lehet, hogy csak Magyarországon volt a tervbe venne, és lehet, hogy a vagyonnyilatkozatok átláthatóságának a növelése lehet, hogy csak Magyarországon volt benne, hiszen az, hogy mi kell ahhoz, hogy átláthatóbb legyen a pénzek költése és biztonságos intézményi környezet legyen, ez esetenként változhat. Tehát az általános feltételek ugyanazok voltak, hogy ennek a végrehajtása miben szükség, ez tervenként változhatott, de ez nem egy európai intézményt találkozni, hanem ez megállapodás volt a tagállammal. És ezen megállapodás végrehajtása hát nagyon lassan haladt, és áprilisban abban azzal szembesült a hivatalba lépett kormány, hogy abban a formában határidőre nem fogja tudni végrehajtani a tervet, ezért áttekintette nyilvánvaló az Európai Bizottsággal együtt a tervet, és a bizottság ebben ad tanácsot természetesen, hogy mi az és hogyan végrehajtható. Miért is a tanácsot? Ez közös érdekünk, tehát ez közös minden európainak, minden magyar polgárnak az érdeke, hogy ez a program jól hasznosuljon, és utána fenntartható legyen a gazdaság, létrejöjjessenek az a például a bölcsődei helyek, a jobban működő közlekedés, vonatok, villamosok, tisztább, biztonságosabb energiaellátás, egy digitálisabb gazdaság megtámogatva oktatással, tehát ez mindannyiunk érdeke, tehát az a jó, ha végrehajtjuk a programot, és hát ebben egy nagyon komoly munka kezdődött el, és hát ilyen nappal dolgoztak a munkatársak mind a magyar igazgatásban, mind pedig az európai igazgatásban.
1: Azt azért látjuk, bár mondta, hogy nem csak Vitézy Dávid, hanem nyilván még sok miniszter és az egész kormány dolgozott rajta, de azért azt látjuk, hogy egy közlekedésfejlesztés hangsúlyos pénzlehívás történik, hogy így fogalmazzak. Ez annak köszönhető, hogy arra voltak késztervek, vagy annak köszönhető, hogy Vitézy Dávidnak egész egyszerűen nagyobb rutinja van a közigazgatási dolgokban és egy ilyen projekt lefuttatásában, mint a többieknek?
0: Azt gondolom, hogy ezt nem az én feladatom elemezni, ezt sokkal inkább akik részt vettek a magyar kormány részéről, de azért én abban korrigálnám, ez nem, szerintem nem közlekedés túlsúlyos. Lehet, hogy arányaiban kicsit növekedett a közlekedés aránya, és lehet, hogy a miniszter úr színesebben kommunikál róla, de nagyon sok más is benne van ebben a tervben, tehát nagyon sok más energetikai fejlesztés van ebben a tervben, oktatásra vonatkozó fejlesztés van, intézmények megerősítése, közszolgálatok megerősítése van ebben a tervben, úgyhogy és a közlekedés is természetesen hangsúlyos, de azt gondolom, hogy akik itt élünk, minden érzékeljük, hogy például a vonalas közlekedésben azért van szükség befektetésre, legyen az, hogy tudom, villamosokról vagy szerelvényekről szó, tehát egyáltalán nem indokolatlan, hogy ez egy fontos pontja ennek a tervnek.
1: Ugye ön már említette, hogy itt olyan mérföldkövek, szupermérföldkövek, feltételek voltak, amiben közösen állapodtak meg, vagy az egyes tagországok a bizottsággal, vagy az összes tagország. Ezekben a megállapodásokban szerepelte Ukrajna, bármi módon Ukrajna támogatása, szerepelte bármilyen módon a migrációs politika, és szerepelte bármilyen módon a genderpolitika.
0: Azzal kezdem, hogy nem ezek nem szerepeltek, és mik és hogyan szerepeltek, arról pár szót hagy mondjak. Tehát ez a Next Generation EU, nem volt rá magyar megfelelő elnézést, de nem új generációs program, aminek a része a helyreállítás és megint nem szép magyar szó, reziliencia építési eszköz, és amiben Magyarország ugye végül is 10 milliárd euróval részesülhet, ebből 6,5 milliárd az vissza nem térítendő támogatás, 3,5 milliárd majd hosszú távon visszatérítendő támogatás, ez szerepel ebben a tervben. Ugye, hogy amikor meghatározták intézmények tagállamok az eszközt, ennek az általános főbb céljai közösen történtek, és ezen a kereten belül tagállamokként különösen meghatározásra kerültek a konkrét programok. Erről már beszéltünk, hogy ezek mire. Az intézményes feltételek pedig arra vonatkoztak, hogy ezek majd jól kerüljenek elköltésre, jól hasznosuljanak, átláthatóan, kis korrupciós kockázatok közepette. Milyen feltételek voltak ebbe? Például az integritás hatóság hatáskörének a megerősítés.

0: és a közbeszerzési törvénynek a reformja, a vagyonnyilatkozati rendszer, államvezetők országgyűlési vagyonnyilatkozati rendszerének megerősítése, igazságszolgáltatás megerősítése. Ilyenek szerepeltek benne. Még sorolhatnám. Kekvák, így van, a kekvák átlátható működésének a megteremtése, összeférhetetlenség megszüntetése, és még néhány sem. Tehát ezek szerepeltek benne, nem azok, amiket ön említett.
1: Azt jól értem, hogy ön nem lát olyan mérföldkövet, ami hosszú távon ne szolgálná Magyarország érdekét.
0: Szerintem mindannyiunk érdekét szolgálja, európai intézmények érdekét, az európai adófizetők érdekét és a magyar emberek érdekét. És hiszen ez hatékonyabb, átláthatóbb intézményeket eredményeznek, ez nem csak a most emlegetett helyreállítási terv szempontjából jó, hanem mindenféle költségvetési költés szempontjából is, végeredményben a mi szempontunkból is, mint hallgatók, polgárok is, hogy ezek eredményesek lesznek, és jól kerülnek elköltésre, hatékonyan kerülnek elköltésre.
1: Ugye ön említette, hogy ennek egy része az hitel, és hogy ugye van visszatérítendő, nem visszatérítendő része. Az előző kormányfő sokszor elmondta, hogy hát, hogyha nem jön ez a pénz, az se olyan nagy baj, mert a piacról akár jobb feltételekkel lehet szerezni pénzt. Milyen feltételekkel szerezzük ezt a pénzt? Mennyit és mikor kell visszafizetni, és igaz-e az az állítás, hogy mondjuk nem is feltétlen, nem olyan nagy baj, hogyha nem vettünk volna részt ebben a programban?
0: Hát az Európai Unió egységesen a legjobb adós praktikusan a piacon, tehát az aktuális feltételek, mert a legjobb feltételekkel jut hozzá, és nyilván nem nyerészkedik ezeken.
1: Tehát jobbal, mint egy tagállam, hogyha
0: jobbal,
1: külön próbál
0: egy
1: a piacról
0: tagállam, szózni. Abban nem vagyok biztos, hogy esetleg Németországnál is jobban, vagy Németország ugyanolyan adós, de Magyarország nem egész biztosan. Tehát, de ezt azért visszaigazolja az is, hogy miniszterelnök úr, volt miniszterelnök úr, felülvizsgálta ezt a véleményét, hiszen eredetileg pont erre hivatkozva nem akartak igényelni, mert az előző kormány sem akart igényelni a hitel részből, aztán meggondolta magát, már az előző kormány is igényelte a hitel részt is, tehát azt gondolom, hogy ezt már az előző kormány is volt miniszterelnök is felülvizsgálta ezt a véleményét, és azt gondolom, hogy kiderült az, hogy ez egy kedvező feltétel, ráadásul maga a hitel rész is 10 éves moratórium után 30 év alatt visszafizetendő, tehát azt gondolom, hogy egy nagyon kedvező lehetőség.
1: Említett itt már egy decembert fél mondattal. December lehet az, amikor először konkrétan pénz érkezik.
0: Igen,
1: a
0: decemberben
1: magyar kormány
0: érkezik.
1: Számára.
0: Igen. Novemberben lezárul az értékelés, és decemberben érkezik a finanszírozás.
1: Említette azt is, hogy itt egy nagyon megfeszített munka zajlott az elmúlt 3 hónapban. Egyrészt ez mennyire egy közös megfeszített munka volt, mert a Vitézi Dávid reggel a felkelőben beszélt arról, hogy mennyire sokat dolgozott a magyar kormány, meg egyébként nem csak maga a kormány, hanem hogy itt több ezer bürokrata is kellett, hogy segítse és dolgozzon. Ez a másik oldalról, bizottság oldaláról mennyire volt megfeszített munka egyáltalán? Ha nemzetközi környezetbe helyezzük, hogy mondjuk, nem tudom, én hasraütésre mondom, az olaszok mennyi idő alatt csinálták meg ezt, és mondjuk mi mennyi idő alatt, mennyire extrém ez a 3 hónap?
0: Nem látok rá a többi tagországnak a végrehajtására. Van, aki már befejezte a programot, Dánia, Svédország, Szlovénia, vagy befejezte, vagy közel. Vannak mások is azért, akik utolsó pillanatban módosítottak a programon, tehát az nem feltétlenül...
1: De itt jól értem, hogy nulláról csinálták? Tehát nem módosítás volt, hanem
0: hát
1: szinte nulláról csinálták?
0: Igazából, hogyha tartalmilag nézzük, ez egy új terv, mindenki is tekinthető, de azért nem teljesen, mert azért a terv egy részének a végrehajtása megkezdődött, sőt a szupermérföldek végrehajtásának a végrehajtás megkezdődött, hiszen egy teljes igazságügyi reform is volt, ami elfogadásra került a bizottság által, tehát ez most játék lenne a szavakkal, azt gondolom, hogy ha tartalma ránézünk, akkor ez egy új terv, de azért ebben egy nagyon sok végrehajtott elem is volt már, de összességében azt gondolom, amit én látok és hallok, hogy azért itt volt a legnagyobb hajrá, és azt láttuk, hogy itt egy nagyon komoly elszántság van arra, hogy ez végrehajtásra kerüljön mind a magyar kormányzat részéről, magyar adminisztráció részéről, és hát nyilvánvaló ez kellett az Európai Bizottság megfelelő szervezeti egységének, és nálunk a képviseletnek is a munkája. Csak kiszínesként mondom, hogy hát bizony nem csak a magyar kormányzatban voltak, akiknek nem volt, vagy nagyon kevés volt a nyári szabadsága, és nálunk a képviseletet is volt olyan nap, hogy este 11-ig nyitva kellett tartani, hogy az napi munkát be tudják fejezni.
1: Nyilván rendelkezik tapasztalattal, hogy ez mennyire volt nehéz munka. Április 13-án mondjuk, vagy május 9-én, akkor mondjuk ezt, amikor lerakta a magyar kormány az esküt, ön gondolta, hogy úgy fogunk itt ülni, eleve, hogy itt fogunk ülni a Kossuth Rádió mikrofonja mögött, de hogy úgy fogunk itt ülni, hogy ez a pénz, ez megvan?
0: Én általában optimista hozzáállású vagyok. Nem feltétlenül voltam ennyire optimista, hogy immár 100%-ot ambicionál praktikusan a magyar igazgatás, és én nagyon remélem, hogy ez nagyon közel lesz a 100%-hoz mindenféle folyamat végén is, de azért azt kell látni, és elnézést, hogy egy kicsit személyes részére kitélek a dolognak, hogy itt európai köztisztviselőként azért mi nagyon örülünk annak, hogy erre volt egy ilyen szándék, hiszen végül is az a jó, hogyha ezek a programok, amit ennyit dolgoztunk, azok teljesülnek. És valóban egy fenntartható fejlődésre lehet átállítani a gazdaságot, és valóban megteremtődnek azok a bölcsődéhelyek, iskolai tantermek, biztonságosabb lesz és tisztább lesz az energiaellátás, megkezdődhet a digitális ellátás, összességében kialakul egy vállalkozás és befektetés barátabb környezet. Emin keresztül az egyébként a polgárok mindennapja is jobbak lehetnek, közszolgáltatásokon keresztül, oktatáson, egészségügyön vagy közlekedésen keresztül.
1: Mennyire igaz az a mondat, amit szintén a volt miniszterelnök mondott, hogy ő is hazahozta volna a pénzeket, csak ő egy más utat választott volna, nem ezeket a kiegyezgetéseket, vagy nem a szuper mérföldkövek teljesítését, hanem egész egyszerűen, mivel úgy is meg kell állapodni majd a következő 7 éves költségvetési ciklusról, és a kohéziós pénzekről, és ahhoz egységes szavazás kell a parlamentben, ezért ő a vétóval elérte volna ugyanazt, amit a mostani kormány tárgyalásokkal. El lehet-e vétóval érni ugyanazt, mint tárgyalással?
0: Én minden politikai szereplő véleményét természetesen tiszteletben tartom, de nem szeretném kommentálni volt miniszterelnök úrnak ezt a mondatát.
1: Oké. Van-e még olyan pont, ahol ez a most 100%-nak mondott pénz megbicsakolhat, hogy ezzel a szép szóval éljek, tehát van-e olyan pont, ahol akár hogyha egy mérföldkörről kiderül, hogy nincs rendben, akkor vissza kell menni a nullára, vagy akkor veszik-e több is, vagy az van, hogy hát akkor mondjuk nem tudom én, a 3 trolliból csak 2 lesz, most csak hasraütésre mondtam valamit.
0: Ugye nekem nem szabad előzetesen értékelnem a végrehajtást, amivel kapcsolatos jelentést is majd csak szeptember végig kell begyújtani a magyar kormánynak, és majd nekünk is csak novemberre kell értékelnünk, úgyhogy ha november vége felé kapok rá lehetőséget, erről szívesebben beszélek, akkor inkább csak mondjak annyit, hogy nagyon drukkolok annak, hogy nagyon közeli legyen 100%-hoz ez a teljesítés.
1: Volt, illetve hát még mindig van egy vita arról, hogy a magyar kormány, ha jól tudom, akkor jelen pillanatban is fizet napi 1 millió euró büntetést, ugye egy egészen más kérdés miatt, ez a migrációs kérdés miatt. Volt még egy blokkolt pénz, az pedig a homofóbnak nevezett törvény miatt, amit szintén aztán már áprilisban ugye megsemmisített az Európai Bíróság. Vannak-e olyan pénzek, és tudom, hogy itt most külön kell választani az RRF pénzeket, a kohéziós pénzeket, de vannak-e olyan pénzek, amelyeket akár ebből fog majd levonni az Európai Unió? Van-e még büntetés előttünk?
0: Nem. Ebből nem, ez egy teljesen külön kassa, de folynak, vannak még olyan nyitott ügyek, amiről a párbeszédnek, egyeztetésnek folytatódnia kell. Például ez erre is megoldást szeretne, biztos vagyok benne, a kormány talán erre az 1 millió eurós büntetésre, ami a kapcsolatban azért fontos elmondani, hogy ez nem a határkerítésről szól, nem a rossz, nem azért van, mert Magyarország megvédi a határokat, ez kizárólag arról szól, hogy egyébként a menekültügyi eljáráshoz az arra jogosultak hozzáférhetnek-e a nemzetközi és az európai jogszabályoknak megfelelően. Egyáltalán nem szól kerítésről, vagy egyébként illegális migránsok beengedéséről, de ez még várat magára erre a megoldás. Azért ebben az nyilvánvaló Magyarországot sürgeti azért ez a büntetés, de azért egyfajta türelem kell, hogy most azért egy nagyon nagy falatot vállalt magára a magyar igazgatás. Gondolom, hogy ez is napirendre kerül, és a konstruktív párbeszédre, hogy milyen megoldást lehet találni, az európai intézmények mindig nyitottak.
1: Ugye említettük egy fél mondattal, hogy az egyik szuper mérföldkő az a kekváknak a felülvizsgálata volt, illetve ugye ott a kuratóriumokban ne üljenek politikusok, vagy akár miniszterek. Jelenti-e az, hogy ezt eltörölte a kormány, hogy az Erasmus program az ugyanúgy elindulhat, folytatódhat, mint ahogy a leállítása előtt működött?
0: Én nem akarok előre szaladni abba, hogy az értékelés már rögtön elvégzem, és nyilvánvaló ez nem közvetlenül, tehát ez egy másik dossziéban van benne. Itt is feltétel volt, de az egy másik forrásból származó pénz. De azt gondolom, hogy igen, tehát a megoldás nem az volt, hogy ami az elvárásokban szerepelt, hogy mit tegyenek a kekve, hanem praktikusan megszűnt ez a forma, ha én ezt jól értelmezem. Bár ennek nem vagyok szakértő, de úgy látom, hogy nem, hogy mondjam, finom hangolással oldották meg ezt a kérdést, hanem egy átfogó megoldással, hogy nem működnek ilyen formában továbbiakban az egyetemek. Ez formál logikailag megoldja ezt a problémát, de nyilvánvaló el kell a megfelelő intézményi folyamatoknak indulni ahhoz, hogy valóban újrainduljanak. Amit én nagyon szeretnék, mert az Európai Uniónak ez az egyik legsikeresebb és legnépszerűbb programja az Erasmus, ami ma már nem csak egyetemi hallgatók cseréjét, hanem intézményközi együttműködést is jelent, és középiskolákat is, és tanárképzést is, és ebből a magyar egyetemek egy része kimaradt, és remélem, hogy nagyon hamar vissza fognak térni. Én azt gondolom, hogy ennek reális esélye van.
1: Egy percünk van, úgyhogy annyira kérném, hogy egy kicsit a jövőbe tekintve ebből a 3 hónapos folyamatból mit szűrt le, akár a saját munkájára nézve is, milyen pozitív hozadéka lehet Magyarország számára ez a most emiatt, a pénzek miatt elindult párbeszédnek?
0: Hát egyrészt azt gondolom, hogy sikerült kialakítani a kormányzattal a már említett lojális együttműködés keretei között azokat az együttműködési csatornákat, ami a konstruktív jövőbeni párbeszédet segítheti, és azt gondolom, ahogy már említettem, mindenünk számára fontos, hogy segítheti a magyar gazdaság átalakulását és fenntartható fejlődését.
1: Zubko Gábor, nagyon szépen köszönöm, önöknek pedig köszönöm a figyelmet, én Benyó Rita vagyok, viszont hallásra.

0: 23 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Folytatódtak a kölcsönös légicsapások Oroszország és Ukrajna között. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk. Dróncsapást mért az orosz hadsereg Odessa megyében egy katonai logisztikai központra, valamint Juzsne kikötőjében egy hadifelszerelést szállító hajóra, a Fekete-tengeren pedig egy lőszerrel és fegyverrel megrakott járműre, közölte a moszkvai Védelmi Minisztérium. A tárca beszámolt arról is, hogy folyamatosak az orosz célpontok elleni ukrán támadások. Az orosz légvédelem csak ma 109 ukrán drónt semmisített meg 8 régió és a Fekete-tenger fölött. Közben Volodymyr Zelenszky elnök azzal vádolta a nyugati diplomatákat, hogy kevés segítséget nyújtanak, miközben hazája a túlélésért küzd. A Fekete-tenger helyzetéről is tárgyalt az orosz és a török elnök a kirgizisztáni Biskekben. Recep Tayyip Erdoğan fejleszteni szeretné a két ország nukleáris együttműködését. A hamarosan elkészülő Akkuyui után újabb atomerőművek építését kezdeményezte, amire Vlagyimir Putyin nyitottan reagált. Törökország 70%-ban szorul energiaimportra, melynek jelentős részét Oroszországtól vásárolja. Még nincs késő, hogy a pusztítás helyett a teremtett világ védelméért dolgozzon az emberiség, mondta a 14. Leó pápa a Teremtés Védelem Világnapján. A katolikus egyház fő a Castel Gandolfói pápai rezidencián tartott homiliájában valódi környezetvédelmi fordulatot sürgetett, hangsúlyozva, hogy az egyén és a közösség egyaránt felelős a világ eredeti összhangjának megóvásáért. A Teremtésvédelem világnapját 2015-ben Ferenc pápa vezette be. Először találkozott személyesen japán kollégájával Orbán Anita. A külügyminiszterek a pozsonyi V4 plusz Japán találkozó alkalmával megállapodtak abban, hogy a technológia, az innováció és a mesterséges intelligencia területén új együttműködési lehetőségeket keresnek. Orbán Anita megerősítette a japán miniszterelnök meghívását az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából rendezendő megemlékezésre, amelyre Motegi Tomishitsu külügyminisztert is meghívta. Idehaza bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca a parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással. Örökségvédelmi hivatal felállítását jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium. A területért felelős államtitkár decentralizációt, a kulturális dolgozók bérének rendezését, egy 21. századi közgyűjteményi és örökségvédelmi törvényt ígért. Az elmúlt évtizedben szétszabdalt örökségvédelem ezentúl országos hatáskörrel, egységes szakmai gyakorlattal és valódi döntési joggal fog foglalkozni. Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, zivatar. A hőmérséklet hajnalban 14 és 19, napközben 27 és 32 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb éjfélkor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy Hatvani Tóth Erikával. Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
1: Nem késtek le semmiről, mondják azok a diákok, akik a sokadik X-en túl olykor 70-80 évesen ülnek be az iskolapadba. Vajon mi motiválja őket? Miért szeretnének diplomát szerezni? És mégis mozog a föld. Riasztó jelenséggel szembesültek London lakói, akik attól félnek, ingatlanjaik értéküket vesztik, vagy rosszabb esetben elsüllyednek. A klímaválság újabb fenyegető hatása.
2: Necces. Holnap délután 4-től 5-6-ig a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
4: Ez itt a nap témája, a szerkesztő László Pál nevében is köszöntöm a hallgatókat, én Tatár Tímea vagyok. 25 milliárd forint állami támogatást kapott a Ferencváros a Fradi Város projekt megvalósítására. Ez lesz az első témánk, már itt van Kele János újságíró. A műsor második felében a belügyminiszter bejelentésével foglalkozunk. Pusvai Gábor szigorítaná a távoltartást. Spronc Júlia ügyvéd-jogvédő a patent jogásza érkezik. Feljelentést tett tehát a belügyminisztérium, költségvetési csalás, hűtlenkezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás büntette, valamint hanyagkezelés és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt, és visszaköveteli a tárca a pénzt. Azt az imént is említett 25 milliárdot, amelyet a klubot működtető ZRT kapott, hogy a Népligetben felépítsen egy sportkomplexumot. Kele János, a 24.hu főmunkatársa írt tényfeltáró cikket a témában. Köszöntöm a stúdióban.
5: Köszöntöm én is a hallgatókat.
4: Mielőtt magára a Fradi Városra rátérnénk, tudom, hogy nem kifejezetten szeretne erről túl sokat beszélni, de mégsem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a Grüne Jugend Ferencváros Facebook oldala megosztott egy képet egy drapériáról, rajta a felirat: Kele Jani, kezd el aggódni. Hogyan érintette ez a fenyegetés? Hogy van?
5: Jó vagyok, köszönöm szépen. Azért gondolom, hogy erről kár beszélni, mert én nem vagyok szereplője ennek az ügynek, tehát én beszámolok erről az ügyről, meg tudósítok erről az ügyről. Nyilvánvaló lehet, hogy ez valakiknek nem tetszik, az ebbéli véleménynyilvánításukat én elfogadom, aztán nyilván az, hogy ez milyen határokat lép át, aznak a megítélés, meg nem biztos, hogy, sőt, biztosan nem az én dolgom, de mondom, tehát én kifejezetten nem szereplője vagyok, és nem is szeretnék lenni ennek az ügynek, beszámolok róla a legjobb tudásom, és egyébként tények meg dokumentumok alapján.
4: Mit lehet tudni erről a projektről, és mi lett a gyanús?
5: A Fradi Város projektekre, tehát hogy egy multifunkcionális sport infrastruktúra, nyilván az utánpótlás meg a különféle szakosztályok munkáját segítendő épüljön föl a Népligetben. Ez 2016-ban és 2017-ben két kormányhatározattal döntött erről az akkori kormány, hogy ezt a Ferencvárosnak adja ezt a pénzt, illetve a Népliget rekonstrukciójának a középpontjába is a Fradi Város projekt került, tehát elsősorban így akarta hasznosítani ezt a területet az állam. Az, hogy ez a projekt nem halad a tervezéskor, vagy az elhatározáskor meghatározott ütemben, az korábban is lehetett látni, hogy nyilván sok olyan ismerőssé vált kifejezésre hivatkoztak már korábban is az ügy szereplői, mint a háborús infláció, illetve a Covid-járványnak a következményei. Azt lehetett kibogozni korábban, hogy valamennyit elköltöttek ebből a pénzből tervezésre, előkészítésre, tereprendezésre, ugye lebontották a diákstadionnak az épületét, a voltépítők pályát, ami korábban a Népligetben állt, egy műemlék jellegű stadion épület volt, ezt elbontották, de maga a projekt az nem nőtt ki a földből ez alatt a 98-9 év alatt, vagy majdnem 10 év alatt sem, és igazából itt a kormányváltás környékén még márciusban volt az a hír, hogy a Ferencváros benyújtotta a záró elszámolását ezzel a projekttel kapcsolatban, tehát leadta azt, hogy ebben a projektben a számára folyosított pénzekkel mit csinált, és aztán azoknak az információknak kezdtem utána menni, amik arról szóltak, hogy ezt az elszámolást nem fogadja el az államtitkárság, különféle hiánypótlási köröket ír elő, és feltettem két kérdést, amelyek arra vonatkoztak, hogy milyen pénzügyi számviteli kategóriákban számolt el a Ferencváros ezt a kapott pénzt, tehát mennyi ment belőle a beruházásra, mennyi ment belőle működésre, mert volt egy 2022-es módosítása a kormányhatározatnak, ami lehetővé tette.
4: De a javarészét dedikáltan a Fradi Város megvalósítására kapták, nem?
5: Alapvetően az egészet a Fradi Városra kapták, és 2022. december 28-án született egy kormányhatározat módosítás, ami azt tartalmazta, hogy ezen felül működésre is felhasználhatja a pénzt az egyesület, hiszen a kedvezményezettje az egyesület volt, nem pedig a labdarúgó klubot működtető ZRT. Ezért tettem fel ezt a kérdést, nyilván különféle információk eljutottak hozzám, hogy továbbadta ezt a pénzt, vagy a támogatásnak egy részét az egyesület más jogi személynek, vagy gazdasági társaságnak. Ezt tettem fel már az új a belügyminisztérium alatt felálló sport államtitkárságnak.
4: Mielőtt tovább mennénk, ez a működés, ez mit jelent? A működés szó az ember fejében azt jelenti, hogy fűtés, áram, telefonköltség, stb. Játékosok vételét, vásárlását is jelentheti?
5: Ugye itt ketté kell választani az ügyet, az egyik az az, hogy ki a kedvezményezettje az állami támogatásnak. Ugye az állami támogatásnak sok formája van. Korábban heveny közvita folyt arról, hogy mondjuk a TAU támogatások azok állami támogatásnak minősülnek-e, természetesen igen, hiszen közpénzekkel gazdálkodik, a NAV folyósítja ezeket, stb. Stb. De egy közvetlen állami támogatás, hogyha az célhoz kötött, akkor nagyon komoly és szigorú felhasználási szabályai vannak, amiket egyébként egy támogató jogiratban szoktak rögzíteni. Na most ez a támogatói okirat való arra, hogy az ilyen vitás kérdéseket rendezze, hogy mit ért egyébként a támogatást nyújtó jelen esetben az állam működési költségként, mit tart elszámolható költségnek, és mi az, amit nem tart elszámolható költségnek. Tehát amikor jött ez a kormányhatározat módosítás, akkor születnie kellett, vagy én azt vélelmezem, hogy talán született egy támogató jogkörület módosítás is, amiben ezt vagy szabályozták, vagy nem szabályozták, ezt egyenlőre nem tudjuk, de az biztos, hogy a működési költségek klasszikusan, és mondom még egyszer, az egyesületnél merülhetett fel, hiszen ők voltak a kedvezményezettjei a támogatásnak, klasszikusan bérek, rezsi és hasonló kiadásokra képzelhető el. Egy játékjog megszerzés, mondjuk egy futballklub esetében, az egy olyan beruházás, amit egyébként éveken át a könyvekben amortizál ez a gazdasági társaság.
4: Mondhatjuk azt, hogy akkor a maga az elszámolás az még egy nagy talány?
5: Az elszámolás abban a szempontból sokáig talány volt, hogy március 25-én benyújtotta az Egyesület az elszámolást. Nyilván itt különféle hiánypótlási köröknek meg kell felelni, van a határidők, amikor egyébként még kérhet a tárca is, mint ellenőrzésben eljáró szerv hiánypótlást, új dokumentumokat, stb. Ennek megvan egy határideje. Én úgy tudom, hogy augusztus elején, tehát amikor mielőtt megkezdődött a kommunikáció a kormányzat részéről, akkor zárult le ez a hiánypótlási kör, és emiatt állt nyilvánosság elé a tárca, és mondta azt, hogy ezeken és ezeken a pontokon ő nem tartja elfogadhatónak a Ferencváros elszámolását. Ugye innen tudjuk a sportállamtitkár közléséből, egy közleményéből, Facebook posztjából, hogy 11,2 milliárd forintot a labdarúgó ZRT használt föl, és közvetlenül játékosok vásárlását finanszírozta belőle, tehát a Ferencváros ez beleírta az elszámolásba. Ez nem egy vélelem, hanem a kormányzat hivatalos közlése.
4: Na most ezt a bizonyos támogatási okiratot, meg a módosításait nem lehet jelenleg kikérni, mert hát talán akkor minden sor tisztán látna az ember.
5: Én kikértem, egyelőre még nem kaptam meg, úgyhogy ezért fogalmazok ebben óvatosan, meg nyilván véleményk vannak, hogy módosították-e azt. A belügyminisztérium egyébként a feljelentést taglaló közleménye leírta, hogy ez több alkalommal is módosult, ez a támogatói okirat, hányszor volt ez a Ferencváros kérésére, hányszor történt, illetve hányszor történt amiatt, mert időbeli csúszás volt a projektnél, és gondolom az elszámolás határidejét kellett kitolni, ezt lekövetve azért mégiscsak 2016-17-ben nyújtott forrásoknak az elszámolásáról beszélgetünk 2026-ban, tehát ez mutatja, hogy itt a projekt az időben eltolódott a tervezettekhez képest, ami egyébként nem feltétlenül probléma, tehát ilyen szokott történni hasonlóan nagy volumenű beruházásoknál, mint hogy az is megjelent a sajtóban, hogy valójában ez a Fradivárosra adott 25 milliárd, ez nem is fedezte volna egyébként a teljes projektet, ez egy ennél jóval nagyobb volumenű projekt lett, vagy lehetett volna, és éppen ezért azt mondom, hogy ebből a 25 milliárd forintból milliárd forintok elmentek tervezésre, tereprendezésre, előkészítő munkára, az nyilván ennek van egy olyan része, ami logikusan megindokolható, és az egyébként akár piacilag is eltámasztható. A belügyminisztérium közleményében volt egy olyan, amit ők aggályosnak tartanak, ez pedig ugye a vagyonkezelő ZRT részre juttatott pénz. Létrehoztak egy projektcéget, ha tetszik, leegyszerűsítve erre a Fradiváros projektre, és azon keresztül mentek különféle tanácsadói, meg egyéb díjak, amiket aztán megpróbáltak ebből elszámolni. A tárca azt mondta, hogy ez 28%-át tette volna ki, és hogy ez piacilag ők eltúlzottnak értékelik. Ezt nyilván majd egy nyomozóhatóság vagy egy hatóság eljárásban majd ezt vagy megerősítetnek, látják, vagy nem.
4: Ez lett volna a következő kérdés egyébként, hogy mennyire lehet tisztán látni a pénz útját, lehet-e tudni, hogy ki milyen célra, milyen szolgáltató, stb. Milyen összegeket kapott, vagyis akkor nem lehet látni.
5: Én azt gondolom, hogy a hatóságok látják és látniuk kell. Azt gondolom, hogy az elszámolásból a kormányzat is látja valamennyire, hogy a számukra nem kielégítő az az ő közleményükből, meg kommunikációkból nyilvánvalóvá vált. Ők ezt nem tartják elszámolhatónak, hiszen ugye a feljelentés mellett azt is közölték, hogy visszakövetelik a pénzt a Ferencvárostól, tehát ez azt gondolom nem látják a jogosultságát megalapozottnak, ahogyan ezek a pénzek el lettek költve. Ugye ez két külön szál, tehát van ez a hatósági szál, amikor ugye az állam képviseletében eljáró minisztérium azt mondja, hogy ő az elszámolás alapján azt látja, hogy nem a célnak megfelelően használták fel a pénzt, ezért annak a következményeivel él és visszakéri. És van egy büntető ügy, itt megfogalmaztak nagyon komoly bűncselekményekre utaló gyanút, ezt elküldik valamilyen nyomozó hatóságnak, és az majd az a nyomozó hatóság eljár abban, hogy megalapozottnak látja ezt a gyanút, avagy sem.
4: Vagyis akkor még mielőtt bármilyen jogerősítélet születne, már ezt a bizonyos 25 milliárdot vissza kellene fizetni a klubnak, ha ez így van. Mit jelent ez a Ferencváros számára?
5: Ezt azok tudják megmondani, akik látják az egyesületnek a pénzügyi számíteli cashflow alapú kimutatásait. Nyilvánvalóan ez egy hatalmas összeg, és főleg, hogyha itt kamatokkal együtt beszélünk erről, akkor ez nyilván egy olyan összeg, amit egy összegben, egy időpillanatban, 30 napon belül biztosan nem tud, vagy azt vélelmezem, hogy nem tud az egyesület visszaadni az állam részére, de hát föl is ajánlotta az állam, hogy lehet részletfizetést kérni erre, illetve egyébként utóellenőrzést is jogszerint kérhet a Ferencváros, hogyha az ellenőrzés során valamilyen problémákat megalapozottnak lát, vagy hogy erre hivatkozzon. Úgyhogy ez itt az igazán nagy kérdés szerintem, de érdemes ezt leegyszerűsíteni, és megpróbálom, talán nem lesz teljesen lépből kapott a példa, tehát hogyha édesanyánk ad nekünk 500 forintot 10 óraira, mi pedig azt nem 10 óraira költjük, hanem valami bűnös dolgot veszünk esetleg belőle, akkor ugye kétfajta következménnyel számoltunk. Az egyik az, hogy anyukánk megszív bennünket otthon, nem ad nekünk újabb zseppénzt, sőt adott esetben visszakéri azt is, amit adott korábban, hiszen nem arra költöttünk, amire adta, és ha ezt egy bűnös dologra költöttük, mondjuk olyanra, amit nem megengedett a jogszabályokban, akkor meg egyébként különféle büntető ügyi vagy jogi következménye is lehetnek. Tehát igen, attól, hogy nincsen jogerősítélet, attól az államtitkárság mondhatja azt, hogy az elszámolás szerintük nem megfelelő.
4: Még egy utolsó kérdés. Hogyan gondolja, hogy milyen hatással lehet ez a Ferencváros jövőjére, mint klub csapat jövőjére ez az eset?
5: Én azt gondolom, hogy nyilván ez a fő kérdés, és szerintem azt nagyon fontos rögzíteni, hogy akik az üggyel foglalkoznak, vagy adott esetben az államot képviselik ebben az ügyben, a kormányzatot képviselik ebben az ügyben, és a közpénzek gondos felhasználása felett próbálnak őrködni, azok nem ártani szeretnének a Ferencvárosnak, hanem éppen azt szeretnék, vagy abban szeretnék tiszta lapot teremteni, és tiszta képet teremteni, hogy lássuk, hogy a Ferencváros vezetői az elmúlt időszakban hogyan jártak és hogyan gazdálkodtak az államtól kapott forrásokkal, az adófizetői forrásokkal. Egy klub, én azt gondolom, nem lehet, vagy nem vehet részt tisztességes fair versenyben, nem kezdhet új lapot, hogy ezekben ne látna tisztán a közvélemény, hogy azt követően mi történik, és a Ferencváros nyilvánvalóan szükséges megőrizni, és nyilvánvalóan ez a működését nem szabadna, hogy veszélybe sodorja. Én azt gondolom, hogy mindenkinek ebben az ügyben az a célja, az államnak sem az a célja, hogy működésképtelen legyen a Ferencváros.
4: Kele János, a 24.hu újságírója volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
5: Köszönöm szépen.
4: Ez itt a nap témája, 18 óra 17 perc van, az elmúlt percekben ugye a Fradi városról volt szó, most pedig egy másik témával folytatjuk. Az elmúlt időszakban több olyan konkrét eset is történt, amely ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy mind a kapcsolati erőszakhoz kapcsolódó távoltartás, mind a közlekedés rendjét kirívóan veszélyeztető cselekmények szabályozása terén sürgős jogalkotói lépésekre van szükség. Ezekkel a gondolatokkal vezette fel Pósvai Gábor belügyminiszter a bejelentését arról, hogy szigorúbb fellépést ígér a kapcsolati erőszak ellen, és megerősítenék a távoltartás rendszerét. Köszöntöm a stúdióban Spronc Júlia ügyvédet, jogvédőt, a patentjogászát.
6: Jó napot kívánok!
4: Hogyha most végig gondolja a miniszter úr által mondottakat, melyek az első ügyek, amik az eszébe jutnak ehhez kapcsolódóan?
6: Nagyon nem kell megerőltetni a fantáziámat, hiszen még két hetese volt, hogy a 13. kerületi eset nagy port kavart, ugye, amikor két járókelőnek kellett megvédeni egy fiatal nőt, akit az amúgy távoltartás hatája alatt álló volt partnere folytogatott a leheltéri aluljáróban. Én azt feltételezem, hogy ez lehetett az utolsó csepp a pohárban, ami azért a belügyminisztériumot is elgondolkodtatta, hogy nem megfelelően működnek a jogszabályok.
4: Igen, ott abban az esetben, ha jól emlékszem, akkor 60 napos távoltartás volt, tehát hogy nem is egy 30 naposat kapott az illető, hanem egy 60 naposat.
6: Igen, 60 naposat, ami június végén kezdődött, és hát augusztus végéig tart. tartott.
4: Ugye a mai közlönyből derült az ki, hogy a szociális tárcától a belügyminisztériumhoz kerül át a távoltartásra vonatkozó jogszabályok előkészítése. Ez ami a hozzátartozók közötti erőszak megelőzését szolgálja, szolgálná. Ön szerint ez a feltételes mód, ez mennyire helytálló, illetve jó irány-e az, hogy most a BM lett ennek a felelőse?
6: Hát ez erősen meglepett minket is, mert már ez a téma, ugye, hát a 2000-es évek eleje óta van a köztudatban, a nőszervezeteknek akkor sikerült elérnie, hogy egyáltalán távoltartás jogintézménye a magyar jogrendszer részét képezze, és az égvilágon mindenhol járt már a témacsomag, kivéve a belügyminisztériumba, úgyhogy minket ez meglep, hogy jó-e vagy rossz, azt nem tudom megmondani. Nagyon furcsa, hogy az igazságügyminisztérium ebben nem vesz részt, hiszen alapvetően eddig ő volt az ügygazda. Minden esetre mi bárkivel hajlandóak vagyunk együtt dolgozni, aki a véleményünket kéri. El tudom képzelni, hogy van benne logika, hiszen a távoltartásnak egy részét a rendőrség intézi, és ott kétségtelenül vannak hiányosságok, viszont a távoltartási ügyek egy nagy része viszont a bíróságokhoz tartozik, ami kevéssé esik a belügyminisztériumnak a hatásköre alá, úgyhogy nem tudom, hogy ezt hogy fogják intézni. Minden esetre a jobbító szándék bár felől is jön, és bárhonnan, azt gondolom, hogy üdvözlendő.
4: De Pósvai Gábor a megelőzést és a visszatartó erőt emelte ki. Hát az a példa, amit ön is előhozott, némileg azt igazolja, hogy nem feltétlenül működött a megelőzés és a visszatartó erő. Mi az, amit változtatni kell, hová kellene eljutni, és egyáltalán mi most az alap, mit jelent? Mondjuk el még néhány mondatban így leegyszerűsítve, hogy mit is jelent ez a távoltartás.
6: Ez az egész megelőzés koncepció, ez teljesen átgondolatlan. Tehát amikor 2009-ben ez belekerült a jogszabályba egy éjszaka alatt, tehát nyilvánvaló, hogy ezt nem tudta az akkori minisztérium nagyon komolyan átgondolni, akkor valójában így bedobták a nagy semmiből egy vákumba ezt a megelőzés szót, de hát maga a jogintézmény az nem a megelőzésről szól, tehát ez egy intervenciós eszköz, lassan 20 éve, hogy használjuk. Ez is volt a joggyakorlat, hogy azokban az esetekben, amikor valami történt, akkor a távoltartást arra rendelték el, hogy a sértett felet, az áldozatokat ez megfelelőképpen védeni tudja, ugye azt jelentette, hogy ne tudjon az elkövető a közelükbe menni, és ha ezt megsérti, annak van egy szankciója praktikusan, hogy őt előállítják, őrizetbe veszik. Az, hogy a megelőzés belekerült a jogszabályba, az valójában a gyakorlatban nem tudott, pont emiatt, mert hogy maga a jogintézmény az egy beavatkozó típusú eszköz, így nem tudott kiteljesedni. Azonban abszolút van neki legitimitása, hiszen a nők elleni erőszak, családon belüli erőszak kérdése az egy folyamatcselekmény, tehát bármilyen ponton, hogyha hatékonyan beavatkozik a rendszer, az amellett, hogy védelmi eszköz is egyben nyilvánvalóan tud megelőzni is, hiszen a jövőbeni eseteket azért tudja hátráltatni, visszafogni, megakadályozni. Hogyha ezt a részét erősítik, az csak jó tud lenni, de én nem gondolom a magam részéről, hogy ez a távoltartás intézményén belül tud megvalósulni, hanem a távoltartáshoz kellene olyan eszközöket, szolgáltatásokat csoportosítani, ami az áldozatok számára lehetővé teszik, hogy biztonságba kerüljenek.
4: Vagy talán némileg még egy kicsi szemléletet is, nem?
6: Ugye hát most hogyne.
4: A belügyminiszter most arról is beszélt, hogy teljesen jogos társadalmi elvárás az, hogy a rendőrök szélesebb intézkedési jogosultságot kapjanak, és ez a leheltéri eset, amit ön is felhozott, ugye itt is az volt, hogy ugyan bevitték az elkövetőt a kapitányságra, de kiengedték, nem történt tulajdonképpen semmi, és pár nappal talán később egy újabb bűncselekmény miatt került végül is őrizetbe, tehát ha egyszer megsértette a távoltartást, ott volt a lehetőség arra, hogy megsértse akár másodjára is. A rendőrségen belül mi mindennek kellene változnia ön szerint, hogy ez valóban egy hatékony intézkedés lehessen?
6: Hát, hogy a belügyminisztérium szavaival, illetve miniszter úrt idézzem, egy szemléletváltásnak feltétlenül meg kell történnie a rendőrség falain belül, hogy ezeket az ügyeket is vegyék ugyanolyan komolyan, mint az ismeretlenek közti bűncselekményeket, mert azt tapasztalják az ügyfeleink is, illetve valamennyi érintett, hogy amikor családon belüli párkapcsolati, vagy általában ők elleni erőszakos ügyel mennek a rendőrségre, akkor lekoppintják őket, elzavarják, még a recepción se jutnak túl, mert csak legyintott az objektumőr, hogy nincs itt semmi keresnivaló, intézzék el ezt házon belül. Tehát mindenképpen szükséges egy szemléletváltás ahhoz, hogy igenis vegyék komolyan ezeket az eseteket, és kezeljék egyenrangúan a más bűncselekményekhez képest, illetve ahogy ez az ügy is rámutat, amúgy lett volna jogszabályi lehetősége ebben az esetben is a rendőrségnek, hogy fellépjen már az első jelzéskor, csak megint csak az történt, hogy nem vették figyelembe, és hát inkább szokásjogi alapon járnak el, hogy jaj, hát ez csak egy kapcsolati erőszak, az ránk nem annyira tartozik, mert az nem olyan komoly bűncselekmény, mint mondjuk egy rablás, vagy egy lopás. Úgyhogy egyrésztről nyilván, hogy folyamatosan kell képezni az állományt, számon kell kérni őket. Vannak technikai hiányosságok is, tehát például a távoltartás esetében, ami amúgy minden jól működő rendszerben úgy történik, hogy a helyszínen a rendőrség meghozza a végzést a távoltartásról. Hát Magyarországon nem. Itt be kell mennie az áldozatnak, amikor kihívja a helyszínre a rendőrt, hogy helyzet van, és itt most egy intézkedést meg kellene hozni, akkor ott nem ez történik, hanem be kell menni a rendőrkapitányságra, ott sok-sok órát ülni, megvárni, amíg lesz egy olyan nyomozó, aki az üggyel foglalkozni tud, és tényleg ilyen 4-5-6 órákról beszélünk, és akkor esetleg, ha úgy ítéli meg az a rendőr, aki kiadmányozásra jogosult, hogy elrendeli a távoltartást, akkor megkapja. És amikor mi ugye most már másfél éve, hogy járunk folyamatosan a budapesti rendőrfőkapitányhoz egyeztetni, hogy hogyan tudnak ők hatékonyabban fellépni, minden egyes alkalommal jelezzük, hogy ki kéne alakítani ennek az infrastruktúráját, és arra kaptunk ígéretet is, hogy hát igen, ezt majd úgy tenni kéne. Szintén egy tavalyi módosítása a jogszabálynak, hogy nyomkövetőt is lehet ilyenkor elhelyezni a távoltartott személyen, mégse történik. Tehát vannak technikai hiányosságok, van szemléletbeli hiányosság, és hát bizony ez a törvény nagyon sok ponton módosításra is szorul.
7: Mit gondol ez az egyeztetés, esetleg belügyminisztériumi szinten is folytatódhat?
6: Én azt gondolom, hogyha van nyitottság a minisztérium részéről, akkor a mi oldalunkról abszolút nincsen akadálya. Mondom, egy több mint 2 évtizednyi javaslatcsomag áll itt a rendelkezésünkre, amivel folyamatosan bombáztuk az éppen aktuálisan regnáló kormányt, de eddig nem nagyon volt fül, amelyik ezt meghallgatja. Úgyhogy én úgy vélem, hogy ennek semmi akadálya nincsen, már csak azért sem, mert mi hozzuk Magyarországra a nemzetközi jó gyakorlatot is, tehát nem csak abból tudjuk, hogy mit és hogyan kéne, mert folyamatosan a terepen vagyunk, látjuk, halljuk, tapasztaljuk, hanem ismerjük a nemzetközi jó gyakorlatot is.
7: Szűk 2 percünk van még, és még 2 kérdésem. Mennyire kirívó a magyarországi helyzet, hogyha most az Európai Uniót nézzük így kapcsolati erőszak terén?
6: Abszolút a sor hátulsó felében foglalunk helyet. Hát a nők elleni erőszakban az utolsó felmérés szerint...
7: Nem, mint a rossz oldalán?
6: Abszolút, bocsánat, ha nem voltam egyértelmű. Igen, tehát sereghajtó Magyarország ezen a területen. A legutolsó felmérés szerint Magyarországon a nők több mint fele elszenved valaha az élete során párkapcsolati erőszakot, és hát igazából a halálos esetek számán lehet mérni egy rendszer hatékonyságát. Magyarországon kirívóan magas a halállal végződő eseteknek a száma a lakossághoz képest.
7: Nekem egy olyan adat van a fejemben, hogy hetente egy nő hal meg kapcsolati erőszak miatt.
6: Hát ez is egy probléma, amiről szintén tudnék hosszasan beszélni, de most nem teszem. Nincsen statisztika, nincsen valós statisztika, nem pontosan tudjuk, nem, igazából az elmúlt években, talán évtizedekben már nem nagyon használtuk ezt az adatot, de ha nem is hal meg minden héten egy nő, az biztos, hogy lényegesen több hal meg, mint amennyinek kellene egy jól működő rendszerben.
7: Csak egy mondatnyi választ, mikor lehet ebből jogszabály?
6: Ez kizárólag kormányzati akarat kérdése, hogyha van politikai akarat, egy héten, egy hónapon belül az anyagok kész vannak, mert igazából nagy kodifikációs munkát nem igényelne.
7: Folytatjuk majd ezt a témát, fontos témáról van szó. Köszönöm szépen, hogy itt volt a stúdióban. Spronc Júlia ügyvéd jogvédőt, a patent jogászát hallották, előtte pedig a Fradi városról beszélgettünk. Ez volt a nap témája, a szerkesztő László Pál nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tatár Tímeát hallották.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenki. Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
2: Divat vagy szükséglet? Ma óriási keretje van a fehérjeporoknak. Én még nem hallottam róla, de állítólag proteines víz is kapható. Tej helyett pedig sokan fehérjével dúsított növényi italokat választanak. De protein készítményeket fogyasztanak a sportolók, a testépítők, fogyókúrázók, fiatalok és idősek, és általában mindenki, aki nem akar lemaradni a legújabb trendekről. Vajon van-e ennek bármilyen tudományos alapja, vagy szintiszta marketingfogás az egész? A következő fél órában józan tanácsokat hallhatnak a fehérjebevitelről. 0630 9666, ez az SMS számunk, itt kérdezhetnek szakértőnktől, de Viberen is elérnek bennünket, ott a Kossuth Rádiót keressék. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok, a Dr. Kossuth 4 óráig hallható ma is. A fehérjéről még leginkább a testépítők és a sékerrel járó edzőtermi világ jutott eszünkbe. Ma viszont már szinte mindenhol találkozhatunk vele. Fehérjés joghurtok, proteinszeletek, high protein kávék és turmixok sorakoznak a boltokban. De vajon tényleg szükségünk van-e több fehérjére, vagy ez is csak egy újabb táplálkozási trend? Pirisi Csenge kérdezett.
3: Odafigyel arra, hogy mennyi fehérjét visz be a szervezetébe?
4: Hát kifejezetten külön nem szoktam odafigyelni rá, de mivel kedvelek nagyon sok fehérje tartalmú ételt, így rendszeresen elég sokat fogyasztok.
3: Tehát azt nem tudja, mennyit visz be, de azt tudja, hogy visz.
4: Igen, mert a halat is, meg a csirke mellett is nagyon kedvelem, de külön így fehérjeport nem szoktam, vagy ilyesmit.
3: Hát ilyen táplálék
4: kiegészítővel nem.
3: Mi fontos van szerint a fehérje?
4: Ha jól tudom, az izmok felépítéséhez. De ahhoz, hogyha valaki mondjuk kifejezetten edzésre jár, konditerembe jár, akkor tudja építeni a testét. Én csak az egész egészséges táplálkozás szempontjából tekintek rá, túrázáshoz, úszáshoz elég szokott nekem lenni, amit így a házi készítési ételekkel beviszek. Annyit tudok, hogy talán valamelyik fehérje poraszpartámot tartalmaz, ami nem annyira egészséges, ilyen édesítőszer.
5: Kifejezetten odafigyelek. Elmúltam 50 éves, és úgy gondolom, hogy ennek szükséges, tehát máskor is szükséges, de azért most meg különösképpen szükséges.
3: Tudja, hogy mennyit kell egyébként?
5: Halat, rákot, tengeri herkentyű, fehérjét, húst eszek, igen. Sok zöldséggel, gyümölcsel ilyenkor szezonálisan próbálom bevinni az napi szükségleteimet.
3: És ez elég? Nem kell esetleg porformájába vagy más táplálék kiegészítő formájába ezt kiegészíteni?
5: Számomra elég, lehet, hogy másnak nem, de én nem szeretem a porformákat, mert mesterséges sem van előállítva, és inkább próbálok természetes úton hozzájutni a fehérjéhez. Mesterségesen.
3: Több dologból lehet a fehérjét bevinni a szervezetünkbe.
6: Amit én nagyon szeretek alkalmazni, azok a növényi fehérjék, fehérjeporok.
3: Mondja a Dürgő Dominik, funkcionális edző, gyógytestnevelő és rehabilitációs szakember.
6: Amelyek tökmag, vagy borsó, vagy kókuszból lettek elkészítve, illetve az egyik legfontosabb, az a kendermagból készült fehérjepor. Ezeknek nagyon nagy a hasznosulási rátája, ez azt jelenti, hogy mondjuk a 35 grammot viszek be belőle a szervezetembe, akkor ennek például a 25 g-ja hasznosulhat a szervezetben, amivel már is hozzásegítettem a szervezetemet a fehérjebevitelhez.
3: Meg lehet szagolni esetleg, mert ezt nem ismerem.
6: Igen, ennek van egy ilyen kellemesebb, édeskés, krémes illata, és ez a zöld szín, ez egy picit olyan, mint a macsájé, de ezt bármikor be lehet keverni, bármilyen joghurt, kókuszjoghurt, vagy sima joghurt, tejbe, ízbe, gyümölcslébe, és ezt el lehet fogyasztani, vagy esetleg a reggeli műzlibe is nyugodtan. Van még a BCA, az egy mozaik szó, az a megszámlálhatatlan szénatomszámú aminósavak, angolul. Ezekben van egyébként arginin, leucin, linin, lizin, és ezek egyébként építőkövei a fehérjéknek, tehát amikor a fehérje szintézisről beszélünk, az azt jelenti, hogy ha én elmegyek edzeni, és van egy 2 órás intenzív edzésem, legyen az egy testépítés, vagy egy magas oktánszámon történő edzés, ez a HIIT tréning, magas intenzitású tréning, akkor ott én rengeteget adok le energiát, és ugyanakkor az izomzatomnak a struktúrája is megváltozik. Úgymond ezekkel az edzésekkel roncsoljuk egy picit az izmot, és a fehérje az egyik leghatékonyabb eszköz ennek a visszaépítésére. A leucin a legfontosabb az izomépítéshez. Ezeknek az izomtömegeknek igazából a visszaszerzése vagy a regenerációjában hatalmas segítséget tudnak tenni a fehérjeporok, és a fehérjeporokon kívül a glutamin és az aminósavak együtt, a BCA glutamin, ez például együttes hatásával nem csak az izomzatnak a struktúráját és az úgynevezett energiaszintjét hozzák vissza nekem a következő napra, hanem ezzel segítik a kifáradás elleni ellenállást is. Ha ki valaki mondjuk napi szinten edz, heti mondjuk 5-ször, azoknak a napi szintű fogyasztása az hozzásegíti ahhoz, hogy a következő nap is hasonló teljesítmény leadására legyen képes, nem fárad el annyira az izom. Természetesen a pihenés és a regenerálódás, tehát a meglévő alvások, a regenerálódásként a pihenés, passzív, aktív pihenés nagyon fontos. Az alvást ezt mindenféleképpen kiemelném, ez a napi 7-8 óra ajánlott. Kinek több, kinek kevesebb, de az izom és az egészség szempontjából az legfontosabb a regeneráció.
2: A riporter Pilisi Csenge volt, SMS számunk 0639666, a Viberen is elérnek bennünket, ott a Kossuth Rádiót keressék. Vendégem a stúdióban Senker Horváth Kinga, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Sporttáplálkozástudományi Központjának vezető dietetikusa, sportdietetikus. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Kezdjük talán ott, hogy a fehérje maga, mint alkotó elem, mint szervezetünk alkotó eleme mihez is kell?
0: Igazából a szervezetünkben lejátszódó valamennyi folyamathoz szükséges, kiemelt funkciójú tápanyagok, a fehérjék, enzimek, hormonok alkotó részei szükségesek az izom összehúzódáshoz, a regenerációhoz, tehát ilyen építő funkciókat töltenek be a szervezetünkben, de az immunrendszerünk működésében is nagyon fontos szerepük van. Igazából a szervezetünket 20 féle aminósav építi fel, és ezek végtelen kombinációban tudnak egymáshoz kapcsolódni.
2: Tehát egy fontos anyagról beszélünk.
0: Nagyon fontos makrotápanyagról beszélünk, és igazából, hogyha megfelelő energiabevitel van, akkor az energia hasznosíthatóságban nincsen szerepük a fehérjéknek. Tehát nem az a döntő funkciójuk.
2: Az előző beszélgetésben, kérdezősködésben felfigyeltem arra, hogy volt egy hölgy, aki ugye mondta, hogy 50 felett tudja, hogy neki szüksége van, fokozottan szüksége van a fehérjékre, és én itt kérdően néztem önre, és azt mondta, hogy de.
0: Igen. Így van, ezt teljesen validáltam dietetikusként, ezt a mondatot, hogyha a fehérjék a téma, akkor rögtön ott találjuk magunkat, hogy mennyi fehérjére van szükségünk, és akkor azzal kezdi a dietetikus, hogy attól függ, mert nem mindegy, hogy fiatal korú páciensről, sportolóról van szó, felnőttről, vagy pedig közép idős korú páciensről van szó, mert hogy mind növekedésben lévő szervezetnél, tehát serdülőkorban, valamint közép kor és időskor kapcsán szintén emelt fehérjebevitellel számolunk. Az átlag lakosság számára felnőttek részére olyan 0,81 gram fehérje per testtömeg kilogram per nap, amivel számolunk, de növekedésben lévő szervezetnél ez magasabb, és ha időskor, tehát 50 év felett is azt mondhatjuk, hogy a lebontó folyamatok dominálnak, veszítjük az izmot, egyre nehezebb megtartani az izmot, de itt szeretném kiemelni, hogy nem lehetetlen ebben a korban az izomépítés, de hozzá megfelelően összeállított étrend kell, amiben szintén a felnőtteknek szóló lakossági ajánlástól egy picit magasabb fehérjebevitel szükséges számukra.
2: Tehát ha jól értem, akkor amennyiben egy átlag emberre gondolunk, átlag középkorú emberre, akkor átlagos mennyiségű fehérje kell, de hogyha növekedésben lévő, vagy valamilyen különleges, tehát akár vagy izomvesztésben lévő idősebb embernél, ott igenis indokolt, vagy sportolónál indokolt, hogy kicsit magasabb legyen ez a fehérje mennyiség.
0: Pontosan, és itt a célok is nagyon fontosak, amikor valaki egy dietetikushoz fordul, és igen, sportban pedig pláne egy teljesen más számítással kell, hogy megtervezzük az étrendet, ugyanis sporttáplálkozásban általánosságban 1,2 g-tól 2 g per testtömeg kilogram per nap az a fehérjebevitel, amivel számolunk, de itt megint jön az, hogy ez az attól függ, hány éves, milyen sportág, milyen cél, izomépítés a cél, vagy például van olyan, hogy már nem az izomépítés a cél, mert olyan sportágról beszélünk, ahol már nem előny az, hogy túl sok izomzat van a sportolón, hanem akkor szálkásítani kell. Tehát azért csodálatos a dietetika, és azon belül is a sportdietetika tudománya, mert hogy rengeteg tényezőt kell figyelembe vennünk, hogy itt az általános ajánlásokon belül, akkor mi egyére szabottan tudjuk, és a célokhoz igazítottan, szükséglethez igazítottan tudjuk beállítani a fehérjebevitelt.
2: 0639666, illetve Viberen a Kossuth Rádiót keressék. Nyíregyházáról írja egyik hallgató,

0: Önnél is rögtön, hogy azért válaszoljak mind a két kérdésre. Nem arról szól a dietetika és a táplálkozás, hogy le kell valamit gyűrni. Ha neki ez a száraz csirkemell nem megy, akkor itt gasztronómiailag is tudunk tanácsokat adni, hogy hogy lesz az szaftosabb, de hogy nem csak a csirkemellel tudjuk bevinni a fehérjét, mert hogy az állati eredetű fehérjeforrásokat emelném ki, amik ugye teljes értékű, komplett fehérjét tartalmaznak, tehát ide tartoznak a húsok, húskészítmények, halak, tengergyümölcsei, tojás, a belsőségek is, tejtermékek, és mindenféleképpen fontos megemlíteni, hogy növényi élelmiszerekből is vannak fehérjeforrásaink, csak más lesz a biológiai értéke, a fehérje emészhetőség és hasznosíthatóság, de mind a hüvelyesek, az olajos magvak és bizonyos gabonaféléknek olyan fehérjetartalmuk van, amikkel szintén mennyiségileg és amúgy minőségileg is, hogyha megfelelően komplettáljuk ezeket, akkor megfelelő fehérjebevitelt tudunk elérni.
1: Azt mondta, hogy ne kezdjük a proteinszeletekkel, de azért csak beszéljünk a proteinkészítményekről, már csak azért is, mert hogy kíváncsi lennék arra, hogy most eddig, amiről beszéltünk, azok ugye a természetes, hogy igen, is mondjam, fehérje és fehérje készítmények vagy források, de hát az ipar, az élelmiszeripar kitalálta, hogy hogyan lehet ebből jó nagy bizniszt csinálni, mert hogy valami ilyesmiről van szó. Mi van ezekben? Hogyan tesznek ebbe fehérjét? Én azt olvastam, hogy annak idején a sajtgyártás olcsó ipari mellékterméke volt, amit vele nem tudtak mit csinálni, a savó, és abból készítettek tejport. Ha ez így van, akkor egy igen jó kis haszonrátával sikerül ezt eladni mondjuk ilyen high protein joghurtban. Tehát mi az, amit a boltban találunk, és nem a termékekre lennék kíváncsiak.
0: Igen, itt még visszatérek, mert pont ez is volt a felkonfban, hogy amúgy az állati eredetű termékek, növényi eredetű fehérjeforrások mellett az entomofágia, a rovarevés, tehát a rovarok is az Európai Unióban engedélyezett négyféle rovarfaj, tehát ezek is például maga a fehérjebevitel a fenntarthatóság szempontjából már egyre inkább Európában is kezdenek táptalajt vetni, Ázsiában pedig a természetes gasztronómia része.
1: Ugye nálunk végig úgy tudom inkább állattakarmányozás céljából.
0: Hát azért a tücsökliszt már van, tücsökliszt, műziszelet, már nagyon sokféle, meg fehérjepor is van, tehát hogy elég sokféle formában már kezdenek, tehát hogyha valaki így nyitott szemmel, füllel jár, akkor már tud ilyen termékeket észrevenni, és ki lehet próbálni. Tehát megkülönböztethetjük különben a high protein termékeket, meg a fehérje készítményeket, tehát étrendkiegészítőket, amiknek a definíciója szintén élelmiszerek, de mégis azért ketté venném ezt a kettőt. A fehérje készítmények közé sorolhatjuk a különféle fehérjeporok, ezek is lehetnek állati eredetűek, vagy növényi eredetűek, de kenderfehérje is van, különböző mixek vannak, és vannak ezek a fehérje szeletek, amiknek valóban azt mondhatjuk, hogy ezért elég komoly bizniszt képviselnek, így a sportélelmiszerek piacán belül. Az egy érdekes kérdéskör, hogy mondjuk egy fehérje szeletből milyen fehérjét raknak bele, hogy hogyan áll össze az maga szeletté, tehát itt az élelmiszer mérnöki rész, meg hogy hogyan állítunk elő egy élelmiszert, élelmiszerfejlesztés is nagyon izgalmas, és több olyan tudományos adat áll rendelkezésre, hogy a fehérje szeletekből nem a legoptimálisabban szívódik fel az a fehérje, amivel azt elkészítik, és maga, hogyha megnézzük az összetevő listát, és mindenkit különben buzdítanék erre. Pontosan, de hogy nagyon sokan meg tudnak lepődni azon, amikor tényleg megfordítják azt az élelmiszert, és tudom, nagyon pici betűkkel van rajta, és hogy már ilyen nagyítós kosarak vannak. Igen, az ember lefotózza amúgy, és utána azt ki tudja nagyítani magának, csak ez egy ilyen kis lifehack. Igen. És ott azért érdemes megnézni, mert sokszor tudom, hogy mindenki rohan, mindenki is ilyen, de ha egyszer ebbe beletesszük az energiát, hogy az összetevő listánál, igen, ha már hosszú, az már egy ultrafeldolgozott élelmiszer nagy valószínűséggel.
1: Van írva, bocsánat, hogy közbevágok, hogy tej.
0: Tej. Persze, hogyha mondjuk egy magos kenyérről beszélünk, akkor a magmixek miatt lehet hosszabb, de általában egy fehérje szeretnél nem azért lesz hosszabb az összetevő lista, és mindig, amivel kezdődik, az van benne a legnagyobb mennyiségben. Pont azért például egy műzi szeretnél is, hogyha megnézzük, és cukorral kezdődik, nem gabonával, akkor az nem a legideálisabb lesz, mert legalább az legyen benne a legnagyobb mennyiségben.
1: Ami miért megvesszük.
0: Így van, és a fehérje szereteknél pedig, hogyha megnézzük, azért adalékanyagok vannak benne nagyon sokszor, édesítőszerek vannak benne nagyon sokszor, az is ott van pontosan, hogy nincsen benne hozzáadott cukor. Oké, de biztos, hogy akkor lesz benne valamilyen édesítőszer. Szükségünk van napi szinten olyan élelmiszerekre, amikhez hozzáadnak ilyen adalékanyagokat, és itt mindig azt kell megnézni, hogy a praktikum az egy nagyon fontos dolog mindenkinek az életében, sportolóknál pláne. De akkor is azt tudjuk mondani, hogy nem minden esetben és nem minden nap van szüksége a sportolónak arra, hogy fehérje

0: szelettel vigye be a szükséges emelt mennyiségű fehérjét.
1: És a fehérjepor, az jobb vagy rosszabb ennél? Mert talán valamennyivel kisebb vagy rövidebb az összetevők listája, tehát ha már a kettő közül kell választani.
0: Igen, nagyon szeretem ezeket a kérdéseket, és azt is szeretném elmondani, hogy mindig nagyon nehéz dietetikusként megnyilvánulni, mert nyilván lesz olyan, hogy nem mindenkinek tetszik a válasz, itt általánosságokban beszélünk. Pont ezért nagyon jó, hogyha valaki utána elmegy dietetikushoz, mert akkor ezeket utána egyére tudjuk szabni. És hogyha ilyen szempontok szerint nézzük ezt a kérdéskört, akkor azt tudjuk mondani, hogy előnyösebb lehet egy olyan fehérjepor, ami nem ez az ízesített, mert ott is hát a cheesecake-estől kezdve a tripla csokig.
1: Most én is felkészültem, megnéztem, hát elképesztő.
0: Azért meg lehet lepődni. És ott, hogyha azt mondhatjuk, hogy a natur változatokat, hogyha valaki azt részesíti előnyben, és direkt így fogalmazok, nem azt mondom, hogy mindig ezt kell venni, vagy soha nem szabad azt venni, hanem azt részesíti előnyben, akkor összetétele szerint az előnyösebb lehet. Nincsen benne annyi adalékanyag, de akkor utána mondom azt, hogy tehát egy dietetikusként nagyon fontos a termékismeret. Valaki hozzám fordul, elmondom, hogy igen, akkor a naturváltozatokat részesítse előnyben, elmondom, hol tudja megvenni, mennyibe kerül. De itt jön az íze, hogy nagyon sok mindenkinek nem ízlik az íze, és a fehérjéhez társítja azt a vaníliás ízhatást. Azt a csokit, azt a gyümölcsöset, de hogyha egy natur változatot vesz meg, és hozzátesz akár csak banánt, de hozzá lehet tenni még zappelyhet például, akkor azzal kialakíthatok egy saját ízvilágot, csak abba akkor nekem bele kell tenni az energiát, tehát nincs így készen, mint a protein szeret, amit csak így kibontom, és megeszem.
1: Lehet, hogy ezt meg kell tanulnunk újra.
0: Pontosan, nagyon sok minden van.
1: Senker Horváth Kinga, a sportdietetikus a vendégem a stúdióban, és mielőtt tovább beszélgetnénk, hallgassunk meg egy összeállítást. Vajon milyen célból választják sokan a plusz fehérje bevitelt, és milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a rendszeres használók? Ernst Tarackközi Kinga kérdezett néhány proteinporvásárlót, ők elsősorban sportolók, akik a normál étkezés kiegészítéseképpen kezdték el a fehérje használatát.
2: Vissza be a szervezetébe fehérjét a természetes étrendjén kívül.
3: Igen, szoktam használni külön, ugye pluszba fehérje készítményeket, akár izolátumot, vagy koncentrátumot is. Az izolátum egy sokkal tisztább fehérje gyorsabb felszívódással, a koncentrátum egy lassabban felszívódó, viszont komplexebb fehérjeforrás. Akár edzések után, vagy edzés, vagy reggeli közben mindenkettő tökéletes. Az ára egy picit különbözik a kettőnek.
2: Mióta használ fehérjét?
3: Szerintem egyébként 10 éve.
2: És miért kezdte el?
3: Az edzésekhez, én szerintem a plusz tápanyagbevitel nagyon fontos. Nyilván nem tud az ember egy termesékezést lefolytatni, akár napközben ahhoz a sportolónak legalább 1 kiló csirkét meg kéne egyen naponta. Ezt nyilván nem tudja, és erre jó a fehérje, hogy ezzel tudjuk pótolni.
2: 10 éve használjad, mi a tapasztalata?
3: Sokkal marabb tudsz regenerálódni tőle, hogy a fehérjéket tart. Ugye általában ezért vannak aminósavak is, eszenciális aminósavak, amik nem tudod bevinni, csak nagyon sok maraussal, amit meg annyira nem tenne jót. A regeneráció sokkal gyorsabb, izomfejlődés sokkal könnyebben megy, és kipihentebb vagy.
2: Most már nagyon sokféle van a piacon, meg nagyon sokfélét lehet kapni. Szokott-e utána járni, hogy mi az, ami a legjobb, ami önnek megfelel, vagy amikor elkezdesz edni, akkor ennek utána nézette?
3: Annyira utána állni nem tudsz. Tehát a világban van pár fejlefe dolgozó, mindenki onnan vesz mindent. Utána az, hogy butítják, rontják el, az már az ő dolguk. Nyilván vannak a nagymárkák, kisebb márkák, így, tehát ízre tudsz vélemény mondani, összetételre úgyse tudsz, csak a bevizsgáltatod.
2: És milyen gyakran használja?
3: Azt szinte nap, mint nap.
2: Érez valami pozitív vagy negatív hatását?
3: Nyilván mivel megszoktam, ezért annyira nem. Akkor érezném, mert nem szednéd legalább fél éven keresztül. Egy ezért a fejlefe nem tudsz annyit enni, hogy az elég legyen egy aktív életet élő ember számára.
2: Rendszeresen használ fehérjét?
4: Ritkán.
2: Az mit jelent, körülbelül mennyi időközönként?
4: Hát ilyen havonta szoktam benni, és utána egy hónapot kölgyek, utána megint egy hónapig szedem.
2: Miért így?
4: Természetileg, hogy ne szokja meg a szervezetem, tehát hogy nem mindig, még nem tartom azért 100%-osan egészségesnek.
2: Miért kezdte el a fehérjét használni?
4: Mert nem mindig eszek annyit normális táplálkozás alatt, és hogy kézzel pótlom valamire.
2: Növényi vagy állati fehérjét
4: választ? Állati.
2: Mióta használja?
4: Hát nagyjából egy 2 éve.
2: Izomépítéshez, edzéshez?
4: Így van.
2: Utána nézett, vagy ön gondolja azt, hogy...
4: Javasoltak a táplálékkiegészítőbe.
2: Hogy miért használja?
4: Így van.
2: És miért gondolja, hogy nem feltétlenül egészséges, hogyha hozzászokik
4: hát
2: a szervezete?
4: Műnek gondolom. Inkább érkezés szempontjából szerintem a legjobb beszedni. Csak ugye nem bírok annyit bevenni, szóval ezzel muszáj egy kicsit kipótolni.
2: Van-e valamilyen tapasztalata ezzel kapcsolatban, akár negatív vagy pozitív?
4: Hát inkább pozitív, mint negatív, de úgy kifejezetten nincs. Különleges. segít a bővítésében igazából.
2: Fehérjével a kezében lépett ki a boltból, mióta használ fehérjét?
5: Többször is neki futottam, edzéstől függ, tehát amikor rendszeresen edzek, akkor mindig.
2: Azt napi rendszerességgel, vagy hogyan?
5: Napi rendszerességgel kéne a fehérjét, de általában edzés után jutok el oda, hogy fogyasszam.
2: És milyen időközönként ezt nagyjából be lehet osztani, hogy hetente?
5: Heti négyszer edzek.
2: Uh-huh. Akkor heti négyszer is fogyaszt.
5: Igen.
2: Állati vagy növényi eredetű?
5: Állati.
2: Mi alapján választotta ki a fehérjét, vagy miért kezdte el szedni?
5: Azért kezdtem el szedni, mert fehérje bevitelre van szükség. Többek között ugye a fehérje zsírszénhidrát mennyiség, hogyha be van állítva, akkor az alapján, hogy az ember tudja nagyjából, hogy mit, hogy fogyasszon fehérjét. Sokféleképp lehet bevinni, de mindig hiány marad a nap végre, úgyhogy praktikusabb így edzés után rögtön egy fehérjével pótolni. Hát, hogy mi alapján választottam ki, nem annyira szeretem az ízét a legtöbbnek. Fontos volt nekem, hogy laktózmentes és cukormentes legyen, tehát én ez alapján választottam végül.
2: És van valamilyen tapasztalata esetleg a használatával, akár pozitív, akár negatív?
5: Működik egyelőre.
2: Edzett plusz fehérje bevitel nélkül is?
5: Igen.
2: És akkor mi volt a tapasztalata, hogyha most már ezzel együtt edz?
5: Igazából nem volt annyira eredményes a maga az edzés. Tehát pontosan az, ami ugye, hogyha nincsen ilyenkor rögtön az izmoknak egy ilyen táplálása, akkor az izmok megszenvedik magát az edzés.
1: Ernst Talaczközi Kinga volt a riporter, vendégem Senker Horváth Kinga sportdietetikus a stúdióban. Hát akkor most beszéljük meg azt, ami miatt az egész adás talán elkészült, hogy, vagy elkészül, hogy divat ez, vagy valami őrület, vagy megint egy újabb ilyen tévhit, hogy annak idején volt ugye a tojás, amit kikiáltottak ősellenségnek, aztán a tej, a zsír, a stb. A szénhidrát, most akkor a fehérje az, amit szeretünk?
0: És ezt mindenféleképpen szeretném kihangsúlyozni, hogy mindig van ilyen misztikum, hogy vagy így élelmiszerek vannak pellengére állítva, vagy tápanyagcsoportok. Ha emlékszünk, akkor a 90-es években a zsírok voltak a bűnösök. Aztán most a zsírok azok elég komoly pályát futnak be, de talán most a fehérjék letaszítják, és a szénhidrátok azok a rossz fiúk. Tehát most igen, a legdivatosabb hívószó ez a high protein, tehát hogy nem is fehérje, high protein, és azt tudni kell, hogy ez egy az Európai Unióban tápanyag összetételre vonatkozó állítás, tehát hogy az élelmiszer energiatartalmának legalább 20%-át kell, hogy a fehérje biztosítsa, akkor lehet ráírni egy termékre, hogy high protein. A fehérje forrás az pedig a 12%. Így van. Tehát nem 100 g-ban nézendő, hogy ugye buzdítottuk arra a hallgatókat, hogy nézzék meg az összetevői listát, és ott van egy tápanyagtáblázat, hanem ez az élelmiszer energiatartalmának egy picit más a 20%-a. De hogyha rajta van, hogy high protein, akkor a gyártó szavatolja azt, hogy ez megfelel ennek a rendeleti állításnak. És mindenféleképpen azt mondanám, hogy ez egy akkora hype és akkora divat lett ebből, hogy már tényleg olyan termékekből is találunk high protein verziót, amire még mi dietetikusok sem gondoltunk volna. Tehát, hogy nem csak a túrórudik, a maga ugye a joghurtokon belül is sokan meglepődnek, hogy maga a joghurtnak is van fehérje tartalma, de azon belül is van high protein joghurt, azért, mert különben 3 és 4 gram között van a joghurtnak a fehérje tartalma, és ha még hozzáadnak, vagy tej, tehát hogy tejből készült tejsavóból, vagy tejproteinből készült kiegészítést, akkor azzal ugye lehet növelni a fehérje tartalmát. De már van proteines víz, vannak high protein levesporok. Igen, tehát hogy ugye ezek a BCAA-s, ezek az ízesített vízekből a kollagénes verziótól kezdve van most már ez a protein water, tehát amikor a vízre ráírják, hogy vegán, és akkor az ember elcsodálkozik, hogy mutassatok egy igen, nem vegán vizet. Tehát,
1: hogy egy pillanatra megakasztom, mert most egy szerkesztőm is kérdezi, és jogos is, hogy azért vannak alapélelmiszerek, amik önmagukban úgymond high proteinesek. Tehát mondjuk
0: ez egy jogszabályi dolog, tehát hogy magas fehérje tartalmú
1: igen, de
0: hogy
1: figyelembe vehetnénk, mint vásárló, hogy mondjuk a hús természetesen, az egy high protein termék.
0: Természetesen ez egy magas fehérje, itt, hogy akkor a jelölésből egy picit elrugaszkodva, vagy akkor azt mondjuk, hogy ez egy magas fehérje tartalmú természetes élelmiszerünk. Mind a húsoknál, attól függ, hogy milyen húsról beszélünk, hogy 18 18-25-30 g fehérjét tartalmaz, most 100 g-ra vonatkoztatva adom meg. Vagy egy tojás 12-13 g fehérjét tartalmaz, 100 g tojás, most attól függően, hogy SML, milyen méretű tojást veszünk meg, mondjuk számoljunk a felével, azért mondjuk egy 6 g fehérje van egy tojásban. Akkor a tejnek körülbelül 3 g fehérje tartalma van. A túrónak magasabb, igen, pontosan ott akár egy 16 g fehérjével számolhatunk, a szkír, egy izlandi joghurtféleség.
1: Termékes függően 11-12.
0: Pontosan. Tehát arról van szó, egy cottage cheese, egy görög joghurtnak is magasabb lesz a sima joghurthoz képest a fehérje tartalma. Tehát, hogy döntően, amikor dietetikailag összeállítunk egy étrendet, figyelve azt, hogy ki mit szeret, hogy ne legyűrje az élelmiszert, visszautalva az előző hallgatóra, akkor első körben ezekből az élelmiszerekből, és nagyon szépen, és szinte azt mondhatom, hogy könnyedén, nyilván kell ehhez egy tudatos hozzáállás, de hogy így ki lehet alakítani a megfelelő fehérjebevitelt.
1: Lehet-e, ez egy orvosi kérdés, és a végén még muszáj, hogy szóba hozzam, lehet-e túladagolni a fehérjét, és mi a következménye?
0: A saját praxisomból is tudnék erre példát mondani. Nem hiába vannak meg a megfelelő fehérjebeviteli ajánlások, akár életkorra vonatkoztatva, vagy pedig ugye itt a sportolóknál, hogyha megnézzük. A több nem jobb, az a fehérjével kapcsolatban is elmondható. Tehát, hogyha valaki izomépítés kapcsán szeretne magasabb fehérjebevitelt biztosítani magának, akkor azt mondhatjuk, hogy 2-2,5 g per testtömeg kilogram per nap fölötti fehérjebevitelre nincsen szüksége. És hogyha nincs mellette a megfelelő sporttevékenység, tehát rezisztencia jellegű edzés, akkor nem lehet, hiába magas fehérjebevitel megvan, tehát kell, hogy a megfelelő edzés munka stimulus ott legyen.
1: Mit terhelünk? A vesét, ugye?
0: A vesét is terheljük, tehát veseink, mint kiválasztó szervek, de például a mikrobiom kapcsán, ami szintén egy nagyon hívószó. Így van, egy hívószó. Tehát, hogyha a mikrobiomnak az összetételét megnézzük, a bélflóra kapcsán, hogyha nagyon magas proteinbevitel történik hosszú időn keresztül, akkor ez a mikrobiomra is kedvezőtlenül tud hatni. Tehát nagyon sok szempontból mondhatjuk azt, hogy felesleges munkára készteti a szervezetünket, és hosszú távon azért, főleg, hogyha még vannak más rizikótényezők, esetlegesen más alap állapotok, betegségek, akkor azért komoly problémákat lehet ezzel okozni.
1: Hogyha alultápláltak vagyunk fehérjeügyben, már nagyon kevés időnk van, de igyekszem még ezekre rákérdezni.
0: És itt meg szeretném azt elmondani, pont itt a high protein őrület kapcsán, hogy nem jellemző a magyar lakosságra az, hogy alacsony fehérjebevitel lenne. Hogyha Afrikát megnézzük, akkor ott például a marazmus vagy a kvasiorkor vannak olyan betegségek, ami kifejezetten az alacsony fehérjebevitel kapcsán alakulnak ki. De ez itt Magyarországon nem jellemző, tehát ott szintén a szervezet egész működése kerül veszélybe. Úgyhogy ezért az egyensúlyi állapot és az arany középút az mindenkor egy nagyon fontos
1: szabály. Még egy
0: szabály.
1: Rövid percen belüli időnk van. Egyik hallgatunk a tejsavóra kérdezve, másikuk a búzacsírára, hogy ezek jó fehérjeforrások lehetnek-e.
0: A tejsavó, különböző számok vannak a fehérjebevitel kapcsán, nézzük a biológiai értéket, fehérje emészthetőség, hasznosíthatóságot, és ebből a szempontból a tejsavó a lista élén van, tehát ez egy értékes fehérjeforrásnak. A búzacsíra szintén beépíthető az étrendbe, azért nem azt mondanám növényi élelmiszerek közül, ami a legmagasabb fehérjetartalommal rendelkezik. Más szempontok szerint is érdemes a búzacsírát beépíteni, és méltatlanul elfeledett alapanyagok a hüvelyesek, és azon belül és borsófélék vannak, babfélék vannak, szójából készültek.
1: Igen, ezek voltak a táplálkozásokban.
0: Igen, és pont ezért erre buzdítanék mindenkit, hogy annyira változatosan fel tudjuk használni ezeket az alapanyagokat, és a fehérjén kívül még nagyon értékes a rostartalmuk és a mikrotápanyagok közül vitaminok, ásványanyagok is.
1: No, azt hiszem folytathatnánk még. Senker Horváth Kingának nagyon szépen köszönöm, sportdietetikusnak, hogy a vendégünk volt a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Sporttáplálkozás Tudományi Központjától. Kedves hallgatóink, ennyi volt mára. A doktor Kossuth, köszönöm szépen, hogy hozzászóltak, még most is jönnek az SMS-ek, várjuk holnap is, ugyanebben az időben. www.mediaclick.hu, itt majd meghallgathatják újból az adást. Holnap pedig arról beszélünk, hogy a kórházon kívüli keringés megállások száma nálunk magasnak számít, 4000 ilyen eset történik évente, és csupán 40%-ában végeznek a szemtanúk újraélesztést, ami növelhetné a jelenlegi 5-10%-os túlélési esélyt. Nagy Alex mentőtechnikust kérdezhetik majd holnap. Én már a búcsúzom, a szerkesztő Veres Ágnes és a hangmérnök Pajósi Bence nevében is köszönöm figyelmüket. A műsorvezetőt, Bicsák Esztert hallották.

0: óra 2 perc. A hírszerkesztő Jávor Miklós, a Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Újabb támadásokat indított iráni célpontok ellen az amerikai légierő. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Napos, fátyol felhős időre számíthatunk. Újabb támadásokat indított iráni célpontok ellen az amerikai légierő. Washington azzal indokolja a hadműveletet, hogy a perzsa állam továbbra is katonai erővel akadályozza a hajóközlekedést a hormuzi szorosban, és az amerikai erőket is veszélyezteti. Teherán közölte, hogy eddig 2 halálos áldozata van az ország délnyugati részét ért támadásoknak. Továbbá bejelentette azt is, hogy ellenoffenzívába kezd a közel-keleti amerikai célpontok ellen. Egy Odessa megyei katonai logisztikai központra mért csapást az orosz hadsereg és fegyverszállító hajókat is támadtak Juzsne kikötőjében és a Fekete-tengeren. Ezt a moszkvai védelmi minisztérium közölte. A tárca arról is beszámolt, hogy folyamatosak az orosz célpontok elleni ukrán támadások. Az orosz légvédelem egy nap alatt 109 ukrán drónt semmisített meg 8 régió és a Fekete-tenger fölött. Közben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azzal vádolta a nyugati diplomatákat, hogy kevés segítséget nyújtanak, miközben hazája a túlélésért küzd. Még nincs késő, hogy a pusztítás helyett a teremtett világ védelméért dolgozzon az emberiség, mondta a 14. Leó pápa a Teremtésvédelem világnapján. A katolikus egyházfő a Castel Gandolfói pápai rezidencián tartott homiliájában valódi környezetvédelmi fordulatot sürgetett, hangsúlyozva, hogy az egyén és a közösség egyaránt felelős a világ eredeti összhangjának megóvásáért. A Teremtésvédelem világnapját 2015-ben Ferenc pápa vezette be a zöld enciklikaként ismert pápai dokumentum kiadásával. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca a parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntető eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Balázs Zoltán ingatlan portfólió kezelőt nevezte ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT élére a pénzügyminiszter. Kármán András megfontoltságot, alapos tervezést és átfogó stratégiát vár az új vezetőtől. Megjegyezte, a vagyonkezelő feladata összetett és kulcsfontosságú. Integrálja a visszaszerzett elemeket az állami vagyonba, megőrzi közös örökségünket, és a portfólió egy jelentős részével hasznot is termel a magyar embereknek. Törvénymódosítással szigorítanák a szőlő egyik legveszélyesebb betegsége, az aranyszínű sárgaság elleni védekezést. A javaslat szerint növényegészségügyi zárlat esetén nem kaphatna kártalanítást az a termelő, aki nem teljesíti az előírt védekezési kötelezettségeket. Napos, fátyol felhős időnk lesz, a Dunántúlon kisebb eső, zápor, zivatar kialakulhat. A hőmérséklet napközben 27 és 32 fok között alakul. Hírekkel 1 órakor jelentkezünk.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Időzített bombák a Duna mentén. Az óbudai gázgyár után tovább haladunk a dunai környezetszennyezések nyomában. Miben egyedi a délalföld környezetvédelme? Jövőre lesz 40 éves a Csemete, a legismertebb Csongrád megyei zöld szervezet. Balatoni halfarkas leltár és zöld hírek az iskola kezdés napján. E témákat kínálom önöknek. A mikrofonnál a felelős szerkesztő Sarkadi Péter. tegnapi műsorunkban bemutattuk azt a területet, ahol több mint 30 éve kellett volna elkezdeni a kármentesítést. Az óbudai gázgyár egykori telepe a mai napig szennyezett földje, és az onnan szivárgó mérgek súlyos környezeti és egészségügyi problémát jelentenek. Talán most elindul valami, bár csak ígéretek és hiányzó válaszok vannak. Barta Bernadett kollega önbeszélgető társával, Simon Gergely környezetkémikussal, a Greenpeace Magyarország vegyi anyag szakértőjével Óbudáról indult el képzeletbeli útjára.
4: És akkor most képzeletben egy kicsikét ússzunk vagy csónakázzunk le a Dunán, mert hogy a budapesti vegyi művek felszámolás alatt lévő illatos úti telephelye is egy nagy probléma forrás.
5: Az talán magát a Dunát közvetlenül nem veszélyezteti, a Dunát sajnos elég sok más üzem veszélyezteti, csak amivel a Greenpeace foglalkozott, az például a Szentendrei volt vegyipari gyár és laktanya, ahonnan lehet tudni, hogy szintén mérgek szivárognak a Dunába, vagy az almás fűzítői vörösi szaptározó, ahol most is látszódott, hogy ilyen lugas kimosódások vannak és ilyen vörösi szabgyanús foltok, de a budapesti vegyi művek az szintén egy olyan terület, ahol nagyon-nagyon jelentős szennyevés van a talajba és a talajvízbe, vannak új adatok arra, hogy a talajvíz szennyevés most már bement a lakosok alá, és itt is valóban egy több milliárdos, de akár több tízmilliárdos kármentesítésre lenne szükség. És ott ugye sokkal faramúcibb a helyzet, hiszen az egy felszámolás alatt lévő cégnek a tulajdona, és nyilván egy felszámolás alatt lévő cég sosem lesz képes arra, hogy egy több tízmilliárdos kármentesítést elvégezzen. Úgyhogy ezek azok a helyszínek, van több ilyen is az országban, ahol évek óta hangsúlyozok, hogy valamilyen állami beavatkozás és állami döntés kell, hiszen teljes képtelenség egy felszámolás alatt lévő cégtől azt várni, hogy egy ilyet elvégezzen. És hát nyilvánvalóan látjuk is, hogy nem fogják és nem is képesek erre elvégezni. Már emlékszem, hogy 2015-ben is azzal védekezett a hatóság, hogy de hát ők hány levelet írtak már a csődbe ment, effektíven nem létező cégnek, hogy tisztítsa meg a területet, és erre nem reagált, mint hogy az bármilyen értelmes mentség lenne. Én megértem, hogy a hatóságoknál ez a procedúra a törvényi előírások alapján, de nyilvánvaló, hogyha ez egy működésképtelen jogszabályi környezet, akkor bele kell nyúlni és el kell végezni, hiszen teljesen abszurd az a helyzet, hogy most már a lakosok kutyaiba is ott vannak jelen ezek a súlyos mérgek, a határidegeknek akár sok tízezer szeresében is.
4: Lakosok alatt kiket ért? Mert ugye az illatos út a 9. kerületben van, viszont nincs annyira messze Pesterzsébet vagy Kispest kerület határa sem.
5: Pesterzsébet ez biztos, hogy érinti, illetve az NGK-nak, a Nemzeti Népességügyi és Gyógyszerészeti Központnak volt egy felhívása, hogy hozzák be a lakosok beméretni a kutyaikat. Reméljük, hogy ennek hamarosan lesz eredménye. Tehát azt, hogy Erzsébet érintett, azt biztosan tudjuk, az, hogy Kispestnek az a sarka, a Vekerlének az a sarka, ami odaesik, az érintette vagy sem, abból még nem láttam mérési eredményeket, számokat.
4: Közben egy kis gép megy el felettünk. Illatos úton milyen káros anyagok szivárognak a talajvízbe?
5: Higany, klórbenzol, benzol, régről ott maradt növényvédőszer maradékok, DDT és bomlás termékei is ott vannak, tehát ott azt lehet mondani, hogy az egész szerves kémia tankönyv sajnos ott van a talajba, és még egy csomó amúgy nem vízoltható méreg is ott van a talajvízben, mert olyan nagy mennyiségben van például klórbenzol ebben a talajvízben, hogy beviszi magával az amúgy nem vízoltató anyagokat. Itt is egy hatalmas, nagyon jelentős kármentesítésre lenne szükség, de ugyanígy a Cséri telepnél, Naplásbányáknál, tehát még számos helyszín van akár csak a fővárosban, ahol sok tízmilliárdos beavatkozásra lenne szükség. Lehetett olvasni, hogy itt szembe Újpesten a Tuzgram telepnél is nagyon jelentős szennyevés van, ugye számos lakosnak megtiltották, hogy használja a kutyát. Mellette van a Rákospalotán a volt szövőgyári, szintén nagyon durva oldószerszennyezés, ami miatt ugye egy óvodát bezárattak. De sajnos nagyon sok ilyen pont van, jelentős pont van az ország szerte, de Budapesten kiemelten. És nem látszik, hogy az milyen pénzből és mikor tisztítanak meg ezeket a területeket, ami azért érdekes, mert hogy nyilván máshol is Európa szerte voltak ilyen régi az ipar felelőtlenségéből ott maradó szennyezések, de azokat az elmúlt évtizedekben sikerült megtisztítani, és Magyarországon van az, hogy tényleg ilyen sok évtizedes szennyezések vannak itt velünk.
4: Ha mondjuk itt az óbudai gázgyár területén elkezdenének kármentesíteni, ha mondjuk egy belátható időn belül, mondjuk egy éven belül elkezdik a kármentesítést, várhatóan mennyi idő még mondjuk sikerül is ezt a projektet végigvinni?
5: Hát ez attól függ, hogy melyik technológiát alkalmazzák, hogy csak beinjektálnak valamit, vagy pedig effektíve kiássák a szennyezést. Beinjektálás az gondolom egy pár hónapos folyamat, viszont egy rendes talajcsere, rendes sátrakkal, elszívással képítve viszont egy több éves folyamat lesz.
3: Az almás fűzítői vörösiszap tározó, mint bányászati hulladékkezelő létesítmény ellenőrzését bánya felügyeleti hatáskörben eljárva a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága látja el. Ugyanez a szervezet ellenőrzi évente a gátok állékonyságát is. Az almás fűzítői vörösiszap tározón a hulladék gazdálkodási tevékenységet a Tatai Környezetvédelmi ZRT végzi, amely ehhez engedéllyel rendelkezik, és a tevékenységét a kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság rendszeresen ellenőrzi. A Duna vízminőségének vizsgálatát, a vízmintavételt és a minták elemzését az illetékes vízvédelmi hatóság végezte, írta az élő környezetért felelős minisztérium az üggyel kapcsolatban.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Maradjunk a vizeknél. Továbbra is rengeteg kárt okoznak a káró katonák a balatoni halállományban. A halfarkasok korábban költöző madarakként lepték el a magyar tenger egyes részeit, ahol szinte letarolták a harrajokat, mostanra azonban már állandó a jelenlétük. Télen, mivel befagyott a Balaton, délebbre vonultak, ám azóta hatalmas csapatokban visszatértek, és folyamatosan tizedelik a halakat. Gyakran nem is eszik meg az áldozataikat, hanem csak megsebesítik őket. Felszegi Csaba riportalanya Balog Tibor, a Balaton térségi horgász egyesületek szövetségének elnöke.
6: Azt gondolom, hogy szerencsés telünk volt kormorán szempontjából. Korábbi években tudtuk tapasztalni azt, hogy a kormoránok a védett kikötőkbe a behúzódó fehér halakat, bodorkát keszegett dézsmálta, sőt sajnos a süllők nagy többsége is ezekbe a kikötőkbe voltak, és olyan oxigén hiányos állapotokat idéztek el a vízbe, hogy haldöglést tapasztaltunk. Nagy szerencsénk volt az idején, ugyanis 9 év után ismét befagyott a Balaton, és a kormoránokat arra kényszerített, hogy más területekre távozzanak el. Tehát az éden nem volt ilyen, viszont van egy rossz hírem, hogy sajnos visszajöttek a kikötőbe, miután kiolvadt a Balaton.
7: Hatalmas nagy seregben jönnek ráadásul, tehát szó szerint pusztítják ugye a halakat.
6: Pontosan nagyon nagy telepek tapasztalhatók a Tihany környéke, de sajnos a keleti medencében is nagyon sok van. Azt gondolom, hogy egy nagyon célszerű és okos állományszabályozásra van szükség, és nem csak a Balatonon, hanem az egész országban.
7: De ez azért nehéz, ha jól tudom, mert itt költöző kormoránokról van szó, tehát egyszer csak megérkeznek hatalmas csapatokban, aztán el is mennek, továbbállnak, de a pusztítás az magáért beszél sajnos.
6: A kormoránok egy rendkívül okos és tapasztalt és óvatos madarak. Majdnem azt mondják, hogy olyan okosak, mint a varjuk, amelyek ugye 70-80 éveket megélne, kormoránok is ilyenek, és ha egyszer valahol tapasztalják azt, hogy veszélyeztetve van az életük, akkor komplet csapatostól átköltöznek másik helyre, úgyhogy sokszor előfordul az, hogy netán engedélyt kapnak a balatoni halgazdálkodásnak a szakemberei, a ritkítása, mire odaérnek, ezek a csapatok továbbálltak és elköltöztek.
7: Van valami fajta követhető rendszer benne, hogy mikor jönnek, mikor távoznak, milyen mennyiségben érkeznek? Inkább nyáron, ősszel, télen?
6: Nem, én azt gondolom, hogy időjárás függvényében figyelembe veszik azt, hogy melyek azok a területek, ahol halat foghatnak. Ugye koratavaszi időkben szeretik a sekély vizet, mert ebbe jelenik meg a hal. A nyári meleg vízben inkább a mélyebb vizeket keresik, ahol szintén ezek a halak megtalálhatók. Tehát a táplálék függvényében vándorolnak ezek a madara, illetve az, hogy hol éreznek veszélyt, vagy hol gondolják azt, hogy a létezésük nem biztonságos.
7: És valóban hatalmas pusztítás végeznek egyébként?
6: Igen, és az a baj, hogy ezek nem csak elfogyasztják ezeket a halakat, mert az is egy nagy mennyiség. Tehát rendszeresen megteszik azt, hogy megsebzik olyan módon a halakat, anélkül, hogy elfogyasztanák, hogy ezek a halak életüket veszti, és hatalmas nagy veszteséget okoznak a horgászoknak.
7: Mivel lehet védekezni? Van egyáltalán bármilyen módszerre?
6: Különleges speciális engedélyek vadászhatók ezek a madarak, de ugye természetvédelem óvja őket. Ugye ezek a kikötők általában lakott területen vannak, ahol ugye a rendőrségnek különleges engedélyével vadászhatóak, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon nehéz küzdelem a kormoránokkal szemben.
7: Nemzetközi viszonylag abban van rá megoldás? Tehát találtak már bármilyen módszert, amelyel ez megoldható?
6: Érdekes, hogy ugye nem csak Magyarország, hanem egész Európa küzd ezzel a problémával, és én úgy gondolom, hogy hamarosan egy nemzetközi szerződés keretében születik megoldás a kormoránok problémájára. Ugye ők is a természet részei, úgyhogy egy biztonságos állományszabályzásra van szükség, ahol az egyensúlyt megtaláljuk.
7: Hát csak ahogy mondta, rendkívül okos állatok, tehát ha beszéltél, ez akkor elmegy, de aztán visszajön, tehát gondolom, hogy nagyon nehéz szabályozni mindezt.
6: Nagyon nehéz. Szó szerint erről van szó, hogy nagyon nehéz, nagyon fifikásak, nagyon óvatosak, nagyon okos madarakról van szó.
7: Van olyan hal, amelyet előszeretettel fogyasztanak?
6: Igen, sajnálatos módon a süllő az egyik kedvencük, és ugye általában ezeket az előtelepített kétnyaras sülőket fogyasztják nagyon szívesen. Ugye a balatoni halgazdálkodásnak ez egy súlyos problémája, hogy a horgászoknak előkészített, betelepített fiatal süllőállományt azelőtt már megdézsmálják, mielőtt kifogható nagyságba nem kerülnek. Én azt gondolom, hogy a balatoni horgászok nagyon boldogok lehetnek, hogy milyen fogási lehetőségeik vannak. Az országos horgászrendben a horgászok 100 darab nemes halat foghatnak, 150 kiló értékhatára, ugyanakkor a Balatonon ugyanez a 100-as kvóta megvan, de nincsen korlátozása. Az egyéb más hal kategóriába 100 kilót foghatnak éves szinten, a Balatonon a balatoni horgász minden nap megfoghatja a 10 kilós limitét, tehát hogyha belegondolunk abba, akkor 3650 kg egyéb halat is foghat, igaz, hogy ez persze természetesen túlzás lenne.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: A zöld híreket Kovács Bernadett válogatta.
8: Rekordmennyiségű felajánlás érkezett az idei iskolatáska gyűjtés során Miskolcon. 349 használt, de jó állapotú iskolatáska került új tulajdonosához. Olvasható a Don't Waste It oldalán. A Mirehu Nonprofit Kft. Immár 6. alkalommal hirdette meg a programot, amely egyrészt segítséget nyújt azoknak a családoknak, amelyeknek egy új iskolatáska és a hozzátartozó tanszerek komoly anyagi terhet jelentenek. Másrészt hulladék megelőzési és újrahasználati program is, hiszen a felajánlott táskák így nem a lakossági hulladékgyűjtőben végzik. A Mirehu programja rámutat, a fenntarthatóság nem csak arról szól, hogy mit teszünk a kukába és melyikbe, hanem arról is, hogy mit nem engedünk hulladékká válni. Ráadásul, ha ugyanaz a táska még 2-3 tanévet kiszolgál egy másik gyermeknél, akkor nem csak a hulladékká válás időpontja tolódik ki, hanem egy új termék előállítása is elmarad. Kiemelt érdeklődéssel zárult a regisztráció az Iskolában az Erdő program őszi ütemére, tájékoztattak a szervezők. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak a 6-14 éves korosztály számára. A legtöbb hazai köznevelési intézmény Pest és Veszprém megyéből regisztrált a programra. Szegeden lesz a legtöbb foglalkozás, összesen 7 intézményben, ezt követte Debrecen, Székesfehérvár és Zalaegerszeg, ahol 5-5 iskola jelezte igényét. Budapesten a 2. és 11. kerületből érkezett a legtöbb érdeklődés. A programban az erdőpedagógusok játékosan segítik az iskolában zajló környezeti nevelést és ismeretszerzést. Az Iskolában az Erdő program fókuszában idén a biológiai sokféleség kerül bemutatásra, az erdő mint egy önmagában fenntartható életközösség példáján keresztül. A program 2024-es indulása óta már több mint 170 ezer diák vehetett részt erdőpedagógiai foglalkozásokon. Először jutott magyarországi iskola a World's Best School Prizes nemzetközi díjdöntősei közé, olvasható az eduline.hu oldalon. A budapesti Real School Budapest a környezeti cselekvés kategóriában került a világ 10 legjobb iskolája közé. Az intézményt azért ismerték el, mert a fenntarthatóságot nem külön projektként, hanem az oktatás és az iskola működésének szerves részeként kezeli. Az elmúlt években a tanulók komposztálási rendszert, magbankot és biodiverzitást támogató élőhelyeket alakítottak ki. Az idősebb évfolyamok árvízvédelemmel és helyi élelmiszertermeléssel kapcsolatos javaslatokat dolgoztak ki, amelyeket az illetékes hatóságokhoz is eljuttattak. Idén márciusban pedig közösségi ültetési napot is szerveztek, amikor mintegy 210 őshonos facsemetéből telepítettek minierdőt az iskola mellett. A World's Best School Prizes nyerteseit idén novemberben hirdetik ki. Kiválósági diplomát vehetett át Svédországban egy magyar középiskolás, számol be az etcetera.hu. A 15 éves Ivánka Laura a korosztálya számára kiírt a világ legjelentősebb vízügyi versenyének számító megmérettetésen Dive and Clean elnevezésű projektjével nyűgözte le a szakmai zsűrit. Az innováció lényege egy olyan tengerfenéki tárolórendszer, amely lehetővé teszi a búvárok számára a víz alatti hulladék közvetlen összegyűjtését. Így még azelőtt eltávolítható a műanyag, hogy az mikroműanyaggá bomlana. Laura személyesen Victoria Korona hercegnőtől vehette át a rangos nemzetközi elismerést a Stockholm Junior Water Prize múlt héten megrendezett gáláján.
3: A Csemete Egyesület 1987-ben alakult meg, a vidéki természetvédelmi egyesületek sorában a másodikként azzal a céllal, hogy a délalföldi régió természet és környezetvédelem iránt elkötelezett polgárait, közösségeit összefogja, munkájukat, törekvéseiket koordinálja, segítse. 1998. júniusában a környezeti nevelés és oktatás, a környezeti egészségügy népszerűsítése, valamint az ökológiai kutatások terén kifejtett kiemelkedő tevékenységükért miniszteri elismerő oklevelet vettek át. 2000-ben a 99-es Évzöld szervezete címet kapták meg. A 4 évtizedes múltról és a jelenről is kérdeztem Bojtos Ferencet, a Csemete irodavezetőjét.
9: A Csemete Egyesület megalakulásakor főként a környezeti neveléssel foglalkozott, tehát elsődlegesen a tanárok és a felnőttkorú diákok voltak azok, akik az alapítók között szerepeltek. Ez egy kicsit később kiszélesedett azért, hiszen most 4 ilyen alapvető tevékenységi területünk van, amiből a legnagyobb még mindig a környezeti nevelés, tehát a különböző intézményeken belül és kívüli programoknak a szervezése és lebonyolítása, a szemléletformálás és az ismeretterjesztés gyakorlatilag a lakosság minden korcsoportja számára. A másik ilyen tevékenységi területünk az aktív természetvédelmi munkák, lévén, hogy rengeteg biológus, természetvédelmi szakember és természettudományos végzettségű ember van a tagjainak a sorában, illetőleg a környezetvédelmi akcióprogramok, ami pedig nagyon gyakran társul különböző egyéb civil szervezeteknek az együttműködéséhez, akár országos erdőszervezetekről van szó, akár pedig a helyi kisebb zöld szervezetekről, akik itt a délalföldi régióban működnek. A negyedik tevékenységi területünk az pedig a civil érdekképviselet. Ez sok esetben ilyen bizottságokban való unalmas ásítozást jelent, de egyébként pedig rendkívül nagy hozadéka van, hiszen a területfejlesztés kérdéseihez és a hosszú távú tervezésnek a folyamatához legközelebb így tudunk jutni. Tulajdonképpen ez az a pont, ahol legnagyobb hatékonysággal tudunk úgy működni, hogy meghallgassák a döntéshozók is azt a fajta szemléletmódot, amit mi képviselünk. Hogy eredményként mit tudunk leginkább felmutatni, az egyik elsődleges az, hogy még mindig működik a szervezet és folyamatosan aktív, tehát nem voltak üres járatok, nem volt pauza, nem volt megállás ebben a 4 évtizedben, illetőleg egy olyan együttműködési kört és hálót tudtunk kialakítani magunk körül, ami folyamatosan próbálja meg felrázni egy kicsit akár a lakosságot, akár a döntéshozókat, akár a nevelési oktatási intézményeknek a dolgozói körét, vagy a diákokat. Tehát azt a fajta motor jelleget, azt a fajta programgeneráló és szemléletformáló jelleget, amit a Csemete alakulásakor kitűzött maga elé, azt végig tudtuk vinni ebben az időszakban. Ennek a munkának nyilván nincs vége.
3: Mekkora a tagság?
9: Több mint 400 egyéni tagunk van, ennek olyan 2/3 része az pártoló tag, ez azt jelenti, hogy a célokkal egyetért, mondjuk közvetlen részvétel az aktív munkában nem mindenki. Van erre lehetősége. Körülbelül 150-160 fő azoknak az aktív tagoknak a száma, akik több-kevesebb gyakorisággal, akár önkéntesként, akár programrészvevőként, akár lebonyolítóként segítik a munkánkat. Jelenleg aktív állományban összesen 2 alkalmazottal dolgozik a szervezet, viszont van egy 9 tagú elnöksége, tehát ez egy kicsit ilyen magyaros megoldás, hogy többen hozzák a döntést, mint ahányan végrehajtják. Ezt persze idézőjelbe kell elképzelni, mert nálunk az elnökség is aktívan dolgozik.
3: És az anyagi feltételeket hogyan lehet megteremteni? Mert ha belegondolok, akkor itt az elmúlt 16 év az nem igazán kedvezett a civileknek.
9: Én úgy fogalmaznék inkább, hogy igazán nem kedvezett, legalábbis a civil szervezeteknek a hagyományos értelemben valódi rétegeit rendkívül kedvezőtlenül érintette az a folyamat, hogy a pont az ilyen jellegű középszervezeteknek a támogatottsága egészen leolvadt így hazai viszonyok között. A nagyon pici tevékenységekhez lehet nagyon pici támogatásokat szerezni, ez ami egy viszonylag könnyebben elérhető, és a nagyon nagy tevékenységekhez nagyon nagy támogatásokat. A középső rész az úgy kiesett a működésből, és hát ez pont az a rész, hogy egyébként, ahol a középméretű szervezetek középtávon tudnának egyébként labdába rúgni. Éppen ezért rá vagyunk szorítva arra, hogy ezt a kettőt váltogassuk, tehát a pici célokat, pici mikrotámogatásokkal és ráfordításokkal próbáljuk meg elérni, ugyanakkor az önfenntartás, illetve a különböző vonatkozó rezsiköltség, járulékok és egyebek biztosítása érdekében folyamatosan működtetünk olyan nagy projekteket is, amik hosszabb távúak, akár EU-s finanszírozással, akár együttműködő partnerek bevonásával, konzorcium jelleggel, de mégis egy nagyobb léptékben ugyanezeket a célokat próbálják meg elérni.
3: Ezeknek a környezetvédelmi, illetve természetvédelmi programoknak gondolom én, hogy a nagy része azért a Szeged vagy a szűkebb környezethez kapcsolódik. Mennyiben más környezetvédelmi problémák jelentkeznek mondjuk Szegeden, mint az ország más nagyvárosában vagy területén?
9: Szeged térségére hatványozottan jut el az a fajta probléma halmaz, amit a klímaváltozás és minden vele járója jelent itt az országon, illetve a Kárpát-medencén belül, hiszen ahogy délre haladunk, egyre nehezebb a helyzet, ahogy nyugatról keletre egyre, és mi meg délkereten vagyunk, tehát itt kulminálódik, akár a hőségnapok számát nézzük, akár a relatív vízhiány, tehát a fokozott párolgásban eredő, és illetve a csapadéknak az egyenlőtlen eloszlásában eredő vízhiányt nézzük, akár azokat a fajta hatásokat, amik mondjuk a kimondottan tisztán agrárkörnyezetre jellemző, ilyen alacsony biodiverzitású területekkel körülvett kis refúgiumoknak a megmaradását, tehát a természetvédelmi problémakört. Ezek mind-mind itt kulminálódnak az ország délkeleti sarkában, és hát Szeged ebből a szempontból szerencsés helyzetben is van, és szerencsétlen helyzetben is egyszerre. Szerencsétlen helyzetben van azért, mert ezek a környezeti hatások itt jelentkeznek legerősebben, és szerencsés helyzetben, mert egy kicsit az ország többi részétől eltérően, pont emiatt a fokozott terhelés miatt itt mondjuk a helyi önkormányzati szakembereknek, vezetésnek az affinitás egy kicsit nagyobb az országos átlagénál, rá vannak már hamarabb kényszerítve arra, hogy valamit kezdjenek ezekkel a problémákkal. És hát ebben próbáljuk meg a civil kurázsot, meg a civil tapasztalatot is bevinni, azokat a zöld ügyeket, amiket már évek, évtizedek óta mondunk és próbálunk előtérbe tolni, most a kényszer szülte módon mindenki fölkarolta, és mindenki megpróbál kezdeni vele valamit. Szegeden belül két olyan nagy projekt van egyébként, amit most a várossal közösen éppen ezeknek a céloknak az elérése érdekében csinálunk. Az egyik a Cool Life, ami a városi hősziget hatás csökkentését célozza meg, a másik pedig a RegreenX projekt, ami pedig a klímaváltozásnak kicsit ellenállóbb zöld területeknek a kialakítását, és mindkét programban nem csak a közterületekről, de a lakosságnak a bevonásáról is szó van, hiszen önmagában az önkormányzat nem tudja ezt a léptékű kérdést megoldani, csak a lakosokkal közösen, hanem csak a zöld területeken, de a kerteken belül is változik a helyzet. És a harmadik ilyen nagy tétel az pedig a Magyar Természetvédők Szövetségével közösen vitt nagy projektünk, ami pedig ugyanezt a feladatot a biodiverzitásnak a fókuszbeállításával próbálja megközelíteni, azokat a természetközeli módszereket a kertekben meghonosítani, amik egyszerre jelentenek fenntarthatóbb kertművelést, és egyszerre jelentenek egy kicsit klímarezisztensebb vagy klímareziliensebb működést is. A csemete.com oldalon valamennyi elérhetőségünk szerepel, illetve a nagy projektjeinknek, meg a kisebbeknek is a bemutatóanyagai is, illetve van Facebook oldalunk is, ott is a Csemete Egyesületet kell keresni.
3: A műsor elkészítésében segített Toldi Szabolcs és a hangmérnök Lájer Rita. Nevükben is köszöni figyelmüket a felelős szerkesztő Sarkadi Péter.
1: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
8: Ahogy az ember hallgatja őt, különös érzés fogja el. Mint a kitágulna a világ, és olyan összefüggések mutatnák meg magukat, amelyek addig sosem. Kutatóállatorvosként a legapróbb élőlényeket is képes összekötni vallás filozófiájával, szépséget találni egy ágyi poloskában, és veszélyes helyeket is bejárni, csak hogy új kullancsfajokat fedezzen fel. Köszöntöm Önöket, Benkő Andrea vagyok. Vendégem a Bolyai Plakettel, a Magyar Parazitológusok Társasága emlékérmével és a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével is kitüntetett dr. Hornok Sándor, az Állatorvostudományi Egyetem parazitológiai és állattani tanszékének vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A
10: második kerületben nőtt fel. Hát az nem tipikusan az a terep, ahol nagyon sok állattal össze lehet futni. Egy vidéki gyereknek sokkal könnyebb a dolga, azt hiszem.
11: A Budai hegységben, a Rózsadomb közelében nagyon sok kirándulóhely van, és amikor szüleimmel, illetve egyedül oda ellátogattam, akkor annyira sok képviselővel találkoztam a hazai állatvilágnak, hogy elkezdett érdekelni, hogy milyen fajba tartoznak. Egy-egy példányt gyűjtöttem, utána olvastam, és így kialakult egy érdeklődés.
10: Volt egy nagypapa, nagymama, a szülő, aki megfogta a kezét, aztán mutogatta, hogy na nézd, itt ez a nem tudom milyen bogár.
11: Nem, magamból fakadt, mert teljesen más szellemiségű családból származom. Édesapám okleveles gépészmérnök volt, feltaláló, tulajdonképpen ő a Ganzmávakban osztályvezetőként dolgozott, illetve édesanyám is gépésztervező volt, azért a műszaki érdeklődés is megmaradt az életembe, de nem mint megélhetési forma.
10: Otthon mindent gyorsan meg tud csinálni, hogyha elromlik?
11: Igen, hát ez is egy fontos része, ugye férfiként nyilván néha szerelni is kell, illetve ilyen hobbi eszközöket mondjuk össze tudok magamnak állítani, például gyerekkoromtól fogva rendszeresen húzóckodom, és egy ilyen húzóckodó állványt tudtam hegeszteni édesapámnak a hegesztőkészletével, másrészt pedig nagy híve vagyok az amerikai üzemautó kultúrának, tisztelem ezeket a technikai csodákat, amelyek nem csak megjelenésükben, nyilván műszaki teljesítményükben is kiemelkednek, bár ez a hagyomány nyilván a környezetvédelem kapcsán kezd alábbhagyni, de így megmaradt nekem is ez hobbiként mondjuk ez a műszaki érdeklődés.
10: Azért nem lehetett egy átlagos gyerek. Egy kisgyerekre nem ez jellemző, hogy ennyire komolyan gondolkodjon, összefüggéseket keressen. Nem tudja, hogy honnan hozza.
11: Én ugye hiszek abban, hogy van valamiféle előéletünk, tehát hoztam magammal valahonnan egy korábbi talán életből egy olyan fajta intellektuális érdeklődés, hogy a tudásszomj az meghatározta már a gyerekkoromat is. Éppen ezért borzasztó hálás vagyok a szüleimnek. Visszagondolva a legnagyobb ajándék, amit én a szüleimtől kaptam, az az volt, hogy semmi más dolgom otthon nem volt, sem háztartási munka, sem egyéb, mint hogy tanuljak, és ezt én ki is használtam.
10: Milyen értékeket kapott még?
11: Az odafigyelés a környezetünkre, illetve egymásra, a munka szeretete, a lelkiismeretes munkavégzés az mindenképpen a szüleimtől származik.
10: Katolikus család voltak, igaz? Tehát a spiritualitásról majd később még egy kicsit beszélgetünk, mert hogy ez egy jellegzetes vonás az életében, de ennek a gyökerét próbáljuk meg megkeresni.
11: Pedig világi formáját éltük a vallásos életnek, meg voltam keresztelve, nem voltunk rendszeres templomba járók. Mielőtt mondjuk a keleti vallások felé fordultam volna, úgy éreztem, hogy az eredeti vallásomban is van még mit fejlődni. Első áldozó magamtól lettem. A nagy vallási tanítók is jellemzően a 30-as éveikben kezdenek tanítani. Tehát nekem is a 20-as éveim közepén jött el az a szellemi érettség állapot, amikor ráébredtem arra, hogy ennek tényleg nagy jelentősége lehet az ember életében, és elsőként ezt ugye a katolikus vallás mentén tettem meg.
10: Volt a fejében egy kép, hogy ön zoológus lesz. Amikor befejezte a gimnáziumot, más irányt választott. Miért?
11: Először is egy nagyon jó gimnáziumba kerültem, az Óbudai Árpád gimnáziumban. Matematika tagozatra jártam, ott is volt valamilyen fokú tehetségem, de az irodalomtanárom felfigyelt rá, hogy nagyon jól fogalmazok. Ez is később visszaköszönt az életemben, mert a fordítói munkásságommal is remélem, hogy maradandó szellemi értéket tudtam teremteni. De a legfontosabb az, hogy végül is már a gimnáziumi felvételikor leírtam, hogy a kedvenc olvasmányom az a módszerféle állathatározó, amire többen rá is kérdeztek, hogy miért. Tudtam, hogy valószínűleg zoológus szeretnék lenni. Most menet közben viszont édesapám tanácsolta, hogy ne zoológus legyek, hanem állatorvos, aki szintén állatokkal foglalkozik, de gyakorlatiasabb módon. Másrészt pedig maga az állatorvosi hivatás is biztosabb egzisztenciát ígér. Megfogadtam édesapám tanácsát. Az állatoknak nyújtott segítség, akár csak intellektuális formában, az ráadásul vallási értelemben is egy erénnyel járó cselekedet.
10: Bekerült az egyetemre, egy népszerű közösségi tag lett. Jó humora van?
11: Remélem, hogy igen. Annak idején az évfolyamomban voltak ilyen fellépési lehetőségek, és ott valóban ilyen humoros versekkel, hírekkel fellépve elnyertem az évfolyam társaimnak a bizalmát, illetve barátságát is sokaknak. Többek között például ez vezetett oda, hogy harmad évfolyamon adódott egy lehetőség, hogy az évfolyamból egy valaki elmehetett az Egyesült Államokba egy kisállat klinikára. Az évfolyamnak a szavazata is szükséges volt ahhoz, hogy én mehessek. Egy évet az Egyesült Államokban tölthettem, akkor még ez nem volt olyan egyszerű. Pont a rendszerváltás idején volt, 89-90 tájékán. Beleláttam egy jövőben mutató profi praxis menedzsmentben az amerikai kisállatklinikán, és az amerikai tartózkodást arra is használtam, hogy a diplomamunkámnak az adatait összegyűjtöttem. Kutyák, macskák daganatos betegségeiből több mint 1000 esetet dolgoztam föl, és abból lett végül a diplomamunkám, de hazatérésem után már egyértelmű volt, hogy nekem talán az intellektuálisabb aspektusa való jobban az állatorvosi hivatásnak, és ez az is hozzájárult, hogy még Magyarországon tettem egy kísérletet, akkoriban voltak kialakulóban a kisállatklinikák, és az egyik legjobb kisállatklinikán majdnem gyakornok lettem, de ott is a sors szeszélye folytán egy olyan olyan feladatot kaptam, hogy eutanáziát kellett végrehajtanom egy számomra látszólag egészséges német juhászkutyán, és ez egy olyan negatív benyomás volt, hogy jobbnak láttam, hogyha maradok a szellemi kihívásoknál, állatorvosi vonalon. A végzést követően bennmaradtam a parazitológiai és állattani tanszéken.
10: Mielőtt tovább beszélgetünk, szólaljon meg egy zene, amit ön választott, Ihász Gábor, Múlnak a gyermekévek.
11: Szomorúsággal, de tanulságokkal vegyes tapasztalat, amiatt a múlandóság jelent, ez nagyon jól visszaköszön Ihász Gábornak a zenében. Ráadásul ez egy olyan zene, egyik azoknak, amiket a szüleimmel annak idején együtt is hallgathattunk a rádióban.
12: Valami

0: csak amerikai kitérő volt az életében, hanem Hollandia is. A PhD fokozatát ott védte meg.
1: Az amerikai utam után, amikor hazatértem, egy másik évfolyamba kerültem. A parazitológia tanszék akkori vezetőivel, professzor Kassai Tiborral felvettem a kapcsolatot, és felajánlotta, hogy van egy ösztöndi lehetőség Hollandiában, az Utrechti Egyetem általános karára, ahol bekapcsolódhatnék és tapasztalatot szerezhetnék egy immunparazitológiai kutatásokban, és ezt örömmel elfogadtam. Ennek ugye szakmai hozadéka is volt, tehát már hallgatókoromban lett egy komoly szakmai cikkem, ami az első tudományos munkám volt. Láttam, hogy milyen magas szinten, milyen magas műszerezettség mellett milyen komolyan veszik ezeket a kutatásokat. Ha jól tudom, abban az időben egyedül az utrechti állatorvos diplomát fogadták el a tengeren túlon, tehát az tényleg Európán belül is egy kiemelkedő állatorvosi kar volt, és ráadásul a későbbi dékán Albert Cornelissen volt ugye a társtéma vezető, majd a PhD-nak, amire majd az egyetem után sor került, a magyar témavezetőm, a professzor Varga István mellett.
0: Én azt gondolom, hogy a hallgatók nevében kérdezem, hogy mi a csuda lehet érdekes a parazitológiában?
1: A parazitológia úgy mondhatnám, hogy egy alkalmazott zoológia, tehát közvetlen gyakorlati haszna lesz a gyógyítás során az állattani ismereteknek. A lényeg ennek a kapcsolatnak a károkozás sajnos, tehát ugye a parazita nyilván a gazdájából él, csak ugye már arra is korán rájöttem, és a mai kutatásommal is törekszem ennek a felismerésére, hogy ez nem ilyen egyszerű. Nekik soha nem érdekük, hogy a gazdát elpusztítsák, még akkor is, ha erre számos példát ismerünk. Ha sokáig tanulmányozunk őket, akkor ebből a kettős együttélésből rájövünk, hogy akár egy békés egyensúly, egy egymás mellett élés is lehet. Ez például szakmailag egy nagyon érdekes dolog. Ennek az ismerete az, ami a legnagyobb kihívás egy parazitológus számára, és sokan el is tekintenek ettől.
0: Jól gondolom én, hogy a világ komplexitásának, ezeknek a rejtett összefüggéseknek a felismerésével tulajdonképpen egy csodává válik az ember számára.
1: Így van, hát ez ha csak fizikailag nézzük, hogy egy-egy ilyen parazitát, amitől a legtöbb ember undorodik, az első gondot a megszabadulás, az eltaposás. Holott, ha megnéz az ember a mikroszkópban, szépség aspektusok is föltűnhetnek. Másrészt nyilván, ha az ember beleéli magát egy ilyen parazita helyébe, akkor az is felvetődhet bennünk, hogy végül is ő is csak boldogságra vágyik, persze tudatlanul.
0: A hollandiai tartózkodása alatt nagyon sok minden megváltozott. A szemléletmódja is itt alakult át. Erről meséljen egy kicsit.
1: Igen, hát amikor 7 hónapig tartózkodtam első alkalommal Utrechtben, a szabadidőmben illetve egyszer betévettem egy anti

0: Az egyik ilyen példa az, hogy ugye a Hermes Trismegistus írásában benne van, hogy a test kötőerej egy szám. Ezt ugye úgy lehet egyszerűen fordítani, hogy az ember egy szám. Most ezzel ugye hétköznapi szinten nem tudunk mit kezdeni, az, hogy az ember egy szám. Holott, ha az ember ismeri a csodálatos szépségét a magyar nyelvnek, eszünkbe juthat, hogy van egy ilyen mondás, hogy megette már a kenyere javát. És valóban a hermetikus tanításokban is benne van, ez csak úgy, mint a keleti filozófiákban, hogy születéskor van egyfajta, hát ha keleti módon fogalmazom meg, karmikus energia mennyiség, amit felhasználhatunk. Ha valaki ezt hamarabb feléli, szeret enni mondjuk, meghízik, stb., megeszi a kenyere javát, hamarabb véget vet esetleg az életének, vagy akár ugye a légvételek számában, ugye a jóga révén ezért tudják az emberek kitolni az élettartamukat, mert lecsökkentik és ritmusosabbá teszik a légzésüket. Tehát ha valaki egész életében olyan módon él, hogy idézelben liheg, az valószínűleg hamarabb véget vet az életének ezáltal, míg ha valaki ezt nyugodtabban éli, ki tudja tolni az élettartamát. Ez csak egy apróság.
1: 1994-től tanít is. Nem érzi-e békjónak, hogy oda kell állni a hallgatók elé, akik nem biztos, hogy annyira motiváltak?
0: Nagyon sok általam tisztelt szellemi tanító megfogalmazta, az egyik, aki emlékszem, Hellinger, hogy a legnagyobb ajándék, amit ember embernek adhat, az a tudás és a szeretet. A szeretetnek a legfőbb fóruma vagy intézmény az a család, a tudás átadásnak pedig a legmagasabb szintű fóruma az az egyetem. Így a tanítás nagyon pozitív motiváció a számomra, de az is hozzátartozik a teljes igazsághoz, hogy a mai világban már nem olyan egyszerű a hallgatókat tanítani, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt a pályám kezdetén volt. A mai generációt nehezebb megszólítani és a figyelmüket lekötni.
1: Tavaly a Tudományos Akadémia levelező tagja lett. Én végignéztem a székfoglalóját, és nagyon érdekes volt kívülállóként is. Különleges dolgokról mesélt, például, hogy hogyan kerül ide mondjuk egy afrikai kullancs, vagy a világ másik részéről, mondjuk nem is tudom, Japán, vagy honnan egy macska kullancs.
0: Hát ezek szintén a modern világhoz kapcsolódó jelenségek, hát az egyik ilyen az nyilván a globalizáció, az állatszállítás, illetve a társállatunk esetében az utaztatás jelenségét is érinti, de emellett természetes folyamatok is zajlanak, ami még kevésbé van emberi kontroll alatt, ugye ennek aztán a legismertebb példája a madárvonulás, és itt bekapcsolódik a klímaváltozásnak a jelenséget. Most is zajlik ilyen kutatásunk, hogy valóban, ahogy enyhébbé válnak a telek, változik a kullancsoknak a spektrum, amik jelen vannak, és az enyhébb telek azok az áttelelését lehetővé tették az afrikai kullancs fajoknak, legalább ekkora jelentőséget tulajdonítunk az extrém hőmérséklet ingadozásnak, ugye hirtelen hőmérséklet növekedés előrébb hozhatja a kullancs szezont, vagy akár a szélsőséges csapadék eloszlásnak. Ahogy érkeznek a meleg kedvelő kullancsok, a korábban jelenlévők esetleg viszont észak fele húzódnak. Inkább egy eltolódásról beszélhetünk, és ez a mi feladatunk, hogy azt kell nyomon követni tudni, ahogy ez átalakul, kevésbé ismert és új eredménynek számít, hogy lehet, hogy nem elsősorban csak délfelől érkeznek hozzánk ilyen kullancsok madarak révén, hanem keletről is.
1: Az önnevéhez fűződik 8 új kullancsfajnak a felfedezése. Van közte magyar, görög, vietnámi és japán. Avasson be a munkájába, hogy hogyan is történik az, amikor az ember felfedez egy kullancsot.
0: Ezt részben a keleti vallásfilozófia iránti érdeklődésemnek köszönhetem, mert hogy a általán folytott könyvek között az egyik vezető szerepet a szívemben mind a mai napig a Milarépa élete és tanításait töltöm, és Milarépa egy barlangi szent volt, és hogy ez bennem volt akkor, amikor már ugye kullancsokkal foglalkoztam, és megismertem, hogy van úgynevezett hosszúlábú denevér kullancs, ami barlangokban él. Összegetődött a fejem, hogy miért ilyen hosszú ennek a lába, milyen érdekes, ilyen kaszáspokszerű kullancs, és ennek a vizsgálatára a Pirisi Ariadné barlangrendszerbe tettem sokszor látogatást profi barlangászokkal életveszélyes körülmények között, és ott gyűjtött kullancsok között figyeltem fel első alkalommal, hogy néhány példának eltér a felépítése. És alaposan utána néztem, és rájöttem, hogy ez akár egy új faj is lehet, ami azért felfoghatatlan megtiszteltetés, mert a hosszúlábú denevér kullancsot azt 1844-ben Koch írta le, tehát gyakorlatilag 170 évig nem jött rá senki, hogy ez valójában két faj, pedig elég ordító különbségek vannak. Igazolni tudtam, hogy ez egy új faj, és az Ixodes Ariadné nevet kapta a Pirisi Ariadné barlangrendszer után. Ez az eset indította be a rendszertani munkámat. Olyanokat is fedeztünk fel, amit Magyarországon elsőként azonosítottunk, vagy Európában több kullancsfaj mi, illetve én azonosítottam elsőként. Ez a tudomány számára ismeretlen faj volt. És ennek volt a folytatása például az, hogy a génbanki adatok alapján észrevettem, hogy a magyar hosszúlábú eredeti 1844-esen leírt denevérkullancs szekvenciájához képest, amit Japánból jelentettek, olyan mértékben eltér, hogy az is lehetne akár új faj is. Felvettem a kapcsolatot egy japán kutatónővel, akinek több évébe telt, mire segített gyűjteni ilyen hosszúlábú denevérkullancsokat Japánban, és ezt koronázta meg, hogy meghívott engem 2023-ban, és ott alaposan megnézhettük ezeket a kullancsokat, és valóban kiderült, ráadásul nem is csak erről az egyről.

0: hanem mellette még másik kettőről, hogy a tudomány nem úgy ismeri, ahogy valójában annak a státusza van. Hornok és Takanó néven ez a három kullancsfaj is bevonult a parazitológia történetébe.
1: Az éjféli óceánról fogunk most hallani egy dalt. Honnan került a szem elé?
0: Nem régi zenet. Engem többek között arra is emlékeztet, hogy ugye a légtengerében élünk, felbecsülhetetlen számú élőlényként az emberek és ugye az állatok stb. És itt keressük a magunk boldogságát. A világegyetem szerveződésének a három szintje is valahogy ebbe benne van, mert a tér, az idő, meg mondjuk az információ, a számszerűség, ezek közül a legmagasabb a tudattal kapcsolatos, az mindig a víz, amire asszociálunk, és ez is valahogy benne van ebben a zenében.

0: 25 éve nős, a feleségét is egy kicsit a buddhizmusnak köszönheti.
1: Igen, hát vettem egy telket a magyarországi Karmakagyüpa közösség közelében, a Nógrádi Tarkösségben. Éppen oda utaztam, amikor a vonaton, ugye a Budapest 60-i vonalon felszállt a leendő feleségem. Valahogy az az érzés bennem volt, mintha valami közöm lenne hozzá. Egyfajta ilyen szerem első látásaképpen megszólítottam, ugyanoda mentünk, mint kiderült, a szomszéd utcában nőtt ő föl. Kialakult ez a kapcsolat, szellemileg érett volt ahhoz például, hogy a vallásfilozófiai fordításaimat elolvassa, érdeklődött ez iránt is, arról nem is beszél, hogy ő is nagy állatbarát, ugye vele született együttérzéssel rendelkezik, és mint később megtudtam, hogy a lényeglátó, és minden egyes hétköznapi tapasztalatban is ott rejlik, ha felismerjük valamilyen tanulság, illetve akár metafizikai tapasztalat, ehhez lényeglátónak kell lenni, és ez szerintem nagyon kevés embernek adatik meg. Én kevesebb, mint 10 ilyen embert ismertem meg életemben, és hát a feleségem köztük van.
0: Egy kislányok született, de most már ő érettségizett, és őt mennyire érdekelte az, amivel ön foglalkozik?
1: Ő is nagyon szereti az állatokat. Ő ugye biológia szakra járt a kitűnő teleki Blanka gimnáziumba, de megbizonyosodott arról, hogy valószínűleg nem az állatorvosi hivatás lesz számára megfelelő, mert őt a boncolás vagy a szervrendszer szintű ismeretanyag az nem tudja lekötni, nem szereti ezt az aspektusát, mondjuk így. Viszont menet közben szemtanú volt annak is, hogy ugye a keleti filozófiák iránt én érdeklődtem, illetve amikor a japán kutató meghívott Japánba egy hónapra, 2023-ban, akkor a családomat is magammal vittem, és ott a lányom is nagyon beleszeretett ebbe a japán kultúrába, tehát látta a precizitást, a tisztaságot, az esztétikumot, a kitartó munkavégzést, a fegyelmet, tehát ez nagyon rabul ejtette őt is. Elkezdett ebbe az irányba érdeklődni, most ugye velünk él egy japán diáklány, befogadtunk, hogy Magyarországot számára megismertessük, mert az édesanyjának Liszt Ferenc a példaképe, ezért a lányom úgy döntött, hogy az ELTE BTK keleti nyelvek és kultúrák japán szakirányba tanul majd tovább.
0: Felesége mivel foglalkozik?
1: Ő a MÁV-nál üzleti adminisztrációs szakelőadó, a személyszállítási igazgató jobb keze, stabil hátteret nyújt. Az én tudományos eredményemet, vagy a nemzetközi színvonalát, az én munkasságomnak, vagy elismertségét, vagy akár az akadémiai beinduló karrieremet nagyon sok részben neki köszönhetem, és olyan értelme is megnyilvánul az ő türelme, hogy az én kutatási anyagokat sokszor hazaviszem, és ezekkel otthon is hétvégen muszáj foglalkozni, és ebben ő maximális támogatást nyújt.
0: Beszéltünk róla, hogy tibeti nyelvről, vagy angol nyelvről fordít. Hol tanult meg tibetiül?
1: Nem arra kell gondolni, hogy én beszélnék tibetiül, de a klasszikus tibeti nyelv, annak a fordítása, a tibeti karaktereknek az ismerete, ami egyébként részben esztétikai élményt is nyújt, tehát az egyik legszebb írás a világon a tibeti írás. Tehát a tibeti olvasást és írást azt egy tibeti mestertől tanultam, pontosabban egy tibeti PhD fokozattal rendelkező tanítótól. Geshe Losang Sönam volt, aki akkoriban érkezett Magyarországra, és hozzá eljártam 2 éven keresztül, és személyes oktatásban részesített. Amikor az egyik zarándok utamon Bodgájában, Indiában leírtam valami tibeti nyelven, akkor megjegyezték a szerzetesek, hogy gyorsabban írok, mint ők. Ha az ember őszintén akar ilyen dolgokkal foglalkozni, anélkül, hogy magát becsapná, nem olyan egyszerű összeegyeztetni egy világi életet egy vallási életmóddal. A világi élet tapasztalataim közben figyelek oda arra, hogy melyiknek milyen metafizikai vagy vallásfilozófiai háttere lehet, és ezt egyébként akár még a szakmámba is be tudom építeni.
0: Említettük ugye a beszélgetés elején, hogy nem akart állatkísérletekkel foglalkozni, nem akart az állatok halálát. Amikor a kezébe vesz egy kullancsot, akkor gondol-e arra, hogy vajon a buddhista szellemiség mit mond erről a kullancsról?
1: Igen, hát egy nagyon lényeges kérdést tetszett kérdezni. Nyilván minden egyes állat életre úgy tekintek, mint amit érdemes megúvni. Hát én szakmailag most egyre nem tudom megengedni, mert a parazitákat a munkánk során megöljük. A mai értelemben sokszor hangoztatott állatvédelem elsősorban a gerinces állatokra vonatkozik. Azokat az állatokat idézőbe könnyű szeretni és védeni, akik számunkra kedvesek. Vannak azonban olyan állatok, amelyek gerinctelen állatok, másrészt meg nem is biztosan könnyű őket szeretni, mondjuk meg kárt okoznak nekünk ilyenek a paraziták. A keleti filozófiák értelmében a gerinctelen állatoknak is ugyanúgy joguk van élni, tehát nincs olyan, hogy kis élet meg nagy élet. Tehát ebből a szempontból pont olyan védelmet kellene, hogy élvezzenek. Ha odafigyelünk rájuk, apró kis dolgokkal is tudunk nekik segíteni. Például ugye, hogyha betéved a házunkba valamilyen légy, akkor nem lecsapjuk, hanem kihesegetjük. Ott, ahol házi kedvencek vagy gyermekek vannak a kertben, ott érdemes a növényzetet ápolni a fűnyírással. Viszont ha nincs okunk arra, hogy egy adott adott területen, a telkünkön például kutyát tartunk, stb. Érdemes megfontolni a fűnyírást, tudnék egy-egy fűnyírás során életeknek a százait vagy ezreit kaszáljuk le gyakorlatilag. A nem parazitikus fajokat, a gerincneleket is mindenképpen ajánlatos, mert az is egy élőny, az is csak boldogságra vágyik, figyelembe venni és életben hagyni, amennyire lehet.
0: Egy gyönyörű zenét fogunk most lejátszani, annak egy pici részletét, ami tulajdonképpen egy mantra.
1: Szóval Om Mani Padme Hung, ugye a leghíresebb tibeti mantra, aminek ugye sok helyen lehet olvasni, vagy hallani tanítóktól, hogy egyetlen egy kimondása is olyan mérhetetlen érdemmel jár, amit egyébként például adakozással csak sok-sok élettartam alatt tudunk elérni. Lényegében ez a mantra nagyon sok jelentése van, de a buddhizmus által ismert 6 létformából 6 szótag kiemeli a lényeket egy-egy ilyen kimondása alkalmával, az erejét ennek a békés szellemi energiának növeljük a világban, amikor ez elhangzik.

0: nem beszéltünk még arról, hogy 4 éve megalapította a Hunren Állatorvostudományi Egyetem kutatócsoportot. Mivel foglalkoznak?
1: Új vérszívó parazitákkal és általuk terjesztett kórokozókkal foglalkozunk. Részben ezeket a kórokozó terjesztő, mi úgy hívjuk őket, hogy vektorokat, igyekszünk feltárni, gyűjtünk hullancsokat rendszeresen Budapesten, illetve vizsgálunk mintákat az ország egyéb területeiről is, de külföldön is. Részben egysejtű parazitákat terjeszthetnek ezek a kullancsok, részben pedig baktériumokat. Eredményeink nemzetközileg is elismertek. Nemrég például Hollandiába hívtak meg az ottani Nébih szervezett egy kullancsok vizsgálatra épülő új kutatócsoportot, és egész Európából engem kértek meg, hogy tanítsam meg a kullancs határozást nekik. Óriási megtiszteltetés volt. Ez csak egy példa arra, hogy nemzetközileg is, ha az ember ott tud lenni az Állatorvostudományi Egyetem képviseletében az élvonalban, az mennyire fontos és befolyásolja a mi munkánkat, épp úgy, mint az egyetemünknek a nemzetközi rangsorban elfoglalt helyét, ami az utóbbi időben nagyon jó irányba alakult.
0: Milyen részei vannak ennek a kutatási területnek, ami még érdekli?
1: Nyilván én a vegyszer használatnak nem vagyok híve a környezetszennyezés kapcsán, de vannak olyan természetes védekezési módok, amelyek célzottan esetleg az ilyen vérszívó ízeltlábúaknak a táplálkozását megakadályozzák, vagy legalábbis hátráltatják. Egy ilyen módszert pár éve elkezdtünk vizsgálni, és ennek a folytatásában mindenképpen bízom. Ugye a Szegedi Farmakognózia Intézettel közösen végezzük ezeket a kutatásokat. Vannak ilyen rovarvedlési hormonok, amiket ugye a rovarokkal táplálkozó madarak, denevérek felveszik szájon át, és utána ezt a világon elsőként igazoltuk, hogy ezeknek a kórokozó terjesztőkkel táplálkozó madaraknak, denevérek a vérében meg is jelenik, sőt, fel is veszik a rajtuk aztán vérszívó élősködők.
0: Ha így belegondolok, akkor az ön munkája hát méretetlenül veszélyes is lehet. Volt már olyan, hogy megcsíptek kullancs, és nem tudta, hogy most akkor mi lesz ezután?
1: Én úgy döntöttem, hogy vállalom azt a kockázatot, hogy nem oltattam be magam kullancsencefalitis ellen. A Lyme-kór ellen pedig úgy próbáltam védekezni, hogy idejében észrevenni. Valóban 2 vagy 3 alkalommal belefordult a lábamba a kullancs, de sikerült olyan hamar eltávolítani, hogy ebből nem lett Lyme-kór. Tehát itt azt ajánlom első helyen mindenkinek, hogy nyilván, ha olyan helyre megyünk, ahol erdőben dúsaj növényzette, főleg tavasszal, valószínű, hogy előfordul kullancs, akkor világos színű nadrágot vegyünk, amin észreveszünk, hogyha elkezd mászni, akkor le tudjuk söpörni, illetve a nadrágunkat betűrjük a zokniban. A fáról nem fognak ránk potyogni kullancsok, de azért 1 vagy max. 2 méter magasan előfordulhat, hogy kiálló ágról az ing ujjunk alá bemászik, tehát minél zártabb ruházatot viseljünk, illetve ami még kulcsfontosságú, hogy minél hamarabb a kirándulás után el kell távolítani őket. Minden 1000. kullancsban van benne körülbelül a kullancsos agyvelőgyulásnak a vírusa. Ott, ha hazabuszozunk mondjuk, az már nem lesz elég, ha eltávolítjuk a pont, az 1000. kullancsot ki fog jutni a Lyme-kór. Saját mérésünk szerint a Budai hegységben akár minden 2. kullancsban ott lehet. Jellemzően csak 12 óra múlva kerül be, a legtöbbje pedig csak 24 óra múlva. Eltávolítjuk a kullancsot, akkor jó eséllyel mentesülünk a következményektől. Egy női szemöldök csipesz például, amely aszimmetrikusan vékonyodik el a hegyesebbik végével, a szájszervét a bőr közelében megfogva egy határozott mozdulattal kitépve, eltávolíthatjuk a kullancsot. A legtöbb Lyme-kóros páciens a saját kertjében fertőződik, viszont oda lehet figyelni, vagy el lehet távolítani fehér törölközővel a növényzetről a kullancsokat.
0: Na, ezt a technikát mondja el, hogy hogyan van ez a törölközős?
1: Egy farúdra a legegyszerűbb felerősíteni egy kb. 70x90 cm-es fehér frotír törölközőt. Nem jó, ha túl sűrű szövésű, mert abba úgy belefúrja magát, főleg egy kullancslárva, hogy nem fogjuk észrevenni. Ha elkezdünk szisztematikusan végighúzni egy spárgával a vegetáció, hogy végig csúszik a törölköző, és mondjuk 20-30 másodpercenként fölfordítjuk, a legtöbb kullancs az rá fog akaszkodni az aljára.
0: Beszéltünk arról a nevezetes akadémiai székfoglalóról, amikor megköszönte a családjának és a munkatársainak is, hogy támogatták, a legvégén annak a 4 körülbelül 1000 éve élt tibeti buddhista szentnek is megköszönte az inspirációt. Mi az, amit a munkájához, ehhez a karrierhez ezek a szentek hozzá tudtak tenni?
1: A legközvetlenebb kapcsolata az volt, amire már utaltam is, hogy Milarepa barlangi szent volt, tehát ő a meditációt leginkább barlangokban folytatta, és így különös elkötelezettséget éreztem a barlangi életmóddal jellemezhető kullancsok iránt, illetve hát nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a tibeti nyelv kapcsán ugye a világnak mennyi mindent adott a magyar nép. Ugye aki a magyar nép eredetét ment el kutatni keletre, Körösi Csoma Sándorról van szó, a világnak adott tibeti szótár volt, ami az első volt gyakorlatilag, és őt ugye abban a térségben bódhiszatvaként, tehát szentként tisztelik, és ő akadémikus is volt, ez is egy óriási motiváció, illetve szellemi kapcsolat a szakmámban is.
0: Egy nagyon különleges hangulatú zene lesz a búcsúzenénk, Ma magam, ma ez a címe ennek.
1: Ellen Parsons Project. Nagyon szeretem az ilyen kozmikus atomikus ihletésű, vagy megint csak a téridő kereteken túlmutató, vagy örök érvényű, ritmusú és dallamú zenéket, ez rezgés tartományát tekintve mondjuk gyógyító erejűnek vélhető zene. Utalás van a címében is, ugye az anyaföldre is, amit meg kell óvnunk, sajnos elanyagiasodó világunkban. Az embernek a szellemi természetét nem csak hogy nem tudjuk, de nem is szabad megtagadnunk. Maga a szabadság is ez ettől függ, hogy az ember mennyire tud visszatérni a szellemi természetéhez, és számomra ebben a zenében ez is benne van.

0: Vendégem a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével is kitüntetett dr. Hornok Sándor, az Állatorvostudományi Egyetem állattani és parazitológiai tanszékének vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia doktora volt. Radés Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszöni figyelmüket a beszélgető.
1: Egy óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Újabb támadásokat indított iráni célpontok ellen az amerikai légierő. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Napos, fátyol felhős időre számíthatunk. Újabb támadásokat indított iráni célpontok ellen az amerikai légierő. Washington azzal indokolja a műveletet, hogy a perzsa állam továbbra is katonai erővel akadályozza a hajóközlekedést a hormuzi szorosban, és az amerikai erőket is veszélyezteti a térségben. Teherán közölte, hogy eddig 2 halálos áldozata van az ország délnyugati részét ért támadásoknak. Továbbá bejelentette azt is, hogy ellencsapásokba kezd a közel-keleti amerikai célpontok ellen. Japán kollégájával tárgyalt Pozsonyban a magyar külügyminiszter. Orbán Anita a V4 plusz Japán találkozón hangsúlyozta, hogy Magyarországon működő csaknem 200 japán vállalattal Tokió hazánk 9. legnagyobb befektetője, jelentősek az oktatási és kulturális kapcsolatok, ezért fontos az együttműködés fokozása, az innováció, a mesterséges intelligencia és az oktatás területén. A tárcavezető megerősítette, hogy októberben a japán kormányfő, valamint a külügyminiszter is hivatalos Budapestre az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján tartott megemlékezésre. Gyorsítás sürget az Európai Uniós vízügyi stratégia végrehajtásában az ír uniós elnökségnél a Tisza EP frakciója. Kulja András, a párt Európa parlamenti képviselője, a környezetvédelemmel is foglalkozó szakbizottságban hangsúlyozta, Magyarországon a mezőgazdaság mellett már a kritikus infrastruktúrát és az energiabiztonságot is veszélyezteti az aszályhelyzet, ezért mielőbbi közös fellépésre van szükség a hatékony vízgazdaságban. Gazdálkodás érdekében. Az ír környezetvédelmi miniszter gyors intézkedéseket ígért. Idehaza bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. A korábbiakhoz képest csaknem 2-szeres, több mint 12 milliárd forintos keretösszeggel folytatódik az idei tanévben az apácai ösztöndíjprogram. A hátrányos helyzetű jó tanulmányi eredményű tanulók szakmaszerzését segítő programban havonta 16 és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek a diákok. A pályázatokat szeptember 22-ig lehet benyújtani. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta a Fruit Web. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. A Fruit Web már júliusban is csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, szemben a tavalyi 170 ezer tonnával. Napos, fátyol felhős időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, zivatar. A hőmérséklet hajnalban általában 14-19, napközben 27 és 32 fok között alakul majd. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Felfedező a tudományról.
3: Messenger RNS alapú új influenza vakcina bevezetését engedélyezte az amerikai gyógyszerhatóság. Nobel-díjas csúcstechnológia a Szegedi Tudományegyetemen. Lehet vele vizsgálni például, hogy egyetlen egy gyógyszer molekula hogyan fejti ki hatását. Sokan nem ilyennek képzelnek egy matematikust. Óráin néha zsonglőrködik, szakszofonozik, vagy éppen opera áriát énekel. Önök is megismerkedhetnek Katona Gyulával, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem matematikus professzorával, aki egyike volt az augusztus 20-án kitüntetett tudósoknak. Én a felfedező mai szerkesztője Gimes Júlia vagyok. Zilai Helgával azonnal kezdünk. Tartsanak velünk!

0: Az Egyesült Államokban tavaly óta az állami támogatások megvonásán keresztül erősen korlátozzák a messenger RNS kutatásokat. Annak a technológiának a fejlesztését és gyógyszerként való alkalmazását, amelynek kidolgozásáért 2023-ban Karikó Katalin és Drew Weissman orvosi Nobel-díjban részesült, hiszen a messenger RNS alapú koronavírus elleni vakcina készült el a világjárvány idején a leghamarabb. Ez bizonyult a járvány során a leghatékonyabbnak, és bizonyítottan emberéletek millióit mentette meg. Szerencsére a korlátozások nem érintik a cégek fejlesztéseit, és az amerikai gyógyszerhatóság engedélyezte egy mRNA-s alapú új influenza vakcina bevezetését. Az első koronavírus elleni oltóanyagot kifejlesztő cég dolgozta ki ezt az új influenza vakcinát is. Kemenesi Gábor víruskutatót, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatóját hallják.
1: Néztem a híreket, hogy hát mennyire fölkapott lett, holott 2024-ben már RSV ellen ez a légúti óriás sejtes vírus már engedélyeztek egy mRNA-s vakcinát az Amerikai Egyesült Államokban. 26 áprilisában, tehát ebben az évben Európában egy COVID és influenza elleni mRNA-s kombinált vakcinát engedélyeztek, tehát Európában is van már egy elérhető ilyen hasonló elgondolású mRNA-s alapú vakcina. Az influenzáról azt kell tudni, hogy évről évre visszatér, ez egy szezonális fertőző betegség, és nagyon nehéz lekövetni, hogy az adott évben pontosan melyik típusa lesz az, ami domináns lesz. Részben ebből adódik az, hogy sokszor halljuk, hogy hát a vakcinák nem annyira hatásosak, lehetne jobb is. Ahogy most áll a portfólió, az azt jelenti, hogy februárban már meg kell mondani, hogy majd szeptember, október, novemberbe vagy januárban, ami általában a csúcs időszakát jelenti az influenzának, melyik lesz a domináns törzs.
0: Az egészségügyi világszervezet ezt évről évre megmondja.
1: Így van, tehát ez egyáltalán nem egy egyszerű feladat, és akkor van körülbelül 6 hónap a klasszikus vakcinájárásokkal legyártani az oltóanyagot. Ezt annyiban változtatja meg az mRNA-s alapú oltás, hogy itt 6 hónappal ellentétben nagyjából 6 hét is elég arra, hogy hozzá csiszolják az éppen dominánsan terjedő influenza törzshöz a vakcinát, tehát azt várjuk tőle, hogy sokkal jobban tudjuk majd eltalálni azt a bizonyos influenza törzset, ami domináns lesz az adott szezonban, és még jó hír, hogy így a vizsgálatok alapján 27%-kal jobb a hatásfoka, mint a klasszikus oltásnak.
0: A klasszikus oltás hatásfoka olyan 55-60% körül van, hogyha emlékeim nem csalnak, akkor ez azt jelenti, hogy fölmegy a védettség akár 80%-ra is?
1: Nagyon nagy hiba lenne százalékokról beszélni, éppen amiatt, amit az előbb mondtam, hogy ez az 55-60%, amit említ, ez volt olyan, amikor 20% volt. Pontosan amiatt, hogy hát a természetben terjedő vírusok, hát a természetben vannak, így nagyon nehéz megsatszolni, hogy 6-8 hónap múlva éppenséggel melyik lesz a domináns. Ez van, amikor sikerül, van, amikor nem. Most ugye a klasszikus vakcina technológiáról beszélek. Itt az mRNA-s alapú annyiban fog előnyt adni, hogy akárha augusztusban, szeptemberben kimérik a kutatók, hogy éppen most a déli félteken mi az a domináns influenza törzs, akkor a sokkal nagyobb közelítéssel lesz valóban nálunk itt északon is a domináns. Ugye ezek az influenza szezonok, ezek váltják egymást, nyilván ahogy az évszakok is, amikor nálunk itt északon nyár van, akkor lent tél van a déli féltekén, és akkor ott van az influenza szezon, és ez szépen átkúszik ide az északira. Ez az, ami egyébként segít mindig megsatszolni, hogy ki lesz a domináns, mi lesz a domináns. És így az mRNA-s vakcinának a technológiájával, ami köztudottan egy gyorsabb eljárás, gyorsabb fejlesztési és gyártási eljárás, könnyebben lekövethető lesz ez. Emberületekről beszélünk, tehát most megnéztem az adatokat épp az interjú előtt, egyébként nagyon változó évről évre, hogy mennyi, de néhány százezer ember évente belehal az influenza fertőzésbe, ezek főként idősek vagy olyan fiatalabb egyének, akiknek van egyéb krónikus megbetegedése, és nagyon fontos, hogy ez még nem tartalmazza azokat a fajta szövődményeket, amiket még egyébként viselhetünk egy-egy influenza fertőzés után, tehát ezeket a számokat tudjuk majd ezekkel az új technológiákkal szépen lejjebb tornázni.
0: Van-e valami korhatár, hogy milyen korú embereknek érdemes adni ezt az influenza oltást? Lehet-e adni már gyerekeknek is?
1: Ugye az influenzánál is egy fontos tény, szezonális influenzáról beszélünk, hogy itt főként az idős emberek alkotják a kockázati csoportot, és az olyan emberek kormegkötés nélkül, akiknek valamilyen krónikus megbetegedése, legyen ez keringési panasz, cukorbetegség, egyéb van. Az Amerikai Egyesült Államokban frissen engedélyezett oltóanyag, ezt most 65 év alattiaknak ajánlják egyelőre, 65 év felett még vizsgálják, tehát még 65 év felettieknek nem elérhető, de nagyon záros határidőn belül ez is meg fog valósulni. Azt fontos hangsúlyozni, hogy az Amerikai Egyesült Államokról beszélünk, de amit az interjú elején mondtam, hogy nálunk már áprilisban egy COVID kombinált influenza mRNA-s alapú vakcinát már engedélyezett az európai hatóság, ez már egy jó jel arra vonatkozóan, hogy Európában is lesz olyan elérhető technológia, ez ugye majd országfüggő lesz, hogy ki mikor engedélyezi, ami hasonló védettséget vagy hasonló elgondolás mentén, de nálunk is meg tud valósulni. Egyébként amit az egész hírben vagy amit az egész beszélgetésben érteni kell, az az, hogy akármit is terjednek az interneten, meg milyen őrületeket mondanak Facebookon éppen, az mRNA-s vakcina technológia az egy forradalmi technológia, nem hiába járt érte Nobel-díj, és látszik már most, hogy szépen a vakcina portfóliót, amit eddig ismertünk, azt lassan alakítja át, de ez mindig is így volt a vakcináinkkal, tehát az elmúlt 150-200 évben, ahogy az első vakcina megszületett, ezek mindig újabb alakba, hatékonyabb alakba, könnyebb alakba visszatértek, és most is egy ilyet látunk.
0: Ezek az influenza elleni mRNA-s vakcinák ugyanúgy működnek a hatásmechanizmus tekintve, mint a COVID vakcinák?
1: Igen, a COVID vakcinánál nagyon sok szó esett arról, hogy akkor ez most mi is pontosan. Itt is van egy mRNA-s molekulába csomagolt információ, amit ilyen lipidburkos bevitellel bevisznek a szervezetbe. Ugye, csak hogy mellé állítsam a mostani vakcina technológiát, ez egy inaktivált influenza vakcina, ami most jelenleg elérhető, ezt tojásban szaporítják, abból is pucolják, ennek egy viszonylag összetett gyártási mechanizmusa van, fejlesztési mechanizmusa, ebből is adódik az, hogy egyébként ahhoz képest, mint amit az mRNA-s vakcinánál el tudunk mondani, jóval lassabb a fejlesztés gyártási időszak. És ugye ezt talán említettem, hogy a klasszikus vakcina technológiánál mondjuk kell egy körülbelül 6 hónap, itt pedig nagyjából egy 6 hét ahhoz, hogy akár egy új influenza törzs megjelenésével vagy dominánssá válásánál hozzá tudjuk igazítani a vakcinát, ez óriási előny, és visszatérve a kérdésére, igen, itt is hasonló az elgondolás, tehát ugyanaz tulajdonképpen technológiai, mint amit már a COVID mRNA-s oltásnál megszoktunk.
0: Tehát a vakcinába beépített messenger tartalmazza azt a genetikai információt, ami megtermelteti a sejtekkel azt a fehérjét, ami ellen védekezni kezd az immunrendszer, és kvázi megtanulja, hogyha majd jön az igazi kórokozó, akkor hogyan védekezik.
1: Így van, az mRNA-s vakcinának egy óriási előnye, hogy valóban a vírusnak csak azt a részét gyártatja le és mutatja meg a szervezetünknek, amire tényleg ahhoz van szükség, hogy mi védettséget nyerjünk. Ugye, ha mellé teszem a most forgalomban lévő inaktivált vakcinát, ott a teljes egész darab vírus van benne a vakcinában, és ezt az egész vírus tapogatja le a szervezetünk. Ilyenkor nagyon sok olyan antitest is keletkezik, aminek egyébként nincs hatása a védelemben, de mégis legyártja a szervezetünk. Ez nem jelent rosszat, meg nem jelent hátrányt, csak kevésbé precíziós.
0: Kemenesi Gábor víruskutatót, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatóját hallották.

0: 2017-ben kémiai Nobel-díjjal jutalmazott krioelektron mikroszkópia technológia lehetővé teszi a sejtek, sejtalkotók vagy egyedi molekulák működés közben történő vizsgálatát. Segítségével tanulmányozható például, hogy egy gyógyszernek tervezett anyag valóban hozzá kötődik-e a szervezetnek ahhoz a molekulájához, amelyen keresztül kifejti hatását. A Szegedi Tudományegyetemen krioelektron mikroszkópia kompetencia központot hoztak létre, ahová nem csak a környező országokból, de az egész világról várják közös munkára a kutatókat. Kónya Zoltánnal, a Szegedi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettesével Nagy Margit beszélgetett.
1: Itt speciális fogyasztási eljárásról beszélünk, nagyon gyorsan. Egy ilyen speciális amorf jéget alakítunk ki, például folyékony etánba fogyasztunk. Ez azt eredményezi, hogy a mintákban nem nőnek jégkristályok. Van egy egyszerű példa, hogyha bepakolunk a fagyasztószekrénybe a -16-20 fokra, egy idő után más lesz az állaga a zöldségeknek és a húsnak is. Egyszerűen azért, mert nőnek a jégkristályok a jégben, fagyasztás során, és átszúrják a sejtfalat, és egy kicsit más lesz az állaga. Na most egy biológiai szerkezetvizsgálatnál már ez nagyon nagy probléma, mert nem azt vizsgálom, amit én szeretnék vizsgálni, nem úgy néz ki a minta, ahogy az egyébként élőbe kinézne. Ugye eltalálták ki ezt a speciális krioelektron mikroszkópiás technológiát, amikor mondom még egyszer, nagyon gyorsan, nagyon mély hőmérsékleten fagyasztanak. Az a lényeg, hogy itt egy amorf jég keletkezik, és gyakorlatilag a minta, amit vizsgálok, az olyan, mintha élne.
2: Milyen mintákat tudnak ezzel vizsgálni?
1: Tulajdonképpen bármilyen mintát lehet vele vizsgálni, lehet élettudományi mintákat és anyagtudományi mintákat is vizsgálni. Fogunk egy sejtet, megfelelő módon megcsináljuk a fagyasztását, akkor gyakorlatilag az összes sejtszervecskét, a sejtmagban lévő alkotókat, mindent lehet szinte atomos felbontással látni. Régebben ezt vagy festeni kellett különböző módszerekkel, vagy fagyasztani, és akkor vagy azt láttuk, amit akartunk, vagy nem. Be kellett ágyazni a mintákat. Itt gyakorlatilag ez a speciális fagyasztási eljárás szolgál erre a dologra. Természetesen a Nobel-díjas ötlet az nem csak maga az alapfagyasztás, hanem az egész eljárást folyamat erre föl van építve, vagy a minta nem kerül ki ebből a térből, hogy kezelődik a minta, hogy kerül ide oda amoda. Nagyon vékony rétegeket kell vágni például a mintából. De ha vizsgálunk ezzel a mikroszkópiás technikával bármilyen anyagot, mindenki polimernél is sokkal jobb képet kapunk egy krioelektromikroszkópiával, mint az eredeti elektromikroszkópiával.
2: Emberi sejteket is lehet akkor vizsgálni természetesen, ugye, ahogy említette. Ez a kutatásban milyen mértékben és milyen területen jelent előrelépést?
1: A krioelektromikroszkópiának van három nagy területe, ahogyan használják magát a technológiát. Ebből a kettő az, amit jellemzően a 99,9%-ban a mostani tudásunk szerint használnak a kutatók. Az egyik ugye az úgynevezett egyrészecske analízis, ez tulajdonképpen arról szól, hogy atomi felbontással tudunk molekulákat vizsgálni, tehát fehérjéket, enzimeket, RNS-t, DNS-t, bármit. Ezeket eddig nem lehetett megcsinálni, mert nem lehetett úgy előkészíteni az elektromikroszkópba, hogy stabil legyen. Most ezzel a speciális fagyasztási eljárással ezeket meg lehet csinálni. Úgy kell elképzelni, hogy meg kell tisztítani egy molekulát, nyilván akkor a legjobb az anyag, minél tisztább például egy fehérje oldat, tehát minél kevésbé vannak szennyezőkben, annál jobban lehet ezt megcsinálni. Elképzelünk egy fehérje gombolyagot, mondjuk mint egy cérna gombolyagot, azt, hogyha magunk elé képzeljük, és ebből nagyon sok nyilván az oldatunkban, amit ugye befagyasztunk, akkor ezek különbözőképpen állnak a térben. Maga a technológia az képes egy képen egyesével megnézi, és egy algoritmussal az összes gombolyagot egy térszerkezet felé irányítja a képeken, utána ezt összegzi, és abból úgynevezett rekonstrukcióval szinte atomi felbontású szerkezetet lehet meghatározni, tehát molekula szerkezetet. Ugye ez a gyógyszergyártásban nagyon fontos, például eddig NMR-rel csinálták, ugye mágneses magrezonancia spektroszkópiával, amit jobban ismernek az emberek, az MRI, ami ezen az alapon működik, amivel vizsgálják a pácienseket. De ott nem láttuk a molekulát, ott csak ki tudtuk számolni, hogy különböző atomok mennyire vannak egymástól, milyen távolságra. Itt ebben az esetben gyakorlatilag meg tudjuk mutatni a molekulát. Az NMR által alkotott térszerkezetek száma most már csökken, míg a krioelektromikroszkópiával alkotott térszerkezetek száma folyamatosan nő ezekben a most már elérhető adatbázisokban. Egy gyógyszergyártásnál képzeljük el, amikor ugye egy enzim zárszerkezet, ugye egy ilyen kulcszárszerkezetnél, ha meg tudják mutatni, hogy néz ki az enzim, illetve meg tudják mutatni az enzim gyógyszerkölcsönhatásokat ezzel, mert ilyeneket is lehet vizsgálni folyamatosan, benne is nagyon nagy felbontással. Ugye az a gyógyszerfejlesztésnél egy hatalmas előny. Ez az első verzió. Második verzió az úgynevezett tomográfia, az egyszerű köznapi értelemben jobban elképzelhető tomográfiát, ismerjük az a komputer tomográfiát, tehát amikor egy röntgen berendezésben gyakorlatilag egy háromdimenziós képet kapunk bármilyen szerkezetről, itt is ugyanerről beszélünk, egy háromdimenziós képet kapunk mondjuk egy sejtről például. Nyilván itt a sejtek vizsgálata azért az már rég megoldott, ugye a sejtek azok mikronos tartományban vannak, mi nanométerekről beszélünk, meg nanométer alatti tartományokról, tehát itt a sejtek összes sejtalkotójának a nagyon nagy felbontású képét kriotomikroszkópiát tudjuk megcsinálni, és mondom még egyszer, a krioelektromikroszkópiának pontosan az előnye, hogy olyan, mintha élne, tehát gyakorlatilag ami képet ott kapunk, az tényleg úgy néz ki az élő verzióban is az adott sejtben, tehát ugyanúgy néz ki a sejtmagnak a megfelelő részeiben, de lehet olyat vizsgálni, hogy megy be egy gyógyszermolekula egy sejtbe, ez a tomográfia. És természetesen ezek egyrészt kutatásra használhatók, ezek a mikroszkópok, hogy mondtam, a gyógyszergyártásban nagyon komoly adatbázisokat lehet építeni, amivel a gyógyszer molekulát lehet nagyon jól fejleszteni. Diagnosztikában is használható, talán ugye ott egy kicsit nehézkesebb még. A mikroszkópok most már több hónapja itt vannak, de még mindig betanulási időszak van, tehát folyamatosan ennek a cég kollégái és tanítják az embereinket, illetve az embereink mennek külföldre és tanulnak különböző helyeken, tehát Párizsban voltak, Brunóban voltak. A terv az, hogy szeptemberben elindult a konkrét munka. A régióban mi vagyunk az egyetlen, akinek ilyen elektromikroszkópia van. A magyarországi vizsgálatok 98-99%-át kiszolgálja.
2: A Szegedi Lézeres Kutatóközpontban kutatási időt lehet foglalni. Tervezik-e esetleg azt, hogy a régióból jöhetnek ide kutatók, esetleg kutatóidőt vásárolhatnak, vagy valamiféle együttműködésben ők is részt vehetnek?
1: Az egyetem célja, hogy ez 24 órában működjön minden nap, amikor csak tud. Nyilván ez eleve egy országos infrastruktúrának terveztük a megfelelő fenntartási, tudományos és egyéb paraméterekkel, és természetesen teljesen nyitott a mikroszkóp a külföldi résztvevőknek is. Egyébként ez úgy működik Európában, vagy Európában van egy ilyen network, aminek mi is tagjai vagyunk már most is. Ezek elosztják egymás között kvázi a munkát. Tehát gyakorlatilag, amikor túl van foglalva az egyik, akkor átirányítják a másikhoz. Tehát igazából nem csak a környező országokból, egész Európából, vagy az egész világból várunk kutatókat. Egy Szegedi Egyetemnek a célja nem a gépidő értékesítés. Szegedi Egyetem célja, hogy minél erősebben beágyazódjon abba a tudományos szövetbe, amit a krioelektromikroszkópia körül van. Tehát minél több együttműködést szeretnénk erre alapozni, minél több olyan kutatást szeretnénk erre indítani, ami az egyetemet még egy polccal föntebb helyezi.
2: Mennyibe került ez a rendszer?
1: Lassan 5 milliárd forintnál járunk.
0: A Szegedi Tudományegyetemen létrehozott krioelektron mikroszkópia kompetencia központról Kónya Zoltán tudományos és innovációs rektorhelyettessel Nagy Margit beszélgetett. Katona Gyula, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamosmérnöki és informatikai karának professzora rácáfol a sztereotípiára, miszerint a matematikusok zord, unalmas emberek. A tanár úr, akinek kutatói és oktatói munkásságát augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend tiszti keresztje polgári tagozat kitüntetéssel ismerték el, óráin időnként áriákat énekel, zsonglőrködik, vagy éppen hangszeres zenét mutat be. Katona Gyulát hallják.
3: Édesapám és édesanyám is matematikus. Egész kisgyerekkorom óta körbe voltam véve matematikával. Már első osztályban, amikor a tanítónéni megkérdezte, hogy mi leszek, akkor rögtön mondta, hogy matematikus. Más foglalkozást nem annyira ismertem. És hát aztán ez úgy megmaradt. Szerettem is, jól is ment, végül is emellett döntöttem.
0: Édesapja Katona Gyula matematikus, akadémikus, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetnek sokáig volt az igazgatója. Valami pressziót gyakorolt őre a család a matematika irányába, vagy egyszerűen csak olyan volt a közeg?
3: Hát leginkább olyan volt a közeg. Azért az vitathatatlan, hogy mindig sokkal jobban örült, hogyha a matematikában érteve sikereket, mint egyéb dolgokban, de konkrét presszió egyáltalán nem volt.
0: Hogyan került aztán a műegyetemre, matematikusokkal sokat beszélgetve, kicsit az az érzésem, hogy sokan lenézik az alkalmazott matematikát, vagy azt a matematikát, ami úgy közelebb áll a mérnökséghez. Azt gondolná az ember, hogy a Matematikai Kutatóintézet egykori igazgatójának a fia szép tiszta matematikával foglalkozik.
3: Hát egyébként azzal foglalkozok, szerencsére a műegyetem is van lehetőség minden további nélkül a rendes, nem rendes, hanem elméleti matematikával foglalkozni. Az oktatásban talán egy kicsit más irányt kell venni. Egyébként a műegyetemen is tanítok időnként matematikus hallgatókat is, tehát van a műegyetemen is matematikus képzés. Hát a történet viszonylag egyszerű. Az ELTE matematikus szakára jártam, és első évben van egy véges matematika című tárgy, gráfelmélet és hasonló dolgokat tanítanak benne, és ott az oktató az Recski András professzor úr volt, aki egyébként a apukámnak régi jó barátja. Ő egy nagyon szuggesztív és nagyon jó előadó, és talán neki is köszönhető, hogy gráfelmélet irányba kerültem később. Ő is fölfigyelt arra, hogy nekem ez jól megy. Aztán folyamatosan kapcsolatban maradtunk. Ő aztán átkerült egy egyetemre, elvállalta a villamoskari matematika tanszék vezetését, és odahívott aztán engem még negyed-ötöd évben óraadó tanárnak, és aztán innen gyakorlatilag egyenes út vezetett a főállásig.
0: Most már professzor ugyanott.
3: Igen.
0: A gráfokról azért mondjunk el annyit, hogy pontok, amiket vonalakkal kötnek össze, és ezekről mindenféle sajátságokat meg lehet mondani. Azt hiszem, hogy az internet is egy gráf, vagy a repülőgépek milyen városból, milyen városba mennek.
3: Igen, tehát a gráf az bizonyos objektumok közötti kapcsolatokat ír le, és akkor két ilyen objektum, pont, város, számítógép az vagy kapcsolatban áll egymással, vagy nem. És akkor ezeknek a kapcsolatnak az összessége a gráf. És hát ez aztán főleg az internet, meg az algoritmusok, meg számítógépek elterjedésével óriási jelentőséget hozott az elmúlt mondjuk 30-40 évben. Bár rengeteg eredményt több mint 100 évvel ezelőtt kitaláltak ezekkel kapcsolatban, és ugye csak most derült ki, hogy ezeknek milyen haszna van a gyakorlatban.
0: Matematikusként mit tart a legnagyobb eredményének?
3: A legtöbbet hivatkozó cikk. Hipergráfokról szól, ugye a gráfokról már beszéltünk, ugye ott az objektumok párjai közötti kapcsolatokról van szó. A hipergráf az ennek egy általánosítása, amikor nem az objektumok párjai, hanem nagyobb halmazairól van szó. Tehát mondjuk nem két dolog van kapcsolatban, egymással hanem három, vagy akár négy, vagy akár több. Konkrét példa ilyesmire lehet az, hogy mondjuk egy foci csapat kerete, tudom én, 25 játékos, és ezek közül egyszer 11-et kell a pályára küldeni. De ugye nem mindegy, hogy melyik 11-et. Például nem lehet két kapus egyszerre, meg az se jó, ha egy kapus sincsen. Úgyhogy bizonyos 11 jellemű halmazok megfelelő foci csapatot alkotnak, bizonyosok meg nem. És akkor ez egy hipergráf, ezzel lehet leírni ezt a helyzetet. Az én cikkemben olyan dologgal foglalkoztam, ami például azt írja le, hogy elkezdik a mérkőzést 11 ember, de aztán mondjuk edzőmérkőzésről van szó, akkor ugye cserélni kell. De hát ugye egyszerre egy embert lehet lecserélni, és akkor egy másik 11-et kell fölküldeni a pályára, de ugye úgy csak, hogy az előzőhöz képest egy változás van. És akkor aztán még egy csere, és például kérdés lehet az, hogy meg lehet-e oldani a cserék sorozatával, hogy mindig megfelelő 11 ember legyen a pályán, de végül is mindenki sorra kerüljön. És hát az eredmény az arról szól, hogy ha elég sok megfelelő felállás van, akkor ezt mindig meg lehet csinálni.
0: És ez olyan nagy visszhangot váltott ki a matematikusok között?
3: Igen, ez meglehetősen nagy visszhangot váltott ki. Van egy nagyon híres eredmény ezzel kapcsolatban, Dirac tétele, ami lényegében ugyanez csak gráfokra, amit szinte mindenki megtanul, aki gráfelmélettel foglalkozik, és hát ennek a hipergráfokra való általánosítása korábban nem volt. Ez volt az első ilyen eredmény, és ennek nyomán rengeteg hasonló eltérő általánosítást született ezzel a témával kapcsolatban.
0: Láttam az interneten egy április 1-i algoritmus elmélet órát, a Műegyetemen tartotta a hallgatóknak, de végig zsonglőrködte. Hát azt gondolná az ember, hogy aki zsonglőrködik és szeret szerepelni, az így beszélni is szeret, és közben pedig azt tapasztalom, hogy kicsit olyan szerény és visszafogott.
3: Igen, ez egy furcsa dolog, hogy ugye a hétköznapi életben nem vagyok nagyon beszédes, de amikor előadást kell tartani, akkor meg tudok végtelen sokáig is beszélni akár. Mindig is volt bennem valamiféle szereplési vágy, de ugyanakkor volt bennem egy félelem is. Egyébként ezen nagyon sokat segített az, hogy tanultam operát énekelni. Korábban kórusban énekeltem, de hát az ugye más, sokkal egyszer éneklünk, hát most éppen nem szólalok meg, vagy valami semmi nem történik. De amikor az ember egyedül áll ki énekelni, ez nem lehetséges. Muszáj produkálni, és ráadásul még az operában az is különleges, hogy az ember, amikor beszél, akkor hát tart egy-két-három másodperc szünetet, semmi baj nem történik. De az operában ugye ezt megint csak nem lehet megcsinálni, tehát készen kell állni arra, hogy az ember mondja a következő mondatot. Hát ez kezdetben nagyon nehezen ment, amikor tanultam énekelni, és aztán néhány év után elmúlt ez az izgulás, stb. És ez nagyon sokat segített abban, hogy aztán, amikor először egy ilyen nagy előadást kell tartom, akkor az viszonylag jól menjen.
0: Tulajdonképpen mi az öröm abban, hogy ilyen módon szórakoztatja a hallgatókat. A zsonglőrködés óra után vastaps volt, óriási sikere volt. Láttam olyat is, hogy áriát énekelt, ami arról szólt, hogy az algoritmus elméletet szeretni kell, hogy ez milyen szép dolog. Láttam olyat is, hogy az ózenéjére, a matematikai szépségéről írtak szöveget. Ebbe a sikert szereti, vagy a változatosságot, vagy hogy örömet okoz a hallgatóknak, vagy mit?
3: Hát ezt mindegyiket, tehát a siker az persze mindig jó. Nagyon örülök, hogy meg tudom mutatni talán egy kicsit, hogy a matematikusok nem mind ilyen mogorva emberek, és a hallgatók talán jobban fognak emlékezni a rendes anyagra is, hogyha eszükbe jut, hogy milyen meglepő furcsa dolgok voltak időnként előadáson. El szoktam mondani, hogy ezt az áriát elénekeltem, és hát a vizsga anyaga az, ami az előadáson elhangzott, és egyébként volt olyan hallgató, aki megkérdezte, hogy hát ő énekelni nem tud, de klarinéton szívesen eljátsza majd a vizsgát.
0: Katona Gyula matematikust, a Budapesti Műszaki Egyetem professzorát, a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztje polgári tagozat egyik idei kitüntetettjét hallották. A matek szép, énekel és szaxofonozik Katona Gyula, basszusgitározik Tóth Dávid Ákos.

A felfedezőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zilai Helga. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.

0: lecsöngettek, ma kezdődött az új tanév. Vannak, akik visszatérnek az iskolapadba, és több százezer kisdiák ma lépi át először a tanterem küszöbét. Vajon éretten érkeznek? Az óvodai évek hogyan és mivel segítik őket ahhoz, hogy felkészültek legyenek erre a nagy változásra? Mi kell ahhoz, hogy átlépés és ne szakadék legyen az óvodás és iskolás lét között?
1: Kecske, csicserek, minden kifecsek, azt is jön a nyár, azt is tovaszák.
2: Lili.
0: És hány éves vagy?
2: 5.
0: És téged hogy hívnak?
2: Tudom, én is 5 éves vagyok, de január 18-án születtem, tehát ő előbb született.
3: Május 5-én.
0: Nagyon izgalmas játékokat és mozgásokat csináltatok, és énekeltetek, és mondókáztatok. Zorra, neked melyik tetszett ezek közül?
2: Az öcsödi vásárban.
0: Azt szereted? A közben mit csináltatok?
2: Itt az... Nem tudom már.
0: Hanga, te emlékszel, hogy mit csináltatok az öcsödi vásár közben?
2: Igen.
0: Na mi?
2: Ez.
0: Tapsoltatok, és egymással is tapsoltatok.
2: Aha. Hát ez nehezebb dolgokat, amikre nem fogunk mindig.
0: Na melyik a jobb kezed? Mutasd meg nekem. Most hirtelen ránéztél a másikra. Miért néztél a másikra?
2: Ez, mert itt van a hűlt nyoma.
0: Minek?
2: A karkötőnek.
0: A karkötőnek. Szerinted ez a jobb kezed? Hanga, szerinted melyik a jobb kezed?
2: Sőt, akkor nekem ez, mert így
0: fogtatok. Mert úgy fogtatok kezet, akkor most rájöttél, hogy eddig a balt mutattad. És honnan tudjátok megkülönböztetni? Mi segít neked?
2: Hogy itt, ez az oldala jobb, és akkor itt pont fordítva, akkor itt meg ez.
0: Te pedig kerested a szalagnak a nyomát, mert egy kis kék szalag segített nektek abban, hogy jobban tudjátok. És Hanga, neked melyik tetszett a legjobban a játékok közül?
2: Azt, hogy elmondtuk, hogy hol van melyik dolgunk. Azt, hogy a fejem, a vállam, a térdem, a bokám, a fülem, a szemem, a szám, az orrom. De a fogunk is van.
0: Persze.
2: Meg orrokunk, meg persze hajunk is. Meg fejbőrünk, meg mindenünk.
1: A fejem, a vállam, a térdem, a bokám, a térdem, a bokám, a térdem, a bokám. A fejem, a vállam, a térdem, a bokám. A szemem, a fülem, az orrom, a szám. A fejem, a vállam, a térdem, a bokám, a térdem, a bokám, a térdem, a bokám. A fejem, a vállam, a térdem, a bokám. A szemem, a fülem, az orrom, a szám.
4: Megpróbáljuk visszafele?
2: Igen.
0: Mi az, amivel az iskola érettséget tudják segíteni az óvoda 3 vagy 4 éve alatt, és az a mozgásos, mondókás foglalkozás, amit most láthattunk, ez milyen elemekkel segíti ezt, hogy ezt elérjék a gyerekek? Dumán Viktória óvoda pedagógus, aki tartotta ezt.
5: A mondókákat terveztem, és a mondókákon keresztül a ritmusérzék fejlesztése, ami majd nagyon-nagyon fontos lesz az olvasás és írás előkészítéshez, tehát már most is készítjük őket persze, de hogy ez a szótagolás, ez a ritmizálás, ez végig jelen volt a mai nap, és a finom motorikus mozgások is az írás előkészítéshez, és hát a nagy mozgások meg végig, amikor mindenféle téri irányok keresése, megtalálása, új helyzethez való alkalmazkodás, tárgyakhoz viszonyított irányok megélése, és ugye segített az, hogy a jobb kezükön ezt a karszalagot tettük fel a gyerekeknek, és egyébként már mindig oda jönnek hozzá, mert már maguknak veszik ezt fel, és nagyon gyakran ez sikerül saját maguknak, hogy jó kézre veszik föl. De ez egy nagyon jó emlékeztető, hogy melyik is a jobb kéz, és akkor majd később, ha majd ez nagyon jól stabilizálódott, utána majd kezdünk a bal kézzel is foglalkozni, de hát ugye alapvetően az egész világ inkább jobb kézre van felépülve, úgyhogy mindenképp ez a domináns vonal, hogyha jobb kezzel kezdjük.
4: És akkor jöttek a testrészek, és a keresztezés. Hogy állnak most? Mi a tapasztalat a mozgásokkal? A gyerekek szeretnek, de mennyire koordinált, vagy mennyire gyakorlott a mozgásuk?
5: Igazából ezeket a mozgásokat vissza kell tanítani, amit régen hoztak magukkal, akár óvodába, pláne vidéken élő gyerekek, vagy a régebbi korokból, mert hogy ezek hiányoznak már. Kicsit nehezebb dolgunk van, mert ezekre nagyobb hangsúlyt kell fektetni, ami korábban megvoltak, és most hiányoznak. De mindenképpen előbb mozgásban kell a gyerekeket, úgymond így az idegrendszerüket is fejleszteni, és majd csak utána, amikor mindent térben tudnak, vagy jól értelmeznek, és jól tudják használni a teret, akkor lehet majd ezt papíron alkalmazni, és nem is szoktunk feladatlapozni itt az óvodában, mert azt gondoljuk, hogy előbb ezeket kell a fejükbe tenni, és hogy az idegrendszerüket úgy fejleszteni, hogy ez majd helyén legyen az iskolába.
4: De azért a levegőbe lerajzolták, igen, a mondók alapján a cicát, sőt, még az orrukkal is, nem csak az ujjukkal.
5: Igen, ezeket a sújtás mintákat, meg a varázsszerozával rajzolunk cicát, ez már errefele mutat, de hogy ez is mégis játékos, és az ismert mondókákat is olyan mintákon vezetik végig az ujjukat, amik számukra követhető, és egy izgalmas dolog.
4: Ők nem most mennek még össze, hanem már csak jövőre iskolába.
5: Igen, azért ők középső csoportosok, tehát azért nekik még bőven van idejük erre, de az alapokat azért igyekszünk lerakni, és reméljük, hogy jövő ilyenkorra már még több lesz az ő kis fejükben, meg a mozgásokba, a lábukba, karjukba, mindenbe.
4: Ahogy egyre bonyolódott ugyanaz a játék is, akár több ritmus, többféle variáció, mit érintsünk meg közben, és hogy legyen. Lehetett látni a gyerekeken, hogy ki az, akit egyre jobban érdekel, ahogy nehezettek a feladatok, és ki az, aki pedig egy ponton kilépett belőle, mert neki már sok volt, nem tudta követni.
5: Így van, erre is próbálunk figyelni, hogy ne érjék meg a gyerekek ezeket kudarcként. Tehát, hogyha olyan játék van, ami már őt nem nagyon érdekli azért, mert elfáradt, vagy valami olyan helyzetben van benne, hogy őt ez nem motiválja, akkor kiléphet a helyzetből, és amikor majd olyan következik, ami újra felkelti az érdeklődését, akkor visszaáll, és nem is javítjuk közben a mozgásokat, hanem úgy gondoljuk, hogy majd egyszer sikerül. És ők sem, én úgy érzem, hogy ők sem érik meg ezt kudarcként, hanem játékként. Egymást is utánozzák, engem is utánoznak, és akkor ez így kialakul egy szép kis játékkel.

0: de ügyesek vagytok. Az az ügyes, aki a két lábán meg tudott állni, oda ment a babzsák mögé, és a babzsákok még jobb, hogyha ott maradnak egy helybe. Ti tudtok akkor közötte menni. Maradjanak ott, ahol vannak. Majd lesz olyan, hogy dobáljuk.
1: Tóth Erzsébet, a Fővárosi Önkormányzat óvodájának igazgatója.
2: Az óvodaiskola átmenet az tulajdonképpen egy több évtizedre visszatekintő problémakört vett fel, és mindig ezeken az évtizedeken keresztül is visszatérő téma volt az életünkben, az óvodai életünkben, és nem igazából oldódott meg, tehát van ezzel dolgunk, de ami ennél is fontosabb, vagy inkább az aktualitása, hogy 2025. szeptemberétől életbe lépett egy olyan törvényi szabályozás, hogy az egy évvel iskola előtt állok, tehát az 5 év feletti gyerekeknek 45 perces iskolára felkészítő foglalkozást kell tartani, és így célzottan. Aztán ez azért eléggé felbojdította a közösséget, és különböző értelmezések láttak napvilágot. Szerencsére ez azért letisztult, hogy nem egy tevékenységről van szó, hanem ez több részletben lehet, 2, akár talán 3 is. De hogy mit akar ez a célzott, ugye ez is kérdés volt a tevékenységek sorában egy óvodában, ahol egyébként meg az óvodai nevelés országos alapprogramja úgy szól, hogy az iskolára való felkészítés az óvodába lépés első pillanatától kezdve sokféle

0: Hogyha nem szeretnék, hogy a gyerekük iskolába menjen, aki már iskolaköteles, akkor kérvényezhetik az oktatási hivataltól. És ugye ez így történik a mai napig is, és mindezek ellenére azért sokan voltak, akik nem adták be, nem tudták beadni, menjen el mégis, nem adnak be kérvényt. Tehát, hogy tömegesebben vagy többen kerültek valóban iskolai életre. Egyébként mi ezt jeleztük, hogy régen az óvoda döntött ebben nagyobb részt, tehát a szülővel együtt jó esetben, és jeleztük, hogy azért ennek lehetséges egy ilyen következménye, hogyha ez ilyen formán történik a megállapítás, és ez be is igazolódott. És hát úgy gondolta a vezetés, hogy akkor ezzel a 45 perc bevezetése ez majd megoldódik, vagy nem tudom. Egyébként még nincs vége a folyamatnak, de én azt gondolom, hogy igen, jobb lenne talán mégis visszatérni ahhoz a formához, hogy az óvoda a szülővel közösen, és a gyerek valódi érettsége alapján menjen el az iskolába, mert ha nem így történik, ugye akkor problémák. Így is úgyis probléma lesz az iskolában, tehát az ki fog jönni.
1: Szakadék vagy átlépés az óvodaiskolát menetpedagógiai és pszichológiai összetevői a differenciálás tükrében. Dr. Bakonyi Anna pedagógiai szakértő tartott előadást.
2: Az óvoda és a megalapozó szakasz, és még egyszer mondom, ez 4 osztály vagy 6 osztály, ez már vita kérdése, meg döntés kérdése. Mindenképpen arról kell, hogy szóljon, és ott is lesz egy átmenet, tehát arra is vigyázni kell, csak arról már nem beszéltünk, amikor ez megszűnik, ez az alapozó szakasz, hogy abból induljon ki, amilyen a gyerek, és a gyerek aktív. A gyerek állandóan csinálni akar valamit, kreatív, érdeklődő, kíváncsi, megoldást keres, hol egyedül, hol a társával, hol a felnőttel, hol a felnőttet pont kizárva, hol manuálisan, hol verbálisan, hol mozgással, az utóbbi biztos, nagyon sokféle megoldás, hogy ezeknek a lehetőségeit teremtsük meg. Tehát egyszerre több tevékenységi lehetősége legyen a gyerekeknek, gazdag tevékenységbázisa szakszóval, ezt így lehetne mondani, és ehhez kell az, ami az előadásban is elhangzott, óvodában meg lehet valósítani könnyen, ugye mondom iskolában is, nehezebben, hogy párhuzamosan végezzenek cselekvéseket, az óvodai alapprogram úgynevezett, hogy párhuzamosan végezhető tevékenységek. Tehát nem egy formát, nem egyszerre, nem ugyanabban az időkeretben csinálnak ugyanazt a gyerekek. Ez a differenciálásnak egy tulajdonképpen egy alapmódszere, sokféle módja van. És az iskola az nyilvánvalóan egy, a szónak nem feltétlenül a rossz értelmében, de akár még úgy is értelmezhetjük, egy merevebb szakasza a gyerek fejlődésében. Tehát a tanítónak nincs feltétlenül lehetősége arra, hogy megbontsa az iskola rendjét, adott esetben a 45 percet és a szüneteket. A nattal, a tananyaggal haladni kell, tehát nehezebb a feladata. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy előbb-utóbb ez a rendszer egy picit a szónak, most ugyanígy használom, jó értelmében fellazul, de nem a laissez-fer irányában, hanem egy meghatározott módszertani metodika irányában, amikor csoportmunkát tudnak a gyerekek végezni, és ott sem kell feltétlenül ugyanazt. Gyerekeknek a bekedit idézem, mondjuk 5-8%-án, és ez egy jó arány, megy be úgy, ahogy azt én szeretném. Vannak gyerekek, akik már rég túl vannak azon, és tudják, anélkül is, hogy meghallgatnának engem, mint tanárt, és gyakorolnák otthon, és vannak gyerekek, akiknek ez olyan nehéz, hogy hiába ül a tankönyv felett, csak a könnyei potyognak. És ül a mama vagy a papa a gyerek mellett, mert segíteni akar, jó jegyet akar, vagy egyáltalán a jegykérdése is egy kérdés, hogy ez az osztályzás ez rendben van-e, de hogy tehát akkor halad, ha adekvát feladatokat kap a gyerek. Nem mondom, hogy 36, ezért mondom, hogy csoportokra bontva. A különböző feltételek által fog fejlődni. Például van gyerek, akinek mondjuk a finom, csak egy példát is mondjak, finom mozgása még, majd tudom, én elsősről beszélek a képzeletemben, és középső csoportos gyerek, tehát 4-5 éves gyerek szintjén van, és a vonalba nem tud, a iskolai füzetbe nem tud írni, azért, mert a finom mozgása még sehol sincs. Akkor ő csomagoló papírra gyakorolja a nagybetűket, és ez ne legyen szégyen, mert a másik gyerek zsírkrétával csinálja ugyanezt, már ketten vagyunk, a harmadik festékkel csinálja, vagy a tenyerével csinálja, már 3-an vagyunk, vagy 4-en vagyunk, és az 5. vagy 6. ugyanez a természetességgel, tehát az értékrend legyen egyforma pedagógusban, és ezt

0: közvetítse az attitűddel meg a verbalitásával. A hatodik, meg hetedik, nyolcadik már pici ceruzával, vékony vonalazású füzetben rendesen ír ugyanazt a betűt. Tehát, hogy ha az az érték, hogy így is lehet, meg úgy is lehet, akkor ezzel nincs probléma, és majd eljut oda, de csak akkor jut oda, ha így kezdi. Ha éretlenül belekényszerítem, akkor csúnya lesz a füzete. Adott esetben most hirtelen nem tudom a törvényt, hogy hanyadiktól, talán második fél évétől már osztályzatra megy ki a játék. Tehát akkor már megkapja a kettesét, vagy a hármat, borzasztó. Pedig ő tudná, csak még nem tartott.
1: És ehhez nagyon ismerni kell a gyerekeket, hogy olyan feladatok, és még egyszer mondom, lehetőleg nem egyforma, sőt, olyan is van, hogy a gyerek maga választja, hogy ebbe a feladat csoportba, vagy abba, vagy ebbe a nehézségi fokozatba, ugyanannak a feladatnak különböző fokot azatai vannak, megtanulja kiválasztani előbb-utóbb. És ha téved, akkor téved, akkor újra kezdi valamelyikbe. Tehát ez is egy lehetőség, és az együttműködés fantasztikus élmény. És utána megbeszélik, és bemutatják egymásnak, és felelősök vannak, hogy a rend, de ne legyen anarchia, a rend meg legyen, hogy mindenki aktív legyen, hogy egymásra szólnak, hogy te is csináld, tehát akkor nem akarod, akkor te ezt csináld, vagy esetleg átmenél abba a csoportban, mert pont azt csinálják, amit szeretnél. Tehát tényleg élmény a tanulás, jó esetben magától is, hát egy pici gyerek is folyton felfedez. Mi az, ha nem tanulás? Tehát ennek az ívét, ugye ez az előadás címe, hogy szakadék vagy átlépés, de ez egy ív, ennek az ívét kéne megőrizni, ameddig csak lehet.
2: Kincskereső általános iskolában beszélgetünk, itt is beköszönt a szeptember 1-e, amikor sok-sok új kisgyerek érkezik az óvodából. A két osztálytanító pedig Dobán Orsolya és Kis Panni.
3: Az a célunk, hogy a gyereknek csillogó maradjon a szeme, akkor is, amikor első év végén, vagy innen az iskolát elvégezve tőlünk távozik. Az, hogy valakinek csillogó maradjon a szeme, ahhoz az kell, hogy gondolkodjon. Ahhoz, hogy egy gyerek aktívan használja az agyát és gondolkodjon, ahhoz pedig ebben a korban is az kell még, hogy minél több érzékszervét egyszerre használja. Ehhez muszáj felállni, megtapintani, megszagolni, kimondani, kipróbálni dolgokat, és mivel a tér is lehetőséget ad arra, meg hát nekünk pedagógusként ez a célunk, ezt igyekszünk megvalósítani. Ezért a tananyag ugyanaz, csak az út más, ahogy mi elérünk a végére. Nekünk ugyanazt a nemzeti alaptantervet kell teljesítenünk, mint másik iskolában. Talán a különbség annyi, hogy itt nálunk vannak kincskereső órák, erre van engedélyünk, hogy nincsen dedikáltan külön technika, meg erkölcstan, hittanóra az órarendben, hanem a első osztályban például van heti 5 kincskereső óra, és mi ennek keretében ezeket a tantárgyakat integráltan tudjuk tanítani, de ugyanazt az anyagot igyekszünk leadni, csak lehet, hogy nem feltétlenül van kitöltve évvégére az összes munka füzet meg tankönyv, hanem mi azt akkor különböző játékokkal, dramatizálással, a mozgó játékokkal érjük el. Nálunk az a napi rend, hogy reggel, amikor elkezdünk egy napot, akkor az a tanító, aki az osztállyal kezd, a táblára kis ilyen piktogramokkal felrajzolja és megbeszél a gyerekekkel, hogy mi vár rájuk aznap. És nagyon sok olyan órát tartunk, ami nem keretezhető be egyetlen tantárgyba sem, mert kicsit olvasás, kicsit matek, kicsit éneklés, és a gyerekek nagyon szeretnék tudni, hogy ez milyen óra volt. Mm-hmm. És mindig követelik, hogy mondjuk meg, hogy jó, hogy ezt csináltuk, vagy félúton megkérdezik, hogy értik, hogy most játszunk, meg énekelünk, meg számolunk, de akkor ez most milyen óra? Tehát lehet, hogy szétesik kicsit nekik darabjaira a világ, de mégis szeretnek egy idő után rendszerben gondolkodni, és tudni, hogy akkor ezt most valahova, valamelyik fiókba, a fejükbe be kell tudni tenni. Abban nagyon jó szabadságunk van, hogy szabadon változtathatjuk a tantárgyak sorrendjét, vagy dönthetünk úgy, hogy most akkor például valami konfliktus történt az udvaron, és úgy megyünk fel, hogy nekem matematika órát kellene tartanom, akkor abból hirtelen kincskereső óra lesz, és egy közös konfliktus megbeszélésbe fog befejeződni a nagyudvari szünet, tehát ez a szabadság is nagyon jó, és nyilván be lehet pótolni a matematika órát egy későbbi kincskereső óra rovására. Próbáljuk feszegetni a határokat. Én nem állítom, hogy nagyon tökéletesen integrálni tudunk mindent. Tehát azért van, amikor matematikai eszközökkel játszunk, és akkor igen, ott ezt a logikai gondolkodást használjuk, és a számfogalmat erősítjük, de igyekszünk mindenféle játékkal ezt valahogy fellazítani, és a határokat elkenni. Nyilván ez az első őszi fél év az egy nagyon fontos fél év az első osztályokban, és pedagógusként talán az a legnehezebb, hogy mindenki megtalálja a helyét a közösségben. Ugye ez nem megy egy hét alatt, ez hosszú hónapok sora, hogy megtalálja a rutint abban, hogy itt mik az elvárások, hogyan tud ő együttműködni, mint tanulmányilag, mint a játékokban, az alkotásban a többiekkel. Hát ebben van egy természetes elfáradás persze, de őszi szünet után, hogy visszajönnek kipihenten a gyerekek, és újra összeszokunk, akkor ez így szokott simulni, és a második fél évben már sokkal könnyebb mindenkinek a dolga.
4: És azért is könnyebb, mert kell egy jó pár hónap ahhoz, hogy a gyerekeket megismerjük annyira, hogy tudjuk, hogy kinél mi az, ami jól működik, és hogy gyakran van, hogy egy gyerek visszahúzódóbb, és akkor az elején még nem tudjuk, hogy amikor mondjuk ő kivonul a teremből, akkor melyik a helyes mód, ahogyan lehet hozzá közelíteni, és hogy telnek a hónapok, és egyre több időt töltünk velük, úgy tanuljuk meg, hogy nála most az működik jól, ha békén hagyjuk, vagy az, hogyha megpróbáljuk visszahívni. Ez most csak egy példa volt, de sok ilyennel találkozunk. Szerintem az is érdekes még, hogy egy elsős gyerek igazából nagyon vágyik arra, hogy iskolás dolgokat csinálhasson. És ugye már az óvodából is hozzák a menetrendet, mert ott is megvan, hogy mikor reggeliznek, mikor van a foglalkozás, mikor mennek az udvarra, és azért az iskolában is ez ügyesen alkalmazkodnak, de hogy igényük van arra, hogy itt olyan dolgokat is csináljanak, amit az óviban nem csináltak. És az én tanítónéni mondta ezt nekem először tanácsnak, mikor kérdeztem, hogy mitől más, hogy hogyan kezdődik ez az egész, hogyan, mit kell mondani a gyerekeknek, hogy hogy néz ki a legelején, és mondta, hogy arra kell nagyon figyelni, hogy minden napban legyen egy olyan apró dolog, amit még eddig nem csináltak. Tehát amitől ez iskolás, hogy most akkor először sorakoznak kettes oszlopban, most akkor jó reggelt kívánunk egymásnak, most nem tudom, fölállunk az óra elején. Tehát ilyen egészen apró dolgok, és akkor ezt kihangsúlyozni mindig, és elmondani, hogy hát ez bizony már iskolás feladat, ez csak olyanok csinálják, akik iskolába járnak. És annyira hálásak voltak a gyerekek minden egyes ilyen kis feladatért, szóval biztos, hogy nekik igényük van erre.

Iskola érettek-e az óvodások? Hogyan lehet átlépés és nem szakadék az óvodás és iskolás lét között? Elhangzott műsorunkat a MediaClick-en visszahallgathatják. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm figyelmüket. Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.

két óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Újra iráni célpontokat bombáz az amerikai légierő. Balázs Zoltánt nevezte ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT élére a pénzügyminiszter. Napos fátyol felhős időre számíthatunk. Újra iráni célpontokat bombáz az amerikai légierő. Washington szerint a műveletre azért van szükség, mert a perzsa állam továbbra is akadályozza a hajó közlekedést a hormuzi szorosban, és az amerikai csapatokat is támadja a térségben. Teherán közölte, hogy két halálos áldozata van a bombázásoknak, valamint bejelentette, hogy ellencsapásokkal válaszol az amerikai támadásokra. Közben az iráni kikötők elleni amerikai blokád miatt a perzsa állam az üzemanyagfogyasztás csökkentésére szólította fel a lakosságot. Folytatódnak a kölcsönös légicsapások Oroszország és Ukrajna között. A múlt nap több mint 100 ukrán drónt semmisített meg orosz területen a légvédelem. Ez alatt Moszkva hajókat lőtt a Fekete-tengeren és Juzsnek kikötőjében, valamint egy katonai bázist is megtámadott Odessa megyében. Vladimir Zelenszky szerint kritikus mértékűek az ukrán export szempontjából kulcsfontosságú Fekete-tenger.